0: Jávor Miklós. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Szemerei Samu építészmérnök lett az ország új főépítésze. A feladattal Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bízta meg az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkárt. Szemerei Samu több mint 20 éve dolgozik városfejlesztési projekteken, valamint a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja is. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbest tartalmú kőzúzalékot, közölte Balajc Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az azbestmentesítés, a nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a belépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációik hátralévő néhány hetet. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus, mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg, idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő Hollandia ellen a varsói világbajnokság negyed döntőjében, így búcsúztak a mieink. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 10-16, napközben 26 és 30 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.
2: Megtelnek a játszóterek, mókázik most minden gyerek. Körbeállnak, énekelnek, zsákba futva versenyeznek. Székre állva lángost esznek, szemük, szájuk lekváros lesz. Boldogok most kicsik, nagyok, ünneplik a gyermeknapot.
3: Tamás István Gyereknapra című versét hallották, ami jól bemutatja, hogy hogyan is élik meg a kicsik május utolsó vasárnapját. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Deák Dóra vagyok. A mai nagyításban a gyermekekről és a gyermeki jogokról szóló jeles nap kerül a középpontba. Bár már én is felnőttem, emlékszem, hogy minden gyermeknapkor elmentünk a családdal egy városi programra. Bementem az ugrálóvárba, egyszerre ettem fagyit is, volt a cukrot, mert ugye ez a nap más, mint a többi, és még valamilyen apró ajándékot is kaptam. Azóta persze sok minden megváltozott az életemben, de az önfelett játék, a kacagás és az öröm pillanatai a mai napig bennem élnek. Önök hogyan emlékeznek vissza a gyermeknapra? Messze Sándor összeállításában pár személy megosztja velünk gondolataikat.
4: Azt tudni kell, hogy én a 70-es évek elején voltam általános iskolás, és akkor ugye nem volt ilyen jólét, mint ma, idézőjelbe a jólétet. Mi hárman voltunk testvérek, és arra emlékszem, hogy mindig vártuk nagyon, hogy kapjunk ajándékot, tudtuk, hogy gyereknap van. Legtöbbször labdát kaptunk, és rögtön el is kezdtünk ugye labdázni, meg rohangáltunk, meg az utcán is, megmutattuk a szomszéd gyerekeknek. Most ezen kívül emlékszem arra, hogy mi a második kerületben, a Hüvösvölgyben nőttünk fel, és ott van egy nagy rét, és le is vittek a szüleink, és akkor ott volt hajóhinta, volt körhinta, halacskázás, az azt jelentette, hogy van egy ilyen pecabotszerűség, és akkor a vízben voltak ilyen kis műanyag halak, és akkor benyomtuk a pecabotot, kihúztunk egyet, és ezt be lehetett váltani ajándékra.
5: Az ön gyerekkorában milyenek voltak a gyereknapok?
6: Hát én falun nőttem fel, kimondottan gyereknapkor az iskola szervezett ilyen kis számháború, meg főzőcske, bográcsoztunk, és akkor ott volt ilyen kis zsákbaugrálás, meg mindenféle játékos történet.
5: Önök a családdal mit terveznek gyereknapra idén?
7: Mi a húgommal, amikor gyerekek voltunk, minden gyermeknapot úgy indítottak a szüleink otthon, hogy kaptunk egy héliumos lufit, és én ezt szeretném a gyerekeimnek is tovább vinni, úgyhogy ők is kapnak minden ilyen alkalomra, minden gyereknapnál egy ilyen lufit, és akkor abból ők érzik, hogy ez az ő napjuk lesz. És arra gondoltunk, hogy meglátogatjuk a nagyszülőket, egy kicsit velük töltünk időt, közös ebéd, és akkor valami gyermeknapi programot keresünk délutánra.
5: Talán fontosabb a együtt töltött idő, mint az ajándék?
7: Igen, mert a gyerekeknek nem arra van szükségük, hogy 120. játékot megkapják. Persze kapnak csokit, meg kapnak valami apróságot, de nem ez a lényeg, hanem hogy együtt töltsünk időt.
3: A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. Az ENSZ közgyűlés 1954-ben tett javaslatot az egyetemes gyermeknapra, melynek célja a világ gyermekeinek testvériségéről történő megemlékezés, a kölcsönös megértés és a gyermekek jólétért folytatott szakadatlan küzdelem. Magyarországon az első kezdeményezések 1906-ra nyúlnak vissza. Az ünnep történetéről beszélgettem Flir Gergellyel, a Szapiencia Főiskola könyvtárosával, a Pest-Budaváros Történet és Kulturális Magazin munkatársával.
8: Magyarországon a gyermekvédelem nemzetközi összehasonlításban elég korán kezdődött. 1901-ben hozták meg a gyermekvédelmi törvényt, és már ezt megelőzően is voltak gyermekvédelmi szervezetek, viszont a Országos Gyermekvédőliga 1906-ban alakult meg, és rögtön szinte az első intézkedése volt egy gyermeknap megszervezése, ami már ekkor is május utolsó hétvégén volt. Kétnapos esemény volt, május 26-án úgynevezett gyereknapot tartottak, 27-én pedig úgynevezett gyerekünnepet. Az első inkább az adományozásról szólt, másodikat inkább kulturális ünnepek dominálták.
3: Miért tartottak gyereknapot? Mert hogy a gyermekek jogait úgymond az év minden napján igyekeznek a szakemberek figyelembe venni és segíteni, például az árva gyerekeket, ott az 1900-as évek elején, mégis itt van konkrétan egy nap.
8: Igen, hát a gyermekszegénység annyira aggasztotta azokat az embereket, akik ezzel foglalkoztak és életre hívták ezt a szervezetet is, hogy nagyszabású gyűjtést szerettek volna rendezni. És legfőképpen ez volt a motivációja, hogy egy konkrét napot, illetve egy kétnapos rendezvény sorozatot nyitottak, aminek a gyűjtési része két részből állt össze. Az egyik az, hogy megnyertek több kereskedő, több üzlet tulajdonosát, hogy az aznapi bevételüknek egy részét ajánlják fel jótékonysági célokra, illetve a gyermekvédelmi liga céljaira. Másrészt pedig konkrétan adománygyűjtő asztalokat helyeztek el városszerte, ahol a társadalom elitjébe tartozó asszonyok gyűjtöttek adományokat. Így politikusok feleségei, vagy pedig híres színésznők is akár a színházak elé kiültek, és ők gyűjtötték az adományokat.
3: Természetesen a gyűjtés mellett minden évben gyereknapon különböző programokat szerveztek.
8: Igen, hát igazi népünnepei volt ez tulajdonképpen, tehát városszerte katonazenekarokat lehetett hallani, omnibuszokon jártak zenészek a városban, műsort adtak elő lovaskocsik tetejéről, szórakoztatták az embereket, illetve konkrétan akár cirkuszi előadások, kabaré, de a komolyabb műfajból opera előadás és színházi előadások is voltak erre az eseményre időzítve.
3: Nézzük meg, hogy az Országos Gyermekvédő Liga mi mindenbe tudott segíteni.
8: Nagyon sokrétű tevékenysége volt, amelyeknek az egyik része az volt, hogy intézményeket működtettek, árvaházakat, tanonc otthonokat hoztak létre, illetve egy nagyon érdekes része a tevékenységnek, az első világháború után ők szervezték meg azokat a gyermekvonatokat, amelyekkel Hollandiába és Belgiumba szállítottak nehéz sorsú magyar gyermekeket, hogy ott jó módú, jobb helyzetben lévő családok viseljék a gondjukat néhány évig, amíg Magyarországon a helyzet kicsit rendbe jött és jobbra fordult. A második világháború után az országos gyermekötödik, amíg működhetett egy pár évig, a koalíciós időkben még megszervezték a gyermeknapot is, de már korán sem azokkal a nagy külsőségekkel, mint korábban. És hát 1950-ben államosították az intézményt, és az általa fenntartott árvaházakat és különféle intézményeket állami kezelésre vették, és innentől kezdve már teljesen más hangsúlyt kapott az egész gyermeknap is. Hát maga a gyermeknap is ilyen, ekkor már egy a nemzetközi kommunista politikához igazodó jelszavakkal és külsőségekkel megtartott esemény volt. Hosszú beszédeket tartottak, illetve a világbékéhez kapcsolták ennek az eseménynek a jelentőségét.
3: 1954-től véglegesen május utolsó vasárnapjára tették a gyermeknapot, és hát azért a rendszerváltástól napjainkig is nagyon sok minden történt. Mit tapasztalunk most akár 2026-ban, mennyire változott meg ennek a napnak az ünneplése?
8: Talán a szociális jellege bár megmaradt, de nem annyira domináns. Tehát most inkább a gyerekeknek a szórakozásáról, vidámságának a biztosításáról szólnak ezek az alkalmak, talán inkább akkor ténylegesen egy gyűjtés volt ennek az egésznek a célja, és a gyűjtés köré szerveződtek a programok.
3: Bár a gyermeknap kapcsán elsőre a szórakozás és a nevetés juthat eszünkbe, a mai napig fontos, kiemelt része a gyermekek támogatása. A Baptista Szeretett Szolgálat idén 26. alkalommal is megszervezte a Jótékonysági Vidám Gyereknapot, hogy 1300 hátrányos helyzetű gyermeknek és nagy családos résztvevőnek nyújtsanak felejthetetlen élményeket. Pénteken a fővárosi nagycirkuszba látogattak el a kicsik.
9: Baptista Szeretett Szolgálat főigazgatója. Van a Bibliában egy példabeszéd, ami közmondássá vált. Ez így szól: a vidám szív a legjobb orvosa, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Arról szól ez a példabeszéd, hogy mennyire fontos testi, lelki egészségünk szempontjából a vidámság. Gyógyulni jöttünk ide, mintha orvoshoz jöttünk volna, csak ez sokkal szórakoztató.
10: Kedves vendégeink, a Fővárosi Nagycirkusz társadalma nevében köszöntök mindenkit. A Baptista Szeretett Szolgálat beadta a házat. Köszönjük a Szeretett Szolgálatnak, hogy mindig különleges vendégeket hoznak. Fogadjátok sok szeretettel a sütős díjtagulat.

0: Éppen szünet van, és Anikóhoz értem ide. Nagyon sok gyerek van ön körül. Honnan jöttek?
1: Mi Budapestről érkeztünk, a 15. kerületből. Az iskolánk neve László Gyula Gimnázium és Általános Iskola. A mi osztályunk a 2. B művészeti osztály. A tambura zenekar zenei fellépése a mi osztályunk zenei hangoltságának igen kedves volt, nagy örömmel tapsoltunk.
0: Sikongatás, tapsolás, minden tánc is volt itt a cirkusz porondja körül a nézőtéren. Hihetetlen módon élvezik a gyerekek.
1: Ez így van, de ahogy én láttam, vannak kiemelkedő műsorszámok. Ilyen volt például a Bohócok műsorszáma, különösen is az, ahol a zenejáték is bekapcsolódott. Úgy láttam, hogy az enyeim nagy örömmel tapsoltak itt is.
0: Mindjárt megkérdezem, hogy nekik mi tetszett pontosan.
2: Amikor a bűvés azon a sok
0: kis asztalokon állt, és gurult alatta valami, ugye?
2: Az nagyon tetszett. Kíváncsi voltam egy, másik pedig izgoltam, hogy mi lesz, ha nem sikerül.
0: De szerencsére sikerült, mert profi szakember. Neked mi tetszett?
3: Minden. Nekem a kutyás tetszett, mert mindig elővarázsolták a kutyákat.
0: Én felnőtt vagyok, de én azon gondolkoztam, hogy hogy tudták elővarázsolni a kutyákat. Én nem tudom, hogy csinálták.
3: Én tudom. Én átjártam a desükön. Úgyhogy volt ilyen kinyitható, és azon át tudtak mászni.
0: És mi lesz még a mai program?
3: Óriás kerekedés.
4: Kupiációként.
0: Erzsébet, és honnan érkeztek?
4: Otthonpolygán jöttük át.
5: Speciális otthon, fogyatékosoknak, igen.
0: Na és mi tetszett eddig az előadásban? Melyik volt a legjobb rész?
4: Lókutya.
5: Végtornászok.
4: Igen, mit tornászok?
0: Hát meg gyönyörű ruhában voltak, ugye?
4: Voltak, igen. Igen.
0: László Tündéhez fordulok, aki a csapattal jött, ő a kísérőjük. Hogy kerültek kapcsolatba a baptista szeretett szolgálattal?
5: Majdházba szoktuk menni hétfőn táncikálni, és ott ajánlották fel ezt a lehetőséget, úgyhogy onnan.
6: Én nekem a pongó tetszett, a dalmata pongó.
0: És miért tetszett?
6: Mert pöttyök voltak rajta a dalmatának.
0: És hogy telik a mai nap?
6: Nekem jó tett a mai nap, csak később mesélem el majd apunak.
0: Barisz Dezső, a baptista szeretett szolgálat programvezetője, és hát még nagyon sok személy szervezte a jótékonysági vidám gyermeknapot 1300 tanuló számára. Én felnőttként is megkönnyeztem ezeket a pillanatokat, hogy itt vagyunk a cirkuszban, csodálatos produkciókat láthatunk, de leginkább az, hogy a gyerekek visongatnak, ujonganak, tapsolnak, táncolnak, hihetetlen nagy az öröm. Milyen ezt látni?
7: Teljesen jól mondtad, mert ezt nem lehet megszokni. 26 éve csinálom, és évente kétszer van a cirkuszban rendezvényünk, gyereknap és Mikulás napkor, és én is meg szoktam könnyezni. Szokták mondani, hogy Dezső, te annyi jót teszel gyerekekkel, családokkal, te mikor töltödsz föl? Hát ilyenkor. Igen, látni itt az 1300 gyereket, hogy örülnek akár a tamborazenekarnak, akár a cirkusz előadásnak, akár a legvégén, hogy kapják az ajándékot, ez felejthetetlen élmény nekik.
0: Honnan érkeztek az osztályok?
7: Ország egész területéről hátrányos helyzetűek, gyerekotthonokból vannak sérültek, Down alapítványa, vannak mozgássérültek, vannak szellemi fogyatékosok, úgyhogy változó, és mi mindenkinek örülünk egyformán.
0: Varázslat van itt, én azt érzem, nem csak a cirkuszban, hanem a szeretett szolgálat önkéntesei, szakemberei között is, hogy segítsenek.
7: Igen, gyermeknapon kiemelten, illetve ma van itt a cirkuszban, innen megyünk óriás kerekezni a gyerekekkel, illetve jövő hét szerdán, az már június 3-án, utó gyermeknap lesz, limuzinos luxusautó felvonulás rendőri kísérettel, a Hősök terén találkozunk, és ott olyan 150-200 gyereket fogunk felvonultatni.
0: Önnek mit jelent a gyermeknap? Bár mi már felnőttünk, de azért mi is voltunk gyerekek. Azt hiszem, a gyermeki újongás, rajongás még egy felnőtt emberben is ott van. És most vonatkoztassunk el attól, hogy az idei gyermeknapon is ön mondjuk részben azért dolgozik.
7: Mivel nekem nem volt gyerekkorom, én gyerekotthonban nevelkedtem fel, és nem ebben a rendszerben, nem Magyarországon, hanem máshol. Nagyon rossz gyermekkorom volt. Nekem a gyermeknap az azt jelenti, hogy én most élem meg a gyermekkoromat, és nekem minden pillanat, amikor más gyerekeknek örömet okozok, akkor magamnak is, mert nekem nem adatott ez. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy az élet, még a Jóisten azt adta meg nekem, hogy amit nem kaptam a gyerekkoromba, az százszorosan pótolta, és felnőtt korba megkapom.
0: Köszönjük szépen, hogy sok gyermeknek örömet csal az arcára a programokkal. A játék és a szórakozás elengedhetetlen gyermeknapon. A cirkusz világa után idézzük fel, milyen, amikor az ember egy vidám parkban tölti az idejét. 2025-ben készült Gyarmati Péter riportja.
8: Én 84-es születésű vagyok.
9: Van ilyen igazi klasszikus játék, ami eszébe jut erről a vidám parkról?
8: A kastély, meg a kis forgó.
9: Tükrösszoba.
8: Igen, meg a szék, ami dübög. Kiskoromból az a kacsaforgó például, ami megmaradt.
9: Nekem jó emlék a Dodge-em.
8: Főleg gyerekeknek, mikor megengedték, hogy egyedül vezessük.
10: Csillog-villog minden Dodge-em Debrecenben. Piros, kék, sárga és zöld színű kocsik várják a családokat katonássorban. Ma már hatalmas érték ez a működő Dodge-em flotta, mondta Dóka István, a Vidám Park nyugalmazott műszaki vezetője.
11: 1961-ben gyártották, és 1971-ben kerültek ide Debrecenbe, hiányosan, és azóta, mint látjuk, az összes működik. Az üléseket kellett újra kárpitozni benne, a hátsó lámpákat kellett cserélni, mert ugye ezek törékenyek és elhasználódtak. A múlt években pedig a festés meg a krómozás volt újból megcsinálva.
9: Többször elmondták már, hogy a debreceni Vidám Park az egy ipartörténeti emlékhely is, mert itt olyan tárgyak vannak, működő játékok azért, amelyeknek párja nincs az országban. Mi az, amire ön még büszke?
11: Ami a legidősebb, az a mozdonyunk, a C50-es, ami 1952-ben lett gyártva.
9: Kisvasút is van.
11: Igen,
9: itt
11: a kisvasútnak a szerelvényei. Ezek az idős embereknek általában a szívükhöz nőnek.
9: Mi az, ami most ülsz?
2: Hajó.
9: És mi tetszik ebben a hajóban?
2: Hát, hogy ütögetem azokat a hajókat, ami körbe mennek.
9: Monitorodon vannak kisebb hajók, amiket lehet irányítani, vagy világítanak?
2: Ez a nagy hajóban el kell találni a kis hajókat benne, és ez mozog.
9: Nagyon lázban van a gyermeke.
12: Igen, így van, nagyon szeretünk ide kijárni. A Vidám Park az mindig egy élmény, főleg a gyerekek számára, de a szülők is szerintem nagyon jól ki tudnak kapcsolódni.
13: Egyrészt a klasszikusok közül mindenképpen ki kell emelni a Dodge-en kívül a lovasforgót, illetve a kis vasutat és az elvarázsolt kastélyt az óriás kerék mellett, talán ezek a leginkább alapítás óta ikonikusan meglévő és kedvelt játéküzemek.
10: Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark igazgatója, külön kiemelte a hársfából készült klasszikus lovasforgót, melyhez hasonló legközelebb csak Bécsben van.
13: 1800-as évek harmadában készültek ezek a lovas figurák, amikor teljes körűen felújításra kerültek ezek a játékelemek, akkor egy bécsi újságlap árulkodott arról, hogy mikor is az az anyag, amit bele lett építve. Az a lényege az ilyen klasszikus játékszemeknek, hogy a kortalanság, az együtt szórakozásnak az élményét adják meg, hiszen a lovasforgó egy olyan klasszikus játékelem, ami nem véletlen szerepelt nagyon sokáig a Vidám Parkok Világszövetségének a címerében.
9: Visítás nélkül nincs Vidám Park.
14: Kukac hullámvasútnál vagyunk, és ez a gyerekek egyik kedvence, és hát nyilván a fizika törvényszerűségnek megfelelően a hátul és az előlőknek nyújt a legnagyobb élvezetet.
0: Ma az ország számos pontján jól érezhetik magukat a kicsik és nagyok. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 36 éve szervez Budapesten gyermeknapot, ami idén a Hajógyári szigetre költözött. A kezdetekről kérdeztem Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét.
15: Tudtuk, hogy jön a gyermeknap, és úgy döntöttünk 91-ben, hogy megszervezzük a gyereknapot. Én jobban voltam Demszki Gáborral, mondtam neki, hogy Gábor, hát itt van a Városliget, meg gyereknap is van, szervezzünk egy gyereknapot. Mondta, hogy hurrá, én is mondtam, hogy hurrá. Ennek éppen 36. éve, és azóta is folyamatosan szervezzük a gyereknapot. Amit sokan nem tudnak, mindig levédtük ezt a rendezvényt, tehát túl nagy feneket sem akartunk neki keríteni, de ez igazából kinőtte magát, és egy fantasztikus rendezvény lett. Kezdem avval, hogy a rendőrség véleménye szerint ez az ország legnagyobb rendezvénye, mert szombat-vasárnap kijönnek rossz idő esetén maximum 100 000-en, viszont jó idő esetén 400-500 000-en is kijöttek már, tehát hogy elképesztően sokan vannak. De mindig arra irányítjuk a figyelmet, hogy a gyereknap kedves legyen, legyen, nyugodt legyen, barátságos legyen, és a gyerekek játszva sokat tanuljanak. Tehát, hogy a gyerekek kapnak például a Nemzetek utcáját. A Nemzetek utcája az általában olyan 25 országnak a követsége, akik bemutatják a szokásaikat, a népviseletéket, hogy játszanak, hogy írnak, néha, hogy sportolnak, és együtt játszanak a gyerekekkel, ami nagyon érdekes, hiszen csomó ország felé a gyereket nyitottá teszi, meg vannak érdekes történetek. Emlékszem egyszer egy kisgyerek, 10 év körül lehetett, remekül tudott origamizni, és a japán kulturális atasét megütötte idézőjelben a guta, hogy a gyerek háromszor egymás után megverte, mert még nála is jobban tudott, de nagyon érdekes ugyanúgy a szomszédos országok, a távoli országok.
0: Nem véletlen, hogy sokan ellátogatnak a gyereknapra, hiszen ingyenes rendezvényről van szó. Most idén a 36. gyermeknapot kivételesen a Hajógyári szigeten fogják megrendezni, de ugyanazokkal az elemekkel, sportszigettel, olyan sátrakkal, ahol tájékoztatást kaphatnak akár a fogászati alapvető ellátásokról, hogyan kell fogat mosni. Úgyhogy a játék mellett azért nagyon sokat tanulhatnak is a gyerekek.
15: Mi játszva tanítjuk mindig a gyerekeket, illetve játszva vizsgáljuk, kezeljük is őket. Nekünk van például egy orvosi rendelőnk, ahova ha valaki bejön az utcáról, és még nem volt nálunk, akkor teljesen megdöbben, mert bemegy, nem lát fehér köpenyt, nem lát semmiféle orvosi műszer, csak játékokat, és a szakembereink úgy vizsgálják, tesztelik a gyerekeket, hogy a gyerekek közben játszanak. Egy szakember ugyanúgy látja, hogy a gyereknek milyen a mozgása, milyen az elváltozása, hogy egy labdafürdőben van, vagy az ugrálóvárban, hogy nem tud olyan egyenesen ugrálni, vagy rossz az egyensúly érzéke, mint hogyha egy vizsgálóasztalra felállítaná. És éppen ezért nálunk, amikor jön egy gyerek vizsgálatra, akkor nem sír, hanem rohan előre, hogy már jöjjön be a vizsgálatra. Ugyanígy van a gyereknapon is. Nagyon sok játék van, nagyon sok helyen a gyerekek élvezik a játékot, de közben azt mondjuk, hogy Pistike, gyere be a fogászati buszba. És akkor Pistike bejön, ott csodálkozik, hogy mi minden van, és akkor először mindjárt azt megkérdezik, de hol van az arcfestő? Hát az arcfestő azt akkor kapod meg, amikor kimész, mert először azt szeretnénk megkérni, hogy üljél már itt le, és hagyd nézzük meg a fogadat. És az esetek 99%-ában Pistika azt mondja, hogy persze, csak sietek.

0: A gyerek úgy rángatja anyukának, apukának a kezét, vagy a nadrágját, és azt mondja, de miért ne üljek fel hatodszor is a légvára, amikor az most ingyen van. Most nem mondhatod, hogy sokba kerül, mert ingyen felülhetek. És akkor ilyenkor nagyon jól érzem magamat, és ezért remélem, hogy még 5 évig tudom csinálni, aztán 5 év múlva nyugdíjba fogok menni.
1: Akkor meg már tényleg kimehet csak szórakozni ön is.
0: Igen, az lehet, hogy ki fogok totyogni 5 év múlva, és fogom élvezni, illetve 6 év múlva, 5 év múlva még csinálom, 6 év múlva, mert akkor látni fogom, hogy na még mindig van, és remélem, hogy még mindig lesz is.
1: Ez volt a nagyítás, amelyben a gyermeknapról hallottak. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelő szerkesztő Bestin Anita nevében is köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt Deák Dórát hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: A Kossuth Rádió Barcson FM 89,5. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Kötetbe foglalt ízemlékek, régi magyar cukrászdák a határon túl.
2: Nem csak a süteményekről szóltak ezek a helyek, meg a kávéról, hanem ezek találkozási pontok voltak a városnak meghatározó központi üzletterei voltak, ahol egyesületek, klubok működtek.
1: Családi receptek nyomában a gépjármű oktató, akinek a főzés alkotás.
3: Van egy ismerősöm, egy kedves hölgy, akinek a férje azzal is foglalkozik, hogy a mai törvények alapján már engedélyezetten különböző területeken hódot gyérít. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a gyéríthető és a húsa ehető, nekem ki kell próbálni.
1: Diótermesztés új szemlélettel, informatikusból birtokfejlesztő lovas berényben.
4: Ami miatt édesapám annak idején a dió mellett döntött, az az, hogy nagyon nagy mértékben automatizálható a betakarítása, a feldolgozása, illetve nincsen értékesítési kényszer az emberen, nem olyan, mint mondjuk egy őszi barack, hogy a leszedéstől számított 3 napon belül el kell jutni a vevőhöz, különben tönkre megy.
1: Tolnai Klári egykori villájától a modern borászatig, rizlingek és burgundik a Csobánc-hegy oldalából.
5: Figyelembe véve a klímaváltozás viszontagságait, próbáltunk az új telepítéseket már úgy forgatni, nem a klasszikus hegyvölgy irányba telepíteni, hanem a délutáni nagy melegben árnyékolással egy picit a savakat védeni, az érést lassítani.
0: Korkóstoló.

0: cukrászatban az ízek és az illatok határtalanok, vagy a Wojtek Éva a Határtalan Édességek című könyv társszerzője. A több mint egy éves gyűjtőmunka eredményeként megszületett kötet Erdélytől a Felvidéken és Kárpátalján át, egészen a Vajdaságig és az Őrvidékig mutatja be a határokon túlra került magyar cukrászdák történetét. A Cukrászipartestület gondozásában a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum közreműködésével megjelent kötetről, Wojtek Évával és Bihari Zoltánnal, a két szerzővel, Cseke Márta beszélgetett.
1: A Határtalan Édességek című kiadványt tartom itt a kezemben. Hogyan született ennek a kötetnek az ötlete?
2: Én vagyok az ötletgazda, és hát úgy, hogy ez egy hiánypótló téma. Soha senki nem foglalkozott a trianoni határokon túlrekedt magyar cukrászokkal. Hát egyrészt politikai, másrészt gazdasági és egyéb okokból soha senki nem írt róla. A magyar cukrászat történetét elég szépen feltérképezték Rózsa Miklós, Csapó Katalin, hogy csak egy pár nevet említsek, és hát ezekre a délvidéki, kárpátaljai, Erdélyben rekedt, vagy akár a ausztriai területeken rekedt cukrászokra semmi figyelem nem jutott.
1: Tulajdonképpen ez nem csak egy gasztronómiai kiadvány, hanem határokon átívelő történeti áttekintés is, amit nyilván komoly kutatómunka előzött meg.
3: Igen, hát alapvetően ez egy kultúrtörténeti kiadvány, már nem létező elsősorban a két háború között, vagy még korábban működő cukrászákat vettük itt szemügyre. A kutató munka úgy zajlott, hogy azért megpróbáltuk azokat a régi jelentősebb városokat, amik határon túlra kerültek, és ahol a polgárosodás olyan mértéket öltött, hogy azért a város életének fontos szinterei voltak a kávéházak, a cukrászdák. Ugye nem csak a süteményekről szóltak ezek a helyek, meg a kávéról, hanem ezek találkozási pontok voltak a városnak meghatározó központi üzletterei voltak, ahol egyesületek, klubok működtek, akár politikai események zajlottak, a történelmi eseményeknek is sokszor szereplőivé váltak ezek a cukrászok, ahogy néhány történetből ki is derül, és kicsi bele is tükrözi az ő történetük, a határon túli magyarok történetét, akár Kárpátalján, akár Felvidéken, Ausztriában, Délvidéken, hiszen azok a tanulmányainkból ismert, sokszor nem túl szívderítő történetek, akár az államosítás, akár a délvidéki vérengzések a 44-be. Ezek mind ezekbe a cukrász történetekbe is, személyes sorsokba is visszaköszönnek.
1: Milyen érdekes történetekkel vagy sorsokkal találkoztak? Mit tudnának kiemelni ebből a kötetből?
3: Nyilván minden történet érdekes, de most ha elsőre, ami eszembe jut, az Szabó Károly, a marcipán király, hiszen a magyar cukrászatban két nagyon híres marcipán készítő volt, Szamos Mátyás és Szabó Károly, és ugye Szamos Mátyás élete viszonylag fel van dolgozva, ismert, számos tanulmány készült róla, viszont Szabó Károly élete továbbra is egy fehér folt volt itt a magyar cukrászati palettán, és azt hiszem, hogy most sikerült ezt az életművet átfogóan bemutatni. Nagyon-nagyon izgalmas történet, ami Zselizen zajlik a napjainkban is, és ott is ugye a magyar civilek álltak ennek a ügynek az élére, hogy megmentsék a régi Záherházat, illetve van délvidéken is egy olyan történet, ami Lunga József és tanítványai története, amit meg azért emelnék ki, mert tulajdonképpen a 19. század végén indult cukrásztörténet egészen napjainkig tart és kihat, hiszen a délvidéken működő cukrászatok közül több is a Lunga József hagyatékából és tanítványi láncolatán keresztül dolgozik és vitte tovább ezt a hagyományt a bácskai vidéken. Nagyon sok érdekességet próbáltunk itt egy kötetre, amennyi belefért, összegyűjteni.
2: Reménykedünk, hogy akik elolvassák ezt a könyvet, rá pillanthatnak egy olyan szakmának a nehézségeire, mert általában mi a finomságait élvezzük a cukrászszakmának. A történelem nagyon-nagyon megérintette őket, és hogyan sikerült talpra állniuk. Tulajdonképpen a történeteink nagy része azt példázza, hogy egy nagyon rossz helyzetben, egy nagyon kiszolgáltatott helyzetben hogyan menekítették meg a szakmát, és próbálták továbbadni a tudást.
3: Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye ez a monarchia, meg ezek a különböző hatások, hogy hogyan jelentkeztek a süteményeknél. Zselizen is van egy saját receptjük, egy zselizi zeher, de ugye ha éppen felvidéken járunk, akkor punstortát is ugye kicsit máshogy készítik, mint Magyarországon, vagy a dobostortát készítik karameltetővel és karameltető nélkül, sokszor egy cukrászán belül mind a két változatot, hogy a vevői ízléseknek eleget tegyenek, és ezek már mind azok a regionális vagy akár nemzetközi hatások, amik egy-egy sütemény sorsát változtatják.

0: Szolnoki Gábor sváb és felvidéki gyökerekkel, finom étkek között nőtt fel, a főzés szeretete pedig végig kísérte az életét. Bár fiatalon más irányba sodródott és végül mezőgazdasági tanulmányokat folytatott, később mégis visszatalált a konyhához. Ma gépjárművezető gyakorlati szakoktatóként dolgozik, szabad idejében azonban rendszeresen főz családjának, barátainak és különböző rendezvényeken is. Vallja, hogy a főzés alkotás, az étkezés pedig közös élmény. Szolnoki Gáborral Hosda Erika beszélgetett.
1: Nem egyszerű ételeket szokott főzni, hanem kitalál érdekességeket. Hogy készül a töltött paprika busából?
2: A töltött paprika nagyon nagy szerelmem. A paradicsom édessége, a paprika fűszeressége, a hús íze, ez valami olyan komplex ételne, ilyenkor én transzba esek. De böjtölni is szoktam, és böjtben nem eszünk húst. És akkor gondolkodtam sokáig, hogy lehetne megoldani hús nélkül, nyilvánvaló volt, hogy próbáljuk meg hallal. De hal önmagában nem alkalmas a hús pótlására ilyen ételekbe, ugyanis mindig puhára fő a hús, pedig ruganyos. És egyszer voltam egy ilyen halászati rendezvényen, ahol a busát, mint kolbász alapanyag ismertették meg velem, és rájöttem arra, hogy ha a busát ledarálom, nagyon sok fokhagymával és sóval, kapok egy nagyon ruganyos, kocsonyás, nagyon erős alapanyagot, ami egyébként hamburgernek, kis kolbászkáknak tökéletes. Igen ám, de amikor betettem a töltött paprikába, ugyanúgy, ahogy szoktam, rizssel, mindennel, olyan híg állagú, nagyon sok tojás kellett volna beletenni ahhoz, hogy kemény legyen. És egyszer jött az ötlet, bulgur. A bulgur ugyanis keményebb, mint a rizs, még megfőve is. Összekevertem ugyanúgy a töltött paprika alapanyagot rizs helyett most már bulgurral, és egy olyan tökéletes állagot kaptam, hogy senki nem mondta meg, hogy busából eszi, és nagyon fontos dolog, hogy nincs darált fokhagymás borsos busának hal íze vagy hal illata, és így készül a töltött paprika busából a bőjtel a számomra.
1: Nagyon elcsodálkoztam, mikor először azt olvastam, hogy hódból készített ételt. Hogy jutott ez eszébe? Hogy talált hódot?
2: Van egy ismerősem, egy kedves hölgy, akinek a férje azzal is foglalkozik, hogy a mai törvények alapján már engedélyezetten különböző területeken hódot gyérít. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a gyéríthető és a húsa ehető, nekem ki kell próbálni. Különböző veszélyforrások vannak az életemben, például henteshez menni. Tehát amikor én bemegyek egy henteshez, én gyönyörködöm a termékekben. Ha most ha van gyönyörűség, akkor a hód húsa az az. Vörös, jó állagú, úgy néz ki, mint a vad, de sokkal lágyabb, inkább a nyúrra, vagy inkább a baromfira hajaz. Picit erősebben kell fűszerezni, semmi különlegesség nincs benne, le kell küzdeni azt az érzést, hogy most vajon mit eszek. Vannak állatok a világban, amik ehetők, de valószínűleg nem enném meg, mert lelkileg valahogy közel áll hozzám. A hód határeset volt, ezért azt mondtam, ki kell próbálni. Csináltam egy gyönyörű hódsültet, egy hódpörköltet, és aki megkóstolta, azt mondta, hogy hát ez csodálatos.
1: Hogy született meg a bugi tyúkja receptje?
2: A lányom egyszer azt mondta, hogy szeretne sült tyúkot enni, és ugye nálunk a tyúkok megkülönböztetett figyelemben részesülnek, általában végelgyengülésben halnak meg, nagy szeretetben és becsben vannak tartva, de egyszer azt mondta Bogi, hogy szeretne egy tyúkot sütve enni. Na de egy öreg tyúkot nem lehet megsütni, hát az olyan, hogy fűrészsel se lehet elvágni jóformán, és akkor jött a csodálatos konyhai eszköz ötletem, ugye van ez az úgynevezett kacsasütő lábos, ez egy egyszerű fémedény egyébként, és mindent azóta ebben készítek. Levágtam egy tyúkot, megpucoltam, a hájat kivettem belőle, betakartam vele a jószág, meglocsoltam citromlével, besóztam, betettem ebbe a kacsasütőlábosba, nagy hőfokon megpirítottam, majd utána 100 fokra levettem és lefeküdtem aludni. Reggel fölkeltem, akkor a tyúk ott volt aranybarnára, ropogosra sülve, úgyhogy a csontokat ki lehetett húzni belőle. Nem vagyok egy ilyen gasztropróféta, de minden ételt mindig minden ismerősömmel, aki új, megkóstoltató, különösen a belsőségeket, szalontüdő a kedvencem, azt valaki megkóstolja, vagy soha többet nem eszik, vagy azt mondja, kérek még belőle. Rendszeresen főzök például, ne ijedjen meg senki, bárány vagy birkafejet, ez tőlünk keletebbre egy teljesen normális étel, nálunk megrettem mindenki, ha ezt meghallja, de egy igazán ízes, tápláló, nagyon jó leves készül például belőle, és a főtt hús meg olyan, mint az álom. Van egy mondás, amit a gyerekeknél tanultam meg, mert én is úgy szocializálottam, hogy edd meg, meg kell lenni, és egyszer csak átkattattam, és a következő mondat volt nálunk otthon. Hagyd békén a spenótomat. És abban a pillanatban fölkeltettem az érdeklődést. Azt mondtam, hogy egyél libamájat. Nem eszek. De azt mondtam, hagyd békén a spenótomat. Megkóstolták. És mindent tesznek a gyerekek.
1: Van-e olyan fűszer vagy ízesítőszer, amelyet elég gyakran használ?
2: Természetesen használok rozmaringot a bárányhoz, vagy borsot a darált húshoz, vagy bármit, ami egy adott ételhez kell. De nekem a cukor gyermekkorom óta része az ételeimnek. Ezt valószínűleg apai ágról hoztam. Lehet, hogy ez most a rádióban 18 pluszos lesz, de én úgy szocializálódtam, hogy a zöld salátát kristálycukorral szórtuk meg. Ezt már a gyerekek előtt csak titokba ettem, mert nem akartam nekik rossz példával előjárni. Tehát ha van egy sós ételem, mondjuk egy tökfőzelék, egy leheletnyi cukor számomra csodát tud okozni, babfőzelék végén egy csöpp édesítőszer, amibe csak lehet, egy kis ellenpólust teszek. Rengeteg táborba jártam gyerekekkel, ahol a teafőzés volt az én feladatom. Gyönyörű, finom, édes, citromos, cukros menzai tea, tehát nem az egészségesség. Mint a példány, sose tudták, hogy mindig volt benne egy leheletnyi só.
0: Engelhardt Ádám már harmadik generációsként foglalkozik diótermesztéssel Lovasberényben. Informatikusként sikeres pályát épített, 2019-ben mégis úgy döntött, hátat fordít az üzleti világnak, és inkább a családi birtokot fejleszti. Időközben kertészmérnöki diplomát is szerzett, a gazdaság megújításában pedig édesapjára és marketinggel foglalkozó feleségére is támaszkodhatott. Engelhardt Ádám a diótermesztés kihívásairól és a klímaváltozás hatásairól is beszélt Cseke Mártának.
3: A legelső diófákat még nagyapám ültette, ő egy ilyen klasszikus parasztember volt, úgyhogy amikor ki lehetett ugrani a TS-ből, akkor ő azonnal ért ez a lehetőséggel is többféle gyümölcsöt is kipróbált, úgyhogy a 90-es évek elején ültette az első néhány hektárnyi diótermesztést. Édesapám, akinek egyébként a főszakmája informatikus volt, sokat segített nagyapámnak, és amikor az ő 40 éves korában 2000 környékén megunta az irodai létet és életmódot akart váltani, akkor a korábbi tapasztalatok alapján döntött úgy, hogy a dió az a gyümölcs, amivel érdemes lesz majd tovább menni, és ennek kapcsán igazából ő alapozta meg a mai ültetvényünk struktúráját, ő ültette a legtöbb diófát.
4: Jelenleg mekkora területen gazdálkodnak, és ez pontosan hány diófát jelent?
3: Jelenleg a családunk közel 50 hektár dióültetvényen gazdálkodik, ez olyan erős 10 000 fát jelent. Régebben mi is a magyar alapfajtákat termeltük elsősorban, ezeket mostanra kivágtuk, ezért jelen pillanatban az ültetvényeknek csak egy kisebb hányada termő. Nagyon sok olyan van, amitől a következő években várjuk, hogy majd beinduljon a termelés. Pont azért vágtuk ki az alapfajtákat, itt a Milotai 10-esre meg az alsó szentimely 117-esre kell gondolni, mert az volt a tapasztalatunk, hogy nem bírják a megváltozott klimatikus viszonyokat több irányból sem. Egyrészt, mivel korai fakadásúak, ezért fagyveszélyesek, ennek az idejében sajnos külön aktualitása van, illetve azt láttuk az elmúlt években, hogy a nyári nagyon sok hőségnapot sem bírják ezek a kárpáti alapfajták, és akár élettanilag mindenféle betegség nélkül is be tud barnulni a termésük, ami nagyon komoly értékvesztést jelent. Úgyhogy én a tavalyi évben nehéz szívvel, de kivágattam 14 hektárnyi 25 éves, gyönyörű szép alsó szentimely 117-es fánkat, és tettünk a helyére egy kaliforniai világfajtát.
4: Mit lehet tudni a dióról vagy a diófákról? Mennyiben más egy diófa, mint a többi gyümölcsfa?
3: Azt szokták mondani, hogy diófát az unokájának ültet az ember, meg régebben azt is szokták mondani, hogy a dió a szuper gyümölcs, már nem kell vele foglalkozni. Én most már egyiket se feltétlenül támogatom. Egy intenzív, tényleg jól kezelt dióültetvény az 7 éves korára már számottevő termést tud hozni, az még azért nem az unokás volumen, de viszonylag hosszú életű ültetvényekről van szó, úgyhogy ezt tudja. Az a mítosz is régen megdőlt, hogy a diófával nem kell foglalkozni, ugyanolyan növényvédelemre és tápanyaggazdálkodásra is mindenre van szüksége, mint bármilyen egyéb modern gyümölcsnek, amit termesztünk. De amit dióban nagyon szeretünk, és ami miatt édesapám annak idején a dió mellett döntött, az az, hogy nagyon nagy mértékben automatizálható a betakarítása, a feldolgozása, illetve nincsen értékesítési kényszer az emberen, nem olyan, mint mondjuk egy őszi barack, hogy a leszedéstől számított 3 napon belül el kell jutni a vevőhöz, különben tönkre megy.
4: Említette a diótermesztés nehézségeit, de mi a szépsége ennek a szakmának?
3: Én 8 évig dolgoztam az informatikában, és végeztem irodai munkát. Ez egy teljesen másfajta élet. Itt sokat vagyunk az ültetvényekben, sokat vagyunk kint, adott esetben urai vagyunk a saját időbeosztásunknak, és több időt tudok a 3 kisgyerekemmel tölteni. Ugyanakkor csak az menjen ilyesmi irányba, aki bírja a stresszt, aki nem bírja azt, hogy esetleg a termésnek a fele egy általa befolyásolhatatlan tényező miatt elfüstöl a levegőbe, az ne menjen mezőgazdásznak.
4: A diót egyébként az emberek ugye a gasztronómiából ismerik a leginkább, azt is önök itt a családban milyen diós ételeket készítenek, vagy van-e valami kedvencük?
3: Személyesen az én kedvencem a diós zserbó, ez annyira kedvencem, hogy adott esetben a szülinapomra torta helyett is nagyon szívesen kérek a feleségemtől. Illetve az értékesítésünkben is egy nagyon erős rész a teljes dióbél vertikumot, amit mi itt előállítunk, azt a cukrász és sütőipar vásárolja meg tőlünk közvetlenül. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy 150-200 cukrászdával, pékséggel dolgozunk együtt, akik aztán a mi diónkból készítenek mindenféle diós finomságokat.
4: Önök nem csak diót termesztenek és forgalmaznak, hanem dióolajat is készítenek. Hogy készül a dióolaj, és mire használják.
3: Nekünk saját présünk nincs, ezt egy külön cég végzi a számunkra, tehát hidegen préselt dióolajat tudunk gyártani. Ez egy nagyon erős dióízű olaj, sokáig eláll, hogyha az ember nem teszi ki fényre. A felhasználásáról pedig annyit kell tudni, hogy egy dolgot nem szabad vele, nem szabad sütni, mert megég, tehát ilyen módon nem váltható ki mondjuk egy olívaolaj, viszont az erős dióízének köszönhetően saláták ízesítésére, akár egy gombóc vaníliafagyit meglocsolva dióolajjal, az se lesz egy utolsó dolog, de legtöbbet egyébként mi salátákra használjuk. De olyanról is tudok, aki minden nap megeszik belőle egy kis kanállal, egyrészt a egészséges betartalma miatt, másrészt azért, mert az emésztését is sokban segíti egy kis kanálnyi dióolaj.
0: A Balaton felvidéki tanúhegyek egyikén a Csobánc oldalában áll az a villa, amely egykor Tolnai Klári színművész hétvégi háza volt. A birtokot 2004-ben vásárolta meg Philipp Ozer, svájci vállalkozó, aki a név megtartásával alapított borászatot. A pincészethez 2008-ban csatlakozott Nagy László birtokigazgató és pincemester, akivel közösen kezdtek dolgozni a rizlingek, a burgundi fajták és a sámpányi szemléletű pezsgők újra gondolásán. Vajda Klára Nagy Lászlóval, a borháztárs tulajdonosával beszélgetett.
5: Kezdetek úgy indultak, hogy az Ozer úr, a társam, Philipp Ozer, Svájcból ideérkezett Magyarországra, és mint borszerető ember elkezdte felkutatni a számára izgalmas borrégiókat és borokat. Nagyon-nagyon szerette régebben is már a Rajner rizlingeket, Szerelmei Huba egyik Rajner rizlinge nagyon tetszett neki. És azt mondta, hogy ha egy ilyen rizlinget lehet készíteni, akkor ő is szeretne próbálkozni egy kis birtokon. Itt találta meg a helyiek által csak Tolnai kastélynak hívott épületet, szerelmesedett bele, és addig ment, amíg ezt meg nem tudta szerezni. Ez volt a bölcsője az egésznek. 2006-ban sikerült megvenni a Vincelérházat, én 2008-ban érkeztem a birtokra, kezdtük el a közös munkát, akkor nagyjából 4,5 hektáron gazdálkodott a birtok, utána jött egy intenzív növekedés, ugye most már 2026-ban 26 hektár területünk van egy tagba, szomszéd nélkül nagyon fontos, hiszen 2012-től átálltunk mi is bioművelésre.
6: Milyen szőlőfajtákkal foglalkoznak?
5: Az egyik nagy kedvencünk, személyes kedvencem is az olasz rizlin, de imádjuk a Rajna rizlinget. 5 hektár furmintot telepítettünk az elmúlt pár évben. Hiszünk a fajtába, és egyre nagyobb sikerei is vannak, mint pezsgő alapnak, mint házasítási alapnak. A nagy francia túráinknak a hozadéka még az elején, amikor ismerkedtünk a Filippel, akkor a Pinot Noir és a Chardonnay elkerülhetetlen volt a számunkra, hogy megmutassuk, hogy mi is tudunk jót készíteni. Zöld Vertelin ott volt már ugyan a birtok szerkezetbe, de a régi ültetvényeket kivágtuk és újra telepítettük, de a fajta megmaradt, azt is nagyon imádjuk. Régen volt Szürke Barát, K3-as olasz rizling, Zenit, Zengő, Otonel Muskotája hegyoldalba. Mi azt mondtuk, hogy ha koncentrálni akarunk, akkor meg kell találni azt a pár fajtát, amivel foglalkozni akarunk, és azt a csúcsra járatni.
6: És ezek jól érzik ott magukat.
5: Figyelembe véve a klímaváltozás viszontagságait, próbáltuk az új telepítéseket már úgy forgatni, nem a klasszikus hegyvölgy irányba telepíteni, hanem a délutáni nagy melegből árnyékolással egy picit a savakat védeni, az érés lassítani. Nyilván a csapadékot nem fogjuk tudni pótolni, hiszen csepegtető vagy öntözésre lehetőségünk nagyon nincs. Az elmúlt években szinte minden évben hiányzik egy 100-150, akár 200 mm csapadék is az optimális működéshez, de bizakodók vagyunk, mindig voltak hullám völgyek mindenbe. Én azt gondolom, hogy nyilván a vegetációs időszak rövidülésével változni fognak az ízek, hiszen változik minden összetevője a musnak, a savak változnak. Egyelőre még azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk.
6: Melyek a Filip és melyek az ön kedvencei?
5: Kezdjük a Filippel. Hát ő mindent szeret. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen szerelem projekt. Azok a fajták, amik kilettek választva, ezek mindig egy ilyen kisebb összetűzések, hogy még egy napot hagyjuk, egy nappal korábban hoztuk volna be, akkor mennyivel jobb lett volna, tehát egy kis nyolcnyi kis dolgok. De azt gondolom, hogy nyilván a Chardonnay az őnek nagy szerelme, hiszen a burgony amúgy is az ő szívecsücske, és ez meg is határoz egyébként az egész pince életét, mindig mondják, hogy burgonyi stílusú ételeink vannak. Ha választani kell, hogy mi az a fajta, amivel dolgozhatnék ebben a maradék 30 évben, reméljük annyit ad még a jóisten, akkor az a Rajner Riesling lenne.
6: És nem marad más, mint kóstoljuk. Tölt a poharamba.
5: Hát a pohárban most egy fiatal 2024-es furmintot magával a szőlővel, hát barátkozni kellett nekem is, egy igazi vad ős növény, mondjuk így hatalmas levelek, óriási intenzitású növekedéssel. A gyümölcs hál' Isten nálunk másképp működik, mint Tokajba. Sikerül megőrizni botrytiszmentesen az ültetvényeket, és az utolsó szemig válogat, hogy véletlenül se kerüljön bele. Azt is érezzük egyébként a pohárból, amit érzünk, hogy egy nagyon tiszta, mintha maga a szőlő, maga a gyümölcs lenne a kezünkben, az illat jön vissza. Nagy hordóba, Franz Stöckinger hordóba, Ausztráliába érjeztünk és érleljük ezt a csodát, gyönyörű, harmonizáló, óriási érési potenciált ígérő savakkal egyébként a háttérben. Hatalmas siker és nagy kedvencünk.
6: Mik a eljövendő célok? Mit szeretnének megvalósítani?
5: Hát a célok nyilván ugye a brandépítésnél nagyon fontos, hogy meg tudjuk magunkat mutatni a világpiacon. Ez egyébként elég jól működik, most több mint 30 országba szállítunk, és nyilván ott szeretnénk legalább azokat a sikereket elérni, mint itthon, bekerülni csúcsgasztronómiába, erősíteni ezt a brandet, amit felépítettünk, és nyilván elhozni azokat az elismeréseket, amire egy ilyen birtok vágyhat.
6: Van olyan szőlőfajta, amit szeretnének kipróbálni még, hogy viselkedik, hogy érzi magát itt Padacsonyban?
5: Hát erre most nehezen tudnék válaszolni igazából, hogy mi az, ami hiányzik a birtokból. Szerintem erre inkább a válasz majd egy 5 év múlva lesz meg, amikor ha valóban tovább változik a klímánk és változnak a körülmények, akkor valószínű, hogy kell majd egy olyan fajtát kerestünk, amivel majd tudjuk pótolni azokat a fajtákat, amik már az akkori igényeknek nem fognak megfelelni, vagy környezeti változásoknak.

Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket. Kubin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Az amerikai védelmi miniszter ismét arra szólította fel az európai országokat, hogy tegyenek többet védelmük érdekében. Pete Hicks-öt egy franciaországi amerikai katonai temetőben beszélt erről. Hangsúlyozta, hogy Amerikának kell utat mutatnia, a béke csak erővel garantálható, és megjegyezte azt is, hogy a bevándorlás fenyegetést jelent a nyugati civilizációra. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek. Erről beszélt 14. Leó pápa madridi ima virrasztásán. A katolikus egyházfő mintegy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionáriusaként kell példát mutatnia a családban, a munkahelyeken és minden emberi kapcsolatban. 14. Leó ma körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban, amelyre 1 millió embert várnak. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő idézte Pulitzer József a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A taxiszövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitruck alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hét hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. A második meccsét is megnyerte a magyar válogatott a női röplabda Európa Liga alapszakaszában, miután 3 játszmában legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 10-16, napközben 26 és 30 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
2: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek! Mint a pokol 7. bugyrát úgy írja le 1821-ben a Dunaparti Pesti Heti Vásárt Samsz Ferenc elmagyarosodott sváb patikus. A Baromfi piacon átható bűz terjeng. A szűk szekérvárban az embertömeg egymást lögdösi. A libák, kacsák, tyúkok, disznók fülhasogató muzsikájától nem lehet egymás szavát érteni. Vagy pormarja a szemedet, vagy a csizmád ragad a sárba. Derűs képet fest ugyanerről a piacról 1836-ban Adalbert Müller, német író.
3: A hajóhídtól lefelé végig a Dunaparton 100 számra állnak a szekerek, a rakparton kisebb-nagyobb csónakok, uszályok simulnak szorosan egymás mellé, ameddig a szem ellát. Van itt dinnye, zöldség és gyümölcspiac, a hordozható lacikonyhákban 1000 szám lógnak a sütnivaló kolbászok, a rákot pedig azon helyt megfőzik, és az ember fel alá járkálva úgy ropogtatja azt, mint Németországban a diót.
2: A piac felügyelőség azonban korántsem volt ilyen lelkes. Szerintük a Dunaparti élelmiszerpiac koszfészek és rágcsáló telep. Nincs rendes ivóvíz, az árusok tisztességtelenül nyerészkednek, a zúgmészárosok gyanús eredetű húsfélét vágnak. Úgyhogy nem csoda, ha a millenniumi ünnepségekre készülő főváros a monarchia területén dúló csarnoképítési láz hatására elhatározza, hogy a kupaüzlet disztelenségének korlátozása céljából bezárja Budapest 44 utcai piacát, s modern vásárcsarnokba tereli 8000 kereskedőjét. 1896-ban aztán gyors egymás utánban nyitotta meg a kapuit a Hold utcai, a Rákóczi, a Klauzál és a Hunyadi téri csarnok, valamint a Fővám mögötti sóháztelken az első számú központi vásárcsarnok. Utóbbi megnyitása szenzációnak számított, hiszen egy föld alatti alagút kötötte össze a rakparttal, hogy a deregjék könnyebben kirakodhassanak, és Bánffy Dezső miniszterelnök avatóbeszéde után begördült az épületbe az első kofavonat is.
4: A későn kelő fővárosiak nem is sejtik, hogy milyen mozgalmas élet van a vásárcsarnokokban, és azok környékén kora hajnalban, midőn ők még javában alusszák az igazak álmát. Ha csak azok nem bírnak erről tudomással, akiknek ekkor kezdődik az este, s az éjjeli kávéházból ilyen tájt botorkálnak hazafelé a néma néptelen utcákon. Különösen a központi vásárcsarnok körül ilyenkor nagyon mozgalmas az élet. Egymást éri a sok falusi, pusztai kocsi, megrakodva mindenféle kosárral, zöldséggel, gyümölcsel, meg pergőnyelvű kofával, akik amennyire férnek, maguk is oda kuporodnak a rakott kosarak közé, várva, míg a sor portékáikra kerül, hogy betakaríthassák azokat a vásárcsarnok hatalmas boltozatai alá, vagy nagyszerű pincéinek telhetetlen gyomrába. Még este valamikor megindultak ezek a kocsik, és a derék fáradhatatlan fehér cselédek valamelyik faluból, vagy a világ haladványán a vasútról szállítják ide a portékát. Elég az hozzá, hogy mindennek már kora reggelre helyén kell lenni, szépen berakva, elrendezve. Ha majd jönnek a nagyságák, s a kisasszonyok, készen találjanak mindent. Mire pedig megvirrad, már akkorára az utcaseprők, a vásárcsarnoki szolgák tisztába hoznak mindent, s a 7-8 órakor arra sétáló fővárosi polgár már nyomát sem találja annak a sajátságos falusi életnek, mely kora hajnalban ott zsibongott.
2: A csarnok közönsége azonban hálátlannak bizonyult. Vetett néhány pillantást a Petsz Samu tervezte vasszerkezetre, megcsodálta a zsolnai gyár épületkerámiáit, de már is visszasírta a régi piac hangulatát.
3: Hogy büszkélkedő csarnokokba költözött a pesti piac, sokat veszített a színéből, változatos, hullámzó elevenségéből. A sok jó, amit a vásárcsarnok rendszer ígért, nem következett el ránk, a drágulás rémét nem tudtuk vele elijeszteni, és az élelmiszer hamisítás is javában virágzik, mint mindig. Elpusztult azonban helyette az a pittoreszk, az a mozgalmasságában megragadó kép, amely olyan egyedivé tette a pesti piacot.
2: Megszűnt például a haltér, vagy a nevezetes zöld udvar a zöldséges kopák piactere. Vele együtt a 8-ashoz címzett kávémérés, amit azért neveztek így, mert itt 8 krajcárért óriás kávét kaptak a zöldséges kopák, de olyan vastag föllel, pestiesen bőrrel, mint valami bundadarab. A csarnok Budapest elemi csapása, mondták egyesek. Jókai Mór is a régi vásári hangulatot siratja a Budapesti Élet című tárcájában.
5: Még néhány évtizeddel ezelőtt lehetett néhány sajátszerű hangot hallani az utcákon. A dunavizes ember Dunabózt kiabált. A házaló eltutmált a reszkető hangon a Handlét. A szalmáruló végig kiabálta az utcát a szalmát vegyenekkel, a váci olajárusnő elrikantotta az olajt, a millimári leány beénekelte a kapu alá. Kaffens a million danubers. A soroksári polgártárs ránk parancsolta rörgő szóval, hogy krumplikaft. A tót leány melankólikusan énekelte a káfnizondot, a tót ablakos minden kapun bekiáltotta, hogy fénszmók. Ma már mindez múló félben van. Kivált a pesti oldalon. Akinek valami eladnivalója van, nem hívogatja a vevőket. Tudja, hogy értem ennek.
2: Rég kihalt figurákról emlékezik meg az ínyes mester is. Ilyen a krajnai kucséber, aki nagyszemű marónival, gesztenyével és veronai szaláméval kereskedett, a fenyves madarat árusító zólyomi tótatyafi, a káposztagyalút kínáló stájerlegény, és minden kofa közül az egyik legijesztőbb, a pákász felesége.
4: A piarista kápolna egy sarokerkélyének a tövében ütött tanyát egy derék kofa asszonyság, akire szent borzalommal néztem gyerekkoromban. Öblös Weilingban 100 meg 100 kékes-fehér kecskebékacomb, nagy uborkás üvegben kígyóformán fickándozó csík, jókora kosárban egymás hegyén hátán mászkáló éticsiga volt az áruja.
2: Árubőségben persze a pesti vásárcsarnok még így is vetekedett a párizsi Leal kínálatával.
3: Kedden és pénteken a heti vásárok napján nyüzsgő, zsibongó tömeg tolongott a Dunasor és a régi városháztér között. Apró mokánylovak ropogtatták a zabot a falusiak szekerei előtt, tülkölve közeledett az emeletes újpesti lóvonat, tűzről pattant ezerszoknyás palotai pancamárik ugráltak le róla teljes kannával a kezükben, fehér lepedőbe kötözött batyukkal a hátukon, gyümölcsös kosarakkal a nyakukban. Óriás ernyők alatt trónoltak a terebélyes, gőgös nagy kofák, mögöttük óriási uborkából és zöld paprikából épített hegyek mögött ültek a szorgalmas, becsületes bolgárkertészek, a zöldségtermelés diploma nélküli professzorai, akiket máiglan csak rácnak nevez az etnográfia finom disztinkcióival nemigen törődő pesti nép. De az őskofák kezdenek eltünedezni.
2: Pedig a pesti kofa valaha fogalom volt. Hozzátartozott a városképhez. Amikor 1905. október 9-én az Aluta vontatóhajó a mai Erzsébet híd alatt kettéhasította azt a gyümölcsbárkát, amely a szigetmonostori kofákat szállította, és az asszonyok többsége meghalt vagy eltűnt, kis híján nemzeti gyászt rendeltek el. A kofák épp úgy szakosodtak, mint a többi árus. Volt teljes kofa, például a híres soroksári milimárik, kender, kenyér, dinnye kofa.
3: Volna szép uborkám, kiállt a tömeghez az egyik jól megtermett árus. Körösi, kovászolni való, 24-ért viheti. A fekete táblán 25-re van kiírva az uborka. Egy koránkelő kofaasszony megáll a hívogató szóra. Hallom, hogy 22-ért méri az uborkát. Az árus mindenre megesküszik, ami élő és halott, hogy neki is többe van. Most még magánosok nincsenek a piacon. Most csak a kiskereskedők a kofák viszik szét az árut kisebb csarnokokba, kisebb piacokra, ahol 3-4 filléres haszonnal adják tovább a későnkelő háziasszonyoknak.
2: Igazi haddelhat persze akkor tört ki, ha valakit csalással vádoltak. Ilyenkor előkerült még a székláb is. Pedig mindenki tudta, hogy a kofák csalnak. Ez hozzátartozott az üzlethez. Egy bácskai mondás meg is fogalmazta a lényeget.
6: Aki nem tud csalni, jobban teszi, ha nem áll kofának.
2: A kofatrükkök közül mindenki ismerte a vizezett tejet, a liszttel sűrített tejfölt, a forró ecettel kétszer leöntött és így megszelidített mérges gombát, az egészséges gyümölcsök közé rejtett rohadtat, a sósabban lemosott tojást, a téglaporral színezett piros paprikát. Felfújt libáról azonban kevesen hallottak.
4: Szép sorjában előttünk pihen vagy 8 gyönyörű tisztított liba. Szemre úgy látszik, mintha nagyon kövérek volnának. Az éles látású vásárbiztosnak azonban nagyon gyanúsak a megduzzadt formák. Széjjel veszi a nyakvágást, s mindjárt a legelső gégéjénél fehér cérnakötést bont ki. Ez a liba fel van fújva, mondja határozottan, és mire kioldódik a liba gége cérnakötése, íme, mint egy felpattant játékléggömb, a gömbölyűre hízott libatest is egyszerre leapad. Kiszorult belőle a levegő, amelyet a kettévágott gégecsövén belefújtak. Ne tessék azonban azt hinni, hogy a kilóra mérendő libákat is felfújják. Nem. Az ilyen erőszakosan felfújt libák birtokába csak azok juthatnak, akik darabszámra veszik a szárnyasokat.
2: A leggyakoribb persze a hamis kofa mérleg volt. Hiába ellenőrizte a mérlegeket a piacfelügyelet, akár havonta is, a piaci hiénák, kupecek megtalálták a csalás módját.
4: A leggyakoribb trükk, hogy a mérleg lapja alá, amire majd az áru kerül, húzdek a hájat kennek, úgy, hogy a legéberebb szemű vásárló sem jöhet rá a csalásra. Vagy erőszakosan elhajlítják a mérleg alsó karját vagy rúdját, ami szintén súlykülönbözetet idéz elő. Azok az árusok, akik a csalásnak ezt a formáját választották, gondoskodtak arról is, hogy a mérés pillanatában a vásárló figyelmét valamivel eltereljék. A mérleg lapján állandóan annyi súlyt tartogatnak, amennyivel a másik lapot megnehezítették, nehogy a félrebillenést a vásárló észrevegye. A hiányt pótló súlyt csak akkor kapják le a mérlegről, amikor az árut a másik lapra már ráhelyezték.
2: Hírhedett volt a pesti kofa zsémbes természetéről, méteres szájáról is. Nem véletlen, hogy a perzsa gufaszó máig fecsegőt jelent. A nagy szájúság azonban nem csak pletykálkodást jelentett, hanem kofadalt is. Ez amolyan korabeli reklámszöveg volt, amivel a leleményesebb kofák a portékát kínálták. A kofa stílus megtetszett Orbán Ottónak, maga is írt egy piaci kikiáltó verset.
4: Tessék kérem, tessék kérem! Nincs jobb hely a piac téren. Kapható itt fakalap, kizárólag pult alatt. Kőbölcső és üveging, fele áron, prima mind. Tartós gumióvoda, gurul ide, meg oda, meg emide, meg amoda. Ezen felül kapható kőből trójai faló. Első rangú hacacáré, 3 forint 20 krajcáré. Tessék kérem, nincs jobb hely a piac téren.
2: Krúdi Gyula nem a kofák miatt járt a csarnokba, hanem a színek és főként az illatok miatt.
7: Azért is szeretek a piacokon járni, mert azok körülbelül minden hónapban változtatják a maguk jellemző szagait. Amíg télidőben a kolbászok, hurkák és sódarok olyan nagy tömegben lepik el a piacokat, hogy az őszaguk mellett a halaknak, káposztáknak, téli almáknak alig van valami beleszólásuk a dolgokba, most nyáridőben a gyümölcsárus kofák nyomják el a húsvágókat és a halászokat. Nem lehet kitérni az ő dinnye tornyaik, őszi barack kupoláik, szilvás kosaraik elől, még ha akarna is az ember. Ezek a gyümölcsök megtöltik illatukkal az egész várost, elringatnak a hétköznapi élet rossz szagaitól, bűzeitől. Valami új világba csalogatnak, ahol az életnek más ízei vannak. De nem sokáig grasszál már a dinnye, előre nyomakodik hóhér a lőrinc, aztán a piacnak ismét újabb illatai lesznek. Megjön csengővel, vidámsággal a szőlő, hogy a gyermekek kerekre nyitják a szemüket, a nők felsikkantanak a boldogságtól, a beteg emberek felragyognak, hisz itt van az ideje az ő mindenkori szőlőkúrájuknak. Most aztán teljes illattárban áll a piac, nem tudja azt a dunai szél sem elhajtani. Ez a legszebb, legdicsőbb korszaka a piacnak, mint egy szép asszonynak a hervadás előtt lévő éve.
2: Karinti is rendszeresen kisétált a Vámház körútra. A vásárcsarnokról úgy írt, mint valami kegyhelyről.
3: Mindig szerettem a gyomornak, szemnek és szájnak és nyelőcsőnek ez áhítatos templomát. Lehet, hogy mészárosok voltak őseim között. Valami harci kedv fog el. Keményen lépkedek a vér és szemét szagú mocsokban, ami a csatorna felé folydogál, csöppet se undorodom. A vaskampókról súlyosan, mozdulatlanul csüngenek alá az egy darabból faragott marhacombok. Szép rózsaszín húsuk zsírosan csillog, kínálja magát. Hatalmas, bordóvörös tüdő lóg a másik kampóról, szív alakú, zárt vonal, középen maga a szív, aztán a síkos héjú, incsiklandó máj, rikító színeiben, vaskos, húsos, tapogatást kívánó külön lény az egész komplexum. Friss, nyers, hívogató szag árad belőle. Olyan, mint egy nagy gyümölcs, valami egzotikus, délszaki kenyérfa termése, vagy valami ismeretlen marsbeli virág a maga életteljes valóságában.
2: Budapest gyomra, mondhatnánk, hiszen Karinti majdnem akkora átéléssel lecseteli a Vámház piac árukészletét, mint Zola a párizsi vásárcsarnokét. főként a hentesek, halárusok, meg a gyümölcskofák standja nyűgözte le.
3: Megpukkadt vörösdinnye vérzik a sarokban. A pulton szőlőkupacok, alma és körte és banán, naspolya és füge, csupa szín, csupa illat, ízek és aromák, feleselő ízes nedvek, zamatos illatok kiabálnak. Nem is volna rossz becsület szavamra. Micsoda remek halak úszkálnának ott egy medencében. Óriási harcsa, márnák és finom tokok. Hát, az a nagy sajt ottan, mint a kocsikerék akkora, gorgonzola barátom, amit úgy szeretek. Unalmas dolog, száj, fogak, nyelőcső, bonyolult szerkezet, amivel nagy keservesen tudnék nehéz munkával néhány morzsát lefaragni és felaprítani belőlük, mikor nekem az egész tetszik, így, ahogy van.
2: A piac hangulata elragadta a Kosztolányi Dezsőt is.
4: Hadd mondjalak el, te piac! Piac, te kit megvet az ünnepi szónok, s a nyavajás költő. Mi szép vagy a fényben, milyen diadalmas! Lüktetve zsibongasz. Az élet ütemére pesgesz előttem. Roppant teli szaggal, a túró a tejföl savanykás szagával, a sajtok kövérlő sárga illatával. Vanília ízzel, bűzzel és szeméttel. Gyermeki forgók papírviharával, vartyogva a vidám kofák kacajától. Micsoda hatalmas isteni színház! Együtt az ételek és a virágok, minden, ami jó, szép, a szájnak, a szemnek kánaáni bőség.
2: Persze volt a piacoknak még egy vonzereje. Aki ismerte titkaikat, remek falatokhoz juthatott. Mint például Kródi haspókja, Szűcs Pátri, a nagy étkű ember, aki először bekapott valamit valamelyik belvárosi kávéházban, onnan átbillegett ebédelni az öreg szikszaihoz a Kálvin térre, majd bevonult a nagy csarnok vendéglőbe, és leült a gazda asztalához. A vendéglőst ez időtájt Klivényinek nevezték.
3: A vásárcsarnok vendéglőjében mindig híres konyha volt, mert frissiben kapta a vendéglős az élelmiszereket. Az új zöldség tavasszal és a kismalac a hideg időjárás beálltával itt jelentkezett először. De minden idénynek megvoltak a maga friss gyönyörűségei, amelyeket okos ember a vásárcsarnoki vendéglőben először üdvözölhetett. Ugyancsak a hajnali vásárnyitás miatt itt főztek először útonjáróknak való eledeleket, itt készült el leghamarabb a pörkölt és a tokány, amelyet még az úgynevezett fehér terítékes részben is a saját bicskájukkal eszegettek a vendégek. Itt nem lehetett rosszat főzni, mert hiszen szakértő volt jóformán mindenki. A mészáros és hentes abból a húsból evett, amit ő adott el az imént a vendéglősnek, csak az elkészülés módján múlott az egész dolog. A kofák számon kérték kacsáikat, jércéiket, amelyeket hajnalban a vásárcsarnoki konyhára szállítottak. Pesti okos emberek tudták azt, hogy a vásárcsarnoki vendéglőben a legkitűnőbb minőségű élelmiszerekből főzik a mindennapi kosztot, ugyanezért beódalogtak.
2: Tapasztalt piacozó volt Csukás István is. A költő az óbudai piacot kedvelte, személyesen ismerte a kofákat.
7: Járom a piacot gyerekes áhítattal. Kóvájgok föl alá, kinyitva minden érzékszervemet, ízlelek, látok, szagolok és tapogatok. És fülelek is, kofaszút, háziasszony zsörtölődést, elharsogott titkos ételreceptet. Csak magának, aranyoskám, és tegyen bele bazsalikomot is. Látom az ízes szavakat, sőt, szagolom. Csombor, ánizs, csiperke. Megsimogatom a lágy mellű almákat, csipegetem a töppet mazsolát, nyelvem hegyét megégetem a macskapöcse paprikával, majd borogatom savanyú hűs káposztalével. Diót csörgetek, arcomon mókus mosoly, ám gyomromban vadász izgalom. Nézem a véres húsokat, a félmosolyú disznó fejet, az aranyló kacsákat, a kéklő gyöngytyúkot. Micsoda leves lesz belőle. Össze is állítom az ebédet. Kényesen válogatva, nagyokat nyelve, elképzelem. Húzom az időt, s nem főzöm meg. Valahogy úgy vagyok, mint a szerelemben.
2: Érthető volt tehát szomorúsága, amikor modernizálták a kolosi téri piacot is.
4: Dobogó szívvel megálltam a piac sarkán, s gyönyörködve néztem az összetákolt, kátránypapírral fedett bódékat. Az asztalon pirosló manúsipkát, a cseresznye paprikát, a felfújt képű almát, a lányos zöldbabot, a bársony csikóorhoz hasonló gombát és a többi földi csodát. És nem tudtam betelni velük. Segítségül hívtam az orromat is, és mámorosan beszívtam az illatokat. A füstölt hús, a savanyú káposzta, a kapor illatát, mint egy kábítószeres. Rögtön otthon éreztem magam. Kisimultak a ráncok az arcomon, és egy kicsit a lelkemen is. Aztán a piacot lebontották. A bódék eltűntek, néha elképzelem, hogy kátránypapírszárnyukkal felrepültek az égbe, s magukkal vitték ámuló éveimet. A régi piac helyén modern, takaros, tiszta csarnok

0: akik komolyan vették a divatosan hangzó kifejezéseket. Fenntarthatóság, hitelesség, minőség. És szívós munkával gabona és gyümölcsfajtákat, szárnyasokat mentettek meg a kihalástól, felelevenítettek régi tartósítási formákat, megtanulták a környezettudatos, modern gazdálkodást, és visszaadták az élelmiszerekbe vetett bizalmat. Jó alapanyagból könnyű rosszat főzni, de rosszból sohasem lehet jót. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 613. adásunk. Jövő héten a zsíros deszkáról lesz szó. Hogyan lehet erről a témáról fél órát beszélni? Ha kíváncsiak rá, hallgassanak bennünket.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Sátoraljaújhelyen FM 91,9. Kedves hallgatóink! Most az Irodalmi Újság korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Irodalmi Újság.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti Önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa, és köszöntöm vendégemet a stúdióban, Szénási Zoltán irodalomtörténészt, az ELTE HTK Irodalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Én is üdvözlöm.
0: Az alkalom pedig, amiért összejöttünk ma estére, Vasadi Péter 100 éve született, 26. június 1-én látta meg a napvilágot, méghozzá Újpesten, ami az én szívemhez is közel áll, az újpestieknek meg pláne, de ez egy jelentős dolog, mert akkor Újpest még nem Budapest volt.
1: Igen, ez egy külvárosi rész volt, és azért irodalmi szempontból mégis egy jelentős
0: nagyon fontos
1: terület,
0: hely, igen.
1: Tehát, hogy más nem mondjak, Babits Mihály miatt is.
0: És Kafka Margit miatt
1: és Kafka
0: is.
1: Margit is természetesen.
0: Én például abban az iskolában jártam, akkor volt 100 éves, 83-ban, ahol Kafka Margit annó tanított, tehát ugye sokkal korábban. Babits pedig ugye róla azóta, illetve a Könyves Kálmán gimnáziumban tanított, nem is nevezték el róla, de tudja mindenki, hogy Babits ugye verset is írt Újpestről. No, hát ez a hely indította el Vasadi Pétert, és hát nagy utat járt be, és gondolom, hogy most ebben a következő fél órában, szűk fél órában ezt föl is tudjuk vázolni, ezt a nagyszerű életutat. Hát mindenki tudja, hogy a Magunk kenyerén jelentős antológia volt, ahol először megjelenik ez a 71-es antológia, hogyha jól emlékszem.
1: Igen, így van.
0: No, hát milyen háttérből indul ő? Ugye meglehetősen katolikus az egész pálya, tehát erre számítsanak a kedves hallgatók, hogy erről szó lesz.
1: Igen, hogyha Vasadi Péter családi hátterét nézzük, akkor ugye anyai ágon erdélyi felmenőkkel rendelkezik, anyai nagyapja a Zicsi családnak volt intézője, egy agrárszakember volt,

0: Alpai ágon pedig norvég felmenőkkel bír. Ugye Vasadi Péter néven ismerjük, de talán elárulhatjuk, hogy ez művész név. Ugye a polgári neve Péternek Víz Péter volt, és ez a, ha jól sejtem, a norvég ágból jön. Apai ágon kispolgári család, postás volt az édesapja, aki aztán katona lett. A vezérkar mellé beosztott tisztként szolgált, és Péterék hárman voltak testvérek, és mind a három katonaiskolába járt, és a második világháború alatt kint a fronton szolgáltak is. Ugye ez egy meghatározó élmény Vasadi Péter számára személyesen, és költészete számára is. Egyrészt tematikusan is visszavisszatérő motívumok, a harctéren átélt események. Másrészt pedig különösen korai költészetének a látomásossága is. Azt hiszem, hogy abból az apokaliptikus, mondanám, hogy vízió, de az a maga idejében a legkeményebb valóság volt. Tehát az, amit ő ott a fronton átélt, ugye a nyugati frontra vitték ki, és ott élte meg a háború végét.
1: Hát 100 éves lehetne akár, ugye? Lehetne most ő még itt?
0: Hát igen, igen, ugye 2017-ben hunyt el Péter, és igen, szép kort megért. De ugye hozzátartozik az ő életútjához, hogy ahogy a szerkesztőasszony is mondta, ugye 71-ben jelenik meg a Magunk kenyerén kötet. Ez egy antológia volt a Szépirodalmi Könyvkiadónak, volt hasonló antológiája már korábban is a költők egymás közt. Ez azért jelentős antológia, mert itt fiatal, még kötettel nem rendelkező költszerzőket közöltek, viszonylag sokat, majdnem fél kötetnyi verset egy-egy költőtől, és mindenkit egy jelentős költőtárs vezetett be. Vasadi Péter például Rónai György.
1: Nem véletlenül, igen. Ugye itt az új ember köréről is majd beszélünk, igen, vagy beszéltünk most is meg a vigíliáról.
0: Igen, még egy picit, hogyha igen, lehet, visszatérnék ehhez a késői pályakezdéshez, mert ugye 71-ben Vasadi Péter, ha jól számolom, már 45
1: hát,
0: éves
1: bizony,
0: volt. És ez ugye abból fakad, hogy ugye amikor ő hazajött a frontról, visszatérne Újpestre, de ugye a házukat lefoglalják, el kell költözniük, ugye osztályidegenelem lesz 48-49 után, jár egyetemre viszonylag rövid ideig, ugye mostani ELTE magyar-német szakára, ha jól emlékszem, onnan elbocsátják, a színművészeti rendezőszakon talán egy fél évet eltölt, onnan is elbocsátják, aztán mindenfelé próbál elhelyezkedni, míg végül hosszabb időre a Kohusznál kerül állásba. Ez a konzerv és húsipari szállítási vállalat volt.
1: Hát így és éltünk, igen, így éltek akkoriban. Igen,
0: igen, igen, igen. És egészen 61-ig, amíg Pályi András hívására nem került el az új emberhez újságírónak. Akkoriban már jelentek meg versei itt-ott, Alföldben, jelenkorban és más folyóiratokban.
1: Az új ember nagyon jelentős gyűjtő helye volt nagyon fontos költőknek, tehát itt nem is annyira talán a katolikusság domborodott ki, hanem az, hogy jó költő legyen. De azért mégiscsak kell mondjuk azt, hogy egy új katolikus mozgalom hozta ezeket a szerzőket össze.
0: Igen, igen, ez mindenképpen így van.
1: Igen, és kérem szépen, igen, hogy arra majd térjen ki, hogyha lehet, hogy azért egy kommunista Magyarországon történik mindez, ahol egyébként Heinrich Böll regényei is szép számmal megjelennek.
0: Igen, ez nagyon fontos valóban a ennek a kései pályakezdésnek ez a történelmi kontextusa. Ugye 56 után vagyunk, 60-as évek elején, amikor ugye lezárulnak a megtorlások, elindul egy enyhülési időszak, ami azt is jelenti, hogy ugye a korábban uralkodó marxista ideológia is ugye kezdi elveszíteni meghatározó pozícióját. Ugye az Új Ember folyóirat, illetve még a Vigiliát említsük meg mindenképpen, szintén katolikus folyóiratról van szó. Ugye a Vigilia 35-ben indul, az Új Ember a második világháború után, és érdekes módon hagyják működni, ugye a kommunista hatalom is hagyja működni, természetesen erősen kontrollált környezetben tehetik ezt meg, de létezik katolikus sajtó, ami például lehetőséget ad, ugye különösen a Vigília esetében igaz ez, még az 50-es években is olyan szerzők megjelenésére, akik egyébként a korabeli irodalmi nyilvános nehezebb kaptak volna
1: vagy egyáltalán
0: megjelenési
1: nem.
0: Lehetőséget.
1: Igen, igen. Na de azért mindig vannak újszülöttek, és mindig fontos elmondani azt, hogy hagyták, miért hagyták létezni ezeket a folyóiratokat. Persze említette a kontrollt, az erős kontroll jelenlétét, de azért nyilván szándék is volt az elvtársakban, hogy ezt így hagyják. Nem csak hagyták, fel akarták talán mutatni?
0: Igen, ez nyilván különösen a 60-as években ez része lehetett a diplomáciának is. Noha ugye tudjuk azt, hogy a kommunista ideológia ugye, távlati céljaiban az ilyen történelmi polgári csökkevények, mint a vallás el kellett volna, hogy tűnjön, de érdekes módon mégsem így történt. Aztán ahogy világpolitikai szinten is veszített pozíciójából, ugye a hidegháború idején, különösen majd aztán a 80-as években úgy változott ez a közeg. Ez egy jó kérdés, hogy miért hagyták működni. Őszintén szóval ezt inkább egy történésznek kellene
1: megválaszolnia. Elég jól fel is göngyölítettek már bizonyos életutakat, azt hiszem, tehát, hogy egy-egy mindenható főszerkesztő mit tehetett és mit tett meg, és hogy hogyan, tehát az embernek van egy olyan érzése még akkor is, hogyha mindketten 75-ben születtünk, úgy tudom, én biztos,
0: igen,
1: maga
0: igen,
1: is,
0: igen.
1: Hogy ezért élt az ember abban az időszakban,
0: igen,
1: és még annak ellenére is olyan érzésem van, mint hogyha nem lettek volna teljesen tisztában, vagy ha most nem a semmi szín alatt nem szeretném azt a szót mondani, hogy hülyék voltak hozzá, hogy ezt megértsék, de van egy olyan érzése az embernek, hogy mintha kicsit elsiklottak volna el fölött az egészet. És azért hoznám még egyszer vissza a Böll regényeket, mert gyakorlatilag az egész életművet kiadták. Most vagy nem értették, vagy mi van?
0: Egy picit visszamennék akkor. Ugye 48 után volt egy nagyon erős, erőszakos fellépés az egyházzal szemben, azért ezt tudni kell.
1: Persze.
0: És ugye itt a Rákosi...
1: Hát a 80-as években még papok börtönben voltak, még 80
0: kilencben hát
1: szabadultak egyesek, akiket a 60-as években csuktak le.
0: Igen, így van. De hát ugye a Rákosi féle diktatórikus fellépés sem hozta meg azt az eredményt, hogyha úgy nézzük, amit szerettek volna ezzel elérni. Nyilván nagyon sokakat megfélemlítettek, nagyon sokakat perifériára szorítottak. Ugye Vasadi Péter példája is mutatja, aki ugye ezt visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy gyerekkora óta ugye érzékeny volt az irodalom iránt, a művészetek iránt, olvasott József Attila, egy korai nagy élménye volt Vasadinak, de ugye mégse futhatták be ezt a pályát. Tehát volt egy nagyon erős hatalmi presszió, ami azonban mégsem ért célt. Ugye a 60-as években pedig már ugye másként működött az a szocialista hatalom, ami ugye 56-nak a tapasztalat is próbálta leszűrni, és próbálták elkerülni a forradalmat.
1: Na nézzük tovább ezt az életművet, okay. Mert egy picit elkanyarítottam igen, én a beszélgetést, de úgy érzem, hogy mindig fontos, hogy azért ezt világítsuk meg, hogy milyen történelmi környezet volt, mert nem mindenkinek egyértelmű talán. És abból azért jobban meg is lehet érteni talán a verseket is.
0: És ha szabad még ehhez egy dolgot hozzátenem, azért ne felejtsük el azt sem, hogy 60-as években ugye az egyház is jelentős változáson megy át, ugye a második vatikáni zsinattal, igen. Amikor történik egy jelentős nyitás a világ felé. Ugye megváltozik a liturgia, megváltozik az egyháznak a gondolkodás módja. És ez például ebben a szellemi körben, amiben ugye Vasadi Péter bekerül a 60-as évek elején is érezhető volt. Ugye Rónai Györgyék vagy Pilinszky egy nagyon fontos figura Vasadi szempontjából is. Ugye nekik megvoltak a nyugati kapcsolataik, és például 60-as években már azt hiszem a Vigília 30. születésnapjára egy nemzetközi összejövetelt rendeztek, ahol nyugati katolikus lapszerkesztők, írók is részt vettek a tanácskozáson. Tehát ez mutatja már egyrészt a politika viszonyának a változását, másrészt pedig ugye azt a nyitást, azt a szellemi nyitást, ami itt a katolikus közegen belül is végbe ment, és ez meghatározó Vasadi Péter szempontjából is.
1: És mi történik azután vele, tehát a továbbiakban? Ahogy említette, hosszú életű volt, tehát sok mindent megérhetett.
0: Igen,
1: és
0: igen.
1: Nyilvánvaló, hogy ezt az életművet is különféle etapokban tudjuk mérni és vizsgálni.
0: Igen. Ugye azt mindenképp el kell mondani, hogy ugye a Vasadi Péter életművének ugye a legfajsúlyosabb része a költészet. Ugye a Magunk kenyerén antológiában versek jelentek meg, 74-ben jelenik meg az első verses kötet, a Jelentés Babilonból, és utána jönnek szépen sorba a verses kötetei. Viszont igen jelentős az ő esszéírói
1: mint munkássága. Minden jó költőnek.
0: Igen, igen, igen. És azt gondolom, hogy ez egyrészt szépirodalmi szempontból is vizsgálandó, másrészt pedig a katolikus gondolkodás, ugye a laikus katolikus gondolkodás szempontjából is ezek nagyon fontos dokumentumok, hogy hogyan tájékozódik a világ dolgaira nyitott katolikus igen. ember. Igen. Tehát ugye az látszik ezekből az esszékből, de akár csak, hogyha a verseket megnézzük, ugye Vasadi Péter szeretett dedikációkat illeszteni a verseihez. Ugye ezek a dedikációk, hogyha írókról, költőkről van szó, klasszikusokról, vagy filozófusokról, akkor jól mutatják az ő szellemi orientációját. Ez igen széles. Tehát itt új katolikus költészetről, vagy irodalomról beszéltünk, de ha jól emlékszem, valamelyik Kései kötetében talán még Nietzsének is ajánl verset, aki ebben a közegben nem feltétlenül olyan népszerű filozófus volt. De ugye Péter beszélt erről is, hogy ő igyekszik megragadni azokat a gondolkodókat, akikben van valami erő, profétaiság, amiből például egy katolikus is, katolikus gondolkodó értelmiségi is le tud szűrni ugye a maga számára lényeges szellemi tapasztalatokat. Eszék szép prózai műveket is írt, ez talán kevésbé
1: ismert,
0: és talán kevésbé jelentős az ő életművén belül. De igen.
1: Meséljen a személyes kapcsolatukról.
0: Én viszonylag későn ismertem meg Pétert. A Vigíliának kezdtem el írni valamikor a 2000-es évek közepe táján kritikákat, és akkor az első ilyen megbízatásom a szerkesztőtől, ha jól emlékszem, éppen egy Vasadi esszékötet volt. És aztán rendszeresen olvastam, rendszeresen írtam kritikákat az ő verses köteteiről, esszéköteteiről is, és én ugye Tatabányán lakom, Tatabányán azóta már én is szerkesztője vagyok az Új Forrás folyóiratnak, de amikor még a lap 40 éves volt, akkor még én csak a hallgatóság soraiban ültem ott az ünnepi rendezvényen, viszont Vasadi Péter, aki az Új Forrásnak is rendszeres szerzője volt, már hosszú évtizedekkel korábban is, ott volt a meghívott vendégek között, és akkor vettem a bátorságot, és oda mentem Péterhez, és beszélgettünk vele, és utána kialakult egy nagyon jó személyes kapcsolat közöttünk.
1: És milyen volt? Hogyan látta őt? Mert ugye nagy a korkülönbség, azért ez igen, érdekes mindig, igen. Hogy egy fiatal ember egy idősebbet igen, néz.
0: Az, hogy milyen volt, azt gondolom úgy lehet legkönnyebben elmondani, hogyha magunk elé képzeljük azt a környezetet, amiben ő élt életének utolsó évtizedeiben. Ugye Rákospalotán a Magyar utcában, kint egy ilyen kertvárosias övezetben. Ugye Kései verseiben meg is jelenik ez a környezet, szomszédok, nagyon érdekes, ahogy ezeket ugye a verseibe beemeli. Egy régi házban laktak, és meglepő egyszerűségben. Uh-huh. Meglepő egyszerűségben élt Péter néhány könyv között, fehérre meszelt falak között. Leginkább talán egy szerzetesi cellához lehetne, vagy egy kolostorhoz, klastromhoz lehetne hasonlítani azt a közeget, amiben ő élt, és tegyük hozzá, hogy élete végéig, vagy végén ugye a beteg feleségét ápolta. Tehát ilyen egyszerű körülmények között viszont folyamatosan gondolkodott. Tehát én néhányszor találkoztam vele, néhányszor látogattam meg kint a Magyar utcában, többször fölhívott telefonon. Ezek nagyon érdekes beszélgetések voltak.
1: Miről beszélgettek?
0: Két dolgot említek itt. Az egyik a pont az, ami foglalkoztat, a főhívott, és akkor képzeld el, és akkor mondta a gondolatait, és azt éreztem, hogy ő állandóan olyan szellemi magasságokban mozog, ami elképesztő, aminek a leképeződései az ő versei, és az esszéi. Ez az egyik tapasztalatom vele. Ugye a másik, emlékszem egy hívására, ami egy egészen másféle élmény volt, ugye amikor ugye a magyar válogatott a foci EB-n 3-3-at játszott, aztán Portugáliával, az egy izgalmas meccs volt. Én nem vagyok foci rajongó, de még én is megnéztem. Emlékszem, Péter felhívott utána, és Zolikám, látd, tudod, milyen eredmény volt. És mondja, hogy nem volt tévéje, ő a rádióban hallgat. És képzeld, ez olyan élmény volt, mint mikor a angol-magyart hallgattuk a gyerekekkel annak idején. Tehát ez meg egy másik arca volt neki.
1: Igen. Hát Kossuth és József Attila díjat is kapott. Igen, tehát azért az államilag is elismert költőről van szó. Hogyan viszonyult ő ehhez? Mert ugye azt mondja az imént, hogy kolostorszerű otthonában és a beteg feleségét ápolva élte az utolsó éveit, hogy érdekelték őt a díjak, vagy egyáltalán, hogy ez így megtörtént vele?
0: Én azt gondolom, hogy ez mindenki számára fontos, hogy megkapja a visszajelzést, az elismerést, de nyilván nem ez motiválta az ő munkáit, munkásságát.
1: Na hát azt nem is gondoltam,
0: tehát
1: persze.
0: Ő kapcsolatrendszere, és ahogy én láttam, nem biztos, hogy jól, de azt hiszem, hogy ő néhány embert engedett igazán közel magához. Néhány fiatalt, vagy kevésbé fiatalt. Tehát akik azt gondolom, hogy szellemileg és emberileg is közel álltak hozzá. Tehát ő úgymond nem volt benne már, amikor én ismertem őt, és hát ugye ezek a díjak is viszonylag későn jöttek. Uh-huh. Ugye József Attila díj is 90 uh-huh. után, József Attila díjat is 90 után kapta meg, a Kossuth díjat pedig már bőven 80 uh-huh. fölött.
1: Na jó, hát ezek politikai dolgok.
0: Igen, általában. De ugye ez mutatja azt, hogy ő nem volt benne úgy már ebben az időszakban az irodalmi életben, az irodalmi mindennapokban, mert azért lássuk be, hogy ezek a díjak díjak sokszor ezt a másféle aktivitást tükrözik.
1: Igen. Na most hogyan áll az életmű? Fel van-e dolgozva minden? Milyen a recepció? Egyáltalán foglalkoztat-e valakit ma az ő életműve? Újrakiadások? Mi van a levelezéssel? Mi van egyáltalán a hagyatékkal?
0: Igen, úgy tudom, hogy a hagyaték az a PIM-be került, és kutatható. A PIM-nek van egy nagyon hasznos szolgáltatása, az a Digitális Irodalmi Akadémia, ahol több jelentős író-költő életműve mellett elérhető a Vassady Péter életmű is. Tehát ez bárki számára hozzáférhető.
1: Na de vajon érdekli-e a mostani hallgatókat erre? Nyilván rálátása van.
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Lehet, hogy itt komoly hiányérzetünk lehet. Nagyon, nagyon nagy a felelősségünk ebben, hogy életben tartsuk ezt az életművet. Érdeklődés van iránta. Nem olyan régen, egy-két hónapja voltam például az Újbudai Szent Margit gimnáziumban, ahol a gimnazistáknak beszélhettem Vassady Péter életművéről. Tehát biztos, hogy van érdeklődés, és én azt gondolom, hogy túl azon, hogy a mai magyar irodalomnak, a mai magyar értelmiségnek általában van feladata ezzel az életművel, különösen hangsúlyos feladata kell, hogy legyen a katolikus értelmiségnek, ha van ilyen, és azt gondolom egyébként van.
1: Hát
0: például az intézményeknek, úgy, mint a Szent Margit gimnázium, ahol fontosnak tartják azt, hogy ezt az életművet is megismerjék a fiatalok. Ugye Vassady Péter nem tananyag, tehát tényleg csak így pluszban lehet őt eljuttatni a fiatalokhoz.
1: Hát köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm
0: szépen a
1: beszélgetést. És hát reméljük, hogy sok újabb és újabb hírt hallunk majd róla, illetve hát életművét illetően születnek majd talán szakdolgozatok is, és újrakiadások is, és tanulmánykötetek. A 100 éves évfordulóra való tekintettel esetleg nem lesz valamilyen tudományos ülés, vagy konferencia?
0: Én nem tudok róla, megmondom őszintén, nekem a mindennapjaimat most egy másik költő köti le, Babits Mihály. Van is némi lelki furdalásom ezzel kapcsolatban.
1: De Vassady Péter nem haragudna meg.
0: Nem. Ebben egészen biztos vagyok. Úgy tudom, hogy Balatonfüreden lesz egy tanácskozás a 100 éves évforduló tiszteletére, és én bízom benne, hogy például a vigília, vagy más hasonló.
1: Vagy az új ember.
0: Vagy az új ember, biztos, hogy meg fognak emlékezni róla. Tehát azért vannak írók, költők, akiknek számára fontos ez az életmű.
1: És ébren tartják.
0: Igen, azt, tehát például az élet és irodalomban, ha jól emlékszem, Györfi Ákos írt nekrológot Vassady Péterről, Halmai Tamás,
1: igen,
0: aki szintén...
1: A Pécsi.
0: Pécsi költő, irodalomtörténész. Ő is rendszeresen foglalkozik Vassady életművével.
1: És talán Zsille Gábor is foglalkozott.
0: Igen, Zsille Gábor szerkesztette a Magyar Naplónál, igen, megjelent összes verseket, tehát rendelkezésünkre áll nyomtatásban is a teljes költői életmű.
1: Hát jó, olvasást kívánok a hallgatóknak. Önnek megköszönöm szépen, hogy
0: nagyon szépen
1: eljött
0: köszönöm
1: hozzánk.
0: A meghívást.
1: Szénási Zoltán irodalomtörténészt hallották a kedves hallgatók, az ELTE HTK Irodalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársát. Ezzel az Irodalmi Újság heti számának végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő, Bölgyi Tóth Zsuzsa.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a 3 nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky, az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek. Erről beszélt 14. Leó pápa madridi imavirrasztásán. A katolikus egyházfő mintegy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionáriusaként kell példát mutatnia a családban, a munkahelyeken és minden emberi kapcsolatban. 14. Leó ma körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban, amelyre 1 millió embert várnak. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy felülvizsgálják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki odúparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odút, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, amelyek repülő rovarokkal, főleg csípős szúnyogokkal táplálkoznak. A projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Hátrányból fordítva 31-30-ra nyert a Győr a francia Brest ellen. A női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntő második elődöntőjében, így a fináléba jutott. A címvédő ellenfele a döntőben a Metz lesz. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-30, késő este 18-24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.
2: A paládék ujjas lő.

Kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutatjuk be. A sokoldalú és termékeny művész festészettel és műfordítással is foglalkozik, emellett a cigány néphagyomány lírai és epikus alkotásait ülteti át magyarra. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéből hallhatnak válogatást. Bari Károly 1952-ben egy 7 gyermekes cigány család ötödikeként született Bükk-Aranyoson. A cigány sor a Dankó utca 5 házból állt, és a falu központjától úgy 2 kilométerre esett, közel a temetőhöz. Visszaemlékezése szerint erről a cigány sorról járt be a könyvtárba minden kölcsönzési napon, sárban, hóban, vízben. Ahogy írta, első olvasmányaim mesék voltak, és úgy érzem, a hatásuktól máig nem tudtam szabadulni. Gyermekkora hányattatásairól egyébként szinte kizárólag versben, és csak áttételesen beszélt. Nyers, szegénységet füstölgő tanyám, düledező fallal, széltéptetetővel lógott a világba bajba csomózva állig. Mutatkozott be a Kínom indított útnak című versében. Első verses kötete a Holtak arca fölé 1970-ben még gimnazista korában jelent meg 11 000 példányban, viharos sikert aratva. Az 1970-es évek közepén politikai tartalmú verseiért viszont meghurcolták, és az egyik legszigorúbb magyarországi börtönbe, a Szegedi Csillagba zárták. Szabadulása után évekig a társadalom perifériájára szorult. A 70-es és a 80-as évek a kitaszítottság és a húzd meg, erezd meg jegyében teltek. 1975 és 77 között magyar népművelés szakos egyetemista volt, de diplomát nem szerzett, ezért szabad foglalkozásúként, vagyis az állandó létbizonytalanság közepette vetette bele magát a folklór kutatásba. 10 kilós kölcsönmagnóval a vállán járta az ország és Erdély cigány telepeit. Gyűjtötte és fordította a népdalokat, népmeséket. A majd 4 évtized alatt fölvett több mint 2000 órányi hangfelvételből eddig 10 CD-t jelentetett meg, melyeken a cigány folklór minden fő műfaja megtalálható. A szokás költészet és a próza mellett megismerhetjük a letelepedett muzsikus cigányok hegedű, hárfa, koboz zenéjét, mulató ének repertoárját, és természetesen az énekes hagyományból is rengeteg példát hallunk. Verses kötetei mellett életműve nagy részét folklór munkái, mesegyűjteményei teszik ki. 2013-ban jelent meg a Régi cigány szótárok és folklór szövegek című 3 kötetes munkája. Gyűjtő útjait jó részt saját zsebből vagy pályázati pénzből finanszírozta. E munka jelentőségét egyes szakemberek Bartók századelei gyűjtéseihez hasonlítják. Egy személyes tudományos intézet mondta róla az etnográfus újságíró barát, Daróczi Ágnes. Művészi, irodalmi és néprajzi munkáit számos elismerés jelzi. 1984-ben József Attila díjat kapott, 1992-ben a Soros Alapítvány irodalmi életműdíját nyerte el, 2001-ben Kossuth díjat kapott. Verseinek témái, hangulatvilága és folklorista munkássága nyomán Bari Károlyt gyakorta mondják cigányköltőnek, amit ő minden alkalommal öntudatosan utasít vissza. A cigány származás számomra kettős kötődést jelent. A saját népem iránti kötelességemet az etnográfiai munkában látom. A származás nem esztétikai kategória. Magyar költő vagyok, mondja mindig.

Kedves hallgatóink, műsorunkban az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutattuk be. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéből hallhattak válogatást. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Biri Elvira nevében is köszönöm a figyelmüket, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Bereki Anikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és tól. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Életének 87. évében elhunyt Halász Péter néprajzkutató. A Kossuth Rádió volt tudósítója, Olágál Elvira emlékezik rá. Idén 100 éves a kolozsvári korunk. A Kárpát-medence egyik legrégebbi, ma is létező, magyar nyelvű folyóirata. 100 éves az erdélyi Helikon is, amelynek centenáriumi megemlékezéseiről beszél Meggyesi Éva író, dramaturg, színház történész. Most következzenek a részletek. Életének 87. évében, március 19-én hunyt el Halász Péter, a Magyarországon született, 2010 óta azonban Gyimes középlokon élő néprajzkutató. Több mint 5 évtizeden át kísérte figyelemmel a moldvai csángók életét, sorsát és szokásvilágát. Halász Péter éppen azon a napon hunyt el, amikor Csíkszeredában megnyitották életmű kiállítását. Emlékét most csíkszeredai tudósítónk, Bíró István mikrofonjánál egykori kedves munkatársunk, Olágál Elvira, a Kossuth Rádió volt tudósítója idézi fel. A beszélgetésben korábbi Halász Péterrel készült interjúinak részletei is elhangzanak.
3: 1990 után újságírói pályám elején ismertem meg Halász Péter, tulajdonképpen a munkásságát, mert ő akkor Magyarországon élt, és úgy

0: 1990 után nagyon fontos könyveket adott ki, illetve ismeretterjesztő filmeket készített a moldvai magyarokról. Csak néhány könyvét idézném akkoriból, hogy a címekből is látható az, hogy mennyire fontosak voltak ezek a munkák. Például a moldvai magyarok bibliográfiája, vagy a csángokutatás addigi eredményeit összefoglaló eredmények és feladatok a moldvai csángok néprajzi kutatásában. Ezek nagyon-nagyon fontos munkák voltak. Én személyesen őt azonban csak 2000 után ismertem meg. Addig is, ha visszagondolok, találkoztam vele Moldvában, lévén, hogy én egyfajta önként vállalt feladatként jártam Moldvát, akár a Marosvásárhelyi Rádió tudósítójaként, akár a Duna Televízió munkatársaként, 2001-től pedig a Kossuth Rádió tudósítójaként, és így útjaink keresztették egymást. Emberileg kicsit közelebb, nem mondom, hogy baráti viszonyban voltunk. 2000 után kerültem, miután ő kiköltözött pusztinai feleségével és két kis gyermekével Gyémes Középlókra, ezáltal is közelebb került Moldvához, és hát a gyémesi világhoz is, mert az is érdekelte őt.
1: Halász Péter a Duna Televízió kulturális műsorainak is volt szerkesztője, főszerkesztője. Hogyan vezetett az ő életútja Moldvába?
0: Biológusnak készült, agrármérnöki diplomát szerzett, és néprajzkutató lett. Egyetemi hallgató korában erdélyi fiatalokkal, barátaival jött Erdélybe, illetve Gyémesekbe, és 1966-ot jelölte meg ő, hogy akkor járt először Moldvába, akkor is erdélyi barátaihoz, tulajdonképpen egy Homorod Almási orvos ismerősét látogatta meg Ónyesten, Ónfaluban. Külső rekecsémbe mentek először egy csángó közösségbe, és emlékszem, amikor mondta, hogy amikor ő budapesti fiatalként elment oda, akkor azt érezte, hogy 300 évet visszament a történelembe. Úgyhogy idestova 60 esztendeje, hogy a Moldvába magyarokkal foglalkozik, ezt az évet vesszük sarokkőként, és természetesen minden lehetőséget, alkalmat kihasznált arra, hogy feljegyezzen róluk mindent. Sok könyvet kiadott, rengeteg tanulmányt, és szinte minden témáról.
1: És mint igazi néprajzkutató ide költözött a Gyimesekbe, tehát hogy Moldvához egészen közel. Milyen hatással volt az ő tevékenysége a moldvai csángok helyzetére?
0: Természetesen nagy hatással volt. Amint mondottam, fantasztikus tudása volt. Szóval emlékszem, voltam népfőiskolai körúton vele, amikor rácsodálkoztam, hogy milyen hozzáértéssel tud beszélni akár a trunki rózsabőző vízről és az ottani orvos csodatételeiről, a néprajzi motivumokig, vagy a moldvai magyarok történetétől kezdve a gazdálkodásáig, és itt egy kicsit megállnék. Mert igaz ugyan, hogy előtte Szent Imrei Judit vagy Kós Károly munkásságát és figyelembe véve foglalkoztak ezzel a kérdéssel. De azt hiszem, hogy a legmélyrehatóbb és legátfogóbb tanulmányokat ő írta erről a témáról, a gazdálkodásról, a növényvilágról, az állattartásról, gyógynövényekről, hát ismeretei is voltak, és én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon meghatározta az ő munkásságát. Ami számomra csodálatos volt, és tanultam belőle nagyon sokat, az, hogy ő nem témákat, tárgyakat gyűjtött, hanem ő sorsokat tanulmányozott. Tehát ő nem azért ment el, hogy egy balladát valahogy megkeressen, hanem ő sorsokkal találkozott, emberi életek érdekelték, és ezáltal nagyon-nagyon sok információhoz hozzájutott. Tehát ő egy ilyen ember volt. Ő mindig hazament közéjük. Mindenütt voltak ismerősei. Mindenütt otthon volt. Sorsközösséget vállalt velük, és ezáltal a sorsukba betekinthetett.
2: Én a sorsokon keresztül ismertem meg az ő életüket, amihez hozzátartozik a gazdálkodás, hozzátartozik a házépítés, ruházkodás, gyermeknevelés, a szokásvilág, a hiedelemvilág, a temetés, a lakodalom, a gyermekszülés és minden, és ez beleépül egy sorsba, egy-egy sorsba. Én nem tudom a kettőt, nem is szeretném kettő elválasztani, mindegyik egy sors. Olyan átlagos nem is igen van. Ha megkérdezi az ember valakit, hogy hogy is volt ez a történet az életében, akkor mindig azt mondja, ami számára megrázkódtatást, vagy emlékezetes dolgot jelent, tehát sorsszerűvé válik a sokszor csak mindennapi esemény, de utólag kiderül, hogy az bizony meghatározta az ő sorsát, befolyásolta a sorsát, és így visszaemlékezve úgy érzi, hogy az az ő sorsának fontos eleme volt.
0: Mintha igazából a balladák fejeznék ki az ő életüket. Miért van ez így?
2: Mert a balladában jutott kifejezésre az, amit az emberek sorsként éltek meg. Ennek nagyon szép példája, Lisbethről egy Csángó néni még 1948-ban áttelepült családostul Magyarországra, és megkényesen, nem csak ő, hanem faluból többen, de ő is, Simon Ferenc Józsefné. Ő, neki volt egy gyönyörű szép balladája. Az ő édesanyja kezdte el azt a balladát. Mégpedig úgy, hogy a falujukban Bilibók János nevezetű embert meglőtte a falu bírója, egy dán nevezető, lehet, hogy román, lehet, hogy nem román, de minden esetre egy nagy tragédia volt, mert az ember után kis gyerekek maradtak árván, és a Bilibók János pedig hamarosan meghalt, de ennek is egy különös története van, mert meglőtték a mezőn, akkor hazavitték, aztán ott elbúcsúzott a családjától, és így tovább. És az Ilona néninek az édesanyja elkezdett egy balladát. Bilibók János, mit gondoltál, mikor hazulról elindultál, és akkor elmondja az egész történetet. És ezt Domokos Pál Péter gyűjtötte 1932-be, aztán nekem énekelte Ilona néni már megkényesen, és még sokaknak, másodnak is, de ez a dallamát tekintve nem egy vadonatúj dolog, hanem egy régibbi moldvai Csángó között élő balladának a dallama, amire az ő édesanyja ráhúzta ezt a történetet, és mivel volt benne alig, hanem valami kis költői hajlam, ezért rímbeszedve és nagyon szép képekkel illusztrálva balladává formálta.
0: Az identitás kérdésben is nagyon fontos az, amit ő a moldvai magyarokról írt. Utolsó éveiben beteg volt, ágyhoz kötött is volt, aztán egészségi okokból visszament Magyarországra. Előtte azonban, amikor megjelent 2023-ban az Azok vagyunk, akik vagyunk című kötete, erről is beszélgettem vele, ebben csodálatosan meghatározza azt, hogy mi is a csángók identitása. És ez egy olyan kérdés, amiben az ő szava mérvadó. Az pedig, hogy ő hogyan látta a moldvai magyarok helyzetét, arról idézzük fel azt, amit ő mondott.
2: Milyen bizonytalan a csángóknak az identitása. Tehát, hogy ők nincsenek arról meggyőződve, hogy ők románok volnának, ahogy hallják állandóan, hivatalosan a templomban, az iskolában, a rádióban, a televízióban, stb. Helyeken, de azt is éppen csak sejtik, hogy ők nem románok, akkor talán valami mások, talán magyarok. Ha ez se, ha az se, hát akkor azok vagyunk, akiknek magunkat érezzük. És talán csángók. De hát ez a csángó is olyan bizonytalan dolog. Ugye 1500 évvel került be a köztudatba és egyáltalán a használatba az Zöld Péter idején, hogy ez teljesen fedi az ő bizonytalan identitásukat, az, hogy attól függ, hogy ki kérdezi, hogy ők micsodák, attól függ, hogy kinek válaszolnak ebben. Tehát ez egy ilyen sejtelmes, de rájuk nagyon jellemző.
0: Ő a moldvai és gyímesi kutatásait is a honismeret összefüggésébe helyezte. És amikor rákérdeztem egy-két díjazásnál, hogy ő mit is érez, hogy miért is büszke erre, akkor kettőt említett meg. Az egyik a Hargita megyei önkormányzat Kájoni János díja volt, a másik pedig a Magyar Érdemrend Lovak keresztje kitüntet, és mindkettőt honismereti munkájáért kapta. És ami fontos, az az, hogy moldvai magyarok és a csángók kutatását is a honismeret körébe helyezte, és ezáltal hazáját szolgálta.
1: Van-e olyan emlékezetes interjú, vagy tőle hallott történet, ami különösen közel áll a szívedhez?
0: Az én legkedvesebb történetem a kaktuszokhoz kapcsolódik. Ugyanis amikor én elmentem Gyívesbe hozzá, az ember azt gondolná, ez egy zord vidék, hosszú telekkel, rövid nyarakkal, és azt láttam, hogy csodálatosan virágzó kaktuszai vannak. És akkor ő elmesélte, hogy milyen szép hobbija van, hogy ő kaktuszokat termeszt, mert hogy mindeniket magról ültette, volt vagy 60 féle, és akkor így határozta meg azt, hogy ő miért szereti a kaktuszokat, hogy rövid a farsangjuk, de annál szebb a báli ruhájuk, vagyis hogy igénytelenek és szépek.
3: Bíró István Olágál Elvirával emlékezett a közelmúltban elhunyt Halász Péter néprajzkutatóra. Itt a Határok nélkül. Idén 100 éves a korunk. A Kolozsváron 1926 óta megjelenő folyóirat a Kárpát-medence egyik legrégebbi, ma is létező magyar nyelvű folyóirata. A folyóirat történetéről, a jelen kihívásairól Kovács Kisgyöngy főszerkesztőt Ferenc Ádám kérdezte.
4: A korunk 1926. februárjában jelent meg. Dienes László volt az alapító szerkesztő, aki az első szám beköszöntőjében a kor szellemi keresztmetszetét ígérte, és két prioritást határozott meg az induló lap számára. Az egyik az Erdély belső viszonyok szakszerű feltárása és elemzése, vizsgálata, a másik pedig az erdélyi gondolkodásnak az európai kultúrkörbe való beemelése. A korunknak három egymástól tulajdonképpen független, de ugyanakkor összefüggő szakasza van. Az első folyam 1926. februárjában indul, Dienes szerkesztésében hozzácsatlakozik néhány év múlva a Gál Gábor, 31-től már csak a Gál Gábor neve tűnik fel a kolofonba, és akkor már, tehát az indulástól már egy hiánypótló orgánum jelenik meg, egy olyan folyóirat, ami mindaddig hiányzott az erdélyi magyar sajtópalettáról, mert a kultúrát a maga egészében láttatta, és egy valóban haladó kultúramodell képülését eredményezte. Az első folyam 1940. augusztusáig tartott, amikor is Gál Gábor, ugye, minek utána a korunk baloldali folyóirat volt, meg se kockáztatta azt, hogy a további megjelentetésért a magyar hatóságokhoz folyamodjon engedélyért. Néhány év kihagyás után a második folyam 1950. 7 februárjában indul, ekkor Gál Ernő főszerkesztésében és Valog Edgárral, mint felelős szerkesztővel jelentkezik a lap. Gál Ernő 84-ig tölti be a főszerkesztői státust, őt Rácz Győző követi, aki 89. decemberéig marad a korunk főszerkesztője. És akkor jön a harmadik folyam, ugye a rendszerváltást követően, ekkor már nem Bukarestből vagy valahonnan jelölik ki a főszerkesztőt, a szerkesztőség maga választja meg a főszerkesztőt, kezdőjét Kántor Lajos személyében. Az első folyamban egy haladó kultúra modell jött létre. A második folyamban is volt egy kiugróan prosperáló időszak. Ez a 60-as évek végétől, a 70-es évek kezdetétől, amikor a korunk nem csak a folyóiratot jelenteti meg, hanem kiadja a korunk évkönyveket, kiadja a korunk füzeteket, megszervezi a korunk délelőttöket az erdélyi magyar értelmiségnek, beindul a korunk galéria, és ezekkel a vállalásaival a korunk és intézményei tulajdonképpen az erdélyi magyar értelmiség tudatformáló és, ami talán még fontosabb, nemzetiségi önismeretet erősítő intézményévé válik. Most a harmadik folyam, ami 1990. januárjában indul, igyekszik átvenni mindazt, ami vállalható, ami pozitívum az első két folyamból, és beépíteni a harmadik folyamba. A harmadik folyam valójában a tudományos szakirodalmi tájékoztatás fóruma lesz, amelynek a koncepciója az erdélyi és az európai hagyomány ötvözetén alapul. Ugyanakkor én bízom ebben, hogy egyfajta hit szerepet képes betölteni az erdélyi és az egyetemes magyar tudománypublikálás között.
5: Most februárban megjelent a korunk 100, ugye a februári lapszámnak ez a címe. Hogyan állt össze, milyen szempontok szerint szerkesztették?
4: A centenáriumi lapszám három osztatú. Az első részben a korunk jelenlegi szerkesztői írnak a folyóirathoz való kapcsolatukról, a viszonyulásukról. A második részben a szerkesztőtanács tagjai és a korunk kulcsa díjazottjai közül néhányan válaszolnak három vagy négy kérdésre, amik azt célozzák, hogy milyennek tartják a korunkat, mit kellene javítani rajta, mikortól állnak kapcsolatba vele. És akkor jön a harmadik, a legterjedelmesebb része a lapnak, ez az 1926. február és 1925. december között megjelenő anyagoknak egyfajta antológiája, ami ugyanakkor, én azt hiszem, hogy egy töredékes korpusza egy szöveggyűjteménynek, vagy a szöveghagyatéknak inkább.
5: 100 éve létezik a korunk, túlélte a 20. század viharait, és azt hiszem, hogy most tekintsünk egy kérdés erejéig a jövőbe. Mennyire nehéz ma fenntartani egy magyar folyóiratot Romániában, és ha valamit kívánhatna a korunknak 100 év távlatában, akkor mi lenne az?
4: Nézze, hát a rendszerváltást követően a politikum által támasztott akadályok eltűntek, vagy eltűnni látszanak. Ami van, ami folyamatosan van, az az anyagi, az egzisztenciális kényszer. Ezzel nem csak a korunk van így, hanem egyéb kutatóintézetek, tehát nem állami, nem bugetáris intézmények. Tehát ebben nem vagyunk egyedülállóak. Amúgy senki nem határozza meg, hogy milyen anyagokat publikáljunk. Szerencsére a szerzőgárdánk az jeles szakértőkből tevődik össze. Nagyon sokan közülük professzorok, akadémiai doktorok, a Magyar Tudományos Akadémia tagjai. És természetesen igyekszünk egyre inkább teret engedni a fiataloknak is. Ezt a vágyunkat talán, vagy a törekvésünket megkönnyíti az, hogy a korunk többszörösen akkreditált folyóirat, ami nem csekké vonzó erő a fiatalok számára. És hogy mit szeretnék, vagy mit látok, mit kívánok a jövő számára? Hát röviden azt, hogy a korunk 100 év múlva is jelenjen meg. Egy kicsit bővebben pedig azt, hogy én úgy gondolom, hogy az az utca, amit a korunk harmadik folyama választott, az nem zsákutca, az a helyes út, az a jó út, és ezen szeretnénk járni. Nem vagyok híve annak a mostanában nagyon trendi újítgatási hullámnak. Jól lehet, minket is megkísértenek időről időre új csábítások és új vonzalmak, viszont én azt hiszem, hogy a korunknak nem csak múltbeli hagyománya, hanem a jelene és a jövője is az az európai magyarság, vagy magyar-európaiság és a világra látó modernség, ami a harmadik folyamot egyértelműen jellemzi.
3: 2010-ben Báró Kemény János unokája, Kemény Endre létrehozta az Erdélyi Helikon alapítványt, hogy felidézze nagyapja és az Erdélyi Helikon emlékét. Medgyesi Éva író, színháztörténész, dramaturg volt az ötletgazdája és alapító főszerkesztője a Várvédő Erdélyi Helikon irodalmi füzetek című kiadványnak, amellyel szerették volna bemutatni, hogy mit is jelent a magyar irodalom történetben az 1926-ban útjára indult Erdélyi Helikon. Kik voltak azok az írók, költők, akik részt vettek benne? Sikerült-e rájuk irányítani a Várvédők sorozattal a figyelmet? Ezekről is beszélgettem Medgyesi Évával.
6: Az írói csoportosulás úgy nevezték írói parlament, 2 évvel hamarabb alakult meg, mint ahogy folyóiratot is alapítottak. A megalakulásának centenáriumát, 100. esztendejét ünnepelhetjük az idén, 1926. júliusában döntötték el a jelentősebb erdélyi írók, és elsősorban Kemény János, hogy a kisebbségbe szorult erdélyi irodalomnak teremtenek egy otthont, egy szellemi közösséget, aminek más célja nincs, mint az, hogy az erdélyi irodalom és az erdélyi kultúra megmaradjon, gyökere teresszen és lábra kapjon a román uralom alatt. És írók, költők, mindenféle felekezeti, társadalmi, egzisztenciális vagy ideológiai különbség ellenére egy asztalhoz ültek, és egyként képviselték ezt a szellemiséget.
3: Ez a jelképes asztal a Marosvécsi kastélyban volt.
6: Igen, mert a fiatal Báró Kemény János mindössze 21 évesen vállalta a házigazda szerepét, karöltve a görög-skót származású feleségével, Báró Kemény Jánosné Augusta Pettonnel, ami nem kevés áldozattal járt, mind a házigazda, mind a feleség részéről, hiszen minden nyáron összegyűltek 3 napos találkozóra, 30-an, 35-en, 40-en. Az erdélyi helikonnak az idők folyamán ugye bővült a csapata, végül az 1926-tól 1944-ig tartó működésük alatt 55 tagja volt összesen. Ezek között, a tagok között voltak olyanok, akiket ma is ismerünk, és népszerűek, mint Tamási Áron, Áprili Lajos, Jékeli Zoltán, Reményik Sándor, Dzsida Jenő, és voltak olyanok, akiket méltatlanul elfelejtettünk, tehát a mi alapítványunk azzal a céllal alakult, hogy mind az 55 helikonistának emléket állít. Ezért alapítottuk meg a Várvédő című sorozatot, amely évente egyszer megjelenő periodikát jelent. Minden évben azoknak az alkotóknak állítottunk emléket, akik kerek évfordulójuk volt, haláluk vagy születésük kapcsán.
3: A Várvédő sorozattal mennyire sikerült felhívni a figyelmet a helikonistákra?
6: Sikere volt, mert több megrendelőnk, több előfizetőnk volt, és manapság már az eltelt évek során sokkal többen tudták meg, hogy mi is az az erdélyi helikon. Természetesen ezt nem csak a mi működésünknek tudom be, de meg vagyok győződve arról, hogy a Várvédő nagyon nagy mértékben hozzájárult a helikon megismertetéséhez és népszerűsítéséhez. Én mindig azt szoktam mondani, elnézést kellő szerénységgel, hogy ezt a sorozatot iskolákban lehetne tanítani, mert úgy igyekeztünk összeszedni az anyagot, hogy az is kapjon az illető lapszámokból valami újdonságot, aki esetleg pontosan tudja, hogy ki az az író, költő, és mi az a helikon, és az is megismerhesse és megérthesse, aki addig még soha nem hallott róla.
3: A centenárium alkalmából Medgyes Éva hogy emlékezik a helikonistákra?
6: Több tervem volt, olyan tervek, amelyek tőlem fügtek, és olyan tervek, amelyek nem csak tőlem fügtek. Mivel tudtam, hogy az anyagi lehetőségeink nagyon szerények, úgy gondoltam, hogy leginkább saját magamra alapozom a megemlékezést, valamint azokra a hozzám és a helikonhoz közel álló erdélyi művész barátaimra és ismerőseimre, akik hivatásuknak, küldetésüknek tartják az erdélyi helikonról való megemlékezést, illetve az erdélyi kultúrát, és hasonló ügyszeretettel és hivatástudattal állnak hozzá, mint én.
3: Mit sikerült megvalósítani?
6: Amit sikerült megvalósítani, és amit készen áll arra várva, hogy az emberekhez eljusson, és a közönség tudomást szerezzen róla, és élvezhesse, az egy hangjáték, amit a Kemény Jánosné Augusta Patton nemrég megjelent naplójából készítettem, annak alapján, valamint a családtagok visszaemlékezése alapján, és a saját marosvásárhelyi tapasztalataim és emlékeim alapján, ahol Augusta Patton élt utolsó éveiben, mármint az 1945 után, miután elvették tőlük a várat és mindent, és ezt próbáltam úgy összehozni egy hangjátékba, hogy a mű képet adjon arról, hogy hogyan is lett egy görög-skót származású fiatal lányból erdélyi nagyasszony, aki komoly áldozatokat hozott az erdélyi kultúráért a férje Báró Kemény János mellett.
3: A hangjátékon kívül mivel emlékeznek még a centenáriumra?
6: A nagy centenáriumi megemlékezés itt az anyaországban, tehát a mi alapítványunk által Leányfalun lesz. Leányfalun a Hitel Múzeum tulajdonosa és vezetője, dr. Szász István Tass, orvosíró vállalta ezt a feladatot, hogy megrendezi a száz éves ünnepséget, méghozzá azért, mert a Hitel Kolozsváron megjelenő folyóirat az erdélyi Helikon testvérlapjának mondható, míg a Hitel nemzetpolitikai szemleként a társadalmi szociológiai kérdéseket tárgyalta, addig az erdélyi Helikon a szépirodalmi részt publikálta, és ugyanakkor a Hitel és az erdélyi Helikon szerzői között igen nagy volt az átfedés, 18 helikonista volt egyben hiteles is. Az Erdélyi Művészek Leányfalun című rendezvénynek most a Helikon lesz a témája, méghozzá úgy, hogy három kiállítást láthat a közönség, aki augusztus 19-én ellátogat Leányfalura. Az egyik a Helikont általában mutatja be, a másik a Hitelt mutatja be, és a harmadik, amit én készítek most jelenleg, az lesz a meglepetés. A kiállítás mellett pedig mindig rendszeresen van irodalmi zenés műsor is.
3: Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
7: Korábbi műsorunkat ismételtük meg.

0: 5 óra, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai iránya 3 nagy hitel minősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A tárcavezető pénteken egyeztetett az Európai Befektetési Bank alelnökével is. Mint mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így például a megújuló energia, valamint a bérlakás és vasútfejlesztés. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az ömér American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek, erről beszélt 14. Leó pápa madridi imavirrasztásán. A katolikus egyházfő mintegy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionáriusaként kell példát mutatnia a családban, a munkahelyeken és minden emberi kapcsolatban. 14. Leó ma körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban, amelyre 1 millió embert vár. A pápa Barcelonában folytatja a spanyolországi apostoli látogatását. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit, a Balzac diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy felülvizsgálják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A miniszter szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. A hónap végéig kell teljesítenik ők a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett. Tanács Zoltán közölte, az a cél, hogy több szolgáltató végezhesse el az ellenőrzéseket, és rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. Zalaegerszegen 2 utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balajc Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányárúval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit letartóztattak. Megnyílt a 3. fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg, idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-30, késő este 18 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel legközelebb 5 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
2: Valóban szívtelen a szívhangrendelet? Mit szól a megszüntetéséhez az ötletadó, életvédő civil? De szó lesz arról is, hogy nem lett szegényebb Magyarország az elmúlt 15 évben. A lakosság pénzügyi és ingatlan vagyona jelentősen nőtt, miközben az adóssága felére csökkent. Ezt mutatják a Nemzeti Bank és az Eurostat adatai.
1: Vasárnapi újság. Közéleti magazin ma reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Agyományos katonai értelembe vesszük a támadást, akkor szerintem kizárt, hogy Oroszország megtámadná Európát. Mert Európa jóval erősebb. Még a NATO nélküli Európa is NATO-val együtt, meg összehasonlíthatatlanul erősebb, mint Oroszország, mindig is az volt.
4: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel, a Mediaklikken és a YouTube-on.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
5: Jó reggelt kívánok! A Hajnaltáj mikrofonjánál a szerkesztő műsorvezető Kulik Bence köszönti Önöket. 2026. június 7-én vasárnap a Róbertek ünneplik névnapjukat. 1654-ben pont ezen a napon koronázták meg 14. Lajost, a franciák uralkodóját, a napkirályt. És hogy mivel készülünk mai adásunkban? Lezajlott a 14. vajdasági vágta Szabadkán.
6: Elég magasra tettük a lécet, hogy tényleg csak olyan lovak jöhettek már az első naptól kezdve, amelyiknek pedigréje volt, származási lapja.
5: Utána már országszerte vízre kerültek az amatőr evezősök hajói.
7: Rendszeresen elmegyünk hétvégente nyaranta hosszabb túrákra. Nyilván ott alvóssal visszük a sátrainkat, az összes felszerelésünket. Tábort verünk, aztán tovább indulunk.
5: Ezekről is szólunk ma 17:30 előtt. E-mail címünk hajnaltajkukac@mtva.hu. Véget ért a 14. vajdasági vágta Szabadkán, melynek idén is a szabadkai lóversenypálya adott otthont. A rangos megmérettetésen mintegy 20 lovas és ló állt rajthoz. A legjobb teljesítményt nyújtó versenyzők kivívták a jogot arra, hogy vajdaságot képviseljék a majd Szilvásváradon megrendezett nemzeti vágtán. Pető Attila és Lajkó Anett riportja következik.
8: Az ünnepélyes megnyitót követően az előfutamokkal vette kezdetét a 14. vajdasági vágta. A selejtezők során 3 előfutamot rendeztek, amelyek győztesei, valamint az első futam második helyezettje jutott be a döntőbe. A fináléban a legjobbak mérik össze tudásukat és gyorsaságukat, hogy eldöntsék, ki hódítja el az idei vajdasági vágta győztesének járó címet. Tóbiá Zsuzsanna, a Dorján lovasa, az első előfutam első helyezettje.
9: Izgultam, de tudtam, hogy a ló jó, viszont nem ismertem, mert egyszerültem rajta ezelőtt, de viszont tavaly megnyerte a nemzeti vágtát, így bíztam benne.
8: Pasalia Kira, Temerin lovasa, az első előfutam második helyezettje.
10: Én úgy állok hozzá, hogy én teljesen nyugodt vagyok, és akkor, hogy a ló is átvegye ezt az én nyugodtságomat, mert szándék egy kicsit izgálga természetű ló, és úgy érzem, hogy sikerült, egy kicsit átadom az én nyugalmamból neki most.
8: Koncz Dorottya, Bács Feketehely lovasa, a harmadik előfutam első helyezettje.
11: Nagyon fáradt vagyok, kemény ellenfelem volt, meg kellett, hogy küzdjék egy kicsit a győzelemért, de nagyon örülök, hogy én is a döntőbe kerültünk.
8: A vágtán az előfutamok mellett számos kísérő program is várta az érdeklődőket. A közönség többek között a parasztvágtát, a szabadkai vágtát, a Pásztor István emlékfutamot, a csikós bemutatót, valamint fogadhajtó, ügető és római kori lovas bemutatókat is megtekinthetett. A vajdasági lovasok évek óta kiemelkedően szerepelnek a nemzeti vágtán. Tavaly például Magyar Kanizsa színeiben indult a verseny győztese. Ezek a sikerek ahhoz is hozzájárultak, hogy az elmúlt években vajdaság szerte egyre több család kezdjen minőségi lótenyésztéssel foglalkozni. Emelte ki Bunfort Tivadar főszervező.
6: Nagyon büszke vagyok egyébként erre, hogy a külhoni magyar közösségekből egyedül a vajdaságinak sikerült 4 alkalommal elhozni az első díjat a nemzeti vágtáról. Én ezt annak tudom be, hogy mi a szervezőtársaimmal 14 évvel ezelőtt elég magasra tettük a lécet, hogy tényleg csak olyan lovak jöhettek már az első naptól kezdve, amelyiknek pedigréje volt, származási lapja.
8: Az idei vajdasági vágta egyik újdonsága, hogy a rendezvény támogatói között első alkalommal szerepel a Pásztor István Alapítvány. Az alapítvány pénzdíjat ajánlott fel a Pásztor István emlékfutam, valamint a Kishuszár vágta legeredményesebb résztvevői számára. A 14. vajdasági vágtát Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyitotta meg.
12: Egy újabb bizonyítéka annak, hogy az, ami érvényes a sportban, az érvényes a politikában, érvényes a közéletben, és mindez érvényes az életben is. Hiszen mi igent mondunk a hagyományra, igent mondunk a közösségre, igent mondunk az összetartozásra, az összefogásra, az együttműködésre, és nemet mondunk a széthúzásra és a veszekedésre. A vajdasági vágta immár 14. esztendeje az egyik legjókedvűbb, legtömegesebb, legtöbb embert vonzó rendezvénye nem csak Szabadkának, hanem egész Vajdaságnak.
8: A Kishuszár vágta győztese Orom lett, Vajda annak okosan elnevű lovával magabiztos versenyzéssel szerezte meg az első helyet. Győzelmével kvalifikálta magát az idei Szilvásváradon megrendezendő nemzeti vágtára, ahol Vajdaság színeiben állhat rajthoz.
13: Mi nemrég kezdtünk együtt dolgozni, de annyi idő alatt szerintem nagyon jól össze tudtunk szokni, bár igaz, hogy keveset tudtunk ugye együtt tölteni időket és együtt lovagolni, de annyi idő alatt nagyon összebarátkoztunk, és én is próbálkoztam, és hogy látszik a ló is.
8: A vajdasági vágta döntőit Topolya lovasa, Kisutcai Miklós és My Boy Merlin nevű lova nyerte meg. A páros ezzel megvédett címét, hiszen tavaly is ők hódították el a fődíjat. Ennek köszönhetően idén is részt vesznek a Szilvásváradon megrendezendő nemzeti vágtán.
14: Nagyon izgultam a döntő előtt, mivel tudtam, hogy Vajka nemzeti vágta nyerő, és hogy kemény ellenfél lesz, és ugyanúgy csapattársamból Konzorotja, Hűség nevű lovával. Hát ő is tudtam, hogy erős lesz, úgyhogy ez a döntő nagyon szoros volt, nagyon izgultam. Kicsit nekem könnyebb előfutamon volt, ami igaz, és hát így tudtam egy kicsit spórolni, őnekik mindkettőknek keményebb előfutamuk volt, és hát így szerintem ez is egy picit belesegített a mai győzelembe.
8: A futamok mellett a szabadkai lóversenypályára látogatókat kirakodóvásár, gyermekprogramok és főzőverseny is várta.
15: Fiúka bányából címmel indít geokirándulást a Túra Jó június 13-án az Ajkai Csingervölgybe. A sétán bejárják a pár éve még nyüzsgő alsócsingeri bányatelepet, ahol belépnek az immár lelakott épületekbe, és közben újra átélhetik egy vájár hétköznapját az ék és a kalapács segítségével. Az érdeklődők megtudhatják többek között, hogy mit keresett Széchenyi a Bakonyban, hogy került a világ első kriptongyára Csingerbe, valamint hányféleképpen lehetett lejutni a bányába. Felszegi Csaba riportja következik.
16: Fiúka bányából geosétánk Ajka mellett, Ajka Csingerben, ahol bánya, kolónia élt. Nem kevés ideig, 136 éven keresztül termelték ki a szenet. Hát ezt már múlt időben mondtam nem véletlenül, hiszen 2004-ben megszűnt Ajka Csingerben az Ármint bányából is a kitermelés. Hát ez mindenképpen azt gondolom, hogy már ad egy apropót arra, hogy megemlékezzünk róla, de rögtön hozzámondom, hogy nem egy emléksétá, hogy szomorúan ballagunk, bányászlámpát lobogtatva vagy víve a kezünkbe, hanem ez azért egy, legyen egy ünneplés is, legyen egy megemlékezés, legyen szórakoztatva tanulás is, hogy végigjárjuk az ék és kalapács vonzásában a bányászok egykori hétköznapjait, beszélünk az ünnepnapokról, bemegyünk a 4. Károly kápolnába, ahol természetesen Szent Borbála oltár fogad minket, a bányászok tüzérek védőszentjéről is beszélgetünk, de ami miatt szerintem a Fiúka bányából sétánk több szempontból is érdekes lehet, az az urbex jellege, a vezetett urbex jellege, ami azt jelenti, hogy bemegyünk a csillerakodó állomásba és a mentőállomásba is.
17: Egyébként a környéken lévő most felújított kriptongyár is része a sétának?
16: Kriptongyárat kívülről látogatjuk csak, de tervben van a jövőben, mert most a felújítási munkálatok már szépen haladnak, és ha ünnepélyesen átadják, akkor tudunk majd mi is kapcsolódni a kriptongyár látogatásához. Csak a kriptongyárhoz hozzá kell tennünk, hogy most már ez egy multifunkcionális, kulturális látogatóhely lesz, kiállító helyként működik, tehát érdekes nekünk, meg nagyon, nagyon fontos és jó, hogy folytatódik a történet, de hogy ne essünk ki, mi az ipari történetünkből, lehet, hogy ez egy fakultatív programként fogjuk ajánlani.
17: De hát bányamúzeum is van, mint tudjuk, Ajkán, ugye ahhoz is kapcsolódnak?
16: A bányászati múzeumhoz is természetesen kapcsolódunk. A Túra Jó örökbe is fogadott egy bányászati mozdonyt. Az Ajkai Bányászati Múzeum szabadtéri kiállítóhelye a skanzen, Magyarország első ipari skanzenje, és mivel már akkor futott a fiúk a bányából sétánk, valahogy kötelességünknek is éreztük, és ez minden területen igaz, hogy ne csak kivegyünk a rendszerből, hanem mi az, amit vissza tudunk tenni, civil szervezeteket segítünk, könyvet írunk, kinatán felemelőt építettünk, itt pedig örökbe fogadtunk egy mozdony. Tehát mindenképpen nem része a sétánknak a Bányászati Múzeum megtekintése, de mindig ajánljuk, a honlapunkon is fönt van, hogy aki rászánja a napot, az a séta után akár folytassa, és ajánljuk, és fontosnak tartjuk mondani és reklámozni, hogy a Bányászati Múzeum megtekintésével lesz még teljesebb a kép.
17: Ezek ilyen ipari séták, lehet így fogalmazni?
16: Nem minden sétánk ipari séta, de valóban azt hiszem, hogy ez a fő fókuszunk, igen, hogy az egykor népszerű, dinamikus, működő ipari, illetve katonai területeket valamennyire újból fókuszba, újból reflektorfénybe hozzuk.
17: Ez egy nagy divat, ez is nagyon izgalmas dolog, azt gondolom.
16: Igen, igen, azt gondolom, hogy felértékelődik a múlt, és fontos ezzel megismerkedni, nem csak nekünk, akik már azért erről többet hallottunk, hanem a felnövekvő ifjúságnak is.
17: Hiszen látjuk a múltat, illetve olyan titokzatos helyekre juthatunk be, amelyeket igazából földi halandó nem nagyon láthatott.
16: Hát nálunk ez a lényeg. Tehát szokták kérdezni, hogy megyünk-e XY múzeumba. Mehetünk, tehát én nagyon szívesen elmegyek, de a legtöbb múzeumban a múzeum saját munkatársai vezetnek. Ezek a múzeumok nyitvatartással rendelkeznek, az ember megnézi, oda megy és meglátogatja. Tehát nekünk nem ez a dolgunk, nekünk ami inkább feladatunk, hogy helyeket nyissunk meg, nyissunk ki, tegyük lehetővé a bemenetet, elérhetővé tegyük, ami jelenleg nem annyira ismert.
17: És akkor hasznos információ a végére, hol lehet tájékozódni a részletekről?
16: Honlapunk a turajo.hu, ahol tényleg a főoldalon naptárszerűen az összes séta, alkalom, dátummal, részletekkel, tudnivalókkal, egyéb információkkal elérhető, és az online regisztrációval várjuk a jelentkezést.
15: Belföldi turizmus alatt szerencsére ma már nem csak a Balatont és a fővárost értjük, hanem egyre többször a zalai és a szatmári kis települések épített és természeti értékeit is. A magyar turisták egyre többször a csöndet és a kikapcsolódást keresik, amit a legtöbb esetben a környéken meg is találnak. A szatmári turisztikai szervezetek Nagyarban a több ezer rózsatövet számláló Lubi kastélyban gyűltek össze egy tanácskozásra, hogy megbeszéljék a falusi turizmusban rejlő további lehetőségeket. Ott járt Zsoldos Barnabás is.
18: Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a falusi turizmusról Nagyarban a gyönyörű Lubi kastélyban egy tanácskozás után beszélgetek Frankó Pál, az országos szervezet vezetője. Ha országos kitekintéssel kezdjük, akkor hol tartunk? Lehet olyat mondani, hogy az ország nyugati régiója erősebb, a keletinek van hova fejlődni, hogyan fogalmazza meg az országos elnök úr?
19: Én azt gondolom, hogy senkinek nincs szégyenkezni valójában a gyönyörű országban, ebben a gyönyörű megyében, ezen a gyönyörű helyen, meg aztán pláne nem. Ilyen különbséget nem lehet tenni. Talán az a szerencséje Magyarországnak, hogy remek adottságokkal rendelkezik az ország bármely régiója. Remek emberek lakják, és ezek különböznek egymástól. És ez a lényeg, a sokszínűség, hiszen ebben a gyönyörű rózsakertben, vagy éppen Zalában, vagy az Őrségben, ha járunk, mind-mind a maga nemében egy gyönyörű táj, ahová a turisták elmennek, visszamennek, vagy éppen az országot bejárják. Ez nagyon fontos. Ehhez kapcsolódik még a szálláshelyek, az a szíves látás, vendéglátás, amivel minket is itt személyesen most fogadtak, na ugyanígy várjuk mi a vendégeket az ország bármelyik részében.
18: Ki tudjuk használni ezeket az előnyöket, adottságokat, vagy annyira természetes számunkra, hogy ebben nem is látunk akkora nagy lehetőséget.
19: No, itt azért sok tanulnivalónk van ebben a témában, azt gondolom, hiszen amit mi természetesnek érzünk helyben, az nagyon sokszor egy külföldi számára egy olyan kincs, amit fel kell neki kínálni, hiszen nem is tud róla. Ebben nagyon sok tanulnivalónk van egymástól, az Európai Uniós kollégától, meg a világban, a turizmus szakmában nagyon sok tanulnivaló van, hogy a helyi értékeinket, amit, ahogy riporterről is mondta, szinte már számukra természetes. Ezt el kell mondani, hogy ez nem természetes a világ bármely pontján, szóval ebben rengeteg tanulnivalónk van. A turizmus nagyon gyorsan változó szolgáltatási szektor, szóval a tanulás az nem egyszeri dolog, hanem az egy folyamatos tevékenység kell, hogy legyen a legkisebb kisebb faluban is.
18: Akik ezzel foglalkoznak, ne csak saját maguk kis portáján belül gondolkodjanak, ha úgy van, akkor kínálják a szomszéd lehetőségét is, vagy fogjanak össze, gondolkodjanak együtt.
19: Így van, ez egy nagyon fontos dolog is, hogy ez úgy hangzott, hogy a saját egót egy kicsit fel kell adni ebben az esetben, és annak érdekében, hogy a vendég jól érezze magát, az összefogás, a komplex turisztikai terméknek az összeállítása és kínálata, az nagyon fontos, ebben nagyon sok tanulnivalónk van. Nem olyan régen vagyunk mi ebben a piacgazdaságnak nevezett környezetben, hogy ezt megtanulhattuk volna, meg hát jó szemmel kell járni a világot, és akkor ezeket észre kell venni, hogy hogyan csinálják mások.
18: A francia példát hozott, és a mellettem ülőnek súgtam, hogy de hát ők több száz éve csinálják ezt, mi pedig ugye mindig újra kezdünk mindent.
19: Igen, a Franciaország az nekem egy személyes példám, hogy pontosan ezt láttam, amit említettem is, hogy felismerve azt, hogy a közös érdek, hogy a vendég jól érezze magát, és ha jól érzi magát, akkor szívesebben költ, és ha szívesebben költ, akkor boldogabban fogunk élni vidéken is, Szabolcsban, a Veregben, nem csak Budapest, meg nagyváros kiváltsága a turizmus, sőt azt gondolom, hogy az igazi turizmus az inkább vidéken érhető el.
18: Országos kitekintést már hallottuk, Szabolcsot már Beregvár megyében mi a helyzet? Muhari Zoltán, a megyei szövetség elnöke.
20: Tulajdonképp 3 éve vagyok a falusi turizmus Szabolcs-Szatmár vármegyei elnöke. Azzal a céllal és vehemenciával álltam bele, hogy Frankó Pál országos elnök úr is teszi dolgát, és nagy öröm számomra, hogy az országos szövetség folyamatosan követi nyomon a mi tevékenységünket. Mi a megyét úgy tudjuk jól képviselni, a megyei vendéglátókat, szálláshelyeket, ha tudjuk a trendeket, és figyelembe vesszük azt, hogy országosan is mi a divatos most, és merre kellene menni. Ezek a konferenciák egyébként, ami most vagyunk, és ezen a konferencián nagyon sok tanulnivaló volt, de tulajdonképpen ami a legfontosabb, hogy a tagság azon rész, aki elfogadta erre a meghívást, többnyire vendégházak tulajdonosai új dolgokat hallanak, amit beépítenek a saját tevékenységükbe.
18: Merre lehet a kiutat keresni? Milyen lehetőségek vannak, vagy mit lehet hallani, akik ide érkeznek, mit kívánnak?
20: Több rétegű a célcsoportunk, aki a falusi turizmusban keresi a kikapcsolódás lehetőségét, többnyire családok vagy baráti társaságok. Ezeknek az embereknek egy része igényli azt, hogy programot adjunk nekik, és ez egy lehetőség, hogy programbővítéssel vagy programkínálattal aktívabbá tegyük az itt létüket. Egy jelentős részük viszont nem kívánkozik támaszra, saját maga keresi föl a különféle oldalakon a látnivalókat is, maga tervezi meg a programját. Én jó magam polgármesterként is működök ugye a kis településünkön Panyolán. Mi abból indultunk ki, hogy összefogásban van a erő. Az önkormányzat például a mai nap is 12 KTM kerékpárt adott kölcsön azoknak, akik a falunkba a vendégszállót foglaltak el, és keresték a lehetőséget. És a beregi kört most egy 12 fős csapat bejárja, bekerekezi, és én azt gondolom, hogy ők biztos, hogy visszatérnek majd hozzánk, hiszen tudom jó, hogy a vendéglátójuk nagyon-nagyon precíz és vendégszerető, és az élmény, amit kapnak a önkormányzat kerékpárján keresztül, az pedig szerintem magáé fog beszélni. Az tény és való, hogy az aktív turizmus ma már Magyarországon eléggé elterjedt, nálunk élvezhetik a vendégek, hiszen kenukat is tudunk bérbarni, és a Festői Tiszán, vagy épp a Túrfolyón el tudnak tölteni egy-két napot, úgyhogy esetleg másnap pedig biciklire pattannak, és a középkori templomokat tekintik meg.
15: Már országszerte vízre kerültek az amatőr evezősök hajói, így a több mint 50 éve működő 100 halombattai Dunai Flotilla csónakházában is megélénkült az élet. A remek idő és a víz szeretete időst és fiatalt egyaránt a hajókba csábít, és a túrák egy életre szóló élménnyel ajándékozzák meg a résztvevőket. Tarnóczi László kettcsinálója következik.
21: Családi lapátolásban vannak. Anyukát kérdezem, vízi sportok mire tanítják a gyerekeket?
22: Kitartásra, fegyelemre, odafigyelésre, és leginkább egymásra figyelésre is. Ugye mi mindig családilag vagyunk benne együtt a vízben, és ott nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra.
21: A Dunai Flotilla Egyesület elnöke Tóth Ákos.
23: Amikor még gyerekként bekerültem ebbe a vízitúra világába, akkor bizonyott a újonctól, az evezősön keresztül, matróz, kapitány, egészen a flotilla parancsnokig volt mindenféle.
21: Mit jelentett önöknek a Duna, és mit jelent ma?
23: Máskor is, mindig is, most is ugyanazt jelenti. Kimegyünk a szabadba barátokkal, jól érezzük magunkat, gyönyörködünk a természetbe, élvezzük érezzük, hogy csöndben a természet hangjaival együtt haladunk, sátorozunk, tábortűz, főzünk.
21: Egyesületi hajókkal, vagy kinek-kinek saját hajója van?
23: Komoly hajóparkja van az egyesületnek, hogy senkinek nem kell saját hajóval rendelkeznie. Klasszikus, régi, ifjúsági vizitúrás hajóink vannak. Hát nálunk még van 4 darab őrsi csónak, ami használható, futóképes. Tehát ez egy nagyon régi korszaknak az utolsó darabjait még őrizgetjük. Én azt gondolom, hogy ezekből az őrsi csónakokból, ami épült, az utolsó éppen nálunk van, ami 2000-ben készült el. Próbálunk nagyon odafigyelve szakszerűen javítgatni, hogy ne műgyanta alá kerüljön a régi fahajó, hanem a fa szerkezetek kijavítva eredeti állapotban őrizzük meg őket.
21: Mekkora túrákat tesznek meg, és milyen rendszerességgel?
23: Amikor kezdtem én, akkor heti egy alkalommal mentünk a Dunára, aztán később heti 2 napot szerveztünk, rendszeresen elmegyünk hétvégente, nyaranta, hosszabb túrákra, egészen a 2 hetesig is. Nyilván ott alvóssal visszük a sátrainkat, az összes felszerelésünket, tábort verünk, aztán tovább indulunk.
0: Felelezni és vissza.
2: És indulhattok!
23: Bár most azért az utóbbi időben látható, hogy egyre több a rövidebb, akár egynapos túra, vagy a hosszú hétvége előfordul most már azért sokszor, hogy nem ott alvós, ilyen napközis, nyári tábor jellegű dolog, de ettől az élmény majdnem ugyanaz. Nyilván az esti kalandok maradnak el, annak a varázsa.
21: Egy ilyen digitális generációt is be tudnak vonni a hajóba? Ott nyilván mind a 2 kézre szükség van, le kell tenni a telefont. Hajlandóak erre fiatalok?
23: A fiatalok igen. Legalábbis én nekem ez a tapasztalatom. Viszont az, hogy digitális a világ, ezt meg nagyon jól használjuk, mert pont ezen keresztül tudjuk megmutatni, hogy merre járunk, mit csinálunk, akár anyukát megnyugtatni, hogy még azt is túléltük, amikor 2 hétre eltűntünk. De gyerekek érdekesek, hogy sokszor mondják, hogy csak a telefon

0: 5 óra 30 perc, jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a bemondó Garomi Zsuzsa. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky, az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Közben kiderült az is, hogy az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, és nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky között. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatotta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Miklós beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációig hátralévő néhány napot. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén, az előkészületek miatt már tegnap lezárták az Zichy Mihály utat, ma délelőtt a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpugalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 5:30 múlt, 2 perccel.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj mikrofonjánál a szerkesztő műsorvezető Kulik Bence köszönti Önöket. Most következzen néhány ajánlat műsorunk második félórájából. Beérett az eper, ám a termelőknek évről évre egyre nagyobb gondot okoz az időjárás.
3: Május 1-én volt nálunk egy mínusz 3,3 fokos éjszakai hideg. Egy-két óra osztát kibírt volna, de így nem.

0: utána. Mióta ember az ember, azóta egy igazi tortúra a gyerekeket gyümölcs- és zöldségevésre bírni.
1: Nem titkolt célja a program megálmodóinak, hogy a gyerekeken keresztül eljussunk a felnőttekhez, hiszen belegondolunk, hogy otthon azért van egy családi szokásrend, hogy mit fogyasztanak.
0: Ezekről is szót ejtünk 6 óráig. Ha írnának nekünk, műsorunk e-mail címe hajnaltájkukac@mtva.hu.
2: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
0: Hogyan készítsünk szakszerűen cseresznyecefrét? Hogyan tudjuk kimagozni a gyümölcsöt? Gondot okoz, hogyha a mag a kifőző üstbe kerül? Hallgatói kérdésekre válaszol Somogyi József párlatmester, valamint Szamos László Attila hobbi kertész, aki egyúttal bemutatja a szomolyai fekete cseresznyét, valamint a solymári gömbölyű nevű fajtát is. Bozsik gazda rovata következik.
3: Cseresznye szefréből elégséges-e a kiforrást követően lepárlás előtt eltávolítani a mahó 90%-át, hogy ne kerüljön bele cián? Esetleg tudna tanácsot adni, hogy valami kis mennyiségű 2-300 literes tétel esetén milyen egyszerű módon vagy olcsó berendezéssel lehet gyorsan eltávolítani a magokat?
4: A cseresznyéből nem csak cefrét készíthetünk, hanem bort is. Mind a kettő esetben érdemes a magoktól megszabadulni. Ugye ez nagyon sziszifuszi munka, hogyha egyenként ki kellene magozni, ezért azt javasolják a kollégák, hogy csak törjük össze a gyümölcsöt, tehát hogy a teljes gyümölcsöt jól át tudja járni az erjedés, tehát az élesztő gombák ki tudják vonni belőle a cukrot és alkohollá nem esüljön, és ha így megtörtük a gyümölcsöt, vigyázván arra, hogy viszont a magot ne törjük meg, először jön a zajos erjedés. A lényeg az, hogy az erjedés végére a magvak döntő többsége leüllepedik az edény aljára, és akkor nyugodtan leönthetjük róla a felső részt, és akkor nem lesz ezzel semmi gond. Valóban figyelmeztet a szakirodalom arra, és így Somogyi József tanár úr is, hogy a magot ne tegyük bele.
5: És általában ez a csonthéjasokra érvényes.
4: Somogyi József, címzetes, főiskolai docens, párlatszakértő.
5: A kritikus dolog az akkor van, amikor a cefrébe úgy kerül be a mag, hogy összetörik, megsérül a mag. A törött mag pedig hát különböző ciános vegyületeknek a forrása lehet. A rózsabarasznál, a keserű magvú gyümölcsöknél, ott hogyha sérült a mag, akkor bemegy a cián. Egy enzimes folyamat végén cianhidrogén keletkezik, és akkor az bekerül a pálinkába, az pedig hát köztudottan mérgező. Tehát amikor maggal dolgozunk és magot rakunk be, egyre kell vigyázni, hogy épp sérülésmentes magok kerüljenek, akkor nagyon szép dolgokat lehet csinálni.
4: Tehát akkor például le lehet a somot is szűrni kifőzés előtt, vagy kipréselni?
5: Igen, amikor ezek a viszonylag kis hústartalmú gyümölcsökről beszélünk, és amikor kierjedt, hát mi ezt annak idején egy magozón keresztül engedtük, azért, hogy a teljes magmennyiség ne kerüljön főzésre, hanem csak egy bizonyos része, mert akkor föllazul, erjedés után nyilván föllazul az egész.
4: Egy pinceszer védelmét választottuk Szamos László Attilával itt vértesszőlősen, és most nem a szőlőről, hanem a cseresznyékről beszélünk, mert Szamos úr, amikor katona volt, elmondta nekem, mielőtt még bekapcsoltam volna a készüléket, hogy akkor találkozott Eger térségében a szomolyai fekete cseresznyével.
6: Hát igen, akkor még nem tudtam, hogy ez szomolyai fekete cseresznye lesz, de ugye ott az utak mentén nagyon sokféle cseresznyefa volt, mikor én soralemmanyi katona voltam, és hát ott lehetett csemegézni, megálltunk, sétálgattunk, ugye kimenő alkalmával, és nagyon jókat csemegéztünk, de hát akkor én eldöntöttem, ha leszelek, a civil életben majd megpróbálok fekete cseresznyét is, arpogos mellé beszerezni, illetve telepíteni. Aztán így sikerült egy faiskolai lerakatban a szomolyai feketére rábukkanni, és ezt elültettem akkor a 80-as évek elején, pontosan 82-ben, és azóta gyönyörű szépen díszlik, és folyamatosan terem.
4: Nagy szél van, de szedtünk egy kis cseresznyét, de ez már az aszalványok világát idézi ilyenkor. Heteken keresztül lehet szedni, és...
6: Igen, ez így van pontosan, rendkívül elhúzódva érik ez a cseresznye. Még akkor nem annyira nagy az élvezeti érték, amikor a világos piros, mert hát ugye ez kimondottan fekete cseresznye, de ilyenkor már a túlélési stádiumában is nagyon kellemes, élvezhető.
4: Lekvárt is lehetne készíteni belőle, bort, vagy ugye most már a pálinka főzésben is gondolkodhatunk.
6: Szerintem is a pálinka főzés lenne a legalkalmasabb már ilyenkor főleg.
3: Hogyan kell a cseresznye pálinkának való anyagból kiszedni a magot, és hogyan kell kezelni a cefrét.
6: Könnyen lehetne magvatlanítani, magvától elválni.
4: Ugye van egy ilyen módszer, hogy fúróra szerelnek olyan kőműves eszközt, mint amivel a csemperagasztót keverik, és el lehet választani a gyümölcshúst a magtól.
6: Igen, pontosan, igen, ez bevált módszer újabban, és akkor így a magtól meg lehet szépen szabadulni szűrés útján, és ezzel a berendezéssel szépen a magot ki lehet csapatni, ilyenkor már könnyen elválik a hús a magjától, és nagyon szép, nagyon gyönyörű cefrét lehet belőle készíteni, amit ugye aztán utána természetesen vigyázva kell védeni, megfelelő helyen tárolni.
4: Nem szabad napra tenni?
6: Igen, pontosan, ez lényeges dolog.
4: Hát itt mondjuk itt lehetne, ugye itt, ahol a szőlőt is szok terjeszteni, ilyen 20 fokos közegben, az jó lenne?
6: Hát legjobb lenne neki azért még annál is hűvösebb helyiségben, jó pincében a kifőzésig itt tárolni a cefrét.
4: Dr. Brózik Sándor, a magyar cseresznye nemesét és nagyöregje, az ő tájszelekciós munkáját dicséri, mert ő is felfedezte ezt a szomai feketét, és végül így került a nemzeti fajtajegyzékre, és így került aztán úgy a faiskolába, hogy Szamos úr is meg tudta vásárolni. Csak úgy, mint a másik fajta, itt bontom az acskót, különleges érték, de ez nem Eger térségéből, hanem Budapest közeléből. Ott is járt Brózik tanár úr, és ott is felfedezett néhány fajtát. És ide is került. Na de ez melyik, és amiről beszélünk?
6: Ez a solymári gömbölyű, ez is nagyon-nagyon kellemes, ízű, ízvilágú, ropogós és nagyszemű.
4: Itt van mellette a germesdorfi óriás is, fölveszi a versenyt a germesdorfi óriással.
6: Igen, mégsem egyforma a kettő, hát egyértelmű, mivel ugye solymári gömbölyű, az pedig germesdorfi óriás.
0: Kedves hallgatóink, amennyiben kérdésük van Bozsik gazdától, kérdezzenek bátran. E-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A héten beérett a szamóca a dánszentmiklósi ültetvényeken is. Baróti László kertész egykor 5,5 hektáron termesztett epret, de volt év, hogy a kereskedő semmit nem vett át tőle, és majdnem tönkrement. 6 évvel ezelőtt feleségével aztán bevásárló közösséget szervezett, 10-ére csökkentette az ültetvényét, és mára-már csak a minőségre koncentrálnak. Igaz, ami igaz, az egyre szélsőségesebb időjárás miatt évről évre halmozódnak a veszteségek a családi gazdaságban. Belényi Barbara az egyik ilyen kosárközösséges átadáson járt.
7: Gyerekek majszolják az epret, ők az előkóstolók.
8: Tudják, hogy biztos itt jó. Tényleg nagyon-nagyon jó minőségű epret árul.
7: Mi lesz ebből, srácok?
9: Megesszük.
7: Vacsora?
8: Tervbe van véve, hogy lesz lekvár, meg tavaly csináltam szörpöt is.
7: Várták már nagyon a szabad földét? Volt import is, görög, egyre több szamóca jött Romániából, török, spanyol, olasz, aztán jött a magyar fóliasátras.
8: Igen. Mikor megérkezik az epret, rendszeresen szoktunk vásárolni, de nyilván nem olyan, meg a nagyobbik fiam mondta egyszer, hogy anya, csak itt vegyünk, mert annál a bácsinál finom az eper. Ez valahogy édesebb.
7: Miért kosárközösségben? Miért nem a piacon, vagy miért nem a közeli bevásárlóközpontból?
10: Mert van gyümölcs íze a gyümölcsöknek, másrészt pontos az emberi kapcsolat, sem mindig megpróbálok úgy vásárolni, hogy ismerjem a termelőt. Nagyon sokszor szokott tanácsokat is adni, hogy én a kertben hogyan műveljem a növényeimet, személyes kapcsolat alakul ki.
7: Árulja el nekem, Baróti László kertész, hány órát aludt az éjszaka?
11: 4-et. Egész nyáron. Muszáj.
7: Kézi munkaerő van?
11: Igen, Erdélyből vannak itt hivatalosan, nálunk vannak elszállásolva.
7: Hogy tudja őket megtartani évek óta?
11: Hát normálisan kell hozzáállni az egészhez.
7: Idén végre ki lehet azt mondani, hogy jó lesz a termés?
11: Ez sem igaz sajnos. A fólia sátrakban termesztett szamócák tökéletesek. A szabadföldi szamócáknál a probléma ott kezdődött, hogy május 1-én volt nálunk egy mínusz 3,3 fokos éjszakai hideg.
7: Ez Dánszentmiklóson.
11: Dánszentmiklóson, és reggel 7 óráig tartott a fagy. Egy-két óra hosszát kibírt volna, de így nem. Az egyéves állomány meg se érezte, viszont a két éves állománynak az 50%-a megfagyott.
7: Közben mutatja nekem képen, hogy hogy néz ki az egyéves ültetvény, térd magasságig ér.
11: Kicsit följebb, mint a tér.
7: Ez hogy lehet, hogy ilyen magas?
11: Napi szinten megkapott minden tápanyagot.
7: Hiába ilyen gyönyörű, júniusban újat fog ültetni?
11: Igen.
7: Tehát nincs két éves szamóca.
11: Nem lesz többet. Nem bírja a hideget, elfárad a növény.
7: Gazdaságos ez így?
11: Hát kedves, két évesnek a fele megfagyott.
7: De tavaly se volt jó év. Tavaly előtt különösen nehéz év volt. Találkoztam olyan gazdával, aki már be is zárt idén.
11: Sajnos az a baj, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás. Gyorsan tavaszodik, gyorsan jön a meleg, utána meg jön egy ilyen fagyos időszak, mint a május elsője.
7: Akkor a szabad földit kell elfelejteni, és inkább fóliasátor az, ami még...
11: Igen, abba az irányba halad a szamóca termesztés. Én szerintem itt Magyarországon több a fóliás négyzetméterre, mint a szabad földi.
7: Most, hogy saját kosárközössége van, az importeper, vagy a hazai fóliasátra seper az, ami konkurencia?
8: konkurencia.
11: Egyik sem, nincs olyan konkurencia, hogy megjelent a görög eper 500 forintért, vagy 1000-ért nálunk, vagy 2000-2500 az a szamóca, miénket veszik meg csoport. Azért nem is járunk sehová, ismernek. Belefáradtam én annak idején, hogy én piac vagy kereskedő.
8: Mióta van ez így, hogy önállósodtak?
11: 6 éve.
8: Előtte egyáltalán nem boldogultak?
11: 5,5 hektár, 55.000 négyzetméter szamócán volt, és nagyon nehéz volt. Akkoriban még több volt a szabadföldi szamóca. 12 éve volt. Ára alig volt, termesztettem 40 tonna szamócát, és majdnem tökre mentünk.
8: Ehhez képest most mekkora a terület? Sokkal kisebb?
11: Nagyon sokkal. Tömegtermesztés volt, most kevesebb terület van, tizede, viszont minőség.
8: Lesz-e önnek fóliája jövőre?
11: 3 alatt termesztettem, jött a mínusz 10 fok, rajta volt a 10 centis hó, és mind a kettőbe szakadt. Ez egy 600.000 forintos játék volt.
8: Hogy lesz így jövőre egy kis bevétel, hogy fejlesszen? Azt a fóliasátrat, ami beszakadt, azt
11: hát,
8: a kettőt,
11: most a fóliákról lemondtunk teljesen, újra fogjuk ültetni azt a 30.000 tőt, ami terem, tehát új ültetvény lesz az egész, és amennyit a jó Isten ad, annyi lesz.
8: A házaspár is a szamócáért?
9: Igen, együtt szoktunk jönni, mert ez tényleg friss, mert frissen szedi.
12: Megesszük.
9: Majd lehet, hogy már olcsóbb lesz, és akkor majd csinálunk lekvárt is.
12: Unokáknak elteszünk.
0: A szülők és a nagyszülők pontosan ismerik azt a szorongást, mennyire nehéz egy gyerekkel gyümölcsöt vagy éppen zöldséget etetni. Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet népszerűsíteni a gyermekek körében ezeket az alapvető élelmiszereket. Ráadásul sokat halljuk azt, hogy fogyasszunk hazait, de vajon mi számít hazainak? Kobolák Attila az Európai Friss Action rendezvényen járt, ahol Süle Katalina, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke volt az első megszólaló.
13: Sülle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a programjuk céljáról számolt be, amely látszólag csak a gyerekeknek szól, de a felnőttek ugyanúgy a célcsoport részét képzik.
14: Az Európai Friss Akció az első körben a gyermekeket célozza meg, a 6-17 év közötti gyerekeket, de nem titkolt célja a program megálmodóinak, hogy a gyerekeken keresztül eljussunk a felnőttekhez, hiszen ha belegondolunk, hogy otthon azért van egy családi szokássánt, hogy mit fogyasztanak, hogyan alakul ki a családi étkezés, és természetesen az a szülők feladata, a szülők felelőssége, de abban az esetben, hogyha a gyermekek szeretnének valamit megkóstolni, kipróbálni, itt lehetőségük van a program keretében adott esetben könnyen elkészíthető receptek elsajátítására, megismerésére, és ezt kéri a szülőktől, hát én magam is, mint szülő, a gyerek kívánságát igyekszünk teljesíteni.
13: És játékosan próbálják a gyerekekkel a zöldségeket és gyümölcsöket megismertetni. Pilisi Csenge vett részt egy kitalálós játékon.
15: Mi lehet benne, zöldség vagy gyümölcs?
16: Gyümölcs.
15: És milyen, de nem belenézni, bele kell szagolni. Milyen gyümölcs lehet benne?
16: Hagyma.
15: Igen, nagyon ügyes vagy. Ebbe pedig bele lehet nyúlni. Sikálni, mi az a zöldség vagy gyümölcs?
16: Banán.
15: Nem.
16: Paprika.
15: Igen, ügyes vagy.
8: Ki kellett találni, hogy milyen illatot éreztek?
16: Gyümölcs volt. És még kukorka, hagyma és paprika.
13: Az online térben is megpróbálják népszerűsíteni a zöldség és gyümölcs fogyasztást. Emiatt két kitalált karakterrel, Frutival és Vegivel animációs kisfilmeket gyártanak, amelyek viccesek és oktató jellegűek.
17: Ősszel is rengeteg finom zöldség és gyümölcs terem, szőlő, szilva, alma, mogyoró, poréhagyma, sárgarépa, körte, sütőtök.
18: Hey, és itt is van egy.
17: Egy micsoda?
18: Hát egy tökfej, különleges tökféle, még vicceket is mond. Na, gyere vissza!
14: Frutti, Vegi, ők az előző évek rendezvényein ott voltak, most is útra kelnek.
13: Oktató videókban lehet tanulni a zöldségekről, gyümölcsökről. Hogyha ismerik a gyermekek az adott zöldséget, gyümölcsöt, akkor szívesebben megeszik utána.
14: Igen, ezt az elmúlt évek tapasztalatai bizton mondatják velünk, hogy igen, azok a zöldségek, gyümölcsök, amik egy-egy rendezvény során, adott esetben egy főzés során felhasználásra kerültek, következő programon a visszatérő gyerekek jelzik, hogy ezt ismerik, tudják, mondtam otthon anyának, készítsük el közösen.
13: Idén nyáron milyen zöldségekből, gyümölcsökből válogathatnak a szülők és a gyermekek?
14: Idényszerűen a magyar termékeket fogyasszák, hiszen a magyar termelők a nevüket, az arcukat adják az általuk előállított termékekhez, és semmi nem lehet hitelesebb, mint az a termék, amihez egy termelő a nevét, az arcát adja. Most van ugye a szamóca szezon, cseresznye, megy, barackók, a dinnye szezon, tehát folyamatos lesz az ellátottság, és a természetesen a zöldségek tekintetében sárgarépa, paradicsom, paprika.
13: Külön kiemelte, hogy magyar zöldség zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk. A mai világban mi számít ennek, mi számít magyar gyümölcsnek, zöldségnek? Hogyan érinti az éghajlatváltozás a zöldség-gyümölcs termelőket? Például a magyar barack termesztés az utóbbi 10 évben drasztikusan csökkent.
1: Magyar termék minden olyan termék, ami hazánkban kerül előállításra, és a magyar termelők állítják elő, és természetesen elérhető a magyar piacokon is. És sajnos igen, van több olyan gyümölcs és zöldség is, aminek a termesztési területe csökken. Ez sajnos az éghajlatváltozás negatív hatása. A meleg, akár a csapadék hiány adott esetben fagykár, egy jégkár mind-mind befolyásolja.
13: Meg lehet védeni valahogyan a magyar tradicionális zöldségeket, gyümölcsöket az éghajlatváltozástól. Van erre lehetőség?
1: Én bízom benne, hogy igen, ugyanakkor nyitott szemmel és az újításokra való nyitottsággal kell nem csak a zöldséggyümölcs termelőknek, alapvetően a magyar agrárgazdaságnak jelen lenni, hiszen a klímaváltozás az egy folyamat, az nem egy végpontban kiszámítható esemény, ehhez alkalmazkodni kell. Tudatosan és nyitottan fordulni kell azon termesztető növények irányába, amik a megváltozott klímához tudnak alkalmazkodni. Ugyanakkor nyilván egy ültetvény megújítása, felújítása időt vesz igénybe, de azt gondolom, hogy ez a jövő, mindezek mellett természetesen a tradicionális fajták megőrzése pedig kötelességünk is. Alkalmazkodni kell a termőhelyi adottságokhoz, és adott esetben egy-egy növénynek a termesztése az ország keleti vagy nyugati felében is eltolódik, de nem is csak a zöldséggyümölcs esetében, ez így van a szántóföldi növénytermesztés esetében is, csak egy példa, a közel lévő megyék esetében is óriási a különbség. Évekre visszamenőleg bizonyított, hogy amikor Baranyában megtörténnek a betakarítások és vége van adott esetben az aratásnak, sokszor Zalában akkor kezdik meg. Termőhelyi adottság maximális figyelembevételével kell, hogy megvalósuljon.
13: Milyen új gyümölcseink lehetnek?
1: Talán keveset tudnak róla és újnak minősül, de elérhető a magyar piacokon a gránátalma, a kiwi, a fügét talán nem kell mondani, de van már olivabogyó, és ezeknek a zöldségeknek, gyümölcsöknek a feldolgozott termékei is elérhetőek a piacokon, úgyhogy én arra ösztökélek mindenkit, hogy bármelyik zöldséget, gyümölcsöt fogyassza, nézze meg, hogy az honnan származik, és lehetőleg forduljanak a magyar termékek felé.
13: Itt áll mellettem Bernát József séf. Milyen tapasztalatai vannak, milyen ételeken keresztül lehet megszerettetni a gyerekekkel a zöldséget és a gyümölcsöt?
19: Bármilyen zöldséget megesznek a gyerekek. A legfontosabb az, hogy amikor együtt dolgozunk, és miközben bevedobunk egy-egy falatot, a gyerek akarva, akaratlanul le fog bennünket utánozni, és ő is be fogja dobni a szájába, és megrágja a cukkinit, megrágja a paprikát, és amikor a végén elkészül az étel, sokkal bátrabban fog egy nagyobb kanállal is elfogyasztani belőle. Nekem is voltak fenntartásaim egyébként gyerekkoromban a zöldségekkel, kisebb mennyiségben bele lehet keverni ételekbe, és utána pedig lehet állítani az adagokon, tehát hogy minél többet teszünk bele, lesz majd lehet egy olyan pont, amikor a gyerek észre fogja venni, hogy sumákok vagyunk, akkor ott kicsit vegyünk visszább. Zöld fűszereknél, hogyha valaki összevágja a petrezselymet és megszórja vele a mondjuk burgonyát, akkor utána a gyerek nem fogja megenni a pirított krumplit se. Vagy megpróbálja egyébként levadászni róla óvatosan a villával, a késsel és az a tányér szélére kihúzni. Ezek az illóolaj tartalmú friss fűszernövények, ez is fontos lenne egyébként a táplálkozásban, az étkezésben, már csak azért is, mert ez a rengeteg illóolaj, ez mind egyébként egészséges, és hogy a szervezetre jótékony hatással van.
0: Nomen est omen, a név kötelez, azaz nevedben a végzeted. És hát valóban, hisz Ludányi Lili, akinek meseszép nevét, mintha csak egy író adta volna, nem is titkolja, hogy ő bizony egy 21. századi boszorkány, egy javasasszony, aki persze az életét nem a rontásnak, hanem csak is a gyógyításnak szenteli. Ehhez pedig gyógyfüvet gyűjt, szárít, majd ezeket gondosan összeválogatva különleges teákat és esszenciákat készít. Dacára annak, hogy híre már az ország határon túlra is eljutott, a helyiek között még vannak, akik furcsálják a pesti lányból lett vidéki fiatal füvesasszonyt. Városi sétarovatunk következik, a riporter Gellért András.
20: Felest lehet itt kérni?
21: Lehet, de csak is házi pálinkát.
20: Gyakran kérnek?
21: Nem annyira gyakran, de erre is fel vagyunk készülve.
20: Szabad ebben a teaházban rövid italt árusítani? Vagy égetetsz ezt?
21: Nem árusítjuk, hanem megkínáljuk a vendégeinket.
20: Mit szoktak inkább kérni az emberek? Szeszt vagy teát?
21: Teát. Gyógynövényeket.
20: Nem volt szokatlan az itt élőknek, hogy valaki a falu közepén teaházat nyit? Általában egy faluban a biztos pont az a kocsma, vagy az italkímérés, nem pedig egy teaház.
21: Biztos vagyok benne, hogy meglepődtek. Ebben a faluban egyébként nincsen már kocsma se. Én ugye nem voltam itt az alapításnál, 4 év után csatlakoztam, de azt látom, hogy azért sokaknak ez furcsa, vagy sokaknak furcsa a tevékenységünk itt, de közben a másik oldal többen vannak, akik elismerik a mi munkánkat és támogatnak.
20: És akik furcsálják, azok mind csodálkoznak, vagy miért értetlenkednek?
21: Sokszor csodabogaraknak gondol, vannak, mert növényekkel foglalkozunk, gyógynövényekkel. Ahogy sok más falu, szerintem ez a falu is már nagyon elvárosiasodott. Tehát az emberek már nem tartanak úgy állatot, nem termesztenek növényt, elmennek a gyárba dolgozni, este hazajönnek, és már ez a fajta élet, ami a természettel ilyen összhangban van, sokaknak furcsa lehet.
20: Mi ebben a furcsa?
21: A régi módi. De a teaház az természetesen egy formabontó, tehát egy zsákfaluban.
20: Ezt a teaházat a férje alapította, sok évvel azt megelőzően, hogy önök megismerkedtek. De miért hozta ezt létre?
21: Az ő fejében az volt a vízió, hogy ez egy olyan hely legyen, ahol idős és fiatal találkozhat, ahol találkozhat városi a vidéki emberrel, és ahol a gyógynövényeken keresztül egy kicsit az a bennünket körülvevő környezetet és önmagukat is jobban megismerhetik az emberek.
20: Mit tapasztalnak, mire volt vagy lenne nagyobb igény? Egy ilyen teaházra, vagy egy italkimérésre, egy kocsmára?
21: Mind a kettőnek megvan a szerepe egy kis faluban, és azt gondolom, hogy bizony hiányzik innen egy kocsma, ahol mondjuk össze tudnak ülni az idős bácsik, mert ők nem feltétlenül a teaházba fognak eljönni hozzánk, úgyhogy azt gondolom, hogy mind a kettő fontos.
20: Próbálkoztak azzal, hogy az idősebb férfiakat is ide szoktassák?
21: Azt a réteget nem, akik a kocsmába járnának, de szoktak járni ide idős bácsik. Barátságból.
20: Mitől különleges ez a teaház, a vadvirág?
21: Attól különleges, hogy teljes mértékben kézi munkával dolgozunk. Fogjuk a kis kosorainkat, járjuk az erdőket, mezőket, és gyűjtjük a vadon termő gyógynövényeket. Mindezt egy hagyományos szárítópadláson dolgozzuk fel, úgy, ahogy a régiek is csinálták.
20: Ez a szárítópadlás itt van a fejünk felett.
21: Napig ma már nagyon kevés olyan hely van, ahol gyógynövényekkel ilyen közelségben és ilyen egyszerű módszerekkel lehet találkozni. Manapság már inkább az a jellemző, hogy vagy valaki termeszti monokultúrában a növényeket, és traktorral learatja.
20: Vannak olyanok is, akik Afrikából, Indiából importálják a teát, és azt adják el egy flancos teázóban.
21: Népszerűek lettek manapság a különböző ázsiai teák és az ázsiai teakultúra, ami szerintem egy jó dolog, egy nemes dolog, de bennünket olyan gazdag gyógynövényflóra vesz körül, amit nagyon érdemes ismernünk, hiszen a lokális helyben termő dolgok sokkal inkább tudnak gyógyítani minket, mint mondjuk egy másik kontinensről származó tea vagy gyógynövény.
20: Önök felszolgálnak, hogy úgy mondjam, olyan divatos teákat, mint avokádós, narancsos, marakujás különlegesség?
21: Nem, nálunk egyáltalán nincsenek ilyen termékek, nálunk csak is az általunk legyűjtött vadontermő, illetve a kertünkben termesztett gyógynövények vannak, és csak ezekből készítünk italokat.
20: Kik jönnek ide? A közeli falvakból, vagy esetleg nagyvárosokból, Salgótarjánból, 60-ból. Ennek a teázónak már van híre?
21: Igen, szoktunk eseményeket, illetve táborokat, elvonulásokat is tartani. A világ minden pontjáról jönnek hozzánk olyan fiatalok, akik szeretnének megismerkedni a magyar vidéki kultúrával és a gyógynövényekkel, és egy kicsit ki szeretnének szakadni abból az életből, amit ők élnek. Azt mondhatom, hogy nagyon sokféle ember érkezik ide hozzánk.
20: Itt a teázóban a polcokon hatalmas üvegekben tárolják a szárított növényeket. Ezekből készülnek a gyógyteák?
21: Igen. Ezek különböző monoteák, és ezekből készülnek aztán a keverékek, illetve a különböző egyéb gyógynövénykészítmények is. Ami nagyon fontos, hogy mindent csak üvegben tárolunk. Műanyagot egyáltalán nem használunk, ugyanis ez nem jó a gyógynövények tárolásához, és ütközik az elveinkkel is.
20: Aki itt teát rendel önöktől, gyógyulni szeretne, vagy egyszerűen csak szeretne valamilyen ismeretlen teát elfogyasztani, amit korábban még sosem tett?
21: Is. Sokféle ember, sokféle okból kér tőlünk teát. Van, aki azért, hogy meggyógyuljon egy betegségből, van, aki azért, hogy szeretné támogatni az egészségét, vagy szeretne jobban megismerkedni a magyar gyógynövényekkel.
20: Némi túlzással élve mondhatom azt, hogy ön ebben a faluban patikus nő?
21: Vagy boszorkány.
20: Boszorkány?
21: Füvesasszony. Én kedvelem a füvesasszonynak az összes szinonimáját. Javasasszony, boszorkány.
20: Milyen egy boszorkány?
21: A boszorkány egy olyan nő, vagy ember, mert férfi is lehet, aki tisztában van az őt körülvevő értékekkel és erőkkel, és azt jó szándékkal irányítja maga körül. Boszorkányok akár gyógynövényekkel is foglalkozhatnak, de akár a konyhában is egy szeretettel feltöltött étellel is tudnak gyógyítani.
20: Ön, mint boszorkány vagy füvesasszony, gyógyított meg már valakit?
21: Igen, szerencsére nagyon sok jó visszajelzést kaptam már, akár ismeretlenektől, barátoktól, családtól, aki kapott a teámból valamilyen problémájára.
20: Fogyasztó teát is kevernek?
21: Mondjuk úgy, ami inkább segíti az emésztést és az anyagcserét, olyat igen. Fogyasztó teák, vagy a fogyasztó termékek már azt gondolom a nevükben is valamilyen csalást hordoznak, mert nem tudjuk azt ígérni valakinek, hogyha ezt meg fogja inni, akkor le fog fogyni.
20: A vadvirágban melyik a legkeresettebb tea?
21: Leginkább a női tea keverékünk, ami a női hormonrendszer támogatja. Ebben komponensei közül megtaláljuk a citkafarkot, az orvosi zsáját, a pásztortáskát, a fehér árvacsalánt és a rózsavirágot, rózsaszirmot.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Hajnaltájjal legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én a hangmérnök Pór István, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a műsor valamennyi készítője nevében köszönöm, hogy velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.

0: Vasárnapi imádság. Elmondja Bábel Balázs, római katolikus érsek.
1: Még mindannyian emlékezünk az eukarisztikus kongresszus csodálatos napjaira, amikor hívő katolikus népünk Budapest utcáin ünnepelte az eukarisztiát, az oltári szentséget. Ma is ezt tesszük, hiszen úrnapja van, a katolikus egyház egyik fő ünnepe. Ezen a napon Jézus Krisztus valóságos jelenlétét ünnepeljük az oltári szentségben, amelyhez hagyományosan díszes körmenet és virágszőnyeg kapcsolódik úrnapi sátrakkal. Ez a titok megfogta az emberek lelkét, költőkét, művészekét, tudósokét. Babits Mihály Eukarisztia című versében, melyet az 1938-as eukarisztikus kongresszus idején írt, ezeket írja. Az Úr nem ment el, itt maradt, ő belőle táplálkozunk. Ó, különös szent nagy titok, áradj belénk hát, örök igazság és szent szeretet. Oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköt, hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk ég felé, testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap. A napszó nagybetűvel van írva, mert ez a föltámadt Krisztus szimbóluma, aki jelen van az oltári szentségben. E szentségnek csodálatos dómok épültek, zeneműveket írtak, oltárokat díszítettek, csupán egy kenyérnek? Nem, az Úr jelenlétének. A legnagyobb csodája az, hogy aki hívő lélekkel veszi magához, s méltóképpen azt megtartja a jóban, megtartja a hűségben, s erőt ad neki a mindennapok küzdelmében.
0: Bábel Balázs római katolikus érsek gondolatait hallották. Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. június 7-én vasárnap Róbert napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Hallgassák meg híreinket a bemondó Garami Zsuzsa.
3: Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált, így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfelvételeket eredményezhet. A tárcavezető pénteken egyeztetett az Európai Befektetési Bank alelnökével is. Mint mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így például a megújuló energia, valamint a bérlakás és vasútfejlesztés. Tovább tárgyalhat a szerb NISZ olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A Magyar Olajtársaság az előző, május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítás Washingtontól. A MOL szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő 10 napban véglegesíthetik a tranzakciót. A MOL az év elején jelezte, hogy megvásárolná az orosz tulajdonrészt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lesznek a washingtoni szankciók. Új légijárat indult Budapest és Toronto között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek. Erről beszélt 14. Leó pápa madridi imavirrasztásán. A katolikus egyház fő mintegy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionáriusaként kell példát mutatnia a családban, munkahelyeken és minden emberi kapcsolatban. A katolikus egyház fő ma a körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban, amelyre 1 millió embert várnak. A pápa Barcelonában folytatja spanyolországi apostoli látogatását. az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Banner Judit a Balzac Diák Médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A miniszter szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatotta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Malai Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az azbesztmentesítés, a nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalona Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg, idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. A híradást Fehérvári Petra szerkesztette.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok felhő, de kevés csapadék, ezt hozta a hét. Mit kínál az utolsó nap az időjárásban? Kérdezem a meteorológus Pátkai Zsoltot. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! Ma már napos időben lesz részünk, kevés gomoly felhővel, általában kevés gomoly felhővel, de délután az északi középhegységben záporok, zivatarok előfordulhatnak, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhat néhány. Megélénkül az északnyugatira forduló szél, az zivatarokat erős vagy viharos lökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul.
5: Nemzeti Sportkrónika.
6: Drámai végjáték után Bajnokok Ligája döntőbe jutott a Győr női kézilabda csapata. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Hátrányból fordítva 31-30-ra nyert a Győr a francia Brest ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti 4-es döntő második elődöntőjében, így fináléba jutott. A címvédő ellenfele a döntőben az Albek Annát és Mámos Petrát is foglalkoztató Metz lesz. Mivel a másik elődöntőben a francia csapat 32-26-ra győzte le a román Cseszeme Bukarestet. A bronzmeccs 15 órakor kezdődik, majd a döntőt 18 órától rendezik az MVM Domban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálét a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Távozik Zalaegerszegről Nuno Campos. A labdarúgó NBA-ben szereplő klub hivatalos közleményében jelentette be, hogy megegyezett Nuno Campos vezetőedzővel, valamint a Dinamo Bukarest csapatával, így a szakember Romániában folytatja pályafutását. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő hollandoktól a varsói világbajnokság negyed döntőjében, így búcsúzott. A második meccsét is megnyerte a magyar válogatott a női röplabda Európa Liga alapszakaszában, mivel 3 játszmában legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában. A címvédő Marc Márquez, a Ducati spanyol sztárja nyerte meg a sprint versenyt a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján a Balatonparkban. A spanyol Pedro Acosta a második, és az összetett pontversenyben élenálló olasz Marco Bezzecchi a harmadik helyen végzett. A világbajnoki éllovás Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat majd az érről. Mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull Holland versenyzője indulhat majd, és a harmadik rajtkockát a hétszeres VB győztes brit Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg. Az orosz Mira Andrejeva nyerte meg a női egyes versenyt a Roland Garroson, miután a francia nyílt tenisz bajnokság döntőjében magabiztosan 6-3-6-2-re legyőzte a lengyel Maja Hawalinskát. Köszönöm a figyelmet!
0: Műsor ajánlott.
3: Nem baj, ha kimaradunk valamiből. Nem lehet túl népszerű a jó tanács, pedig olimpiai bajnok sportolótól származik. Állítja, a sebesség többször árt, mint használ, a lassulás, a megállás pedig csak jót tehet. Történeteink ezúttal mesékről, elképzeltekről és igaziakról szólnak, amelyek éppen ott és akkor valakinek megváltoztatták az életét.
7: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
8: Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.

0: vasárnapi műsor 40. évfolyamában járunk, a 2007. adást hallják. Mit kínálunk műsorunk első órájában, a szerkesztő Nagy Katalin? Jelképek a Kárpát-medencében nemzetegyesítés címerekkel. A fogyasztó fizet a termelő veszélyt, egy év alatt a felére zuhant a tej felvásárlási ára. A hírek után globális víziók, lokális bajok, az amerikai átlagpolgár a zsebére szavaz, és a klímaváltozás tény, a világ vége azonban úgy tűnik elmarad. Visszavonták a legdrámaibb éghajlatváltozási előrejelzést a kutatók. Nemzetegyesítés címerekkel, a Kárpát-medence jelkép és címer terveiből nyílt kiállítás a Nemzeti Összetartozás napján Balassagyarmaton a Palóc Múzeumban. A tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész heraldikus munkájára épül, aki közel 1000 egyedi címer tervezett határon innen és túl településeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek. Nem csak nyelvében, nyelképeiben is él a nemzet, vagy a kortárs heraldika talán legmeghatározóbb alakja, aki a helyiekre is figyelt a kiállítás anyagának összeállítása során. A tárlaton helyet kaptak Palócföld, Maconka, Kozárd és más nógrádi települések jelképtervei is. A megnyitón Tarnóczy László járt.
1: Nagy László, lokálpatrióta, a balassagyarmatiakat összefogó közösségnek vezetőjeként, honlapkészítőjeként, ha teheti, minden egyes balassagyarmati fontos eseményen jelen van. A Nemzetegyesítés címerekkel című kiállításnak a megnyitója és az összetartozás ünnepe Balassagyarmaton, a Civitas Fortissimában, a legbátrabb városban különös jelentőséggel bír. Idézzük fel a több mint 100 évvel ezelőtti eseményeket. Mi történt itt akkor?
2: Balassagyarmat identitását alapvetően határozzam meg, hogy 1919. január 29-én sikerült az akkor betolakodó cseh csapatokat kiverni a városból. A rendszerváltoztatás után, 1989 után fordult úgy a történelem, hogy már a város mindennapjait szinte meghatározza ez az esemény, emlékezünk. Hát gyakorlatilag nem csak januárban, hanem az év szinte minden napján. Így a mostani kiállítás is ennek része lehet, hiszen a Nemzetegyesítés címerekkel, az vonatkozik a felvidékre, épp úgy, mint Erdélyre és más az országtól elszakított részekre. 1919-ben egy maroknyi katona, civil, polgár, vasutasnak sikerült a városból kiűzni az ellenséges csapatokat, megmaradt Balassagyarmat magyarnak, amire hát azt hiszem, hogy méltán lehetünk büszkék.
1: A ma embere hogyan őrzi az emlékét ennek?
2: Gyakorlatilag január 29-én minden évben hivatalos keretek között is megemlékezünk. A város főterén, a Párkányi Péter szobránál ünnepség van, azt követően pedig a próurbedíjakat, illetve a díszpolgári címeket adják át, tehát egy hivatalos szép ünnepséggel emlékezünk, és gyakorlatilag a középületeinknek most már egyre több épületnél jelenik meg ennek az emléke, és a lelkekben nyilván megmarad tartósabban, és akinek erre affinitása van, mélyebben emlékezhet.
1: Balassagyarmat rendezvényein látni felvidékieket, és a balassagyarmatiak átmennek felvidéki települések eseményeire?
2: Azt hiszem, hogy igen, nyilván, hogy ez a szám növelhető lenne, mint minden. Nem elegendő, vagy nem tűnik elegendőnek, de felvidékről sokan jönnek át, gyarmatiak is, nógrádiak is átmennek, hiszen itt vannak azok a települések, Ipoly-Balog többek között, ahol annak idején meg a Szent Koronát őrizték, aztán Ipolyság, ami volt megyeszékhely annak idején. Tehát a kapocs az erős, kulturálisan is megvan, de nyilván, hogy ezt jó lenne mindkét oldalról tovább erősíteni.
1: Pécsi L. Dániel magyar örökség díjas jelképművész, zászlói, címerei, az ön által alkotott zászlók és címerek ott ízlenek szerte a Kárpát-medencében, nem csak a kis Magyarországon, hanem a Királyhágó melléktől Kassáig vagy Dunaszerdahelyig. Mit szimbolizálnak ezek?
3: Hát én nekem az a jelmondatom, hogy nem csak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet. Én származásomnál fogva apai részről református székely családból, anyai részről pedig római katolikus bajor családból származó magyar tarkannak vallom magamat. Ez eleve meghatározta azt, hogy mély nyomokat hagyott családunkban is ez a trianoni békediktátum, hiszen a székely rokonság továbbra is Erdélyben maradt a Nyárád mentén, És amikor én elkezdtem tudatosan ezeket a címereket tervezni, akkor felbukkant egy olyan barátom, Kis Andrásnak hívják, aki megkért, hogy tervezzem meg az elszakított ország és nemzetrészek címereit, tiltakozásul a trianoni békediktátum ellen. 2012-ben megjelent az a könyv Címerekkel írt történelem címmel, amelynek előszavát dr. Kokorel István alkotmány, jogász, illetve az életutamról Fekete György, a Művészeti Akadémia akkori elnöke írt. Hát ezek az országrész címenek lényegében egyfajta elégtételt adtak számomra, meg gondolom azok számára is, akik önhibájukon kívül idegen impérium alá kerültek.
1: Mik azok a legméltóbb helyek, ahová az ön által tervezett címerek kerültek ki? Bár nyilván méltó hely egy visszaállított családi címer, vagy egy önkormányzat épületére kitett települési önazonosságot meghatározó jelkép.
3: Hát a legbüszkébb talán arra vagyok, hogy 1921-ben alakult meg kényszerűségből a Királyhágó melléki református egyházkerület. 2021-ben Csőri István, a Királyhágó melléki református egyházkerület akkori püspöke és Forró László főjegyző urak azt mondták, hogy a centenáriumra az lenne a legméltóbb megünneplése ellensúlyozásaként a trianoni békediktátum által okozott gyalázatnak, hogyha megtervezném a 9 egyházmegye, a presbiteri szövetség és 223 egyházközség címerét. Örömmel jelentem, hogy megszületett ez a nagy művem, gyönyörű szép keményfedeles könyvben jelentek meg a címerek, és 2021. szeptember 16-án volt a bemutatója a püspöki hivatal dísztermében, kirakva a címertáblák, amelyek itt is láthatók egyébként a kiállításban, és másnap szeptember 17-én Balogh Zoltán, a zsinat akkori elnöke áldotta meg a 233 címeres zászlót. Én minden szerencség nélkül mondhatom, hogy ilyen még nem történt a magyar művelődés történetben, és a magyar történelemben, hogy azáltal, hogy gyakorlatilag megtörtént ez a jelképes virtuális egyesítés, így sikerült a tiszántúli egyházkerülettel újra egyesülnie, aminek a címerét szintén én terveztem.
1: Június 4-én az összetartozás napján beszélgettünk itt Balassagyarmaton a Palóc Múzeumban. Mennyire kitüntetett jelentőségű ez a nap és ez a pillanat?
3: Hát ez az előzőekből következően számomra ez óriási megtiszteltetés, hogy tavaly Sopronban, a Hűség városában ugyanezen a napon nyílt meg a kiállításom, ugyanabban az időpontban, ahol most is meg fog nyílni, és külön nagy megtiszteltetés, hogy a legbátrabb városban, Balassagyarmaton ezen a napon történik ennek a kiállításnak a megnyitása, és hát azt hiszem, hogy a nemzet egyesítésnek, a nemzeti összetartozásnak ennél szebb példája legalábbis számomra az életem során nem következhetett volna be.
0: Nemzetegyesítés címerekkel Tarnóczy László beszélgetését hallották.

0: fogyasztó fizet a termelő veszélyt, egy év alatt a felére zuhant a tej felvásárlási ára, panaszolják a gazdák. A veszteség brutális, a gazdaságok egy részénél a bevétel már az önköltséget sem fedezi, s bár az árak a boltokban is csökkentek, a piaci krízissel valójában a terméklánc összes szereplője veszít, leszámítva az óriási erőfölénnyel rendelkező áruházláncokat, amelyek időről időre dömpingáron kínálják a felhalmozódó készleteket, terítve ezzel a válságot is. A szaktárca tavasszal mintegy 7 milliárd forint támogatással próbált enyhíteni a bajokat. Ez 15 forint többlet bevételt jelent literenként a gazdáknak, ám a tartós európai szintű piaci krízis túléléséhez ennyi biztosan nem elég. Deák Dóra Harz Zoltánt, a Tejterméktanács ügyvezető igazgatóját kérdezte.
1: A magyar tejágazat jelentős exportőr, azonban most egy nehéz helyzetbe került az ágazat. Nézzük meg ennek az okait.
2: A tavalyi év második felében már lehetett látni, hogy jelentősen növekszik az Európai Uniós tejtermelés. Különösen Németországban, Lengyelországban, de Magyarország is hozzátett egy jelentős mennyiséget. Itt azt kell elképzelni, hogy 5-6%-os éves bázison történő tejfelvásárlás növekedést is láttunk. Eközben látható volt, hogy globálisan az Európai Unió veszít az exportpiacokból. Egyrészt ugye Kínával vannak bizonyos pontok, amelyekben nem értünk egyet, és azt is láttuk, hogy az Új-Zélandi, illetve az Egyesült Államok tejárai jóval alacsonyabbak, mint az Európai Uniós tejárak. Tehát egyrészt volt egy erős termelés, másrészt feleslegek ragadtak itt a piacon, és egy ilyen helyzetben törvényszerű volt a tejárak csökkenése. Ez úgy jelentkezik Magyarországon, hogy ugye jelentős mennyiségű nyers tejet szállítunk ki kamionokban, napi 40-45 kamion, vagy ha egyszerűbb megjegyezni, akkor 1 millió kilogramm tej naponta, ami kimegy az országból, és ez a tej, ez találkozik a feleslegek árával. És ez a feleslegek ára, ez, hát itt az elmúlt hónapokban voltak 60-80 forintos tejárak is. Ez önmagában akkor mond sokat, hogyha elmondom azt, hogy a tavalyi évben 200 forint volt az átlagár. És hogyha hozzátesszük azt, hogy ugyan nincs hivatalos magyar önköltségi ára a nyers tejnek, de szakértők ezt valahová 150-180 forint körül határozzák meg, tehát egy jelentős veszteséggel lehet csak ezeket a tejeket értékesíteni, amelyek kimennek az országból. Ez volt a nyers tej része, de van egy másik része ugye a késztermékek importja. Ezek a késztermékek Magyarország esetében a félkemény sajtok, joghurtok, vaj és némi dobozos tej. Ugye itt a késztermékek piacán is megjelent egy felesleg Európában, amely ilyenkor jellemzően dömpingáron keresi a piacát. Ezt a dömpingárat úgy tudnám lefordítani, hogy bármilyen áron, akár veszteséggel is hajlandó értékesíteni a feldolgozó. Ez a termék megjelenik Magyarországon, és sok évvel ezelőtti árszintre lenyomja feldolgozói átadói árakat, illetve fogyasztói árakat. Természetesen fogyasztói árak csökkenésének a fogyasztók örülnek, de nyilván az iparágnak, a termelőnek pedig meg kellene maradnia, túl kellene élnie.
1: Ha jól értem, akkor vannak olyan országok, ahol mondjuk olcsóban elő tudják állítani a tejtermékeket? Ez az egyik ok?
2: Vannak olyan országok, amelyek hatékonyabbak. Itt elsősorban méret hatékonyságra kell gondolni. Ugye Magyarország csak 1,5%-át adja az uniós tejtermelésnek, de Németországban, Lengyelországban, vagy esetleg ugye Hollandia, Dánia, vannak olyan feldolgozók, amelyek önmagában egy feldolgozó mérhető a magyar teljes kibocsátáshoz, és még a másik probléma, hogy ezek a feldolgozók rendkívüli módon specializálódtak, azaz bemegy a tej, kijön a sajt és a savó, miközben azért Magyarországon egy kisebb országban több feldolgozóval egy feldolgozó 10-15-20 tejterméket is gyárt, tehát nyilván ez a versenyképességet rontja, de ez nem csak hatékonyságról szól, hanem arról, hogy beszéljünk a német piacról, ahol ugye van egy szerződött ára a tejnek, hosszú távú írásos szerződéssel a tejtermelők eladják a feldolgozóknak a tejet. Ez a normál működés, és ezen felül van egy felesleg, amely ugye az azonnali piacokon pillanatnyi áron érvényesül. Tehát ez a két ár, ez elválik egymástól, és nekünk ezzel a felesleggel van bajunk. A felesleg egyrészt a nyers tej exportunkat tönkreteszi, tehát mondjuk Olaszországban vagy a Balkánon ugyanazon a piacon küzd a vevőért a magyar nyers tej és a német felesleg, és a késztermékek oldalán, hogyha ebből az olcsó feleslegből félkemény sajt készül, és Magyarországon megjelenik 1200 forintért, akor a mi 1800-2000 forintos trapistánk szembesül egy hatalmas kérdőjellel, illetve a fogyasztóval, aki gondolkozik azon, hogy érdemes-e 500 forinttal, 600 forinttal többet adni a magyar félkemény sajtért, mint az importért. Egyébként mind a két sajt kiváló minőségű, csak ugye az egyik az feleslegből készült, a másik pedig normál szerződött magyar tejárból. Ez az a probléma, amivel szembesülünk. Tehát ilyen értelemben, visszatérve az első kérdésére, azt gondolom, hogy a legnagyobb problémánk az a kitettség. a külpiacoknak.
1: Mit jelent ez a helyzet most a hazai termelőknek? Milyen hatással van a munkájukra, megélhetésükre?
2: Ugye januártól indultak az első olyan szerződések, amelyek már az új piaci helyzetben köttettek, vagy erre a helyzetre köttettek, és hát egyszerűen kifejezve egy jelentős árcsökkenés. Ugye a tavalyi átlagár az a 200 forint volt, és most 138 forint a legutóbbi magyar átlagár, amit ismerünk. Ugye egy hónappal később van árközlés, ez az áprilisi ár, de biztos vagyok benne, hogy májusban ez tovább csökkenhetett néhány forinttal. Ami igazán megdöbbentő, az a kiviteli ár, az most már 100 forint alá becsúszott. Rendkívül bonyolult az árképzés a teágazatba, de bőven két évvel ezelőtt voltak 240-250 forintos szerencsések is, akik külpiacon adták el a tejet. Ezzel szemben most ez 100 forint alatt. Ez egy megdöbbentő helyzet, főleg az önköltséghez képest. Úgyhogy küzdenek, mind a tejtermelők, mind a feldolgozók próbálnak megmaradni, és hát a kereskedők is egyrészt felelősséget éreznek a hazai ipar támogatásáért és tejtermelők támogatására, másrészt meg kétségtelenül vetélkednek a fogyasztókért. És ugye még a helyzetet az is bonyolítja, hogy sajtból, joghurtból, vajból nem vagyunk önellátóak, tehát nagyjából a polci kínálat fele 60%-a import. Ha tetszik, ha nem tetszik, megjelenik az olcsóbb termék, és hát próbálunk minden eszközt bevetni, tényleg a termelők próbálnak menekülni a hatékonyság felé, az önköltség csökkentése, nyilván minden egyes forintot, amelyet meg tudnak takarítani, és itt most ezek szintén tisztán szakmai kérdés, takarmányozás, menedzsment, beszállítók között újabb tenderek hirdetése. Tehát mindenképpen talán ez a legfontosabb, hogy olcsóban valahogy termelni biztos, azonban biztos, hogy egy ponton ez ugye a tejtermelés rovására megy. A feldolgozók pedig kemény tárgyalásban vannak a kiskereskedőkkel, de azért itt az elmúlt hónapokban voltak olyan periódusok, amikor egy áthidalhatatlan különbség volt az import és a hazai termékek között. Most az elmúlt hetekben már némi mozgolódás van az azonnali nyers tejpiacon, és akkor itt jött az erős forint, amennyit emelkedik az olasz azonnali nyers tejár, és a magyar termelő örülne neki, annyival erősödik a forint, és már is marad ugyanazon az árszinten, de nyilván ez a kérdés az a tejágazaton túlmutat.
1: Hogyha visszagondolunk az elmúlt évekre, évtizedekre, volt hasonló válság így globálisan?
2: Igen, túlmutat.
1: Hogyha visszagondolunk az elmúlt évekre, évtizedekre, volt hasonló válság így globálisan?
2: Igen, én ezen a munkahelyen dolgozva találkoztam 65 forintos magyar átlagárral, de ezek néhány hónap után véget értek, és egy hatalmas kilengés a rekordmagas árak irányába, tehát ez egy természetes folyamat a tejpiacon, hogy ugye nyilván Európa a legnagyobb exportőr a világon, Új-Zéland, az Egyesült Államok is nagyon nagy mennyiségű tejet termel, és mindannyian vetélkedünk harmadik országok piacán, importőrpiacokon, Kína, Észak-Afrika, Közép-Amerika, ázsiai országok éppen melyik nagy régió tud szállítani, ez nagyon sok mindenen függ a politikai viszonyokon. El Niño vagy La Niña éri Új-Zélandot vagy nem, illetve Egyesült Államokban tényleg asszály, vagy milyen éppen a vám. Ugye nekünk itt ezen a napon, vagy ezekben a hetekben az a legfontosabb, hogy magyar tejtermelők valahogy bírják ki ezt a nehéz periódust.
1: Mit lehet tenni ebben a helyzetben? A Tejterméktanács, mint egy képviselő szervezet, mit tud lépni, illetve mondjuk a termelők milyen irányba tudnak mozdulni?
2: A Terméktanács tagjai a magyar tejtermelés 80%-át lefedik, a feldolgozók néhány kivételtől eltekintve itt vannak, illetve 9 kiskereskedelmi lánc is a tagunk. Ez a közösség tucatnyi javaslatot fogalmazott meg az előző kormány, illetve a mostani kormányzat részére is.
1: Megemlíthetünk pár példát?
2: Igen, természetesen ugye alapvető kérésünk volt, hogy minden támogatást az adott jogi keretek között a lehető leghamarabb kifizetésre kerül. Én azt gondolom, hogy ez a része rendben van. Ami itt nagy probléma, ez a késztermék import. És nem is azért, mert jön import, ugye előbb említettem, hogy nem vagyunk önellátók sajtban, vajban, joghurtban. Ugye a magyar feldolgozók igyekeztek átvenni ezt a felesleget, próbáltak nem otthagyni tejtermelőt, és hát óriási készletek halmozódtak fel. Korábbi készletek kétszeres, háromszoros mennyiségét tárolják, félkemény sajtból, dobozos tejből, és ezeknek a termékeknek kellene piacot találni, és ugye nekünk itt évtizedes szívfájdalmunk, és szerintem más

0: Fél hét van, rövid hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Garami Zsuzsa.
1: Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többek között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lanner Judit a Balzac Diák Médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az amerikai védelmi miniszter ismét arra szólította fel az európai országokat, hogy tegyenek többet védelmük érdekében. Pete Hegseth egy franciaországi amerikai katonai temetőben beszélt erről, miután lemondta részvételét a normandiai partraszállás évfordulóján rendezett nemzetközi ünnepségen. 82 évvel ezelőtt a történelem legnagyobb partraszállási hadműveletében több mint 130 ezer szövetséges katona lépett partra Normandiában, ami döntő mértékben hozzájárult a náci Németország legyőzéséhez. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militari Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. A résztvevő katonák, rendőrök és pénzügyőrök vezetésével ismerkedhetnek meg a különböző hivatásokkal. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már tegnap lezárták az Ecsi Mihály utat, ma délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan záporzivatar. Napközben 26-30, késő este 18-24 fok valószínű. A híradást Fehérvári Petra szerkesztette.
2: A vasárnapi újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.
0: Globális törekvések, de lokális bajok. Az amerikai átlagpolgára zsebére szavaz, figyelmeztetnek egyre feszültebben a republikánus párti elemzők. A hormuzi szoros lezárása az Egyesült Államokban is felfelé hajtja az üzemanyagárakat. A dráguló benzin és dízelolaj az inflációt is meglódította. A bérből és fizetésből élők közül pedig egyre többen mondják azt Amerikában is, hogy két éve bizony nem erre szavaztak. Novemberben pedig jönnek a félidős kongresszusi és részben szenátusi választások, s ha elvész a republikánus többség, Trump elnök pozíciója is jelentősen meggyöngülhet. Tétek és esélyek, Nárai Balázs Brett Lloydot, a Balfinch Group közvéleménykutató cég elnökét kérdezte.
3: A legutóbbi közvéleménykutatásokból néhányat átnézve azt láttam, hogy az amerikaiak csak nem 60%-a számára a gazdaság, a gazdasági helyzet a meghatározó tényező a közelgő félidős választásokon, amikor majd döntenek a voksukról. Az emberek mintegy fele pedig azt mondja, hogy rosszabbul él, mint két éve. Ha pedig a gazdasági mutató

0: Okat tekintjük, akkor azt látjuk, hogy február 28-a előtt az infláció lefelé tartó pályán volt. A benzin országos átlagára 3 dollár alatt, most pedig 4,5 körül alakul. Az ok az iráni konfliktus.
1: Gazdaság és infláció, vagyis a zsebbevágó pénztárcát érintő ügyek, amelyeket most az amerikaiak mélységes aggodalommal figyelnek. Ez pedig a politikai hatalmi rendszer elleni hullámot látszik kialakítani, azaz az emberek úgy érzik, hogy a hatalom nem őket szolgálja. Nem azt jelenti, hogy a demokraták kedveltsége növekedett volna, hanem azt, hogy miután a republikánusok kezében van a Fehérház irányítása, valamint a szenátus és a képviselőház többsége, ők testesítik meg a politikai hatalmi rendszert. Amikor az üzemanyagok ára emelkedik, az infláció sérelmet okoz a családoknak, amikor az emberek a nyári utazási terveikből vesznek vissza, az dühöt vált ki. A választás előtt ez a mostani harag nem annyira a demokraták melletti voksokat jelentheti, hanem inkább republikánusok elleni szavazást. Érdekes helyzetet jelent, hogy a meghatározó külpolitikai események Iránról szólnak, és akár Kuba lehet a következő. Viszont az embereket nem ezek a dolgok érdeklik, hanem az, hogy mikor csökken az üzemanyagok ára, mikor lesz olcsóbb a műtrágya, vagy éppen a további közlekedési költségek. Egymás mellett zajlik két furcsa folyamat. Egyfelől a hatalommal szemben ellenérzés alakul ki, miközben kevés a vonzó politikai alternatíva. Egyedi helyzet ez.
0: Elég érdekes az is, hogy a republikánusokat látják most a hatalmi rendszer képviselőinek. Pont azokat, akik korábban a régi hatalmi rendszer lebontását ígérték, a régi hatalmi rendszer képviselőinek ellenében léptek fel.
1: Igen, csak hát, amint maga válik a hatalmi rendszer képviselőjévé, nem lehet annak ellenzéke is egyben.
0: Az volt az ígéret, hogy megszüntetik a mocsarat, vagy hogy is volt a politikai ígéret. Ja igen, lecsapolják a mocsarat, a politikai ingoványt. Most 5 hónapra vagyunk a félidős kongresszusi választástól. Gondolja, hogy ez elegendő idő arra, hogy legalábbis részben konszolidálják a helyzetüket? Mármint a republikánusok, a saját szempontjukból. Azon a napon, amikor most beszélünk, éppen komolyan előkerült, hogy megállapodás alakulhat Iránnal. A kérdés persze az, hogy mondjuk 5 hónap elegendő lehet-e arra, hogy elfeledjék a választók azt a fájdalmat, amit a mindennapokban a kormányzatuk döntése okozott a számukra.
1: Na, ez egy igazán jó kérdés. Ami itt érdekes, és amit én figyelni szoktam félidős választások előtt, az az egyéni szavazatok aránya a két párt között. Ez általában elég jó jelző száma a folyamatoknak. Ha pedig a közvéleménykutatások átlagát nézi, akkor most olyan 8% pont előnyben vannak a demokraták, vagyis az ingadozó körzetekben ilyen arányú győzelmet érnének el. Ez jelentős különbségnek számít, és problémás a republikánusok, valamint a Trump adminisztráció számára, főleg azért, mert ezt részben maguknak köszönhetik. A nyár hónapjaiban lehet némi republikánus belharc is. Egyszerűen azért, mert azok a jelenleg kongresszusi tagok, szenátorok, akik nem indulnak újra, vagy alul maradtak az előválasztáson Donald Trump támogatottjával szemben, más hangon beszélnek majd. Elszabadult hajóágyúként viselkedhetnek. De visszamegyek oda, amit már mondtam, hogy a hangulat még csak nem is annyira republikánus ellenes, inkább a hatalmi rendszer képviselőivel szembeni ellenállás. Viszont nincs sok vonzó alternatíva. Az emberek nem topzódnak, hogy Hakeem Jeffries-t, a képviselőházi demokraták vezetőjét akarnák házelnökként látni. Arról van szó, hogy az amerikaiak ugyanazt akarják, hogy a republikánusok kikerüljenek a hatalomból, de arra nem vágynak ugyanolyan mértékben, hogy a demokraták kerüljenek vissza.
0: Vajon annak az oka, hogy a demokraták nem olyan vonzóak a választók szemében, az a politikai út, amit a párt választott? A baloldal, vagy akár szélső baloldali álláspontok felé való eltolódás sok helyen. Mondhatjuk New Yorkot, de más helyeket is, illetve politikusokat, jelölteket.
1: Úgy látom, hogy a demokrata párton belül vezető és irányvesztettség lett úrrá. Nem igazán tudják, kifelé forduljanak, hogy milyen üzeneteket lenne érdemes megfogalmazni. Ki a vezetőjük? Kiből válhat a következő jelöltjük az elnök választáson? Majdhogy nem, vezető nélküli állapot látszik kialakulni. Persze, ott vannak a kongresszusi kisebbséget vezető politikusaik, de maga a demokrata párt nem igazán áll be egy gondolat, egy elképzelés vagy egy személy mögé. Kivétel az, hogy egységesek a Trump ellenességben és a mozgalmának elutasításában. Azzal nem álltak elő, hogy mi mellett vannak. És ez működhet is egy ideig, de nagyjából ott megállnak, hogy meg kell szabadulni Donald Trumptól, illetve a szövetségeseitől.
0: Nagyjából 2 évvel ezelőtt, az elnökválasztást megelőzően, egy interjúmban azok szerepét hangoztatta a választás szempontjából, hogy azokon múlik majd, akik az egyik párthoz sem regisztrálják magukat. Nos akkor kik azok, akik szavaznak? Illetve most mi a helyzet a mérsékeltekkel, és azokkal, akik egyetlen párthoz sem tartoznak?
1: Igen, ez érdekes. A függetlenek és mérsékeltek jelentős erőnek számítanak. Az előző választás idején a függetlenek a második legnagyobb szavazói csoportot adták, kevéssel maradtak el a regisztrált republikánusok számától, de többen voltak azoknál, akik demokrataként regisztráltak a választói jegyzékbe. Nem lennék meglepődve, ha a mostani választáson valami hasonlót látnánk. Azaz, hogy a függetlenek a szavazói tömeg hatalmas részét képviselik. Idén, ami érdekessé teszi a helyzetet, az az, hogy sok helyütt független jelöltek szerepelnek majd a szavazólapokon. Például Alaszkában függetlenként indul a képviselőházi helyért Bill Hill, és nagyon jól áll. A független szavazóknak tehát van saját jelöltjük abban az államban. Montana államban van független szenátor jelölt, és sok választó azt mondja, támogatja azt a politikust, aki bizonyos ügyek mentén hajlik a politikai tér bármely oldalával együttműködni. Összesen van 3-4 esélyes szenátor jelölt, aki függetlenként méreti meg magát. Nem mondom, hogy bármelyik győzni fog, de a matematikai esélyt nézve, ha mindegyik 33%-os eséllyel indul, akkor legalább az egyik befuthat. A kongresszus alsóházában pedig 40-50 jelölt indul függetlenként. Közülük én 10-et látok esélyesnek. Ha a harmaduk sikeres lesz, akkor lesz 3 olyan képviselő, aki nem tartozik egyetlen párthoz sem. És ez a hatalmi egyensúlyban sokat jelentett. Szóval úgy látom, hogy a függetlenek által írt történet rendkívüli mértékben népszerű téma lesz a választás napjához közeledve.
2: Brett Lloydot, a Bullfinch Group közvéleménykutató cég elnökét Nárai Balázs kérdezte.

0: A klímaváltozás tény, a világ vége azonban úgy tűnik elmarad. Visszavonták a legdrámaibb éghajlatváltozási előrejelzést a kutatók. Az RCP 8.5 elnevezésű forgatókönyv valóságos apokalipszist vetített elő 2100-ra. 4-5 fokos átlaghőmérséklet emelkedést, globális szintű pusztító terméskiesést, a tengerek szintjének drámai emelkedését, ám mára egyértelművé vált, hogy a prognózisnak szerencsére köze sincs a valósághoz. Az összeomlást vízionáló jóslat hatása viszont valóban félelmetesnek bizonyult. A klímaszorongás mára globális szinten is népbetegségé vált. Szarka László akadémikust Nagy Katalin kérdezte.
1: Majdnem 20 éve annak, hogy folyamatosan azt halljuk, hogy nagyon nagy baj történik a világban, elkövetkezik a klímakatasztrófa. Partvonalak fognak megszűnni, városok kerülnek víz alá, világéhínség lesz, és egyáltalán azok a gyerekek, akik most mondjuk 8-10 évesek, azok lehet, hogy már meg sem érik a 30 éves kort, mert hogy eljön a világ vége. Na de most úgy tűnik, hogy valami kis változás állt be. Mit vett észre, hogy látja?
2: Valójában az IPCC, ez a kormányközi éghajlatváltozási testület, tehát ezt hangsúlyozom, hogy kormányközi és nem tudományos, a döntéshozás előkészítéséhez különféle forgatókönyveket vázolt fel. Ezek a forgatókönyvek, ezek vitathatók, de végül is egy semmihez sem értő, vagy szakkérdésekhez nem értő döntéshozó számára azt a lehetőséget adja, hogy választhat A, B, C vagy D között. És volt egy úgynevezett sekélykibocsátású forgatókönyv, és volt egy nagyon extra kibocsátású forgatókönyv, ami annyi szénnek, a szénhidrogénnek az elégetését igényelte, ami az adatok szerint nincs is meg a Földben, és olyan széndioxid koncentrációt okozott volna a légkörbe, ami hát lehetetlen, és akár 5 fokos hőmérséklet változást mondtak 2100-ra. És ez volt az egyik szélsőséges forgatókönyv. A IPCC-nek van egy 2 munkacsoportja, meg egy 3-as, ami a hatásokkal, meg a védekezéssel foglalkozik. Na ők viszont a reális forgatókönyvként vették figyelembe ezt az úgynevezett 8 és feles forgatókönyvet, és ezt mondták, hogy ez a jövő. Tehát a fiatalokat iszonyatos mértékben ijesztgették.
1: Mi lehet a háttérben?
2: Hát a klímaváltozással való érvelés a globalista diktatúrának szerintem a leghatékonyabb eszköze, azt szolgálja, hogy az emberek, a fiatalok önként adják oda magukat ennek a gondolatnak, hogy világuralomra van szükség, globális diktatúrára van szükség. És ez több mint 40 éve folyik. Tehát maga ez a széndioxid alapú úgynevezett klímakonszenzus az éghajlatváltozás menetének magyarázatára, ez már több mint 40 éves. Tehát képzeljük el, hogy hiányzik ebből a konszenzusból a tudomány legutóbbi 40 évének összes eredménye. Egy nagyon egyszerű gondolat, könnyű megérteni, sokkal könnyebb természetesen, mint a valóságot, és hát mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt elhiggyék az emberek, és sajnos nem csak a jogászok hiszik el, hiszen a jogszabályokba is belefoglaltak egy olyan éghajlatváltozási definíciót, amiből egész egyszerűen kizárták a természetet. Először a jogászok értelmezésébe, utána a közgazdászok, és akkor már a természettudósok is ebben az értelemben írták a cikkeiket, és nagyon sokan beálltak a sorba, és természetesen a médián keresztül elhitették mindenkivel, hogy iszonyatos vészhelyzet, klímavészhelyzet lesz, sőt, be is jelentették 2019-ben nagyon sok helyen.
1: Emlékszem, hogy Budapesten, amikor megválasztották Karácsony Gergely főpolgármestert, akkor ő is azonnal az első intézkedések között volt, hogy bejelentette a klímavészhelyzetet. Azon túl, hogy ön azt mondja, hogy egy központosításra való törekvés húzódik meg a háttérben, azért kell, hogy legyen ennek valamilyen anyagi vonzata, mert mindig van valami anyagi vonzata, mindig vannak a háttérben anyagi érdekek, nem?
2: Ez szerintem több, mint anyagi érdek. Az a viselkedés van, hogy vannak önző emberek a világban, akiknek az égvilágon semmi sem elég. És ennek a végén nem a több pénz van, hanem hogyha a félvilágot birtokolják, akkor az egész kell nekik. Erről van szó, és hát vannak olyan hasznos idióták, ez egy lenini kifejezés, akik készséggel elhiszik a legnagyobb butaságokat, és beállnak ideológiai harcosnak ehhez a gondolathoz. Hát tulajdonképpen a világképlet az az, hogy ez a két szélsőség, ez az altruista szélsőség, a klíma tüntetők, akik odaragasztják magukat a falhoz, és a világ legönzőbb csoportosulásai, ezek szövetséget kötöttek a normális emberekkel szemben, akik hát a világ népességének 80%-át biztosan képviselik, hogyha nem többet.
1: Mi történt azokkal a tudósokkal, azokkal a kutatókkal, legyen az geofizikus, vagy geológus, vagy az éghajlatváltozással foglalkozó tudós, aki kételkedett ebben az elképesztően szélsőséges forgatókönyvben, amit ez a kormányközi klímakutató szervezet állított.
2: Természetes, ennek megszületett a módszertana, a tudományos kirekesztésnek a módszertana. Egyébként Szilvai Gergely írta egy nagyszerű könyvet, nem a klímaváltozással kapcsolatban, hanem azokról a tudományterületekről, amelyeken ő otthon van, ezért mondjuk az, hogy társadalomtudomány, viselkedéstudomány, ugyanazokat a mintázatokat láttam, a klíma tudományban is megjelenni. De a konszenzus azt mondják, hogy azért nem 100%-os, csak 97, meg néha mondanak 99-et, mert vannak még becsületes kutatók, akik kitartanak, és hát ez tény, hogy a nyugdíjas korosztályból vannak, vagyunk ebben, akiknek a karrierjét már nem tudják megakadályozni. Úgyhogy mondjuk a magunk igazságát, a helyzet egyáltalán nem reménytelen, hogyha komolyan hajlandók lennének elolvasni sokan, és ha a sajtó engedné ezeket az eredményeket bemutatni, akkor kiderül, hogy a királyon nincsen semmi. Ugye ez a Ránki Györgyféle változata a király mesztelen Andersen féle mondásnak. Tehát ha logikusan megnézzük, hogy mitől van az éghajlatváltozás, akkor nem is kell ezekkel a forgatókönyvekkel foglalkozni, mert egész más a fizikája ezeknek a dolgoknak. Nagyon nehéz megérteni, de kellene venni a fáradtságot. Egyébként a Magyar Tudományos Akadémián vannak jelek, hogy hajlandó ilyesmivel foglalkozni, végül is sikerült tavaly decemberben megrendezni egy nemzetközi klímakonferenciát, de aztán ez egy mostoha gyereke lett az MTA 200 ünnepségsorozatnak, nem is szerepel ott. De aztán egy hónappal ezelőtt volt a Veszprémben, a Veszprémi Akadémiai Bizottság elnökének rendezésében egy klímavita, ahol nem én, hanem ő mondta ki, hogy ez a klímakonszenzus ez nem létezik. Amire én azt válaszoltam, hogy már csak ezért is öröm volt eljönni.
1: Hogy ezt kimondta?
2: Hogy ezt kimondta.
1: Tehát, ha jól értem, akkor az a nemzetközi szervezet, amelyik 20 évvel ezelőtt elindította azt a folyamatot, hogy azt mondta, hogy egy nagyon szélsőséges változás következik be a Földön, amely klímakatasztrófával jár együtt. Most ugyanez a szervezet mondja azt, hogy tulajdonképpen ez a nagyon szélsőséges forgatókönyv mégsem valószínű, hogy bebizonyosodik. Lehet, hogy 2100-ra nem fog 5 Celsius fokkal emelkedni az átlaghőmérséklet.
2: Igen, pontosan ez történt, amit szép csendben kivontak a forgalomból, ez a bizonyos 8 és feles forgatókönyv, ami ilyen katasztrofális dolgokat, tehát beismerték, hogy ez nem fog bekövetkezni. A modellezéssel a forgatókönyv intervallumot a sokkal-sokkal szűkebbre vették. A kínos az az, hogy nagyon sokan Magyarországon is, meg a világszerte is, ugye több millió média megjelenés volt, de nem akarnak erről részletesen beszélni, tehát mindazok, akik még egy évvel vagy fél évvel ezelőtt is azzal érveltek, hogy a realistának mondott 8 és feles forgatókönyv szerint ez és ez lesz, most utólag mi lesz ezekkel az állításokkal? Fognak-e bűnbánatot tartani? Ez a nagy kérdés.
1: Szóval ő úgy gondolja, hogy nem fog senki bűnbánatot tartani, senki nem fog bocsánatot kérni a választóktól, a polgároktól, a fiataloktól?
2: Hát ezt most nem várom. Természetesen rámutatok arra vita irataimban itt-ott, hogy az országos diákköri konferencián és a díszelőadásban egy kommunikátor beleíratta a diák előadóval azt, hogy a realistának kell mondani a 8 és feles forgatókönyvet. Én ezt szóvá tettem egy évvel ezelőtt. Vagy a Magyar Tudományos Akadémia, amikor a klímatörvényhez írt egy állásfoglalást, abban is azt írták, hogy a realistának a 8 és feles forgatókönyvet kell tekinteni. És ennek alapján hozta meg az Alkotmánybíróság azt a döntését, hogy a klímatörvényen szigorítani kell. Na most, hogyha valótlan az indoklás, akkor a következtetés is helytelen.
0: Szarka László akadémikussal Nagy Katalin beszélgetett.

0: Lélektől lélekig. Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök gondolatai.
1: Az elmúlt hétvégén a Puskás arénában rendezték meg a Bajnokok Ligája döntőjét. Amikor a mérkőzés elején látványos külsőségek között bevonult a két csapat, bizonyára sok magyar kisfiú álma fogalmazódott meg az Arany Jánosi mondatban. Hely, ha én is köztetek mehetnék. Az azonosulásnak ez a vágya jut kifejezésre abban is, amikor valaki felhúzza kedvenc játékos a mezét, vagy gyerekként ákon-bákon betűkkel megírt kartonlapot tart kezében a lelátón, érve valamelyik hírességet, hogy adja oda neki a mezét. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain meccsére rengeteg angol és francia szurkoló érkezett Budapestre, bizonyára sokan feszítettek például Gabriel vagy Marquinhos feliratú mezben. Történetesen mindketten brazilok. Eszterházi Péternek 40 éves mondatai ezen a téren sem sokat öregedtek. Mi a brazil? Ne kerteljünk, tudjuk mindannyian. Hisz volna-e, létezik-e olyan, ki ne rugott hatalmas gólt valamikor két finom csel után Zsilmárnak a jobb felsőbe? Vagy ahogyan Gyalmás Santos forgattuk, jobbra tolom, balra fordul, aztán fordítva. Tostao, mint a föl volna mentve tornából, magunkat láttuk benne. Szóval Eszterházi nyomán is mondhatjuk, hogy a brazilok egészen biztosan különlegesek. Jelen esetben abban is, hogy a nevezett Gabriel és Marquinhos ezen az estén egymás ellen játszott. Egyikük az Arsenal, másikuk a PSG belső védője, Marquinhos ráadásul csapatkapitány is. Drámai végkifejlete volt, hogy Gabriel kihagyta a mindent eldöntő 5.-11-est. És itt jelent meg a másik brazil, Marquinhos, akinek minden emberi számítás szerint szambáznia kellett volna a hozzá hasonlóan ünneplő társaival, vagy pózolhatott volna a kamerák keresztüzében, tudva, hogy feljutott a csúcsra, és néhány perc múlva csapatkapitányként átveszi majd a serleget. Ám ő nem szambázott és nem pózolt, hanem szinte lábújhegyen odalépett a végtelenül magányos Gabrielhez, és hosszan átölelte őt. Lehet úgy vélekedni, hogy egy csatakos mezi futbalista gesztusában az Úr van jelen? Vallom, hogy igen. Ez nem Isten kísértés. Az Úr szeretete emberek mozdulatában érhet el valakit. Az általában mélyen vallásos brazilok talán sokat tudnak erről. És itt akkor hadd forduljak megint Eszterházi Péterhez, már csak azért is, mert az ő öccse, Marci, éppen 40 éve fantasztikus gólt lőtt a braziloknak ugyanezen a helyen, az akkori Népstadionban. Ő a személyes büszkeséget ezúttal félretéve ezt írja. Mi nem vagyunk brazilok, magyarok vagyunk, igaz. És a brazilok mindig jobb brazilok, mint azok, akik messziről szeretnének brazilok lenni. Most mégis hadd kérjem, egy kicsit próbáljunk igazi brazillá válni. Mert közöttünk is vannak győztesek és vesztesek, de a meccs véget ért. Megvan az ideje az ünneplésnek is, amikor a kupát a csapatkapitány magasba emelheti 450 millió ember szeme láttára. De közben ne menjen el érzéketlenül a vesztes előtt, akivel ráadásul ugyanahoz a nemzethez tartoznak. Állítólag Bill Shankly, a Liverpool legendás edzője mondta. Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgy szólván élethalál kérdése. Biztosíthatok mindenkit. A futball sokkal, de sokkal fontosabb. Ezért ebben a vasárnapi jegyzetben én sem a fociról akartam szólni, hanem valami többről, sokkal többről. Arról, hogy miként tudunk egymás mellett élni, ugyanannak a nemzetnek a tagjai. Képesek vagyunk-e megélni azt, amit bibliai kifejezéssel az alulmaradás képességének nevezünk? És tudunk-e méltósággal győzni? Amit ott a Puskás arénában a 16-oson belül láttunk, az nem csak sportszerű, hanem Krisztusszerű gesztus is volt. Tanuljunk a Názáretitől. És amikor srácok boldogan bújnak olyan foci mezekbe, amelyek hátán hírességek neve olvasható, figyeljünk Pál apostol szavára is, aki ezt írja a római levélben, öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust.

0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
1: 7 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. június 7-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat, a stúdióban Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Bozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: A Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adós besorolását. Több kormánytag közben az Európai Beruházási Bank alelnökével tárgyalt.
3: Elindult az Air Canada Toronto és a Budapest közötti járata.
2: Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. Következnek a részletek. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki a pénzügyminiszter.
3: Kármán András, aki a minisztériumban fogadta a bank alelnökét, azt mondta, fontos területekről tárgyaltak.
4: Legyen szó a megújuló energiáról, legyen szó a bérlakások fejlesztéséről, egészségügyi fejlesztésekről, de ide soroltuk a vasút fejlesztését is, akár a vonatoknak, mozdonyoknak a cseréje, fejlesztése nagyon fontos prioritás, és ezeken a területeken mind aktív az Európai Befektetési Bank, és a jövőben keresni fogjuk azokat a konkrét együttműködési lehetőségeket, ahol kedvezményes hitelekkel ezeket a fejlesztéseket támogatni tudja.
3: Az uniós pénzeket augusztus 31-éig kell lehívni, ennek feltétele az unió 27 korrupcióellenes szuper mérföldkövének teljesítése. Ezért a kormány már jövő héten benyújtja az átfogó korrupcióellenes törvénycsomagot a parlamentnek.
2: Újabb nagy hitelminősítő erősítette meg Magyarország adós besorolását. A Fitch Ratings, a Moody's és a Standard & Poor's után szintén az eddigi szinten tartotta Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását negatív kilátás mellett. Azt írták, a választások előtt a vártnál nagyobb mértékben romlott a közfinanszírozás állapota, a költségvetési politika kiszámíthatósága alacsony szintű volt, és a gazdaság gyenge növekedést nyújtott.
3: Kiemelték, az új kormány középtávon az államháztartási hiány csökkentését tűzte ki célként. A kétharmados parlamenti többség pedig elősegíti a szakpolitikai program gyors végrehajtását. A Fitch Ratings jövőre 2,5%-os gazdasági növekedést vár. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, így reagált a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, a hitelminősítők elemzőivel személyesen is egyeztetett, ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait és azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében már megkezdtek.
2: Elindult az Air Canada Toronto és Budapest közötti járata. Először heti 4 alkalommal, júliustól pedig hetente 5-ször közlekedik majd a kanadai légitársaság gépe. Számolt be a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a nyitó eseményen.
3: Tárkányi Zsolt hozzátette, hazánk észak-amerikai közlekedési kapcsolata új szintre emelkedett. Emellett ismét bebizonyosodott, hogy egyre nagyobb az érdeklődés Magyarország iránt, amelyet az évről évre jobb turisztikai adatok is alátámasztanak.
5: Ünnepeljünk, örüljünk annak, hogy van közvetlen járat Toronto és Budapest között. Örüljünk, hogy ilyen sokan kíváncsiak Magyarországra, és annak is, hogy a magyarok könnyebben juthatnak el külföldre, Észak-Amerikába és a csodálatos Kanadába. Holnaptól pedig kettőzött erővel kezdjünk el dolgozni azon, hogy ezt a meglévő érdeklődést a lehető legmagasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni, a szolgáltatásai minősége pedig felnőjön ehhez a hatalmas érdeklődéshez. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, illetve Magyarország kormánya ebben partnerséget, közös munkát, az eddigieknél jó a nagyobb tempót és a közérdek következetes képviseletét tudja ígérni.
2: Orbán Viktor állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet. Erre szólította fel a volt kormányfőt Magyar Péter a migrációs paktum elleni budapesti tüntetés után.
3: Orbán Viktor ennek kapcsán azt írta, a Fidesz elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt. Haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. Magyar Péter erre azt kérdezte, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban.
2: Szigorítja a kormány a harmadik országból érkező vendégmunkások foglalkoztatását. A kormány álláspontja az, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból származó munkások lenyomják a magyar béreket, ami hátrányosan érinti a magyar munkavállalókat.
3: Az Economus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint viszont vannak olyan szektorok, ahová nem találni hazai munkaerőt, ezért szükség van a vendégmunkásokra. Pásztor Szabolcs kiemelte, olyan megoldásokra lenne szükség, ami egyensúlyt teremt a külföldi és a hazai munkaerő között.
6: Nem rossz koncepció a magyar munkavállalók előnyben részesítése, ez természetes, de hogyha akut a probléma bizonyos szektorokban, akkor arra gyors megoldás kell. Tehát meg kellene találni esetleg az egyensúlyt annak kapcsán, hogy hogyan emeljük a magyar munkavállalók foglalkoztatását, és hogyan például ne jöjjön létre munkaerőpiaci anomália a másik oldalon, gyártásban, termelésben.
2: Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásánál, jelentette be a szociális és családügyi miniszter.
3: Kátai Németh Vilmos közölte, ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések.
2: Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskola rendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint.
3: Lannert Judit a Balzac Diák Médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Utóbbi része lenne például az, hogy a diákok, hallgatók a parlamenti szakbizottságban közvetlenül osztanák meg tapasztalataikat és javaslataikat a döntéshozókkal.
2: Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák aszbeszttartalmú kőzúzalékot, amelynek helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került.
3: Az aszbesztmentesítést végző önkormányzati tulajdonú Zala Müllex Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladéklerakóba szállították. Bauer Arnold hozzátette, a városban több utcát érint a probléma. A teljes körű megoldáshoz kormányzati iránymutatásra és megfelelő pénzügyi támogatásra lenne szükség.
7: Azbeszt mentesítés során a porózus, kiporzott azbeszt rostok teszélyt jelentenek a környezetre és a munkavállalókra egyaránt, ezért ezt a területet lezártuk. A munkavégzés előtt fellocsoltuk a közuzalékot, illetve a munkatársaink megfelelő védőöltözetbe FFP3-as maszkkal végezték ezt a tevékenységet. A szállításnál is nagyon szigorú feltételeket igyekeztünk betartani, hiszen ezeket a konténereket kibéleljük, lefedjük, leponyvázunk, és így szállítjuk el veszélyes hulladék lerakóba, ahol szintén takarásra kerül sor a beszállítás után, és így már nem veszélyezteti a környezetet és az élővilágot.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Volodymyr Zelenszkij Budapestre látogathat, az ukrán nagykövet szerint zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását.
3: Az új magyar-ukrán megállapodás reményt ad a nyelvi és oktatási jogok helyreállítására, jelentette ki a Magyar Külügyi Intézet külpolitikai szakértője. Pászkán Zsolt kiemelte, kérdéses azonban, hogy az ukrán parlament elfogadja el szükséges törvénymódosításokat, és a gyakorlatban betartják-e azokat.
8: Még csak nem is jogokat kellett volna adni, hanem amit elvettek 17 után, azt kellett volna visszacsinálni. Ez volt az egész. És ez egy jövőre vonatkozó figyelmeztetés.
3: Közben Brüsszel már az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére készül Ukrajnával. Az első tárgyalási klasztert a 6-ból már június 15-én az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozóján megnyithatják.
2: Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán elnök arra vonatkozó javaslatát, hogy egy semleges országban üljenek le négy szem közt tárgyalni. Az orosz elnök szerint a személyes találkozónak akkor van értelme, ha a konfliktust lezáró szerződést írják alá. A jelenlegi helyzetben viszont nem erről van szó.
3: A találkozó ötletét Donald Trump üdvözölte. Az amerikai elnök szerint Ukrajna és az USA támogatása nélkül nem tudott volna ilyen hosszú ideig kitartani Oroszországgal szemben.
9: Nagyon határozottan képviselem azt az álláspontot, hogy ennek a háborúnak véget kell vetnünk. Ezért azt akarom, hogy mindkét fél tegyen bizonyos kompromisszumokat, és szerintem ezt meg is fogják tenni.
2: Súlyos rendszerhibákra és az igazságszolgáltatás teljes csődjére mutat rá egy elrabolt 11 éves kislány tragédiája Franciaországban. Liana holttestét egy elhagyatott gabonasilóban találták meg.
3: Az eset országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, az ügygyanúsítottja ellen már évek óta több feljelentés volt érvényben gyermekek elleni szexuális erőszak miatt. A hatóságok mégsem tettek semmit. Emmanuel Macron francia elnök azonnali rendkívüli vizsgálatot rendelt el.
10: Nem nézhetünk a család szemébe úgy, hogy azt mondjuk, minden jól alakult, mert ez nem igaz. Engem is sokkolt az, ami történt, és az, amit hallunk. Lehetővé kell tennünk a vizsgálatokat. A lehető legrövidebb időt szabtuk meg a helyzet tisztázására.
2: Megérkezett Spanyolországba a katolikus egyházfő, a madridi repülőtéren a spanyol királyi pár, a miniszterelnök, valamint egyházi elöljárók fogadták.
3: 14. Leó pápa Madridba, Barcelonába és a Kanári-szigetekre is ellátogat. A fővárosban imavirasztást tart és úrnapi szentmisét mutat be, valamint a parlamentben is beszédet mond. A barcelonai Sagrada Familia bazilikában pedig az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulójára megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát.
2: Itt a Krónika. Idén is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a balatoni strandokon.
3: A 2007-ben megalakult balatoni első segélynyújtó szolgálat tagjai kisebb balesetek és súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak. Az önkéntesek július 1-től várhatóan 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. Horváth Péter Zsolt, a segélyszervezet főigazgató helyettese kiemelte, továbbra is várják a fiatalok jelentkezését.
11: Elsősorban olyan fiatal önkéntesek jelentkezését várjuk, akiknek már van elsősegű nyújtó gyakorlatuk. Jellemző egyébként az, hogy a Magyar Vöröskereszt által indított versenyeken vagy iskolai felkészítéseken már tapasztalatot szerzett fiatalok jelentkeznek, de akik jelentkeznek erre a szolgálatra, azok a turnus előtt kapnak egy felkészítést, egy frissítést.
2: Az átlagosnál szárazabb és akár 2,5 fokkal melegebb lehet az idei nyár. Vélekednek a szakértők.
3: Fórián Zoltán agrárpiaci szakértő szerint a gazdáknak alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz, a munkaerőhelyzethez és a piaci viszonyokhoz. Hozzátette, az öntözéses növénytermesztés területén szerkezetváltásra van szükség, ami a piac átalakulásához vezet.
12: Ez nagyon fog fájni, ez hamarosan még az idén azt gondolom, hogy el fog indulni. Egyszerűen kifogy a szufla egy csomó magyar mezőgazdasági vállalkozásból, ők elkeseredtek lesznek és sodródnak, pedig szükségük volna rájuk a magyar piacnak, csak nincs meg azok a feltételek, hogy ők versenyképesen fönt tudjanak maradni. Ez legalább egy 5 éves ciklus lesz, mire az az új struktúra, az az új termékkibocsátás és termék minőségi színvonalváltás, amire itt nagyon nagy szükség van, az meg fog valósulni.
2: 4:08 lesz 2 perc múlva. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányárúval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest vármegyében.
3: 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit letartóztattak.
2: Futóverseny miatt megváltozott a közlekedés a Városliget környékén.
3: Már tegnap lezárták az Icsi Mihály utat, ma délelőtt pedig a Dózsa-György és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A Kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút északi szektorán az M2-es autóút csomópontja a 11-es főúti végcsomópont között tisztítják a burkolatot. A 11-es főút felé vezető oldalon a 71-es és a 77-es kilométer között a belső sávot lezárták.
0: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
13: Műsor ajánlott.
14: Agyományos katonai értelemben vesszük a támadást, akkor szerintem kizárt, hogy Oroszország megtámadná Európát. Mert Európa jóval erősebb. Még a NATO nélküli Európa is NATO-val együtt meg összehasonlíthatatlanul erősebb, mint Oroszország, mindig is az volt.
15: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel, a Mediaklikken és a YouTube-on.
16: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
17: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
18: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
19: Reklámot hallottak. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.

0: Önök a vasárnapi újságot hallják, mit kínálunk műsorunk második órájában, a szerkesztő Nagy Katalin. Növekvő felhalmozás, csökkenő adósság, jelentősen nőtt a magyar háztartások pénzügyi vagyona, állítja az Ökonomusz elemzése. Egy felesleges tortúra, vagy egy utolsó figyelmeztetés? Viták keresztüzében a szívhangrendelet, majd héják és galambok, orosz-ukrán háború német szemmel, és a tulajdoni vitától az ostromig, a rendház falát áttörve lakoltatták ki a nagyváradi premontrei apátot a helyi hatóságok. Árrobbanás mellékhatásokkal folyóáron számítva közel ötszörösére nőtt a magyar háztartások lakásvagyona 2010 óta. Derül ki az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzéséből. Üröm az örömben, hogy emögött részben az Európai Unió legnagyobb lakásár emelkedése áll. Az első otthonról álmodó költségei tehát jelentősen nőttek. Az elemzés szerint azonban a vagyongyarapodásban ott van az újonnan épült lakások értéke is, a minőségjavulás, ma is az, hogy a magyar lakosság 90%-a tulajdonosként vagy családtagként, de saját tulajdonú ingatlanban lakik. Az Ökonomusz gazdaságkutató ezzel párhuzamos kutatása szerint ráadásul a magyar háztartások pénzügyi vagyona is jelentősen nőtt az elmúlt másfél évtizedben. Jávor Balázs elemzőt Nagy Katalin kérdezte.
1: Mit mutatnak a számok az elmúlt 15 évben, hogyan alakult a lakosság megtakarítása vagyona?
2: A háztartások birtokában lévő pénzügyi eszközök mennyisége, mindenféle megtakarítások az elmúlt 15 évben a GDP-nek a 115%-áról annak 137%-ára nőtt. Még érdekesebb az, hogyha azt megnézzük, hogy a lakosságnak az adósság állománya hogyan változott 2010 és 2025 között. Azt látjuk, hogy míg 2010-ben a GDP-nek a 44%-ára rúgott a lakosságnak az adósság állománya, addig 2025-re ennek a felére 22%-ra esett vissza. További érdekesség, hogyha számokat még részletesebben nézzük, hogy a háztartások hitelállománya folyóáron is csökkent, tehát nem csak a GDP-hez, hanem folyóáron is csökkent 2010 és 2016 között. Ugye mi ennek az oka? Hát az az oka, hogy a 2008-2009-es globális pénzügyi válság után Magyarországon volt egy nagyon brutális devizahitelválság, tehát a magyar ember megtanulta 2010-ben legkésőbb, hogy nagyon kockázatos eladósodni, és ennek látjuk az elmúlt 15 évben is a következmény. Hogyan alakult a nettó pénzügyi vagyon? A nettó pénzügyi vagyon, ugye megtakarítások mínusz adósságok, 2010 és 2025 között a GDP-nek a 71%-áról 115%-ra nőtt. Ez 44% pontos növekedés. Ez egy dupla akkora mértékű gyarapodás volt, tehát azt láthatjuk, hogy 2010 és 2025 között a megelőző időszakhoz képest dupla akkora mértékben tudott a háztartások pénzügyi vagyona gyarapodni.
1: Nézzünk azért egy kicsit a részletekbe is bele. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen eszközökben van ez a bizonyos vagyon, amit 2010 és 2025 között felgyűlt a magyar lakosságnál.
2: Egy nagyon érdekes valóban, hogy a vagyonnak a szerkezete hogyan alakult át mondjuk az elmúlt 15 évben. A készpénzben történő megtakarítása a háztartásoknak úgy látszik a számokból, hogy a rendszerváltoztatás óta nagyjából állandó. 2010 és 2025 között olyan a GDP-nek a 8%-a körül van, mi az, aminél viszont egy lényeges változás történt ebben az időszakban. Egyrészt az állampapír állomány. Ugye ez nem véletlen, ez egy tudatos gazdaságpolitikai döntése volt a korábbi kormányzatnak, hogy az állam adósságát egy nagyon kedvező konstrukció segítségével a lakosság
1: finanszírozza,
2: így van. Ez ugye az államnak is jó, a lakosságnak is jó, hiszen a családok akkor magas kamatbevételeket tudnak realizálni, mármint hogy akik megtakarítanak állampapírban. Az állam pedig, mivel a saját lakosai felé adósodik el, akik ugye nem mennek sehova, hiszen ők alkotják tulajdonképpen az államnak a lényegét, ezért az államnak a szuverenitása erősödik, a kitettsége mondjuk a külföldi pénzpiacoknak pedig csökkent. Tehát ez egy ilyen stabilizáló hatás.
1: Mekkora a növekedés?
2: És a növekedés, mi 2010-ben a GDP 6%-ára rúgott a lakossági állampapír állomány, addig 18%-ára növekedett 2025-re. Tehát ez egy nagyon jelentős növekedés. Mi csökkent? Csökkent a sima bank betétállomány, hát nem véletlen, hiszen a banki kamatok lényegesen alacsonyabbak voltak, mint amit az állampapírokkal el lehetett érni. Mi nőtt még? Nőtt még a vállalati részesedéseknek az aránya jelentős mértékben. A GDP egyharmadáról a GDP feléig nőtt a lakosságnak az ilyen, ebben a vagyonelemben történő megtakarítása. Ez nem részvényeket jelent elsősorban, hanem elsősorban kis- és középvállalkozások tulajdonrészeit jelenti. Azt tükrözi vissza, hogy a 2010 és 2025 között Magyarországon a középosztály volt képes erősödni, a vállalkozói, kis- és középvállalkozói réteg volt képes megerősödni, a feltőkésítettsége ezeknek a vállalkozásoknak erősödött. Ugye az, ami azért jó hír, mert a kis- és középvállalkozások foglalkoztatják aztán a magyar munkavállalóknak a kb. Kétharmadát.
1: Hogyha ezeket a számokat látjuk, és látjuk ezt a görbét, amire Hön is utalt, hogy az elmúlt 15 évben kétszer olyan mértékben tudott növekedni a lakosság pénzügyi vagyona, mint az azt megelőző 15 évben, akkor lehet azt mondani, hogy Magyarország az Európai Unió legszegényebb állama? Hogyha ez valóban így lenne, akkor képes lett volna a lakosság arra, hogy ilyen megtakarításokat érjen el?
2: Itt egybites kommunikáció zajlik sajnálatos módon, és érzelmek és indulatok vannak. Legszegényebb ország, legkorruptabb, mindent elloptak, stb. Tehát ezeket halljuk, és erre a közönség vevő is volt, hiszen látjuk a választási eredményt. De hogyha tényleg a számokat nézzük, akkor ez egy egészen más megvilágításba kerül ez a dolog.
1: Mit látunk Európában, mit mutatnak a számok? Magyarország ezekkel az adatokkal, ezekkel a növekedési, vagyonnövekedési adatokkal hol szerepel az Európai Uniós országok rangsorában?
2: Ebben nagyon nagy segítségünkre van az Európai Unió statisztikai hivatal, az Eurostat. Az Eurostat felületén 2016 és 2024 között érhetőek el ezek a vagyon állomány változásra vonatkozó adatok. Azt látjuk, hogyha a háztartások nettó pénzügyi vagyonára vonatkozó adatokat nézzük 2024-ben, ezek a legfrissebb adatok az Eurostaton, akkor azt látjuk, hogy az Európa legtöbb nettó megtakarítással a dán, a svéd és az olasz háztartások rendelkeztek, a GDP-nek több mint 200%-a, a legkevesebbel pedig a lengyel, román, szlovák háztartások. Szlovákiában a háztartások nettó pénzügyi vagyona csak a GDP 44%-át érte el. Ha teljes Európai Uniót nézzük, akkor jól látható az, hogy az állampolgáraikat elszegényítő kommunista diktatúrák a lakossági vagyont érintő pusztító örökségét a rendszerváltoztatások után is több mint 30 évvel sem sikerült még leküzdeni. És Magyarország az uniós mezőnynek a közepén helyezkedik el, 12. a ranglistán, tehát semmi szégyenkezésre nincsen okunk. Ebből nem látszódik a kifosztottsága a magyar lakosságnak a pénzügyi vagyon tekintetében, és ezt érdemes összevetni azokkal a szlogenekkel, hogy Magyarország elszegényedett. Természetesen ez a szlogen is alátámasztható valamilyen statisztikai mutatóval, ez a statisztikai mutató a tényleges egyéni fogyasztás mutató, amiben valóban az utóbbi években az utolsó vagy utolsó előtti helyen állt Magyarország. A pénzügyi vagyon tekintetében, háztartások pénzügyi vagyona tekintetében mondjuk a 12. helyen áll.
1: De bocsásson meg, ez pont azt mutatja, nem? Hogy nem költök el minden pénzt, nem fogyasztok annyit, hanem inkább megtakarítok.
2: Hát pontosan, tehát, hogy ebből nem az a következtetés, hogy Magyarország elszegényedett, vagy a magyar háztartások elszegényedtek, hanem az a következtetés, hogy a magyar háztartások inkább hangyák, mint tücskök. És hogyha egy másik mutatót hozok ehhez, háztartások bruttó megtakarítási rátája szintén az Európai Unió országaiban, szintén az Eurostat adatai alapján, ugyanebben a 2024-es évben, láss csodát, melyik országban a legmagasabb a lakosságnak a bruttó megtakarítási rátája? Hát Magyarországon a legmagasabb, 13,1%. Ez azt jelenti, hogy a magyar háztartások a rendelkezésükre álló jövedelemnek a 13,1%-át megtakarítják, vagyis nem költik el. Még az elmondottakat még egy dologgal egészíteném ki. Egy másik kutatást is csináltam a lakosság nem pénzügyi eszközökben összegyűjtött vagyonával, illetve ennek a vagyonnak az alakulásával kapcsolatban. A lakásvagyona a magyar háztartásoknak, megint csak a GDP arányában kifejezve, az elmúlt 15 évben 92% ponttal növekedett. Még sokkal jobban tudott növekedni, mint egyébként a pénzügyi vagyon. Ha pedig összeadjuk a pénzügyi vagyonnak a növekedését is, illetve a nem pénzügyi eszközökben megtakarított vagyonnak a növekedését, tehát a háztartások teljes nettó vagyonát nézzük, akkor az a GDP 245%-áról annak 381%-ára növekedett 2010 és 2025 között. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a lakosság több mint egy teljes évnyi GDP-vel gazdagodott ebben az időszakban. Ez egy nagyon jelentős gyarapodás egyébként itt 15 év távlatában. Elszegényedő háztartásokról, elszegényedő országról beszélni, ennek tükrében minimum erős csúsztatás.
0: Jávor Balázs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét Nagy Katalin kérdezte.

0: hang meghallgattatása egy lehetőség annak a bemutatására, hogy itt valójában nem csak egy beavatkozásról dönt az anya, hanem egy emberről. Téglás Imrét, az Alfa Szövetség elnökét Gödöllei Anna kérdezte.
1: Mi azt gondoljuk, hogy ezzel a cáfolhatatlan ténnyel, hogy van egy magzati szívhang, ezzel szembe kell néznünk, értékelnünk kell, el kell mondanunk azt, hogy ez érték, ez egy olyan örömhír, nem csak a más állapotban lévő anyának, aki esetleg terhesnek érzi magát, vagy várandósnak érzi magát, ilyenkor ugye persze kétségtelen örömhír, de amikor terhesnek érzi magát, és itt ez a kérdés, hogy akkor a társadalom hogyan siet ennek az anyának a segítségére, hogy a meginduló, immár valóságosan és bizonyíthatóan megkezdődő, testében fejlődő magzatgyermek életét ő ne átokként, csapásként, teherként élje meg, hanem diadalmas, győztes, áldott, várandós állapotként. Na, itt vannak a mulasztások.
2: Az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt kijelentette, hogy a 2022-es szívhangrendelet nem orvosi szakmai egyeztetések eredménye volt, hanem egy pusztán politikai döntés, illetve hozzátette, hogy a norma szöveget a belügyminisztériumban írták meg, és a szakmának utólag kellett azt valahogy beillesztenie az ellátási rendbe. És hogy keresztény emberként ő elkötelezett az életvédelme mellett, de a tények szerint a statisztikai adatok azt igazolják, hogy a rendelet nem hozott érdemi csökkenést az abortuszok számában. Mi erről a véleménye?
1: Ebben nagyon sok mozzanat keveredik, nagyon sok vitatható eleme van ennek a megállapításnak. Hát mindenek előtt az, hogy amikor azt állítja egy orvos, akinek a köztudat szerint, a közbeszéd szerint az lenne a feladata, hogy védje az emberi életet, ez az orvos, aki nem is akárki, hanem egy egészségügyi miniszter, válaszoljon erre a felvetődő kérdésre a lehető legjobb tudása szerint. Meg kell cáfolnom azt, hogy a szakma megerőszakolása került. Nem, senki nem kötelez semmilyen orvost arra, hogy elvégezzen egy beavatkozást, vagy nem. Ugyanis az, amit előír a törvény, az nem arról szól, hogy nem szabad vagy szabad abortálni, hanem arról szól, hogy meg kell mutatni azt a tényt, orvosi tényt, amit a műszerek mutatnak.
2: Az egészségügyi miniszter bioetikai és betegjogi aggályokra hivatkozott, felhívta a figyelmet arra, hogy a terhesség korai szakaszában a szívhang Doppler technológia történő bemutatásának komoly bioetikai, betegjogi és akár egészségügyi kockázata is lehetnek a várandósra és a magzatra nézve is, amivel a jogalkotó nem számolt.
1: Hát kérem szépen, nem tudom, hogy nevessek-e vagy sírjak-e. Ez olyan körmönfont rabulisztika, varázslás a fogalmakkal és szavakkal, amit nagyon nehéz követni, de azt lehet mondani, hogy emögött egy nagyon álságos magatartás van. Az álságos magatartás az arról szól, amiről egyébként a magzati életvédelméről szóló törvénynél is vannak mozzanatok, hogy meg kell mutatni az abortusszal kapcsolatos eljárásokat, meg kell mutatni ugye az egészség ártalmatlan családtervezési gyakorlata, stb. És akkor itt van ám olyan, hogy modern beteg jog. A betegjogok között az egyik és szinte a legelső ilyen jog, hogy a páciensnek, a betegnek joga van ahhoz, hogy megtudja, hogy az az állapot, aminek alapján őt betegként kezelik, az miben áll, azt az állapotot, ha megszüntetik mondjuk a betegséget, az milyen beavatkozást igényel, annak a beavatkozásnak milyen következményei vannak, és ha ezt mind tudja, mind tájékoztatják erről, és hozzájárul, akkor eleget tesz a orvos, meg a védőnő, meg az egészségügyi rendszer annak, hogy tájékoztatja mondjuk ki a más állapotban, vagy adott esetben terhes állapotban lévő, majdnem kimerném mondani azt is, hogy a beteg anyát arról, hogy az ő betegsége, ami lehet mentális, fizikai, sokszem kapcsolati, jogi természetű betegség, ami miatt ő terhesnek érzi magát a gyerek miatt, és az ő kvázi kényszerű anyasága miatt, hogy ez a folyamat hogyan megy végbe. Mi történik vele? Van-e hosszú távú szövődménye ennek? Hát bizony, hogy van. A szülésznőgyászok többsége, amennyire eddig tapasztaltam az én 30 éves élet- és családvédelmi munkám alatt, sajnos odáig terjed a aktivitása, hogy megkérdezi a hozzájuk vetődő, sodródó, szerencsétlen anyát, hogy megtartja vagy nem tartja. És hát ennél drámai kérdés nincs. És még valami, hogy ők már régóta tartózkodnak ennek a kérdésnek az igazi és mély áttekintésétől, megválaszolásától.
2: A szívhangrendeletnek a célja az volt, hogy az abortuszok számát csökkentsék. Az adatok mit mutatnak? 2022-től fogva csökkente az abortuszok száma.
1: A kérdés azért jó, mert fontos kérdés.

0: És azért nem jó, mert nem tudunk erre válaszolni. Tehát a 70-es éveknek a 200 ezres abortusz adatához képest, amikor 200 ezer magzat életkori gyermeket gyilkoltunk le, ahhoz képest az a 20 ezer szinte semmi. Azért mégis nagyon sok, mert az a kevés termékeny korban lévő nő, ugye a 20-as és a 30-as éveinek derekán lévő nők, főleg azok a termékenyek, azok mégiscsak magasat produkálnak. Tehát a 37 milliós Lengyelországban van évi 1000, még egyszer mondom, 1000 művi terhesség megszakítás. A 9 millió felé süllyedi Magyarországon meg van 20 ezer. Na most azért ez azért elég beszédes. Látszólag csökken, de nem csökken. Gyakorlatilag úgy mondanám is azt, hogy nő az abortuszok száma, hogy az új technikák, az új magzat elpusztításra kitalált technikák, elég inkább ugye a hírhedett abortusz pirula, az is hat, és ezen túlmenően sokan mennek Bécsbe, Ausztriába, Szlovákiába, hogy ezeket a művi terhesség megszakításokat ott megfizetve, magyar szempontból pedig nem regisztrálva elvégeztessék. Tehát nem mutatják az adatok a helyes választ. Még valami, mindazok a egészségügyi intézmények, akiknek mondjuk kutya kötelességük lenne az, hogy ezeket a kérdéseket kövessék, és statisztikai alapon kimutassák azt, hogy mi történt mondjuk a szívhangrendelet bevezetés óta, ők ilyeneket nem kutatnak. Csak egy számot szeretnék mondani. A magzat életvédelméről szóló törvénynek van egy rendelkezése, mely szerint a terheseknek a terhesség megszakítást megelőzően két tájékoztatáson kell részt venni a családvédelmi szolgálatoknál. Ide bemegy 100 terhes, vegyük így az átlagot. A 100 terhesből 95-96 megy tovább abortuszra. Akkor mit tudtak elérni ebben a családvédelmi szolgálatban? Hát azt jelenti, hogy 3 vagy maximum 5 magzat életkori gyermek maradhatott meg, miközben az Alkotmánybíróság és a magzat életvédelméről szóló törvény is azt tette kötelességüké, hogy mindent próbáljanak meg annak érdekében, nyilván minden elfogadható eszközt, hogy a gyerek megmaradjon, az anyaság megmaradjon. Kérem szépen, nekünk a 30 év alatt egyetlen egy alkalommal jött olyan terhesünk, akit a családvédelmi szolgálattól küld.
1: Mit tudnak mondani az abortuszra készülő nőknek?
0: Az abortuszra készülő nőknek azt szeretnék mondani, hogy vigyázzanak magukra, és megint még inkább a partnereknek, a szülőknek, anyáknak, apáknak, ezen nők szüleinek, vigyázzanak a lányukra és a fiúkra. Ez nem az ő drámájuk csupán, ők áldozatként vesznek ebben részt. Nagy nemzetközi kutatások igazolják, hogy az összes abortuszból, ami például Amerika Egyesült Államokban volt, 100%-ból 70% olyan nő volt, olyan anya volt, aki nem azért ment abortuszra, mert ez volt a szíve legfőbb vágya, hanem azért, mert erőszakolta a partnere, saját anyja, saját apja, a munkahelye, és így tovább, és így tovább. Tehát az összes abortuszoknak 70%-a a terhesek akarata, szándéka, világnézete ellenére történt.
2: Téglás Imrét, az Alfa Szövetség elnökét Gödöllei Anna kérdezte.

0: Nem látom okát a személyes találkozónak. Ennyit válaszolt Volodymyr Zelenszkij tárgyalási ajánlatára az orosz elnök. Kijev levélben javasolt csúcs találkozót Moszkvának, amiben az ukrán elnök egyebek mellett azt írta, hogy az orosz lakosság többsége belefáradt az ukrán rakéta és dróntámadásokba, a magas inflációba, üzemanyag hiányba, és kész lenne a békére. Putyin szerint azonban erről szó sincs. Az ukrán fél célja pedig az, hogy a találkozóval is húzza az időt és lassítsa az orosz fegyveres erők előre nyomulását. Az elmúlt hetekben azonban Nyugat-Európában, azon belül Németországban is, mintha erősödtek volna a tárgyalásokat sürgető hangok. Közvetítőként felmerült például Angela Merkel neve is, érdemi előrelépés azonban nem történt. Miért nem? Kérdeztem Bauer Bence jogászt, történészt, Németország szakértőt.
1: Régi vita az Európai Unión belül, hogy most akkor galambok vagy héják legyünk Oroszország tekintetében, míg vannak nagyon sokan, akik azon az állásponton vannak, hogy Oroszországgal mindenképpen fontos gazdasági kapcsolatokat fenntartani, nagyon fontos a kereskedelem, nagyon fontos a diplomáciai csatornáknak a fenntartása. Ezt az álláspontot egyébként sokáig a Német Szociáldemokrata Párt képviselte nagyon ékesen. Úgy vannak olyanok, akik talán mondjuk inkább a héják, akik azt mondják, hogy na most aztán minden kapcsolatot megszakítunk, és addig háborozunk Ukrajnába, vagy támogatjuk Ukrajnát, amíg Oroszország nem tudják legyőzni a csatamezőn. Most ez a két álláspont ütközik, és időnként a német politikában, meg az Európa politikában megjelenik az egyik hang, vagy a másik hang, és ez egy nagyon érdekes koncert, és jelenleg én úgy látom, hogy nincs nagy előrelépés tárgyalás tekintetében. Azok a politikai szereplők, akik inkább Kelet-Németországból származnak, vagy ott szocializálódtak, vagy akár ott politizálnak, azok inkább a galamb kategóriába tartoznak. Volt olyan CDU-s vezető politikus, akár CDU-s miniszterelnök, aki már most azt mondta, hogy vissza kell állítani például a energiaimportokat Oroszországból. Kelet-Németországban a szociáldemokratáknak egy része is így gondolkodik. Az AfD így gondolkodik, mindenképpen a BSZV így gondolkodik, és ha most a kelet-német spektrumot nézzük, ott már a zöldek talán azok, akik inkább héják, és úgy mondják, hogy harcolni kell. Ha viszont megnézzük a nyugati képletet, akkor ott ugye a CDU-s hasonló álláspontot val, sőt a szociáldemokraták is, és talán a nyugati térfélen már csak az AfD lenne az, akik azt mondják, hogy tárgyalni kell. Most nagyon leegyszerűsítve.
0: Érdekes volt az a vita, ami arról szólt, hogy ha tárgyalnánk Oroszországgal, így feltételes módban, mert ugye erre nem került sor, akkor ki tárgyalhatna. Felmerült itt például Angela Merkelnek a neve. Mennyire volt ez komoly?
1: Hát Angela Merkel 4 éve már nem kancellár, ezt ugye tudjuk. De ugye azt is el kell mondanunk, hogy azért mégis írt tavaly egy óriási önéletrajzot Szabadság címmel, és ezzel turnézik, és Angela Merkel megítélése nagyon vegyes Németországban. Ő egyébként inkább a galambok kategóriába tartozott, ő a Minszki egyezményt letárgyalta, ő mindig Oroszországgal kapcsolatot tartott fenn, Putyinnal ugye oroszul tudott beszélni, hisz nagyon jól tud oroszul Angela Merkel. Viszont belpolitikában inkább a zöldeknek az álláspontját vitte, és a zöldek nagyon támogatják Angela Merkelt. Most viszont a zöldek ugye azok, akik nagyon héják ebben a konfliktusban. Ez itt nem passzol össze, és szerintem az össztársadalmi megítélés Németországon belül Angela Merkel esetleges ilyen pozíciával kapcsolatosan megosztott, és egyébként nem is hinném, hogy belemegy egy ilyen konfliktusos mezőbe Angela Merkel, aki most ugye azon dolgozik, azon munkálkodik, átvitt értelembe, hogy valamilyen módon neki egy emlékművet építsenek Németországban, vagy akár többet, mondom átvitt értelembe, és szerintem
0: a nagy politikusok közé bevonuljon.
1: Így van, nagy politikus közé bevonuljon, hát azért bármit tesz, ha végignézzük a Németországi Szövetségi Köztársaság történelmét, ugye Adenauer 14 év, Kohl 16 év, Merkel 16 év, van olyan sanda gyanúm, hogy Merznek nem lesz 16 éve. Friedrich Merz egy év alatt 30 külföldi utat megtett, felnéznek rá, nem csak szószoros értelme, mert 1,90 m valamennyi magas, hanem azért mégis Németország kancellár, és azért a fellépése azért mondjuk ki, azért meggyőző és jó.
0: Jó, de hát a belpolitikai másik megítélése az rémületes.
1: Így van, ami másik kérdés, hogy a belpolitikában katasztrofális eredményeket halmozott föl, és egyébként menekül a külpolitikába. És innentől nagyon nehéz érvényesülni, mert a német választók viszont elvárják azt, hogy rendet tegyen otthon. Azt látom veszélynek, hogy a Friedrich Merz járkál jobbra-balra a világban, és mindenkivel tárgyal, lehet, hogy nem figyel oda, mi történik otthon, és közben megpucsolják. A saját pártja, vagy a szavazók, vagy egyszerűen elegük lesz belőle, mert 15% tartja jónak a munkáját, és 22% arán a CDU, CSU, együttesen.
0: Na de hát a német rendszer, a német közjogi rendszer az rendkívül stabil. Tehát a kancellárnak a pozíciója az nem olyan ám, hogy ma te vagy, holnap én vagyok. Nagyon nehéz megbuktatni. Ennek ellenére reális esély az, hogy Merz nem tölti ki a 4 évét.
1: A közpolitikai, jogi helyzet nagyon stabil Németországban, hogy a konstruktív bizalmatlansági indítványa lehet eltávolítani egy kancellárt, vagy bizalmi szavazást kérni ellene, de itt főleg pártpolitika kérdésről beszélek. Amikor Edmund Stoiber bajor miniszterelnököt megpucsolták, ez konkrétan úgy történt, hogy egy fontos pártgyűlésen, amikor este már sörözésre került sor, akkor Stoiber úr valamikor éjfélkor elment aludni, és a pucsisták úgymond éjfél és 2 óra között mindent megbeszéltek, és másnap reggel már Stoiber már nem tudott onnan visszatáncolni, mert gyakorlatilag mindent megbeszéltek háta mögött, és amikor a pártgrémiumok, ugye Németországban nagyon fontosak ezek a struktúrák, a pártemberek, pártstruktúrák, megbeszélik az ügyeket, akkor már a legelső embernek sincs már maradása. És ez a veszély azért ott van, beszélnek arról, rebesgetik, hogy lehetne Merzet leváltani, de az itt a nagy helyzet, hogy nagyon különböző ellenérdekelt felek vannak. Merz, aki elvileg egy jobb oldalról érkező politikus, a szociáldemokratákkal együtt kormányoz, az két irányból jön a kritika, és valószínűleg a kritikusok nem tudnának megegyezni egy utód kérdése körül, és e tekintetben még Merznek van ideje, de azért hosszú ideig ezt nem lehet kihúzni szerintem ilyen értékekkel, és a szavazók szeptember mert majd Sachsenhaltban majd jelentkeznek, hogy mit gondolnak erről az egészről, és valószínűleg nem jó néz ki a CDU helyzete.
0: Ehhez képest azért Merz kifejezetten határozottan nyilatkozik, nyíltan bírálja például Trumpot, az iráni fellépését, annak ellenére, hogy Trump ugye kilátásba helyezte az amerikai csapatoknak a részleges kivonását, csökkentését. Ez nem ijeszti meg a németeket? Egyáltalán milyen a támogatottsága az amerikai jelenlétnek Németországban?
1: Ez egy kettős érzés. Egyik oldalon biztonság, alapító köztársaságnak egyik régi alaptétele, hogy az amerikaiak segítették felépíteni Németországban a gazdaságot, az infrastruktúrát, a demokráciát, az egész államot, és főleg nyugaton azért van olyan pozitív alapérzés, ami azért nem megy el. És ugye egy gazdasági tényező is, hogyha most több ezer amerikai katona ott van egy régióban, olyan Rajna-vidék fázban vannak sokan, az egy gazdaság nem túl erős tartomány, biztonsági kérdés, politikai kérdés, szimbolikus kérdés. Azaz nem olyan egyszerű ez, hogy most azt mondjuk, hogy 5000 katona kevesebb vagy több, hanem azért itt nagyon sok minden függ ezzel össze.
0: Például az is, hogyha tényleg elmennek az amerikaiak akárcsak részlegesen, akkor tényleg komolyan kell venni az elindult német haderő programot. Van ennek egy olyan része is, ami túlmegy a pénzen, túlmegy a hadipar fejlesztésén. Ez pedig a sorozás, tehát a fiataloknak újra reálisan kell azzal számolniuk, hogy akár katonák is lehetnek. Mennyire tetszik az a német fiataloknak, hogy nekik kell adott esetben megvédeniük az országot?
1: Semmennyire nem tetszik ez a német fiataloknak, hisz egyértelmű, hogy most nem Németország védelmére szól a fáma, hanem Ukrajna megvédéséről szól, mert azért szerintem a legnagyobb héják, ha most visszatérünk az előző fogalmazásokhoz, a legnagyobb héják se gondolják azért tényleg komolyan azt, hogy az oroszok most beveszik Ukrajnát, akkor beveszik Fehéroroszországot, aztán beveszik a Baltikumot, akkor Lengyelország, és akkor valamikor Frankfurt Oderánál állnak, és Németország ott fenyegetik, szóval ezt senki se tudja most úgy elképzelni, és mindenki tudja, hogy az egész védelmi kiadások növelése, a NATO 5%-os célja, vagy akár az, hogy most sorozni kellene az embereket, ez egyértelműen azzal függ össze, hogy keletre tőlünk most már több mint 4 éve dúl egy háború. És ahogy a németeknél abszolút alacsony azoknak az aránya, akik a saját országukat akár megvédenék fegyverrel, valószínűleg még kevesebb annak az aránya, mérhetetlen annak az aránya, akik azt mondják, hogy természetesen Ukrajnát is megvédjük a saját testünkkel, életünkkel. Talán egy általános tendencia nyugat-európai társadalmakban, hogy a fiatalok azért úgy már olyan kényelmes életet élnek, jólét van, elkényelmesedés van, most 15 éve nincs már 6 kötelezettség Németországban, egyszerűen, hogy nem passzol már hozzá az életérzéshez. Én emlékszem még, amikor a 90-es évvel Németországban érettségiztem, akkor ugye ott volt az a nagy kérdés, hogy akkor az ember a bundhoz megy, magyarul a hadsereghez, vagy viszont a civil dienst.
0: Fegyver nélküli szolgálat,
1: igen. Na most ez már ugye elveszett. Elveszett az az érzés, hogy minket valaki fenyeget, és nem tudják elképzelni a fiatalok, hogy egyet ilyen sorra kerüljön, és már elindultak azok a tüntetések, melyek ugye egy esetlegesen bevezetendő sorkötelezettség ellen szólalnak föl. Jelenleg ugye a 2008-ban született férfiaknak egy kötelező kérdőívet kell kitölteni, és el kell menni egy orvosi vizsgálatra, ahol felmérik az egészségügyi állapotot, hogy ennek milyen eredménye van, erről majd érdemes lesz egyszer beszélni, ha majd publikálják.
0: Tehát, hogy egyáltalán elmennek-e, és hogy milyen fizikai állapotban vannak azok a fiatalok?
1: A fizikai állapotra utaltam, és arra appellál a német állam, hogy lesz elegendő önkéntes jelentkező. Én ebben egy kicsit tamáskodnék, és ha nem lesz, akkor viszont kényszerrel beviszik az embereket. Na most 182 ezer most jelenleg a Bundeswehr létszáma, 260 ezerre akarják emelni, 10-12 ezer jelentkezik minden évben pluszban, azért ez el fog tartani jó pár évig.
0: Milyen hatása van annak, hogy ez a világ szem előtt zajlik.
1: Hát mondjuk ki, Oroszország pontosan figyeli, hogy mi történik Európában és az európai társadalmakban. Mindenhol ott vannak, és figyelik, nem csak diplomaták, hanem kémek által is, és már ezeket már mi látjuk így, mint nyilvánosság. Akkor egy titkos csatornákkal rendelkező beépített emberek, ügynökök, kémek azért sokkal többet látnak. De nem csak a németeknek a haderőbe állása nagy kérdés, hanem egyébként az egész német hozzáállás akár a munkához, ugye munkaalapú társadalom, hol vannak már a németek? Kimaxolt home office-ok száma, egy hónapot átlagosan betegesedik egy német munkavállaló, hogy most tényleg beteg, vagy csak betegeskedik, ezt nem tudjuk eldönteni.
0: Minden évben.
1: Minden évben, ugye? Akkor ugye a német iparnak a hanyatlása, a járműipar problémái, infrastruktúrás problémák, szóval itt azért halmozódnak dolgok, és ezt már mi is látjuk szabad szemmel. Ez nem túl biztató, és az a régi Németország kép, én nagyon szeretem Németországot, és nagyon pozitív képen van mindig Németországra, ez a régi pozitív Németország kép azért nem állja teljesen meg a helyét. És ez természetesen velünk nem túl nagy szimpátiát ápoló országok is látják, és a velünk, az most beszélek, mint magyarokról, németekről, Európai Unióról, Európáról, NATO-ról, és nem szeretném látni azt a helyzetet, hogy más országokban is tömegesen be kell vinni a fiatalokat katonaságban, mert ez alapvetően a kényszer sose jó dolog.
0: Bauer Bence jogászt, történészt, Németország szakértőt hallották.

0: tulajdoni vitától az ostromig a rendház falát áttörve lakoltatták ki a nagyváradi premontrei apátot a helyi hatóságok. A templomot és iskolát is magába foglaló épület együttes 250 éve az egyház birtokában áll, megszakítás nélküli hitélettel. Egy 1936-os ingatlan nyilvántartási bejegyzés szerint azonban az épületek nagy része rejtélyes módon a román állam majd város tulajdonába került, már mint nagyvárad tulajdonába. Adásvételről szó sincs. A tulajdonjog máig per alatt van. A rendházat véző apátot azonban ismeretlenek már a Vatikánban is feljelentették, azzal vádolva, hogy felbújtóként viselkedik és feszültséget kelt a városban. A rendház ostroma ellen az RMDS, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is tiltakozott, csütörtökön pedig a budapesti román nagykövetség előtt tartottak össznemzeti demonstrációt a vallásszabadságért aggódók. Mit várnak a tüntetéstől? Kérdeztem Horváth Tamás főszervezőt, a Magyar Jelen főszerkesztőjét.
1: Azért szerveztük meg ezt a tüntetést, hogy megpróbáljunk nyomást helyezni a román államra, ugyanis az, hogy mi ott közel ezren megjelentünk különböző pártok, szervezetek szimpatizánsai, az csak egy dolog. Ugyanakkor a követeléseinket, illetve magának az ügynek a leíratát, azt eljutattuk mind a román nagykövetséghez, mind pedig az összes Európai Uniós nagykövetséghez, illetve az Egyesült Államok budapesti nagykövetségéhez is.
0: Mi az, amit leginkább kifogásolnak ebben az eljárásban?
1: Igazából felsoroljuk az összes olyan dolgot, amivel nem értünk egyet. A vallásszabadság kérdése felmerül, az, hogy egy Európai Uniós tagállamban teljesen példátlan és felháborító, hogy a római katolikus szentmise alatt rendőrök és csendőrök felfegyverkezve bevonulnak a templomba, hogy kilakoltassák az apátot, majd pedig ugye, amikor ténylegesen megtörténik később a kilakoltatás, akkor az éleple alatt a fal áttörésével történik meg. Tehát itt nagyon sok mindent felsoroltunk, és nagyon sok mindent kifogásolunk, és ami pedig még felháborítóbb lehet, főleg a jogászok számára, hogy a kilakoltatásról alapfokú ítélet van Romániában, ez Magyarországon elsőfokú ítéletnek, tehát nem jogerős ítéletnek felel meg. Ennek ellenére ezt már végrehajtották.
0: Tudnak-e valamit az apátról? Ugye azt lehetett olvasni, hogy Fejes Anzelm megpróbált ott maradni.
1: Annyit tudunk, hogy valóban ott maradt, és gyakorlatilag a rendháznak a kápolna részében rendezkedett be, onnan még nem lakoltatták ki, viszont nincsen víz, illetve tábori körülmények között kell élnie jelenleg.
0: Folytatódik-e esetleg a demonstráció? Lesz-e másik tüntetés, és mi lenne itt az érdemi válasz? Mivel lennének önök elégedettek?
1: Nyilván, hogyha nem lesz előrelépés, akkor mi fogjuk folytatni az ellenállást, akár tüntetés formájában, akár a nyilvánosságban különböző feltáró cikkek, közlemények megosztásával. A valódi előrelépés az nyilván az lenne, hogy ezt a jogi helyzetet gondolja át a román állam, és szembesüljön azzal, és vallja be önmagának is, hogy így gyakorlatilag nem csak a romániai jogszabályokat, hanem nemzetközi jogszabályokat, például a román állam és a Szentszék közötti megállapodást is felrúgták, illetve itt tenném azt hozzá, hogy az Európai Unió segítségében is bízunk, bár illúzióink nincsenek, hiszen sajnos Brüsszel az őshonos nemzeti kisebbségek, illetve a vallási kisebbségek jogaival kevésbé szokott törődni, és ugye itt pont egy magyar és katolikus ügyről van szó, illetve a magyar kormánytól is határozottabb fellépést várnánk, hiszen Orbán Anita külügyminiszter a mai napig nem rendelte be a román nagykövetet ebben az ügyben, holott más ügyben, amikor Kárpátalját dróntámadásért, nagyon helyesen teszem hozzá, az orosz nagykövetet azonnal be tudta rendelni. Korábban Toroczkai László fogalmazott meg egy nyílt levelet Orbán Anitának, hogy rendelje be a román nagykövetet, de a külügyminiszter válasza sem méltatta a Mi Hazánk mozgalom elnökét.
0: Horváth Tamást, a Magyar Jelen főszerkesztőjét hallották.

0: megismerés öröme. Hegedű Zoltán jegyzete.
1: Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
2: Bevallom töredelmesen, a fizika nem tartozott a kedvenc tantárgyaim közé. Mégis volt egy fizikáról szóló műsor a televízióban, ami lenyűgözött. Egy furahajú, vastag keretes szemüvegű tanárbácsi hihetetlenül érdekesen magyarázott el fizikai kísérleteket a mindennapokból. A nagyszerűsége abban rejlett, hogy nem méregdrága laboratóriumi eszközökön mutatta meg a jelenségeket, hanem olyan tárgyakkal, ami minden otthonban fellelhető. Így lett a ruhacsipesz, a vasgolyó, a cellofán, vagy egy közönséges szék a fizikai kísérletek tárgya és alanya. Ott értettem meg először, hogy a fizika nem titkos társaságok beavatottainak tudománya, hanem a konyhaasztal mellett, a nappaliban, a lépcsőfordulóban megbúvó mindennapi csoda. Öveges József volt ő, vagy ahogy az ország ismerte, öveges professzor. Mai szóval talán azt mondhatnánk, az első tudományos influencer. De ennél sokkal több volt. Piarista szerzetes, tanár, előadó, mesélő, aki hitt abban, hogy egy iskolaóra nem csak az észt, hanem a szívet is megszólíthatja. Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra, vallotta. És tényleg, aki őt hallgatta, nem csak válaszokat kapott, hanem kedvet is a következő kérdéshez. Volt tanítványai legendákat meséltek óráiról. Ötös csak az kaphatott, aki nem vett krétát a kezébe. Meg kellett állni a tábla előtt, és a legbonyolultabb jelenséget is úgy elmondani, ahogy az ember maga előtt látja. Nem a betanult szövegért járt az elismerés, hanem a belső megértésért. Hitt az élő szó hatásában, a tanári magyarázat erejében. Tudta, hogy a jó kérdés néha nagyobb ajándék, mint a gyors válasz. Színészi fogásokkal fűszerezte mondatait, mégis megmaradt alázatos mesternek. Könyvei, cikkei, rádiós és televíziós sorozatai generációkat szólítottak meg. A médiában közvetített ismeretterjesztés ma is abból az iskola alapító szellemből él, amelyet ő teremtett meg. Minden szava mögött ott állt a gondolat rendje és az érvelés tisztasága. Pedagógus napon őre emlékezve a többi tanárra is gondolunk. Azokra, akik megtanítanak nem csak számolni, írni, elemezni, hanem kíváncsinak maradni. Mert a jó tanár nem csak tudást ad, hanem utat nyit. Nem kézházakat épít, hanem alapot önt. Szilárdat, amelyre mi magunk húzhatjuk fel a saját életünk otthonát. Öveges professzor ma is példát ad, hogy a tudás nem öncél. Hogy a legegyszerűbb tárgyakban, egy csipeszben, egy vasgolyóban, egy darab celofánban ott lüktet a világrendje. Hogy a tanári pálya nem csak hivatás, hanem szolgálat is, ami időből, türelemből, példaadásból épül. Köszönjük hát mindazoknak, akik nap mint nap megpróbálják megértetni velünk a hétköznapokat. Akik hisznek bennünk akkor is, amikor még mi is kételkedünk magunkban. Akik a legegyszerűbből művészetet faragnak, és a legbonyolultabbat is úgy mondják el, hogy a végén azt érezzük, hát persze, hiszen ez így a világ legtermészetesebb dolga. Ma nekik szól a köszönet. Pedagógus nap van, és mi hálásan gondolunk tanárainkra. Mert a tanítás nem ér véget az utolsó csengőszónál. Ott kezdődik el igazán.
0: Hegedű Zoltán jegyzetét hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezi gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
0: Reklámot hallottak.

0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
1: 8 óra van, jó reggel kívánok! 2026. június 7-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Híreink következnek, a bemondó Garami Zsuzsa.
2: Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai iránya három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter így reagált arra, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint mindez hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfelvételeket jelent. A tárcavezető tegnap egyeztetett az Európai Befektetési Bank alelnökével is. Mint mondta, olyan területekről tárgyalnak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így például a megújuló energia, valamint a bérlakás és vasútfejlesztés. Tovább tárgyalhat a szerb NISZ olajtársaság orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. A magyar olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedélylejárta után kapott hosszabbítás Washingtontól. A MOL szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő 10 nap alatt véglegesíthetik a tranzakciót. A MOL az év elején jelezte, hogy megvásárolná az orosz tulajdonrészt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lesznek a washingtoni szankciók. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit, a francia és a német vezetővel. Volodymyr Zelenszkij azután találkozik Keir Starmerrel, Emmanuel Macronnal és Friedrich Merzel, hogy Vladimir Putyin orosz elnök elutasította az ukrán javaslatot egy legfelsőbb szintű személyes béketárgyalásra. Közben a harcok tovább folytatódnak. A héten az orosz és az ukrán hadsereg is újabb támadásokat hajtott végre a frontvonalaktól távol eső célpontok ellen. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. Amint egy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi, tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét a legesélyesebb párt. Az urnákat este 7 órakor zárják, az első eredmények holnapra várhatók. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek, erről beszélt 14. Leó pápa madridi imavirrasztásán. A katolikus egyház főmint egy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionáriusaként kell példát mutatnia a családban, a munkahelyeken és minden emberi kapcsolatban. 14. Leó ma körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban, amelyre 1 millió embert várnak. A pápa Barcelonában folytatja spanyolországi apostoli látogatását. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedést, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit, a Balzac diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása 2 lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Utóbbi része lenne például az, hogy a diákok, hallgatók a parlamenti szakbizottságban közvetlenül osztanák meg tapasztalataikat és javaslataikat a döntéshozókkal. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militári Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul. A híradást Fehérvári Petra szerkesztette.
0: Vasárnapi újság.
1: Nobelias tudósok, tehetséges diákok, hogyan tovább Nemzeti Tudósképző Akadémia? Erről beszélgetünk majd 8:45 után, de előbb Nemzeti Sportkrónika.
3: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: Döntőbe jutott a Győr a női kézilabda BL-ben. Mira Andrejeva nyerte a nőknél a Roland Garrost. Kimi Antonelli indulhat az első helyről a monakói nagydíjon. Jó reggelt kívánok, Mudica Istvánt hallják.
3: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: A Győr egy utolsó percben szerzett góllal 31-30-ra legyőzte a francia Brest együttesét a női kézilabda bajnokok ligája budapesti négyes döntőinek tegnapi második elődöntőjében, és bejutott a fináléba. Az etúgy összességében a nyolcadik sorozatban pedig a harmadik BL győzelméért léphet ma pályára, ellenfele pedig a francia Metz lesz majd, amely a másik elődöntőben a román Csecseme Bukarestet győzte le. 3 gólt szerzett a Brest ellen Fodor Csenge, a győriek bal szélsőjét Jó András kérdezte a döntőbe jutás után.
5: 3 piros lap, rengeteg izgalom, rengeteg fordítás, nem akarom lebecsülni a másik csapatot, de szerintem ez egy előrehozott döntő volt. Ilyen mérkőzésre számítottatok?
6: Mindenképpen ilyen mérkőzésre számítottunk. Nyilván nagyon jó lett volna, hogyha jobban tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, és akkor szerintem nem lett volna ennyire szoros a meccs, de viszont a Brest tényleg annyira jó játékot mutatott, és tényleg éreztem rajtuk is azt az egységet, hogy tényleg egyként akarják ezt a meccset, úgyhogy ez még egy nehezítő faktor volt pályán, és mi meg nem játszottuk a legjobb kézilabdánkat. Sok volt a hiba, most nem jöttek úgy a védések sem, úgyhogy tényleg ez a végén, ez tényleg felért egy ilyen előrehozott döntővel.
5: Ugye te is mondtad, hogy nem voltak kapusvédeksek, és elő sem mentek úgy a támadások, hogy a befejezések. Mi csúszott el egyébként szerinted?
6: Nem tudom igazából. Szerintem nagyon túl gondoltuk bizonyos periódusokban, mert amikor ment a labda, próbáltunk gyorsan játszani, akkor mindig megvoltak a helyzeteink. Például az első fél időben a kontráinkból, ha jól emlékszem, 11-ből 10-et be tudtunk lőni, szóval ott nem volt hiba a gépezetben, de viszont a védekezésünkkel azzal nem voltunk elégedettek, szóval a dobott gólunk az szerintem nagyon jó volt az első fél időben. Inkább tényleg utána az a megakadott játék, tényleg nem jöttek ott be a lövések, és ilyenkor az visszaveti egy kicsit a csapatot, de úgy gondolom, hogyha van egy jó védekezésed, utána tényleg az akkor önbizalmat tud adni a támadásra, hogy mindenki jobban felvállalta a helyzeteit, úgy gondolom, és mindenki lépett egyet előre, és talán ez volt az a pici plusz, ami ott kellett.
4: A Győr ellenfele pedig tehát a Metz lesz majd a mai döntőben. Az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató francia együttes a másik tegnapi elődöntőben. 32-27-re győzte le a román Csecseme Bukarestet, a Brest-Bukarest bronzmeccset ma 15, a Győr Metz döntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Dómban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálét pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti majd. Visszatérve a tegnapi Metz-Bukarest elődöntőhöz, most hallgassuk meg a magyar válogatott Vámos Petrát, aki Szabó Szilviának nyilatkozott a Metz döntőbe jutása után.
7: Mi változott szerinted például a tavalyi helyzethez képest? Ugye akkor elveszítettétek az elődöntőt, és a Brestnek voltak már elvesztett elődöntői. Miben voltatok most fókuszáltabbak, jobbak, fegyelmezettebbek? Mit éreztél belülről?
8: Én azt éreztem, hogy nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre, mind támadásban, mind védekezésben. Tudtuk tartani azokat az elveket, amiket megbeszéltünk, illetve ami a mentális részét illeti a dolgoknak. Én úgy érzem, hogy tényleg így az edzőnkkel az élen próbáltuk ezt is egy meccsként megélni. Tudtuk azt, hogy hihetetlen atmoszféra lesz itt, és úgy érzem, hogy végig higgadtak tudtunk maradni. Nem vettük a vállunkra azt a terhet, hogy még a meccsnek nem sikerült a döntőbe jutni, hanem úgy voltunk vele, hogy ez az egy mérkőzés, megtesszük, amit lehet, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, és nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben.
7: Petra, szerinted a számított-e, hogy itt tavaly is itt voltatok? Tudtátok már, hogy milyen ez a körítés, a hangulat, a média figyelem, a szurkolók? A Bukarestnek nem volt ilyen tapasztalata.
8: Biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott. Nyilvánvalóan ezt az atmoszférát, ezt nem lehet megszokni, tehát bemelegítés közben is libabőrös az ember, és tényleg fantasztikus ennyi ember előtt játszani, illetve valóban így az egész millió teljesen más. Azt érzem, hogy tényleg tavalyról tudtuk ezeket a tapasztalatokat beépíteni, és tudtuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy talán ezzel kevesebb energia ment el, és ezt is a meccsre tudtuk összerakni.
4: Távozik az Alegeszeg labdarúgó csapatának vezetőedzője Nuno Campos, aki a román Dinamo Bukarest irányítását veszi át. Az 51 éves portugál szakember tavaly nyáron érkezett az együtteshez, amelyel végül az 5. helyen végzett az NB1-ben, a Magyar Kupa döntőjébe is bejutott. Mauricio Jakobacsi lett a Budapest Honvéd labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Az első osztályba visszajutó együttest ugyanis a svájci születésű olasz szakember irányítja majd az új idényben. Jakobacsi korábban vezetőedzőként Svájcban, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban is dolgozott. A második meccsét is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában, mivel 3-0-ra legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában.
3: Nemzeti Sportkrónika.
4: Megszerezte második aranyérmét is a budapesti szabadtüdős búvárvilágbajnokságon Törőcsik Zsófia, aki a női 1-28-os számot nyerte meg a tegnapi zárónapon. A magyar versenyző végül 278 métert teljesített egy levegővel a Duna Arénában, így magabiztosan lett világbajnok, majd Kósos Kristófnak nyilatkozott.
9: Eléggé látszott, hogy hamar túl akarok lenni rajta, mert nagyon erős tempó diktáltam, tehát ennek következménye is, hogy nyilván elfáradt a lábam. Úgyhogy leginkább az izomfájdalom miatt jöttem ki, nem a levegő hiánya miatt, de ez most azt kell mondjam, hogy most ez így volt jó, ahogy volt. Nyilván egy picit, ha rá gyúrnék a következő, nem tudom, egy hónapban, akkor lehet, hogy meg lenne megint a 300. Nem volt az olyan nagyon messze, de most igazából ez ilyen biztonsági játék volt egy picit, és nagyon boldog vagyok, mert egyébként óriási az a közönség, aki itt kín van, tehát nagyon sokan vannak kint, és hallani is, hogy nagyon, nagyon jól szurkolnak, és ez nagyon nagy élmény, meg az, hogy itt Budapesten, Magyarországon, itthon világbajnok lehet lenni kétszer, ráadásul ez ennél többet most nem is kívánhattam volna.
10: Mi az, ami most így a szemed előtt lebeg majd, mint következő cél? Most ugye itt a nyár elején vagyunk, mire fókuszálsz a következő időszakban majd?
9: Megyek vissza a tengerbe, igazából már jövő héten, és még a nyár közepe felé megpróbálom egy méterrel lejjebb vinni az aktuális világrekordot még.
4: Pályafutása 10. felnőtt magyar bajnoki címét nyerte meg Pupréka a budaörsi Cselgáncs országos bajnokságon. A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes versenyző Ipponnal győzte el az 52 kg-os kategória döntőjében Szabó Cseperkét. A férfiaknál is több esélyes nyert az OB-n, mint például a 100 kg feletti súlycsoportban az olimpikon Vég Zsombor. Tóth Krisztián először vett részt a hazai szövetség elnökeként OB-n, most ő értékel Mohai Bence a riporter.
11: Mennyire kellett így más szemmel nézned az országos bajnokságot, mint amikor még versenyzőként vagy ex-versenyzőként voltál jelen?
12: Nyilván ez egy teljesen más pálya. Eddigiekben versenyzőként és edzőként funkcionáltam lokálpatrióta szerepben. Most azt próbáltam megnézni és elemezni, hogy hányan jönnek, hány klubból, milyen esélyek vannak, hol, miként. Tehát ez egy teljesen másik szemszög.
11: Hogy tetszett?
12: Tetszett. Bízok abban, hogy a nívója az egyre nagyobb lesz. Próbálunk afelé orientálódni, hogy minél többen és minél komolyabb minőséget képviseljünk majd a hazai judó legnagyobb eseményén. Úgyhogy ezt az irányt próbáljuk tartani. Nekem ez most első körben kifejezetten tetszett. Karcoltuk a 150 főt, ami az elmúlt időszakra nem volt jellemző, tehát ez már kapásból egy jó ugrás. Ehhez felépítettünk egy olyan válogatási elvetésrendszert, hogy lehetőséghez mértan a legtöbben a saját súlycsoportjukban induljanak és akarjanak jönni magyar bajnokságra. Ne az legyen, hogy jó, most ezt nem tudok rajta indulni, mert valamilyen más egyéb elfoglaltságom van, úgyhogy ezt próbáljuk meg a közeljövőben is ugyanígy csinálni.
11: Pupréka utolért bajnoki címek számában. Ez hogy érintett?
12: Jövőre elindulok. Természetesen már nem fogok elindulni. Nagyon örültem neki, Réka egy nagyon alázatos, nagyon profi versenyző. Mondhatom azt, hogy büszke vagyok rá. Bízok benne, hogy más szférában, más érmek tekintetében is utol fog érni.
11: Viszont azért az, hogy rutinos versenyzők tudtak még mindig dominálni a súlycsoportjukban, ez milyen jövőt vetít előre, mennyi munka van azzal, hogy itt a lyukakat betömje akár a szövetség, akár a szakma?
12: Nagyon sok természetesen. Az egyik oldalról nagyon nemes és jó dolog az, hogy a régi nagyjaink ugyanúgy megmérettetik magunkat, ahogy 5-10 évvel ezelőtt. A másik oldala pedig az, hogy kell azzal foglalkoznunk, hogy a lehető legtöbb utánpótláskorú versenyzőt kikupáljuk és olyan minőséget képviseljenek, hogy a nagy öregeinket megfogják.
11: Milyen kilátásai vannak most a judónak utánpótlás meg a jövő szempontjából?
12: Ez egy nagyon nagy és komplex feladat. Próbáljuk a lehetőséghez méltán a legtöbbet adni a sportnak azért, hogy minél komolyabb hogy is mondjam, szintet képviseljen a magyar olimpiai programban és az olimpiai sportágak között, úgyhogy hát lesz feladatunk bőven.
4: Tóth Krisztiánt hallották. Mira Andrejeva sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenye. A 19 éves orosz játékos a döntőben a selejtezőből érkező lengyel Mia Valinskát győzte le 2 játszmában, és először nyert Grand Slam tornát.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Form 1-es monakói nagydíj időmérő edzésén. Így a Mercedes 19 éves olasz pilóta indulhat majd az első helyről a mai futamon. A második a négyszeres világbajnok Max Verstappen lett, még a harmadik és a negyedik helyen a két Ferrari zárt. Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. A ma 15 órakor kezdődő futamot az M4 Sporton élőben láthatják. Az első helyről induló Kimi Antonelli az időmérő után így nyilatkozott.
13: Rendkívül elégedett vagyok az utolsó körrel, de ebben a csapat munkájának legalább akkora szerepe volt, mint nekem a kormány mögött. A tavalyihoz képest idén teljesen más hozzáállással versenyezhetünk, sokkal jobban megbízhatunk az autóban, így bátrabban és magabiztosabban vezethetjük, és eddig ez jelentette a különbséget a javunkra.
4: A címvédő Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője indulhat az élről a magyar nagydíj mai főfutamán. A gyorsasági motoros világbajnokságon a Moto GP kategóriában a VB-lól Marco Bezzecchi viszont csak a 6. helyről kezdheti meg a ma 14 órakor kezdődő versenyt. Most a király kategóriában 7-szeres világbajnok Marc Márquezt hallják, aki a tegnapi sprintfutamot is megnyerte.
14: This morning I tried to be aggressive on the bike.
15: Reggel próbáltam agresszívan vezetni, amivel sok energiát elégettem. Az előző naphoz képest ezúttal mindent kint hagytam a pályán. Remélem, hogy a dobogóért küzdhetünk, de ez nagyban függ majd a rajtomtól.
4: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
16: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
17: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
18: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
19: Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mre.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
16: Reklámot hallottak. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
1: Nobel-díjas tudósok, tehetséges diákok, világszinten is modellértékű a Szegedi Tudós Akadémiából létrejött Nemzeti Tudósképző Akadémia. A program egyik fő célja az orvosbiológiai és természettudományi kutatások iránt érdeklődő tehetséges fiatalok felkarolása, tudományos munkájuk támogatása, a tudós életpályamodell vonzóvá tétele és hosszabb távon a fiatal kutatók Magyarországon tartása. Nem kis vállalás. Ezeken a területeken globális szintű verseny folyik a tehetségekért. A hazai kötődést erősíti azonban az, hogy a tehetséggondozás már a középiskolás tanulmányok alatt elkezdődik, a mentorálásban pedig a világ legjobb tudósai vesznek részt, köztük több Nobel-díjas kutató. Gond viszont, hogy a finanszírozás jelenleg csak a nyár végéig biztosított. Nagy Margit összeállítása.
20: Amikor elindultunk 2012-ben, akkor a célunk az volt, hogy az első éves egyetemi hallgatókból kiválogassuk azokat, akik nagyon érdeklődnek a tudomány iránt, és azokat kössük össze a legkiválóbb mentorokkal. És a meghirdetett 10 helyre mindössze 4-et tudtunk fölvenni, holott azt láttuk, hogy gimnáziumban rengeteg diákot érdekel, és rájöttünk, hogy a gimnáziumokból ezek a hallgatók jelentés része már külföldön kezdi meg a pályafutását, ezért lementünk a gimnáziumba, és először Szeged és Szeged környéké gimnazistákat vontunk bele a programba. Ekkor a gimnáziumi részt országossá tudtuk fejleszteni. 3 szintű képzés van, aminek a végén diplomát adunk a diákoknak. Bronz, ezüst és arany fokozatú diplomát kapnak a gimnazisták, és ezekért a diplomákért ma már az orvosképzésért felelős egyetemek plusz pontokat adnak a felvételin. A bronz fokozat 15, az ezüst fokozatért 20, az arany fokozatért pedig 25 pontot adnak. Az aranyfokozatban csak angol nyelven megy az oktatás, már nem csak úgynevezett learning by doing, ez a gyakorlat közbeszerezni meg a tudást, hanem learning by teaching módszer is bele van építve, tehát már a 12-es gimnazisták, az aranyfokozatúak junior tanársegédképzést is kaptak.
21: Ilyen diák Rőti Gruber Péter, a szombathelyi ELTE Bólyai János gyakorló általános iskola és gimnázium most érettségiző tanulója is.
22: Ez a program hozzájárult, hogy szélesebb látásmódot szerezzek. Az évente megrendezett Nobel-díjasokkal való találkozás során közelebb kerülhettünk a tudományhoz, későbbi tanulmányok során is alkalmazható extra tudásra tehettünk szert. Jelenleg az ezüst fokozaton van meg, és elméletileg idén fogom az arany fokozatot megkapni. Ahol ezt a pontot elfogadják, az a SOTE általános orvosi kara.
21: A hazai középiskolákból 5155 szentgyörgyi diák és 543 mentortanár vesz részt az NTA munkájában. Ilyen mentortanár Jeneiné Fekete Marianna, a Szolnoki Területi Képzési Központ vezetője is, aki 2020-ban csatlakozott a tehetséggondozó programhoz.
23: Én akkor elhatároztam, hogy a kialakított öveges laborunkat, amely akkoriban a 20. század követelményeinek megfelelő berendezésekkel volt ellátva, átrángassam a 21. században. Körülbelül 5 és 8 millió forint értékű berendezést kaptunk azzal, hogy beléptünk ebbe a programba.
21: Milyen gyakran találkozik azokkal a diákokkal, akik a programban részt vesznek?
23: A gyerekekkel minden héten kell, hogy találkozzak, 30-35 fős csapatokba, és van olyan hét, amikor egymás után 2 gyakorlatot is megtartok, mert olyan hatalmas az érdeklődés ezek iránt, a gyakorlatok iránt.
21: A legutóbbi Nobel-díjasok tehetséges diákok találkozóján külföldről is érkeztek középiskolások. Hegyi Péter, az NTA program igazgatója.
20: Most először 4 ország diákjai voltak itt, Szerbiából, Romániából, Szlovákiából. Kiemelném, hogy most először már nem csak a magyar nyelvű gimnáziumokból jöttek diákok, hanem a román nyelvű és ugyanígy Szlovákiából és Szerbiából is a más nemzetiségű diákok is.
21: A középiskolás tehetséggondozásra épül az egyetemi program. Utóbbiban 177 szentgyörgyi hallgató és 233 szentgyörgyi mentor dolgozik. A szentgyörgyi hallgatók készülhetnek kutatói pályájukra. Köztük van Cikkely Márton, aki 2013-ban csatlakozott a tehetséggondozó programhoz, és aki mostanra már ennek a programnak PhD hallgatója.
24: Középiskolától már most a PhD-ig végigjártam a programot.
21: Mit adott ez a program?
24: Talán a legfontosabb az, hogy adott egy olyan stabil keretet, amiben már a középiskolától fogva volt a kezem, hogy hogyan kell magas minőségű tudományt csinálni, és mik a buktatói a pályának. Rengeteg Nobel-díjassal beszélgethettem, ahonnan olyan tudást szereztem, amivel a hosszú távú motivációt fönn tudtam tartani. Nem utolsó sorban pedig volt egy olyan program, ami anyagilag lehetővé tette azt, hogy ne kelljen mondjuk külföldre menjek, nem kellett elmennem dolgozni.
21: Mi az ön kutatási területe?
24: Én antibiotikum rezisztencia kutatással foglalkozom a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban.
21: Piszman Zsófi végzős gyógyszerész hallgató, 4 éve lett szentgyörgyi hallgató.
25: Lassan befejezem a tanulmányaimat, és nagyon remélem, hogy PhD hallgatóként folytathatom majd. Az egyik hatalmas előnye a programnak az, hogy sokkal hamarabb bekapcsolódhatunk a tudományos kutatásba, mint más hallgatótársaink. És ez a pár év, amivel előrébb vagyunk, mint a hallgatótársaink, nagyon sokat jelent abban, hogy tényleg el tudjunk mélyülni, és meg tudjuk ismerni azt a szakterületet, amiben dolgozunk. A másik hatalmas előnye, hogy egy hatalmas közösséget és egy olyan kapcsolati tőkét ad, ami nem csak barátokat jelent, hanem szerintem később a szakmai mai életünkben is sok segítséget fog nyújtani. Jelentősen több munka. Félig meddig már PhD-sként funkcionálunk graduális hallgatókorunkban.
21: A legjobb egyetemi oktatók, kutatók is részt vállalnak a jövő tudósainak szakmai patronálásában. A Pécsi Tudomány Egyetemen Borbé Éva, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet docense 2022 óta mentorálja az orvosbiológiai kutatások iránt kedvet érző hallgatókat.
0: Gyakorlatilag első évtől jönnek a hallgatók. Nekem személy szerint 2 hallgatóm van, ebből egy első éves, a másik hallgató pedig 5. éves.
21: Az átlagos pécsi orvostan hallgatónál mennyivel kell többet teljesíteniük a szentgyörgyi hallgatóknak?
0: Nagyon nagy vállalás ez. Az orvostudományi egyetem nagyon nagy elvárásokat támaszt alapvetően is a hallgatók felé, és ehhez képest még ugye pluszban kell teljesíteni azt a kutatói munkát, illetve az angol kurzust, hogy minden területen minél jobban tudjanak teljesíteni.
21: Kézzelfoghatóan többet kell letenniük az asztalra akkor a szentgyörgyi hallgatóknak?
0: Igen, mindenképpen.
21: A Nemzeti Tudósképző Akadémia eseményei vonzák a Nobel-díjas tudósokat, tudtuk meg Hegyi Pétertől.
20: Óriási az érdeklődés, világszerte is. Az elmúlt egy évben Szingapurból, Hongkongból, Angliából, Jordániából, Shanghaiból jöttek megnézni ezt a programot. Számomra is döbbenet, 18 Nobel-díjas volt már itt ebben a programban. Iszonyat számú meghívást kapnak. Ezek úgy alakulnak ki, hogy egymással beszélnek. Tehát például, amikor mi a Martin Chalfit meghívtuk, én most megkérdeztem, hogy évekig nem fogadta el a meghívást, és hát miért pont most? És azt mondta, hogy most látta a listán, hogy kik voltak itt, ismerte a Tim Huntot, fölhívta, és azt mondta, hogy ha nem is megy el máshova, csak egy meetingre tud elmenni, akkor ide jöjjön. Mert ilyen jellegű modellel nem találkoztak. Egy olyan program alakult ki, ami tényleg világra szóló, ami nálunk egyedi, ez a világon egyedi, bármelyik Nobel-díjas kutató idején azt mondja, hogy egyben ilyet ő még nem látott, az pedig az, hogy havonta reguláris képzést biztosít a diákok számára, és nem egy adott korosztályra érvényesíti ezeket a programokat, hanem multigenerációs, ami annyit jelent, hogy már 14 éves korba gimnáziumba kezdődik, és még az egyetem után is a posztgraduális részben, a PhD képzésben is vannak programok.
21: A 13 éves Nemzeti Tudósképző Akadémia működését a Magyar Állam biztosította egészen 2025 végéig. Ebben az évben azonban bizonytalanná vált a finanszírozás. Ez rányomta bélyegét a programban résztvevőkre is.
23: Nekem szülők írtak, hogy akkor mi történik, hiszen az ő kislánya most éppen egy nagyon komoly felvételi előtt áll a sotére, és ott minden pont számít, és ők számoltak ezzel, és hát mondtam természetesen, hogy a pontoknak, a diplomáknak az értéke az továbbra is megmarad.
21: Bíznak abban, hogy anyagilag is rendeződik a helyzet?
23: Természetesen ilyen sok gyerek, és ilyen hosszú ideig felmutatott munka egy tolvonással nem fejeződhet be.
0: Nagyon bíztunk abban, hogy minél hamarabb sikerül lezárni ezeket a konfliktusokat mindenki számára megnyugtatóan. Tényleg egy hatalmas lehetőség mind a hallgatóknak, mind a mentoroknak, annak a pártján állok, hogy ez folytatódhasson.
25: Minden közös összejövetelnek átívelő témája az, hogy beszélgetünk arról, hogy mi lesz velünk, hogyha véletlen nem lesz a program, de úgy gondolom, hogy inkább a remény dominál mindenkiben, hogy ez megmarad és nem oszlik fel ez a közösségünk.
24: Annyi támaszt adott a program a kutatási karrieremben, úgyhogy én már mondjuk a program vége felé járok, hogy én nagyon meggyászolnám azt, hogyha hallgatótársaim nem kapnák meg azt a támogatást a pályán maradáshoz, amit én megkaptam, és szerintem ez hatalmas károkat okozna az országnak, hogyha ennyi tehetséges diákot veszítenénk el, és kényszerülnének elmenni más szakmát választani, vagy külföldre.
21: Hogy mi lesz a Nemzeti Tudósképző Akadémia sorsa, egyelőre nem tudni. A Tudományos és Technológiai Minisztériumot kérdeztük az NTA jövőjéről, ha megszületik a döntés, beszámolunk az eredményről.
1: Nagy Margit összeállítását hallották.

szempontból, mert hogy a Bajnokok Ligája kézilabda mérkőzést közvetítjük. Munkatársaim a hangmérnök Rozbora Zoltán, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Vancsok György és a szerkesztő Nagy Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Hamarosan kezdődik az Új Világ Járai Judittal. Újhely Zoltánt hallották, viszont hallásra.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 8 óra 30 perc. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit, a francia és a német vezetővel. Volodymyr Zelenszkij azután találkozik Keir Starmerrel, Emmanuel Macronnal és Friedrich Merzel, hogy Vlagyimir Putyin oroszának elutasította az ukrán javaslatot egy legfelsőbb szintű személyes béketárgyalásra. Újabb iráni drónokat lőtt le az amerikai hadsereg a Hormuzi szoros térségében. Amerikai közlés szerint a két pilóta nélküli eszköz veszélyt jelentett a nemzetközi tengeri forgalomra. Az amerikai középső parancsnokság hangsúlyozta, hogy továbbra is készen áll az iráni támadások elhárítására. Újraindult a szezonális légijárat Budapest és Toronto között. Az Air Canada gépei heti 4-5 alkalommal közlekednek október végéig. Néhány hete az Egyesült Államok keleti partja is elérhető közvetlen járattal az American Airlines Budapest és Philadelphia között biztosít összeköttetést. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az azbesztmentesítés, a nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. A Bahard mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt, a főbb útvonalakon több jármű közlekedik. Ma sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Napközben 26-30, este 18-24 fok valószínű.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
2: Egy költő, aki a kávéházak és a jóborok világában élt. Két írónővér, aki történeteket és ízeket is együtt gyűjt. Egy tokai birtok 30 éve, és három barát, akik régi magyar szőlőfajtákat mentenek át a jelenbe. Gasztronómia, irodalom és bor személyes történeteken keresztül a Korkóstolóban.
0: Korkóstoló. Ma délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
4: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
3: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
5: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
3: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
6: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
9: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben

0: Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Új világ. Külpolitikai magazin.
2: Köszöntöm a világpolitika iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Ma is, mint majdnem mindig aktuális, nagyon is aktuális eseményeket kínálunk önöknek. Az Irán ellen indított háborúról, amelyben bent ragadni látszik az Egyesült Államok. A libanoni mocsáról, amelyben Izrael vesztegel, még akkor is, ha a héten tűzszünet köttetett Jeruzsálem és Beirut között. És az új dán kormány megalakulásáról tartsanak velünk.

0: Igazán mozgalmas napok után vagyunk a világpolitikában, ám bátor nem mintha az elmúlt hónapok ne lettek volna mozgalmasak. De ezúttal a magyar külpolitika is igencsak lendületet vett. Varsó és Bécs után Berlinben és Párizsban tárgyalt Magyar Péter kormányfő, mindenütt az első számú vezetővel, Friedrich Merz kancellárral és Emmanuel Macron államfővel egyeztetett, majd Budapesten az ír miniszterelnököt Mihály Mártint fogadta. Mindenütt elsősorban az európai együttműködés és Magyarország európai helyének és szerepének erősítéséről volt szó, és persze a kétoldalú kapcsolatokról, a közös gazdasági és politikai érdekekről. Németország például gyöngélkedése ellenére is Európa vezető hatalma, hazánk egyik legfontosabb gazdasági partnere. Franciaországgal közös érdekeink vannak, akár az energetikában, például az atomenergiában, akár a mezőgazdaságban, hiszen az uniós agrárpolitikának mind a francia, mind a magyar gazdák elszenvedői. Írország pedig júniustól az Európai Unió soros elnökségét látja el. Számunkra persze Európa, és Európa jövője a legfontosabb, hiszen európaiak vagyunk. Ám nem függetleníthetjük magunkat véleménykülönbségeink ellenére sem a világban zajló történésektől, így például a globális energiaválsággal és a globális kereskedelem összeomlásával fenyegető közel-keleti helyzettől. A közel-keleten a helyzet tulajdonképpen az 1920-as évek, lényegében az oszmán-török birodalom felbomlása óta változatlan. Azaz zűrzavaros, vallási és politikai ellenségeskedésekkel s nyomukban háborúkkal terhelt. Most is ilyen. Izrael és a palesztinok ügye, az Irán ellen indított támadások, a libanoni mocsár, és távolabb az öböl térség monarchiáinak és Jemennek a politikai bizonytalanságai. Ma először Iránról lesz szó. Tárgyalnak, nem tárgyalnak, elfogadják az alkukat, nem fogadják el őket, újabb feltételek, makacskodások. Ez jellemzi az amerikai-iráni egyezkedéseket. Ebben a változékony helyzetben jószerével csupán pillanatképek rögzíthetők. Nárai Balázs pillanatképe Washingtonból.
1: Napra pontosan 13 héttel ezelőtt indult meg az amerikai katonai művelet Irán ellen, és alakult ki ezzel a háborús helyzet. 101 nap eltelt, és ugyan az amerikai katonai fölény világos, a dolgok mégsem az először közölt terveknek megfelelően alakultak. Az intenzív háborús cselekmények lezárultak, de nem került le a napirendről, hogy folytatódjanak. Donald Trump elnök épp csütörtökön jelentette ki, hogy amennyiben a szorványos iráni dróntámadásoknak amerikai katona esne áldozatául, újraindítja az amerikai katonai gépezetet. Az Egyesült Államok győzelemre áll abban az értelemben, hogy akik 100 napja vezették Iránt, már rég nincsenek. Az utódok egy részére is a néhai jelző érvényes. A valódi győzelem ugyanakkor várat magára. Irán vezetői nem hajolnak meg az amerikai akarat előtt. Így a nyár elejére Donald Trump és az adminisztráció már ismét alacsony üzemanyagárakat és békét látott előre. Bár az elnök szerint ez a néhány hónap semmi azokhoz a háborúkhoz képest, amelyek évekig, évtizedekig nyúltak, akár a közelmúltban is.
2: They lasted many, many years. We're in there for a few months and what we've done is amazing. They won't have a nuclear weapon.
1: Az elemzők ehhez annyit tesznek hozzá, hogy a kiindulás viszont az volt, hogy itt egy nagyon rövid katonai kiruccanásról van szó. Jelenleg pedig egyelőre továbbra is a megállapodás eléréséről szólnak a hírek, hogy ez a cél. A Hormuzi szoros megnyitásáról, valamint az iráni nukleáris ambíciók letöréséről. Az elnök csütörtökön a Fehérházban pedig úgy fogalmazott, hogy győzni fog, vagy papíron aláírt megállapodás révén, vagy katonai úton. Az amerikai gazdaság egyelőre inkább csak az infláció, illetve elsősorban az egekbe szökött üzemanyagárakon keresztül érzi meg a konfliktust, ami elég a lakosság jó részének ahhoz, hogy politikai támogatása meginogjon. Akkor is, hogyha az amerikai gazdaság kiugró számokat produkál, nem csak a tőzsde szárnyalásáról van szó, amiben más, speciális tényezők is szerepet játszanak, de pénteken jelent meg a friss foglalkoztatási adat, ami szerint egy hónap alatt 172 ezer ember helyezkedett el, ami több mint kétszerese volt a várakozásnak. Az Iránnal zajló küzdelem ugyanakkor a politikai vitáknak is középpontjában van. Választási kampány van, és a demokraták ezt a támadási felületet kihasználják. A héten Marco Rubio külügyminisztert, nemzetbiztonsági tanácsadót vonták kérdőre a kongresszus több bizottságának meghallgatásán. Cory Booker demokrata szenátorral éles szóváltás alakult ki, amikor a politikus azt állította, sikerült odáig jutni, hogy az Egyesült Államok könyörög Iránnak egy béke megállapodásért. Ezt a miniszter határozottan visszautasította.
3: I do want to address some of these points because they go to the heart of the matter. No one's begging for anything here.
4: And just like you couldn't admit that the shoes the president bought you were too big.
1: Szóperbaj volt a képviselőház bizottsági meghallgatásán is, ahol Sarah Jacobs demokrata képviselő jelentette ki, hogy a miniszter nem tudja értelmezni azt, hogy mit jelent a háború lezárása, valamint hozzátette, hogy túlságosan nagy a cipő a miniszternek, amit Trump elnöktől kapott, és hogy nem mer neki ellent mondani, mert azzal az állását kockáztatná. Rubio először a viccet értve azt mondta, hogy tökéletesen áll a lábán a cipője, amit egyébként a képviselő nem lát, mert az asztal eltakarja. Aztán kifakadt, hogy mi zajlik itt. Ez a külügyi bizottság, vagy egy cirkusz? Az események ugyanakkor egymással párhuzamosan több szálon futnak az elmúlt napokban is. Miközben az amerikai-iráni megállapodásról vannak egyeztetések, a közben több iráni-amerikai ütésváltás is volt. Az amerikai haditengerészet rakétával kényszerített megállásra egy Irán felé hajózó teherhajót. Majd az irániak drónokkal támadtak amerikai hajókat. Rakétákat lőttek ki Kuwaitra. Állításuk szerint egy amerikai támaszpontot céloztak. Válaszként az amerikai erők pedig újra csapást mértek az iráni partvidéken katonai létesítmények ellen. És ez a héten így folytatódott. Ezt leszámítva papíron tűzszünet van. Bár Donald Trump a héten kifejtette, hogy a világnak azon a térfelén a tűzszünet más jelent. Azt, hogy kisebb intenzitással lőnek egymásra. Az események további szála az amerikai blokád, aminek célja, hogy Iránból egyetlen olajszállító tanker se tudjon elindulni, illetve kikötni ott. Ennek részeként az amerikai haderő, mint egy szűk két hónap alatt csak nem 130 hajót fordított vissza. A konfliktus tehát 100 napja tart, a helyzet bonyolult, a felek erősen beásták magukat. Az amerikai adminisztráció azzal számol, hogy a kőolajra épülő iráni gazdaságra gyakorolt nyomás, a szankciók tömege, a kikötői blokád tényleg arra kényszeríti Teheránt, hogy belemenjen legalább egy átmeneti megállapodásba, ami megnyitja a Hormuzi szorost. Egyesek szerint viszont az irániak perzsa büszkeséggel a vártnál tovább tartanak ki, a rezsim számára pedig a saját túlélése már felérne egy győzelemmel. Irán ugyanakkor arra is játszik, hogy az amerikai adminisztráció szintén az időszorításában van, mert a novemberi választások közelettével nem engedheti a magas benzinárakat, amit az amerikaiak láthatóan tényleg nem díjaznak. Egyelőre jobban érdekli őket ez a közvetlen fájdalom, mint az, hogy Iránt hosszú távon az atomfegyvertől megfosszák. A helyzetet az bonyolítja, hogy Irán össze akarja kapcsolni az Izrael és a libanoni Hezbollah harcát a saját béke megállapodásával. Az Izraelt támogató Hezbollah fegyveresei közvetlenül Irántól kapják a működésükhöz szükséges forrásokat. Teherán pedig nem akarja engedni, hogy meghosszabbított karját Izrael közvetlen közelében levágják. Most már azt mondja, hogy a megállapodás csak akkor írja alá, hogyha abban szerepel Libanon is. A kérdés, hogy a feltételeket kiszabja. Donald Trump szavai szerint ő. De láthatóan van, amikor enged a szélesebb megállapodás érdekében. Ilyen volt, amikor hétfőn telefont ragadott, és beszélt nem csak Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, de a Hezbollah meg nem nevezett vezetőivel is, és állítólag rávette őket arra, hogy szüntessék be a nagyobb harcokat. Most már ismert, hogy az elnök meglehetősen ingerülten beszélt az izraeli kormányfővel a Beirut ellen tervezett offenzíva miatt. Valami olyasmit mondott neki, hogy mi az ördögöt csináltok, megőrültetek? Mert hogy egy szélesebb békét kockáztatnak. Ezt követően az elnök a nyilvánosság előtt azt közölte, hogy a kisebb fennakadást megoldotta, Iránnal folytatódhatnak a tárgyalások, mégpedig nagy ütemben. Hétfő délután egyenesen úgy fogalmazott, hogy egy héten belül valószínűsít megállapodást, amiről persze elismerte, hogy nem lesz egyszerű. Szerdán áttörés előtti helyzetet említett, amit a hétvégére valószínűsített. Ez itt van. Jelenleg viszont biztosat nem látni.

0: Ugyan az Irán ellen indított támadások igazi okát és céljait sem ismerjük, mert nem fogalmazzák meg nyilvánosan, úgy a jelenlegi libanoni helyzetét sem. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő több mint merész lépésre szánta el magát. Elrendelte, hogy az izraeli szárazföldi erők évtizedek óta a legmélyebben hatoljanak be Libanonba. Az izraeli erők átlépték a Litáni folyót és elfoglalták a stratégiai fontosságú Bófor erődöt, mintegy jelezve, hogy hosszú távra készülnek pufferzónát kialakítani. Libanoni tisztségviselők a kollektív büntetés alkalmazásával és a szuverenitás megsértésével vádolták meg Izraelt, és az egész libanoni hadművelet próbára teszi az amerikai-izraeli kapcsolatokat is. Maga a Fehérház is megerősítette, hogy Donald Trump elnök szitkozódva teremtette le telefonon az izraeli kormányfőt, hálátlansággal és az Iránnal folytatott tárgyalások megnehezítésével vádolva őt. Séri Zsuzsa jelenti Izraelből.
1: Izrael ismét belesüllyedt a libanoni mocsárba. A 80-as, 90-es években a helyi valósághoz hozzátartozott, hogy a Dél-Libanonban elesett izraeli katonák fényképével, történetével indultak a híradók. Aztán Ehud Barak, akkori miniszterelnök 2000-ben kihúzta Izraelt ebből a sehová nem vezető, de folyamatosan emberéleteket követelő mocsárból, és néhány évig csend következett. Ismét fiatalok tucatjait temették el a 2006-os második libanoni háborúban. De azzal vigasztalták a szülőket, hogy áldozatuk sok évtizedre biztosította az északi határ csendjét. Eközben a határnál élők folyamatosan a föld alatti építkezések zajairól meséltek, de elhessegették ezt a veszélyt. 2023. október 7-e ebben is változást hozott. Hamarosan ismét megnyílt az északi, al-libanoni front is, és kiderült, hogy nem csak álmodtak az ott élők. Alagútrendszert vájtak a hegyekbe a Hezbollah emberei, melyekből járatok vezettek Izraelbe egy majdani váratlan támadáshoz, és fegyverek felhalmozásával készültek a következő Izrael elleni háborúra. Izrael kisebb-nagyobb tűzszünetekkel a libanoni határnál is harcol. Az összecsapások a tavaszi iráni háború megindítása nyomán intenzív háborúvá váltak. A Hezbollah azonnal egy Haifa elleni légicsapással jelezte, hogy részese kíván lenni ezeknek a harcoknak is. És ismét szinte minden este egy elesett katona fényképét látjuk a híradókban, temetéseken elhangzott beszédeket mutatnak a tévécsatornák. Alon Ben David, a 13-as tévé szakértője erről a következőket mondta. Látjuk a mai temetés képeit, és az utóbbi napokban sokat beszélünk arról, hogy sajnos a heti 3 elesett katona üteméről átléptünk oda, hogy naponta újabb katona esik el. Egyik nap a másik után elvesztünk harcosokat a dél-libanoni tartózkodás miatt. Azt gondolom, hogy ez valamilyen szakaszban hatással lesz arra, hogy miként látja az izraeli lakosság ezt a háborút. Ezen a héten fokozódott a háború, mélyült a libanoni csapda. A Hezbollah egyre mélyebbre lőtt be Izraelbe, Tibériáson, Kármielben is megszólaltak, több hét csendes időszaka után a légvédelmi szirénák, és Izrael is egyre mélyebben hatolt be Libanonba. Hétfőn Netanyahu bejelentette, hogy Izrael ismét lőni fogja Dahiya negyedet, a Hezbollah hagyományos beiruti főhadiszállását. De ehhez szükség volt Donald Trump amerikai elnök engedélyére, hiszen közben folytak az iráni-amerikai tárgyalások, melyeket Irán a libanoni helyzettől is függővé tett. Trump a kiszivárogtatott részletek szerint káromkodással teli telefonbeszélgetésben őrültnek nevezte Netanyahut, hálátlansággal vádolta, és követelte az izraeli légicsapások lefújását. Később azt írta a közösségi médiában, hogy nagyon eredményes beszélgetést folytattam Bibi Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, és nem fognak csapatokat küldeni Beirutba, a már utollévő erőket pedig visszafordították. Ram Ben Barak, az ellenzéki Van Jövő Párt parlamenti képviselője, a Mossad volt igazgató helyettese, erről a következőket mondta a katonai rádióban. Ez az esemény sokkal súlyosabb, mint hogy Trump kiabált Netanyahuval, fuckinggal vagy anélkül. Ez olyan esemény, amelyben elvesztettük önállóságunkat arra, hogy egyedül irányítsuk irányíthassuk biztonságpolitikánkat. Ez egy súlyos esemény, és az is súlyos, hogy elvesztettük az Egyesült Államok támogatását. A Beirut elleni légicsapást voltak éppen Izrael robbanó drónokkal szembeni tehetetlensége miatt határozták el. Az utóbbi hetekben ugyanis ezek a drónok ölik meg a Dél-Libanonban, vagy a határ innenső oldalán állomásozó katonákat. Korábban csak taktikai veszélyt tulajdonítottak ezeknek a fegyvereknek, de ma már stratégiai jelentőségűvé nőtt fenyegetésük. Orr Heller, a 13-as televízió katonai szakértője a következőket mondta erről. A Hezbollah növeli annak a fegyvernek, a robbanó drónoknak a használatát, amelyre az izraeli hadseregnek nincs válasza. Ma is számos támadást láttunk ezekkel a robbanó drónokkal. A Hezbollah újra és újra ugyanazokra a helyekre irányítja őket, azokba a Hezbollah-hal szimpatizáló falvakba, ahol az izraeli katonák tartózkodnak. A lassan 3 éve tartó háború nyomán úgy tűnik, nem csak erre a fegyverre nincs Izraelnek katonai válasza, hanem a térségben már évtizedek óta fennálló összes konfliktusára sincs. Mindezekre hosszú távon csakis a diplomáciai, nemzetközi garanciákkal megkötött kompromisszumok, békeszerződések, tűzszünetek adhatnának választ. De úgy látszik, addig még nagyon sok temetésről fognak tudósítani az izraeli televíziók.

0: és most kétségtelenül nyugalmasabb, bár nem feszültségektől mentes téma. Dániában hosszú vajúdás és kínlódás után megalakult az új kormány. A változatlanul baloldali kabinet csaknem teljesen új, a kormányfő azonban régi, a szociáldemokrata Mette Frederiksen. A harmadik ciklusát kezdő politikusnő a megélhetési nehézségek apasztását és az ország szuverenitásának fokozott védelmét nevezte meg kormánya legfőbb céljaként. Márta Renátó foglalja össze nekünk a tudnivalókat.
1: A skandináv államokban is jócskán szokatlan, csak nem 70 napig elhúzódó koalíciós tárgyalások után került sor kormányalakításra Koppenhágában. A héten megalakult új dán kormányban a miniszterelnöki poszton nincs változás. A szociáldemokrata Mette Frederiksen immár az egymást követő harmadik ciklusát kezdheti meg az északi ország élén.
2: Danskerne har talt, de har givet os en spilleplade, der mindest talt er lidt bøvlet, og skulle håndtere.
1: Mette Frederiksent hallottuk, aki azt követően nyilatkozott, hogy tizedik Frigyes király felkérte őt a kormányalakításra. A dán nép kinyilvánította akaratát, megkaptuk a kellő felhatalmazást a kormány megalakítására. A világ odakint pedig nem vár ránk, és még nyugtalanabb lett, mint mielőtt a szavazást kiírtuk, fogalmazott a 49 esztendős miniszterelnök asszony. A régi új dán kormányfő arról is beszélt, hogy az új négypárti koalíció fő célja az infláció mérséklése, a jóléti rendszer erősítése, valamint a dán szuverenitás védelme, különösen Grönland ügyében. A kormányalakítás egyébként pontosan 69 napig tartott, s ez a dán történelem egyik leghosszabb koalíciós tárgyalási folyamata volt. Mindezt izgalmas előjáték előzte meg. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke az idén januárban meglehetősen nyers stílusban igényt formált Grönlandra, Dánia autonóm régiójára, amely a középkor óta a skandináv állam fennhatósága alatt áll. A dán politikusok először paródiaként fogták fel mindezt, egyfajta külpolitikai viccként. Ám az amerikai elnök komolyan gondolta, amit mondott. Mindez még csak nem 6 hónappal ezelőtt történt, januárban, és bár Grönland nem került amerikai fennhatóság alá, márciusban lavinaszerű politikai változást eredményezett Koppenhágában. A márciusra előrehozott választásokat az akkori és mostani kormányfő Mette Frederiksen kezdeményezte. A grönlandi geopolitikai feszültség okán, vagy éppen ennek köszönhetően Frederiksen egyre erősödő támogatást élvez hazájában, s ezt megerősítendő hozta előre a választásokat. A voksolások ugyan Frederiksen pártjának győzelmét hozták, ám az eredmény elmaradt a korábbi sikerektől. A szociáldemokrata párt mandátumainak száma 50-ről 38-ra csökkent, így önálló kormányzásra nem volt lehetősége. A rendkívül széttagolt parlamentbe összesen 12 párt jutott be, ami hosszú és bonyolult egyeztetéseket tett szükségessé, több mint 2 hónapon át. Elsősorban azért húzódott el közel 70 napig a kormányalakítás, mert tulajdonképpen egyik politikai tömb sem szerzett meghatározó többséget. A győztes szociáldemokratáknak több párttal kellett kompromisszumot kötniük a közös kormányzás érdekében. A tárgyalásokat nehezítette, hogy a leendő koalíciós partnerek gazdasági, klíma és jóléti kérdésekben több ponton eltérő álláspontot képviselnek, miközben a kabinetnek a parlamenti támogatás biztosításáról is meg kellett állapodnia. Az egyeztetések végül 4 párti, kisebbségi kormány létrehozásához vezettek. A koalíció külső támogatással kívánja biztosítani a szükséges parlamenti többséget. Ez a minta egyébként fellelhető több európai országban is, mindennek a jelentőségét és hatásait azonban csak évek múltán tudják majd megbízhatóan elemezni a szakértők. A kormányalakítás tehát kiváltképp nehéz időszakban történt. Dánia az elmúlt másfél évben egyszerre szembesült az addig sem túl olcsó megélhetési költségek emelkedésével és a Grönland körüli geopolitikai feszültségekkel. Grönland miatt kis túlzással az egész világ Koppenhágára vetette a szemét 2026-ban. A politikai felhői azonban legalábbis a sziget ügyében korán sem oszlottak el. Részben, mert Marco Rubio, amerikai külügyminiszter még a héten is talányos kijelentést tett. Az amerikai képviselőház külügyi bizottsága előtti meghallgatásán ugyanis kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy Grönland egyelőre Dánia része, ám rögvest hozzátette, hogy Washington továbbra is, ahogyan fogalmazott, intenzív tárgyalásokat folytat Grönlanddal és Dániával a sarkvidéki sziget nyugati védelmi rendszerben betöltött szerepéről. Ne feledjük, Grönland, amely egyúttal a világ legnagyobb szigete, ásványi kincsekben rendkívül gazdag. Földrajzi elhelyezkedése pedig valóban stratégiai jelentőségű. Az új dán kormányban egyébként Lars Løkke Rasmussen, az előző kabinet külügyminisztere megőrizte a tisztségét, s várhatóan ő képviseli majd Koppenhágát a Grönlandról Washingtonnal folytatandó tárgyalásokon.

az Új Világot és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia, zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amire számítunk a jövő vasárnap is.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
2: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifállal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 9 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Gajrami Zsuzsa. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét, az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Az ukrán elnök közölte, fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak válaszul az orosz csapásokra. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem egyetlen nap alatt több száz ukrán drónt semmisített meg, vagy fogyott el az ország különböző térségeiben. Közben Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai iránya három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter így reagált arra, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint mindez hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfelvételeket jelent. A tárcavezető tegnap egyeztetett az Európai Befektetési Bank alelnökével is. Mint mondta, olyan területekről tárgyalnak, mint a megújuló energia, valamint a bérlakás és vasútfejlesztés. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett. Tanács Zoltán közölte, az a cél, hogy több szolgáltató végezhesse el az ellenőrzéseket, és rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. Új légijárat indult Budapest és Toronto között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegye. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxis Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóörsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon Siófok-Balatonfüred, Tihany-Balatonföldvár, Fonyód-Badacsony, valamint Balatonboglár, Révfülöp, Balaton lele között naponta más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki odúparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csak nem 500 odút, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, amelyek repülőrovalokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az Északi-Középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan záporzivatar. Többfelé megélénkül a szél, napközben 26-30, késő este 18-24 fok valószínű.
4: Műsorajánlat.
5: Nem baj, ha kimaradunk valamiből, nem lehet túl népszerű a jó tanács, pedig olimpiai bajnok sportolótól származik. Állítja, a sebesség többször árt, mint használ, a lassulás, a megállás pedig csak jót tehet. Történeteink ezúttal mesékről, elképzeltekről és igaziakról szólnak, amelyek éppen ott és akkor valakinek megváltoztatták az életét.
4: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
6: Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
7: Hagyományos gazdálkodás, kézműves foglalkozások, egészséges életmód és a denevérek. És hogy mi közöttük az összekötő kapocs? Hát a Fehér Holló Egyesület és a Falusi Tudásháza Zalaváron.
6: A hely. Riport műsor hétfőn délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioz-tól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahms-tól a megrendítő német requiem és Beethoven-től a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babucs Kriszta.
9: A legendás színészek, a halhatatlan művészek rajongó tábora óriási. A kedvenceikről megjelent újságcikkeket, könyveket, fotókat, posztereket a leglelkesebbek kincsként őrzik otthon. A darabokat, amelyekben játszanak, számtalan alkalommal megnézik. Szóljon a jegy az első sorba, az emeletre, vagy akár egy pótszékre. A rajongó bálványozza a művészt, aki bármit csinál, vagy épp nem csinál, mond, vagy csak mosolyog, biztos, hogy azt mindig tökéletesen teszi. A művészek többsége szereti a rajongóit, de tisztában van azzal is, hogy ez a rajongás elsősorban a színpadon álló színésznek szól. Annak a képnek, amit a szerepek által kialakítottak magukban a nézők a művészről. A tehetség minden szerepen átjön, de a valóságban lehetnek eltérések a színész színpadon látható és hétköznapi énje között. Köszöntöm Önöket! Sinkó Péter az Epizód színész naplója című magánszámában Görög László ad humoros bepillantást a művész létbe.
10: Január 18. Késtem az olvasó próbáról. Nagy sálat kötöttem, halkan sutogva beszéltem, fáj a torkom. Nem csodálom. Az este egész egyszerűen nem engedett le a közönség a színpadról. Ötször kellett ismét elénekelnem a dalt, amit a sírásó jelenetben énekelek, hogy ás, ás, ne csak nézz, ne csak nézz, ás, ne csak nézz. Micsoda siker! Miután kifizettem a szokott büntetést, ugyanis Shakespeare nem írt dalt a sírásó jelenethez, hazamentem és hagymateával ápoltam a torkomat. Fenyőves igazgatóm úr kiosztotta a szerepet az új darabban. Felháborító. Egy öreg kocsist hozok, mindössze egy nyúlfarknyi szöveggel. A kocsi előállott. Ebből kell magamat megcsinálni. Nehéz dolog, de nem reménytelen. Január 27. Visszafogottan próbáltam egész héten. A kevés szövegnek megvan az az előnye, hogy koncentrálhatok a körülményekre. Szóval az a szituáció, hogy az öreg báró, ezt kellemen hozza, de nagyon gyengén, egy vén, impotens öreg ember és haldoklik. Emberfeletti erővel még egyszer felöltözik, frakba bújik, és mint egy halála előtti búcsúként elviszi fiatal feleségét, a gyönyörű Zolnahegyi Ilkát operába. Remegő hangon szólítja a kocsist, tehát ez vagyok ugye én, és közlöm, hogy a kocsi előállt. Sajnos a második emlékpróbán figyelmetlen voltam, és bepillantást engedtem a lapjaimba, ugyanis értelmeztem a szerepet, és ezt, mint köztudott, csak az előadáshoz szabad. Eljátszottam, hogy a fiatal feleség és a kocsis között szerelem dúl. Túl vannak már az éjszakánkénti szobába surralásokon, a függöny mögötti csókokon, a takarítófülkék homályában való mámoros ölelkezéseken. Egyenesen a Zolnahegyi Ilka szemébe néztem, majd magamra, szinte felkínálkozva a szerelmesek finom humorával. A kocsi előállt, asszonyom, mondtam eléggé kétértelműen, különösen megnyomva az előállt szó második felét. Hát minden volt ebben. Végjáték és tragédia, eposz és líra, és nem utolsó sorban bohózat, miszerint a kocsis még képes az előállásra, nem úgy, mint vénséges ura. Hát a rendező az magán kívül kiabált, és letehetségtelenezett. Ő mondta rám, hogy tehetségtelen, aki indiai népmeséket állított színpadra arab jelmezben. Na, mindegy. Majd meglátjuk, ki a tehetségtelen. Február 22. Tájra mentünk. A vidék mindig jó talaja a kísérletezésnek, részint a rendező nem jön, másrészt a közönség is fogékonyabb. A ma esti előadásra a szövegem így hangzott. Bocsánat a zavarásért, de be kell jelentenem. Minden nehézséget legyőzve, utasításainak megfelelően intézkedtem, és most már nyugodtan kijelenthetem, a kocsi, amely előállott, tiszta, befogtuk a két új lovat, amelyet a múlt héten méltóztatott vásárolni, méltóságos uram. A többiek élvezik a mókát, most már estéről estére várják, hogy mit fogok mondani. Március 2. 40. előadás. Nagy nap a mai. Ma este először a jelenet nem a haldokló öregemberről szólt, hanem a kocsisról. A közönség egy egész felvonáson keresztül már nem azon izgul, hogy az öreg báró meghal-e az operában, vagy sem, hanem azon, hogy a kocsisnak sikerül-e előállítani a kocsit, vagy sem. Azonban egy megnyert felvonás még semmit sem jelent. Nekem az egész darab kell. Szívszorongva várom március 14-ét, amikor a szülőfalumban fogunk fellépni. Az égi hatalmak, remélem, velem lesznek. Március 14. Felháborító, hogy milyen emberek vannak. Kelemen tönkretette a darabomat. Az történt, hogy kitaláltam, hogy tulajdonképpen a kastély tulajdonosa nem az öreg báró, hanem a kocsis. Csak elkártyázt egy mámoros éjszakán az egészet, feleségestül, komornyikustól, intóstól. És ott maradt kocsisnak, hogy fenéki ki így a szenvedés poharát. Micsoda dráma, micsoda dramaturgia, micsoda jellem ábrázolási lehetőségek. És az egésznek a csúcspontja a szülőfalum. Még azt is megszerveztem, hogy csatárlánc ment a templomig, hogy amikor a szírre lépek, megkonduljon a harang. Ott álltam a színfalak mögött, kissé megszaggatott, véres ruhában, ugyanis megharapott a hajdani kedvenc lovam, és vártam a végszót. Fájdalmas arccal léptem színre, és akkor az a szemét kelemen rám nézett, és azt mondta, ahogy látom, előállt a kocsi, indulhatunk. És elindult kifelé a színpadról. Azonnal kellett cselekednem. A nagy színész jellemzője a gyorsaság, a penge éles gondolkodás. Azonnal kelemen elé álltam és felkiáltottam. Nincs kocsi, méltóságos uram, hallgassa meg, mi történt. És remegő hangon elmondtam, hogy a hajdani kedvenc lovam, az ördög, megfázott, és lázálmában ismét átélte a régi jelenetet, amikor én kimentettem az égőházból. Úgyhogy elszakította a kötőféket, és elszabadult a nagyvilágba, úgyhogy nincs kocsi. Kelemen zavartva pislogott, hogy mi lesz most. Nincs kocsi, mondta a kissé urai tivadarosan, de van remény, keríthetek. Ugyanis régi barátom, a szomszédbáró, akinek egyszer az életét mentettem meg egy rókavadászat alkalmából, hát kérek tőle kölcsön, ha kell az életem árán, de hozok kocsit. A falu felállva tombolt, és a vállukon vittek a kocsmáig, ahol ezen az estén mindenki a vendégem volt. Befejezem az írást, mert fel kell még hívnom a nyomdát a plakát ügyében. Szedjék nagyobb betűvel a nevemet a többieknél, és tegyék előre.
9: Van, aki színpadon áll és lenyűgözi a nézőtéren ülőket. Sokan pedig azért dolgoznak, hogy működjön körülöttünk a világ. Varga Ferenc József Munkálatok című jelenetében a szerző partnere Aradi Tibor.
11: Jó helyen bontottuk fel a betont?
12: Szerintem.
11: Honnan veszed?
12: Nem tudom, megérzés.
11: Sok még?
12: Pláne, hogy még el se kezdted.
11: De milyen mélyre kell ásni?
12: Nem tudom, nem mondták.
11: És minek ásunk?
12: Nem tudom.
11: Akkor honnan tudod, hogy ásni kell?
12: A Laci mondta.
11: És neki ki mondta?
12: Nem tudom, nem mondta.
11: És az se, hogy minek?
12: Miért? Nem mindegy. Kifizetik, az kész van.
11: És te nem akarsz ásni?
12: Hát én már ástam.
11: Mikor?
12: Tegnap.
11: Hol?
12: Attila utcában.
11: Ott minek?
12: Nem tudom, mondták, hogy ássak, én meg ástam. Biztos építenek valamit.
11: Honnan veszed?
12: Onnan, hogy ma ott elmentem mellette, és ugyanúgy áll még mindig, ahogy hagytam, meg ahogy én kiástam. Akkor csak építenek.
11: Igen. Akkor itt is biztos építenek valamit.
12: Ezen a 3 négyzetméteren micsodát?
11: Nem tudom, még arást, vagy valami komplexust, vagy micsodát.
12: Na, lehet nekem mindegy, ássunk, az kész.
11: Jó. Engedd el a hölgyet, mert nem fér el a légkalapástól.
12: Kiskeri csókolom. Láttad, Spinkó milyen arcokat vált?
11: Igen, mindig csak hőbörögnek, ahelyett, hogy örülnének, hogy mennyi szép létesítményt létesítünk itten létesítmény.
12: Hát a múltkor is. Állakodtam, hogy nem álltott el ára, mert voltak, hogy az élet volt. Mondom, akkor jó van, ha mit tudom én.
11: Ezt már egyszer mesélted. Csak akkor más volt a vége.
12: Mit tudom én, már annyi ilyen izé van itt, mennyi az idő?
11: Ha, mindjárt ebédidő.
12: Ja, 9:30, akkor csináljunk valamit.
11: Hát én közben haladok, szépen kiástam.
12: Csak olyan, mint egy homokozó az óvodába.
11: Csak annak nincs ilyen gázszaga.
12: Hát, ha mi építjük.
11: De hogy itt milyen forgalom van ma, áll az egész utca.
12: Oda néz, milyen hosszú villamos.
11: Ez az a fonódós?
12: Az átjött ide Pestre.
11: Mi, nem Budán vagyunk?
12: Nem tudom, nem mindegy. Itt a fonódós villamos, az kész van.
11: Csak akkor miért van közben 3 busz is?
12: És ez a sok autó a sorba.
11: Igen, hogy dudálnak?
12: Te, ez nem is villamos, ez egy dugó.
11: Jó.
12: Várjál, csörgök. Szabasz, Antikám, mi van, mondjad? Itt vagyunk a Soroksári út és a Bazilika kereszteződésében. Fő van ásva már szépen, még a gáz is szivárog. Jó, megcsináltam. Nem itten kellett ott volna? Ha azt mondtátok, Na jó, akkor megyünk át oda. Na, szavasz.
11: Na, mi van?
12: Rossz helyen alszunk.
11: Néztem is, hogy a sínem meg kicsivel mellette.
12: Na, gyere, átmegyünk oda a Marotténénél utcába.
11: Az hol van?
12: Ott egy D mellett.
11: Ja, tudom, Budán, igen.
12: Ott a fonódós, ahol megy.
11: Na, de itt meg áll a forgalom. Most mi legyen ez az építkezéssel itt?
12: Körbe kerítjük, az majd hónap vagy a jövő héten betemetjük.
11: Ja? Jó, jó.
9: Sokféle szakma létezik, amiről van ugyan elképzelésünk, de nem tudjuk pontosan, hogyan is dolgozik valójában annak művelője. Őrmös Zsolt Benzinkutasok című jelenetében Mészáros Máté és Vida Péter állnak a tankolásnál a szolgálatunkra.
13: Szia! Segíthetek? Látom, hogy már egy ideje itt vársz. Tankolni szeretnél?
14: Dehogy, én itt dolgozom.
13: Ja, bocs. Én is. Csak még új vagyok. Te, mennyi most a benzin litere?
14: Hát nálam 9 deci.
13: Már úgy értem, forintban mennyi?
14: Tudja a franc. Én egy hónapja kiraktam, hogy 700, azt nálam azóta annyi. Majd mászok fel naponta a táblára kicserélni a számokat. Benzinkutasnak szerződtem, nem légtornásznak.
13: Tőlem tegnap megkérdezte egy autós, hogy mennyibe kerül nálunk egy csepp benzin.
14: És mit mondtál neki?
13: Hát, hogy egy csepp, hát az semmibe. Mire ő közölte, hogy akkor cseppektessem már tele a tankját.
14: Vigyázni kell, mit mondasz? Egyik kollégát feljelentették, hogy politizál.
13: Ha miért, mit mondod?
14: Csak a szokásos, kötelező dumát. Megkérdezte az Ipsét, hogy adhatom a Jobbikból.
13: De figyelj, már maszatos lett a szemüveged, lemoshatom?
14: Hagyjad csak, esténként beszoktam állni az automosóba. Nagyon jó, mely orromat is tisztítsa. Látom, te azért kezdő vagy még. Megtanítlak egy-két trükkre. Tegyük fel, hogy te benn vagy a pénztárnál, ugye? Én meg itt kint kutazok.
13: De hát most mind a ketten itt kint vagyunk.
14: De ezt most csak így elképzeljük, érted?
13: Jaj.
14: Na figyelj, na most ha kacsintok neked egyet, akkor az azt jelenti, az autós 5000-et fizet, de csak 4000-ért tankolok neki, érted?
13: Aha.
14: Kettő pislogás azt jelenti, 10000-et fizet, de csak 8000-ért tankolok. A többi megy zsebbe.
13: Mi? A zsebedbe tankolsz?
14: Hát nem te vagy a legélesebb kés a fiókban. Figyelj, az azt jelenti, hogy a pénz a mi zsebünkbe megy.
13: Értem. És ha háromnál többet pislogsz, az mit jelent?
14: Hogy bogár ment a szemembe.
13: Én meg olyan szórakozott vagyok mostanában, de múltkor megkért egy csaj a strandon, hogy kenjen be a hátát. Erre megnéztem a napolaj szintjét, és beállítottam a légnyomást a bikinihében.
14: Én egyszer dolgoztam egy mafiózó benzinkutyánál. Átépítették a kutat, tévedésből félkarú rablókat szereltek a töltőoszlopok helyére.
13: És nem volt belőle probléma?
14: Nem. A kút 100-assal működött, és csak akkor tankolhattál, ha kipörgetted egymás mellé a 3 töltőpisztolyt.
13: Én mindig is benzinkutasnak készültem. Már az óvodában is tanksapka volt a jelem. Na és a tiéd?
14: Ársapka.
13: Na te, és akkor milyen mellékesek vannak itt még?
14: Hát én a hűtőrácsokról mindig lekaparom a muslincákat. Összegyűjtöm, azt eladom a rövidlátó Sanyi szomszédnak, mint darátmák. De vannak ilyen pontgyűjtős akciók is. Ha valaki 30 liter tankol, akkor kap egy pontot. Na most, ha összegyűjt 10 pontot, azért adunk egy négyszöget. Eddig tudsz követni?
13: Aha.
14: Na most, ha a négyszögből is összegyűjt 10-et, akkor azért adunk egy 3-szöget.
13: Ilyen elakadás jelzőt?
14: Nem! Ilyen papírra ragaszthatót. Na most, 10 3-szögért megadunk egy pontot, azt kezdheti előről.
9: Az idegen vezetőket sokan irigyelik. Szép helyekre viszik a turistákat, mindig lenyűgöző épületeket, utcákat mutatnak be az érdeklődőknek, és nincs más dolguk, csak sokadjára mosolyogva ugyanazt elmondani az idegeneknek, amit megtanultak az adott környékről. Kövesdi Miklós Afrikai idegen vezető című jelenetében Kerekes József és Vida Péter a közreműködő.
15: Mondja, mi az ott?
16: Hol Bvana?
15: Ott. Az egy oroszlán?
16: Nem, Bvana az egy tehén.
15: Tehén?
16: Igen, Bvana.
15: De ha az tehén, miért teszik a döglött zsiráfból?
16: Mert éhes.
15: Hát én úgy tudtam, a tehén növényevő.
16: Ó, van a Afrika mitikus hely, itt semmi se lehetetlen.
15: Hát, az biztos, hogy zsiráfevő tehénre nem számítottam.
16: De az nem zsiráf.
15: Ha nem?
16: Nem jut eszembe.
15: Na jó, segítek. Hosszú nyaka van és foltos.
16: Megvan, majom.
15: Majom? Na jó, az ott mi? Nem az a tehén?
16: Nem, az oroszlán.
15: Hát akkor nem kéne elfutnunk?
16: Á, teljesen ártalmatlan, csak füvet eszik.
15: De hát szarva van.
16: Szarva, akkor tényleg oroszlán.
15: Au! Na, valami a fejemre esett.
16: Esni le fáról érett gyümölcs.
15: Á, értem, biztos egy majom dobta le.
16: Nem, az nem majom, az zsiráf.
15: Ne bosszantson, a zsiráf nem tud fára mászni.
16: De afrikai zsiráf tud.
15: Létezik olyan zsiráf, ami nem afrikai?
16: Igen, kínai. Csak az nem foltos, hanem pottyos.
15: Na ide figyeljen, maga szórakozik velem. Az az állat ott a fán egy majom.
16: Tényleg?
15: Na, igen. Az meg ott nem egy szarvas oroszlán, hanem egy tehén.
16: Hát, nem kizárt.
15: Na jó. Az a tetem a földön pedig nem egy majomé, hanem egy zsiráfé.
16: Nem áll birtokomban bizonyíték az ellenkezője igazolására.
15: De hát miért hazudott?
16: Nem, én nem hazudtam, csak átcsoportosítottam a tényeket.
15: De miért?
16: Hogy elkerüljük a nagy pánikot.
15: Oh, szerintem maga nem is benszülött vezető.
16: Igen, nem. Én joghallgató vagyok nyári munkán. Most akkor meg fog verni?
15: Nem.
16: De miért? Eddig mindenki megvert.
15: Egyszerű. A zsiráfevő tehén a száját nyalogatja, és minket méreget. Úgyhogy futás!
9: Nem csak panaszkodni tudnak egymásnak a barátok, az ismerősök, hanem bosszantani is remekül tudják egymást. Nádas György Szivassuk egymást gyerekek című jelenetében Ágoston Péter, Balsai Mónika, Kerekes József és a szerző vitatkozik.
17: Figyú, ti is észrevettétek, hogy Harry, miután elvette feleségül a Megant, egy kicsit kikerekedett?
15: Hát persze, mert azok a férfiak, akik a házasság után meghíznak, előtte nem szerelmesek voltak, hanem éhesek.
14: Te szomjas, te is elég kerek vagy mostanában. Azt ajánlom, hogy vagy fejezd be a piálást, vagy legalább hagyd el a fehér kenyeret.
18: Semmi gond, tegnap is a buszon felejtettem.
17: Én évek óta tartom a súlyomat. Esténként például csak egy medve sajtot eszek.
18: Na hát, Tüci, minden tiszteletem azoké, akik a medve sajtot készítik.
15: De miért tiszteled a medve sajt készítőket?
18: Hát azért a medvét megfejni nem lehet egyszerű.
14: Szomjas, te szörnyen hülye vagy. Biztos, hogy volt szellemi fogyatékos a családodban?
18: Képzeld el, hogy volt.
14: Jaj, tényleg?
18: Egyik nagybátyám mindig alkoholmentes sört ivott.
15: Menj a fenébe a hülye vicceiddel! Ugyanolyan vagy, mint a focilabda.
18: Hogy?
15: Minden nap a kapuban látlak, berúgva.
14: Tünci, hallom, tegnap balesetért. Jobban vagy?
17: Jaj, képzeljétek, megégettem mindkét fülemet.
18: Mi a kettőt? Hát az hogy csináltad?
17: Épp vasaltam, amikor megszólalt a mobilom, és véletlenül a vasalót tartottam a fülemhez.
14: De a másik füledet csak nem a vasalóval égetted meg.
17: De igen, mert utána fel akartam hívni a mentőket.
18: Tücike, jobb lett volna, ha a plasztikai sebész hívott fel a vasalóval, bár ilyen komoly melót talán ők sem vállalnak józanul.
15: Viselkedj már te!
14: Gyerekek, inkább azzal foglalkozzátok, hogy 175 éves a Magyar Honvédség. Kiállítás is van, meg lehet nézni.
18: De olyan biztos nincs ott, amit én láttam Párizsban, a Louvre-ban.
17: De jó, azt én is imádom, de mit láttál?
18: Ritkán látható, de nekem megmutattál.
15: Nyugd már ki!
18: Mit? Napóleon gyerekkori koponyáját.
14: Tűnjél innen, te ostoba! Hát hogy mondhatsz ilyet? Te nem tudod, hogy én ki vagyok?
18: Majd te meg tudod, hogy én ki vagyok, hogyha megmondom, hogy ki vagy.
14: Hát
15: Miért, ti kik vagytok?
17: Na semmi, de én ki vagyok.
10: Na, nyugodjon le mindenki. Na, képzeljétek, a kiállításon, a bálnában van fegyversimogató is. De vigyázzak a gyerekekre, úgy van kitalálva, hogy a fegyvert elsütni, azt nem lehet. Kézbe venni, azt igen.
18: Olyan nálunk is van ott.
17: Hol?
18: Paplan alatt.
15: Kis nézem belőled. Te annyit iszol, hogy már arra sem emlékszel, hogy milyen egy igazi nő.
17: Halló, fiúk, itt vagyok. Itt vagyok.
10: Szerintem szomjas, te már egyébként is Alzheimeres vagy. Nem emlékszel semmire.
18: No, de fiúk, lányok, inkább vagyok Alzheimeres, mint Parkinsonos.
17: Miért?
18: Inkább felejtsem el kifizetni a sörömet, mint hogy kilötyögtessem.

0: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 9 óra 30 perc, jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja. Tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Erre kapott engedélyt a magyar olajtársaság Washingtontól. A tranzakcióval a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. A MOL szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a vételt. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasította az ukrán javaslatot, hogy személyesen tárgyaljon a békéről Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét, az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak válaszul az orosz csapásokra. Futóverseny miatt változott a közlekedés Budapesten a Városliget környékén. Lezárták a Zicsi Mihály utat, valamint a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát. A Kisföld alatti a megszokottnál sűrűbben jár. Sok napsütésre számíthatunk, csak elvétve lehet zápor, zivatar. Napközben 26-30, este 18-24 fok valószínű.
0: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Adi az asztalnál, kávéházak, borok és kedvenc fogások a költő mindennapjaiban.
3: Ételekről konkrétan viszonylag keveset írt, de a töltött káposzta megjelenik a levelezésében, ugyanis egy alkalommal, amikor Párizsban volt, akkor édesanyja küldött töltött káposztát Párizsba, Budapestről.
2: Testvérek és történetek, utazások, édességek és közösen írt regények.
4: Belecsempésztünk a regénybe néhány ilyen momentumot, legyen szó egy kávézásról, vagy egy teázásról, illetve volt pár alkalom, amikor kicsit jelentőségteljesebb szerepet kapott az étel. Ilyen volt az egyik londoni kiruccanás alkalmával elfogyasztott fish and chips.
2: Grófi szőlő, organikus borok, kastélyszálló és pezsgők tarcalon.
5: A családunknak régen itt nagy birtokai voltak, amit elvesztettünk a második világháború után, és volt lehetőség a 90-es évekbe kárpótlási jegyekkel szőlőhegyeket visszavásárolni, mert a férjem Thomas Lindner nagy bor szerető, és a tradíciót is akartuk továbbvinni.
2: Régi magyar szőlők nyomában három barát és egy különleges balatoni borászat története.
6: Mindannyian különböző területről érkeztünk, abszolút így az utcáról kerültünk ide. Igyekeztünk képezni magunkat, szomelié tanfolyamot, borszkolát végeztünk, aranykalászos gazdát, szelíd meccés tanfolyamon vettünk részt.
0: Korkóstoló.

0: Ady Endrét nem csak a versein keresztül lehet megismerni. A kedvenc kávéházai, az étkezési szokásai és a borokhoz fűződő viszonya is közelebb visz a személyiségéhez. Szívesen időzött kávéházakban, kedvelte a jó borokat, levelezéseiben pedig gyakran szóba kerültek az ételek, az utazások és a közös étkezések hangulatai is. Hogy milyen fogásokat kedvelhetett, hogyan étkezhetett és miként kapcsolódott számára az alkotás az asztal örömeihez, arról Borbás Andrea, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmuzeológusa mesélt Kovács Nagy Áronnak.
1: Milyen ételek és italok jelentek meg leggyakrabban Ady kéziirataiban, levelezéseiben vagy verseiben?
2: Ételekről konkrétan viszonylag keveset írt, de a töltött káposzta megjelenik a levelezés.

0: egészségben, ugyanis egy alkalommal, amikor Párizsban volt, akkor édesanyja küldött töltött káposztát Párizsba Budapestről, nem tudom, hogy ez ma működne, és Adi azt nagyon megköszönte neki, eleve a cserepet, amiben küldte, az ételt is leírta, hogy pompás volt. És néhány tárgy meg is maradt az érmincenti háztartásból, például a káposztagyalú.
1: Tehát akkor a töltött káposzta egy fontos elem volt mindenképpen.
0: Igen, illetve többen is visszaemlékeztek arra, hogy miket evett szívesen Adi. Ő maga erről kevesebbet írt. Például a sógornője felsorolta a lencsefőzeléket kolbásszal, a savanyú káposztát és a túrós palacsintát, és jó barátja Bölöni Györgyének a felesége szintén leírta, hogy Brülladél nagyon jó konyhát vitt Párizsban, szívesen csinált túrós palacsintát Adinak.
1: És hát ebben a korban a kávéházi kultúra mindenképpen egy fontos elem volt. Arról van pár ilyen információnk, hogy hogyan kapcsolódott ez a kulturális hatás Adi étkezési szokásaihoz?
0: Érdekes, hogy ehhez kicsit kevésbé kapcsolódott, ugyancsak a sógornő Adi Lajosné jegyezte fel, hogy amikor érmincenten volt Adi, akkor reggel többnyire kávéztak, akkor ettek kenyeret vajjal, kalácsot, kenyérsütő reggeleken még lángost is, ezeket szívesen ette Adi, de valójában, ha már folyadék, akkor az a bor, amit Adi a legjobban kedvelt, és meg is maradt a boros kancsó érmincentről. Alkotáshoz, versíráshoz kérte a kancsóját, és itta a bort.
1: És azt tudjuk, hogy melyik borfajta volt a kedvence?
0: Erről nem nagyon találtam adatot, de azt ugyancsak Bölöni Györgyné felesége jegyezte fel, hogy egy alkalommal együtt ebédeltek Adi Bölöni Györgyné egy olyan étteremben, ahol egy fix menü volt, amihez még egy kevés bort is adtak, negyed liternyit. Nagyon finom volt a menü, azt jegyezte fel Bölöni Györgyné, hogy ő és a férje még dupla adagot is evett volna. Adi kisétkű volt, keveset evett, viszont megivott egy egész liternyi vörösbort, és szerinte ő ezt duplázta volna inkább meg.
1: Valahol láttam, olvastam, hogy Adi édesanyjának az almás pité régi, de nem régi módi. Ez mit jelent?
0: Megvan ez a recept, és egyszer volt is egy olyan Adi évforduló, amikor ezt többen is megsütötték. Az alapján ez a teljesen klasszikus omlós tészta és közte a reszelt alma töltelék.
1: Beszéltünk arról korábban, hogy kisétkű volt a költő, viszont mennyire volt tudatos ínyenc? Itt ott volt új ízekre, vagy tényleg többnyire a francia és a magyar étkezés szokások határozták meg az ő személyes szokásait?
0: Valószínűleg nyitott volt, mert a magyar ételek bűveletéből kikerülve Párizsba megkóstolta a rákot. Volt egy étterem, ahol rendszeresen ő maga választotta ki, hogy melyik rákot szeretné megenni. És gondolom, amikor Olaszországba utazott, akkor is kipróbált egyes halételeket, de azért a legjobban a bort szerette.
1: Felmerül itt még egy fontos pont, a vidéki és a városi ízek. Mennyire tükröződnek ezek vissza a gasztronómiai világában?
0: Édesanyja konyháját kedvelte, és szerencséje volt, hogy Brülladél is egy házias, jófajta konyhát vitt. Ugyanazokkal az ízekkel tudott találkozni, tehát inkább megmaradt a vidéki gasztronómia iránti szeretetben.
1: Sok írásos forrás többnyire levelekből található meg, amik a Adi gasztronómiájához kapcsolódnak. Mégis a verseiben vannak példák arra, hogy ételekről, italokról ír.
0: Ez nagyon ritka, és azt gondolom, hogy ezt a Biblia felől lehetne leginkább az Adi költészetben megnézni. Adi minden nap olvasta a Bibliát, és ebből a szempontból a kenyér és borutalások volnának érdekesek, mert ezek itt egyébként akkor metaforikusan, szimbolikusan jelennek meg, de a szavak szintjén azt gondolom, hogy nem egy jelentős téma az Adi és a gasztronómia Adi költészetében.
1: És mint a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa kérdezném, hogy ön szerint miért fontos a gasztronómiai ízléseket is valamilyen szinten kutatni egy-egy írónál, költőnél?
0: Szerintem mindig fontos az, hogy egy-egy szerző milyen jellem volt, milyen ember volt, még akkor is, hogyha a művek felől nézve ez nem annyira érdekes, de mégis közelebb hoz egy olyan szerzőt, akinek mondjuk ugyanaz a kedvenc étele, mint éppen az olvasónak.
2: Aki előre megtervezi a regénye minden fordulatát. Réti Dóra és Réti Virág inkább egymást lepték meg fejezetről fejezetre. A testvérpár úgy írta közösen a Félszív című regényét, hogy mindig csak az aktuális részt küldték tovább a másiknak, anélkül, hogy előre egyeztettek volna a történetről. Idén tavasszal pedig megjelent a folytatás, az Iránytű. Az írás mellett közös szenvedélyük az utazás és a gasztronómia, toszkán tésztakészítő műhelyek, portugál cukrászdák és különleges helyi ízek inspirálják őket. Hogy miként kerül egy pastel de nata vagy egy pohár bor egy regény lapjaira, arról Ózsda Erikának meséltek.
3: Belecsempésztünk a regényben néhány ilyen momentumot, legyen szó egy kávézásról, vagy egy teázásról, illetve volt pár alkalom, amikor kicsit jelentőségteljesebb szerepet kapott az étel. Ilyen volt az egyik londoni kiruccanás alkalmával elfogyasztott fish and chips.
4: Volt bál, meg különféle események, aminek az előkészületei során utaltunk arra, hogy különböző lakomákat vitt ki a kastélynak a személyzete a vendégek részére, meg a kisasszonyoknak a reggeli felszolgálása ágyba vitte a házvezetőnő.
3: A tükörtojást.
4: Igen. Meg volt valami húsleveses történet is.
3: Egy ebédre volt hivatalos a nagynénjéhez az egyik szereplőnk, és ott a kedvenc húslevesét készítették, és a Délia párjának, a nagymamájának, a narancsos kacsáján a receptjét készítették még el.
4: Meg valami sütit csinált.
3: Áfonyás pite,
4: igen.
5: Saját tapasztalat alapján írták le, tudnak főzni, vagy kinézték valahonnan?
3: Tudunk főzni, de szerintem a könyvünkben megjelenített ételek közül egyet sem készítünk.
4: Én meg pontosítanék, mert a tudunk főzni, azt javítanám, a Dori tud főzni. Én imádom a fish and chipset, de nem tudom megcsinálni.
3: És én írtam a regénybe.
4: Igen.
5: És ki a gurmé? Aki tud főzni, vagy aki nem tud főzni?
4: Aki nem tud főzni, az a gurmé nálunk. Aki tud főzni, ő nem gurmé. Ő azért főz, mert
3: enni kell valamit.
4: Így. Én elég sok helyen jártam külföldön, és voltunk egyszer egy olasz főzőkurzuson, egy ilyen egyhetes programon. Elvittek minket tészta készítő műhelybe, különböző borvidékekre Toszkánában, és akkor este volt az a rész, amikor megcsináltuk azt, amit napközben vettünk mondjuk a piacon. Különféle haltermékeket, sajtokat és hasonlók, és utána lezártuk a történetet egy jó kis proszekkóval.
5: Nem csak közösen írnak könyvet, együtt utaznak, merre jártak a világban, és van-e olyan étel, amit mind a ketten nagyon szeretnek?
3: Azori-szigeteken jártunk tavaly, hát ott a pastel de nata nevezetű édesség az, amit tonna számra ettünk, és azt úgy az egész brigád nagyon megkedvelte, és fogyasztotta is abban a 10 napban, amíg kint voltunk napi rendszerességgel. Ez egy ilyen leveles tésztás kis kosárkába töltött, főzött vaníliás, igen, krémes, nagyon finom, nem is lehet hasonlítani semmihez.
4: Egyébként ezt itthon néha lehet kapni ilyen kis kézműves kávé, és portugál néven fut. Nálunk például Dunakeszin néha elérhető. Már azt csináltuk, hogy a karácsonyi utazásunknál a párom előre berendelt ebből 30 darabot, és úgy mentünk, hogy ott volt a csomagtartóban szépen kiporciózva mindenkinek a kis fejadagja, ami gyakorlatilag majdnem, hogy aznap elfogyott. Akkor tehát, mikor elkezdtük már írni a könyvet, akkor kitaláltuk, hogy akkor csináljunk egy ilyen tesós elutazós történetet, és akkor megtaláltuk Brüsszelt, ahol a Dori még nem volt. És azon gondolkodtunk, hogy ha már ott vagyunk, akkor utazzunk át Amsterdamba, meg menjünk át Párizsba is vonattal. Brüsszelbe söröztünk.
3: Életem legjobb sajtortáját ettük Amsterdamban. Igen.
4: Emlékszel, nem tudom, milyen szupermarket volt, de lehetett venni ilyen pokebólokat, hogy az ember magának rakja össze a salátát, csicseri borsó, és volt csilliófére, és egy olyan minőséget pakoltunk ott össze, hogy 2 napig azon éltünk, és azzal mentünk át Párizsba, és a Sacré-Cœurnek a lépcsőjén ettük meg. És Brüsszelben sikerült rávennem a Dorit, hogy megkóstoljon egy sört. Úgyhogy én ezt akkora teljesítménynek élem meg.
3: Barackos sör volt.
4: Igen, 2-3-szor azért így kipróbáltunk ilyen helyi söröket, legalábbis én.
5: És hol volt nagyon jó élményük? Hol lettek nagyon finomat?
4: Balin voltunk a párommal 2 évvel ezelőtt egy ilyen jogás elvonuláson, és ott, amikor vége lett a programnak, mert ugye a program vegán volt, kiszabadultunk, és mi húsevők azok rászabadultak Ubudra, és az a város az fantasztikus. Olyanokat ettünk meg a környező szigeteken, brutális sztékeket, amiket itthon ilyen horroráról lehet kapni, azt ott pillérekért, úgyhogy úgy jöttünk haza, hogy ez a gasztronómiai élmény miatt megérte. Mind a ketten nagy kávésok vagyunk. Nyilván megnéztük ezt a cibetmacskás kávé ültetvényt, ott is kóstoltunk kávékat, teákat, de a legjobb élmény, de igazából ez inkább vizuális élmény, amikor kiraktak elénk egy pohárba a tejet, betettek egy jégkockába lefagyasztott eszpresszót, és az ott szépen a melegben hideg kapucsinóvá vált. Ha valahova elmegyünk ketten Dórival, és van csülök, akkor biztos, hogy csülköt eszünk mind a ketten.
3: Csehországban.
4: Cseszki Krumlovban.
3: És Zakopanéban is csülköt ettünk a karácsonyi túrán, és idén, amikor mentünk Gyoma Endrődre a gép indulásra az iránytű kapcsán, ugye a második könyvünk kapcsán, akkor is egy csülökkel koronáztuk meg így a nap végét a helyi étteremben.
4: Tavaly a kimentünk dedikálni a könyvhétre, előtte azért leküldtünk mind a ketten egy-egy csülköt.
2: Nemrégiben a 30. évfordulóját ünnepelte a Gróf Degenfeld szőlőbirtok, ahol ma is azon a vidéken készülnek a borok, ahol több mint egy évszázaddal ezelőtt a felmenők gazdálkodtak. A 35 hektárnyi organikus művelésű szőlőterület, a történelmi pincerendszer és a kastélyszálló egyszerre idézi meg Tokaj múltját és jelenét. A birtokon a friss, tartályos tételektől a dűlős borokon át az aszúkig és a pezsgőkig sokféle stílus készül. Vajda Klára Tarcalon járt, ahol Degenfeld Mária grófnővel és Tóth Máté birtokigazgatóval beszélgetett arról, hogyan lehet egyszerre megőrizni a hagyományt és új lendületet adni egy történelmi borászatnak.
6: Tóth Máté a birtok igazgatója, hogy készültek erre a 30. születésnapra?
7: Egy pezsgőt csináltunk, ami palaszban érleltünk, 5 éven keresztül Sebrőn tartottunk. A 2020-as évjárat volt erre a legmegfelelőbb, és ezeket a magnum palaszkokat, amiből összesen egy néhány száz darab készült, szerveztünk egy jótékonysági tombolát, amivel a tarcali Klapka György általános iskolát támogatjuk.
6: Meséljen erről az évjáratról, hogy készült ez a pezsgő.
7: Nekünk az összes szárazborunk úgynevezett fajta bor, az a 100%-ig egyfajtából készül, ehhez nagyon könnyen tudnak főként a magyar fogyasztók kapcsolódni, és ez a pezsgőnkkel sincsen máshogy. Mi pezsgőinket csak furmintból készítünk, ez nagyon szépen megtartja a savait, a savakhoz pedig ugye egy hűvös, egy kicsit talán esősebb, kíméletes őszre van szükség, és 2020 bizony ilyen volt, és nagyon alkalmas volt arra, hogy egy erős karakterrel, erős savakkal, nagyon jó élelési potenciállal rendelkező pezsgő készüljön belőle. Természetesen minden évjárat azt megfontoltuk, hogy a szokásos pezsgőnk mellett tudunk-e elrakni ennyi időre. Ez az évjárat volt ehhez megfelelő. Ez extra brut kategória, egy kevés maradék cukor kikerekíti egy kicsit az ízvilágát, és ugye ettől a hosszú jelölőstől egy ilyen egész krémesség érezhető ugye a buborékokban.
6: Itt vagyunk a Terézia dőlőben, jobbra tőlünk a kápolna, balra a szőlősorok. Itt terem ez a szőlő?
7: Igen, és a szőlőben, ugye ahogy látszik is most itt mögöttünk, bioszőlők művelést folytatunk, és nem is csak a bioművelésen van a hangsúly, hanem azon, hogy próbáljuk egy ilyen átfogó módon bemutatni a birtokra látogató embereknek ezt a természetbarát hozzáállást, és zöldséget, gyümölcsöt, fűszereket, vágott virágot is termelünk, amit az éttermünkbe felhasználunk a szállodának a díszítésére, és itt a szőlő is ugye az a dolgunk vele, hogy tele legyen élettel. Nyilván ehhez egy kicsit kevesebb termést fogunk ezáltal termelni, de nagyon szép egészséges szőlőket tudunk, és igen, ezekből készítettük ezt a pezsgőt is.
6: Hogyha a kivonatokban kellene mesélni az elmúlt 30 évről, melyek lennének a mérföldkövek?
7: Nyilván a birtok alapítása, ugye amit 96-ra datálunk, de nyilván az a rendszerváltás óta egy folyamatos építkezés volt, de számomra a legfontosabb nem is a 2003-ban, amikor megnyílt, ugye fel lett újítva a kastély, és kastélyszálló ugye megnyílt, hanem inkább az, amikor 2009 környékén elkezdődött a bio átállás, és ezt a Degenfeld grófnő tulajdonos mesélte, hogy az átállás után 2-3 évvel kimentek a szőlőbe, és egy ásónyomnyi földet az ásóval megfordítottak, és az tele volt élettel, bogarakkal, meg gilisztákkal. Ez lehet ilyen átlagos módon elképzelni, de hogy számukra annyira megdöbbentő volt, hogy előtte, amit gyakorlatilag ugye a szocializmusban itt borkombinát volt, szóval 50 éve folyamatosan vegyszerekkel volt kezelve úgy gyomírtókkal a talaj, hogy milyen gyorsan és mennyi élet vissza tudott térni ebbe a talajba, és ez máig szerintem neki egy nagyon erős emléként él, és ez egy olyan fordulópont volt, ami elindíthat valakit abba az irányba, hogy tudunk ezen komplexebb módon gondolkodni, és most is ugye ebben az irányban dolgozunk.
6: Degenfeld Mária grófnővel beszélgetek itt a megújult Terézia kápolnában. Mi önnek az első élménye erről a birtokról, Magyarországról?
3: A családunknak régen itt nagy birtokai voltak, amit elvesztettünk a II. Világháború után, és volt lehetőség a 90-es években kárpótlási jegyekkel szőlőhegyeket visszavásárolni, mert a férjem Thomas Lindner nagy bor szerető, és a tradíciót is akartuk továbbvinni. Találtuk itt Tarcolon ezt a gyönyörű pincét, amivel együtt van a szállodakastélyunk, ami akkorjában a Vinceller iskola volt, és romos állapotban volt. Itt a Terézia dombon, ez a Terézia kápolna, ahol most ülünk, rom volt az is, és ezt felújítottuk körülbelül 20 évvel ezelőtt. Azóta sokan értékelik ezt a szép hangulatot, a gyönyörű kilátást.
6: Az önök családja melyik bort kedveli leginkább? Mit bontanak családi eseményeken, ünnepségeken?
3: Ami nagyon kedvenc porunk, Muscat Blanc, de nekem pillanatilag személyesen a száraz házlevelű a kedvencem, de egy jó aszút is gyakran iszunk desszerthez. Németországra is mindig próbálom bevezetni a baráti körbe is, mert ott nem mindig isszák az édesbort, vagy azt mondják, hogy nem szeretünk
8: nálunk esetleg édesport, és akkor ha megkóstolják, azt mondják, jaj, de finom, kaphatnék még egy poharat. És most kóstoltuk meg épp a Magnum pesgőnket, amiből csak 300 darabot készített a borászunk. Ez egy limitált kiadás, egy Grand Reserve, ezt most kóstoljuk épp az ünnepségen.
2: Mesébe illő történet az 1B3, azaz 1 bolond 3-at csinál winery története. Három barát, a juhász, a szűcs és a takács, kedvtelésből kimegy a szőlőbe, hogy a mestertől tanuljanak. Elvarázsolja őket az alkotó munka, majd hamarosan ők is szőlőbirtokosokká és borkészítőkké válnak. Kis tételben organikusan készítik boraikat. És nem akármilyen szőlőfajtákkal foglalkoznak. Előszeretettel nyúlnak vissza a régi magyar fajtákhoz, mint a csóka, tarcali kék, kékbajor és a tihanyi kék. Vajda Klára az egyik tulajdonossal, Juhász Mátéval beszélgetett.
6: A juhász, a szűcs és a takács, akár egy népmese is kezdődhetne így. Mi a történetük?
9: Az egész úgy kezdődött, hogy két barátommal, a Szűcs Danival és a Takács Bálinttal, egy borász barátunk invitálására kimentünk 2020-ba szőlőt művelni a nadapi szőlőhelyre, és akkor ott hirtelen jött egy ilyen felismerés, hogy tulajdonképpen itt három különböző mesterség dolgozik együtt a szőlőben, és hogy ez mennyire szép, és hogy mi együtt művelünk szőlőt. Innen jött az ihlet, hogy ezt az egészet megörökítsük, így lett az egy bolond hármat csinál bormanufaktúra, ugye a bolond a mesterünk, aki kiinvitált minket, tanultuk tőle a fortéjokat, és ezt a logónkban is szerepeltetjük, tulajdonképpen egy címer a logónk, ahol a bolond sipka mellett a juhász, a szűcs és a takács piktogramok is szerepelnek.
6: A bor szeretete vitte önöket közelebb a szőlőműveléshez, a borkészítéshez?
9: Abszolút, mindannyian különböző területről érkeztünk, abszolút így az utcáról kerültünk ide. Igyekeztünk képezni magunkat, szomelié tanfolyamot, borszkolát végeztünk, aranykalászos gazdát, szelíd meccés tanfolyamon vettünk részt, úgyhogy abszolút teljes lelkesedéssel vágtunk bele minden fronton tulajdonképpen.
6: És milyen szőlőfajtákkal foglalkoznak?
9: A fehér szőlőkből Rajné Riesling, Sauvignon Blanc, Zöld Velténi, és most idéntől már Zengő, és kék szőlőkkel is Cabernet Franc, Kék Frankos, Pinot Noir, a régi magyar fajták is nagyon fontosak számunkra. Van kékbajortőkénk, tavaly oltottunk át egy parcellát tihanyi kékre, illetve van egy fél parcella csóka szőlőnk is, amit igyekszünk folyamatosan bővíteni. Szentesi József kezdte el ezeknek a fajtáknak a felfedezését, és neki a Velencei tó környékén voltak területei, ahol bemerte azt vállalni, hogy átoltja viszonylag nagy mennyiségben a szőlőtőkéket, ezek még akkor ismeretlen fajtákra, és szerintem nagyon meggyőző eredményeket ért el. Egyre nő a követő tábora, tulajdonképpen mi is az ő tanítványai vagyunk.
6: Mi a munka megosztás önök között? Ki a pincekulcs, ki a metszőolló, ki miért felel?
9: Igazából mindannyian mindent csinálunk, de hogyha így le kell osztani, akkor Dani a pince, aki a borászunk, borász végzettségű is, enyém a szőlő, Bálinté meg a biznisz. De egyébként mindent együtt csinálunk, és páraink, ők is nagyon szívesen segítenek.
6: Új telepítésük milyen szőlőfajtával történt?
9: Elsősorban a régi magyar fajtákat szeretnénk mi is előtérbe hozni, szerintük ezek az izgalmas dolgok. A kék bajor az, ami nagy kedvencünk, nagyon bevált, nagyon hálás tud lenni, hogyha sikerül, úgyhogy ebből telepítettünk egy pár száz tőkét, hát meglátjuk, hogy mennyi marad, mert elég aszályosak a mostani évek. Emellett az őzikék is nagyon szeretik.
6: Melyik volt az a bor, ami az első sikert hozta meg önöknek?
9: Amit mindig keresnek nálunk, az a torokugró, tulajdonképpen birtok fehér házasításunk. Picit mindig más minden évben, Rajné Riesling és Sauvignon Blanc alapokon nyugszik, de kerül bele olykor zöld veltenéni, vagy zengő. Ez az, amit mi úgy készítünk el, mint a mindennapok bisztró bora, és emiatt csavarzárosan is palackozunk. És ez a legnagyobb mennyiségű borunk. A mi pincészetünk egy nagyon pici pincészet, egy mikropincészet úgymond. Nagyjából 5000 palack bort készítünk egy éven. Ebből a torokugróból 1000 palackot készítünk. Ez az tulajdonképpen, ami meghatározta első körben a fiatalos identitásunkat.
6: Tihanyi kék, tarcali kék, tókaszőlő, ezt már egyre többen ismerik, de a kék bajor hogy tetszett meg önöknek?
9: Ez egy könnyedivású, fűszeres, karakteres bor, nem igényli a hordóhasználatot. Ez egy nagy szemű, lédús, nagy fürtű fajta. Egy ilyen mindennapi, könnyen ívós gasztronómiába egyébként tökéletesen beilleszhető bort képes produkálni.
6: Közben töltött a poharunkba a színe is. A rozé és a vörösbor között a Schiller színvilágát üti meg. Meséljen róla, hogy készült ez a bor.
9: A klasszikus Schiller kategóriának a megfelelő eljárási módja tulajdonképpen ugyanaz, mint egy klasszikus vörösbor készítésnek, tehát a borozás után a héjonáztatás és utána a préselés, még szőlő formájában is nagyon ízletes. Emlékszem, annó, amikor először találkoztam vele, azt hittem valamit csemege szőlő. Azt vettük észre, hogy nagyon szépen érik. Első, második év után sokkal érettebb karaktert mutat a bor.
2: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket. Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.

0: Társadalmi célú reklám.
1: Június 10-én a Szépkorúak Sportfesztiválja eseményen élményekkel, több tucat mozgásformával, vidámsággal, valamint egészségmegőrző és szűrő programokkal várja a szeniorokat a Magyar Szabadidő Sportszövetség Budapesten a Bikás Parkba. A nagyszabású díjmentes program kiváló közösségi élmény és tökéletes arra, hogy inspirációt nyújtson a hétköznapok aktívabb átételéhez. Mutassuk meg közösen, hogy a mozgásgazdag aktív élet kortalan. További információ www.masport.hu. Készült a Magyar Szabadidő Sportszövetség megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fűtős koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
4: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszom bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszom bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 10 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét, az orosz hatóságok szerint közölte a BBC. A Leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Az ukrán elnök közölte, fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak válaszul az orosz csapásokra. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem egyetlen nap alatt több száz ukrán drónt semmisített meg, vagy fogott el az ország különböző térségeiben. Közben Ukrajna további támogatásáról egyeztek Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. Újabb iráni drónokat lőtt le az amerikai hadsereg a hormuzi szoros térségében. Amerikai közlés szerint a két pilóta nélküli eszköz veszélyt jelentett a nemzetközi tengeri forgalomra. Az amerikai középső parancsnokság hangsúlyozta, hogy továbbra is készen áll az iráni támadások elhárítására. Néhány nappal korábban már 4 iráni drónt semmisítettek meg ugyanebben a térségben, majd iráni radarállomásokat is támadtak. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania, amint egy 2 millió választópolgára 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. Az urnákat este 7 órakor zárják, az első eredmények holnapra várhatók. Új vizsgálatot ígér az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető azt is közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militári Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. A résztvevők katonák, rendőrök és pénzügyőrök vezetéseivel ismerkedhetnek meg a különböző hivatásokkal, emellett kutyás és kommandós bemutatókon is részt vehetnek. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték, később pedig egy orgazdasággal összefüggő bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Idehaza sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul. Hírekkel 11 órakor jövünk legközelebb.
6: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Tósok Berindből, a Szent István király templomból. A szentmisét bemutatja Tál Zoltán esperes plébános. Orgonán kísér Grünwald Petra kántor. Közreműködik a Padragi Bányász férfi kórus és a Csengő Kamara kórus. A Magyar Katolikus Rádió és az MTVA közösen közvetít.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Krisztusban, kedves testvéreim, kedves rádióhallgató hívek, az Úr Szent testének és vérének ünnepét üljük. 1264-ben 4. Orbán pápa rendelt el, Lütiki Szent Julianna látomásai alapján legyen egy külön ünnep az egyházban, mikor az Úr Szent testére és vérére figyelünk, ezt a misztériumot ünnepeljük külön. A világegyház megünnepelte csütörtökön, mi a mai nap során tesszük meg. A szentmise után kivonulunk majd itt a Tósok-Berendi templom kertjébe, és itt az úrnapi körmeneten mindannyian együtt részt veszünk. Hálásan köszönöm kórusoknak, akik bekapcsolódnak a mai szentmise muzikaszakra szolgálatába, Grünwald Petrának az orgona és kórusvezetést, és így a szentmise áldozat még ünnepélyesebb és felemelőbb lesz. Szentmisénket bemutatjuk Éva és Lajos testvéreink lelke üdvéért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónó, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és malasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplő Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életben Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Sanyargatott és hagyta, hogy éhez, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek, hogy megtudd, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de Krisztus vérében való részesedés, és a kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Ez az Isten igéje. Isten.

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napom. Hát az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az benne marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.

Kedves igazgató úr, katolikus iskolánk igazgatója, katolikus iskolán pedagógusai, diákjai, Krisztusban kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, akik bekapcsolódtak most úrnapi szentmisénkbe. Úrnapja. Az Úr szent testének és vérének ünnepe. Görögül eukarisztiát ünneplünk, magyarul a legméltóságosabb oltári szentséget. Mi az eukarisztia? Jézus valóságos teste és vére a kenyér és a bor színe alatt. Őt ünnepeljük. Hol? A szent misén, templomunkban. Itt Ajka Tósokberinden 1808-ban szenteltek fel. Az éci ciszteratyák működtek itt a szétszóratásig 1950-ig. Templomunkat egykor Szent István király oltalmába ajánlották. Kórus fölött megcsodáljuk a csodálatos freskót, amint a Szent Szűz óvja palástja alatt a ciszterci rendet, s vele együtt egyházközségünket és egész városunkat. A templom egy csodálatos görög kereszt alaprajzú, és így számunkra vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre az a hely, ahol Krisztus új szövetségi áldozatát bemutatjuk, megünnepeljük a Szent Misét, a legszentebb eukarisztiát. Az eukarisztiának két előképét látjuk a Szentírásban, az Ószövetségben, amelyre utalást tesz a Deuteronómium, a második törvénykönyv mai szakasza is, ahol halljuk először a pusztai vándorlást. A 40 éves vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet. Majd lejjebb halljuk, hogy a kősziklából fakasztott vizet neked a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek. Isten próbára tette az ő népét, a nép úton van az ígéret földjére, s már az útnak is vége, amikor Mózes visszatekint. Mi is visszatekinthetünk az elmúlt hétre, annak kihívásaira, gondjaira, feladataira, mert Isten kegyelméből megoldottunk, vagy amelyek még megoldásra várnak. És hittel éltük meg, és mély imádsággal mindazt, amit az Úr nekünk adott. A manna táplálék volt a pusztában, Isten gondoskodó szeretete. A víz oltotta szomjúságunkat, a vándorló nép fiainak, oltja minden nap számunkra is a lelki szomjúságot, amikor mi Krisztus után vágyódunk, és templomba szentmisére sietünk. Talán sokan hallgatják ezt a mai szentmisét úgy szerte, rádióhallgatók az országban vagy a határon kívül is, akik talán csak bekapcsolódnak, de még életükbe keresik az Istent. A szentmise egy végtelen értékű áldozat. Végtelen értékű áldozat, hiszen Krisztus halálát és föltámadását ünnepeljük, az eukarisztia színei alatt valóságosan megjelennek, és oda nyújtjuk a híveknek. Vegyétek és egyetek ebből minnyájon, vegyétek és igyatok ebből minnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Az új szövetségi előképe az eukarisztiának a csodálatos kenyérszaporítás. A nép hallgatja Jézust egy pusztai helyen, egy elhagyatott helyen, már lemenőben a nap, és Jézus gondoskodni akar a nagy tömegről. És Jézus a tanítványok felé fordul, hogy próbára tegye őket, ti adjatok nekik enni. De Uram, honnan? Hiszen elhagyatott ez a hely. És akkor van itt egy fiú, 5 kenyérrel és 2 hallal, Jézus kezébe veszi a kenyeret, a halat, megáldja, tanítványainak nyújtja, szétosztják a tömegnek, mindegy 5000 ember lakik jól, és 12 kosár maradékot szednek össze.
azaz a manna, mind az Ószövetségben, a csodálatos kenyérszaporítás az Új Szövetségben, Isten gondoskodó szeretete. A legidősebbek talán még elmondhatják, látták az édesanyjukat, nagyanyjukat kemencében kenyeret sütni. Aztán elmondhatja az ifjú generáció is, hogy a járvány óta újra reneszánszát éli az otthoni kenyérsütés. E megszentelt étel, amelyre keresztet rajzolunk, mikor a kemencéből vagy a sütőből kivesszük, hogy az Úr áldása legyen ezen a legszentebb ételen, amit így hívunk, mindennapi kenyerünk. És ez a kenyér oda kerül az asztalunkra, és a mindennapi életünk részévé válik. Szent étkezés. Ugyanakkor 10. Pius pápa, amikor elrendelte a 20. század elején, hogy azok a fiatalok, akik már meg tudják különböztetni a kenyeret attól a kenyértől, amelyet így hívunk eukarisztia, azaz Krisztus teste, azok a gyerekek legyenek készen arra, és az egyház készítse fel őket, hogy magukhoz vegyék a legméltóságosabb oltári szentséget. Mi Krisztus testünk tápláléka lesz, üdvösségünk étele. Hogy is halljuk, a mai szentleckében hallottuk a korintusiakhoz írt első levélben, az áldás kelyhe, amelyet megállunk, nem de Krisztus vérében való részesedés, s a kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Bűnbánattal, tiszta szívvel szeretnénk és akarjuk magunkhoz venni az oltári szentséget. Ezért a szentmise kegyelmeiben való részesedés a vele való legszemélyesebb, legbensőségesebb találkozás. Kik a rádión keresztül most hallgatják a szentmisét, ők majd lelki áldozásban részesülnek. Milyen kegyelmeket kapunk egy szentmisén? Bekapcsolódunk az ige liturgiába, és a szentmisében az áldozati liturgiában. Az evangélium hív bennünket életünk megszentelésére. A szentírási szakaszok kibővítik bennünk a helyes Isten ismeretet és a küldetést, hogy keresztény hitünkből fakadó küldetésünket még mélyebben meg tudjuk élni.

0: Megvolt egy alkalommal a legnagyobb titokban, egy katolikus pap jött hozzájuk. A szülei, nagyanyja, néhány nagyon megbízható családot hívtak össze, akik a faluban katolikusok voltak, hogy este lefüggönyözött házukban titokban ünnepeljék a legszentebb eukarisztiát. Meggyóntak, megáldoztak, és a pap néhány napig velünk maradt. Majd tovább kellett neki mennie, és egyetlen egy eukarisztiát ott hagyott közöttünk. Köréje gyűltünk nap, mint nap, imádkoztunk, de tudtuk, valakinek egy nap magához kellett venni. És oda nyújtottuk egy idős testvérünknek. Mi pedig e szent áldozást vágyakozással néztük. Mi is, akik most e szentmisén jelen vagyunk és részt veszünk, és bátorítom mindazokat, akik még távol vannak, vagy nem gyakorolják vasárnaponként a szentmisére járást, kezdjék el az életükben. Egy új találkozás, egy nagyszerű új lehetőség, melyben Krisztus igéjével tanít, testével táplál bennünket. Csodálatos volt hallgatni kórusok szolgálatában Aquinói Szent Tamás úrnapi szekvenciáját, és ez a szekvencia hosszú, és benne azt mondja Aquinói Szent Tamás, Isten dicsérve, a Szent Eukarisztiát veszi egy, és veszik ezrek. Jézus mit mond az evangéliumban? Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Mi is vágyakozzunk az Úr szent teste vétele után, hogy így megerősödjön Isten szeretetünk, növekedjünk az emberek iránti szeretetben, és elmélyüljön az eukarisztia iránti tiszteletünk. Ezt tesszük ma, amikor kivisszük az utcára, ide a templomkertbe, és sokaknak hirdetjük, hogy Krisztus él, győzött a bűn és a halál felett, teste pedig a mi üdvösségünkre szóló táplálék lett. Amen. Testvéreim, most valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Koncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínálást szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az egyet. Testvéreim, ünnepi örömmel imádjuk az oltári szentséget, kérjük megváltónkat és jó pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket.
1: Add, Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet. kérünk.

0: hallgass meg minket. Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy szeretett lakomádra a szentmisére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Végül ne engedd, Urunk, hogy szent útra való nélkül távozzunk a földi életből. Kérünk téged,
1: add meg, Urunk, a boldog örök élet jutalmát elhunyt Éva, Lajos testvéreinknek, s minden elhunyt hívednek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, add, kérünk, hogy a szentmise kegyelmeivel mindig bőven részesüljünk, s az oltári szentségen őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz, kész és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imád gazdag testvéreim, az én áldozatom és a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, add meg egyháznak az egység és a béke ajándékát, amelyet a felajánlott áldozati adományok titokzatosan jelképezik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szented meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, ez az én vérem kelyha az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk-e neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egy vár szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében magunk, vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházat, sorsát az egész világon, te tökéletessé a szereted Leó pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, kik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörűkérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, tér mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bőr és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a
0: dicsőség. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztust, legyőzted a bűnt és a halált, ne védkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, kész és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a szeretettel.
0: Engesztelődjetek ki szívvel egymással.
1: Legyen békesség
0: köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Köszönöm, testvér, és őt viszont.

Kedves testvéreim, kedves rádióhallgatók, most bekapcsolódunk az úrnapi körmenetbe. Itt most majd elbúcsúzunk a kedves rádióhallgatóktól. Megköszönöm mindazoknak, akik mai nap során szerte az éteren keresztül bekapcsolódtak, közösen imádkoztunk, énekeltünk. Örömmel és szeretettel hívom a kedves rádióhallgatókat, látogassák meg városunkat, Ajkát, városrészünket, Ajka Tósokberindet, ezt a különösen csodás ékszerdobozt, a görög kereszt alaprajzú egykori ciszter templomot Szent István király tiszteletére lett felszentelve 1808-ban. Örömmel hívok mindenkit, hogy amikor ellátogat városunkba, gondoljon az egykor itt élő Fekete István íróra, ki 1929-től 41-ig Ajkán élt, s vasárnaponként a belvárosi templomban ott imádkozott családjával együtt. Kívánok a kedves testvéreknek sok kegyelmet, Szentmise kegyelmeibe valóban részesüljünk mindannyian. Köszönöm az énekkarok szolgálatát, akik bekapcsolódtak és felemelővé tették a mai úrnapi szentmisénket. A szentmisének most nincs külön áldása, elkezdődik az úrnapi körmenet egy énekkel, kivisszük a legméltóságosabb oltári szentséget, a minisztránsok majd szolgálnak, a kedves diákok szórják majd a szirmokat, és így ünnepeljük kint a templomkertben a legméltóságosabb oltári szentséget. Szép vasárnapot mindannyiótoknak!

Kedves hallgatóink! A római katolikus szentmisét közvetítettünk Ajkatósok Berindből, a Szent István templomból. A szentmisét bemutatta Tál Zoltán, esperes plébános, orgonán kísért Grünwald Petra kántor, közreműködött a Padragi Bányász férfi kórus és a Csengő Kamara kórus. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, a közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét, az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Az ukrán elnök közölte, fegyverraktárokat és egy haditengerészeti bázist támadtak válaszul az orosz csapásokra. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem egyetlen nap alatt több száz ukrán drónt semmisített meg, vagy fogott el az ország különböző térségeiben. Közben Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, hogy az adományokat ezután is nyilvántartásba kell venniük az intézményeknek, hogy ne történhessenek visszaélések. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével szolgáló események kereteit. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek, erről beszélt 14. Leó pápa madridi imavirrasztásán. A katolikus egyház fő mintegy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionárusaként kell példát mutatnia a családban, munkahelyeken és minden emberi kapcsolatban. 14. Leó ma körmenettel egybekötött úrnapi szent misét mutat be a spanyol fővárosban, amelyre 1 millió embert várnak. A pápa Barcelonában folytatja spanyolországi apostoli látogatását. Római kori sírokra bukkantak a horvátországi Vinkovciban egy építkezés során. A régészek eddig 46 temetkezést tártak fel az egykori római kori nekropolisz területén. A legkülönlegesebb lelet egy sírkamra, amelyben 30-nál is több ember maradványait találták meg. A feltárás során a többi között üvegkorsók, üvegpoharak és más, a második századból származó használati tárgyak kerültek elő. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahard mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már tegnap lezárták az Icsi Mihály utat, ma délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan záporzivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: Műsorajánlat.
1: Nem baj, ha kimaradunk valamiből. Nem lehet túl népszerű a jó tanács, pedig olimpiai bajnok sportolótól származik. Állítja, a sebesség többször árt, mint használ, a lassulás, a megállás pedig csak jót tehet. Történeteink ezúttal mesékről, elképzeltekről és igaziakról szólnak, amelyek éppen ott és akkor valakinek megváltoztatták az életét.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
2: Egy egyesület a családokért.
3: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
2: Apró segítség a mindennapokra.
4: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
5: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
2: Rókus Falvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.

0: Gutenberg galaxis, tám még a hősöké, de a Marconi konstelláció, a tévékorszak már vitathatatlanul a hírességeké. Az utókor egyszer majd bizonyára kasszát csinál arról, hogy akkor mi most nyertünk-e vagy veszítettünk. De vegyünk egy példát. Itt van például M.M., a nagyon szőke, a nagyon domború, a formatervezett és a kábítóan dögös Marilyn. Annak idején képeivel teleragasztották a kamionok vezetőfülkéit, és kitapétázták a gyári öltözőszekrények ajtaját belülről. Kamaszkorunkban képzeletben az ágyába bújtunk, mint ahogy szívesen odabújt volna fél Amerika meg Európa összes híresség kandúrja. 60 éves volna, ha élne.
1: Hát nem 60, hanem 100. Marilyn Monroe hétfőn töltötte volna be a 100. életévét, de persze csak 36-ot élt szegény. Még ma is felfoghatatlan, hogy hogyan lehetett valaki annyira szép, mint ő, és hogyan lehetett annyira nyomorult, olyan nagyon-nagyon boldogtalan. Persze a filmvilág a buta szőke szerepét szabta rá, pedig kifejezetten okos volt, ez egy másik kérdés, hogy saját magával kapcsolatban nem mindig tudott helyesen gondolkodni, és akkor most nagyon szépen fogalmaztam. Egyébként irodalmi kurzusokra járt az egyetemen, hatalmas könyvtára volt és verseket is írt, ezt például én is csak most tudtam meg. Azonnal elkezdtem keresni, és rengeteg kéziratának megtalálható a neten a faksimiléja. Nagyon különleges az írása, egyfelől elegáns, szálkás, nagyon intelligens, közben meg végtelenül kislányos, szóval pontosan olyan, mint ő maga. Találtam egy verset, amit soha nem fogok elfelejteni, mert összetörte a szívemet és belém égett. Magyarul így hangzik. Az a címe, hogy ne sírj kicsim, ne sírj kicsim, ne sírj. Én foglak és őrzem álmodat. Csit-csit, úgy teszek, mintha nem lennék a halott anyád. Az eredetiben azt írja, hogy don't cry my doll, szóval egy kislány a játékbabájához beszél. Egy kislány, akit Norma Jean-nek hívnak, akinek van egy tinédzserkorú skizofrén anyja, meg ismeretlen apja, akit nevelőszülők és árvaházak nevelnek, akinek a teste játékszer, akit ki tudja, hogy ki szeretett igazán, és aki már életében 200 millió dolláros hasznot hajtott a filmvilágnak, pedig csak 10 olyan év volt, amikor filmezett. És hát azóta is ő a világ egyik legismertebb popkulturális ikonja, teljesen felesleges elmondanom, hány filmben játszott, úgy is tudják. Azt is, hogy hogyan nézett ki, kik voltak a férjei, például Arthur Miller, kik voltak a szeretői, például az USA elnöke JFK, még ki tudja, hogy kik, azt is tudják, hogy hogyan énekelt a Happy Birthday-t. Na azt azért itt jegyzem meg, hogy én vagyok a First Lady, biztosan felpofozom nyilvánosan, bármilyen boldogtalan is volt a gyerekkora, de hát ezt akkor sem lehet megcsinálni, zárójel bezárva, minden esetre az a test színű, strasszokkal kivart, melltartó nélkül viselt ruha, botrányosan szexi ma is, meg aztán ott van ez a vörös a Niagarából, meg a híres fehér, amit felfúj a szél, meg ott vannak a verhalnyomatok, meg egyáltalán ott van az egész nő, aki egy csoda, egy jelenség, egy ikon, és soha nem múlik el. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsorban Marilyn Monroe-ról lesz szó, meg az örök szépség ideájáról.

0: előbb belekotyogtam a gondolatjel 1986. október 5. kiadásába, amiben arról volt szó, hogy hazánkban is megjelent Norman Mailer, Marilyn Monroe életrajza, és az akkori hallgatók beszélgetést hallottak Sükörst Mihállyal a könyvről, meg hát a tragikusan fiatalon elhunyt, máig megfejtetetlen titkáról. Ozsgyáni Csaba volt a riporter, szóval akkor most visszaadom a szót.
1: Nemrégiben egy rövid beszámolót olvashattunk róla a magyar lapokban is, hogy Norman Mailer Marilyn Monroe-ról írt egy drámát, ami elég nagy botrányt kavart. A tíz vendégek Al Pacinótól Robert De Niroig felálltak és távoztak. Norman Mailernek most a napokban Magyarországon is megjelent a könyve Marilyn Monroe-ról. Sükös Mihály már olvasta. Ez is hasonlóképpen botrányszagú könyv?
2: Semmiképpen nem. Minden bizonnyal rossz darab volt ez, teljesen egyértelműen kiderül a szövegekből. Nem használt az ügynök, hogy Norman Mailer a saját lányára osztotta a főszerepet, zárójelben mondom, aki a fényképeken meghökkentően ragyogó Marilyn Monroe-vá lett kikészítve. Hosszú ügy ez, úgy látszik, Norman Mailer kanyarokba bővelkedő pályáján. Ez az ő furcsa viszonya a Marilyn Monroe-hoz.
1: Azt hiszem személyesen is érintett volt a Marilyn Monroe ügyben, hiszen mint ahogy Truman Capote is írt arról a társaságról, amelyben forgott, és mindenkiről lehúzta a keresztvizet. Egyedül Marilyn Monroe-t emlegette a csodálatos gyermekként. Norman Mailerről viszont az a hír járja, hogy ő volt talán az egyetlen, akit a szexbomba visszautasított. És valahogy ezt a mérgét öntheti ki.
2: Kérlek szépen, legnagyobb fájdalmamra nem voltam szemtanú, nem voltam jelen. A Mailer könyv szövegszerűségével kell itt beírnünk. Mailer egyik legszellemesebb húzása ebbe a könyvbe, legszellemesebb életrajzírói ötlete, hogy rögtön a könyv legelső fejezetébe, Marilyn Monroe sorsán töprengve, megállapít faktumokat, tehát megtörtént tényeket, bizonyított tényeket, és faktoidokat, legalábbis Bart István kiváló magyar fordításában a faktoid szó szerepel, ami mondjuk kóborhírt, álhírt, kvázihírt, plecskát, stb. Jelet. Én nem tudom, hogy amit Mailer saját magáról ír, az faktume vagy faktoid. Ő minden esetre a következőt adja elő, nem csak, hogy úgynevezett bizalmas kapcsolata nem volt Marilynnel, hanem személyesen nem is ismerte. Van aztán egy megindítóan szép lírai rész, ül két fiatal író Brooklynba, egy öreg bérházba, az egyiket úgy hívják, hogy Norman Mailer, a másikat úgy hívják, hogy Arthur Miller. Nagyon felületesen ismerik egymást, Mailer akkor írja a mesztelennek és holtakat, Miller akkor írja az ügynök halálát. Olykor találkoztak a szupermarketből jöve, olykor találkoztak a postaláda előtt, és hát két félszekezdő, egymást alig ismerő író vált néhány közömbös mondatot. Most, tehát a Marilyn életrajz írása közbe, Mailer arra gondol, hogy ki látott volna akkor bele, hogy ő majd, Norman Mailer, majd ír egy könyvet, amelynek szükségképpen az egyik hőse Arthur Miller lesz, hiszen Miller lett Marilyn Monroe harmadik férje. Ha ebből a könyvből találomra egyetlen részt ki lehet ragadni és az olvasó figyelmébe ajánlani, akkor mindenképpen az Arthur Miller házassággal foglalkozó fejezetet ajánlanám, amelyik a Zsidó hercegnő címét viseli. Mert, hogy megint egy zárójel, Marilyn Monroe monróságához az is hozzátartozott, hogy amikor szerelembe esett Millerrel, és férjhez ment hozzá, átkeresztelkedett zsidó hitre, tanult némi judaizmust, megtanult különféle kóser zsidó ételeket főzni, és derék zsidó feleség lett belőle, hát nagyon rövidke időre természetesen, ahogy ez a könyvből szintén kiderül.
1: Miért öntötte ennyire a mérgét, ha tetszik, a gyűlöletét Norman Mailer Marilyn Monroe-ra?
2: Az epéjét is kijönti rá, a mérgét is, a bosszúságát is, de a szeretetét is. Nagyon furcsa könyv ez, éppen ez adja egyebek mellett Mailer abszolút tehetségén túl ennek a könyvnek a sajátos varázsát. Egy egészen furcsa szeretet-gyűlölet viszony kombinációjával fordul itt Mailer a maga esendő hősnője felé. Végül is azon töpreng itt több mint 200 könyv oldalon, hogy miként lehetett Marilyn Monroe egy jelentékeny amerikai korszaknak valamiként a mitológikus, szimbolikus figurája. Idólum volt, bálvány volt, szimbólum volt, holott legjobb tudomásunk szerint az ő színésznői képességei máig eldöntetlenek valamiképpen. Feltehetően a háborút, majd a Joseph McCarthy nevével fémjelzett rövid hidegháborús korszakot követő, felemelkedő amerikai évtizednek szüksége volt valakire, aki a puszta megjelenésével galvanizált, áramot ültetett el abba is, aki nézte, abba is, aki hallgatta, és hát főként, aki mozivászlón tudott benne gyönyörködni, valakire, aki világéletébe szeretett. Ennek a úgynevezett rejtélynek a taglalása, ez a hallatlanul érdekes életrajz.
1: Most végül is nem tudom, hogy mekkora színésznő volt Marilyn Monroe, de mivel alapvetően filmeken szerepelt, azt hiszem, hogy a megjelenése, az alkata döntő tényező volt, nem csak faktoid, hanem faktum. Na most hadd hivatkozzam Truman Capote-re, aki a Csodálatos gyermekben ugye azt írja, hogy Marilyn mindeme szexisség és szex habzsolás közepette is valahol az ártatlanságnak, a női tisztaságnak a figuráját tudta sugározni magából.
2: Ez adhatta Marilynnek azt a varázst, ami idóleummá karizmatikus figurává tett egy évtizeden keresztül. Tehát a haja színétől kezdve a kulturált, úgynevezett kulturáltságáig semmi nem volt igazi belőle, semmi nem volt valódi belőle.
1: Mégis mint idol igazi volt, sőt ő volt az igazi.
2: Nézd, nem véletlenül említettem a szerintem kimagaslóan legmegrendítő fejezetét ennek a könyvnek, a Arthur Millerrel való házasság történetét. Ahogy Miller írja, itt a nagy amerikai agy lépett Frigyre a nagy amerikai testtel. Feltehetően a találkozás pillanatában ez egy eleve kudarcra ítélt kapcsolat volt. Szörnyen csalódtak egymásba mind a ketten, ki így, ki úgy.
1: Marilyn Monroe végül is az 50-es éveknek és a 60-as évek magyar ifjúságának volt az egyik bálványa. Aztán most a 80-as években ismét előtört a Marilyn nosztalgia, és ennek egyik terméke, azt hiszem, ez a most megjelent könyv is Norman Mailertől. Csak hogy Mailer ezt a könyvet, ha nem tévedek, 73-ban írta. Tehát Amerikában a Marilyn nosztalgia, ez nem mai keletű.
2: A legkevésbé sem. Marilyn azóta már legalább két újabb generációt kísértett meg. Attól tartok, hogy nem annyira a filmjeivel, nem a színpadi domborításaival, hanem ezzel a tündéri ártatlanságból és szexuális boszorkány varázsból elegyült személyiségével, amit azóta Truman Capote is megpróbált megfejteni, Norman Mailer is megpróbált megfejteni. A titok, ha volt ugyanitt egyáltalán titok, továbbra is titok marad.
0: Szükösd Mihályt hallották Marilyn Monroe-ról.

0: Van még egy archívanyag, ami nagyon izgalmas, a felvétel a BBC magyar adásának hangarchívumából származik, 2000. januárjából a szerkesztő műsorvezető Ercsei Krisztina, aki arról fog mesélni, hogy az 1999-es év egyik legszenzációsabb aukciója Marilyn Monroe személyes tárgyainak New York-i árverése volt. A gyűjteményről, még az esemény előtt, Kerry Wallace, a Christie's munkatársa beszél. A sztártétel az a Happy Birthday, Mr. President ruha volt, amiről én már az előbb beszéltem, és amit Marilyn Monroe akkor viselt, amikor elénekelte a köszöntő dalt John F. Kennedy elnöknek. És egyébként az a döbbenetes, hogy ez az a bizonyos esemény, ami után már sem a felköszöntött, sem a felköszöntő nem élt túl sokáig, és milyen döbbenetes, hiszen két egészséges, szép fiatal emberről, egy szexszimbólumról és egy elnökről van szó.
1: Ilyenkor új évtáján az évvégi és ezredvégi számvetés jegyében hajlamosak vagyunk listákat készíteni az év legjobb könyveiről, lemezeiről, filmjeiről, stb. Az 1999-es év árverése címet mindenképpen az a New York-i aukció nyerné el, amelyben Marilyn Monroe több mint 1500 személyes tárgya került kalapács alá a Christie's-nél. A gyűjteményről az árverés előtt a Christie's szórakoztatóipari szakértőjét, Kerry Wallace-t kérdeztem.
2: The star item is the Happy Birthday, Mr. President dress, the dress that Marilyn Monroe sang Happy Birthday.
3: A sztártétel a Happy Birthday, Mr. President ruha, amit Marilyn Monroe akkor viselt, amikor John Kennedy elnöknek elénekelte a születésnapi köszöntőt. Talán ez minden idők legszenzációsabb ruhája, ami árverésre kerül. Marilyn kedvenc ruhatervezőjének Jane Lewisnak azt a megbízást adta, hogy készítsen neki igazán történelmi jelentőségi ruhát, amiből csak ez az egy készül. Hónapokig tartott, míg rávarták a 6000 straszt. A ruha egyébként testszínű, és Marilyn nem vett fel alá semmit, ezért úgy nézett ki, mintha meztelen lenne, csak az üveggyémántokat viselné. Hatalmas feltűnést aratott. Ilyen ruha még nem került a piacra.

0: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to
1: Ez volt tehát az a híres születésnap, de vajon a másik 1499 tétel is érdekes valamennyire?
2: There's everything from this personal wardrobe, there's some film wardrobe as well as the dress that she wore in The Misfits.
3: Van ott minden. A személyes ruhatára, néhány filmszerephez viselt ruha, például az a kis fekete koktélruha, amit a kallódó emberekben viselt. Eladásra kerül Marilyn 25 pár Salvatore Ferragamo által tervezett tűsarkú cipője is. Emellett bizsuk, fülbevalók, valamint egy valódi brilliáns gyűrű, 35 darab brilliánssal, amit állítólag Joe DiMaggio-tól kapott az esküvőjük után. Érdekes tétel az a zongora, amit gyerekkorában a mamája vett neki, és amit Marilyn évekkel később felkutatott és visszavásárolt, mivel erős érzésekkel kötődött hozzá. És végül, de nem utolsó sorban, több forgatókönyv is van a gyűjteményben, Marilyn kézzel írott jegyzeteivel. Ezek azért érdekesek, mert általuk beleláthatunk a színésznő egyéniségébe, abba, hogy milyen alaposan készült egy-egy szerepre.
1: A Christie's árverési ház számára miért olyan fontos ez az aukció?
2: It just gives such an insight into the, you know, the woman who really was regarded as the glamour icon of the 20th century.
3: Mert igazi bepillantást ad annak a nőnek a lelkébe, akit a 20. század legcsillogóbb sztárjának tartunk. És ráadásul a gyűjtemény igazán teljes. Marilyn hagyatékát mentora Lee Strasberg örökölte, aki annyira előrelátó volt, hogy az egészet bedobozoltatta és megőrizte. Tehát minden olyan állapotban van most is, ahogyan 1962-ben volt, és megmutatja a híres imázs mögötti valódi nőt.
1: De vajon miért lett éppen Marilyn Monroe századunk legfőbb szexszimbóluma, a női szépség és vonzerő legfőbb jelképe?
2: Well, she obviously she died at the, you know, probably the peak of her beauty, and she didn't.
3: Amikor meghalt, gyönyörű volt, életében a legszebb. Nem hiszem, hogy láttam volna rossz fotót Marilynről. Szépségének ereje a mai napig fennmaradt. Másrészt halálát rejtélyövezi, ami sokakat még ma is izgat és találgatásra késztet. Életében is rejtélyes volt, ami sokak fantáziáját megragadta. Szegény környezetben nevelkedett, ő maga küzdötte fel magát legendává kemény munkával. És persze, csodálatos érzéke volt ahhoz, hogy megállapítsa, milyen stílus áll jól neki, és hogy tökéletesítse ezt a stílust. Kettős egyéniség volt. Nem járt jó iskolába, ám könyveiből kiderül, hogy nagyon is olvasott volt, és mindent megtett azért, hogy képezze magát. Két amerikai szimbólumhoz ment férjhez, először Joe DiMaggiohoz, majd Arthur Miller drámaíróhoz. Azok közé tartozott, akik mindig meglepetést okoznak, és felkeltik az emberek kíváncsiságát.
1: Carrie Wallace-t, a Christie's árverési ház szórakoztatóipari szakértőjét hallották.
4: Marilyn Monroe-ra emlékeztünk archív felvételekkel 100. születésnapja alkalmából. Remélem, bármilyen világban is van most, tudja végre valaki nagyon szeretni. The French are glad to die for love.

0: Van még egy nő, akinek pontosan ugyanúgy ismerik az arcát mindenhol a világon, és önök is pontosan tudják, hogy hogyan néz ki. Ő volt és marad a világ legszebb nője. Még akkor is, ha Antalfi Péter történész a beszélgetésünkben, majd megpróbál mitoszt döntögetni, de ne aggódjanak, mert nem fogom hagyni. Kislány voltam, amikor elolvastam Láng György könyvét Botticelliről, és ott is akkor elvesztem, és minden egyes alkalommal, amikor ott állok az Uffiziben, és látom a Primaverát vagy Venus születését, és Simonetta Vespucci arcát, hiszen őről lesz szó, elkezdenek potyogni a könnyeim, és nem azért, mert szomorú vagyok olyankor, hanem azért, mert boldog.
1: Simonetta Vespucci inkább egy legenda, mint valós történelem, azt hozzá kell tenni, tehát, hogy ő 1453-ban született, tehát egy évvel fiatalabb Leonardónál, és 1476-ban halt
2: nagyon
1: meg.
2: Nagyon fiatalon,
1: és a róla szóló, vagy állítólag őt ábrázoló első festmény, Botticellinek a Venus születése és a tavasza, ennek a datálása vitatott, tehát 1478 és 86 közé teszik ezeket a festményeket, ezek magánmegrendelésre készülnek, ekkor az az érdekes itt a 15. század végén, hogy és végig a 15. században, hogy ki kell alakítani a magán térbe való festészetet, vagyis ez a reneszánsz egyik legnagyobb vívmánya, nem csak templomi térben, nem csak egyházi, újszövetségi, szentéletrajzi, vagy esetleg újszövetségi tér.

0: nyitott koporsós temetés volt, hogy Firenze megcsodálja. Hogy valóban ő van-e, ezt mindenki szeretné tudni, hogy a legszebb nő legyen a legszebb festményen. Tehát ez így jön létre. Ezt azért történeti adatokkal nézve letámasztani, mert erről a két festményről kevés az írott forrásunk. Viszont ez összekapcsolódik, ez a két alak. Tehát a legszebb nőnek kell a legszebb festményen lenni, de itt van egy nagyon fontos, hogy az alakja, hogy egyáltalán mesztelen nőalakot lehessen ábrázolni, ez annyira nehéz ugye az európai festészetben, hogy még a 19. században is botrányt tud okozni egy mesztelen női festmény, hogyha elég az impresszionisták is készítenek odaliszket, ez megvan a 19. század elején, közepén, 1860-70-80-as években is botrányt tud okozni egy festmény, ha az úgymond csak egy mesztelen szép női test. Igazából európai művészet egyik legnagyobb sajátossága, hogy megtanultuk a test esztétikáját tisztelni, hogy ez lehet szép és lehet szabad. Ami viszont 15. században történik, itt kell egy filozófiai tartalom, akkor is, hogyha az nem vallásos. Ugye itt Venusz születik, illetve hát Afroditéről van szó, viszont itt van mögötte a háttérben egy konkrétan új platoni filozófia, a Mediciek által szponzorált értelmiségiek, Marzio Ficino például fordítja a Platón összest, Platón lakomájában a résztvevők a szerelemről értekeznek, ezek alapján Marzio Ficino megírja az európai első igazi traktátust a szerelemről. Tehát a ma túlburjánzó könyvesboltokat megtöltő szerelemelméleti irodalom az ide, erre a pontra megy vissza. Előtte a szerelem az kizárólag bibliai vallásos környezetben jelenik meg. Ami viszont, meg az ókori Rómában persze máshogy. Ami nekünk érdekes itt az egészben, hogy maga a kép az egy típust eredményez. Ha megnézzük utána a Venusz születése ábrázolásokat, mindenki ebből dolgozik tovább. Hol nagyobb a hullám, hol kisebb, hol vannak még rajta szereplők, hol mások, hol partot ér, hol még a tenger hullámai látjuk, hol a kagyló már két részes és szinte egy kerevetnek tűnik. Gyakorlatilag, ha barokk képeket nézünk, 18-19. Századi képeket nézünk, az, hogy Venusz egy hófehér márvány szoborszerű antik istennőként ragyogva jelenik meg, őt fújja ki a szél, hát a szelek fújják ki, a hullámok van egy ilyen kagylóban, időnként maga a hullám lesz kagyló alakú, tehát van olyan festmény később, ez jó a később, mint Botticelli, egy 17-18. Századra járunk, ott már vannak ilyen képek, de akkor is a kép az egy olyan beállítás lesz, ezzel a lobogó vörös hajjal, hogy ez az európai szépségfogalom egyik központi elemévé válik. Akkor is, ha közben a hétköznapi nő típusú éppen mi a divatos, az változik. Az változik, hogy mikor szeretik a szőkenőt például, hogy ez most nem csak Marilyn Monroe óta megint, de előtte például a reneszánsz idején is van egy szőke időszak, egyértelműen a görögöknél is van egy ilyen szőkékre vágyó esztétikon, megnézzük a görög irodalmat, ilyen, mert megjelenik.
1: Szép Helena is szőke, és nem pontosan fekete, mint a mostani filmekben.
0: Pontosan. Tehát lehet, hogy...
1: Ez de le is van róla írva egy szőke, tehát nem gondoljuk.
0: Hát ez az a szövegben benne van, és lehet, hogy Homérosz, most ez csak egy vicc nyilván, de Homérosz kiegyezett volna a híres hollywoodi Trója filmnek a német színésznőjével, de ez most nyilván csak egy poén. Ami nekünk érdekes, hogy miközben a nő típus változik, hogy mikor szebb az, hogy vékonyabb vagy teltebb, igen, mikor szeltebb egy sápottabb bőr vagy egy napbarnitottabb, ez gyakorlatilag generációnként változik. Tehát úgymond a 20. század végi, 21. századi esztétikum az abszolút nem felel meg például a dualizmuskori női esztétikumnak. Ami viszont érdekes, ugyanez változik a férfiaknál, hosszú vagy rövid haj, van-e arcszőrzet vagy nincsen. Ez egy Rómán belül is ugye változik. Ugye te Augustus császár teljesen borotváltal látjuk, Marcus Aurelius meg egy dús filozófus szakállal. Ami viszont érdekes, hogy a történelem folyamán ez a Botticelli Venusz típus, ahogy elképzeljük őt, megmarad, hogy így kell megjelennie a földön túli szépségnek, és ez hat egészen a mai reklámkultúráig. Hogyha végignézzük, hogy ennek milyen parafrázisai vannak, ez hat a kádárkori sampon reklámokra, gyakorlatilag ez parafrázisként megjelenik amerikai és nyugat-európai művészeti performanszokban, valahol egy széken áll, ilyen típusú szobrot lehet medence mellé venni barkácsáruházakban, így megjelenik Heidi Klum a német topmodell leszek verseny legújabb reklámjában, tehát gyakorlatilag amit Botticelli, mint egy kísérleti festmény, mert ekkor még gyakorlatilag egy-két generációs reneszánszra Ferencről beszélünk, és elkezdik éppen csak feldolgozni festészetben a mitológiát, aminek a jelentése filozófiai és valami alapvető emberi dologról szól. Ez gyakorlatilag az nyugat-európai, meg az európai művészet egyik ilyen, nem azt mondom, hogy klisé évé, hanem újra feldolgozandó mintájává is

0: toposzává válik, ami mind a mai napig meghatározza a reklámkultúrát. Hogyan kell úgy beállni valakinek, hogy egy szép antik szobor legyen, ugye itt a minta valószínűleg...
1: Tudod, azért Marilyn Monroe-nak a híres szélfutta képe, valamilyen módon az is egy szélfúvás, és valahogy ugyanaz a fajta szépség ideál, mint Simonetta Vespucci. Még hogyha egyébként a modellpóz, az nyilván ez, ami aki a Botticelli képen van, ez amikor ki van húzva, és ugye egész szépséget megmutatva.
0: Igen, bár mondjuk nem feszesen áll, tehát ott lehet megnézni pontosan.
1: Anatomiailag nem pontos, hiszen szegény Botticelli sose látott mesztelen nőt, de mindegy, szóval szépsége teljében áll.
0: Azt nem tudjuk, hogy Botticelli látott-e mesztelen nőt, de úgy általában ebben a korban nem valószínű, mert a nász éjszakát is felöltözve töltik általában. Hogyha valaki lát mesztelen testet és vizsgálni tudja, az Leonardo, de ő sem mindig az élő testet vizsgálja, ezt tudjuk. Igen, a reneszánszban az anatómia az fontos, de mint egy törekvés, és nem mindig sikerül. Botticelli még a jobbak közé tartozik, de őt a következő generáció meghaladottnak tartja. Egyébként itt a Botticellit a 19. század közepétől úgy kell rehabilitálni, hogy ő igenis jó festő. Ami viszont érdekes nekünk, hogy mennyire ilyen toposzszerűvé marad, ugye ez egy szoborszerű tartás, tehát gyakorlatilag itt valószínűleg egy antik Afrodité szoborszerű ábrázolás, amit később átvesznek a rómaiak, látunk hasonló jeleneteket, a Botticelliek által még nem ismerhető Pompejben, a római festészetben ez létezik, de hogy ilyen szobrok előbb-utóbb kerülnek elő, az ókori szobrok kisebb verziói, általában nem a monumentálisak, előkerülnek azért olyan romos területekről, ahol volt egykor görög kultúra, hellenisztikus kultúra és vagy római birodalom. Pontosan tudjuk, hogy bizonyos ókori szobrok forognak a középkorban, forognak a reneszánszban, nem mindegy modern régészeti ásatást állja fel a 18. századtól, úgyhogy nagyon hasonlít egy a Botticelli Venusza egy tényleges Afrodité szoborra. Mondom, konkrét olyan forrásunk, ami autentikus, erről kevés van. Mert ahhoz konkrét levéltári forrás kéne, ami a Botticellitől ezt megrendeli, ez nincs meg. És aki ír Botticelliről, mondjuk Giorgio Vasari, az már a 16. század, tehát ő egy...
1: Nem a kortárs.
0: Nem kortárs, egy két generáció múlva szed össze pletykákat, információkat, illetve azokat a képeket írja le, amit ő még lát. Néha felbecsülhetetlenek, Giorgio Vasari információja 1560-as év, 50-es és 60-as években két kiadása van az ő művész életrajzainak. Gyakorlatilag van, amikor jól ismeri ezeket, valamikor nem. Érdekes, hogy a Vespucciékat, mint családot ő ismerhette, a Vespucciék ismerték.
1: Mi Amerigo Vespucciról lehet ismerős mindenkinek, akinek a sógornője volt Simonetta.
0: Igen, és a Vespucci család, mint Firenze egyik értelmiségi családja, a Leonardo da Vinciéket is ismeri, a Leonardo apjáikat is ismeri, és a Medicieket is ismeri, és ez egy nem csak a Amerigo, aki Amerika nevét adja gyakorlatilag, hanem az Antonio Vespucci, mint értelmiségi egyik könyvbejegyzéséről tudjuk, hogy ki van a Mona Lisán. Tehát itt az értelmiségiek és tehát a tudósok, humanisták, a szponzorok, akik a gazdagvárosi polgárok, mint a Medicsiek, és a művészek, azok gyakorlatilag egy társadalmi hálót, egy közeget alkotnak. Ez is érdekes, tehát ahhoz, hogy mondjuk a Botticelli Vénusz megszülessen, és ez típusa váljon, kellett ógörögöl tudó reneszánsz humanista, kellett a bankárkodó Firenze uraló Medici politika és a Medici család, és kellettek azok a festők, értelmiségek, akik néha egy utcába éltek.
1: Antalfi Pétert hallották Simonetta Vespucciról, a világ legszebb nőjéről, Botticelli modelljéről.

0: Most pedig a két világháború közötti szépségideál következik, elsősorban a ruhák. Elkészült egy fantasztikus képekkel illusztrált album, ami a jövő heti könyvhétre fog megjelenni. Dr. Szatmár Judit Anna, a Kiscseli Múzeum textilgyűjteményének vezetője doktori disszertációjából készült, és a Martin Opitz kiadó gondozásában jelent meg, és az a címe, hogy Párizsi sík, pesti siker.
1: Ez egy idézet. A könyv címe egy korabeli divatcikknek a címét idézi, mert ugye a két világháború közti divat időszakára fókuszál, arról szól, hogy hogyan jutottak hozzá a párizsi divatinformációkhoz, ezt hogyan vették át itt Pesten, és hogyan próbálták követni a párizsi divatot, hogyan működött az akkori divatipar, az akkori divatvilág itt Budapesten, és ezért ez a címe, hogy mind a két nagyváros, vagy divatváros, főváros divatmetropolis benne legyen. Valahol mind a kettőnek az a kulcskérdése, hogy ki tervezi azt a divatot. Tehát, hogy ezt itt Magyarországon tervezik-e, vagy Párizsban tervezik-e, és azt próbáljuk átvenni. Tehát tulajdonképpen egy új művészeti ág megszületése körül is forog a kérdés a két világháború között, és tulajdonképpen a divatszabók, a divatszalonok, akik a meghatározó szereplői még akkor a magyar divatéletnek, ők Párizst követik elsősorban. És Tüdős Klárát is, vagy a magyaros divatot is alapvetően Párizs vonatkozásában, vagy a párizsi divat vonatkozásában értelmezik a korabeli divatlapok. Ugye az egyik legszínvonalasabb divatrovata a Színházi Életnek volt, ami egyébként egy nagyon népszerű bulvárlap volt akkoriban, de annak volt egy nagyon jó divatkritikus, divatújságíró szerkesztője, divatszerkesztője, Guti Böske. És ugye ő is tulajdonképpen Tüdős Klárában azt látta meg, hogy hogyan tudja ő a nemzetközi divat vonalaiba, meg irányaiba beilleszteni a magyaros ruhákat, vagy a magyaros formákat, anyagokat, színeket, mintákat. Ez tulajdonképpen nem is volt annyira nehéz, hiszen azért az Art Deco világába ezek a gazdag magyar népi motivumok nagyon jól beillenek.
0: A könyv a Kiscseli Múzeum anyagára épül? A
1: könyvben nagyon gazdag illusztrációs anyag van. Nem elsősorban a múzeumi anyagra épül, bár nyilván, mivel én a Kiscseli Múzeum textilgyűjteményének vagyok a vezetője, a mi tárgyainkat ismerem a legjobban, és nyilván azokból is tudtam válogatni. Vannak egyébként nagyon szép Tüdős Klára a ruháink, dísz magyar jellegűek.
0: Mai szemmel is nagyon szépek. Sokszor erre vonalra egy ilyen nagy tisztelet ráépül, de hogy vannak köztük olyanok, amik egyébként tényleg a mai szemmel is szépek, és szívesen felvenni őket az ember.
1: Sajnos abból maradt fönn kevesebb. Tehát nálunk is van egy-két olyan darab, ami beleillik az akkori nemzetközi divatba, de a motivum rendszere, vagy a motivum kincse, a mintavilága az magyaros. És azokra most is azt érezzük, igen, hogy ezt simán felvennénk bármikor. Ezeket a díszruhákat nyilván sokkal kevésbé, tehát ez ugye egy sokkal hagyományosabb, tradicionálisabb vonal. Egyébként ezt állítólag ő maga sem kedvelt, ő is azt mondta, hogy neki nem ebben van az igazi kreativitás.
0: Párizsban a első világháború után elkezdődött a nagy divattervező sztároknak a karrierje, rögtön Coco Chanellel az élen, akik levették a fűzőtanőkről. Magyarországon kik voltak azok, akik igazán sztártervezők voltak, hogyha az ember nézi a régi magyar filmeket, ahol azért minden vacsorához egy álmot vettek fel a nagy magyar színésznök. Nekik kik terveztek?
1: El kell választanunk, hogy ki tervezett és ki készítette. Tehát a magyar szalonok nem terveztek, és nem is tervezni akartak. Nekik abban rejlett az igazi tudásuk, hogy a Párizsban látott általános, tulajdonképpen személytelen divatból kivegyék azt, és nagyon jó szemmel tudták általában saját vevőkörük ismeretében kiválogatni azokat a modelleket, amiket érdemes hazahozni. Nagyon sokszor ők már akkor tudták, amikor kiválasztottak az ott látott kollekciókból egy-egy darabot, mert akkor tudták, hogy ez majd kinek fog jól állni, vagy kinek lesz stílusban, színben, anyagban passzoló, úgyhogy hoztak be egyébként ilyen exkluzív módon is darabokat a legmegbecsültebb vevőiknek, de alapvetően ők nem annyira terveztek. Tehát maga ez a fogalom, hogy művészi divattervezés, ez a divat szabóságra nem mondható. Nekik is a párizsi nevek voltak a sztárok. Tehát tulajdonképpen a párizsi divattervezők nem jó szó az, hogy másolása, de az ő modelljeiknek a promotálása és az ő neveikkel a saját szalonjuknak a színvonalát is meghatározták, vagy azt is emelték. Ez volt a cél. Ugyanaz azokat a neveket olvassuk a divatlapokban, hogy az XY például Fischer Júlia, Neumann Berta, Rothschild Klára, a Holzer család vagy a Girardi szalonokban bizony valódi Chanel, Schiaparelli, Vionné, Paquin vagy Jean Patou, tehát hogy azokat a neveket hangoztatják a beszámolók is, meg hát maguk a divatszalonok is, akiket Párizsból ismerhetnek a vevők. Tehát tulajdonképpen Párizst hozták el Budapestre.
0: Ez alatt a 20 év alatt, 20-tól 40-ig hatalmasat változott a divat, és változott a szépségideál is, mert ezek a fiús, garçon típusú lányok divatjából azért a 40-es években újra visszajöttek a démonok. Ezt végigkövetni milyen volt?
1: Én borzasztóan szeretem ezt a korszakot, nagyon szerettem vele foglalkozni. Ez már az a divat, amit már ma is ismerünk, vagy ami már a mai fogalmaink szerint is hordható és kényelmes. Egy olyan mozgásszabadságot biztosító egyszerű öltözködés, ami nagyon közel áll már ma is hozzánk, és mégis tele van olyan finomságokkal, olyan nüanszokkal, amik viszont a mai ruhákból már kivesztek. Olyan kézműves, sokszor kézi díszítések, gyöngyözések, hímzések, pici píjék, ilyen kis szegőzések, behúzott gombok. Olyan sok finomság van még ezekben a ruhákban, olyan átgondoltság van. Én ezt a méretre készített irányt is nagyon szeretem, hogy ebben az időben még nem tipikus a konfekció, vagy nem számít igazán elegánsnak, tehát még csináltatják a ruhákat a nők. És egészen más, tehát például van a gyűjteményben egy nagyon szép, úgy mondjuk, hogy garden party ruha, tehát ugye ez egy külön alkalom volt, ezek a nyári esték, ugye ilyen hosszú, kicsit lengebő ruhák, de azért mégis ez egy alkalmi ruha volt, nem bál, de valami nagyon elegáns közegben viselték ezeket, és akkor egy olyan gyönyörű muszlin garden party ruha, aminek kámzsa gallérja van, tehát ilyen nagyon szép redők vannak a nyakánál, három redő, ami ugye eleve úgy van szabva, tehát ferdében van szabva az anyag hozzá, és belül pici súlyok húzzák le a redőket, a saját anyagába bevarva pici lapos, mint egy elem, mint egy pici elem olyasminek, egy ilyen lapos elemnek, egy gombelemnek lehet elképzelni. Az van belevarva, hogy az pont úgy essen, pont olyan szépen feküdjenek ki azok a szép redők. Tehát ezek a finomságok, amiket egyszerűen csak a háború előtti ruhákban lehet megtalálni.
0: Egyszerre jellemző ez a fajta, pláne az Art Déco-nak ez az elképesztő díszítettsége, meg az is, hogy egy úriasszonynak mindig tisztességesen, szépen, elegánsan kellett kinézni, tehát nem mentek le tornacipőbe, mint én. Ez teljesen elképzelhetetlen. Ugyanakkor viszont igaz erre a korszakra az is, hogy megindul a tömegtermelés is. Nagyon nagy lesz az a népesség, aki már polgári ruhát hord, és nem népviseletet. Tehát ez a kettő, hogy egyrészt populárissá válnak a ruhák, másrészt meg ez a finomság is van. Ez hogy működött együtt?
1: Nagyon sok szakember volt, aki ruhát készített, és nagyjából minden társadalmi réteg talált magának olyan szakembert, aki elvállalta annyi pénzért, hogy megcsinálja a ruhát. Nyilván az az elit divatszalon, akinek a képviselői kijártak Párizsba, és sok pénzt investáltak abba, hogy a legújabb modelleket behozzák, azok nyilván drágán készítettek ruhát, de azért voltak kis varrónők, kis szalonok, voltak házi varrónők is, sőt, egyre többen megtanulnak varni, hát azért a 20-as évek ruhái nagyon egyszerűek, a 30-as évek az már jóval bonyolultabb, tehát nagyobb szaktudást igényel, de azért mégis még az is gyakori volt, hogy otthon is megcsinálták a ruhákat.
0: Hát ugye a Goldberger múzeumban lehet látni, hogy egyre olcsóbban állítanak elő elképesztően szép mintájú ruhákat, a hengernyomással, meg hát ott a műsejem, tehát egyre könnyebben hozzáférhető, a varrógépek is egyre jobbak.
1: Igen, igen, ez is része ennek, tehát hogy a gépesítés az azért egyre több és egy olcsóbb alapanyagot állít elő, a varrógép az egyre
0: több. Kartonruha, igen, ezt mondtam én a nagymamám, hogy egy egyszerű kis kartonruha.
1: Igen, a kartonruha az már azért a háború után jellemző, amikor még műsejem sincs már, a hazai alapanyaggyártást teljesen újjá kell szervezni, akkor a karton, igen, az egy nagyon alapvető, de nagyon mutatós anyag volt, nagyon kellemes viselet is alapvetően, tehát semmi, egy sima pamutvászon tulajdonképpen, mint a lepedő vászon, úgy kell elképzelni. Ez egy teljesen jól működő alternatíva volt, de hát a műsejem nyilván az egy, hát ugye a Goldberger az egy hihetetlen nagy sikersztori, tehát ott olyan gyönyörű minták, olyan változatos minták készültek.
0: Ez az ország egyik legjobb múzeum, a tiédek is nagyon jó, de én a Goldbergert is imádom.
1: A Goldberger is, hát maga a Goldberger gyár az, ami fantasztikus, és nagyon szép valóban ez az állandó kiállítása a múzeumnak. Nagyon jól átadja ezt a korszakot is, meg tényleg a Goldberger gyár anyagainak is az egész tervezésnek a történetét. Tényleg az kivételes. De egyébként ez a mintás, ilyen nyomott mintás, pici, általában inkább kisebb, és nagyon gyakran virágmintás anyag, ezt úgy hívták, hogy emprimé. És ugye az emprimé az a két világháború közt egy ilyen alap, tehát a délutáni ruhák, pláne nyáron, de nem csak nyáron, ezek a mintás, ilyen nyomott mintás sejem ruhák, amihez még lehetett egy kis kabátkát esetleg fölvenni, ami nem kosztüm volt, nem esti ruha, hanem úgy a kettő közt, tehát ugye délutáni ruha, ezt így hívták, az nagyon gyakran készül empriméből, úgyhogy ez volt a korszaknak az egyik sztárja.

Ez volt a gondolatjel a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Maleandra nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
2: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
0: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink! Ma délben a Nemesgulácsi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Nemesgulács, ahogy neve előtagja is sejteti, egykori kisnemesi múltját őrző település a Balaton felvidéken. A 393 méter magas vulkáni tanúhegy a Gulács nyugati lábánál. A Balatontól és Tapolcától egyaránt mintegy 5-5 kilométerre fekszik. Neve feltehetőleg az ómagyar Gula személynévből ered. Első ismert okleveles említése 1268-ból maradt ránk. Az 1333-as pápai tizedjegyzékből tudjuk, hogy papját Barnabásnak hívták, tehát ekkor már templomos hely volt. A török hódoltság idején elpusztult falu a 18. század elején népesedett be újra. 1720-ban már ismét kiváltságos nemesi községként tartották számon. A nemesgulácsi páduai Szent Antal templom elődjét 1725-ben építették újjá romjaiból. 1845 és 51 között azonban új templomot emeltek. Kívül klasszicista, belül barokk stílus jegyeket mutat. A főutcára merőlegesen kőfallal körülvett kertben áll. Egyhajós, homlokzati tornyos, félköríves szentélyzáródású, megközelítőleg keletelt épület. 1944-ben vált önálló plébániává, addig Tördemic filiája volt. Kertjében 1989-ben az országban elsőként mindszenti emlékművet avattak. A nemesgulácsi római katolikus templom tornyában három harang lakik. A 65 centi alsó átmérőjű középharangot 1920-ban öntötte Tóth Árpád veszprémi harangöntő. Az 55 és a 82 centi átmérőjű harangok 1924-ben készültek a harangműveknél Csepelen.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Szlutta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Ukrajna támogatásáról tárgyal ma Volodymyr Zelenszky Londonban. A találkozón a brit miniszterelnök, a francia elnök és a német kancellár is részt vesz.
1: Lövöldözés volt egy ohiói zenei fesztiválon. Legkevesebb 12 ember megsérült, az elkövetőket még keresik.
2: Magyar Péter és Lannert Judit köszöntötte a pedagógusokat pedagógus nap alkalmából.
1: Az időjárásról.
2: Sok napsütésre számíthatunk, egy-egy zápor előfordulhat.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet védelmük érdekében. Pete Hegseth Franciaországban azt mondta, Amerika meg fogja mutatni az utat, de a szövetségeseiknek válvetve velük kell tartaniuk. Közben Volodymyr Zelenszky Londonban tárgyal az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország vezetőivel Ukrajna további támogatásáról. Több lap is arra hívta fel a figyelmet, hogy a találkozót mindössze néhány nappal azután tartják, hogy Vlagyimir Putyin visszautasította az ukrán elnök ajánlatát egy személyes találkozóra. Barna Péter összefoglalója.
3: Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, Friedrich Merz német kancellárt és Emmanuel Macron francia elnököt fogadja Londonban, számolt be a The Guardian. A lap szerint a megbeszélés fő témája Ukrajna további támogatása és a béketárgyalások menetének megvitatása lesz. Az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország Kijev legelkötelezettebb szövetségesei közé tartozik. London és Párizs vezeti a hajlandó koalícióját is, amelynek fő célja Ukrajna fegyveres és pénzügyi támogatása mellett az is, hogy biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek egy béke folyamat részeként. A négy vezető azután találkozik, hogy Vlagyimir Putyin elutasította Volodymyr Zelenszky javaslatát egy négy szem közti találkozóra. Nem látom értelmét a találkozónak. Egyetlen dolognak lenne értelme, ha az ukrán fél leállítaná fegyveres erőinket elleni támadó műveleteit. Ennyi. Olyan megállapodásokra van szükség, amelyek nem 6 hónapra vagy 3 hónapra szólnak, hanem hosszú történelmi távlatban biztosítanak megoldást, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Nem sokkal később az ukrán elnök gyengének nevezte Vlagyimir Putyin reakcióját és hangsúlyozta, Moszkva folytatni akarja a háborút. Sajnos az orosz fél ismét a háborút választotta. Mindannyian hallottuk a mai válaszukat, ami gyenge válasz volt. Egyszerűen nem akarják befejezni a háborút, mondta Volodymyr Zelenszky. Miután az orosz elnök elutasította Volodymyr Zelenszky javaslatát, Ukrajna szombaton nagyszabású dróntámadást indított Szentpétervár és más orosz városok ellen. Az ukrán drónok miatt a krasznodári területen egy olajraktár gyulladt ki, míg Kronstadtban egy haditengerészeti bázison keletkezett tűz. A fejleményekre reagálva a 14. Leó pápa a tárgyalásokat és a háború befejezését sürgette. A Szentatya hangsúlyozta, véget kell vetni az erőszaknak, mert túl sok ember élet vész oda. Az enciklika üzenete az, hogy elő kell mozdítani a tárgyalásokat, amelyek legalább már megkezdődtek, ugyanakkor valóban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy véget vessünk az erőszaknak és a háborúnak, és megtaláljuk a megoldást, mondta 14. Leó pápa. Oroszország háborúja egyre nagyobb fenyegetést jelent az Európai Unió keleti országainak, jelentette ki Ursula von der Leyen, miután a közelmúltban 2 drónincidens is történt Romániában az orosz-ukrán háború miatt. A bizottság elnöke közölte, az EU jelentős védelmi beruházásokat hajt végre drón elhárító képességekbe, illetve a légvédelmi rendszerekbe, amelyek egy erősebb Európához vezetnek. Közben a normandiai partra szállás évfordulóján tartott megemlékezésen az amerikai védelmi miniszter felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet a védelmükért. Pete Hegseth nem szólt külön az ukrajnai vagy az iráni háborúról, de a szövetségek megerősítését szorgalmazta, hangsúlyozva, a nemzeteknek meg kell osztaniuk a terheket, és válvetve kell kiállniuk a szabadság védelmében. Amerikának vezetnie kell, és vezetni is fog. De a szövetségeseinknek ott kell állniuk mellettünk, válvetve a frontvonalban, amikor igazán számít, mondta az amerikai védelmi miniszter kiemelve, a béke csak erővel garantálható. Pete Hegseth egyébként már pénteken lemondta a részvételét a nyugati szövetségesek szombati ünnepségén, és közölte, az amerikai megemlékezésen vesz részt.
1: Jelen jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyarok jogainak rendezésében a magyar-ukrán tárgyalásokon. A megállapodás az oktatás, a nyelvhasználat és a nemzetiségi iskolák ügyében is változásokat hozhat. Közben már egy Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozó előkészítéséről is folynak az egyeztetések. Jó Csaba beszámolója.
4: Az ukrán felett meglepte az, hogy a új kormány ilyen határozottan lépett fel a kárpátai magyarság jogainak érdekében.
5: Erről számolt be az M1-en a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics László úgy fogalmazott, jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésében. A KMKS elnöke úgy véli, a kárpátaljai magyar közösség alapvetően pozitívan fogadta a megállapodást, ugyanakkor továbbra is óvatos, mivel korábban több ígéret sem valósult meg teljes körűen.
4: Oktatással kapcsolatos kérdések és a nyelvhasználata, ahol voltak olyan abszurditások, például, hogy elvben lehetett az osztályban magyarul tanítani, viszont az iskola területén pedig a tanulók és a tanárok már ukránul kellett, hogy beszélnek egymással, vagy pedig az abszurditás, hogy egészségügyi ellátásnál csak sürgős esetben lehetett volna magyarul ellátni a betegeket. És a magyar iskola rendszernek a visszaállítása, legyenek új nemzetiségi iskolák. Erre ígéretünk van, reméljük azt, hogy ez teljesül is.
5: Brenzovics László hangsúlyozta, a magyar iskola rendszer a háború ellenére működik Kárpátalján, és a magyar szülők többsége továbbra is magyar iskolákba iratja a gyermekét. A rendezés legfontosabb eredménye a jogbiztonság megszeremtése lehet, amely hozzájárulhat a magyar identitás megőrzéséhez és a közösség intézményeinek stabil működéséhez.
6: Óriási sikert értünk el.
5: Magyar Péter miniszterelnök korábban többször egyértelművé tette, ahhoz, hogy Ukrajna hivatalosan is megkezdhesse az uniós csatlakozást, vissza kell adni a kárpátaljai magyarok elvett jogait. A megegyezés tető aláhozásának része egyes hírek szerint egy Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozó is. Hamarosan Budapesten találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Legalábbis erről számolt be pénteken a Magyar Hang. Alap meg is kérdezte erről a budapesti ukrán nagykövetet. Sándor Fegyír azt mondta, tárgyalások folynak, de konkrét időpont még nincs. Szombaton a HVG-nek a külügyminisztérium is megerősítette, hogy folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében.
1: Ismét feszült a helyzet a Közel-Keleten. Újabb katonai összecsapások veszélyeztetik a törékeny amerikai-iráni tűzszünetet. Irán szombaton ismét támadást indított bahreini és kuvaiti támaszpontok ellen, amire az amerikai erők válaszcsapással reagáltak. Jankó Anita összefoglalója.
7: Az amerikai hadsereg a Hormuzi szoros közelében 4 iráni drónt lőtt le, mert, mint fogalmaztak, közvetlen veszélyt jelentettek a tengeri forgalomra. Az iráni iszlám forradalmi gárda közleménye ugyanakkor arról szól, hogy 4 olajszállító tartályhajót akartak feltartóztatni, amelyek a figyelmeztetéseik ellenére próbálták elhagyni a szorost. Az amerikai középső parancsnokság ekkor már megindította válaszcsapásait. Iráni partmenti felderítő radarállomásokat támadtak meg az ország déli részén, Gorukban és a Kesöm szigetén, hogy, mint fogalmaztak, megvédjék magukat a további támadásoktól. Teherán erre rakétaesővel válaszolt. Ballisztikus rakétákat lőtt ki 2 Kuwaitban lévő amerikai légibázisra és a Bahreinben állomásozó amerikai haditengerészet létesítményeire. A támaszpontokon senki sem sebesült meg, és károk sem keletkeztek. Irán azzal vádolja az amerikai elnököt, hogy folyamatosan változtatja a feltételeket, és új követelésekkel áll elő. Donald Trump azt mondta, hogy nyitott lenne egy találkozóra Hameneivel, ha a 2 fél béke megállapodásra jutna. Ezt kizártnak tartja Mohsen Rezai tábornok, Mojtaba Hamenei iráni legfőbb vezető, fő katonai tanácsadója. A CNN-nek nyilatkozva azt mondta, egy esetleges amerikai-iráni megállapodás attól függ, hogy a Trump kormány beleegyezik-e a befagyasztott iráni vagyonból legalább 24 milliárd dollár felszabadításába, továbbá az amerikai csapatok kivonulásába a régióból és egy állandó fegyverszünetbe Libanonban. Rezai arra is figyelmeztetett, hogy Irán kiterjeszti a háborút a Perzsa-öblen túlra, ha az Egyesült Államok újra harcolni kezd. Az iráni civilek egyértelműen a katonai konfliktus befejezését várják. Bár csak megállapodnának már, az emberek fogják megfizetni az árát, mondta egy teheráni nő. Közben a fegyveres konfliktus ellenére Irán labdarúgó válogatottja engedélyt kapott, hogy belépjen az Egyesült Államokba, hogy részt vegyen a június 11-én kezdődő futballvilágbajnokságon. Ez az első alkalom a sporttörténelemben, amikor egy rendező ország a saját háborús ellenfelét fogadja.
1: 12 ember megsérült az Ohio-i Toledo városában tartott fesztiválon, amikor két fegyveres tüzet nyitott egymásra és a résztvevőket sebesítette meg. A sérültek közül ketten életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőket. Az Egyesült Államokban idén eddig 171 tömeges lövöldözést regisztráltak. Lehocki Zsuzsa beszámolója.
8: Pánik tört ki Toledóban, a nagymúltú Old West End zenei fesztiválon, amikor eldördültek a fegyverek. Az emberek rohanni kezdtek, sokan kétségbe esetten kiabáltak. Úgy tűnik, hogy legalább két lövöldöző volt. Valószínűleg egymásra lőttek. Ennek következtében 12 ember találtak el a lövedékek. Jelenleg ennyi információnk van. A sérültek között ketten kritikus állapotban vannak, mondta a toledói rendőrfőkapitány helyettes hozzátéve. A legfiatalabb sebesült 14, a legidősebb 61 éves. A lövöldözés idején több százan voltak az Old West End fesztiválon. Egyértelművé kell tenni, hogy az ilyen jellegű viselkedést nem tűrjük el. És ha bárki hasonló tervezne, tudnia kell, hogy a közösség gyorsan reagálni fog, hogy megakadályozza az ilyen magatartást, fogalmazott a városi tanács vezetője. Az Egyesült Államokban szinte minden héten történik valahol egy tömeges lövöldözés. Idén eddig 171 hasonló esetet regisztráltak. Tömeges lövöldözésnek azokat az eseteket tekintik, amelyekben legkevesebb 4 embert meglőnek.
1: 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500-et. Szokolai Kinga és Mikia György beszámolója.
9: A járvány gyorsan terjed az afrikai régióban. A mostani járvány rendkívül komoly, ha összehasonlítjuk a korábbi bundibugyó kitörésekkel, ez a legsúlyosabb, amellyel valaha szembesültünk, szögezte le az Afrikai Járványügyi Központ főigazgatója. Uganda már korábban lezárta határait a szomszédos Kongói Demokratikus Köztársasággal, ez azonban a két ország közti kereskedelmi forgalmat is megszüntette. Az ebola tönkretette a munkánkat. Korábban azt mondták, hogy a teherautók átmehetnek majd, most viszont már azokat is feltartóztatják, panaszkodott egy asszony. Az Egészségügyi Világszervezet pénteken egy 6 hónapra szóló 518 millió dolláros, átszámítva csak nem 158 milliárd forintos költségvetésű tervet hirdetett meg az ebola elleni küzdelemre. A júniustól novemberig tartó program célja, hogy segítsen az afrikai országoknak felkészülni a járványra, valamint annak gyors felismerésében és kezelésében. Az afrikai országokban sokan továbbra is szkeptikusak a betegséggel szemben. Az álhírek gyorsan terjednek, ezért a szervezetek tájékoztató előadásokat tartanak a közösségeknek. Sokan csak akkor jönnek, amikor már túl késő. Ilyenkor előfordul, hogy azonnal vagy 24 órán belül meghalnak, mondta egy orvos. A WHO hangsúlyozza, hogy megfelelő ellátás mellett a betegség túlélhető.
2: Itt a krónika.
1: A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök.
2: Magyar Péter azt írta, pedagógus nap alkalmából szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekeinkért és a jövő generációjáért dolgozik. Köszönjük, köszönjük, köszönjük, tette hozzá a kormányfő. A pedagógus napot minden évben június első vasárnapján tartják. Magyarországon 1952-ben ünnepelték először.
1: Közösségi oldalán köszöntötte a pedagógusokat az oktatási és gyermekügyi miniszter is.
2: Lannert Judit azt mondta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést. A tárcavezető hangsúlyozta, ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie.
10: Pedagógus napon ezért nem csak köszönetet mondunk minden pedagógusnak, tanárnak, óvodapedagógusnak és minden nevelő, oktató, munkát végző szakembernek, hanem azt is kívánjuk, hogy munkájukat olyan környezetbe végezzék, amely megbecsüli a tudásukat, tiszteletben tartja az autonómiájukat és valódi szakmai támogatást nyújt számukra. Köszönjük a munkájukat, az elkötelezettségüket és a jövő nemzedéke iránt vállalt felelősségüket.
1: A holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán.
2: A program a holokauszt emlékműnél kezdődött, majd gyászistentisztelettel folytatódott a Kótai úti zsidó temetőben. Az eseményt azért most tartják, mert 1944. júniusában fejeződött be a helyi zsidóság deportálása, számolt be Kühner Éva történész.
11: Június 6-a körülre elvesztette Nyíregyháza és környéke valamennyi zsidó lakosát. Őket először a gettóból a város környékén lévő tanyákra, gyűjtőtáborokba vitték, majd pedig onnan szállították őket tovább Auschwitz-Birkenau-ban. Egyébként a gettó területén 17,500 ember fordult meg, ebből 4,500 volt a nyíregyházi. Közülük nagyon kevesen tértek vissza.
1: Zalaegerszegen minden év június első vasárnapján tisztelegnek a holokauszt áldozatai előtt.
2: A városból és környékéről több mint 3000 zsidót hurcoltak el 1944-ben, és csak minden tizedik ember térhetett haza, mondta Temesvári Tibor, a zalaegerszegi zsidó hitközség elnökhelyettese.
12: 1221 zalaegerszegi és környéki, több mint 3000 zala megyei hittestvérünket hurcoltak el, közülük mindössze 10% tudott visszatérni, akik a zsinagógánkat se tudták fenntartani, így az önkormányzat tulajdonába került. Az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátja a zsinagógát, így rendezvényeinket ott meg tudjuk tartani.
1: A kormány még ma jelentse be, hogy a migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre, ezt közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt írta, ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni. Hiába terel Magyar Péter, ennek így kell maradnia a jövőben is.
2: A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, így reagált közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, aki mást állít, az hazudik, és becsapja saját szavazóit is.
1: Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalat a NIS többségi tulajdon részének megvásárlását. A MOL szerint a korábbi hosszabbítás óta előre haladtak az egyeztetések. Az orosz többségi tulajdonossal, a Gazprom Neftel az újabb 10 nap pedig lehetővé teheti a tranzakció lezárását. Pálfai Csikó összeállítása.
13: Folyamatosan termelik ki az olajat a földből a NIS olajkútjai. A szerb olajvállalat az ország egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb cége, és az egyetlen, ami kőolaj és gázfeltárásával, valamint kitermelésével foglalkozik. Stratégiai fontosságú a balkáni ország üzemanyag ellátásában, de más országokba is jut az itt előállított termékekből. A magyar olajipari vállalat az elmúlt évekbeli legnagyobb felvásárlása lehet, ha megszerzi a stratégiai fontosságú üzemet. A tárgyalások pedig úgy tűnik jól haladnak, legalábbis erre utal, hogy az amerikaiak újabb 10 nappal meghosszabbították a MOL engedélyét a tárgyalások folytatására. A cél a NIS többségi részesedésének megvétele. A tárgyalási határidőt egyszer már meghosszabbították, de az szombaton lejárt. A magyar olajipari vállalat ugyanakkor közölte, hogy jelentős előrelépések történtek, ezért kaptak újabb 10 napot az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, hogy lezárják a tranzakciót a NIS jelenlegi orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom Neftel. A NIS felvásárlása azért is különösen érzékeny ügy, mert a szerb vállalat az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciók alatt áll. Washington 2025. októberében vezetett be korlátozásokat a szerb olajcég ellen, így a pancsovai kőolajfinomító működése és Szerbia üzemanyag ellátása is veszélybe kerülhet. A helyzetet az oldaná meg, ha az orosz tulajdonrész egy olyan befektetőhöz kerülne, akit az orosz, a szerb és az amerikai fél is elfogad. Ez lehet a MOL. A vállalat ezt januárban meg is erősítette. A MOL szerint a tárgyalások azóta jelentősen előre haladtak, és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a véglegesítést. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter szintén bizalmát fejezte ki, hogy sikerül kompromisszumra jutni, de hangsúlyozta, Szerbia meg fogja védeni nemzeti érdekeit. Meggyőződésem, hogy kompromisszumra jutunk a részvényesi megállapodás kérdésében. Természetesen mindent megteszünk, és a jövőben is mindent meg fogunk tenni, hogy megvédjük álláspontunkat, valamint mindenek előtt országunk érdekeit, a NIS jövőbeli működésével kapcsolatban. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a tárgyalások jól haladnak, és sikerül kompromisszumot találnunk. Az még kérdéses, hogy a MOL és a Gazprom Neft közötti tárgyalások hogyan, milyen eredménnyel és mikor zárulnak le, fogalmazott a szerb tárcavezető. Jelenleg a szerb kőolajvállalat fő tulajdonosa a Gazprom Neft, amely a részvények csaknem 50%-át birtokolja. a Gazprom több mint 11, míg a szerb állam mintegy 30%-os részesedéssel rendelkezik, a fennmaradó rész kis részvényesek és munkavállalók kezében van. Korábbi hírek szerint a magyar vállalat az üzlet megvalósulása után az oroszok több mint 56%-os részesedését vásárolná meg, a vételár pedig megközelítheti az 1 milliárd eurót. Belgrád pedig egy 5%-os csomag megvásárlásával növelhetni a részesedését, ami nagyobb beleszólást adna a vállalat működésébe. A felvásárlásnak azonban nem csak gazdasági, hanem komoly geopolitikai jelentősége is van. Elemzők szerint a NISZ sorsáról hosszú ideig lényegében Alekszandár Vucic szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök döntött. A magyarországi kormányváltás után azonban Moszkvában is felmerülhetett a kérdés, hogy továbbra is a MOL legyen-e az orosz tulajdon részvevője. Az újabb amerikai engedély alapján azonban a felek június közepéig folytathatják a tárgyalásokat, és a MOL szerint ez elegendő lehet a tranzakció véglegesítéséhez.
1: Kétszer akkora mértékben nőtt a magyar lakosság nettó pénzügyi vagyona 2010 és 2025 között, mint az azt megelőző időszakban. Erről beszélt Jávor Balázs elemző a Kossuth Rádióban.
2: A szakember hangsúlyozta, miközben a megtakarítások mértéke a GDP 115%-áról 137%-ra nőtt, addig a lakosság adósságállománya a felére csökkent. Jávor Balázs hozzátette, ez alatt az időszak alatt az emberek készpénzben tartott vagyona stagnált, de nőtt az állampapírban tartott összegek és a vállalati részesedések aránya.
14: Legtöbb nettó megtakarítással a dán, a svéd és az olasz háztartások rendelkeztek, a GDP-nek több mint 200%-a, a legkevesebbel pedig a lengyel, román, szlovák háztartások. Ha teljes Európai Uniót nézzük, akkor jól látható az, hogy az állampolgáraikat elszegényítő kommunista diktatúrák lakossági vagyont érintő pusztító örökségét a rendszerváltozások után is több mint 30 évvel sem sikerült még leküzdeni. És Magyarország az uniós mezőnynek a közepén helyezkedik el, 12. a ranglistán, tehát semmi szégyenkezésre nincs. Okunk. Ebből nem látszódik a kifosztottsága a magyar lakosságnak a pénzügyi vagyon tekintetében.
2: 8 perc elmúlt, 1:45.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Ukrajna további támogatásáról tárgyal ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Londonban. Szó volt arról, hogy lövöldözés volt egy ohiói zenei fesztiválon. Legkevesebb 12 ember megsérült, az elkövetőket még keresik. És beszámolunk arról is, hogy július 1-én megnyílik a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben.
0: Déli krónika.
1: Szigorúbb szabályok jöhetnek az elektromos rollerekkel közlekedőkre. Az elmúlt hónapokban drámaian megugrott a rolleres balesetek száma. Két gyermek életét vesztette, egy 13 éves fiú pedig hónapok óta kómában van. Áprilisban négyszeresére nőtt a gyerekeket érintő balesetek száma. Szakemberek szerint a nyár akár ennél is tragikusabb lehet. Bere Mátyás és Kovács Márton összefoglalója.
15: A biztonságos közlekedés első lépcsője nálam a sisak lenne.
16: Trényi Péter évek óta foglalkozik elektromos roller értékesítéssel Békés Csabán. Szerinte baleset elkerülés szempontjából a minél szélesebb kormány is alapvető lenne. A kormány végében kell lenni a villogónak, az irányjelzőnek. Ezen kívül a működő fék is nagyon fontos. A nagy teljesítményű rollerekre vonatkozóan keresztszabályokat kell hozni, mondja Trényi Péter, aki szerint meg kell tanítani a rollereseket, hol és hogyan közlekedhetnek.
15: Személyes tapasztalatom volt, egy zárt, nem belátható kis keresztülésben egy utcasaroknál kilépve, majd egy rolleres elgázolt, én kerékpárral jöttem a közúton.
16: Andó Tibor gépjárművezető oktató szerint a szabályozás azért is kiemelten fontos, hogy a járművezetők fel tudjanak készülni arra, mi várható egy rollerestől egy-egy közlekedési helyzetben.
17: Az elmúlt időben nagyon sok baleset, akár halálos baleset történt rolleresekkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nagyon megérett már ennek a szabályozása. Talán a sisak, a teljesítményfüggő szabályozás, ezek nagyon fontos kérdések.
16: Az embereket megosztja a kérdés, de abban a többség egyetért, hogy szabályozásra van szükség a rolleresek és a többi közlekedő biztonsága érdekében is.
18: Szerintem a nagy teljesítményű rollereknek már nem feltétlenül a járdán és a bicikli úton van a helye.
16: Az elborzasztó friss baleseti adatokra a kormány is reagált. Várhatóan a következő hetekben tárgyalják meg a rollerek szabályozására vonatkozó kérdéskört, mondta Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.
19: Kereszt ne egy lépcsőbe módosítsuk, hanem kettőbe, gyorsan lépjünk rollerügyben, és aztán a teljes átfogó felvizsgálat az nyilván egy hosszabb ideig tartó, nagyobb társadalmi egyeztetés, több kresszoktatást igénylő változtatást, tehát arra több időt kell hagyni.
16: Hogy pontosan milyen korhatár, sebességkorlát vagy esetleg kresszvizsga várható, a részletes javaslatból derül majd ki.
1: 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója.
2: Petrovai László hozzátette, a Gárdon, Máiban és Orfűn, az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A szervezők ezzel a lehetőséggel szeretnék meghálálni, hogy a fiatalok a magyar identitást és a magyar oktatást választották.
20: Az a fontos ezeken a rendezvényeken, hogy magyarul tudnak beszélni, és azt látják, hogy a környezetük is magyarul válaszol. Mert sokszor ezek a diákok, akik a mély szorványban élnek, ők azt tapasztalják, hogy a magyar az a nagymama nyelve, vagy a tanító nyelve, vagy a lelkész nyelve, és nem érzik azt igazán, hogy ez egy élő, erős, illetve hát egy virágzó kultúra a miénk.
1: A legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány. A szeptember 30-ig tartó tilalom alatt a szakemberek új természetvédelmi szabályokat dolgoznak ki, és felmérik az erdők állapotát. Az élő környezetért felelős miniszter májusi meghallgatásán már beszélt a moratóriumról. Gajdos István akkor azt is mondta, átgondolják az erdészetek szerepét is a védett erdőkben. Barna Péter összeállítása.
3: A legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken a kormány fakitermelési moratóriumot vezet be, jelentette be Köböl Anita.
21: A kormány döntött arról, hogy átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be.
3: A kormány szóvivő kiemelte, szeptember 30-áig szünetelni fog az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotára érdemben hatással van, viszont a biztonsági, természetvédelmi és erdőfenntartási munkák továbbra is elvégezhetők.
21: A moratórium ideje alatt a szakemberek felmérik az erdők állapotát, kidolgozzák az új természetvédelmi szabályokat, és csak ezután születik hosszú távú döntés az erdőgazdálkodás rendszeréről. A moratórium nem fog fennakadást okozni a tűzifa igények teljesítésében, hiszen kifejezetten az erdők védett részére vonatkozik.
3: Az idei tűzifa egy részét április közepéig már kitermelték az Egererdő ZRT erdeiben, sőt, több rönköt már fel is hasogattak. A szilvásváradi erdészet vezetője arról beszélt, jelenleg a bükk és az erdő eredeti faállományának helyreállításán dolgoznak. Bognár Bence szerint a moratórium lehetőséget teremt, hogy kialakítsák az erdők és az erdőkezelés hosszú távú céljait.
22: A moratórium lényege, hogy olyan fakitermelési munkákat ne végezzünk, amik nagy vágásterülettel, felújítási kötelezettséggel járjanak.
3: A korlátozás nem érinti az erdőnevelési munkákat, a hatóság által elrendelt fakitermeléseket, a közvetlen élet és balesetveszély elhárítására vonatkozó beavatkozásokat, illetve az őshonos élővilágot veszélyeztető inváziós fajok eltávolítását.
23: Az ökológiai szemléletű erdők kerüljenek előtérbe.
3: Az élő környezetért felelős miniszter már májusban a miniszter jelölti meghallgatásán beszélt arról, hogy tervben van a moratórium a védett erdőkben zajló fakitermelésre, illetve felfüggesztik a tarvágást is.
23: A tarvágás végtelen káros, most nem csak az élővilág szempontjából, nem csak az erdő szempontjából, hanem végtelen káros a vízmegtartás szempontjából is. Ezt át fogjuk gondolni.
3: Gajdos László azt is közölte akkor, hogy a 21 állami erdészet működését is újra kell gondolni, és az ökológiai szempontokat kell előrébb helyezni.
1: Július 1-én megnyílik a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem 1 hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dinó kiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap. Kócán Dávid összefoglalója.
24: Kevesebb, mint egy hónapjuk maradt a szakembereknek az előkészületekre. Július 1-én ugyanis megnyílik a Biodóm központi csarnokának egy része a látogatók előtt. A fővárosi állat- és növénykert új attrakciója egy trópusi oázis hangulatát teremti meg, mondta az intézmény főigazgatója.
25: Ez egy óriási növényház lesz első körben, azért is hívjuk városi oázisnak, és a növények mellett lesznek állatok is, különböző helyeken, kisebb számban, mint a végleges program, de azt gondolom, hogy egy nagyon komplex élmény lesz az egész látogatás.
24: Sós Endre elmondta, hogy az új 1 hektáros bemutatótérben 10 állatfaj, mintegy 30 egyedével találkozhat a közönség.
25: A legkülönlegesebbek a hulmánok, ez egy langurféle, bele, de lesznek ritka madarak, baliseregélyek, vagy palláni pávafácán, lesznek sarkantyús teknősök, és az állatbemutató is át fog költözni.
24: Az állandó látványosságok mellett időszakos programokkal is készül az intézmény. A közeljövőben egy dinó kiállítás és egy a barlangok és ásványok világát bemutató tárlat várja az érdeklődőket. A hosszú távú tervek között szerepel az épület egyéb elzárt területeinek megnyitása, valamint az elefántok és a kaliforniai oroszlánfókák átköltöztetése. Sós Endre emlékeztetett, a biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ban szerkezetkész volt, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A különleges kupolás épület iránti érdeklődést jelzi, hogy az elmúlt években több mint 230 ezeren vettek részt az időszakos kiállításokon.
25: Megpróbáljuk élettel megtölteni a biodómot, hiszen az épület.

0: A fűben lapódva hívja anyukáját egy újszülött őzgida. A jelenség gyakorinak számít az üzek március végétől június közepéig tartó ellési időszakában, ami egybeesik a gépesített mezőgazdasági kaszálások kezdetével. Ilyenkor rendkívül körültekintően kell eljárniuk a gazdálkodóknak, hogy ne veszélyeztessék az újonnan világra jött állatokat, mert az első 2-3 hétben veszély esetén nem menekülnek el, hanem a földhöz lapulnak a kis állatok.
1: Amikor traktorok dolgoznak egy kaszáló részen, ugye vagy egy luternásban, akkor ezek a nagy munkaszélességű és nagy munkasebességű gépek, amik egyébként alacsony tarlót vágnak, az őrzgida lelapul a földre, és kaszáló gépivel az róhatatlanul kárt okozhat benne.
0: Hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdálkodásért Felelős Minisztérium vadgazdálkodási főosztályának tájegységi fővadásza. Kammerman Péter a Krónikának elmondta, az állatok védelme érdekében 2024-ben hozták létre az őzgida mentés és jelölési programot, amelyben hőkamerás drónok segítik a fűben lapuló állatok felkutatását.
1: A földhasználó gazda tudja, hogy mikor van olyan állapotban a kaszálandó terület, amikor neki érdemes lekaszálni. Akkor nekünk előtte, hajnalban, de még nagyon-nagyon fontos, hogy aznap le kell repülni ezt a területrészt ezzel a hőkamerás drónnal, és le kell vinni az őrgidákat.
0: A szakember emellett arról is beszélt, hogy milyen módon jelölik meg a gidákat.
1: Ahol a gida konkrétan van, ott egy papírládába, műanyagládába egy fedővel ellátva gyakorlatilag behelyezzük, ami fűvel ki van előtte bélelve. Nagyon fontos az, hogy csak is kesztyűvel és a környezetből szakított fűfélékkel lehet megfogni az őrgidát, hogy még ezzel is csökkentsük az emberi illatanyagot rajta. Hogyha ezen az egyszerűbb megoldást választjuk, akkor egy jelölő karóval és mondjuk egy szalaggal, amit fúj a szél, ott hagyjuk az adott helyszínen, és akkor gyakorlatilag 2-3 négyzetméter meghagyott kaszáló résszel körbe kaszálja a traktor az ott hagyott őrgidát. Ha kisebb tábláról van szó, akkor pedig ugyanez a tematika, hogy kesztyűs kézzel megfogjuk az őrgidát, berakjuk szintén ebbe a dobozba, és elvisszük a tábla szélére.
0: Kammerman Péter hozzátette, miután az adott területen befejezték a kaszálást, a ládába helyezett állatot szabadon engedik.
2: Több 100 millió forintos kárt okoznak a vadmadarak a korai fejlődésben lévő kukorica, borsó, bab, búza táblákban, ahova gyakran tucatjával szállnak le a vadludak, vetési varjak és seregélyek. A gazdálkodók szerint a jelenlegi szabályok alkalmatlanok a károk jogszerű kezelésére, ezért drasztikus megoldásra lenne szükség.
3: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara környezeti fenntarthatóságért felelős országos alelnöke azt mondta, a gazdák évek óta nem kapnak segítséget a védelemhez. Szollát Tibor hozzátette, átmeneti megoldásokat alkalmaznak ugyan a gazdák, ezek a technikák azonban nem jelentenek igazi védelmet.
4: Kukorica esetében van egy csávázószer, ami hánytatószer, mondjuk a varjú egy okos állat, egy idő után rájön, hogy ezt a kukoricát eszi, akkor az nem jó neki. Vagy vannak olyan technológiák, amikor mondjuk elcsúsztatunk vetést, mélyebbre vetünk, de ez nem oldja meg ezt a problémát. Az épeszű megoldás az az lenne, hogyha valamilyen módon vagy korlátozni kellene a számát a varjaknak, vagy akkor azt kell mondani, hogy ezt el kell viselni, de akkor a magyar államnak valamilyen formában gátlanítania kell a gazdákat, mert ma már vannak olyan régiók, ahol nem lehet különböző növény fajokat elvetni, mert egyszerűen lehetetlen megvédeni.
5: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a Biatorbágy csomópont felhajtóágát a 17-es kilométernél. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávukat lezárták. Az M0-as autóút északi szektorán az M2-es autóút csomópontja a 11-es főúti végcsomópont között tisztítják a burkolatot. A 11-es főút felé vezető oldalon a 71-es és a 77-es kilométer között a belső sávot lezárták. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek. A 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kispesten az Ady Endre utat lezárták a Kisfaludi utca és a Petőfi utca

0: között egy rendezvény miatt hétvégére. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik terelt útvonalon, mely a Templomtér megállót nem érinti. A 9. kerületben a Mester utcát hétvégére egyirányosították a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusz jár. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütésre számíthatunk, azonban egy-egy zápor előfordulhat. További részletek Molnár Csilla meteorológustól. Szervusz!
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat! A záporok száma viszont egyre kevesebb lesz, úgyhogy ezek is majd inkább frissítőleg hathatnak ránk, hiszen a levegő melegszik a folytatásban. Egyébként ma délután is csak az északi középhegység térségében alakulhatnak ki inkább rövid ideig tartó záporok, zivatarok, valamint késő délután este felé az Alpok aljára sodródhat be. Az éjszaka viszont teljes lesz a nyugalom, és nagyon enyhe is lesz az idő, hiszen többnyire bőven 10 fok felett alakulnak a minimum értékek. Holnap pedig mindenütt napsütésre ébredhetünk, és ezért a napsütés egészen nagy területen zavartalannak ígérkezik, bár délután néhol képződnek gomoly felhők, és elvétve lehet egy-egy rövid ideig tartó zápor, vagy inkább futózápor, ezek sok helyen teljesen észrevehetetlenek lesznek, úgyhogy nem nagyon kell velük foglalkoznunk, tényleg inkább a napsütést lehet kihasználni. És a napsütés hatására a hőmérséklet egyre több ponton eléri a 30 fokot, sőt már néhol meg is haladja. Összességében 26 és 31 fok közé melegszik a levegő, végig szélcsend lesz, úgyhogy szinte mindenütt teljes lesz a nyugalom. Kedden már azért kicsivel több gomoly felhő képződik, az esti órákban pedig nyugaton már lehet egy-egy zápor. Aztán szerdán több ponton szükség lesz az esernyőkre, viszont ezen a két napon még a hőmérséklet magas marad, 32-33 fok is valószínű. Csütörtökön viszont egyre több ponton kialakulnak záporok és zivatarok, sőt, ezen a napon a szél is megerősödik, úgyhogy pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Nagy hidegre nem kell számítani, azért csütörtökön is 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek, péntektől pedig mindennek vége is lesz, újra melegszik a levegő, és inkább napsütésre lehet majd számítani a jövő hét második felében is. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszonthallásra!
2: Csilla, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszonthallásra!
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Döntőbe jutott a Győr a női kézilabda BL-ben. Ismét győztek a labdarúgó világbajnokságra készülő brazilok. Antonelli indulhat az első helyről Monakóban. Jó napot kívánok, Mudica Istvánt hallják.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: A Győr egy utolsó percben szerzett góllal 31-30-ra legyőzte a francia Brest együttesét a női kézilabda bajnokok ligája budapesti négyes döntőinek tegnapi második elődöntőjében, és bejutott a fináléba. Az Eto úgy összességében a 8. sorozatban pedig a 3. BL győzelméért léphet ma pályára. Ellenfele pedig a francia Metz lesz majd, amely a másik elődöntőben a román Cseszeme Bukarestet győzte le. Szemerei Zsófit, a győriek magyar válogatott kapusát. Jó András kérdezte a döntőbe jutás után.
6: Ha visszanézzük az előző mérkőzéseket a Brest ellen, akkor mindenhol azt látjuk, hogy elképesztően szoros meccseket vívott a Győr a Brest-tel szemben. Gondolom, ti is ilyen mérkőzésre készültetek.
7: Tudtuk, hogy nagyon jó játékosaik vannak, nagyon jó támadást tud összerakni ezzel a gyors csapattal a RAF, és tényleg nagyon jó egyegyező játékosaik vannak. Sajnos most nem nagyon tudtuk úgy védekezésbe megállítani őket. Így nekünk is sokkal nehezebb dolgunk volt hátul, viszont tényleg az, hogy innen is sikerült behúznunk a mérkőzést, ez mutatja csapatnak az erősséget.
6: Ugye az ilyen meccsekre szokták azt mondani, hogy a közönség szórakoztató. Én nem tudom, mennyire élvezhetett, mi annyira nem illeráltuk az összes körmünket egyébként. Hogy tudtuk ilyenkor átlendülni, főleg amikor az utolsó percben még vezet a Brest?
7: Szerintem azért közönség szórakoztatóbb lett volna, hogyha könnyebben nyerünk. Nem ezt terveztük, viszont tényleg ez mutatja egy csapatnak az erősséget, hogy az ilyen mérkőzést is be tudja húzni, úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok a csapatomra.
5: Most következzen a győriek svéd vezetőedzője Per Johansson.
8: I have to admit that Brest had a grip.
9: Be kell vallanom, hogy megfogott minket a Brest, és nagyon nehéz pillanatokat okozott. Nagyon jók voltak a támadásaik, és elnyomtak minket. Viszont tisztában voltam a játékosaim képességeivel, és az utolsó 5 percben elmentek a falig.
5: A Győr ellenfele pedig, tehát a Metz lesz majd a mai döntőben. Az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató francia együttes a másik tegnapi elődöntőben. 32-27-re győzte el a román Cseszeme Bukarestet. A Brest-Bukarest bronzmeccset ma 15, a Győr Metz döntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Dómban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálit pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Visszatérve a tegnapi Metz Bukarest elődöntőhöz, most hallgassuk meg a magyar válogatott Vámos Petrát, aki Szabó Szilviának nyilatkozott a Metz döntőbe jutása után.
1: Mi változott szerinted például a tavalyi helyzethez képest? Ugye akkor elveszítettétek az elődöntőt, és a Brestnek voltak már elvesztett elődöntői. Miben voltatok most fókuszáltabbak, jobbak, fegyelmezettebbek? Mit éreztél belülről?
10: Én azt éreztem, hogy nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre, mind támadásban, mind védekezésben. Tudtuk tartani azokat az elveket, amiket megbeszéltünk, illetve ami a mentális részét illeti a dolgoknak. Én úgy érzem, hogy tényleg így az edzőnkkel az élen próbáltuk ezt is egy meccsként megélni. Tudtuk azt, hogy hihetetlen atmoszféra lesz itt, és úgy érzem, hogy végig higgadtak tudtunk maradni. Nem vettük a vállunkra azt a terhet, hogy még a meccsnek nem sikerült a döntőbe jutni, hanem úgy voltunk vele, hogy ez az egy mérkőzés, megtesszük, amit lehet, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, és nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben.
1: Petra, szerinted a számított-e, hogy itt tavaly is itt voltatok? Tudtátok már, hogy milyen ez a körítés, a hangulat, a média figyelem, a szurkolók? A Bukarestnek nem volt ilyen tapasztalata.
10: Biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott. Nyilvánvalóan ezt az atmoszférát, ezt nem lehet megszokni, tehát bemelegítés közben is libavőrös az ember, és tényleg fantasztikus ennyi ember előtt játszani, illetve valóban így az egész millió teljesen más. Azt érzem, hogy tényleg tavalyról tudtuk ezeket a tapasztalatokat beépíteni, és tudtuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy talán ezzel kevesebb energia ment el, és ezt is a meccsre tudtuk összerakni.
4: Nemzeti Sport Krónika.
5: Távozik az Olegeszeg labdarúgó csapatának vezetőedzője Nuno Campos, aki a román Dinamo Bukarest irányítását veszi át. Az 51 éves portugál szakember tavaly nyáron érkezett a ZT együtteséhez, amelyel végül az 5. helyen végzett az NB1-ben, és a döntőbe is bejutott a Magyar Kupában. Mauricio Jakobacsi lett a Budapest Honvéd labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Az első osztályba visszajutó együttest ugyanis a svájci születésű olasz szakember irányítja majd az új idényben. Jakobacsi korábban vezetőedzőként Svájcban, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban is dolgozott. Brazília 2-1 nyert Egyiptom ellen. Két egyaránt a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott felkészülési mérkőzésén Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya a következőket mondta a VB előtti utolsó meccset követően.
11: Már megvan a fejemben a kezdőcsapat a Marokkó elleni első meccse. Rafinha és Vinicius Junior jól működtek együtt a pályán, helyzeteket alakítottak ki, és mindketten jó meccset játszottak. Marquinhos és Gabriel Magalhães terveim szerint kulcsemberek lesznek. Még nem 100%-osak, de egy hét és rendben jönnek.
5: További három VB résztvevő válogatott is pályára lépett magyar idő szerint ma hajnalban. A címvédő Argentina 2-0-ra Hondurászt, Törökország 2-1-re Venezuelát, Curaçao pedig 4-0-ra Arubát győzte le. Az argentinoknál a korábban sérüléssel bajlódó Lionel Messi még nem lépett pályára, de a kispadon már ott volt, most a szövetségi kapitányt Lionel Scaloni-t hallják.
12: Nem arról van szó, hogy nem gondolunk a címvédésre, de nincs ott folyamatosan a fejünkben. Amikor Katarba mentünk, akkor sem csak arra gondoltunk, hogy világbajnokok leszünk. Most is az a célunk, hogy versenyben legyünk, és minden meccset ugyanolyan hozzáállással játszunk le. Ez tesz minket igazán versenyképessé, és ezért látnak minket olyannak, amilyennek. Szerintem nem szabad egyetlen célt kitűzni, mert ha csak arra koncentrálsz, lehet, hogy nem úgy játszol, ahogy kellene. A lényeg az, hogy mindig próbálkozz, hozd ki magadból a legtöbbet, és ha jönnek a sikerek, az nagyszerű. Ha pedig nem jönnek, akkor is nyugodt lehetsz, mert mindent megtettél, amit lehetett.
5: A második meccsét is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában, mivel 3-0-ra legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Megszerezte második aranyérmét is a budapesti szabadtüdős búvárvilágbajnokságon Törőcsik Zsófia, aki a női 1-20-os számot nyerte meg a tegnapi zárónapon. A magyar versenyző végül 278 métert teljesített egy levegővel a Duna Arénában, így magabiztosan lett világbajnok, majd Kósós Kristófnak összegzett.
13: Eléggé látszott, hogy hamar túl akarok lenni rajta, mert nagyon erős tempó diktáltam, tehát ennek következménye is, hogy nyilván elfáradt a lábam. Úgyhogy leginkább az izomfájdalom miatt jöttem ki, nem a levegő hiánya miatt, de ez most azt kell, hogy mondjam, hogy most ez így volt jó, ahogy volt. Nyilván egy picit, ha rá gyúrnék a következő, nem tudom, egy hónapban, akkor lehet, hogy meg lenne megint a 300. Nem volt az olyan nagyon messze, de most igazából ez ilyen biztonsági játék volt egy picit, és nagyon boldog vagyok, mert egyébként óriási az a közönség, aki itt kín van, de nagyon sokan vannak kint, és hallani is, hogy nagyon, nagyon jól szurkolnak, és ez nagyon nagy élmény, meg az, hogy itt Budapesten, Magyarországon, itthon világbajnok lehet lenni kétszer, ráadásul ez ennél többet most nem is kívánhattam volna.
14: Ez, ami most így a szemed előtt lebeg majd, mint következő cél, most ugye itt a nyár elején vagyunk, mire fókuszálsz a következő időszakban majd?
13: Megyek vissza a tengerbe, igazából már jövő héten, és még a nyár közepe felé megpróbálom egy méterrel lejjebb vinni az aktuális világrekordot még.
5: Pályafutása 10. felnőtt magyar bajnoki címét nyerte meg Pupréka a budaörsi Cselgáncs országos bajnokságon. A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes versenyző Ipponnal győzte el az 52 kg-os kategória döntőiben Szabó Cseperkét. A férfiaknál is több esélyes is nyert az OB-n, mint például a 100 kg feletti súlycsoportban az olimpikon Végzsombor. Tóth Krisztián először vett részt a hazai szövetség elnökeként OB-n, most ő értékel Mohai Bence a riporter.
15: Mennyire kellett így más szemmel nézned az országos bajnokságot, mint amikor még versenyzőként vagy ex-versenyzőként voltál jelen?
16: Nyilván ez egy teljesen más pálya. Eddigiekben versenyzőként és edzőként funkcionáltam lokálpatrióta szerepben. Most azt próbáltam megnézni és elemezni, hogy hányan jönnek, hány klubból, milyen esélyek vannak, hol, miként. Tehát ez egy teljesen másik szemszög.
15: Hogy tetszett?
16: Tetszett. Bízok abban, hogy a nívója az egyre nagyobb lesz. Próbálunk afelé orientálódni, hogy minél többen és minél komolyabb minőséget képviseljünk majd a hazai judó legnagyobb eseményén. Úgyhogy ezt az irányt próbáljuk tartani. Nekem ez most első körben kifejezetten tetszett. Karcoltuk a 150 főt, ami az elmúlt időszakra nem volt jellemző, tehát ez már kapásból egy jó ugrás. Ehhez felépítettünk egy olyan válogatási elvet és rendszert, hogy lehetőséghez méltan a legtöbben a saját súlycsoportjukban induljanak és akarjanak jönni magyar bajnokságra. Ne az legyen, hogy jó, most ezt nem tudok rajta elindulni, mert valamilyen más egyéb elfoglaltságom van, úgyhogy ezt próbáljuk meg a közeljövőben is ugyanígy csinálni.
15: Rutinos versenyzők tudtak még mindig dominálni a súlycsoportjukban. Ez milyen jövőt vetít előre? Mennyi munka van azzal, hogy itt a lyukakat betömje akár a szövetség, akár a szakma?
16: Nagyon sok természetesen. Az egyik oldalról nagyon nemes és jó dolog az, hogy a régi nagyjaink ugyanúgy megmérettetik magukat, ahogy 5-10 évvel ezelőtt. A másik oldala pedig az, hogy kell azzal foglalkoznunk, hogy a lehető legtöbb utánpótláskorú versenyzőt kikupáljuk és olyan minőséget képviseljenek, hogy a nagy öregeinket megfogják.
15: Milyen kilátásai vannak most a judónak utánpótlás meg a jövő szempontjából?
16: Ez egy nagyon nagy és komplex feladat. Próbáljuk a lehetőséghez méltán a legtöbbet adni a sportnak azért, hogy minél komolyabb, hogy is mondjam, szintet képviseljen a magyar olimpiai programban és az olimpiai sportágak között.
5: Mira Andrejeva sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenye. A 19 éves orosz játékos a döntőben a selejtezőből érkező lengyel Maja Valinskát győzte le két játszmában, és először nyert Grand Slam tornát.
4: Nemzeti Sport Krónika.
5: Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Form 1-es monakói nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes 19 éves olasz pilóta indulhat majd az első helyről a mai futamon. A második a négyszeres világbajnok Max Verstappen lett, míg a harmadik és a negyedik helyről a két Ferrari zárt, Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. A ma 15 órakor kezdődő futamot az M4 Sporton élőben láthatják. Az első helyről induló Kimi Antonelli az időmérő után így nyilatkozott.
17: Rendkívül elégedett vagyok az utolsó körrel, de ebben a csapat munkájának legalább akkora szerepe volt, mint nekem a kormány mögött. A tavalyihoz képest idén teljesen más hozzáállással versenyezhetünk, sokkal jobban megbízhatunk az autóban, így bátrabban és magabiztosabban vezethetjük, és eddig ez jelentette a különbséget a javunkra.
5: Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője indulhat az élről a magyar nagydíj mai főfutamán, a gyorsasági motoros világbajnokságon a MotoGP kategóriában. A VB lovas Marco Bezzecchi viszont csak a 6. helyről kezdheti meg a ma 14 órakor kezdődő versenyt. Most a király kategóriában 7-szeres világbajnok Marc Márquezt hallják, aki a tegnapi sprintfutamot is megnyerte.
18: This morning I tried to be aggressive on the bike.
9: Reggel próbáltam agresszívan vezetni, amivel sok energiát elégettem. Az előző naphoz képest ezúttal mindent kint hagytam a pályán. Remélem, hogy a dobogóért küzdhetünk, de ez nagyban függ majd a rajtomtól.
5: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
19: Vízállás jelentés.

0: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 7-én. A Duna hazai szakaszán Dunaföldvárig jellemzően apad, alatta árad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 20,1, Budapestnél 21,1, Mohácsnál 22,6 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 101 cm, 18%. Medve 160, 16, Nagybajcs 121, 18, Gönyű 75, 18, Komárom 126, 16, Esztergom 98, 14, Nagymaros 47, 15, Budapest 167, 16, Dunaújváros 39, 14, Dunaföldvár mínusz 74, 14, Paks 61, 16, Dombori 97, 18, Baja 188, 17, Mohács 196, 16. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 30 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló, 1735,2 és 1733,3 között 26, 100, 1900, piros úszó mellett 29, 60, 1900. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló, 1699,3 és 1697,7 között 25, 120, 1600. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló, 1616,7 és 1616,3 között 25, 110, 400. Középen 29, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló, 1521,8 és 1520,8 között hajó útszűkület, szélessége 130 méter, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdnál mínusz 98, 3, Árpás mínusz 80, 10, Győr 240, 28, a Marcal-Moritz hidánál mínusz 32, 12, az Ipoly-Nógrád-Szakálnál 43, 7, Balassagyarmat mínusz 76, 8, a Sió Simontornyánál 108, 14, Szekszárd 277, 41, a Mura-Letenyénél 126, 16, a Dráva Őrtilosnál mínusz 56, 19, Barcs mínusz 78, 12, Dráva-Szabolcs 58, 17. A Tisza a hazai szakaszán Vásáros-Naményig apadó, alatta kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 19,7, Tokajnál 23,1, Szolnoknál és Szegednél 22,5 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Vásáros-Namény mínusz 167 cm, 6%, Záhony mínusz 272, 8, Dombrát 23, 21, Tokaj 470, 59, Tiszalök alsó mínusz 45, 27, Tiszafüred 560, 71, Kisköre felső 747, 64, Kisköre alsó mínusz 340, 0, Szolnok mínusz 297, 0, Csongrád mínusz 156, 14, Szeged 96, 27, Zánta 243, 39, Titel 109, 21. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 81 cm, 44%, átlag vízmélysége 329 cm, hőfoka Siófoknál 21,4. A Velencei-tó vízszintje és mederteltsége 57 cm, 2%. Hőfoka Agárnál 21,4. A fertőtó vízszintje és mederteltsége nincs jelezve. Hőfoka Fertőrákosnál 20,8. Az országos vízjelző szolgálat jelentését olvastuk fel 2026. június 7-én.
1: Műsorajánlat. 8. BL sikerét írheti el az Eto női kézilabda csapata a legrangosabb európai kupában. A budapesti MVM Dome-ban ismét francia ellenféllel kell szembenéznie a címvédőnek az elődöntőt követően. Győr, Metz női kézilabda bajnokok ligája döntő élőben ma 18 órától a Kossuth Rádióban.
2: Hagyományok.
3: Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa. És ebből akkor mit tudsz kihozni?
2: Tehetségek.
4: Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket, azért vagy az alapokat megtanulja rendesen.
2: Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
6: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: 13 óra, hírek röviden. Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási miniszter köszöntötte a pedagógusokat pedagógus nap alkalmából. Ukrajna támogatásáról tárgyal ma Volodymyr Zelenszky Londonban. A találkozón a brit miniszterelnök, a francia elnök és a német kancellár is részt vesz. Lövöldözés volt egy ohiói zenei fesztiválon. Legkevesebb 12 ember sérült meg, az elkövetőket még keresik. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel, záporral. Éjszaka 11-17 fok lesz.
1: Műsorajánlat.
7: Nem baj, ha kimaradunk valamiből. Nem lehet túl népszerű, a jó tanács pedig olimpiai bajnok sportolótól származik. Állítja, a sebesség többször árt, mint használ, a lassulás, a megállás pedig csak jót tehet. Történeteink ezúttal mesékről, elképzeltekről és igaziakról szólnak, amelyek éppen ott és akkor valakinek megváltoztatták az életét.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
8: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
1: Jó ebédhez szól a nóta.

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 7-én is jó ebédhez szólánóta. Itt a Kossuth Rádióban tartsanak velem egészen 13:30-ig. Jó szórakozást és kellemes időtöltést kíván a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. A nyitányt Bangó János prímás és zenekara adta meg, a 33 Rózsafámon című csárdást hallottuk, és már is Tarnai Kis László énekel, legkedvesebb nótáiból fűztem össze egy csokrot, elsőként az a hallgató csendül fel, melyet Tarnai Kis László sosem hagy ki fellépései során, ez a Hogyha ír majd édesanyám című nóta, Réffi Lajos szerzeménye, aztán a Sűrű sötét erdő című andal követően helyet kap az Ennek a kislánynak rövid a szoknyája és a Tíz pár csókot egy végből című csárdás is. Tarnai Kis Lászlót Szalai Antal zenekara kíséri. Fogadják sok szeretettel, kellemes időtöltést kívánok!

0: Ezzelet megpróbálom, hogy megtudják.
1: A cigányzenész társadalom legendás muzsikusainak névsorát olyan nevek fémjelzik, mint például a Kossuth-díjjal is kitüntetett Kállai Kisernő klarinét művész, de sosem feledjük Ökrös Oszkár szintén Kossuth-díjjal kitüntetett cimbaló művész játékát sem, és ugyanígy gondolunk Szegfő Károlyra, aki csodás dallamokat és hangokat varázsolt elő gordonkájából. Hát emlékezzünk most Szegfő Károlyra, Huber Imre szerzeményével, melynek címe Pest.

Az elmúlt percekben csellón Szegfő Károly muzsikált itt a Kossuth Rádióban. A folytatásban már egy 1975-ös rádió felvételen énekel Pere János, Déki Lakatos Sándor és zenekarának kíséretével elhangzik a Panaszkodik a furuján, a Szőke lány a rózsám és a Háza mereszére rászállott egy árván maradt fecske című magyar nóta. Dóczy József szerzeményeiből válogatunk.

Kedves hallgatóink, alig hogy köszöntöttük egymást egy szűk fél órával ezelőtt, már is elérkezett a búcsú ideje. A mai adásban felcsendült Bangó János és zenekarának játéka. Válogattunk Tarnai Kis László és Pere János nóta felvételeiből, de elhangzott még Szegfő Károly Gordonka szólója is. Legvégül Járóka Sándor és Cigány zenekara muzsikál. Én ezzel a felvétellel megköszönve mai megtisztelő figyelmüket, jó étvágyat kívánok vasárnap ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Várom önöket jövő héten is, szombaton és vasárnap ugyanebben az időben. Addig is vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári Bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson-mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári Bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: Óra 13:30, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak, közösségeket építenek. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy ohiói utcai fesztivál közelében. Legkevesebb 12-en megsebesültek, 2 ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese azt mondta, egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő felvételeket, amelyek segíthetnek a keresésben. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militári Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év

0: Pesti MVM Dómban ismét francia ellenféllel kell szembenéznie a címvédőnek az elődöntőt követően. Győr, Metz női kézilabda bajnokok ligája döntő élőben ma 18 órától a Kossuth Rádióban.
1: 30 perc alatt a föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.

0: Egy 6 éves kisfiú egy 1300 éves viking kardot talált. Az elfeledett tenger alatt járó. Egy német szórakozóhely különös története. Európa egyik legnagyobb homokpusztája. Natasha Atlas hamarosan Magyarországon koncertezik. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! A történelem nagy felfedezéseihez általában régészeket, ásatásokat vagy hosszú kutatómunkákat társítunk a fejünkben. Norvégiában azonban nemrég egy egészen különleges lelet került elő, méghozzá olyas valakinek köszönhetően, aki még csak az általános iskola első éveiben jár. A történetet Dian Gergő meséli el.
1: A mindössze 6 éves Henrik Refsnes Mörtvedt egy iskolai kiránduláson vett részt Kelet-Norvégiában, a Hadeland nevű régióban. A gyerekek egy mezőn sétáltak, amikor Henrik figyelmét felkeltette valami a földben. Egy rozsdás fémdarab állt ki a talajból. A legtöbben valószínűleg elsétáltak volna mellette, ő azonban szólt a tanárainak. Szerencsére ők is úgy látták, hogy érdemes komolyabban utána járni a dolognak, ezért értesítették a szakembereket. A vizsgálatok során kiderült, hogy nem egy mezőgazdasági eszközről vagy fémhulladékról van szó. A földből egy több mint 1300 éves kard került elő, ami a szakértők szerint a viking kor kezdeti időszakából, a meroving korszakból származik, valahonnan a 700-as évek első feléből. A fegyver, amit norvégul énegének neveznek, egy körülbelül 80 cm hosszú, egyélű kard. Bár az évszázadok során erősen korrodálódott, a formája még mindig jól felismerhető. A kutatók szerint egykor igen értékes tárgy lehetett, a kard készítés ugyanis ebben az időben rendkívül bonyolult és költséges folyamatnak számított. A jó minőségű vas előállítása, a kovácsolás és az edzés komoly tudást igényelt, ezért egy ilyen fegyver birtoklása nem csak katonai előnyt, hanem társadalmi rangot is jelentett. A régészeket különösen érdekli ez a lelőhely. Hadeland régiója évszázadok óta ismert történelmi terület, a környéken ugyanis számos vaskori sírhalmot, ősi településnyomot és gazdaságot tártak már fel. A mostani felfedezés arra utalhat, hogy a térség a vikingkor előtti Norvégia egyik fontos központja lehetett. A legnagyobb kérdés persze az, hogy kié volt a kard? Egy harcosé? Egy helyi vezetőjé? Esetleg egy tehetős földbirtokosé? A választ valószínűleg soha nem tudjuk meg teljes bizonyossággal. Az viszont árulkodó, hogy a kard nem egy sírban vagy kincseket rejtő feltárási részeként került elő, hanem csak úgy önmagában hevert. Ez újabb kérdéseket vet fel. Vajon elveszítették? Elrejtették esetleg? Vagy talán valamilyen már a feledésbe merült esemény nyomát őrzi? A fegyvert jelenleg az Oszlói Kulturális Történeti Múzeumban vizsgálják. Modern röntgen és anyagvizsgálati eljárásokkal próbálják feltárni a szerkezetét, a készítésének módját, de azt is, honnan származhatott maga az alapanyag. Ennek a karnak a története azonban, legyen bármilyen érdekes is, nem csak a múltról szól. Arra is emlékeztet bennünket, hogy a történelem sokszor a legváratlanabb helyeken bukkanhat fel. Nem mindig egy ásatáson vagy egy múzeumban találkozunk vele. Néha lehet, hogy csupán egy mező, egy iskolai kirándulás és egy 6 éves kisgyerek kíváncsisága kell ahhoz, hogy egy több mint 1300 éves elhallgatott történetet újra megismerhessünk.

0: Viking kard megtalálása után folytassuk műsorunkat egy szintén érdekes tárgyal, amit nem a földben, hanem a víz alatt talált meg két skót halász. A részleteket Tóth Vali mondja el.
1: John Baker és Harold Hasty ma már nyugdíjas, igazi vén tengeri medvék, de történetünk idején néhány éve még aktív tengerészek voltak, és épp a Skóciától északra fekvő belső Hebridák szigetcsoportjától néhány kilométernyire haláztak. Már indulóban voltak hazafele, amikor hálójuk valami irgalmatlanul nehéz tárgyba ütközött. Alaposabban szemügyre véve kiderült, hogy nem tengeri szörny, nem bálna, nem is valamiféle roncs vagy mondjuk bója volt a lelet, hanem egy tenger alatt járó, méghozzá élénk sárga színű, mintha egyenesen a híres Beatles slágerből szabadult volna ki. Nagy nehezen elvonszolták a kis halászfalu kikötőjébe, és megkezdődött a hónapokig tartó találgatás, hogy ugyan pontosan mi is lehet az, amit találtak. A nagyjából 3,5 méter hosszú, majdnem 850 kilós vízijárműbe ember nem fér ugyan be, de az minden jel szerint képes volt víz alatt közlekedni, méghozzá távirányítással. A hajótest orrrészén a haditengerészet jelzései és kódjai voltak láthatók. A két megtaláló felvette hát a kapcsolatot a Védelmi Minisztériummal, hogy érdeklődjenek. Az illetékesek azonban határozottan tagadták, hogy bármi közük lenne a lelethez. Így aztán Harold jobb hián hazavitte azt Port Eleni háza kertjébe, ahol valóságos turista látványosság lett belőle, igazi zarándokhely. Jöttek oda újságírók, szomszédok és turisták is, még külföldről is, hogy megcsodálják a nevezetes leletet. A szomszédos település whisky lepárlója pedig az elkóborolt és időközben híressé vált hajóról nevezte el legújabb különleges kisszériás whiskyjét. Majd most, az egykor történtek évfordulóján, még egyszer kirókoltak a nevezetesség által ihletett itallal. Az exkluzív eseményt beharangozó videón megszólaltatták John Bakert is, aki így emlékezett vissza a sajátos zsákmányra. Amikor megpillantottam először, azt hittem, egy bójába akadt a hálónk, de aztán már sejtettem, hogy valami komoly dologról lehet szó. Miután nem tudtuk a fedélzetre felvonszolni, oda kötöttük a hajóhoz és hazavontattuk. Az idő elég pocsék volt, de tudtuk akárhogyan is, haza kell vele jutnunk, hogy kideríthessük, mi ez és honnan jöhetett, emlékezett a történtekre. Talán a nagy népszerűség okozta hírverés miatt, talán más miatt, de végül is a haditengerészet felülvizsgálta álláspontját, és egy leltározás során rájöttek, hogy addig rossz helyen keresték, és ez a fránya vízijármű mégiscsak az övék, és hiányzik is a kimutatásból. Ezért aztán delegációt küldtek Port Ellenbe, hogy az elkoborolt leletet visszakérjék. A szakemberek elárulták, hogy a távirányítással működő jármű a haditengerészet aknamentesítő akcióinak egyik fontos segítője. Így aztán végül mindenki jól járt. A haditengerészet visszakapta tenger alatt járóját, amelynek másolata azóta a whisky üzem kertjében látható. A lepárló kínálata egy egészen különleges tétellel bővült, a két halász pedig a település valódi hőse lett. Port Ellen lakói pedig azóta minden visszatérő halászhajót azzal fogadnak, na, fogtatok tenger alatt járót?

0: retro szórakozóhely modell funkciókkal. Az egykori NDK egyik legendás szórakozó helyét nyitották meg újra Berlinben. A német újraegyesítés előtt annyira népszerű volt, hogy egy sláger is létezett, amit a helyről írtak. Most az a cél, hogy a fagylaltozót a magánytársadalmi problémájának enyhítésére is használják. Itt az emberek elszakadhatnak a mobiltelefonoktól, a számítógépek képernyőitől, csak az a dolguk, hogy beszélgessenek, ismerkedjenek, barátságokat kössenek. Noa Katalin összeállítása következik.
1: Sokan még most sem tudják eldönteni, melyik volt népszerűbb, a berlini szórakozóhely, a Mokkamilch Eisbar, vagy a sláger, amit róla írtak. A korkülönbség csupán néhány év a fagylaltozó és a dal között. Az emberek által egyszerűen csak Mokeként emlegetett helyet az 1960-as években hozták létre Berlin keleti részében a Karl Marx alléjén. Vannak ugyanakkor, akik úgy vélik, a Mokkamilch Eisbart az 1970-es években az Azonos című dal tette híressé az egész német demokratikus köztársaságban. Szerzője Tomasz Naczynski, aki már 9 éves korában zongorázni tanult és 16 évesen dalokat írt, diákként alapította meg a Team Fear zenekart. A névatagok számára utalt, zenéjüket ugyanakkor elsősorban a Beatles ihlette. Ebben az időszakban az 1960-as évek végén jelent meg a Mokkamilch Eisbar című daluk is. Szövege a fagylaltozóban zajló életről szólt, a fiatalságról és a szerelemről. Naczynskinek különleges emlékei fűződnek a bárhoz. A most 78 éves művész gyakran és szívesen idézi fel a történteket. A fagylaltozót eredetileg Eismilch Mokkabárnak hívták. Ők viszont a dal szövegében felcserélték a szavakat. Az épület felújítása során aztán a létesítmény nevét hozzáigazították a dal címéhez. Ez az apró változtatás volt az, ami meghozta a döntő áttörést. A hely annyira népszerűvé vált, hogy egész Kelet-Németországban fagylaltozó alapítási hullámot indított el. Sorra létesültek hasonló intézmények azonos néven más városokban is. De semmi sem volt a berlini helyhez fogható, hiszen a zenekar rendszerint a fagylaltozó mellett próbálta a róla szóló dalt. Magát az épületet a Karl Marx alley átépítése során emelték. A sugárutat Joseph Kaiser művészeti irányításával meghosszabbították, az új szakaszokra pavilonokat építettek. Ezek egyike volt a Mokkamilch Eisbar épülete, amit Walter Franek tervezett. Ez volt a kelet-német modernizmus ikonja. A belső részkör alakú ívelt pultokkal, hangulatos fülkékkel, de a hatalmas nyitott galériát is birtokba vehették a szórakozni vágyók. A padlótól a mennyezetig érő hatalmas üvegfalon át pedig figyelemmel kísérhették az utcai történéseket is. A programok egyre bővültek, a helyi nappal klasszikus fagylaltozóként szolgált, az 1980-as évek közepétől viszont már trendi diszkóvá alakult át a belső tér, de klasszikus táncos esteket is szerveztek ott. A szórakozó helyet végül a történelem sodorta el. Németország újraegyesítésekor a Mokkamilch Eisbart bezárták. Működése évtizedeken át szünetelt. Igaz, 1993-tól egy ideig egy étterem használta az épületet, bár ezt a létesítmény fénykorához képest többen méltatlannak tartották. A sors különös fintora, hogy évtizedekkel később pont egy nyugat-német pár látta meg a fantáziát az egykori NDK-s hangulatot árasztó épületben. Ők egyenesen varázslatosnak tartották az energiáját, és úgy döntöttek, megbirkóznak a felújításával. Mivel az épület műemlékvédelem alatt áll, szigorú szabályok alapján folytak a munkálatok. A belső tereket hangulatos retrobútorokkal rendezték be. Az épület homlokzatára ugyanakkor az eredeti betűk kerültek vissza, csak éppen energiatakarékos LED lámpákkal. Persze az már az újranyitás után fog eldőlni, sikerül-e újjáéleszteni a legendás hely egykori népszerűségét is. A helyen az évtizedek során több százezer vagy akár több millió vendég is megfordult. Az újranyitáskor ők voltak az elsők, az egykori vendégek, akik ma már nyugdíjasok. Még arra is emlékeznek, hogy egy fagylalt kehely 2 márka 20 pfennigbe került, és a zseppénzükből is telt rá. Most az az álom, hogy a hely funkcióját is bővítenék és modernizálnák, hogy több legyen, mint egy fagylaltozó, a munkahely, illetőleg a lakóhely mellett az emberek életének harmadik legfontosabb helyszíne, ahol elszakadhatnak a képernyőktől, a mobiltelefonoktól, és ahol kapcsolatokat építhetnek. A programokkal társadalmi problémák enyhítésére is kísérletet tesznek majd, hiszen Németországban egy felmérés szerint a felnőttek egyharmada szenved a magánytól. Az egykori kelet-német bár újranyitásának nem titkolt célja többek között az is, hogy javítsanak a statisztikán, és hogy egy újabb találkozóhelyet biztosítsanak az emberek számára. Az újranyitás minden esetre túl jól sikerült. Már az első napon 800-al rohamozták meg a szórakozóhelyet. A sorok egyre duzzadtak, mint később kiderült annak következtében, hogy a kávégép nem bírta a túlterhelést, meghibásodott, majd egy időre áramszünet is lehetetlenítette a kiszolgálást.

0: El tudják képzelni, hogy egy ma alig 300 lelket számláló vajdasági településnek előbb volt a maga fénykorában modern vízvezeték hálózata, mint Párizsnak. A Deliblati homokpuszta szépségére és titkaira mutat rá a folytatásban Ternovác István.
1: A Pannonsíkság délkeleti, Vajdaság délbanáti részén a magyar határtól légvonalban mintegy 160 kilométernyire található Európa egyik legnagyobb, 35 ezer hektárt meghaladó területű homokpusztája, melynek hosszúsága eléri a 35, szélessége pedig a 11 kilométert. A homok a jégkorszak idején halmozódott fel itt a Duna hordalékából, majd a Kosova nevű erős délkeleti szél az idők folyamán szétterítette és dűnékbe rendezte. A 19. század kezdetére a terület komoly veszélyforrása vált, a futóhomok elkezdett vándorolni a bánság mezőgazdasági területei felé, falvakat és termőföldeket veszélyeztetve. Ezért kellett a homokot fásítással megkötni. A ma már erdővel borított homokréteg mélysége néhol eléri a 200 métert. Sajátságos élővilág jellemzi, mintegy 900 különböző növényfajnak ad otthont, amelyeket a Kárpát-medence ritka fajaiként tartanak számon. Most éppen az árvalányhaj virágzik a régióban, ahol az első talajvíz réteg a vaskos homoktakaró miatt az új akkori klímaváltozást megelőzően is nagyon mélyen, mint egy 160 méteres mélységben volt elérhető, ami nagyon megnehezítette a 19. században elkezdődött fásítást. Ez motiválta a homokpuszta északkeleti részén fekvő fehértelep létrehozóit, hogy az 1896-ban történt betelepítés előtt kutat fúrassanak ahhoz, hogy a homok megkötéséhez szükséges fásítás eredményes legyen. Az ötletet Tett követte, ez megvolt Ferenc Józsefnek, az Osztrák-Magyar Monarchia császárának személyes támogatása is, így 1905-ben a faluban felavathatták a kor legmodernebb szélturbinával működtetett európai vízvezeték hálózatát. Ilyen csúcs technológiás vízellátása és vízvezeték hálózata előbb volt Fehértelepnek, mint Párizsnak. A francia fővárosban csak 1927-ben épült ehhez hasonló vízellátó rendszer. Habat ortán, hogy a fehértelepi kutat működtető szélerőmű tornyát nem más, mint a 330 méter magas párizsi Eiffel-torony tervezője Gustave Eiffel cége tervezte. A fehértelepi kút és vízvezeték rendszer a maga idejében világszenzációnak számított. Akkoriban ugyanis a mélykutak fúrása a technikai nehézségek miatt a mainál jóval nagyobb kihívást jelentett. Időrendi sorrendben először a kútfúrásra került sor 1893-ban. Az akkoriban elképesztően mélynek számító 168 méteres ártézi kút elkészülte után a 10 kilométeres vízvezeték rendszer kiépítése következett. Ez az 1900-as évben fejeződött be. A beruházás a 20. század legelején hihetetlen luxusnak és modernitásnak számított. Hogy a vizet a mélyből fel tudják pumpálni, a monarchia egy hatalmas, szélerővel működtetett szivattyúrendszert rendelt meg. A 30 méter magas acélszerkezetes szélkereket egy drézdai cég szállította, de az acél rács szerkezet terve, ahogy mondtam, Gustave Eiffel párizsi irodájában készült. Innen a jellegzetes Eiffel toronyra emlékeztető rekeszes fémszerkezet. A torony tetején egy 5 méteres átmérőjű szélkerék forgott. A szélturbina évtizedeken át hőségesen működött. Később a technológia fejlődésével a szélkerekek dízelmotorra, majd 1962-ben a falu villamosításakor elektromos szivattyúra cserélték. Fehértelep alapítását és a modern infrastruktúra kiépítését azonban az erdősítés mellett mások is motiválta. Ez pedig az 1870-es és 1880-as években tomboló filoxéra vész, amelyet az Amerikából behurcolt szőlőgyökértetű okozott. Az élősködő elpusztította a történelmi Magyarország kötött talajú szőlőültetvényeinek döntő többségét. A szőlős gazdák tízezrei mentek tönkre, mivel az akkori szakemberek rájöttek, hogy a filoxéra képtelen megélni és szaporodni a homokon, a kormányzat úgy döntött, hogy a deliblati homokpuszta addig teljesen haszontalan, sivár részeit parcellákra osztja, és ideális feltételeket biztosítva szőlőművelőket telepít be az ország különböző vidékeiről. Ezzel párhuzamosan zajlott a futóhomok fásítással történő megkötése. Fehértelep rövid idő alatt egy önellátó borászati és gyümölcstermesztési gócponttá vált a homokpuszta szélén. Az itt megtermelt homoki borok és gyümölcsök hamar nevet szereztek a régióban. Mindez azonban a múlt. Jelenleg ott tartunk, hogy Fehértelep a délbánsági szórványmagyarság legdélebbi oázisa. Az elvándorlás miatt mára 300 lakosa maradt. A falu a természetjárók kedvelt célpontja lett. Az egykori sivatag megkötő szőlőművesek utódai ma is őrzik identitásukat és nyelvüket a dűnék ölelésében. Egyik a falut és a tájat jól ismerő barátomtól hallottam, hogy aki ide nem látogat el, az szegényen hal meg.

0: adásunkat Pásztor Zoltán rovatával zárjuk.
1: Sábi modern. Így nevezik azt a stílust, amely a keleti és a nyugati zene fúziójából keletkezett. Ennek egyik legismertebb előadója Natasha Atlas, aki egyiptomi apától és belga mamától látta meg a napvilágot már Belgiumban, egészen pontosan Brüsszelben, annak is bevándorlók által lakott negyedében, Skarbékben. Sokféle zenei stílust hallgatott gyerekkorában, melyek hatottak rá. Később dolgozott együtt, többek között Jean-Michel Jarre-ral, és az apropó, amiért most bemutatjuk őt, az az, hogy június 25-én Budapesten is fellép Óbudán, a Kobuci kertben. Aki ellátogat oda és meghallgatja Natasát, az egy kicsit Észak-Afrikában képzelheti magát, de hallgathat jazz, funky, sőt még hip-hop stílust is. Most pedig következzék talán legismertebb száma, Mon ami la rose, barátom a rózsa.

hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hírek után a Családok Történetek című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Naményi Krisztina. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértékeken belüli. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij is személyesen tárgyaljon a békéről. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és öten megsebesültek. A merénylő négy különböző helyszínen lövöldözött. Agyonlőtt egy 35 éves embert, a Cisziordániát, az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. Két férfit súlyos, három másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy ohiói utcai fesztivál közelében. Legkevesebb 12-en sebesültek meg, két ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese azt mondta, egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképet vagy videókat, amik segíthetnek a keresésben. A rendőrtiszt szerint legalább ketten lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a 20-as évei elején jár. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát balesetügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormány főközösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter videó üzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militeri Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. A résztvevők katonák, rendőrök és pénzügyőrök vezetésével ismerkedhetnek meg a különböző hivatásokkal, emellett kutyás és kommandós bemutatókon is részt vehetnek. A maihoz hasonló napos idő várható holnap, kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon, holnap néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Délután többfelé megélénkül a szél, éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium. Idén is lesz Duna Karnevál nemzetközi kulturális fesztivál június közepén a fővárosban. Stúdió vendégünk Vince Andrea, fesztivál igazgató. Rátonyi Róbert Operett Fesztivál Veszprémben és a Család ellen nincs orvosság című darab premierje a Békés Csabai Jókai Színházban.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 56-70.
3: Hogyan lett a müncheni Szabad Európa Rádió a hidegháború egyik legfontosabb információs fegyvere, és mit jelentett azoknak, akik a vasfüggöny mögött kerestek kapcsolatot a külvilággal? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
0: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
1: Nem baj, ha kimaradunk valamiből. Ez nem az én jó tanácsom, ezt Kis Gergely olimpiai bajnok vízilabdázó mondja, azt üzenve a fiataloknak, érdemes megállni, megnézni, lelassítani a percet, pillanatot. A gyerekek egyébként erre nagyon is alkalmasak, mi felnőttek néha kevésbé, pedig a mese hatalmas segítség minden generációnak. A mese lelassít, a meséhez le kell ülni, a mesét ki kell találni, vagy fel kell olvasni a mesébe, hogy úgy mondjam, bele kell mászni, oda kell képzelni, át kell érezni. Jókai Mór világéletében tiltakozott az ellen, hogy ő lenne a nagy mesemondó. Azzal védekezett, ő a valót írja le, csupán megszépíti itt-ott. Legismertebb művében, az Aranyemberben van egy talán kevéssé ismert kis történet. Tímár Mihály éppen a Senki szigetén tartózkodik, amikor kiderül későbbi kedveséről, Noémiről, aki akkor talán 16-17 éves lehet, hogy irtózik a békáktól. Tímár, avagy Jókai, felnőtteknek szóló mesét költ hirtelenjében arról, mit is mond a béka akkor, amikor kuruttyol. És amint a lány megérti, hogy a békák azért igyekeznek minél hangosabban, minél tovább énekelni, mert szívük hölgyét akarják mindenáron megszerezni, már nem is tűnnek a kis kétéltűek olyan borzasztónak. Sőt, hajlandó kézbe venni, megsimogatni egyet. Ez a béka történet életünk tipikus meséje. Érzünk valamit, létezünk valahogyan, és egy mese, egy történet meg tud változtatni bármit. A hozzáállást, az érzést, a szándékot. A mese iránytű, amely a megoldáshoz vezet bennünket. A mese oldja a stresszt és feloldja az elakadást. A mese az, ami igazán értünk van. És erre más élőlény nem képes. Mi alkottuk a mesét, és magunknak alkottuk. És utána már bizalommal vehetjük kézbe a békát is. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Mesék, amelyek jót tesznek gyermeki és felnőtt lelkeknek is. A közös mese és mesélés pedig talán a legjobb, amit adhatunk és kaphatunk.
5: Az, hogy mesét olvasunk, ez egy alapvető jelentőségű feladat, mondjuk így, ami nem csak az olvasáshoz kapcsolódik, ennek pszichológiai hatása is vannak, ugye a kötődés kialakulásához nagyon segít.
1: Nem baj, ha lemaradunk valamiről, állapítja meg a vízilabda legenda Kis Gergely, pedig ha valakinek, hát neki tudnia kell, miről beszél.
6: Ehhez képest van élet, ehhez képest vannak egyéb dolgok, mi például a közösség, és én ezt képviselem. Igen, van okos eszköz, igen, lehet használni, de az is igen, hogy elvesztettük azt a csatát már régen, hogy a digitális térben ki lehet-e mindent használni, meg lehet-e mindent nézni, ott kell-e mindig lennünk.
1: És ez már egy másik történet, amit az élet nehezebb oldala alakított. Wagner Levente a Doni hadsereg történetét saját életén keresztül mutatta be.
7: Pontosan nem tudjuk, hogy mikor gépelte le, fűzte össze, írta ki magából ezeket a történeteket. Valószínű, hogy ez neki egy terápiás napló lehetett. Azokat a átélt szörnyűséget és borzalmat talán így tudta feldolgozni.
1: Erről szólnak mai történeteink, tartsanak velünk! Az Etalon Zala Kft. Még 2015-ben indította el a Gyermekeink Jövőjéért programot, amely Varázsházikó néven a Magyar Üzleti Felelősségdíjjal elismert kezdeményezésként működik azóta is. A cégvezetők célja gyakorlott családapaként az, hogy az óvodáskorú gyerekeknek megalapozzák, persze játékos formában, a környezettudatosságot. A nyertes óvoda komoly pénzjutalomban részesül.
2: A varázsházikók elkészítésében nem csak az óvodások, hanem a családok is részt vesznek. A riporter Varga Tünde.
8: Szalai Zala, Terek Sanyi, Balázs Hanga, Molnár Nia.
9: Gyönyörű házat csináltatok. Elmondjátok, hogy ki mit dolgozott rajta?
10: Háztetőcsere.
11: Én háztetőt és meg képeket.
9: Milyen képeket? Képeket a falra te festetted.
10: Én a háztető.
9: Te is háztetőbe dolgoztál? Meddig dolgoztatok ezen, sokáig?
10: Igen.
12: Szűcs Róbert vagyok, az Etanon Zala Kft. Ügyvezetője, egyik tulajdonosa. Célunk volt a szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés. Ugye a pályázati kiírásban is úgy van, otthon felelhető háztartási hulladékokból kell ezeket a maketteket elkészíteni. Az óvodás közösséget, az óvodás közönséget céloztuk meg ezzel. Célunk volt, hogy közösséget építsünk, szemléletet formáljunk, minőségi együtt töltött idő is célunk volt, hogy otthon a családokban, amikor ezzel foglalkoznak, akkor a telefon nyomkodják, hanem valamilyen olyan célt szolgáljon ez, amiben mindenki fejlődik, anyuka, apuka és a gyermekek egyaránt.
9: Az óvodásokra utal, de itt a család dolgozik.
12: Igen, hát az óvodás gyermekeken keresztül támadjuk be a szülőket, és fogjuk meg, lépünk a szemléletformálás útjára. Mi, amikor alapítottuk ezt a programot, akkor mi kisgyermekes szülőként voltunk jelen az életünkben tulajdonos társaimmal, és az is volt egy indítatás, hogy ezt a korosztályt célozzuk.
9: És sikerült?
12: Szerintem sikerült.
9: Mi a saját tapasztalat?
12: A saját tapasztalat az az, hogy lelkes csapatok vannak, lelkes óvodák, lelkes óvodavezetők, lelkes szülők, lelkes gyerekek, és egyre magasabbra teszik a lécet, és egyre ügyesebbek, egyre szebb pályaművek készülnek.
9: És abban mi a tapasztalat a saját gyerekein, hogy már felnőnek, nagyobbak, hogy megmarad ez a szemlélet? Tehát, hogy működik?
12: Én azt gondolom, hogy működik, mert én azt látom a saját gyermekeimen, hogy volt ennek, van ennek értelme ezzel foglalkozni. Bízom benne, hogy természetes. Én úgy látom, és azt is látom, hogy akik ebbe a pályázatba részt vesznek, szülők, gyerekek, ők ezen az úton elindulnak, és ebben nagyon lelkesen részt vesznek, és mi bízunk benne, hogy ebben van változás, igen, hogy ez egy nevelő, szemléletformáló hatással van.
13: Svetko Vanda.
14: Dr. Molnár Erika.
9: Mekkora munka volt ez önöknek, szülőknek?
14: Összeszedtük az eldobható, újra hasznosítható anyagokat. A gyerekek ötleteltek, és az óvodapedagógusok. Igazából az ő érdemük.
13: A kislányom nagyon szereti a kézműves dolgokat, és hát Luca néni, ő nagyon jó ebben, úgyhogy ennek örültünk, hogy ki tud teljesedni a kreativitása.
9: A helyzetnek az egyik célja is az, hogy a környezet tudatosságra felhívja a gyerekek figyelmét. Abba bíznak a szakemberek, hogy a gyerek hazaviszi a tudást, és akkor otthon anyuka, apuka is majd figyel arra, hogy akkor környezettudatosabb legyen. Ez most működött?
13: Anyuka, apuka amúgy is figyel erre, ez nagyon fontos.
14: Az utóbbi években, amióta már a személygyűjtés is külön megy, kifejezetten figyelünk a környezettudatos nevelésre is, mert hát mi is úgy élünk otthon, és ugyanezt a szemléletet látják a gyerekek az óvodában is, mert már több éve ugye zöld óvoda címet elnyert, úgyhogy ők nagyon figyelnek rá.
9: Azt azért elmondanám, hallgatók nem látják, óriási munka van ebben. Tehát ezek olyan kis házak, de ez elképesztő aprólékos munka. Gondolták?
15: Püspökné Kovács Vivien. A hétköznapokban is sok aprólékos munkánk van, tehát a legapróbb dolgoktól is elkezdve, mire valami megépül.
9: Gyerekek abszolút vevők voltak erre? Volt kitartás? Volt türelem?
16: Mismás Luca.
17: Igen, a nagyon molyolós kis aprólékos dolgoknál azért volt, hogy ott hagytak, de festés és a nagyobb vonul, például a fű az úgy készült, vízbe tettünk zöld temperát, és abba beleáztatták ezt a vatelint, és csavarták ki, hogy a színárnyalat, mert ugye minél többet csavartak ki belőle, annál jobban világosodott ki a szín, és hát nagyjából a pici darabokat egy színbe kellett hozni, legalább valamennyire. Az ilyen nagyobb látványos részeket sokkal jobban élvezték.
9: Szülők mennyire tudnak a családok ebben részt venni, vagy ez csak szigorúan az óvodai közösség múlt?
17: Előzetes dolgokban a szülők csak annyiban vettek részt, hogy hoztak nekünk újra hasznosítható anyagokat, de nagyon a részleteit nem tudták addig, amíg nem tudtuk, hogy van benne előrelépés és továbblépés.
9: Mi volt a nehezebb, a kivitelezés vagy megtervezni?
17: Mindenképpen a tervezés. De amint nekiáll az ember, utána már megy magától. Csak elkezdeni volt nagyon nehéz, hetekig ültünk fölötte. És akkor a gyerekek is, de most ebből mit csinálunk? Ebből most mi lesz? De hogyan?
15: Sok mindent csináltunk igazából, terveztünk hidat, kipróbáltuk mi magunk, hogy tudjuk megalkotni, hogyha a gyerek kezébe beleadjuk, hogy mennyire könnyű vagy nehéz az az adott dolog, de hát egyértelműen olyat nem adtunk nekik, ami kivitelezhetetlen.
9: Mai gyerekekről mindig azt halljuk, hogy mennyire problémásak ez a digitális közeg, mennyire elviszi őket, mennyire nem tudnak egy hosszan koncentráltan figyelni. mennyire nehéz őket lekötni egy feladattal. Na most itt van ez a rengeteg házikó meg az önöké, abszolút rácáfol erre.
15: Sok múlik azon is, hogy nem egyszerre zúdítjuk rájuk ezt a nagy feladatot, hanem nagyon ügyeltünk a fokozatosságra, arra, hogy élményszerű legyen számukra az, hogy ők alkothatnak valamit, nem pedig kényszer. Ez számunkra nagyon fontos volt, így több alkalommal, igazából reggelenként, délutánonként, uzsonna után ültünk össze a gyerekekkel, vagy reggel még érkezéskor fokozatosan. Akinek valami ötlete volt, odaült, és mondta, hogy na, ez is jó lenne bele, az is jó lenne bele, és akkor így alakult szépen.
17: Nagyon érdekes egyébként, mert az egyik alkotó az pontosan egy ilyen megállhatatlan kisgyermek volt, akit egyébként nagyon lekötött ez a festés, és főleg az motiválta, hogy ő ezzel fontosnak érezte magát, hogy ő most valami nagy dolgot csinál, és nem csak egy hétköznapi festegetést, amit igazából minden héten csinálhat, nem hogy valami különlegeset, és valami egész más.
9: Mennyire lehet bevonni az óvodai munkába a családokat, a szülőket? Mit tapasztalnak erről? Mennyire fontos ez?
16: Bence Imréné vagyok, a Nagykanizsak Központi Óvoda Palini Tagóvodájának tagintézmény igazgatója. Én azt gondolom, hogy többségében együttműködök. Attól függ, hogy mennyire, hogyan tudjuk ezt tálalni a szülők felé. Szerintem már a projekt kihirdetésekor, hogy elkezdődött ez a gyűjtő munka, az újrahasznosított anyagok gyűjtése, már akkor érződött ez, én ahogy hallom. A kollégáimtól.
15: Szerencsére még olyanra is jelentkeznek, amire nem kérjük meg őket.
16: Mindenképpen lehet a szülőt is, a kisgyerek által lehet a szemléletét formálni, tehát a minta nagyon fontos. Az, hogy mit mutat az óvodapedagógus, az óvonéni, a gyerekeknek mit élnek át. De én azt gondolom, hogy ma már a 21. században ez alapjában véve természetes, így élik a gyerekeink a mindennapjaikat.

0: Bővíti a gyerekek szókincsét, javítja a szövegértést, fejleszti a képzelőerőt, az érzelmi intelligenciát, feszültségoldó, valamint építi a gyerekek és felnőttek közötti kapcsolatot is. A meseolvasás és történetmondás jótékony voltát ma már számos hazai és nemzetközi kutatás bizonyítja. Gondoljunk csak arra, hogy a népmesség elsősorban a felnőttek iránytűi voltak szimbolikájukkal. Ezekre a pozitívumokra hívja fel a figyelmet a Libri Mini 30 napos kihívása is. Május közepétől a könyvkereskedő minden nap egy-egy közös olvasásra ajánlott mesével segíti a szülőket, nagyszülőket és a gyerekekkel foglalkozó szakembereket. Az egyik könyvesboltban Kovács Bernadett járt, ahol először éppen egy mesekönyveket vásárló anyukával beszélgetett.
1: Hazavihetjük ezt a könyvet, szeretnéd? Jó.
2: Papa Malac lett a befutó.
1: Kedvenc elfoglaltságunk a meseolvasás.
2: Milyen idős a kislány?
1: 2 éves elmúlt.
2: És hogy hívják?
1: Liza. Kötül. Szereti, hogyha kitalálunk mesét, de nagyon szereti a könyveket is. Ezt általában még elalvás előtt, mert nagyon leköti, és felpörög tőle. Tehát ő nem az a gyerek, aki elalszik a mesén, hanem még jobban érdekli. Utána úgy szoktuk, hogy becsukjuk, és akkor magunktól befejezzük, és akkor már be van csukva a szeme. De még kell rá egy kis idő. Tessék szívem.
2: Nagyon ragaszkodik a Peppa Malachoz. Ez most a Peppa Malachnak szól, vagy egyáltalán a könyveknek?
1: Minden könyvnek. Tehát neki a nővére könyve is, most itt láttam, amiken egy lovacska van, neki az is tökéletes lenne, csak valami színes legyen.
2: Nevelni kellett erre, mintát mutatni, vagy igazából így született, és önök is rácsodálkoznak.
1: Mindenki nagyon szeret olvasni, tehát már most nem tudjuk, hogy hova tegyük a könyveket, annyi van otthon.
2: És milyen hatása van, azt említett, hogy felpörög tőle, de egyébként szókincsbeli fejlődés lát-e, bármilyen viselkedésbeli?
1: Ő nem jár közösségbe. Mi egy elszigeteltebb helyen élünk, és nagyon-nagyon sok szót ismer, és olyan szókincse van, hogy 2 éves létére a nagylánynak nem volt ennyi. Ezt a hangyás. Na hát ezek a lapozgatósak, ezek annyira nem jönnek be. Ezt szerelni is nagyon szeret, és amit szerelni lehet, azt inkább szétszedi.
2: A nővére milyen idős?
1: 16 éves, úgyhogy mindig neki is viszünk egy könyvet. Ha bejövünk, akkor egy neki, egy a nagytesónak.
2: És hogyha esetleg édesanyjának nincs ideje olvasni, akkor a nagytesó ül leolvasni? A
1: Szánsz, kicsinek? Hogy nem, nálunk csak én olvasok neki. Nálunk ez egy szertartás.
2: És lány választ, vagy esetleg ön is választ?
1: Mindig ő választ. Mindig azt kell, amit ő.
2: És ön egyébként miket szeretne olvasni, hogyha megengedni ugye a kishölgy?
1: Teljesen mindegy, ami az ő korosztályának megfelelő. Én nagyon szerettem Annainak a Bugyó és Babócát, az Anna Peti Gergőt, őt annyira már nem köti le.
2: Édesapa is becsatlakozik néha a meseolvasásba, vagy lehet, hogy nem is néha?
1: Nem, édesapa nem szereti neki a meséket olvasni, édesapa inkább magától mesél. Apának teljesen más a beállítottsága, ő most írja a doktoriát, úgyhogy ő is nagyon sokat olvas, és este ő már nem szeret könyvet a kezébe venni. Ő szárnyal, és a legérdekesebb történeteket mindig apa meséli.
2: Milyen gyakran mesélnek, minden este?
1: Minden este.
2: Milyen időskora óta?
1: Hát olyan 4-5 hónapos lehetett, hogy szokja a hangunkat rendesen, velünk egy szobába alszik, és nálunk nincs tévézés este, és akkor olvasunk.
2: Lehet, hogy ezt is be kell rakni a kosárba, ez már nem a Peppa Malac?
1: Hát igen, úgy látom, ez is nagyon tetszik. Ezt is szeretnéd?
3: Igen, papásat.
1: Papásat is, és ezt is.
2: Felvétel előtt már megbeszéltük Ludwig Orsolyával, a Libri szóvivőjével, hogy utánkövetni nem nagyon lehet azt, hogy a mese kihívásban kik, illetve hogyan kapcsolódtak be. De arról viszont beszélhetünk, hogy mi volt ennek a célja. Talán az, hogy a meseolvasás fontos, ezt nagyon nem kell ragozni, vagy pont, hogy kell ragozni, még mindig úgy érzik, hogy úgy gondolják, hogy nincs elég fókusz azon, hogy mennyire fontos a gyerekeknek a meseolvasás.
4: Egyrészt igen, azt nagyon nehéz követni, hogy a kihívásban hányan vesznek részt, hiszen nem mindenki ad visszajelzést. De nagyon sok visszajelzést kapunk szülőktől, nagyszülőktől, hogy nagyon örülnek ennek a mesekihívásnak, mert ugye ez amellett, hogy egy felhívás meseolvasásra, azt is jelenti, hogy itt május közepe óta minden nap egy másik meséből egy bizonyos mennyiségű szöveget mi ingyenesen kiteszünk ugye a Libri Mininek a weboldalára, tehát úgymond egy ajánlót adunk abból a könyvből, mert szerintem ez elképesztően fontos, hogy a gyerekek ízlését is megtaláljuk. Tehát az, hogy mesét olvasunk, ez egy alapvető jelentőségű feladat, mondjuk így, ami nem csak az olvasáshoz kapcsolódik, ennek pszichológiai hatása is vannak, ugye a kötődés kialakulásához nagyon segít, a megnyugváshoz, a rutin kialakulásához is hozzájárul, tehát van egy nagyon erős ilyen attribútuma is az esti mesének, a közös összebújásnak. kutatások bizonyítják, hogy az a gyerek, aki olvas, akinek olvasnak, az minden területen jobban teljesít, az iskolában is, és az élet minden területén. És még egy nagyon fontos dologra hadd hívjam fel a figyelmet, ahogy a gyerek nő, fel sem merül bennünk a kérdés, hogy miért nem jó még mindig rá a 3 évvel ezelőtti póló, akkor az sem merüljön föl bennünk, hogy már bizonyos dolgok nem tetszenek neki, hogy az ízlése is változik, és erre oda kell figyelni. A saját példámon láttam, hogy az én kislányom nagyon szerette sokáig a lovacskás könyveket, és kb. Mindent elolvastunk a lovacskás kategóriában, de hát még volt például a Póniszív sorozat, ami még tartott, és már ott voltunk a nem tudom 13. résznél, és elkezdte nem érdekelni, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor most itt nem szeret olvasni, és aztán persze én könyvek között élek, tehát hogy egy kicsit előnyöm van, de elkezdtük azt keresni, hogy mi tetszik neki, és ez időről időre, és van, amikor ez elég gyorsan is történik, megváltozik az ízlése, megváltozik az érdeklődése, és akkor ezt egy szülőnek, nagyszülőnek, ideális esetben egy pedagógusnak is észre kellene venni, tehát erre figyelni kell, és akkor segíteni megtalálni azt az olvasmányt. Egyébként mindentől függetlenül én felnőttek esetében is meggyőződéssel mondom azt, hogy aki azt állítja, hogy nem szeret olvasni, az még csak azt nem találta meg, hogy mit szeret olvasni.
2: Itt van a kezemben a telefon, és felmentem a Libri honlapjára, a gyerekkönyv kihívás oldalára. Teljesen véletlenszerűen rákattintok mondjuk a negyedik topikra, de bármelyiket választhattam volna.
4: Ez a negyedik napunk volt, igen.
2: Ez akkor azt jelenti, hogy a negyedik nap, ugye, akkor ebből van 30-31.
4: Igen, pontosan ennyi lesz.
2: Mert hogy még tart a kihívás, igen. Mesék, amikkel könnyebb az ovi kezdés. Hát ez egy ilyen megfogható kategória. Csak hogy a hallgatók tudják, hogy mire lehet számítani. Itt van egy rövid leírás, és akkor itt, hogyha jól látom, Janikovszki Éva, Még óvodás vagyok című könyvét ajánlják, és ebbe lehet beleolvasni. Tehát így épül fel ez a kihívás.
4: Bizony, és arra törekedtünk teljesen tudatosan, hogy klasszikus művek is kerüljenek a válogatásba, meg teljesen friss kortárs kötetek is kerüljenek. Tehát mi szeretnénk azt, hogy azok a nagy alkotók, mint Janikovszki Éva, akinek ugye idén a születésének 100. évfordulóját is ünnepeljük, tehát egy kicsit nagyobb fókusz is van rajta, vagy Marék Veronika, vagy kortársat is mondhatnék, Berg Judit, a rumini világ megálmodója. Tehát, hogy akik már nagyon sokat bizonyítottak, már nagyon sokat letettek az asztalra, ő rájuk is kerüljön újra, vagy még mindig reflektorfény, de mutassunk meg új szerzőket is, magyar és külföldi szerzőket, akik esetleg nem jutnának eszünkbe levenni a polcról, mert hiszen még nem ismerjük őket, úgyhogy nagyon sok ilyen friss alkotás és sokféle tematikájú alkotás került a válogatásba, ahogy ugye említettem az előbb a lovacskás könyveket, hát itt van dínos, van autós, van állatos, van emberes, mindenféle kategória. Tehát ami a gyereket érdekli, azt kell megtenni.

0: Mesélj, ülj le, lassulj. Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal közösen igyekszik felhívni a szülők figyelmét arra, milyen fontos az, hogy a gyerekek mennyi időt töltenek képernyő előtt, és mire használják az okos eszközeiket. A sportoló és családapa saját tapasztalatairól is mesélt Ernst Tarackközi Kingának.
1: Olyan sok tartalom, olyan sok érdekesség, hasznos és haszontalan dolog, olyan modern profi játékok és mindenféle felületek vannak már, amik az ő rendelkezésre állnak, hogy ha 50 ezer évig élnénk, akkor se tudnánk minden mai tartalmat végig böngészni, minden játékot végigjátszani, és ez minden nap még csak fejlődik és növekszik, tehát azt elvesztettük azt a csatát, hogy a digitális térben ki tudjuk elégíteni a kíváncsiságunkat, és ehhez képest van élet, ehhez képest vannak egyéb dolgok, mi például a közösség egymás szemében és mi is most egymás szemébe nézünk, és én ezt képviselem, hogy igen, van okos eszköz, igen, lehet használni, de az is igen, hogy elvesztettük azt a csatát már régen, hogy a digitális térben ki lehet-e mindent használni, meg lehet-e mindent nézni, ott kell-e mindig lennünk. Ugye van ez az angol kifejezés, a fear of missing out, FMO, hogy félek attól, hogy lemaradok valamiről, ez mindenkiben van, benne van valamennyire, valamilyen szempontból, bennem is sportban, vagy sok minden szempontból, de a digitális tér nagyon veszélyes, mert aztán tényleg végtelen, és nem baj, ha lemaradunk dolgokról valóban. És főleg ezt a gyerekeknek kell megtanítani, hiszen ők már 1-2-3 évesen már tudják jobbra-balra sodorni az ujjukkal a képernyőt, ami elképesztő, hogy hol, mint hogyha ezzel születnének.
2: Az is egy kihívás a szülőknek, hogy valamilyen alternatív megoldást adjanak, vagy lehetőséget, hogy kikapcsolódjanak, élvezzék az életet. Ugye mi most a nagy sportágválasztón beszélgetünk, és azt hiszem ez egy nagyon jó alternatíva, hogy sportoljanak, menjenek ki, próbáljanak ki sportágakat, vagy egyszerűen csak mozogjanak, menjenek ki túlhezni.
1: Igen, átgondoljuk, hogy Magyarországon mennyi mondjuk 6 és 18 év közötti fiatal él most, és hogyha azokra lenne egy nagyon pontos számunk, hogy ő közülük, aki nem telefonozik, nem használ okoseszközt éppen adott délután, akkor mivel foglalkozik egyébként, akkor a legnagyobb számon a sport és a zene lenne. Ezért is vettük bele a sportágválasztóba, ami 2007-ben indult, néhány évvel később a nagy hangszerválasztót. Szóval valószínűleg a leginkább érdekes szórakozás, elfoglaltság, hobbi, szenvedély, melyik szinten vagyunk éppen, kit mi érdekel, a gyerekek számára ez a sport és a zene. Úgyhogy ezért nagyon fontos a nagy sportágválasztó üzenete. Igen, vannak okoseszközök, igen, van online tér, igen, tök jó, hogy világ másik részén, vagy a város másik részén lévő haverommal néhány másodpercen belül fotókat, vagy bármit meg tudok osztani. Nem kell mindig rohangálnunk mindenhova, könyvtárba, bankba, akárhova el tudunk intézni dolgokat, tömegnyomor és dugó és üzemanyag pazarlás nélkül akár. Sok-sok haszna van, de az, hogy lemegyek edzésre, és ott legyőzöm egy kicsit magamat, egy kicsit fejlesztem az egómat pozitív értelemben, megtanulok küzdeni, együttműködni, annál nincsen hatékonyabb és embernek valóbb, mint akár a sport, akár a zene, amit tud adni. Ráadásul relaxációs. De az, hogy nem hallok semmit, amikor úszok, az egy olyan jó érzés, hogy nincs ez a sok zaj, a reklámok, a mindenhonnan dübörgő zajok, zenék, a sok butaság és sok okos dolog, ott csak magadra kell figyelni a vízbe, és nagyon jó plusztat például.
2: Ha van olyan család, ahol a sport szeretet az jelen van, akkor gondolom, hogy egy olyan család az, ahol például apa háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Önöknél volt egyébként ilyen meghatározás a feleségével, hogy mondjuk mikor adnak a gyerekek kezébe kütyűt, vagy előbb inkább sportolnak, vagy hogyan oldották meg ezt önök?
1: Egy öttagú család vagyunk, és jelen pillanatban mondhatom azt, hogy a heti sportolás mennyiség nálam a legkevesebb, miközben én is mozgok és sportolok, de a családom mind a 4 nőtagja sportol komolyan, úgyhogy büszke is vagyok rájuk, és nekem ez egy intőjel. És nálunk voltak igen megbeszélt dolgok, például hétköznap iskola után, főleg amikor már edzés is volt, akkor az okos készülék használata nem volt megengedett. Az volt egy alapszabály régen, amikor még az internet hajnalán voltunk a legnagyobb lányomnál például, hogy esőben és betegség esetén lehet kivétel a megbeszélt képernyő használattól eltérően. Egyébként meg mondjuk egy-egy hétvégi nap, egy-egy korán sötétedős téli nap, fél ötkor, ötkor sötét van, nincsen semmi dolga szombat délután este, akkor persze megnézünk egy mesét együtt, de az is fontos, hogy kontrollált körülmények között történjen a képernyő idő használata. Nagyon sok szülő azt mondja, hogy hát a gyerek bement a szobájába, és ott el van. És nekem nincs felelős feleségem négy fal között van, nem fog leesni sehonnan, nem törje össze magát, és mentálisan mennyi méreg éri, kontrollálatlanul esetleg, amire egy szülő nem figyel oda az online térben, az abúzustól kezdve, az átveréseken át, a butaságok, a nem nekik való korosztályosan tőlük idegen és káros tartalmak, stb. Stb. Nagyon sok gyerek esetében a szülő nem tud semmit a gyerekének a valós magánéletéről, a valós lelki világáról. Nagyon szomorú, és egy nagyon határozott tény ez. Mate Geac Gödöllői Vízilabda csapatában dolgozom, több mint 200 gyermek jár hozzánk, és én többet tudok néhány gyerek titkos vagy magánéletéről szinte, ugye mondhatom, hogy a víz viszi a hangot, mint egy-egy szülő, aki azt gondolja, hogy én nagyon sokat dolgozok, megkeresem a pénzt, a megélhetést, viszem, hozom a gyereket, ellátom ajándékokkal, fölruházom, és akkor elégnek kell lennie. És tudod, hogy mi a lelki baja? És tudod, hogy ő egyébként már nem egyszer, hanem 38-szor ivott alkoholt, és te azt gondolod, hogy egyszer kipróbálta? Elképesztő, sok mindent nem tudunk,

eljár angolra, eljár kézilabdára, vízilabdára, eljár gitározni, akkor eleve időjének egy nagy része le van foglalva. Nagyon sok terhelést kapnak eleve a gyerekek. Aki jól tanul, aki megcsinálja a leckéjét, aki sportol becsülettel, hétvégén elmegy versenyre, mérkőzésre, ő nagyon sokat tesz már, sokszor többet, mint egy felnőtt egy hétköznap folyamán. Úgyhogy kell a pihenés. Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy a minőségi táplálkozás, pihenés minősége, hogy amikor pihenek, akkor tényleg csukjam be a szemem, kapcsolódjak ki, hogy olvassak egy jó kis könyvet, vagy oké, játszok negyed órát, fél órát, de utána kapcsolom ki az agyamat, ne legyen benne semmi a fejemben a pihenésen kívül, és hagyjam regenerálódni az agyamat is felépülni. Elképesztően fontosak. Mindenki a tanulásról meg a sportról beszél, de hozzáteszem a táplálkozás, a minőségi szabadidő és az alvás. Én ezt az öt dolgot tartom nagyon fontosnak.

0: Május legvégén, 29-én és 30-án tartották meg idén a nagy sportág és hangszerválasztót Budapesten, ahol több mint 100 sportágat és 25 hangszert ismerhettek meg, és próbálhattak ki a gyerekek ingyen. Az eseményt 2007 óta rendezik meg rendszeresen, ahova iskolai osztályok és családok is előszeretettel látogatnak ki. Ismét Ernst Tarackközi Kinga kérdezett.
1: Sportolni fontos és jó. De ahhoz, hogy szeressük azt, amit éppen csinálunk, kell az is, hogy a megfelelő sportágat válasszuk, amiben nem csak a kemény munka, hanem a kikapcsolódás és az élvezet is ott van. Ennek a sportnak a megtalálására és kipróbálására ad lehetőséget évről évre a nagy sportág és hangszerválasztó. A helyszínre kilátogató szülőkkel és gyerekekkel beszélgettem.
2: Azért jöttünk ide, mert kíváncsiak voltunk, hogy vajon milyen sportok vannak még azon kívül, amit így ismerünk a környezetünkben.
1: A gyerek sportol valamit? Sportolsz valamit?
3: Igen.
1: És micsodát?
3: Focizom.
1: Tényleg, és mióta focizol?
3: 4 éves korom óta.
1: Most hány éves vagy, azt elmondod?
3: 10.
1: Akkor az már 6 év. Család is ilyen sportos? Esetleg önök is sportolnak?
2: Nem így rendszeresen nem. A férjem focizik, de így nem, tehát nem ilyen sportos család vagyunk.
1: És hogyha már megvan a sportág, akkor miért jöttek ki megismerni a többi sportot, és esetleg van, ami még tetszik?
2: Igen, tehát hogy szerettük volna látni, hogy mondjuk labdajátékokból milyen típusú van még, amivel nem találkoztunk. Hát ami tetszett neki eddig, az nem is igazán labdajáték, hanem az airsoft szerint.

0: Szerintem.
1: Miért tartják fontosnak, hogy a gyerek mondjuk sportoljon? Ugye 6 éves sportol, azért az a szülőknek is nagyon nagy kihívás, ugye folyamatosan logisztikázni, de mégis megteszi.
0: Hát szerintem nagyon fontos, hogy az egészséges életmódnak a része legyen a sport, hogy a gyerek megszokja azt, hogy mozogni kell, és mozogni jó. Így lehet tudja vezetni a feszültséget, jó társaságban tud lenni. Szabályok, keretek között van, tehát ilyen nagyon sok szempontból fontos nekünk.
1: És szeretnék esetleg, hogy versenysportoló legyen később, vagy csak az egészség megőrzése a fontos?
0: Egyelőre egy az egészség megőrzése fontos nekünk.
1: És neked mi a cél a focival? Tűztél ki magad elé valamit, vagy csak szereted játszani?
2: Ilyen kitűztem magam elé azt, hogy versenysportoló.
1: A nagy sportág és hangszerválasztóra érkezett ki a kislányával. Mennyi idős a kislány?
3: Ő 5 éves.
1: Miért jöttek?
3: A nagytesóval jöttünk, ők jöttek az iskolával, és igazából őket kísértük el, 2 az 1-ben igazából. Szerettük volna, hogyha a nagyobbik talál egy olyan sportágat, amiben megszereti, de egyelőre még válogat, meglátjuk.
1: A kislány viszont, hogy látszik, megtalálta a sportját. Itt állnak a szurkoló lányok előtt, és ügyesen szurkol a kis pompomokkal.
3: Otthon videókból szokta gyakorolni. Van otthon is ilyen, ami boltba kapható pompon, azzal gyakorolt. Azt lehet látni, hogy azért ilyen ügyes.
1: Tetszik neked a szurkolás?
4: Igen.
1: És szeretnél majd szurkoló lány lenni, akár becsatlakozni a nagy lányokhoz?
4: Igen.
1: És miért tetszik neked a szurkolás? Ezek a nagy pompomok, színes pompomok?
4: Igen.
1: És a mozgás nem fáradsz el?
4: Nem.
1: Önök sportolnak? Sportos családnak tartják magukat?
3: Igazából annyira nem. Nem, de a gyerekeknél igyekszünk bevezetni, hogy az életük része legyen a sport.
1: Az életük része legyen, hogy egészségesek legyenek, vagy akár versenyszinten
3: hogy
1: is?
3: Elsősorban, hogy egészségesek legyenek.
5: Füszfa Gergely vagyok.
6: Füszfa Péter, nagypapa.
5: Őt pedig Füszfa Olivernek hívják, kisfiam. 3 generáció.
1: Igen, nagyapa, apa és fia jött ki a sportágválasztóra. Mi célból?
5: Abból a célból, hogy megismertessünk minél több lehetőséget a kisfiammal. Szerintem nagyon fontos az, hogy a sport és az egészséges életmód a fiataloknak, a gyerekeknek a neveltetésében szerintem ez kiemelten fontos dolog, és szerintem fontos az is, hogy minél előbb megpróbáljuk velük megtalálni azt, ami esetleg a legjobban illik hozzájuk, meg a személyiségükhöz. Nyilván még a kisfiam most csak 4 éves, szóval ez még nagyon egy kezdetleges dolog nálunk, de úgy gondolom, hogy minél előbb jó arra nevelni, hogy a sport mennyire fontos, és hogy épp testben épp lélek lakozik.
1: Mindenki sportol? Apa, nagyapa?
5: Igen, valamilyen szempontból igen. Ugye édesapám is, aki itt van velünk, ugye gyermekkorától kezdve sportolt, futball, jégkorong, kézilabda, minden, amit az iskolában ugye torna, ami volt, ugye. Szintén nálam is így volt, hogy kiskoromtól kezdve sokat játszottunk kint, és tényleg mindenbe belekóstolt az ember. Végül a futball lett egyébként a befutó, de mellette a jégkorong, a kézilabda, minden érdekelt, ami sport. Mi is ezt próbáljuk továbbadni a fiunknak, hogy fontos a sport és a mozgás.
1: Nagyapa is aktív, akár az unokával?
6: Hát a koromnál fogva már csak lassan, úgyhogy most már átveszem majd a napi futballt vele. Ennyi nem maradt már több.
1: És neked van kedvenced, Olivér? Melyik sport tetszett a legjobban itt?
4: Kosár.
1: A kosár, tényleg? És apa ezt hogy viseli, a foci után a kosár?
5: Mozogjon. Nekem az a legfontosabb, hogy mozogjon, érezze jól magát, ami tetszik, abba tudjon elmerülni. Ha kell, akkor a csarnokba fogunk ülni. Nincs mese. Hát kell a kosár, én is szeretem a kosárlabdát, végül szeretek dobálni. Mindegy, csak mozogjon.
1: Otthon is szoktatok apával akár kosarazni, vagy labdázni? Szoktál apával?
4: Nem csak a kosárban.
5: Azt mondja, hogy nincs otthon kosárpalánkunk még, de ez fog változni a közeljövőben, ez biztos. De otthon próbálunk focizni, futni, ugrani, leérkezni, mindent, ami a mozgáshoz tartozik.
1: Esetleg akár azt is támogatná, vagy azt szeretné, hogy versenysportoló legyen a gyerek, vagy inkább az, hogy legyen egy olyan sport, amiben kikapcsolódik és egészséges.
5: Kezdésképpen legyen az, hogy egészséges, kikapcsolódik, és hogyha ez úgy szintet tud lépni nála, hogy esetleg ez a hivatásá is válhat, akkor nem ellenezzük. A legfontosabb az, hogy mozogjon, sportoljon, legyen egészséges, ez az első számú dolog. És hogyha ezt tovább tud utána nála gyűrűzni, akkor csak örülünk neki, ha nem, akkor pedig az egészség és a jókedv a legfontosabb.

0: Hogyan jut el valaki a Trabant akkumulátor és egy szerencsétlen baleset mellől az első magángyógyászati központ alapításáig? És hogyan addig, hogy nem perel a feljebb valóval egy közeli haláleset miatt sem? Mohácsi Gábort ugyanis a hite segíti mindig és mindenkor. Azt mondja, fontos, hogy jó kapcsolatunk legyen magunkkal, az életünkkel és az Istennel is. A család csak így lehet erős szövetség. Erről beszélgetett vele Bétót Erika.
1: A mai rohanó világban különösen fontos, hogy időt szánjunk szeretteinkre. Egy közös beszélgetés, egy együtt elfogyasztott vacsora, vagy akár egy telefonhívás is erősítheti a családi kötelékeket. A kutatások szerint azok az emberek, akik szoros családi kapcsolatokat ápolnak, általában kiegyensúlyozottabbak, könnyebben birkóznak meg a nehézségekkel, és jobb lelki egészségnek örvendenek. Mondja Mohácsi Gábor, aki Miskolcon elsőként hozott létre magánegészségügyi centrumot. Vele beszélgettem.
2: 1991-ben meg akkor Trabanttal jártam. Nem volt pénzem akkumulátort venni, és mindig bevittem este, feltöltöttem, betettem, és el tudott menni, és addig-addig a gyerekek eljátszották a elemlámpát, és amikor én mindig hajnalban indultam dolgozni, 5 óra fele, akkor december 23-án, akkor még sötét van 5 órakor, és nem indult a Trabant, hogy betettem a akkumulátort, és elkezdtem a sarunál motoszkálni, de nem akart sehogy se indulni, azért elemlámpa nem volt. Én autószerelőként nagyon jól tudtam, hogy robbanásveszélyes, de akkor a per pillanat nem jutott eszembe, és meggyűjtöttem egy papírt, hogy lássak, hogy mitől nem indul, hogy jól van, és akkor a frissen feltöltött akkumulátor felrobbant, és a szememet kiszórta egy műanyag szilák, ami kiszabadult belőle, és behoztak a kórházba, és ott megműtöttek, és egy-két napon belül elkezdett a nyomás nőni a szemembe, és azt mondták, hogy ha sajnos másnap a nyomás nem fog csökkenni, akkor a szememet ki kell venni.
1: Egyik
2: és
1: szemét?
2: Az egyik szememet, igen, a jobb szememet. És ezért imádkoztam a Jóistenhez, hogy ha nem fogják kivenni a szemem, akkor csinálok egy gyógyászatot, és másnapra a nyomás el, mert nem vették ki a szemem. Alapján látásom viszonylag jó, igaz, hogy lencsét kellett benne cserélni. 92-ben akkor még nagyon ritka volt az ilyen lencsecsere műtét, de alapján 75%-osan látok vele, és így alakult ki 16 évvel ezelőtt ez az Erzsébetfürdő gyógyászat.
1: Persze nem volt ez ilyen egyszerű, de Mohácsi Gábort a hite vitte előre.
2: Én keresztény vagyok, nem vallásos keresztény, nagyon hiszek a Jóistenbe, nap mint nap imádkozom, és nagyon jó kapcsolatot ápolok a Jóistennel.
1: Ez mindig így volt, vagy élete során valahogy jött?
2: Nem mindig, de én mindig hittem valamibe, és ezelőtt egy 25 évvel elhatároztam, hogy bemerítkezek, és befogadom az Urat, azóta így élek, és egyre erőteljesebben hiszek, és egyre erőteljesebben jó kapcsolatban vagyok a Jóistennel.
1: A munka után szóba került a család.
2: 2-szer nősültem, van egy kislányom, most 36 éves.
1: Akkor már nem is olyan kicsi.
2: Hát igen. Nagymamám 92 éves volt, és mindig édesapámnak mindig azt mondta, hogy kisfiam, pedig már akkor ő 70 fele volt, tehát mindig ugye ő lesz a kisgyerekünk, meg van egy nevelt fiam. Alapeljével a feleségem, a második feleségem meghalt, ugye 2 évvel ezelőtt. A lányom kint van Amerikában, sajnos azon kívül a fiú az Németországban, a nevelt fiam. Most élek egy csodálatos párkapcsolatban, boldogságban, szeretetben.
1: Ő perlekedhetett volna a Jóistennel, hiszen önnek van egy egészségügyi intézménye, és pont a saját feleségén nem tudott segíteni.
2: Ez egy olyan jellegű agydaganat volt, amit nem lehetett segíteni. Jóistennel meg nem perlekedünk, mert a Jóisten csak gyógyulást ad. Ő nem ad rosszat, nem ad betegséget.
1: Mit gondol a családról, a család fontosságáról napjainkban?
2: Én azt gondolom, nagyon fontos dolog a család. Már azért mostanság azért könnyen feladjuk. Keresztény emberként nem lehet azt mondani, hogy feladjuk, mikor van egy család. Akkor meg kell tanulni szeretni egymást, és azt gondolom, hogy ha ezt megtanulja az ember, akkor élhet boldogan, és nem azon töri a fejét, hogy ha vannak konfliktusok, meg nehézségek, akkor váljunk el, és menjünk szét, hanem meg kell oldani, meg kell beszélni. Én a feleségem a másodikkal 17 évet voltam együtt. Persze, mint egy családban, párkapcsolatban azért vannak viták, de az ember megtanulja egymást szeretni, akkor onnantól kezdve működik a dolog. Fontos egy család, egy szerető család, rendkívül fontos.

0: Főhajtás egy világháborús családi történet előtt. Wagner Levente útépítő mérnököt egy munkaszolgálatos századdal küldték ki 1943-ban a keleti hadszíntérre, a tragikus Donkanyarhoz. A közel fél éves út során szerzett háborús élményeit papírra vetette, ebből pedig született egy napló, melynek pár évvel ezelőtti felfedezése akkor valódi csodaszámba ment. Farkas Szabolcs az unokával, Rózsahegyi Barnabásról beszélgetett, aki nemrég nyomtatásban is kiadta a naplót, így ezt már bárki elolvashatja. Emellett készült egy vándorkiállítás is Wagner Levente Doni fotográfiáiból, a Földbe vájt világ című tárlat következő állomása Hódmezővásárhely, ahol a Tornyai János Múzeumban június 13-a és augusztus 30-a között megtekinthetik az érdeklődők ezt a különleges anyagot.
1: Emlékszem, hogy mekkora élmény volt, amikor pár évvel ezelőtt elhunyt nagynénémnek előkerültek a hagyatékából azok a naptári bejegyzések, amelyeket a 60-as évek elejétől indított, és nagyon érdekes volt ezeket olvasni, és egyáltalán megfejteni az ő életét. De hát ennél jóval nagyobb élmény lehetett az, amikor előkerült ez a vastagfedelű napló, amelynek a borítójára az van írva, hogy oroszországi emlékeim 1942-1943. Ugye ez Wagner Leventének az a naplója, amely ezek szerint nem sokkal akkor a megszületése után bekötésre került, és amely körülbelül 45 év lappangás után került elő egy padlásról.
2: Így van pontosan, tehát ugye nagypapa 1977-ben halt meg, és akkor nagy valószínűséggel ő ezt dobozba zárta, eltette, és hát aztán utána 2000-es évek elején bukkant ez föl. Keresztanyám és édesanyámnak a halála után hozzánk kerültek a családi irathagyatékok. 12 karton doboznyi irathalmazt válogattunk hetekig, hónapokig a feleségemmel. Tulajdonképpen én nem vettem észre a naplót, tehát ez szinte csodával határos módon menekült meg, mert összeraktuk a másnap a kukásautó számára kikészített lomokat, amikor is a feleségem még egyszer hát átnézte a kidobásra szánt iratokat, és az irat kupac alján megbújt ez a kis barna csoda.
1: Akkor tehát Rózsahegyi Barnabás, az unoka felkarolta ezt a naplót. Ha jól láttam, akkor ugye gépelt sorokkal van tele. Mit lehet tudni a megszületésének körülményeiről, mikor készült?
2: Igen, nagypapa gyorsírással jegyzetelt le kint a fronton, és az odavezető úton, és a hazavezető úton mindent. Majd azt pontosan nem tudjuk, hogy mikor, gépelte le, fűzte össze, és írta ki magából ezeket a történeteket. Valószínű, hogy ez neki egy terápiás napló lehetett, mert azokat a átélt szörnyűséget és borzalmat talán így tudta feldolgozni. Ő ezt soha nem akarta ki adni, tehát ezt magának készítette, és talán a feldolgozásban ez volt a legnehezebb fázis, amikor a színes képi anyagot párosítani kellett a naplóban leírt szöveggel. Nagyon sokat kutattam levéltárakba, meg kellett fejtenünk, hogy hol készült, mikor készült, és hogy mit láthatunk a képeken.
1: Mert hogy ugye ez egy alapvető kiegészítés, hogy nem csak egy naplóbejegyzés készült 1942. szeptembere és 43. februárja között, hanem mindez tulajdonképpen illusztrálta magát az utat színes diafelvételekkel. Több mint 100 ilyen felvétel készült, és ez egy ilyen komplett csomag.
2: Így van, 163 színes, eddig nem publikált és sehol nem megjelenített fényképek ezek. Tehát alapvetően nagypapa zsidó munkaszolgálatosokat visz ki a Don hátországába, az utak járhatóvá tételén és tárolók építésére vonatkozóan.
1: Mert hogy ugye elmondjuk el, hogy
2: útépítő mérnök volt. Tehát a Székesfővárosnál, mint útépítő mérnök a József Műegyetemen végez, és tulajdonképpen ő az első világháborúban is részt vesz, tehát ott aktívan harcol, ott megsebesül, és ott kapja meg a Károly csapatkereszt kitüntetését, majd a fővárosba helyezkedik el, mint segédmérnök, mérnök, főmérnök, tanácsos, majd műszaki főtanácsos feladatokat lát el, és tulajdonképpen hát innen vonul be 1942. szeptember 8-án SAS behívóval, és aztán ugyan olyan szerencsés, hogy ide is tud erre a munkahelyére visszatérni.
1: Nagyon érdekes volt azt hallani, hogy mit gondolt például ő akkor, amikor megkapta ezt a sasbehívót. Hát ugye ő már 45 éves volt ekkor, 1897-ben született, és nem számított már arra, hogy egy ekkora nagy idézőjelbe kaland vár majd rá, és ilyen messzire fogják őt elküldeni. Hogyan élhette meg ezt a nagyjából fél éves utazást a messzi Alekszejevkáig, tehát a Szovjetunió kellős közepéig?
2: Szerencsések vagyunk, mert erre nagypapa a könyvben választ is ad. Tehát ő alapvetően úgy gondolta, hogy őt biztos nem fogják kivinni a frontra, hanem valami magyarországi vagy Kárpátokba fogják elvezényelni, mert ugye azt már ő tudta, hogy munkaszolgálatosokat fog kivinni, de azt álmában sem gondolta volna, hogy őt a Donra vezénylik. Ezt nem is nagyon mondták meg neki, hanem ez a vonat után derül ki, és akkor még mindig nem tudja, hogy mit fognak csinálni, mert ezt csak később Ostrogorszkban mondják el neki. Óriási nagy szerencse az ilyen magamfajta családkutató számára, amikor rengeteg irat anyag birtokába jut. Rettentő sok kérdésre választ kaptam ezekből a dokumentumokból.
1: Kiket hagyott itt akkor 42-ben? Hogyan nézett ki az ő családja? Kik aggódtak érte?
2: Ez nagyon izgalmas kérdés. Ő tulajdonképpen nem a vér szerinti nagypapám, hanem ő levirátus lévén lett a családunk tagja, tehát ők sógor házasságban voltak, és amikor a háború kitört, akkor megbeszélték, hogyha valakivel valamilyen baj történik, akkor a másik fog az ő családjáról gondot viselni. És édesanyámnak a vér szerinti édesapja Forgács Ferenc, ő 1945. január 17-én Budapest ostromakor egy sebesült katona mentése közben hősi halált halt. A harmadik kerületi otthonukba el tudtunk menni, abba a légópincébe levitt keresztanyám bennünket, és megmutatta azt az utolsó momentumot, amikor az ő édesapja őt az ölébe veszi, megfésüli, megcsókolja, és minthogyha megérezte volna, hogy ők soha többet nem találkoznak, letette, akkor édesanyám 6 hónapos volt, és keresztanyám pedig 6 éves, és akkor kimegy, és ott ő egy fejlövést kap, és tulajdonképpen hát ő többet nem jön vissza. És akkor így az én nagymamám a két lány gyermekével megözvegyül, és aztán nagypapa Wagner Levente, amikor az ő felesége 52-ben életét veszti, veszi őt el feleségül, és tulajdonképpen a napló kiadása is, és az őróla való megemlékezés, azért is gondoltam kötelességemnek, hogy neki így megköszönjük. Ők nagyon nagy szeretettel támogatták ezt, hogy a hősi halált halt nagypapának így egy emléktáblát avassunk, és tulajdonképpen akkor mesélték el ezt a történetet.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az adást megtalálják majd a www.mediaclip.hu oldalon is. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Gécsek Tóth Enikő nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 15 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Szlotta Judit. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértékeken belüli. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. Amint egy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi, tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. Az urnákat este 7 órakor zárják, az első eredmények holnapra várhatók. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és 5 sebesültek meg. A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött, agyonlőtt egy 35 éves embert, a Cisziordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül lelőtték. A hét megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, nyitottnak kell lenniük a változásra. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik, és becsapja saját szavazóit, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is. Miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militeri Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. A résztvevők katonák, rendőrök és pénzügyőrök vezetésével ismerkedhetnek meg a különböző hivatásokkal, emellett kutyás és kommandós bemutatókon is részt vehetnek. Több mint 10 000-en neveztek a 31. Aldi női futógálára a Városligetben. A résztvevők 7 táv közül választhattak, és nevezhettek akár váltó, családi futásra vagy gyaloglásra. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, több mint 700 településről érkeztek a résztvevők, és sokan voltak közöttük 60 év fölöttiek. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel, ma délután az északkeleti tájakon, holnap néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
0: Műsorajánlat.
2: 8. BL sikerét érheti el az Eto női kézilabda csapata a legrangosabb európai kupában. A budapesti MVM Dome-ban ismét francia ellenféllel kell szembenéznie a címvédőnek az elődöntőt követően. Győr, Metz női kézilabda bajnokok ligája döntő élőben ma 18 órától a Kossuth Rádióban.
0: Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.

0: A középszerű tanár magyaráz, a jó tanár indokol, a kiváló tanár demonstrál, a nagyszerű tanár inspirál. William Arthur Ward gondolatait tolmácsoltam június első vasárnapján, pedagógus napon, amelyet 1952 óta ünneplünk Magyarországon, és amelyen tanárokat, tanítókat, óvodapedagógusokat köszöntünk áldozatos munkájukért. Lehet, hogy a mindennapokban nem is gondolunk bele, hogy közülük sokan mennyi energiát fektetnek bele gyermekeink nevelésébe. Köszöntöm Önöket, Beslin Anita vagyok. Mai műsorunk a pedagógus társadalom azon tagjairól szól, akik az oktatás egy speciális területén dolgoznak, a hallássérült gyermekek fejlődését segítik. A szurdopedagógusok munkája rendkívüli és pótolhatatlan, mert a klasszikus oktatáson túl egy teljesen egyedi, komplex fejlesztést végeznek. Ők jelentik a hidat a csend és a szavak világa között. Látogassanak most velem Szegedre, a 125 éves Klug Péter iskolába. Kis Antal tagintézmény igazgató úrral a szobájában megálltunk egy festmény előtt, és nem véletlenül hívta fel a figyelmemet erre, hiszen a névadó látszik rajta, de ki is volt Klug Péter?
1: Klug Péter ugye 1901-ben alapította ezt az intézményt itt Szegeden, és kimondottan már akkor a siketeknek, súlyos fokban nagyot hallóknak alapította ezt az intézményt. Ha megnézzük egyébként az iskolának az oromfalán, máig kinn is van az, hogy Siket Némák intézete, és most idén ünnepeltük a 125. évfordulónkat, ami igazándiból azért is nagyon-nagyon fontos, hiszen ez az intézmény úgymond a semmiből jött akkor létre.
0: De miért volt akkor erre szükség? Már akkor is sok volt az érintett?
1: Így van, mert akkor is már voltak olyan gyerekek, akik kikerültek a normál oktatási rendszerből, nem tudtak normál iskolába teljesíteni, és ezért kitalálták, hogy nyilván nekik egy külön intézmény kell, speciális módszerekkel kell őket tanítani. Egyébként eredendően nem is itt volt az intézmény, hanem ahonnan elindult, ez az Oskola utcába volt egy tanterem. És amikor ez felépült, nem csak az iskola, hanem ugye épült mellé kollégium is, pont azért, mivel nagy távolságok miatt a távolabbi gyerekeket is ellássak, utána ő ezt vezette, aztán később pedig országos szakfelügyelője lett a mindenféle fogyatékos ügynek.
0: Térjünk vissza a mába. Március 10-én és 11-én szerveztek egy konferenciát, illetve 10-ére egy nyílt napot itt, ahol betekintést nyerhettek sokan abba, hogy hogyan is zajlik itt a munka, illetve különböző programokat szerveztek gyerekeknek, a régi iskolai módszereket megmutatva.
1: Így van, az első nap az a gyerekekről szólt, ez gyakorlatilag egy projektnap volt, ahol földolgoztuk az iskola történetét. Nagyon fontos nekünk az, hogy közel vigyük a gyerekekhez. Tudják a gyerekek is, hogy ki volt az a Klug Péter, hogy jött létre ez az iskola, ez ne csak egy név legyen nekik a bizonyítványukba vagy bárhol máshol, hanem tudják ehhez kötni a dolgokat, és éppen ezért tartottunk korabeli tornatermi játékokat, társas játékokat, nyitottunk egy kis szatócsboltot, ahol lehetett korabeli édességeket vásárolni a gyerekeknek, aztán tartottunk olyan órákat, amiket megpróbáltuk visszaidézni azokat a múlt század elejé időszakokat, akár a pedagógusok öltözködésébe, akár a módszert tanokba, akár a tananyagban, hogy ezeket a gyerekek egy kicsit megismerjék. Játékos formába tettük mindezt.
0: Élvezték?
1: Igen, igen, nagyon élvezték. Ez egy olyan, mint mondjuk egy másik iskolában egy fordított nap, vagy bármi egyéb. Nagy élmény volt számukra.
0: Megtörtént a koszorúzás az intézmény falán, és a himnuszra jeleltek a gyerekek. Azt hiszem, hogy ezen sokan meglepődtek, akik itt végig sétáltak a Bécsi körúton, mert hogy ilyet azért ritkán látni, bár az önök gyerekek rendszeresen szerepelnek különféle rendezvényeken.
1: A gondolatjel csoport kimondottan arra jött létre, hogy bemutassa ezt a siket kultúrát, jelnyelven tolmácsolják akár a himnuszt, akár a szózatot, de nem csak ezeket, hanem mindenféle zeneszámokat, hogy így érthetővé váljon a többiek számára is az, hogy milyen egy jelnyelvi feldolgozása egy népszerű dalnak.
0: Nagyon sokan jöttek ide a koszorúzásra, illetve hát magára a konferenciára, amelyet március 11-én tartottak, akik ugyancsak szívügyüknek tekintik ezeknek a gyerekeknek a segítését, más-más tagintézmények vezetői, képviselői, külhoni magyarok is.
1: Igen, meghívtuk a magyarországi siket intézményeket, ebből összesen Magyarországon 80, meghívtuk a határon túli siket intézményeket Kolozsváron, illetve Szabadkán, ők is eljöttek, illetve a régió ahol természetesen meghívtuk itt Szeged és Szeged környékén lévő azokat az intézményeket, akik eseni gyerekekkel foglalkoznak. Természetesen azért az egyéb kapcsolatainkat is, ugye a fenntartó részéről, a város részéről, és örültünk neki, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek erre a rendezvényre.
0: Vannak segítők. Például új ebédlőt kapnak majd.
1: Igen, szerencsére azért nem csak a fenntartó támogat, hanem azért kapunk mindenféle egyéb külső támogatást is, és hát természetesen ugye a szülők is folyamatosan igyekeznek minket támogatni, jó hírünket vinni, igyekszünk folyamatosan nem csak a szakmai munkára figyelni, hanem azért a környezetünket is igyekszünk rendbe tartani. Például ennek az is a része, ami nem a támogatás, de hogy a parkgondozó diákok rendbe tartják az udvart, illetve nem csak az udvart, hanem az utcafrontot is.
0: Ha már a diákokat említette, hányan járnak ide az önök intézményébe?
1: Per pillanat 93 diákunk van. Most már nyitott az intézmény, nem csak hallássérült diákokat látunk el, hanem autizmus spektrum zavarral élő diákokat, illetve tanulásban akadályozottakat is.
0: A hallássérültek aránya nőtt vagy csökken?
1: Folyamatosan csökken. Annak köszönhető, hogy egyre jobbak azok a készülékek, egyre jobbak azok a műtéti technikák, amivel őket segítik, és egyre több diáknak van lehetősége arra, hogy ne speciális iskolába, hanem integrált oktatásba, többségi iskolába vegyen részt. Nyilván a többségi iskolába is szükségük van azért szurdopedagógiai megsegítésre, ott viszont utazógyógypedagógiai szolgálat látja el ezeknek a gyerekeknek a megsegítését.
0: Beszélgető társam dr. Nátyiné Kenesei Anna szurdopedagógus. Mi minden feladata van?
2: Elsősorban a hallás figyelemfejlesztése, a kommunikáció fejlesztése, a beszédfejlesztés, a szókincs, a szövegértés fejlesztése, az artikuláció javítása a feladatunk. Nálunk egész napos iskola van. Tehát azt jelenti, hogy délelőtt is tanulnak a gyerekek, és délután is. Tehát nem egyéni tanulás van, hanem gyógypedagógiai segítség, egy gyógypedagógiai módszerekkel tanulnak a gyerekek, valamint az első év folyamot azt két év alatt végzik el, vagyis inkább három. A Sigeteknek előkészítő két osztálya van, és utána kezdődik az első osztály. A Meissner módszerrel tanulnak a gyerekek, itt minden általános iskolás, írni, olvasni, ami ugye a diszlexia, diszgráfia prevenciós módszer, egy saját tempóba tudnak fejlődni.
0: Itt az önök intézményében egyébként milyen osztálylétszámok vannak?
2: 6 és 9-10 fős létszámok vannak a hallássérülteknél. Nagyon fontos a vizuális megerősítés a gyerekeknek. Ugye minden szót, minden mondatot egyenként vissza kell kérniük a gyerekektől, a visszacsatolás nagyon fontos, hogy ki tudjuk javítani az esetleges hibákat, illetve nagyon fontos, hogy a szöveget megértették-e, pontosan értik-e az utasításokat. És mivel itt figyelembe veszük az egyéni igényeket, az egyéni fejlődéseket, még akár 6-8 gyerek között is differenciáljuk a számonkérés minőségében, mennyiségében, a különböző segédeszközökben mindenkinek segítséget nyújtunk, illetve több képzésen részt vettünk, jelnyelvi képzésen, és a kollégák jelnyelvet is, tehát bilingválisan tanítjuk a gyerekeket.
0: Kötelező egy a jelnyelvet megtanulniuk?
2: Nem kötelező, de maguktól megtanulják. A familiáris siketek, akiknek a szülei is siketek, azoknak természetesen ez az anyanyelvük, és ők elsősorban jelnyelven kommunikálnak a családtagjaikkal főként, de itt a kollégák is nagy többsége mindenki ismeri a jelnyelvet, sőt a nem hallássérő gyerekek is megtanulják egymástól, de nagyon segíti a verbális emlékezetet, a verbális fejlődését, a mozgás, hiszen a mozgás és a beszéd meg a memória az összeköttetésben van minden pedagógiában, és nagyon sokat segít a gyerekeknek, hogyha úgymond mozgással tanulják a szöveget.
0: Ahhoz, hogy a gyermek megfelelően fejlődjön, nyilván fontos, hogy amit itt az iskolában tanul, azt hazavigye, és a szülővel is gyakorolja. Ez általában megoldott?
2: Igen, egyébként nagyon össze kell, hogy dolgoznunk a szülőkkel. Az én gyógypedagógiai főiskolán a tanárom azt mondta, hogy a legjobb gyógypedagógus az ugye a szülő. Több esetben az anyukáknak van idejük a gyerekkel foglalkozni, természetesen egész család együttműködő, és nagyon jó példákat látunk. A cél az ugye a gyerekeknél, mindenképpen itt nálunk bármelyik gyerekről van szó, hogy a képességeihez mérten minél jobban fejlődjön, megfelelően, illetve a társadalomban visszaintegráció lenne a feladat. Tehát az a cél, hogy mindenki megtalálja a megfelelő szakmát, hogy a társadalom hasznos és aktív tagja legyen az életbe.
0: Milyen speciális módszerekkel oktatnak?
2: Vizuális megerősítés, amit mondtam, az nagyon fontos. Szókártyákat használunk, ugye írásképeket, azt is látják a szavakat a gyerekek, és nagyon változó változatos, nagyon sok a csoportmunka, pármunka, és hogy a képességek szerint differenciálva vannak a gyerekek. Ugye a szómagyarázat nálunk nagyon-nagyon fontos, hogy biztosan azt érti a gyerek, pontosítás, a szakszavak ismerete, a mindennapi beszéd, a köznyelv megfelelő használata, kiemelt feladat, az írás-olvasás fejlesztése, és ki vannak rakva a táblák, minden vizuális szemléltetve van a gyerekeknek, a nyelvtan, a természettudomány, a természetismeret, a matematika, mindenhez kapnak vizuális segítséget. Ami még érdekesség, hogy az osztályterem berendezése és a hallássérülteknek van. Van egy speciális körasztalunk minden terembe. Félköriben minél közelebb a tanárhoz, hiszen minél kisebb a gyerek, annál rosszabb a távolság hallása. Ez egy folyamatosan kialakuló dolog, mert van a gyereknek az életkor és van a hallási kora. Attól számítjuk, ahogy megkapta a hallókészülékét, ahogy el lett látva vele. És ez nagyon fontos, hogy ennél a speciális asztalnál üljenek a gyerekek, hogy a feladatot biztosan értsék. Digitális oktatás is van, a digitális eszközöket, a modern technikát is alkalmazzuk. Nagyon jól el vagyunk látva a számítógépekkel.
3: Más-e a tanmenet?
2: Ugyanaz a tanmenet, tehát a normál tanmenet szerint tanítjuk a gyereket, tehát ugyanúgy tanulják, ugyanazok a követelmények, ezt mindig kérdezik a szülők, csak speciális tempóban több megsegítés, egyéni foglalkozás, a módszerek, amik mások, illetve az időbe, hogy lassabbak, meg használunk nagyon sok saját készítésű feladatlapot, illetve speciális hallásérteknek készült könyvek is vannak, de azok már nagyon régiek a nagy többségük, és azt dolgozzuk át, mert a nagy gyógypedagógus a Csányi Ivon, ő már sajnos nem él, és az ő feladatlapjai, könyvei alapján dolgozunk.

0: igazgató úr, járjuk be az épületet, jó?
1: Jó, itt a titkárság van, ugye itt történik a mindenféle papírok, adminisztrációk intézése a szülők számára, a diákok számára, a kollégák számára is. Itt vagyunk az intézmény első emeletén, hát itt több minden is van. Ez eredendően úgymond ilyen irodai szárny, de azért egy kicsit most már kibővült. Ezen az emeleten van a könyvtárunk, a múzeumunk, korai fejlesztő, egyéni fejlesztő, iroda, tanár, és a többi, és a többi.
0: Bemehetünk esetleg a könyvtárba?
1: Nem tudom, hogy most van-e itt óra, most nagy a csönd, úgyhogy nincsen, mert ez egyébként nem csak könyvtár, hanem egyben tanteremként is működik, és ugye itt ezen a részen, a külső részen van az úgynevezett szépirodalmi gyűjtemény, aztán itt van egy kis szakmai gyűjtemény és a különböző szakmáknak a szakmönyvei, a belső részen pedig egyébként ott vannak a pedagógiai jellegű művek, és hát van itt is egy-két különlegesség, kimondottan hallássérülteknek gyártott tankönyvek, sajnos ezeket most már kb. 20 éve nem nyomják újra, nem adják ki, aznak ellenére a kollégák továbbra is használják, fénymásolják.
0: Mutatna egyet esetleg?
1: Igen, itt lejjebb lesz. Segédanyag a szurdopedagógiai foglalkozásokhoz, tehát itt mindenféle ilyen szakmai könyvek vannak, amiket föl lehet használni. Egyébként, amit igazán használnak, az nem is feltétlenül itt van a könyvtárban, hanem fönn vannak a tantermekben.
0: Akkor ezt mondhatjuk, hogy relikvia gyűjtemény?
1: Relikvia gyűjtemény, meg egyébként ténylegesen használható tankönyvek, hiszen ezek olyan könyvek, például itt is van, ugye ez egy matematika első osztály, amit kimondottan a siketeknek készítettek debreceni kiadvány. Nyilván ez még egy ilyen, nem is tudom milyen technikával készült.
0: De másképpen tanulják a matematikát a siketek, mint egy normál általános iskolában?
1: Hát ugye a kommunikációs készségek miatt muszáj, hogy másképp tanulják. Ugye itt azért a fogalmi készleteknek a kialakítása sokkal nehezebb és sokkal összetettebb feladat, mint egy hagyományos iskolában.
0: A múzeum csak az önök gyermekei számára látogatható, vagy idegeneket is szoktak fogadni?
2: Hát, hogyha van érdeklődő, akkor nagyon szívesen megmutatjuk bárkinek.
0: Horváth Norbert, a Klub Péter iskola tanára.
2: Természetesen a mi diákjainknak is ez nagyon fontos. Sokféle eszközünk van itt a múzeumban.
0: Beljebb is lépünk.
2: Itt a vitrínben az 50-es évektől kezdődően vannak hallókészülékek. Hát ugye ezek már nem működőképesek természetesen, de igyekeztünk őket megőrizni, típus szerint feliratozva.
0: Ébresztő óra hallássérülteknek? Egy villanykörtével és egy órával egy érdekes szerkezet?
2: Pontosan, mert ha alszik a hallásérült, nyilván nem hall, viszont egy jó erős villanykörtét látunk itt valóban, ez elkezd villogni, világítani, és akkor őt ez segíti ahhoz, hogy fel tudjon ébredni, és időben ugye el tudjon indulni akár az iskolába, akár a munkába. Van egy nagyon jó pofa szemüvegszárba épített hallókészülékünk, ami teljesen úgy néz ki, mint egy szemüveg, de ha itt megfigyeljük a szárát, ott ez a vastagabb rész, egy hallókészülék, mikrofonnal, hangszóróval, és akinek a látásával is probléma volt, és a hallásával is, az ilyen készüléket is tudott használni mind a két problémának a korrigálására. Tudok még egy kis különlegességet mutatni itt a Klub Péter szobra mellett, ez pedig egy gépíró telefon.
0: Na, ilyenről még nem hallottam soha.
2: Hallássérült emberek, hát hogyan telefonáljanak, ugye? Az egy nehéz dolog lenne, ugye ezt nehéz elképzelni. Nos, körülbelül 50 évvel ezelőtt már egy működő eszköz volt, ugyanis arra szolgál, hogy a telefonvonalon keresztül egy ilyen gépíró telefonkészülék hozzá csatlakoztatásával szöveges üzenetet tudtak vele küldeni a gyerekek, és igazából ezt egy ügyes cég segítségével sikerült megjavítani, úgyhogy egyébként ez üzemképes. Föl kell emelni a készüléket, és akkor...
0: Van hát is bugóhang? Meghallgathatom?
2: Hogyne, van bugóhang, és akkor meg tudjuk csörgetni a másik készüléket.
0: És akkor én ott felvehetem, tessék, ugye?
2: Tessék,
0: jó, felveszem.
2: Fölvenni, tessék, hát, nyugodtan föl.
3: Veszlén Anita vagyok, kivel beszélek?
2: Igen, Horváth Norbert itt a múzeumból. A billentyűzeten lehet szöveget gépelni, és az én oldalamon is a kijelzőn szépen látszana az üzenet.
0: Manapság persze már más a telefonálási lehetőség egy siket ember számára is.
2: Hát ez a világ nagyon nagyot változott, és azt gondolom, hogy ha tényleg akadálymentességről beszélünk, ez a világ pontosan nekik kedvez, amikor élőben egymást látva, akár videón keresztül jelnyelven kommunikálva, vagy akár élő beszédbe, ismervén egymást, egymás beszédét is értve, meg persze természetesen az írásos formákkal, ez nagyon nagy segítség a sikert emberek számára, halló emberekkel is sokkal könnyebben tudják itt tartani a kapcsolatot. Ezek fantasztikus lehetőségek az ő számukra is.

0: igazgató úr. Hova megyünk most?
1: Járjuk be a második emeletet, ahol az általános iskolások vannak, aztán utána földszint, és egy kicsit az udvarra is ki tudunk nézni.
0: Az óvoda nem itt van ebben az intézményben?
1: De itt van, csak az a szomszéd épületben, a másik épületben, oda is át tudunk menni egy percet.
0: Hány óvodásuk van?
1: Per pillanat 15 óvodásunk van, ebből 4 hallássérült és 11 autista. Két óvodai csoportban vannak ők, annyi különbséggel, hogy nálunk ugye nem csak óvónő van, hanem ugye gyógypedagógus van velük, mellette van gyógypedagógiai asszisztens és dajka, és ott is a klasszikus óvodai foglalkozásokhoz képest sokkal nagyobb teret nyer az egyéni fejlesztés, a hátránykompenzálás, a hallássérülteknél a hallásfigyelemfejlesztés, a beszédindítás, autistáknál az egyéb szociális készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése. És akkor felérünk a második emeletre. Most per pillanat úgy néz ki, hogy itt vannak az általános iskolai osztályok elhelyezve.
0: Nagy csönd van, mindenütt éppen zajlik a tanítás.
1: Zajlik a tanítás, meg egy részük lenn is van ebédelni most. Az ünnepkörnek megfelelően van díszítve a folyosó, itt még fönn van az anyáknapi díszítés, hamarosan most már azért a nyári ballagásos díszítések kerülnek föl. És akkor van ilyen is például, hogy hónaptanulója az adott osztály, vagy Tanzenberger Alex László, diákunk a számítógépes adatrögzítő országos versenyen második helyezett lett. Ez azzal jár, hogy nem kell neki szakmai vizsgát tenni, tulajdonképpen ő neki már megvan a vizsgabizonyítványa, csak ki fogjuk neki állítani, illetve ez az eredménye alapján fölterjesztettük a tankerület büszkesége díjra, és hát természetesen azt is egy ünnepség keretében megkapta.
0: És vannak egyébként más diákok is, akik hasonló eredményekkel büszkélkedhetnek?
1: Az elmúlt években rendszeresen előfordult, hogy szakmai versenyre bejutottak az országos döntőbe, illetve a klasszikus siketversenyeken, ami Sopronban, illetve Kaposváron van, ott is rendszeresen részt vesznek a diákjaink. Ez mellett még rengeteg-rengeteg sportversenyünk van. A FODIS, a Fogyatékos Diák Sportszövetség szervezésében, és hát onnan is hoznak rendszeresen érmeket.
0: Van-e olyan tantárgy, amit nem tanítanak ebben a képzésben?
1: Hallássérülteknél az általános iskolai oktatásban nincs ez a klasszikus énekzene oktatás, hanem helyette hallásritmus nevelésnek hívjuk, ami kimondottan az ő ilyen speciális tantárgyuk. Nyilván ezt azért nem értékeljük jeggyel. Egyébként a hallássérültek ugyanúgy szeretnek zenét hallgatni, mint ahogy mi is szeretünk zenét hallgatni. A modern készülékekkel ez már elég jól megoldható. Nekik is ugyanúgy van ritmusérzékük, tehát ugyanúgy tudnak táncolni is, meg minden.
0: Lesétáltunk a földszintre.
1: Itt a földszinten vannak a szakiskolai osztályaink, ugye egy szakképzés folyik nálunk, kettő szakmában, a számítógépes adatrögzítő, illetve a pargondozó. Nyilván nekik is majd utána el kell helyezkedni a munkaerőpiacon, és erre igyekszünk fölkészíteni őket. Külön tanulócsoportban tanulni természetesen a hallássérültek, és külön tanulócsoportban a tanulásban akadályozottak, de a szakmai vizsga része az ilyen értelemben ugyanaz, csak az út kicsit más, ahogy eljutunk a vizsgáig. És ez esélyegyenlőség miatt mi gyerekeink tulajdonképpen akár 3-4 szakmát is megszerezhetnek 25 éves korukig.
0: És közben jött egy anyuka a gyermekéért, úgyhogy nyílik az ajtó, de menjünk mi is ki, hiszen van egy új játszótér is, amelyet ugyancsak anyagi segítséggel biztosítottak a gyerekek számára, de kik is?
1: Megkeresett a Rotary Szeged Tisza Klub, hogy ők szeretnék támogatni az iskolát, és a jótékonysági báluk bevételét felajánlották az intézménynek, és mivel ez 1 millió forint volt, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor igyekszünk egy komolyabb játszótéri elemet ebből vásárolni.
0: Látom, van pingpongasztal.
1: Így van, hát azért itt a gyerekek, különösen a kollégisták hétfőtől péntekig itt vannak, hátul állnak a biciklik, tudnak biciklizni, tudnak csúszdázni, mászófalozni, hintázni. Amire én még nagyon büszke vagyok itt ebbe az udvarba, hogy a pargondozó képzésbe résztvevő gyerekek folyamatosan rendbe tartják az udvart, előállítják a növényanyagot, aztán kiültetik, és utána gondozzák is. Tehát az ő feladatuk a fűnek a nyírása, a sövénynek a nyírása, az ágyásoknak a rendbe tétele.
0: És nincs egy darab gaz sem.
1: Úgy van, és hát a virágzó növények, amik ott elől vannak, azok folyamatosan cserélődnek az szerint, hogy éppen melyik virágzik, mikor levirágzott, akkor jön oda a következő növényanyag.

0: kedves hallgatók, az elmúlt 25 percben Kis Antal intézményvezetőt, dr. Nátyiné Kenesei Anna szurdopedagógust és a Klug Péter éremmel kitüntetett Horváth Norbert tanárurat hallhatták, akik a 125 éves hallássérült gyermekeket segítő szegedi Klug Péter iskola gyógypedagógusai. Idézettel kezdtem a nagyítást, és magazinunk végére is szép gondolatokat szántam. A diák még tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kívánja, hogy idővel megkapja tőlük. Derensón. Nos, kedves tanárnénik, tanárbácsik, tanítók, óvodapedagógusok, Isten éltesse önöket! Azt kívánom, hogy sokan gondoljanak ma mindannyiukra szeretettel, megbecsüléssel. Schwarz Nóra hangmérnök nevében is búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Beslin Anita. Ha kedvük tartja, maradjanak velünk. Hamarosan kezdődik a kívánságkosár.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 15 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Naményi Krisztina. A mikrofonnál Szlotta Judit. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Második világháborús szovjet bombát találtak a Veszprémhez tartozó Gyulafirátóton. Az 50 kg-os szerkezet csatornázás közben került elő kibiztosított gyújtószerkezettel. A katonai tűzszerészek a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. Római kori sírokra bukkantak a horvátországi Vinkovciban egy építkezés során. A régészek eddig 46 temetkezést tártak fel az egykori római kori nekropolisz területén. A legkülönlegesebb lelet egy sírkamra, amelyben 30-nál is több ember maradványait találták meg. A feltárás során a többi között üvegkorsók, üvegpoharak és más a második századból származó használati tárgyak kerültek elő. Napos idő várható holnap is kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő zápor. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok lesz.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
3: Köszöntöm Önöket szerkesztő kollégámmal, Toldi Szabolcsal. Indul a hónap első kívánság műsora, melyben két órán keresztül csendülnek fel hallgatóink kedvencei. Megtalálnak minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszám tárcsázásával. Küldjenek levelet a 1037 Budapest Kunigunda útja 64 szám alá, illetve továbbra is él e-mail címünk. kívánságkosár@mtva.hu. Ági, mint fogalmazott, már nagyon várta a nyarat, ennek apropóján fogadna most örömmel egy vidám nyárköszöntő slágert. Indítjuk Peri 2025-ös sikerét.

0: Berem.
1: Folytatódik a kívánságkosár itt a Kossuth Rádióban, mégpedig egy újabb kéréssel, amely a kívánságkosár@mtva.hu címre érkezett. Kedves Tamás, egy 40 évvel ezelőtti igen emlékezetes napom emlékére szeretnék kérni Clifton Shenead King of Zydeco albumáról bármit. Nagyon köszönöm, Amen Téva. Drága Éva, következzen a sokoldalú amerikai kreol zydeco harmonikás énekes és dalszerző Clifton Shenead, akit 1989-ben posztumusz beiktatták a blues hírességek csarnokába, és 2011 óta a Grammy hírességek csarnokában is őrzik emlékét. Dalának címe Kalinda.

0: Király!
1: Ha vasárnap, akkor kívánság, Kosár itt a Kossuth Rádióban. Itt van velünk Sándor. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Santana együttes Oyekomova című dalát szeretném meghallgatni.
1: Hogyan jutott eszébe Carlos Santana eme szerzeménye?
2: Carlos Santanát nem kell bemutatni sok embernek. Aki meg nem ismeri, most ismerje meg. Hát ő ugye részt vett annak idején a Woodstockon is az együttesével, és voltak épp az első három lemezét tartom a legjobb lemezeknek, de ezek közül, vagy ezen valamelyik lemezen van rajta az Oyekomova.
1: Valami furcsa zajokat hallok ön mögött, Sándor. Ez mi lehet?
2: Igen, ez. Ezt majd egyszer elmondom.
1: Jaj, de titokzatosan hangzik, ezt majd egyszer elmondom.
2: Hogyha bármire is gondol, nem az.
1: Jó, oké. Ezt én így elkönyveltem, biztosan nem az, de ezeket a zajokat el fogjuk nyomni majd Santana dalával, jó? Az Oyekomovával. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, Sándor.
2: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

kívánságkosár@mtva.hu. Itt talált meg minket Tünde is, aki azt kérte, hogy Csepregi Éváéknak nagyon ritkán hallható slágerét forgassuk le. Kedves Tünde, Vadvirág a következő dal címe, amely a Neoton Família 1981-es nagylemezén kapott helyet.

0: Kossuth Rádiót hallgatják. Tegnap délután ismét jelentkezett a megújult rádiókabaré, ebből következzen most egy rövid ízelítő.
1: Az, hogy az ember párkapcsolatban él, vagy házasságban, előbb-utóbb, vagy hát inkább rendszeresen, akarom mondani, folyamatosan konfliktusokhoz vezet. És hát nincs ez másképp nagy nevű, megbecsült művész emberek esetében sem. Heckel Krisztina tollából jön a vajon mire gondolt a költő felesége. Petőfi Sándorné, Gubás Gabi. Csokonai Vitéz Mihályné, Bass Szilvia.
2: Petőfi Sándorné, türelmem végén. Még költöd a rémeket, zenged a dalt ott, még fekszel az ágyban az ablak előtt, de látod a mottan edényből a halmot? Már ellepi lassan a konyhai nőt. Még ifjú agyadban a forradalom forr, s még benne virít a boros révület, de íme a házban a sűrű sötét por, a pókok is megszőtték már fészküket. Kihull a haja, s eliramlik az élet. Ülj, Sándorom, a szemétbe, ide! Ki most a hazáért kitárja szívét, nem fogna lapátot a két kezibe? Ó, mondd, ha a dű elemészt itt e percben, sírva megírod a bús szöveged? Rábírhat-e majdan egy nimfa szerelme, hogy felemeld végre a hős feneked? Ha eldobod egykor a mennyei tollacs, a konyha kövén sötétkék foltot hagysz, én feljövök érted a síri világból megnézni szememmel, hogy felnyalod azt. Lemosnám egy rongyal a zsírfoltot rólad ki, ingeden ott feledéd étked, s bár itt is, a sírban is megfojtalak nyomban, de tudd, hogy a szívem örökre szeret.
0: A tegnapi rádiókabaréból hallhattak egy részletet, a stúdióban pedig itt van már a rádiókabaré kreatív vezetője, Vida Péter, szervusz, köszöntelek.
3: Szervusz Tamás, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: A rádiókabaréban nagyon fontos, főleg, hogyha felépítenek egy-egy kis humorcsomagot a színészek, vagy az írók, vagy akik előadják, hogy meglegyen közöttük a kémia.
3: Igen.
0: Mi történik akkor, ha ez nincs meg?
3: Azért vagyunk, hogy meglegyen, mert eleve csemege helyzetnek gondolom, és a kollégák visszajelzése alapján jól gondolom, mert színész én magam is ezt élvezem, hogy egyébként különböző társulatoknál vagyunk szerződésben, és ha éppen forog egy tévéjáték, vagy esetleg valami film majd nyáron, találkozhatunk úgy kollégákkal, akikkel egyébként nem. Itt pedig az a csemege helyzet, hogy a Kerekes Pubitól kezdve Győri Petinát, aki a Turaiból jön, a Szolnoki Szigligetiből lévő kolléga találkozhat a Szegedről érkezővel, és így tovább határon innen is túl, hiszen legutóbb Bokor Barna járt nálunk Marosvásárhelyről, akit szintén meghívtam, mert úgy gondoltam, hogy nagyon jól áll neki a műfaj, és ő is jól áll neki, és ez így is lett szerencsére. Tehát a színészt Stenkerolja nyilván, ugye most egy gyors kapcsos zárójelben, tudom, hogy a változatosság gyönyörködtet, de ezt ugye nem abból a aspektusból mondom, hogy akkor ideje lenne lecserélni a feleségemet, hiszen ugye ez egy folyamatos működő kapcsolat, és ugye kétség nem fér hozzá, hogy ebben is ugye a megújulás és az együttlét mellett nincsen arra igény, ha ez működik, hogy változtassunk, és ha az ember jól érzi magát, a társulatán belül működik az a fajta vetésforgó, hogy kisebb, közepesebb, nagyobb szerepeket játszik, nem mindig ugyanazokkal a partnerekkel, hiszen ott is ugye van változás, de az, hogy egyébként 2, 5, 10, 15 éve van valahol, mindenféleképpen öröm, hogy más tekintetekben nézhet, mások mellett állhat a mikrofon előtt, és akkor van egy alapvető kíváncsiság a mű iránt, amiben ugye kötelező kíváncsiság kell, hogy szakmailag kiegészítse, mert ugye azt kell neki a tőle elvárható legjobb nívón megvalósítani, Csizmadia Tibor rendezői instrukciói alapján, és ott van még az a bizonyos általad emlegetett kémia, hogy akkor találkozunk, és nézzük meg, hogy lehet, hogy ismerjük egymást már régen személyesen, lehet, hogy most találkoztunk először, mint mondjuk Petridis Risztos és ifjabb Jászai Lacika, ugye, mert én ezt próbálom működtetni, hogy ez legyen egy olyan pozitívum, amivel élni akarjon a színész és tapasztalataim alapján élni akarnak, és nagyon szerencsés találkozások születnek.
0: De nem szokott olyan történni, hogy mondjuk összeolvasó próbán azt mondja valaki, hogy figyelj, ez neked jobban áll, cserélj.
3: Volt már ilyen.
0: Volt már ilyen?
3: Volt már ilyen, egyébként nagy klasszikus, azt hiszem, ahogy is hívták, a Haumannról írtam a diplomamunkámat, és pont mondta, incidens a Ingeborg hangversenyen, vagy valami ilyen darab volt, Szirtes rendezte annó a Madách Színházban Garas Dezsővel és vele, és két hét után egyszer csak azt mondta, hogy állj, cseréljetek példányt, cseréljetek szerepet, és azonnal a helyére került a dolog, és úgy játszottak belőle nagy sikerszériát, mert tudta, hogy ennek a két embernek kell, csak olvasva nem derült ki az, ami játszva. Tehát volt már ilyen, hogy amikor ott álltunk, és volt valamilyen dolog, azt mondta, hogy ezt inkább odaadnám neki. Vagy azért, mert például azt a karaktert ő jobban tudja hozni hangban, mert effektíve ismert személyiségről van szó. Igen, igen. De olyan is lehet, hogy ezt inkább mondja a nő, vagy ezt a mondatot inkább ezt mondja inkább két férfi. Csizi is figyel erre szereposztáskor, de olyan is szokott lenni, hogy mi vagyunk, csak azt mondjuk, hogy várjál, ennek a karakternek nem jó, mert ugye te most fennbeszélsz, én meg lent dörmögök, viszont az egész poén struktúrája azért kiállt, hogy én legyek a magasabb hangú, mert az a kis mitogrász, és a másik legyen az ütősebb,
4: akinek
3: a hangja mélyebb. Igen, egy olyan szélesebb. És ez számtalan szóval ezért van a próba, hogy amit otthon vélelmezünk, van egy irodalmi értéke a jelenetnek, hiszen kiválasztódott, utána van egy alapvető értéke annak, hogy milyen szereposztást képzelt el a rendező, de ez ott fog a puding próbájakor, amikor ugye megrágjuk, elkezdjük az evést, hogy a közönség elé már tényleg az általunk vélelmezett legjobb verzió menjen.
0: Mi kerül most a közönség elé?
3: Időről időre zenészeket is hívunk sztárvendégnek, akik a saját szakmájuk kapcsán sztoriznak nekünk. Müller Péter Siami is ezt tette a legutóbbi adásba, úgyhogy a Siami and Friends-től hallgassuk meg a Szeretni Még című számot.
0: Hallgassuk, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm a lehetőséget.
0: És ne feledjék, Rádió Kabaré jövő héten szombaton is 13:30-tól itt a Kossuth Rádióban.

Ott az a sok kis ártatlan gyerek, szerintem őket simán még lehet. Kár, hogy az egyiknél ott van a kés, a másiknak meg a kis szívében ül.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 16 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Naményi Krisztina. A mikrofonnál Szlotta Judit. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívülálló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértékeken belüli. Az orosz hadsereg csapást mért több más célpontra is, ezekben a helyi hatóságok szerint 5 civil vesztette életét. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök, a brit, a francia és a német vezetővel. Volodymyr Zelenszkij azután találkozik Keir Starmerrel, Emmanuel Macronnal és Friedrich Merzel, hogy Vladimir Putyin orosz elnök elutasította az ukrán javaslatot egy legfelsőbb szintű személyes béketárgyalásra. Közben a harcok tovább folytatódnak. A héten az orosz és az ukrán hadsereg is újabb támadásokat hajtott végre a frontvonalaktól távol eső célpontok ellen. Újabb iráni drónokat lőtt le az amerikai hadsereg a Hormuzi szoros térségében. Amerikai közlés szerint a két pilóta nélküli eszköz veszélyt jelentett a nemzetközi tengeri forgalomra. Az amerikai középső parancsnokság hangsúlyozta, hogy továbbra is készen áll az iráni támadások elhárítására. Néhány nappal korábban már 4 iráni drónt semmisítettek meg ugyanebben a térségben, majd iráni radarállomásokat is támadtak. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és 5 megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött. Agyonlőtt egy 35 éves embert, a Cisziordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. 2 férfit súlyos, 3 másik embert közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül lelőtték. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik, és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért, oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. több mint 10 000-re neveztek a 31. Aldi női futógálára a fővárosi Városligetben. A résztvevők 7 táv közül választhattak, és nevezhettek akár váltó, családi futásra, vagy gyaloglásra. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, hogy több mint 700 településről érkeztek résztvevők, és hogy sokan voltak közöttük 60 év fölöttiek. 2 hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csak nem 130-al száguldott. A sofőrre 468 000 forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Járműhiba miatt a budapesti déli pályaudvar és Kelenföld között csak az egyik vágányon járhatnak a vonatok, közölte a MÁV Inform a honlapján. Azt írták, emiatt a déliből induló és odaérkező vonatok közlekedésében késésekre lehet számítani. A késések csökkentése érdekében egyes elővárosi vonatok Kelenföldön fordulnak vissza. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is kevés fátyol felhővel. Néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok lesz.
0: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
4: Hagyományos gazdálkodás, kézműves foglalkozások, egészséges életmód és a denevérek. És hogy mi közöttük az összekötő kapocs? Hát a Fehér Holló Egyesület és a Falusi Tudásháza Zalaváron.
0: A hely. Riport műsor hétfőn délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
5: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
6: A Duna napok az kihagyhatatlan.
5: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
7: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
5: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
8: 0617 59 51 00 és 0630 759 51 00, ezek telefonszámaink. Posta címünk 1037 Budapest Kunigunda útja 64, és még egy lehetőség: kívánságkosár@mtva.hu. Hívjanak, üzenjenek a hét bármely napján. Eszter Sándor falván a Kerekesben dalát hallgatná meg szívesen. Következzen a Dalindával közös felvételük, melynek címe Álomszőtte.

0: Ha vasárnap, akkor kívánság kosár itt a Kossuth Rádióban. Itt van velünk Gábor. Jó napot kívánok!
1: Napot kívánok! Jaj, de örülök, hogy fölhívtak. Nagyon szépen köszönöm, most teljesíteni fogják a kérésemet.
0: Hát ilyen egy kívánságműsor, igen, Gábor.
1: Igen, és ennek mindig nagyon-nagyon örülök. Olyan jó érzés mindig, amikor a műsort úgy várja az ember, hogy az ő kívánsága is benne lesz, és akkor föl tudja venni kazettára. De jó!
0: Annyira imádom ezt a kazetta őrületet, tényleg. Megszámlálhatatlan mennyiségű kazettám van nekem is még mindig otthon, és nagy becsben őrizgetem, mert emlékszem, hogy mennyire másabb volt a világ, hogy egyik kazettáról másoltuk a másikra, próbáltuk tévéből felvenni.
1: Igen.
0: Ugye? És akkor most meg így kattintok kettőt, és ott van. Nem kell megdolgozni érte.
1: Igen, ne is mondja nekem, mert én ugyanígy voltam annak idején a 2-től 5-ig című kívánságműsorban, ami hétfőn volt a rádióban, mindig figyeltem, betettem a kazettát, hogy már ott legyen, hogyha esetleg szükség lesz rá, a kezemet a nyomógombra helyeztem, és hogyha kellett, akkor lenyomtam, és ennek köszönhetően rengeteg dalt meg is örökítettem. De azért, hogy vannak még ugye elszóltan komoly zenék, például, amit most is kérek, vannak az elszóltan, amelyek nincsenek meg, és azért kérem őket most, hogy azok is tegyenek meg.
0: Mi az, ami nincs meg? Mi az, amit most játszhatunk önnek?
1: Mozart törökinduló vagy Mendelssohn nászinduló? Hát most a Mendelssohn nászindulóban egyeztünk meg.
0: Mendelssohn nászinduló. Igen, ugye Shakespeare Szent Iváni Jálom című színdarabjához komponálta.
1: Igen.
0: Felix Mendelssohn. És amit mi tudunk játszani, Szabolcs már mutatja is nekem, Budapesti Fesztivál zenekar előadásában.
1: Aha, jó. Egyébként, amit említettem, mind a kettőt nagyon-nagyon szívesen meghallgattam, mind a kettő nagyon szép, és mind a kettőt kazettára venni, de tudom természetesen, hogy egyszer csak egyet lehet.
0: Igen, másoknak is hagyunk helyet. De nagyon jó a nászinduló, Gábor, teli találat, pontosan. Már csak azért is, mert indul az esküvőszezon. Tehát, hogy a legjobb.
1: Azt mondjuk,
0: engem nem érint. De nem azért mondom, csak hogy egy olyan szerzeményt kért, amit szerintem nagyon sokszor fognak játszani az elkövetkező hetekben, hónapokban.
1: Ja, hát biztosíthatom önt arra, hogy én nem azért kértem, hanem azért egész egyszerűen azért, mert meghallottam a tévében, volt a hetet kalandban, annak idején bejátszották nekem, és mondom, szép dal, ezt fogom kérni egyszer a kívánságműsorban, hogy kazettát tudjam venni, és akkor most kerülhet erre sor, de jó.
0: Na, hát akkor tökéletes végszó, indítjuk.
1: Annyira örülök, hogy most teljesítették a kívánságomat, mert a jövő héten kezdődik a világbajnokság, azt akkor nem tudom, hogy fogok tudni rádiót hallgatni, és most még az utolsó lesz a világbajnokság előtt, amikor még minden további nélkül tudom hallgatni a rádiót, és ezért is örülök nagyon neki.
0: Jaj, csak megoldja valahogy Gábor ezt a problémát. Hát majd egyik oldalról a meccs, másik oldalról meg a kívánságműsor. Na?
1: Nem könnyű, de azért valahogy megoldom valóban, igen.
0: Jól van,
1: hát,
0: köszönöm.
1: Abban az esetben, hogyha netán-tán még lesz az én kívánságom is benne, akkor mindenképpen.
0: Rendben, köszönöm szépen, Gábor, hogy itt
1: amúgy,
0: volt velünk.
1: Amúgy várjon még egy pillanat, azért annyit akarok mondani, hogy mindig hallgatom a műsort, a kívánságműsort mindig hallgatom, és mindig nagyon-nagyon szurkolok, hogy jaj, csak szép régi slágereket, vagy komoly zenét adjanak, mert olyan szívesen hallgatom, az nagyon szép. De a mai modern zenék, fúj, azokat ki nem állhatom.
0: Van azért ott is kifejezetten nagyon jó, szerintem, de hát pont ettől szép a kívánságműsor, meg színes, hogy sok félét kérnek, és próbáljuk mindegyiket teljesíteni, hát, és ettől legyünk is.
1: Csak az a helyzet, hogy nekem csak a régi szép slágerek, a komoly zenét tetszenek. Ja, meg a népdalok. Á, igen, a népdalok. Ja, és még egy az indulók. Az indulókat nagyon-nagyon szeretem.
0: Aha. Hát, Gábor, igen. Itt a lehetőség, kérjem még. Most viszont indítjuk akkor Mendelssohn szerzeményét. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Viszont hallásra.

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár. Mihály kérésével folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Milyen dalt kérne, ne kérne, kér itt a Kívánság műsorban?
1: Szeretnék 120 évig élni dalt.
0: És szeretne 120 évig élni, Mihály?
1: Igen, elég magaskorú vagyok már, de szeretek élni.
0: De jó ezt hallani, és gondolom, hogy ki is használja akkor a napokat, perceket, ugye?
1: Helyel közel.
0: Most csak azért...
1: Szeretnének jobban is.
0: Azért gondolok csak erre,
1: mert... Az egészségem elég jó, csak az a baj, hogy mozgásszervileg a gerincem az nem az igazi.
0: De akkor nem önön múlik, hogy nem használja ki jobban, csak azért jutott eszembe, mert hány ember van úgy, aki napokat tölt a tévé előtt, a telefonja előtt, a semmi előtt, és így elrohannak, folynak ki a kezeik közül ezek a nagyon hasznos percek, órák, napok, hetek, hónapok.
1: Hát igen, igen. Ugye 86 éven van már, betöltöttem.
0: És hogyha visszaugrunk az időben, akkor onnan egy-kettő olyan emlék, ami azt mondta, hogy jaj, azt mondja, hogy jaj, de jó volt, hogy ezt megéltem.
1: Van egy aranyos kisfiú dédunokám.
0: Gratulálok.
1: Augusztusban lesz 2 éves. Egy nagyon jó sikerült kis ember. Tényleg.
0: De édesen hangzik, hogy jól sikerült kis ember.
1: Én egy orvos voltam.
0: Milyen orvos?
1: Reumatológia és ortopédia.
0: Nagyon szép szakma.
1: Sajnos 4 éve özvegy vagyok, aztán így érdekelek leginkább magányosan. Van egy barátnőm, aki lelki barátnő, egyébként a barátságunkban egyéb más nincsen. Néha egy-két program, rövidebb utazás.
0: Kellene.
1: Ő is autózik, én is autózok még mindig, sőt, nagyon szeretek motorozni.
0: De jól hangzik, hát Mihály.
1: Van motorom is, úgyhogy kicsit ilyen sportos vagyok talán.
0: Én ennek nagyon örülök, én azt mondom, Mihály, hogy célozzuk meg azt a 120 évet, jó?
1: Kezdésként
0: Sárosi Katalin dalával, jó?
1: Igen.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt
1: velünk.
0: Nagyon
1: jó egészséget kívánok, sok sikert, és köszönöm szépen a hívást.
0: Viszont kívánjuk ezeket a jó dolgokat, viszont kívánunk jó egészséget. Köszönöm, hogy itt volt velünk, Mihály.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, minden jót.

061-759-51-00, ezt a számot tárcsázta Károly is, aki elmondta, hogy 12. házassági évfordulójuk alkalmából szeretné meglepni kedves párját a Bombon egyik szívhez szóló dalával. Válasz engem! Kell lennél szebb üzenet?

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 16 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Szlotta Judit. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videó üzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Egyedülálló szarmatakori település részletet tártak fel a Bács-Kiskun megyei Vaskút határában. A Tűr István Múzeum régészei egy építkezés előtti ásatás során lakóházak alapjait, egy kutat és több füstölőkemencét is feltártak. Az 500 négyzetméteres kiemelt jelentőségű védett régészeti lelőhelyen használati kerámia tárgyakat is felleltek. Az iráni nyelvű lovasnomád szarmata népcsoport időszámításunk után a második században lakta be a mai Alföld területét. Járműhiba miatt a budapesti déli pályaudvar és Kelenföld között csak az egyik vágányon járhatnak a vonatok, közölte a MÁV Inform a honlapján. Azt írták, emiatt a déliből induló és odaérkező vonatok közlekedésében késésekre lehet számítani. Holnap is napos idő várható kevés fátyol felhővel, néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
2: Folytatjuk kívánságműsorunkat. Ezúttal is a mai üzenetekből, illetve az elmúlt napokban befutott kérésekből válogatunk. Egész héten tárcsázható telefonszámunk 061, illetve 0630 759 5100. E-mail címünk kívánságkosár@mtva.hu, és várjuk leveleiket is postai úton a 1037 Budapest Kunigunda útja 64 szám alá. Erika ma Rakoncai Imrét hallaná szívesen. Ám legyen, én azzal búcsúzom.

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár. Margó van itt velünk. Jó napot kívánok!
1: Szép napot, kedves Tamás! Önnek is, Pabolcsnak is, és a Kívánság Kosár kedves hallgatóinak.
0: Nagyon szépen köszönjük. Hogy telik a nap, drága Margó?
1: Hát most nagyon izgalmas napjaim vannak, hoppá, mert olyan szituációba kerültem, hogy a 100 éves vályokházunkat sikerült eladni. Segítséggel, és majd néhány hét múlva költözni kell, amit ő már borsózik a hátam előre.
0: Hát a költözés az ilyen, a költözés az ilyen. Viszont mennyi minden limlom kikerül, rend lesz, és ha jól értem, akkor örül, hogy eladták ezt a házat.
1: Persze, persze, minőségi csere, a tesóm mellé kerülök, egy ház lesz közöttünk.
0: Ja, hát akkor meg aztán pláne, hát akkor megértem, hogy így éli meg, hogy mennyire izgalmas pillanatok, hát pillanat az majd az lesz, amikor először nyitja az ajtót úgy, hogy már minden be van pakolva a helyére, ez majd egy 3 év múlva következik be, elárulom, de de hogy ezek tényleg mennyire izgalmas, izgalmas időszak azért, ugye? Új inger, új környezet, nagyon sok mindent gondolom ki fog dobni, vagy gyűjtögetni szokott, Margó?
1: Nem gyűjtögetek, nagyon nem helyes. Az a fajta vagyok.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Én is úgy voltam eleinte, hogy ide teszem, oda teszem, hűtőmágnes, pici pohár, innen kaptuk, jaj, aztán hát ha majd nem én dobom ki, akkor majd a leszármazottaim, vagy felmenőim, vagy akárki, aki azt mondja, hogy mit kezdjem vele. Tehát egyszerűbb, ha én megoldom ezt, rájöttem. Na, de Margó, hát akkor ez örömteli dolog.
1: Igen, és ezt a dalt, a szerelmes szíveket szeretném küldeni Tiszafüredre egy ifjú párnak, Szakács Melindának és férjének Zsoltnak. Ők nemrég kötöttek házasságot, és ez a közös kedvencük, és szeretném kívánni nekik azt, hogy még 100 éves korukban is ilyen forró legyen a szerelmük, mint amilyen most. És akkor boldog, csodálatos életük lesz.
0: Ezt kívánjuk mi is nekik, és nyilván Szandi daláról van szó, gondolom, ugye, szerelmes szívek?
1: Igen, igen.
0: Nemrég kötöttek házasságot, volt nagy lakodalom?
1: Hát nem olyan túl nagy, mert nekik ez a második házasság, mindkettőjüknek, és nem volt túl nagy felhajtás.
0: Az már megvolt egyszer. Úgy voltak vele, hogy akkor... Nem is kell egyébként nagy lagzi. Mindig így

0: feldereng gyermekkoromból, én Váczent Lászlói vagyok, mindig elmondom, hogy ott ilyen sátros lagzik voltak, a fiúsház, lányosház, 300-300 ember, reggel 7-kor még ment a vonatozás, meg a tehát feldolgozhatatlan ez így, visszatekintve abba az időkbe, hogy mekkora lakodalmak voltak a mostaniakhoz képest, amik egyébként ugyanolyan jók. Tehát, hogy voltam én is egy-kettőben mostanában is. Maximálisan jól éreztem magam. Na hát, Margó drága, akkor a szerelmes szívek szóljon a szerelmes párnak.
1: Így van, és még annyit hozzátennék, hogy ez a kis Melindánk egy valóságos varázsló.
0: Na.
1: Ugyanis mi másfél évig próbáltuk eladni a különféle platformokon ingatlanosok segítségével ezt a vályokhávat, amiben élek, amit megörököltünk. Amit is varázslunk, egy közös ismerős segítségével ismertük őt meg. Nem egészen 2 hónap alatt nyélbe ütötte az üzletet, és a tesómmal elneveztük varázslónak.
0: Hú, na hát most hányan fogják kérni a varázsló telefonszámát majd tőlünk? Hogy ha jó kis referenciát adott most Margó. Hát örülök, hát akkor meg pláne szóljon a felvétel. Köszönöm szépen, Margó, hogy itt volt velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Viszont hallásra.

Műsorunk következő fellépője Neil Reed. A skót kisfiú 8 éves volt, amikor 1968-ban egy nyugdíjas bulin rajta kapták énekelni. Alig 3 évvel később a brit toplista második helyén találta magát a Mother of Mine című dalával, amellyel ezek szerint nem csak az édesanyák szívébe lopta be magát. A kislemez több mint 250 000 példányban kelt el az Egyesült Királyságban, és több mint 2,5 millió példányban világszerte. Szerencsére Budapestre is megérkezett, így most örömmel le is forgatjuk Katalinnak.

0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban.
1: Szép jó napot kívánok, kedves Tamás és Szabolcs és valamennyien a stábban. Szerdai Tibor Nélona vagyok Debrecenből. Május 15-én 11 hónapja, hogy elveszítettem első és utolsó szerelmemet, a férjemet, akivel 63 évig éltünk házasságban. Eszembe jutnak róla nagyon szép, gyönyörű évek, és egy idézet, amit sajnos szó szerint már nem tudok, de mi valahogy így éltük az életünket. Mi nem hirdettük fennen, hogy csak te, csak én, csak éltük hétköznapi életünket. Mi csak megpróbáltunk egyszerűen boldognak lenni. Ebből az alkalomból mindkettőnk kedvenc dalát szeretném kérni, az Adagiót. Köszönöm szépen, ha lejátszák nekem, és Isten áldását kérem Önökre. Minden jót!

0: Ha vasárnap, akkor kívánság kosár itt a Kossuth Rádióban. Itt van velünk Ildi. Kezét csokolom.
1: Jó napot kívánok mindenkinek.
0: Jó napot kívánok, Ildi. Milyen dalt szeretne hallani a Kossuth Rádió archívumából?
1: Hát az az igazság, hogy én keresek egy nagyon régi dalt. Ez egy olasz dal, és nem tudom az előadóját. Csak azt tudom, hogy a dal címe magyarul annyi, hogy ha. De hogyha nem találják meg ezt a dalt, akkor nekem jó a Kozaszej című dal is.
0: Kozaszej, Ricky Epoveri?
1: Igen.
0: A másik az, hát ez egy nagyon, nagyon nagy kérdés. Annyi a cím, hogy ha.
1: Igen.
0: Milyen nyelven?
1: Mert magyar nyelven. De végül is egy olasz együttes, de már nem vagyok benne biztos, hogy olasz, lehet, hogy spanyol.
0: Uha. Bonyolítja a helyzetet, Ildi, bonyolítja. Direkt csinálja, direkt. Vezessen még félre minket egy 3-4 információval.
1: Hát én nagyon régen, ez nagyon régi dolog volt, úgyhogy én ezt nagyon régóta kedvelem, és akkor sokáig nem is hallottam. Úgyhogy így évek kimaradtak, úgyhogy...
0: Tehát annyi a címe akkor, hogy, se, mert ugye olaszul a ha az a se. Vagy rosszul, vagy félreértettem.
1: Én már próbáltam keresgetni az interneten, de végül is lehet, hogy nem jól emlékszek, vagy nem találtam meg. Az az igazság, hogy én olaszul nem tudom, spanyolul még kevesebbet, úgyhogy...
0: Ildi, drága, maradjunk annyiban, mert Szabolcs elkezdett keresni, de hogyha lesz még információja, igen, akkor küldje el nekünk, vagy üzenje meg, vagy küldje el postagalamban, bárhogy, és akkor mi gondolkodunk, de Szabolcs már bekészítette a Ricky Epoveritől a Kozaszejt.
1: Igen, és még ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy én ezt hallottam mostanában a kívánság műsorban a magyar változatát. Nem tudom, egy férfi énekelte, nem tudom, ki volt az. Biztos, hogy a kívánság műsorban hallottam. Na mindegy, de nekem az eredeti változat az jobban tetszik. Az olyan kedves kis dal.
0: Hát Korda Györgyék feldolgozták, lehet, hogy arra gondol, ugye? Korda György az Áruld el magyar változat.
1: Hát nem is tudom. Nem akarok butaságot mondani, úgyhogy inkább...
0: Inkább hallgassuk meg az eredetit.
1: Igen.
0: Jó, így lesz.
1: Hát köszönöm. Én nagyon szépen köszönöm, hogyha lejárták.
0: Nagyon szívesen, Ildi.
1: Biztos sok mindenkinek fog tetszeni.
0: Ez biztos, hát ez csodálatos. A Ricky Epoverinek nem is tudom, volt-e olyan dala, ami egyébként ne lett volna sláger vagy siker, és ha valaki megnézi egy-egy videó megosztó portálon, hogy milyen előadás módjuk volt, hogy úristen, tehát nem lehet levenni a szemünket róluk annyira. Annyira tudtak élni a színpadon. Fantasztikus. Köszönöm szépen, Ildi, hogy itt volt velünk.
1: Jó. Nagyon szívesen. További szép napot mindenkinek.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 17 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Naményi Krisztina. A mikrofonnál Szlotta Judit. 5 civil halálos áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Záporizsia megyei faluban lévő buszmegállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légicsapások Dnipropetrovszkban. Ezen kívül orosz drón csapódott a csernobili atomerőmű közelében lévő kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására kialakított, de jelenleg üres létesítménybe. A keletkezett tüzet eloltották, személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy ohiói utcai fesztivál közelében. Legkevesebb 12-en megsebesültek, 2 ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese azt mondta, egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a keresésben. A rendőrtiszt szerint legalább 2 lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a 20-as évei elején jár. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van. A fertőzöttek száma megközelíti a 500 000-et. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videó üzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója. Petrovai László hozzátette, Agárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A szervezők ezzel a lehetőséggel szeretnék meghálálni, hogy a fiatalok a magyar identitást és a magyar oktatást választották. 2 hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 000 forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Polgárdi előtt súlyos baleset történt. A 80-as kilométernél már több mint 8 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom, aki teheti az a 90-es kilométernél letérve a 7-es főúton kerülhet. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet a hajnali 11-17 fok után, napközben 27-30 32 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán néhány helyen, majd csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar.
0: Műsor ajánlott. Nagyok.
2: Az általa alapított és vezetett balassagyarmati kamarazenekarral több mint 1300 fellépését tartják számon. Mégsem erre a legbüszkébb, hanem gyermekei zenei pályájára, és leginkább arra, hogy a muzsika miként formálta, alakította sok száz tanítványa lelkületét. Vendégem az Apáczai Csere János és Madács díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért díjas mesterpedagógus, a kétszeres Artisius díjas, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett fuvola művész Kanyó András. Várja önöket a beszélgetőtárs Tarnóczi László.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor hétfőn este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
3: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19:40 a Dunán.
0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
4: Számítunk megkeresésükre egész héten. Telefonszámunk 061, illetve 0630-759-5100. E-mail címünk kívánságkosár@mtva.hu, és várjuk leveleiket is postai úton a 1037 Budapest Kunigunda útja 64 szám alá. A fél órát Amy Winehouse-zal nyitjuk Zsókának köszönhetően. Tears Dry on Their Own, hallgatjuk tehát a 6-szoros Grammy-díjas angol énekes dalszerző felvételét 2006-ból.

Folytatódik műsorunk és egy újabb kérés, amely a kívánságkosár@mtva.hu címre érkezett. Kedves Tamás, nagyon szeretnék Máté Pétertől egy dalt kérni, amit még nem hallottam a műsorukban. Te légy a párnám a dal címe. A férjem most volt a héten 70 éves, június 14-én leszünk 46 éves házasok. Ezen alkalomból kérném a dalt neki, még mindig nagyon szeretem őt. Természetesen Máté Péter dalait is. Üdvözlöm Tamást, Szabolcsot és a stáb minden tagját. Szívesen hallgatom önöket hétről hétre. Köszönettel és tisztelettel Magdi Morról. Drága Magdi, minden elképzelhető jót kívánunk és jó egészséget Máté Péter dalával, melynek pontos címe Vallomások.

Még egy kívánság, méghozzá Nóra zenei kérése teljesül műsorunk legvégén. Ég veled, hallgatjuk a Desperado előadásában. Én is búcsúzom, hiszen azonnal kezdődik a Nemzeti Sportkrónika. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is szép estét kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Bajnokok ligája döntőt játszik a Győr, zajlik a Formula 1 monakói futama. Kerkez és Sallai sem lesz ott Debrecenben a kazahok ellen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Zajlik a Formula 1 monakói futama, amely aszfalthiba miatt nagyjából fél óra szünetet követően indult újra. A 73. körben Antonelli áll az élen, mögötte Hamilton és Gasly a jelenlegi sorrend. A mezőnyből többek között a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a hazai pályán versenyző Ferrari-s Charles Leclerc, valamint a címvédő Lando Norris is kiesett. Összességében 8. sorozatban a 3. bajnokok ligája győzelméért léphet ma pályára a Győr női kézilabda csapata. Az Eto tegnap a Brestet győzte le a budapesti elődöntőben, így ma címet védhet a Metz ellen. A döntőt 18 órakor a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. A helyszínen pedig ott is van már kollégánk Németh Kornél. Szia Kornél, milyen a hangulat a csarnokban, mi várható a mai döntőtől?
3: Szia Laca, köszöntöm én is a kedves hallgatókat innen az MVM Domból. A hangulat egyelőre még csendes, itt nagyon-nagyon bizakodva várja mindenki, amit te ma is említettél, a győriek címvédését nagyobb többségében. Egyébként a metzi szurkolók a sportcsarnokon kívül táncoltak, énekeltek, mintha már előre ünnepeltek volna. Hát reméljük, hogy 18 óra után sok okuk nem lesz erre. Ahogy említetted, ugye a Győr 8-szor vagy a Metz először, ez a mai este legnagyobb kérdése. Második mester hármasát érné el a Győr ebben a sorozatban, hiszen korábban volt már olyan, hogy az Audi Eto triplázott, azaz háromszor egymás után behúzta a bajnokok ligáját, sőt triplázna idén is az Audi Eto, hiszen a magyar bajnoki cím, illetve a magyar kupa győzelem után a bajnokok ligáját is megnyerné. Ebben az idényben, ebben a szezonban kétszer is találkozott már a Metz együttesével Per Johansson gárdája. Hazai pályán egy lehengerlő első félidő, egy 16-8-as eredmény után egy második félidei vereség is belefér, hiszen 31-27-re így is nyert a Győr, amely idegenben is 3 góllal 27-24-re le tudta győzni a francia együttest. Ami biztos, hogy a francia csapat sikeréért is biztos, hogy lesz olyan magyar érzelmű, aki szorít majd, hiszen van köztük magyar játékos, méghozzá Albek Anna, illetve Vámos Petra, tehát lesz olyan magyar, aki mindenképpen örülhet majd ilyen 19 óra 30 perc este 8 óra magasságában. Reméljük, hogy zöld-fehér beöltözött magyarok örülnek majd nagyobb többségében. Ez tehát előjáróban innen az MVM Domból teljes teltház várható majd, ne tévesszem meg senkit, most a nagy csend, ez mondom egyelőre, nevezzük úgy, hogy vihar előtti csend, bizakodó csend. 18 órától jön tehát a női kézilabda bajnokok ligája döntője, a Győr-Metz találkozó, amelyet élőben közvetítünk majd a Szóa stúdiói.
2: Németh Kornélnak köszönjük szépen. A bronzérdemért játszott mérkőzést délután rendezték a Csesseme Bukarest és a Brest-Bretagne között. Cseszregi Balázs tudósít.
4: Brest-Bretagne, Csesseme Bukarest 26-32. A mérkőzés elejétől kezdve érezni lehetett, hogy ez a nap elsősorban a Bukarest, hiszen nagyon jól kezdett az a Zomoregi, aki tegnap gyakorlatilag a vesztő embere volt, ha lehet ilyet mondani a bukarestieknek. Ráadásul a kapuban fantasztikusan védett a brazil Moreski, és azért nem volt kettőnél nagyobb a különbség a szünetben, mert azért hibázgatott a Csesseme Bukarest együttese is. Ezúttal sem Vyahirjeva volt a húzó embere a Brestnek, hanem elsősorban Clarisz Merót lehetett dicsérni, illetve Depüsszé is elég sokszor találkozott a labdával. Azt gondoltuk, hogy a második félidőben Moreski sérülése akár változást is hozhat a mérkőzés dinamikájában, menetében, de nem így történt, mert a helyére beálló Eriksson is remekül védett, így aztán bármit megpróbált a Bresti együttes Rafael Tervel, az 7-6 elleni támadójátékot, a beállós nélküli támadójátékot, a nyitott védekezést, az átvédekezést, az emberfogás, bármit nem igazán jött össze. Semmi, végig lehetett azt érezni, hogy a bukaresti együttes kifejezetten jól koncentrál, és ezen a mai napon legyőzhetetlen a Brest számára. A végére eléggé kinyílt az olló, hiszen Brest-Bretagne, Csesseme Bukarest 26-32.
2: És továbbra is kézilabda, hiszen a női ifjúsági BL-ben is ma játszották az érmekről döntő mérkőzéseket Budapesten. Szabó Szilvia tudósít.
5: Hihetetlen izgalmakat hozott a Debrecen Cseszeme Bukarest női ifjúsági kézilabda BL döntője, amelyet hosszabbításban nyert meg a DVSC 41-39-re. Ezzel az első alkalommal kiírt ifi BL sorozat bajnoka lett. A fiatalok csillogó szemmel készültek a találkozóra, hiszen az MVM Dom hangulata még a profi játékosokra is hatással van, itt pedig tizenéves lányokról beszélhettünk. Sokáig fordulatos párharcot láthattunk, hol egyik, hol másik csapat vezetette. A belőnyt egyikük sem szerzett. A kapusok mindkét oldalon bravúrosan védtek, de a fiatalokra jellemző hullámzó teljesítmény a mezőnyben megmutatkozott. A hajrában aztán 31-25-re is vezetett már a Debrecen, de a román együttes sorozatban 5 gólt lőve felzárkózott. Az izgalmas végjátékban 33-30-as debreceni vezetéskor sem nyugodhatott meg senki, hiszen egyenlített a Cseszeme, és hosszabbításra mentette a meccset. Marian Blanka együttese igazi nagybetűs csapat egymásért küzdve végül 41-39-re győzött a hosszabbításba torkollott döntőben, és lett ifjúsági BL győztes első alkalommal, tehát magyar csapat ünnepelhetett. A bronzmérkőzésen a Győr 34-24-re verte a Ferencvárost, ezzel ők lettek a bronzérmesek.
2: A debreceniek kapusát Tábit Vivient Szabó Szilvia kérdezte a döntő után.
5: Mi csak találgatjuk, hogy mit jelent ez egy fiatal sportoló életében, de hogy itt állsz mellettem csillogó szemmel, nagy mosollyal, azért úgy el tudom képzelni, de mondd el kérlek, hogy mik vannak most benned.
6: Úristen, tényleg óriási dolog ez az egész, és még alig hiszem el, de a lányokkal együtt küzdöttünk, és tényleg nem számított semmi, bármi történik. Történt, mi végig küzdöttünk egymásért, mert öltözőből úgy jöttünk ki a meccs elején, hogy vért ittunk, és bármit megcsinálunk. Óriási, tényleg nagyon büszke vagyok a lányokra, és a stábtagokra is nagyon sokat segítettek nekünk, végig kommunikáltunk egymással, és tényleg ez mindenki benne volt, mindenki megcsinálta, és ez egy óriási dolog, és az, hogy ide bejutottunk az MVM Domba, már az nagy dolog volt, hogy itt játszhattuk ezt a meccset, úgyhogy nagyon büszke vagyok mindenkire, és egyelőre el se hiszem még, de nagyon örülök neki.
5: Volt egy bajnoki idény, nyilván sok bajnoki meccset kellett játszanatok. Ez egyrészt mennyi plusz meccset jelentett, hogy idáig eljussatok, és mennyire volt ez fárasztó idény számotokra, hogy még a bajnoki találkozókon felül itt is teljesíteni kell?
6: Nagyon nehéz évünk volt, és küzdelmes, mint ahogy ez a meccs is, és úgy jöttünk ki, hogy bízunk egymásban, és a tudásunkban, mert ez volt a legfontosabb, hogy egyszerűen kell gondolkodni, amit tudunk, azt kimutatni a pályán, és felszabadultam boldogan játszani. És szerintem ez volt a titka az egésznek.
1: Nemzeti Sportkrónika.
2: Ezekben a pillanatokban ért véget a monakói futam a Formula 1-es világbajnokságon. Az összetettben is a tabela élén álló Kimi Antonelli nyerte meg a monakói nagydíjat, a második a brit Lewis Hamilton a Ferrari versenyzője lett, míg a harmadik helyen a Red Bullos Hadjar végzett. Labdarúgással folytatjuk. Salai Roland és Kerkez Milos sem léphet pályára a magyar labdarúgó válogatottban kedden a kazak csapat elleni felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A Magyar Szövetség mai tájékoztatása szerint Salai pénteken a finnek ellen 2-1-re megnyert találkozón kapott egy rúgást, és azóta fájdalmat érez az Achilles-szinában, így elhagyta a válogatott edzőtáborát. Kerkez pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott kedden 19 órától fogadja a kazahokat. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A Vasas csapatánál folytatja pályafutását Costa Márk. A labdarúgó MB2 bajnoka szabadon igazolhatóként 3 évre szerződtette a 29 éves támadót, aki legutóbb az izraeli Hapoel Petah Tikvában szerepelt. Costa korábban játszott a Honvéd, a Kisvárda, a Mezőkövesd, az Újpest és az Alaegerszeg csapatában is, emellett légióskorot Dél-Koreában, Oroszországban, Görögországban és Izraelben, a kispestiekkel 2017-ben magyar bajnok lett. Zajlanak az MB2 bejutásért játszott osztályozó mérkőzések visszavágói. Az első mérkőzés mindkét fordulóban 2-2-es döntetlennel ért véget. Most a visszavágón Cigánd Nagykanizsa a 28. percben 0-0, és Monor Gyirmót a 27. percben szintén 0-0. Brazília 2-1-re nyert Egyiptom ellen. A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatottak felkészülési mérkőzésén. A címvédő Argentina 2-0-ra Honduraszt, Törökország 2-1-re Venezuelát, Curaçao pedig 4-0-ra Arubát győzte le. És zajlik a francia nyílt teniszbajnokság döntője is a férfi egyes küzdelemben. Kobolli Zverev 2 játszma után 1-1, a harmadik játszma pedig 3-3-as döntetlenre áll egyelőre. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkban, de ne feledjék, hogy 6 órától a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben közvetíti a Női Kézilabda Bajnokok Ligája döntőjét. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
0: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: 6:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
8: Ukrajna támogatásáról tárgyal Volodymyr Zelenszkij Londonban. A találkozón a brit miniszterelnök, a francia elnök és a német kancellár is részt vesz.
7: Folytathatja a tárgyalásokat a MOL a szerb olajipari vállalata NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről.
8: Július 1-én megnyílik a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben.
7: Az időjárásról.
8: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel.
7: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet védelmük érdekében. Pete Hegseth Franciaországban azt mondta, Amerika meg fogja mutatni az utat, de a szövetségeseiknek válvetve velük kell tartaniuk. Közben Volodymyr Zelenszkij Londonban tárgyal az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország vezetőivel Ukrajna további támogatásáról. Több lap is arra hívta fel a figyelmet, hogy a találkozót mindössze néhány nappal azután tartják, hogy Vlagyimir Putyin visszautasította az ukrán elnök ajánlatát egy személyes találkozóra. Barna Péter összefoglalója.
9: Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, Friedrich Merz német kancellárt és Emmanuel Macron francia elnököt fogadja Londonban, számolt be a The Guardian. A lap szerint a megbeszélés fő témája Ukrajna további támogatása és a béketárgyalások menetének megvitatása lesz. Az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország Kijev legelkötelezettebb szövetségesei közé tartozik. London és Párizs vezeti a hajlandó koalícióját is, amelynek fő célja Ukrajna fegyveres és pénzügyi támogatása mellett az is, hogy biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek egy béke folyamat részeként. A négy vezető azután találkozik, hogy Vlagyimir Putyin elutasította Volodymyr Zelenszkij javaslatát egy négy szemközti találkozóra. Nem látom értelmét a találkozónak. Egyetlen dolognak lenne értelme, ha az ukrán fél leállítaná fegyveres erőink elleni támadó műveleteit. Ennyi. Olyan megállapodásokra van szükség, amelyek nem 6 hónapra vagy 3 hónapra szólnak, hanem hosszú történelmi távlatban biztosítanak megoldást, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Nem sokkal később az ukrán elnök gyengének nevezte Vlagyimir Putyin reakcióját és hangsúlyozta, Moszkva folytatni akarja a háborút. Sajnos az orosz fél ismét a háborút választotta. Mindannyian hallottuk a mai válaszukat, ami gyenge válasz volt. Egyszerűen nem akarják befejezni a háborút, mondta Volodymyr Zelenszkij. Miután az orosz elnök elutasította Volodymyr Zelenszkij javaslatát, Ukrajna szombaton nagyszabású dróntámadást indított Szentpétervár és más orosz városok ellen. Az ukrán drónok miatt a krasznodári területen egy olajraktár gyulladt ki, míg Kronstadtban egy haditengerészeti bázison keletkezett tűz. A fejleményekre reagálva a 14. Leó pápa a tárgyalásokat és a háború befejezését sürgette. A Szentatya hangsúlyozta, véget kell vetni az erőszaknak, mert túl sok ember élet vész oda. Az enciklika üzenete az, hogy elő kell mozdítani a tárgyalásokat, amelyek legalább már megkezdődtek, ugyanakkor valóban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy véget vessünk az erőszaknak és a háborúnak, és megtaláljuk a megoldást, mondta 14. Leó pápa. Oroszország háborúja egyre nagyobb fenyegetést jelent az Európai Unió keleti országainak, jelentette ki Ursula von der Leyen, miután a közelmúltban 2 drónincidens is történt Romániában az orosz-ukrán háború miatt. A bizottság elnöke közölte, az EU jelentős védelmi beruházásokat hajt végre drónelhárító képességekbe, illetve a légvédelmi rendszerekbe, amelyek egy erősebb Európához vezetnek.

0: az amerikai védelmi miniszter kiemelve, a béke csak erővel garantálható. Pete Hegseth egyébként már pénteken lemondta a részvételét a nyugati szövetségesek szombati ünnepségén, és közölte, az amerikai megemlékezésen vesz részt.
1: Jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyarok jogainak rendezésében a magyar-ukrán tárgyalásokon. A megállapodás az oktatás, a nyelvhasználat és a nemzetiségi iskolák ügyében is változásokat hozhat. Közben már egy magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozó előkészítéséről is folynak az egyeztetések. Jó Csaba beszámolója.
2: Az ukrán felet meglepte az, hogy a új kormány ilyen határozottan lépett fel a kárpátaljai magyarság jogainak érdekében.
3: Erről számolt be az M1-en a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics László úgy fogalmazott, jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésében. A KMKS elnöke úgy véli, a kárpátaljai magyar közösség alapvetően pozitívan fogadta a megállapodást, ugyanakkor továbbra is óvatos, mivel korábban több ígéret sem valósult meg teljes körűen.
2: Oktatással kapcsolatos kérdések és a nyelvhasználata, ahol voltak olyan abszurditások, például, hogy elben lehetett az osztályban magyarul tanítani, viszont az iskola területén pedig a tanulók és a tanárok már ukránok lehet, hogy beszélnek egymással, vagy pedig az abszurditás, hogy egészségügyi ellátásnál csak sürgős esetben lehetett volna magyarul ellátni a betegeket. És a magyar iskola rendszernek a visszaállítása, legyenek új nemzetiségi iskolák. Erre ígéretünk van, reméljük azt, hogy ez teljesül is.
3: Brenzovics László hangsúlyozta, a magyar iskola rendszer a háború ellenére működik Kárpátalján, és a magyar szülők többsége továbbra is magyar iskolákba iratja a gyermekét. A rendezés legfontosabb eredménye a jogbiztonság megszeremtése lehet, amely hozzájárulhat a magyar identitás megőrzéséhez és a közösség intézményeinek stabil működéséhez.
4: Óriási sikert értünk el.
3: Magyar Péter miniszterelnök korábban többször egyértelművé tette, ahhoz, hogy Ukrajna hivatalosan is megkezdhesse az uniós csatlakozást, vissza kell adni a kárpátaljai magyarok elvett jogait. A megegyezés tető aláhozásának része egyes hírek szerint egy magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozó is. Hamarosan Budapesten találkozhat magyar Péter az ukrán elnökkel. Legalábbis erről számolt be pénteken a Magyar Hang. Alap meg is kérdezte erről a budapesti ukrán nagykövetet. Sándor Fegyír azt mondta, tárgyalások folynak, de konkrét időpont még nincs. Szombaton a HVG-nek a külügyminisztérium is megerősítette, hogy folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében.
1: 12 ember megsérült az Ohio-i Toledo városában tartott fesztiválon, amikor két fegyveres tüzet nyitott egymásra, és a résztvevőket sebesítette meg. A sérültek közül ketten életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőket. Az Egyesült Államokban idén eddig 171 tömeges lövöldözést regisztráltak. Lehocki Zsuzsa beszámolója.
5: Pánik tört ki Toledóban, a nagymúltú Old West End zenei fesztiválon, amikor eldördültek a fegyverek. Az emberek rohanni kezdtek, sokan kétségbe esetten kiabáltak. Úgy tűnik, hogy legalább két lövöldöző volt. Valószínűleg egymásra lőttek. Ennek következtében 12 ember találtak el a lövedékek. Jelenleg ennyi információnk van. A sérültek között ketten kritikus állapotban vannak, mondta a toledói rendőrfőkapitány helyettes hozzátéve. A legfiatalabb sebesült 14, a legidősebb 61 éves. A lövöldözés idején több százan voltak az Old West End fesztiválon. Egyértelművé kell tenni, hogy az ilyen jellegű viselkedést nem tűrjük el. És ha bárki hasonlót tervezne, tudnia kell, hogy a közösség gyorsan reagálni fog, hogy megakadályozza az ilyen magatartást, fogalmazott a városi tanács vezetője. Az Egyesült Államokban szinte minden héten történik valahol egy tömeges lövöldözés. Idén eddig 171 hasonló esetet regisztráltak. Tömeges lövöldözésnek azokat az eseteket tekintik, amelyekben legkevesebb 4 embert meglőnek.
1: Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és 5 megsebesültek.
6: A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött. Agyonlőtt egy 35 éves embert, a Cisziordániát, az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül lelőtték.
1: A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta a katolikus egyházfő Madridban, a mintegy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri szentmisén, amelyet úrnapi körmenet követett a belvárosban.
6: 14. Leó csak nem egy hetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Tegnap este a spanyol fővárosban imavirrasztáson vett részt. A katolikus egyházfő mintegy 5000 fiatal előtt

0: hangsúlyozta, a fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek.
1: Esti krónika.
2: Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalat a NIS többségi tulajdonrészének megvásárlását. A MOL szerint a korábbi hosszabbítás óta előre haladtak az egyeztetések az orosz többségi tulajdonossal, a Gazprom Nyeftel, az újabb 10 nap pedig lehetővé teheti a tranzakció lezárását. Pálfai Csikók beszámolója.
3: Folyamatosan termelik ki az olajat a földből a NIS olajkútjai. A szerb olajvállalat az ország egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb cége, és az egyetlen, ami kőolaj és gáz feltárásával, valamint kitermelésével foglalkozik. Stratégiai fontosságú a balkáni ország üzemanyag ellátásában, de más országokba is jut az itt előállított termékekből. A magyar olajipari vállalat az elmúlt évekbeli legnagyobb felvásárlása lehet, ha megszerzi a stratégiai fontosságú üzemet. A tárgyalások pedig úgy tűnik jól haladnak, legalábbis erre utal, hogy az amerikaiak újabb 10 nappal meghosszabbították a MOL engedélyét a tárgyalások folytatására. A cél a NIS többségi részesedésének megvétele. A tárgyalási határidőt egyszer már meghosszabbították, de az szombaton lejárt. A magyar olajipari vállalat ugyanakkor közölte, hogy jelentős előrelépések történtek, ezért kaptak újabb 10 napot az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, hogy lezárják a tranzakciót a NIS jelenlegi orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom Nyeftel. A NIS felvásárlása azért is különösen érzékeny ügy, mert a szerb vállalat az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciók alatt áll. Washington 2025. októberében vezetett be korlátozásokat a szerb olajcég ellen, így a pancsovai kőolajfinomító működése és Szerbia üzemanyag ellátása is veszélybe kerülhet. A helyzetet az oldaná meg, ha az orosz tulajdonrész egy olyan befektetőhöz kerülne, akit az orosz, a szerb és az amerikai fél is elfogad. Ez lehet a MOL. A vállalat ezt januárban meg is erősítette. A MOL szerint a tárgyalások azóta jelentősen előre haladtak, és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a véglegesítést. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter szintén bizalmát fejezte ki, hogy sikerül kompromisszumra jutni, de hangsúlyozta, Szerbia meg fogja védeni nemzeti érdekeit. Meggyőződésem, hogy kompromisszumra jutunk a részvényesi megállapodás kérdésében. Természetesen mindent megteszünk, és a jövőben is mindent meg fogunk tenni, hogy megvédjük álláspontunkat, valamint mindenek előtt országunk érdekeit, a NIS jövőbeli működésével kapcsolatban. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a tárgyalások jól haladnak, és sikerül kompromisszumot találnunk. Az még kérdéses, hogy a MOL és a Gazprom Nyeft közötti tárgyalások hogyan, milyen eredménnyel és mikor zárulnak le, fogalmazott a szerb tárcavezető. Jelenleg a szerb kőolajvállalat fő tulajdonosa a Gazprom Nyeft, amely a részvények csaknem 50%-át birtokolja. A Gazprom több mint 11, míg a szerb állam mintegy 30%-os részesedéssel rendelkezik, a fennmaradó rész kis részvényesek és munkavállalók kezében van. Korábbi hírek szerint a magyar vállalat az üzlet megvalósulása után az oroszok több mint 56%-os részesedését vásárolná meg, a vételár pedig megközelítheti az 1 milliárd eurót. Belgrád pedig egy 5%-os csomag megvásárlásával növelhetni a részesedését, ami nagyobb beleszólást adna a vállalat működésébe. A felvásárlásnak azonban nem csak gazdasági, hanem komoly geopolitikai jelentősége is van. Elemzők szerint a NIS sorsáról hosszú ideig lényegében Alekszandár Vucic szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök döntött. A magyarországi kormányváltás után azonban Moszkvában is felmerülhetett a kérdés, hogy továbbra is a MOL legyen-e az orosz tulajdon részvevője. Az újabb amerikai engedély alapján azonban a felek június közepéig folytathatják a tárgyalásokat, és a MOL szerint ez elegendő lehet a tranzakció véglegesítéséhez.
2: Kétszer akkora mértékben nőtt a magyar lakosság nettó pénzügyi vagyona 2010 és 2025 között, mint az azt megelőző időszakban. Erről beszélt Jávor Balázs elemző a Kossuth Rádióban.
0: A szakember hangsúlyozta, miközben a megtakarítások mértéke a GDP 115%-áról 137%-ra nőtt, addig a lakosság adósságállománya a felére csökkent. Jávor Balázs hozzátette, ez alatt az időszak alatt az emberek készpénzben tartott vagyona stagnált, de nőtt az állampapírban tartott összegek és a vállalati részesedések aránya.
4: legtöbb nettó megtakarítással a dán, a svéd és az olasz háztartások rendelkeztek, a GDP-nek több mint 200%-a, a legkevesebbel pedig a lengyel, román, szlovák háztartások. Ha teljes Európai Uniót nézzük, akkor jól látható az, hogy az állampolgáraikat elszegényítő kommunista diktatúrák a lakossági vagyont érintő pusztító örökségét a rendszerváltozatások után is több mint 30 évvel sem sikerült még leküzdeni. És Magyarország az uniós mezőnynek a közepén helyezkedik el, 12. a ranglistán, tehát semmi szégyenkezésre nincsen okunk. Ebből nem látszódik a kifosztottsága a magyar lakosságnak a pénzügyi vagyon tekintetében.
2: A kormány még ma jelentse be, hogy a migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre. Ezt közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt írta, ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni. Hiába terel Magyar Péter, ennek így kell maradnia a jövőben is.
0: A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, így reagált a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, aki mást állít, az hazudik és becsapja saját szavazóit is.
2: Szimpátia tüntetést tartanak Sólyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnök hivatal előtt.
0: Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel Sólyog Tamás köztársasági elnököt és számos állami intézmény vezetőjét. Renge Zsolt, a tüntetés egyik szervezője hangsúlyozta, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok mellett.
5: Vannak olyan határok, amelyeket nem szabad hagyni, hogy az egyébként erős, demokratikus felhatalmazás és győzelmi mámor árnyékában átlépjenek. Ilyen fontos jogállami alapvetés a mostanában számtalanszor emlegetett fékek és ellensúlyok rendszere, amelynek talán a legfontosabb bástyái a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok. Álljunk hátra mellettük bátran, magabiztosan, de békésen és méltósággal.
2: A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök.
0: Magyar Péter azt írta, pedagógus nap alkalmából szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekeinkért és a jövő generációjáért dolgozik. Köszönjük, köszönjük, köszönjük, tette hozzá a kormányfő. A pedagógus napot minden évben június első vasárnapján tartják. Magyarországon 1952-ben ünnepelték először.
2: Közösségi oldalán köszöntötte a pedagógusokat az oktatási és gyermekügyi miniszter is.
0: Lannert Judit azt mondta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést. A tárcavezető hangsúlyozta, ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie.
6: Pedagógus napon ezért nem csak köszönetet mondunk minden pedagógusnak, tanárnak, óvodapedagógusnak és minden nevelő, oktató, munkát végző szakembernek, hanem azt is kívánjuk, hogy munkájukat olyan környezetbe végezzék, amely megbecsüli a tudásukat, tiszteletben tartja az autonómiájukat és valódi szakmai támogatást nyújt számukra. Köszönjük a munkájukat, az elkötelezettségüket és a jövő nemzedéke iránt vállalt felelősségüket.
2: A holokauszt áldozataira emlékeztek Nyíregyházán.
0: A program a holokauszt emlékműnél kezdődött, majd gyászisten tisztelettel folytatódott a Kótai úti zsidó temetőben. Az eseményt azért most tartották, mert 1944. júniusában fejeződött be a helyi zsidóság deportálása. Számolt be Kühner Éva történész.
7: Június 6-a körülre elvesztette Nyíregyháza és környéke valamennyi zsidó lakosát. Őket először a gettóból a város környékén lévő tanyákra, gyűjtőtáborokba vitték, majd pedig onnan szállították őket tovább Auschwitz-Birkenau-ban. Egyébként a gettó területén 17,500 ember fordult meg, ebből 4,500 volt a nyíregyházi. Közülük nagyon kevesen tértek vissza.
2: Zalaegerszegen minden év június első vasárnapján tisztelegnek a holokauszt áldozatai előtt.
0: A városból és környékéről több mint 3000 zsidót hurcoltak el 1944-ben, és csak minden tizedik ember térhetett haza, mondta Temesvári Tibor, a Zalaegerszegi zsidó hitközség elnök helyettese.
8: 1221 Zalaegerszeg és környéki, több mint 3000 Zala megyei hittestvérünket hurcoltak el, közülük mindössze 10% tudott visszatérni, akik a zsinagógánkat se tudták fenntartani, így az önkormányzat tulajdonába került. Az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátja a zsinagógát, így rendezvényeinket ott meg tudjuk tartani.
2: 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója.
0: Petrovai László hozzátette, Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A szervezők ezzel a lehetőséggel szeretnék meghálálni, hogy a fiatalok a magyar identitást és a magyar oktatást választották.
9: Az a fontos ezeken a rendezvényeken, hogy magyarul tudnak beszélni, és azt látják, hogy a környezetük is magyarul válaszol. Mert sokszor ezek a diákok, akik a mély szorványban élnek, ők azt tapasztalják, hogy a magyar az a nagymama nyelve, vagy a tanító nyelve, vagy a lelkész nyelve, és nem érzik azt igazán, hogy ez egy élő, erős, illetve hát egy virágzó kultúra a miénk.
2: Július 1-én megnyílik a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dinó kiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap. Kócán Dávid összefoglalója.
10: Kevesebb, mint egy hónapjuk maradt a szakembereknek az előkészületekre. Július 1-én ugyanis megnyílik a Biodóm központi csarnokának egy része a látogatók előtt. A fővárosi állat- és növénykert új attrakciója egy trópusi oázis hangulatát teremti meg, mondta az intézmény főigazgatója.
11: Ez egy óriási növényház lesz első körben, azért is hívjuk városi oázisnak, és a növények mellett lesznek állatok is, különböző helyeken, kisebb számban, mint a végleges program, de azt gondolom, hogy egy nagyon komplex élmény lesz az egész látogatás.
10: Sós Endre elmondta, hogy az új egyhektáros bemutatótérben 10 állatfaj, mintegy 30 egyedével találkozhat a közönség.
11: A legkülönlegesebbek a hulmánok, ez egy langurféle, de lesznek ritka madarak, baliseregélyek, vagy palláni pálvafácán, lesznek sarkantyús teknősök, és az állatbemutató is át fog költözni.
10: Az állandó látványosságok mellett időszakos programokkal is készül az intézmény. A közeljövőben egy dinó kiállítás és egy a barlangok és ásványok világát bemutató tárlat várja az érdeklődőket. A hosszú távú tervek között szerepel az épület egyéb elzárt területeinek megnyitása, valamint az elefántok és a kaliforniai oroszlánfókák átköltöztetése. Sós Endre emlékeztetett, a Biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ban szerkezetkész volt, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A különleges kupolás épület iránti érdeklődést jelzi, hogy az elmúlt években több mint 230 ezeren vettek részt az időszakos kiállításokon.
11: Megpróbáljuk élettel megtölteni a Biodómot, hiszen az épületet ugyanúgy fenn kell tartani, működtetni kell. Ez egy turisztikai vonzerő lehet, itt egy nagyon tartalmas, szabadidős programot lehet kialakítani.
10: A Biodómot júliustól külön díj fizetése nélkül lehet látogatni. A fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordít az állatkert.
2: Korszerű eszközök segítik az őzgidák mentését a kaszálási időszakban. Tavasszal jellemzően sok őzgida születik, amelyek az első hetekben komoly veszélyeknek vannak kitéve. Bújtás Szintia és Illés Anna összeállítása.
12: A főben lapulva hívja anyukáját egy újszülött őzgida. A jelenség gyakorinak számít az őzek március végétől június közepéig tartó ellési időszakában, ami egybeesik a gépesített mezőgazdasági kaszálások kezdetével. Ilyenkor rendkívül körültekintően kell eljárniuk a gazdálkodóknak, hogy ne veszélyeztessék az újonnan világra jött állatokat, mert az első 2-3 hétben veszély esetén nem menekülnek el, hanem a földhöz lapulnak a kis állatok.
13: Amikor traktorok dolgoznak egy kaszáló részen, ugye, vagy egy luternásban, akkor ezek a nagy munkaszélességű és nagy munkasebességű gépek, amik egyébként alacsony tarlót vágnak, az őzgida lelapul a földre, és kaszáló gépével az róhatatlanul kárt okozhat benne.
12: Hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdálkodásért Felelős Minisztérium vadgazdálkodási főosztályának tájegységi fővadásza. Kammerman Péter a Krónikának elmondta, az állatok védelme érdekében 2024-ben hozták létre az őzgida mentés és jelölési programot, amelyben hőkamerás drónok segítik a fűben lapuló állatok felkutatását.
13: A földhasználó gazda az tudja, hogy mikor van olyan állapotban a kaszálandó terület, amikor neki érdemes lekaszálni. Akkor nekünk előtte, hajnalban, de még nagyon-nagyon fontos, hogy aznap le kell repülni ezt a területrészt, ezzel a hőkamerás drónnal, és le kell vinni az őrgidákat.
12: A szakember emellett arról is beszélt, hogy milyen módon jelölik meg a gidákat.
13: Ahol a gida konkrétan van, ott egy papírládába, műanyagládába, egy fedővel ellátva gyakorlatilag behelyezzük, ami fűvel ki van előtte bélelve. Nagyon fontos az, hogy csak is kesztyűvel és a környezetből szakított fűfélékkel lehet megfogni az őrgidát, hogy még ezzel is csökkentsük az emberi illatanyagot rajta. Hogyha ezen az egyszerűbb megoldást választjuk, akkor egy jelölő karóval és mondjuk egy szalaggal, amit fúj a szél, ott hagyjuk az adott helyszínen, és akkor gyakorlatilag 2-3 négyzetméter meghagyott kaszáló része körbe kaszálja a traktor az ott hagyott őrgidát. Ha kisebb tábláról van szó, akkor pedig ugyanez a tematika, hogy kesztyűs kézzel megfogjuk az őrgidát, berakjuk szintén ebbe a dobozba, és elvisszük a tábla szélére.
12: Kammermann Péter hozzátette, miután az adott területen befejezték a kaszálást, a ládába helyezett állatot szabadon engedik.
1: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint korábban baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Polgárdi előtt. A 80-as kilométernél újra mindegyik sáv járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a Biatorbágy csomópont felhajtó ágát a 17-es kilométernél.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
14: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Pomázon lezárták a Szentendrei úti hívátjárót a József Attila utca közelében karbantartás miatt holnap hajnalig. A H5-ös hév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusszal lehet utazni. Kispesten lezárták az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt, a 42-es villamos helyett pótlóbusz jár. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
0: A maihoz hasonló napos idő várható holnap kevés fátyol felhővel. Ma az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Délután többfelé megélénkül majd a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
2: Kedves hallgatóink, az Esti Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Sie Gábor nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
15: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Társadalmi célú reklám.
16: Június 10-én a Szépkorúak Sportfesztiválja eseményen élményekkel, több tucat mozgásformával, vidámsággal, valamint egészségmegőrző és szűrőprogramokkal várja a szeniorokat a Magyar Szabadidősport Szövetség Budapesten, a Bikás Parkba. A nagyszabású díjmentes program kiváló közösségi élmény és tökéletes arra, hogy inspirációt nyújtson a hétköznapok aktívabb átételéhez. Mutassuk meg közösen, hogy a mozgásgazdag aktív élet kortalan. További információ www.masport.hu. Készült a Magyar Szabadidősport Szövetség megbízásából.
15: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
17: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
15: Reklámot hallottak.
18: Élő sportközvetítés a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Élő közvetítést hallhatnak a női kézilabda bajnokok ligája döntőjéről, hiszen a Győr a Metz csapata ellen mérkőzik. Kapcsolunk az MVM dobban a két kommentátor, Sesszegi Balázs és Németh Kornél, a szakértő Marosán György.
19: Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió, illetve a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A 8. BL sikerhez nem a kínai, hanem a francia nagyfalat kell megmásznia a Győrnek, és gyakorlatilag most már az Eto'o felénél tart, hiszen tegnap legyőzte a Brest együttesét. Hogy aztán az alja, vagy a teteje ennek a nagyfalnak a meredekebb, az a következő, mint egy másfél órában ki fog derülni.
20: Az alapokat ehhez a falhoz a Metz nevű együttes adja, az a csapat, amely történelmi sikerre készül. Nagyon reméljük, hogy csak készül. A franciák ugyanis soha, de soha nem nyerték meg még a legrangosabb európai kupasorozatot, a bajnokok ligáját. Hagy tegyem hozzá, és egy kicsit kérem a hallgatókat, hogy ízlelgesse mindenki. Budapest egy hét alatt a második ilyen finálét rendezi. Lett légyen szó bármilyen sorozatról, így meg, hogy az első egyébként férfi labdarúgás volt, a második meg női kézilabdarúgás, de a két, idehaza a két legnépszerűbb sportág fináléját a legrangosabb kupasorozatban megrendezni. Hát annyira édes, hogy ezt a franciák sem fogják tudni elrontani, ne is rontsák el.
19: Én pedig közben azt nézem, hogy milyen meglepetéssel készül erre a mérkőzésre Per Johansson, és azt gondolom, hogy az mindenképpen meglepetés, majd megerősít erről Marosán Győrt, hogy az a Tyasha Stanko fog kezdeni a Győrben irányító pozíciójában, aki tegnap egy másodpercet nem volt a pályának a kapuban, pedig Hátárú Szakú, ez viszont nem meglepetés.
21: Így van, hát Stankónak maga, tehát a játék percei nem csak tegnap, hanem a többi BL mérkőzésen is igencsak ellenyészőek, tehát Kozár Misleny, Vasas és társai ellen szerepet kap, de ez egy óriási meglepetés, és ebből is látszik, hogy micsoda magányság jellemzi Per Johanssont, hogy egy BL döntőben váratlant húz, nem a 40. percben, nem 22-ban, hanem már az első pillanatban.
19: És a pályán De Paula, és a pályán Hagman, Hauser, Lagerquist és Fodor Csenge, a kapuban pedig Szakó, és a Győr kezdi a BL döntőt.
20: Na és akkor De Paula kezében a labda, aki Fodor Csengéhez teszi. Ugye De Paula nagyon hamar kivált tegnap az Eto'ból. Én akkor úgy fogalmaztam a közvetítésben, hogy nem érzi majd meg, vagy kevésbé érzi meg az ő hiányát, mint a Bresti kiváló beálló Ondono hiányát a francia csapat, és ez sajnos nem volt igaz, viszont az a Jörgensen, aki egész mérkőzésen szinte semmit nem csinált, a végén azért csak döntőbe lőtte az Eto'o együttesé. De Paula tehát a balátlövő Stanko irányít, Hauser a jobb átlövő, bomba erős belső hármas, a győrieknél felfellépő védők a francia csapatból. Stanko előtt nyílik a fal, és megvan a döntő első gólja. Hát a váratlan, Tyasha Stanko!
19: Hát az a Stanko, aki volt egy évet, amelyet közben Granvó megy, végigkap egy szabaddobást. Szóval az a Stanko, aki volt egy évig a Metz játékos, de hát még annyira sem sikerült az az éve, mint amennyiben most ugye a győri éve sikeredett, de hát Győrben marad még egy évet legalább. Axner, Granvó, illetve Albeck, a kezdő belső hármas a Metz együttesénél. Axner nagyon csúnyán fölélővi, és ebből már indítja is Fodor Csengét. Szakó és Fodor Csenge belővi a léc alá, és Bunzen feje fölé a győriek második gólját. Nem telt el másfél perc, 2-0-ra vezet az Eto'o, Granvó rohan, azért a Metz is rohanni fog Granjénél, és Szakó, de sajnos már bent feküdt előtte Fodor, illetve Stanko is a hatoson belül jön a 7 méteres, ami jogos, de azért az nem baj, hogy Granyé nem egy góllal kezdi ezt a mérkőzést.
20: Bizony nem, bizony nem, úgyhogy most még Buktitnak véd egyet Szakó, és akkor hát, ha ő hozzá se szól 2 hétig, mint ahogy Szemerei Zsófi az annak idején, amíg csapattársak voltak, sajnos nem, jövőre amúgy csapattársak lesznek, jövőre szeptembertől már Buktit az első gólját szerzi, Axnerhoz pedig csak annyit, hogy tőle talán nem kell tartani, mert az élete legjobbját játszotta a Fradi ellen, a Metzi visszavágón, amit kapura lőtt, kb. Minden gól lett, de se előtte, se azóta nem tud ilyen teljesítmény nyújtani, ettől függetlenül természetesen ott van azért a Metzi kezdőben.
19: Stanko megint ott valahogy megpróbál Engombelén teret nyerni. Ez most nem sikerült, de azért egy szabadrobást kap az Eto'óval. Átlövőbe húzódott ki Stanko, a labdáért kilép a falból. Lagerquist most kerül vissza a helyére, és a Stanko lefordul Engombeléről, a bejátszása viszont nem jó Lagerquistnek, de volt vele szemben egy szabálytalanság. Gyorsan mondjuk el a játékvezetőket, reméljük először és utoljára Szerbiából két hölgy, Vanya Antic és Jelena Jakovlevic fújja ezt a találkozót. De Paula, Stanko jön a helycsere, középre megy De Paula, akire nagyon figyel Granvo. Aztán ott egy egyegyezés. Ó,
3: hogy lőtte! Jézusom! Alulról fölfelé a görbi tanítása, 3-1 az Eto'nak. És ott egy gól, sajnos Valentini befutott pillanatokon belül, kapott gól után is rohan, nem egyszer, azért ez nem véletlen.
20: Hát gyorsan potyognak a gólok, 3-2, és Hauser harcol ki egy szabad dobást, aminek amúgy 7 Péteresnek kellett volna lenni. Hát tényleg két szerb játékvezető dirigálja a mérkőzést. Igaz, hogy belülmérekezés volt, igaz, hogy a hatos levágta, a szélsővédő, a gólszerző Valentini, csak szabad dobást, de hát annyi baj legyen. Mit tudnál hozzátenni De Paula góljához, Gyuri?
21: Hát ez az idény egyik legnagyobb gólja, de hogy a hétvége legnagyobb gólja eddig az 1000%.
20: Hát az biztos. Tehát sok mindent, én szerintem mind a hármunk nevében beszélhetek, hogy láttunk már annyi mindent ebben a sportágban, hogy sok újat nem nagyon tudnak mutatni, de hogy itt most leesett az állunk, mindannyiunknak az teljesen biztos, és törvényszerűen De Paula a bomba gólja után most lő egy óriási homályt. 4 perc telik el a BL döntőből, Albeck leteszi a jobb szélre a labdát, Szakó keze mellett pedig jön a Vecc egyenlítése. 3-3 az állás, a gólszerző Lucy Grenier.
19: Egyelőre óriási a tempó, egyik csapat sem tűnik különösebben fáradtnak. Hagmanig megy le a labda a győrieknél, és Hagman az, aki most egy picit megnyugtatja a játékot. Stanko, De Paula egymással passzolgatnak, megbeszélik, mi a figura, szól Stanko Lagerquistnek, és aztán lábon lövi Engombelét, úgyhogy kap egy szabad dobást az Eto. Ennél több ebben nem volt, mert hogy Engombele még csak nem is lépett a labda felé. Zadival védekezik egyébként hármast közösen a kongói játékos, aki nem túl alacsony, finoman fogalmazva, elveszik mellette gyakorlatilag Anna Lagerquist, aki szintén befejezi a pályafutását. Hauser lövését azonban sajnos megfogja Buntel, ez viszont nem jó hír, neki nem kéne elkezdeni a labdával találkozni. Zadi hozza fel a labdát, egyelőre nem cserélnek támadásból védekezésbe. Granvo lövése pedig az első Metzi vezetést jelenti, 4-3-ra vezet a Metzi, és elkezdődik a 6. perc is.
20: De Paula középen, Hauser érkezik, Hauser tovább, Stanko, egy picit danagott a kezében a labda, Fodor megpróbálna Granierről lefordulni, rendezni kell a sorokat, és akkor most neki lehet menni, felállt fal ellenek ennek a támadásnak. Kétszer találkozott már a mostani szezonban ez a két csapat, Győrben ellenállhatatlan első fél idő után az Eto 16-8-ra vezetett, és nyert is végül is 4 góllal, idegenben Franciaországban pedig egy rendkívül gólszegény mérkőzésen, szoros első fél időt követően 3 gólos győri siker, 27-24, 2023-ig kell visszamennünk az időben, hogy az egymás elleni mérlegben Metzi győzelmet találjuk. De Paula megint talpról, ez kevésbé nagy gól, de azért ez is egy szép találat, ezzel egyenlít a Győr 4-4, ez ugyanolyan nagy volt, mint az előző?
21: Nem sokan volt kisebb, mint az előző.
20: Nem, azért ez kisebb
21: volt. De annál valóban. Igen.
19: Mert annál a labdánál nem láttuk, hogy mikor jött ki a kezéből De Paulának a labda. Itt azért láttuk, hogy hol van egyáltalán a labda. De hát most nézzük, hogy Albeck mit tud ezzel kezdeni, vagy Axner. Axner viszi rá a falra a labdát, ott egy ütközés, és egy Fodor Csangya labdaszerzés. Nem először a BL 4-es döntő folyamán. Hagman Zicser belövi megint a Győr vezet. A svédnek, Hagman Bunzennek 5-4-re vezet az Eto. Megint megpróbál az elején úgy rohanni a Győr, de ez egy picit, hogy mondjam, Gyuri, rendezettebb, nyugodtabb lerohanásnak tűnik, mint mondjuk a Brest ellen volt.
21: Igen, ebben is volt egy kis dadogás, mert volt egy felesleges leütés, amivel ütemet vesztettek, de gyönyörű volt a labdaszerzés csengétől, és abból végigvitték. Megállító faltokba kell előrelépjünk, és kapus teljesítményben.
19: Hát meg Muktit védésében én azt gondolom, mert ez egészen fantasztikus volt, hogy 3 emberről fordult rá. De Paula nem tudja most bevinni, Albeck mellett egy átlőtt labda Hagmannak. Stanko megy be, és ez egy 7 méteres lesz, meg egy 2 perc is Buktitnak. Ez sem jön nekünk rosszul. Azt mutatják a szerb játékvezető, hogy egy hátulról lökték meg Stankot. Hát Stanko addig azért jól kezdte ezt a mérkőzést, bármennyire meregettük mi is a szemünket a kezdőcsapat összeállításakor, vagy annak kiderülésekor.
20: Csak kiderül, hogy azért Per Johansson ért hozzá. Tessék érezni benne az életmérőt, bárki is felszíszen a készülékek környékén. Na, hogy ért hozzá. Hauszér a 7 méteresnél, egy lövőcsel, szépen a bal alsóba, Johnny Hauszér góljával először a döntőben. Nem közte kettő, csak 6-5?
5: Csak 6.
20: Ja, 6-5-ben befordult az előbb bukti, bocsánat. Én már azt akartam mondani, hogy először közte kettő. Üsekavics vezet a Győr, így se rossz.
6: Jön Augustin a pályára, hiszen buktit egyelőre kényszer pihenőn 2 percig, úgyhogy Munzel lecsücsült, így aztán 6-6 ellen üres kapuval támadnak. A franciák Augustin kilép a labdáért, Albeck, Grambo, Grambo-t megpróbálják megtartani, Albeck belement, nagyon jól védekezett, Fodor Csenge egyébként kifejezetten jól védekezik, Sakó pedig gólt lő! Aztán pedig a füléhez teszi a kezeit, hogy hallgassa az ünneplés.
21: Bízok benne, hogy jót tesz az önbizalmának, hogy most már több gólja van, mint védése. Mert védése még nem volt, de gólja már van.
6: Egyébként ez érdekes, de tényleg így van. De én azt gondolom, hogy Szakónak az önbizalmával sosincs probléma, még akkor sem nem megy neki a védés. De ha így felpörög, akkor bizony nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz a franciáknak.
20: Így bizony. Axtér középen, az is belemenés gyanús volt, és aztán az utolsó pillanatban, amikor varázsolná be a labdát beállóba, akkor húj a mezőnyjáték vezető. Rambo talpról, a megfejtést pedig úgy hívják a kapuban, hogy Hátadu Szakó. Hát akik itt voltak velünk már a felvezetés során, ők hallhatták, de akik újonnan érkeznek, nekik mondom, hogy erről beszéltünk, hogy olyan még egyszer nem lesz, mint ami tegnap volt, hogy a 45. percben felkiáltunk, és örülünk annak, hogy a győri kapusok a második védést hozzák össze egy mérkőzésen. Tehát ilyen forgatókönyv nincs még egyszer. Mi az, Gyuri?
21: Sportvetelemi pillanat. Hauszír sárga lapot adott a játékvezetőnek. Elhagyta a lapját a játékvezető.
6: Stanko meg betalál, a második gólját szerzi. Először vezet 3 gólon az Eto.
20: Már-már mint a Kozár Mislegy ellen.
6: Gyuri még kapni fogja, azt gondolom, ezeket a szólásokat a mérkőzés folyamán. Lejár az Eto ember előnye, de nagyon jól jött ki ebből az ember előnyből az Eto 2-0-val. Grambo, Axner, jól védekeznek a győriek most egyelőre, de azért lehúzzák Valentininek, és Szakó! Őt is oktatja, és megpróbál futni az Eto. Hauser most áll meg, Stankónak a grabancát ugyan elkapják, aztán kicsúszik sajnos Dülfer kezéből a labda, Bunzen pedig próbálna indítani, Grambo megy, megy, és fölé lövi, és nem volt semmi valóban. Mutatják is a játékvezetők. Grambo gyakorlatilag, én szerintem a lendületébe botlott bele. Nem tudom, Gyuri, hogy láttad.
21: Egyetértek, egy nagyon jó ítélet volt a játékvezetők részéről. Nagy lendülete jött, nem ért hozzá senki. Ő várt a faltra, és majd, hogy abból lesz egy 7 méteres, nem nyúlt hozzá senki. Fölé ment, tovább kidobás.
6: De Paul... Bocsánat, csak annyit akartam mondani, hogy ahogy nézem, Grambo időnként De Paula felé lépkedik, és időnként váltogatják a védekezésüket a metziek.
20: Én annak örülnék egyébként, hogy a Grambot nagyon hamar sikerülne lecseréltetnünk, sajnos most jól védekezik. Megmondom azt is, hogy miért, mert Vámos Petra nagyon keveset játszott az elődöntőben, közben egy gyönyörű metzi lerohanás fut végig a pályán, és Augustin a gólszerző. Szóval ha Grambo rosszul játszik, az megnyitja a teret Vámos Petra előtt, és ennyiben, miközben Hagman zicseréből jön neki a második, a Győrnek pedig az újabb találata, szám szerint a 9. Szóval, hogyha Grambo nem, akkor Vámos jön a pályára, és ez egy mindenképpen egy jó hír. Buktit kiállítása letedik, Vámos Petra pedig elkezdett melegíteni.
6: Stankóra meg egyelőre nincsenek szavak az első 10 percben, azt gondolom a második gólpasszát osztja ki 2 gólja mellett, ha jól számoltam. Úgyhogy egyelőre azt gondolom, hogy ez a meglepetése bejött Per Johanssonnak. Grambo, állj, a Zsalbek nem vitte be, de lehúzta Granier-nek, és érezte a rövid saroknál Szakó, de azért Granier odalőtte, és aztán visszarendelik a győri középkezdést a szerb játékvezető hölgyek, aztán lágert visz, ezt most már nyugodt körülmények között végzi el.
21: Érdekes látni a két kispadot, és úgy látni, hogy tudjuk a játék szabályait, hogy egyszer egy ember állhat csak a kispadnál. Mind a két mester, mind a két szakmai stáb 1000 fokon ég, és két-két ember irányítja a csapatot.
20: Igen, mondjuk ezért eladja közben a labdát az Eto, és de Paula visszaszerzi! Hagman Zitzerben gól! Milyen játék volt! Milyen szempüles játék! A hatosnál adja el, az ellenfél hatosánál az Eto, és de Paula nagyon szempüles, és vissza visszavarázsolja, valahogy kivarázsolja Gombele kezéből a labdát, és oda teszi Hákmánhoz. Szóval, hogy na nehogy fel vannak dobva a Metziek, hiszen amióta itt járnak a Final Four-ban, a négyes döntőben, a tegnapi volt összesen a második győzelmük, tehát mennyi, 6 próbálkozásból, 7-ből, nem is tudom, rengetegből, Buktit harmadik gólja közben beállóból, egyszer nyertek egy bronzmeccset össze-vissza, és hát ugye az, hogy most az elődöntő történetük során először meg tudták nyerni, közben megint csak Hákmán Zicserben, ez most sajnos kimaradt, Gunzen véd egyet, 10-8-nál, 10-8-as győri vezetésnél, na, szóval azzal, hogy megnyerték az elődöntőt, persze, hogy fel vannak dobva.
5: Hát ez a 10. meccsük egyébként, és ebből az eddigi 9-ből nyertek ugye 2-t, úgyhogy reméljük ez így is maradt, 10-ből 2, ez egy nagyon szép, én szerintem 20%-os teljesítmény, tökéletes a francia csapatnak, ugye ebben is az Eto vezeti a összesített statisztikát, ez a 11. négyes döntője a Final Four történetében, mármint a igaz négyes döntője, Hua Albek áttemelte Christiansent, úgyhogy védekezésben is változtatott az Eto, támadásban Stanko van, védekezésben azonban pihenhet, valószínűleg azért, hogy Buktit környékén kell keresni a megoldást erre, Christiansen valamivel erősebb felépítésű, mint Stanko. Axner Hua megverte most Lagerquistet, és mellé lőtte, úgyhogy nincs is baj. Német Kornél is mondja is, hogy, vagy mutatja is itt mellettem, mondom, hogy hát ugye ő ezt elmondta.
20: Én ott ő Franciaországban olyat még egyszer, ugyanúgy, mint hogy nem lesz még egyszer olyan meccs, közben lemegy a labda a Hákmánhoz, aki Zicserből ezúttal nem viszi be. Szóval még egyszer olyan meccs nem lesz, a győri kapusok 45 percig csak 2-t védenek, olyan se lesz, hogy Axner 11-ből 10-et lő egy komoly mérkőzésen.
5: Egyelőre 2-2 a kapusok védése, csak hogy ugye, ha Hunzen 12-ből, Szakó meg 10-ből. De Paulo kapja a labdát, beviszi szinte szélről, aztán egy Zunder! Hát azt gondolom, hogy Bruna De Paula nagyon felpaprikázott a tegnapi piros lap miatt, és Szakó véd, de hát így van. Egyébként ez 7 méteres, mert belül futott át Hagman, ráadásul, ha jól látom, akkor lökés miatt még ki is állítják Dion Haushert. Ez nem volt egy jó üzlet, de a lényeg, hogy Szakó ebbe is belenyúlt, megfogta, tehát nem egyből gól lett. Tehát jön a 7 méteres, és lehet, hogy ebből gól lesz, de Szakónak tényleg minden védés jól jön.
7: Gól nem lesz belőle, mert ezt is megfogja Szakó. Egyébként a lassítást néztem most, és a Metzivel találkozott. Tehát nem a győri nyúlt hozzá, rossz játékvezető ítélet volt.
20: Buki viszont Marosány Györgyre rácáfol, semmi gond, szeptembertől majd el tudod neki mondani Jön Győrbe, hogy lesz szíves figyelni akár a Nemzeti Sportrádió, akár a Kossuth Rádió adásait, és hozzád igazodni asszertív tevékenységben is, és társaiban.
7: Az nagyon sokat jelentene a karrierjében valóban.
20: Hát esetleg igen. Hát ha följöttök a Békés Csabával, akkor akár személyesen is majd el tudod neki mondani.
5: De Paula Fodort futtatja be most a beálló pozíciójába, gyakorlatilag át a túloldalra, most Christiansen van jobb átlövőben, ugye, mert hogy kiállították Haushert. Kimegy be, természetesen De Paula, de szabálytalankodnak vele szemben. De Paula valamit érdeklődik az alapvonali játékvezetőnél, gondolom az, hogy ugyanez miért nem 7 méteres belülvédekezésért, de elmagyarázta ezt neki a szerb hölgy. Stanko, ott a helyzet Christiansen, kiszorított helyzetből, Bunzen pedig ahogy szokott kirobbant rá, és nem azt mondom, hogy Christiansen ahogy szokta beletrafálta, de itt az gyakorlatilag ez Bunzen helyzete volt, na.
20: Igen, ez törvényszerű volt, nagyon-nagyon közel voltak, Bunzentől nem szabad elvenni az érdemet, és akkor jöhet a Metz támadása, Axner Gangóhoz teszi a labdát, le a szélre a labda, Granny helyzetben egyelőre a Granny-Szakó párharcot rendre a szélső, a mezőnyjátékos nyeri, ugye a két francia azért jól ismeri egymást, minden irányból, Elver meregít a győrieknél, Sandra Toft pedig lehet, hogy egy másodpercet nem játszott eddig ebben a négyes döntőben, de hogy érkezik Szakóhoz egy jó tanáccsal, az teljesen biztos. Fodor Csenge meg menetrendszerint érkezik, vannak ilyen figurák, amikor ember hátrányban a győr, hogy ő bejön középre, aztán visszamegy a helyére, most is ez történik. De Paula! Térül, fordul, jobbra, balra, lő egy volt gyors középkezdésből, Szádi válaszol, hát nem lesz egy gól, szegény mérkőzés, azt már egyelőre biztosnak tűnik, 16 perc alatt ez a 23. találat, addig, amíg viszont a Győrnél van több, már pedig most jelen pillanatban több van az Etónál, 12-11, ahogy is az eredményjelzőn, addig hiba egy szál se.
19: Fodor csengek a pihenőt, és Elver most a szélre jön az Etónál, mondhatjuk, hogy ez egy ilyen három irányítós játék, De Paulával, Stankóval és Elverrel, na meg Hauser is ott van már a pályán, Dülfer beállóban, Hagman pedig a túlszélen, ahogy a kezdő Sipszónál is volt. Stankó megpróbálja Zadit, belemenést fújnak ezért, hát, vagy pedig lépéshibát, Valentini indul, Granyének át a túloldalra, és Szakó az ígyszert megfogja! Szakó az ígyszert megfogja, ez most nem szélről volt, hanem középről, lehet, hogy ez is megzavarta Granyét.
20: És integet a győri szurkolóknak, Hatanu Szakó, nem is tudom, melyik csapattársa fogalmazott így, de hogyha a háta belemászik az ember fejébe, onnan nem lehet kiverni. Hát most jelenleg a belemászás különböző fázisaiban még az elején tart, de nagy lendülettel mászik. Hauser meg nagy lendülettel jön, és Zádiék alig bírják megállítani bent középen, de sikerül, így a középre tartó lövést hiába védi Bunzen, szabad dobás a győrieknek. Stanko Elverhez le a szélre. Aztán most már De Paul a középen. Elver, Stanko felé ment volna a labda balátlövőbe. Ez egy pontatlan átadás, 17 perc 45 másodperc telik el a Bajnokok Ligája döntőjéből, az egyenlítésért jön Buktit, és jön az egyenlítés. Az a helyzet, hogy Buktittal nem tudunk mit kezdeni, ez az ötödik gólja a Metz beállójának, 18 perc alatt majdnem egy maga szerzi a Metz gólok felét.
7: Ja, nem csak Buktittal, mert Buktit abból kap labdát, hogy Granville fantasztikusan csinálja meg az egy-egyet, és abból kell a védőtársa, hármas védőtársa besegítsen a védőnek, és abból Buktit ott marad üresen. Tehát egy, valahogy meg kéne oldani a Granville körüli védekezést is.
19: De Paula, Hauser, Stanko egyegyezik, és kicsúszik a kezében a labda, akár át is vehet évezetést a Metz, és De Paula az indítást lehalász a Granyé elől. Tehát gyakorlatilag a közvetítésünk abból áll, hogy De Paula, De Paula, De Paula, De Paula, Szakó, De Paula.
20: Igen, nem tud, alig ha tud MVP lenni valaki, akit kiállítottak az elődöntőben nagyon korán, de hát ez a mostani teljesítmény, a döntő, kimondottan a finálé, nem az egész négyes döntő MVP címére, a legértékesebb játékos a címére egyelőre simán elférne. 18 perc 44 másodperc telik el a Bajnokok Ligája döntőjéből, 12-12-es döntetlennél Per Johansson kér időt, picit megakadt a Győr Gyuri.
7: Igen, én szerintem, ha szabad úgy fogalmazok, Stanko szavatossága lejárt itt az első fél időre, elfáradt.
20: Azért ez még csak a kozármislány, az ellenfél.
7: Hát igen, meg jól ment bele a mérkőzésbe, jó döntés volt vele kezdeni, de most jönnie kéne egy cserének, jönni is fog szerintem egy Stanko Jörgensen csere, illetve Fodor Csengének is balszélre, mert a Bruno De Paula térnyeréseiből most a Metznél látható volt, hogy azért ott hagyták Elvert balszélre, mert várható, hogy nem ott akar majd befejezni a Győr. Talán ennyi pihenő elég volt Fodor Csengének, hogy ő is visszatérjen, és kellenek ezek a Stanko védések, amik most már megjelentek, még erőteljesebben itt az első félidő végjátékának.
20: 20.022 fő, ez jelenik meg a nagy kivetítőn, ez pedig azt jelenti, hogy gyakorlati teltház, valós teltház, amennyire hitelesítve van ez a létesítmény, annak idején 2022-ben, amikor elkészült a számunkra sajnos nem túl jó emlékű férfi Európa-bajnokságra, akkor ennyit mondtak, hogy ennyit bír, na most ez jelenik meg, és hogyha jól hallottam, akkor ezt rekordnak hívják, úgyhogy hát akkor megint egy újabb adalék itt az ízlelgetésekhez, hogy ez milyen érzés is. Azért ennyi, hogy azért csak ennyi, picit hadd legyek nagyképű, mert ekkorára lett építve. Ha nagyobb lenne, lehet még többen lenni.
19: Elképzelhető, De Paula is pihenőt kap, Elver meg átlövés gólt szerez, úgyhogy megint az Etónál az előny valóban jött, Jörgensen valóban jött vissza a pályára, Fodor Csenge, De Paulának is néha pihennie kell, a bejátszás megint Buktité és megint belövi. Buktit ezen a négyes döntőn, Gyuri, nem hibá. hibázott még lövés 14-ből 14, amit eddig előadott.
21: Fantasztikus ez a páros, ez a Granville-Bukti páros, ugyanabból csinálták meg újra, mint az előző támadásnál.
20: Hauser közben átlövésből a kapu bal oldalát választja bal kézzel, 20 perc játék után 14-13 ide. Hagyd ne én mondjam, mondd kérlek Balázs.
19: Szakó!
20: És ki volt az, aki egy borzasztó rösztövésre jelentkezett?
19: Axnél.
20: Maradjon csak fönn! Gratulálunk Emmanuel Majornádnak ehhez a nagyszerű döntéshez. Maradjon csak Axnél. Ott a legjobb helyen van. Szóval 14-13 a mérkőzés állása. Vámos Petra van bent jobb átlövőben. Albeck helyett. Most Axnél megtalálja Szakót. Mármint, hogy Buktitot, de Szakó véd, így akartam mondani. Viszont jön egy 7 méteres, és akkor Buktit hátharont egyet.
21: Harmadjára egymás követő támadásból ugyanabból fejezi be a támadását a Metz.
20: Szemerei már jött volna, de Szakó mutatja, hogy még megpróbálja. A 7. góljára megy 7 méterről itt a döntőben Buktit. Nem jó! Na nehogy nem jó! A bab az nem hús! Szeretném jelezni! A felső léc meg velünk van.
19: Szakó pedig már oda is adta a labdát Hausernek, és most a Győr nem rohan, megmutatja a figurát. Jörgensen elverjön középre, és Elver is bemutatja mindenkinek, hogy akkor mit is kell játszani. Jörgensen tegnap ugyan majdnem a csapat egyik legrosszabb embere volt, de a végén azért egy gól és két gólpasszal gyakorlatilag eldöntötte a BL döntőbe jutást. Elver, Hausern, de rála viszont nagyon figyelnek. Jörgensen, lőni kéne neki is. Elver le a szélre, Hagmann nem viszi be, úgyhogy passzív is a Győr játéka. Jörgensen lövése, gól! 2 az Eto elője, 15-13. Mondani kell, hogy lőni kell.
20: Jörgensen az első gólja a döntőben. 2 a győri előny, Buxit pedig már ott van természetesen a falban. Óriási egyébként, amekkora igazolás vele a Győr végrehajtott. Tehát nem elég, hogy az egyik ellenfelét iszonyatosan meggyengíti, talán túlzás nélkül lehet mondani, hogy a világ egyik, hanem a legjobb beállóját igazolja le az Eto, vagy igazolta le. Azt mondja a helyi műsor közül Petur András kollégánk, hogy unstoppable, megállíthatatlan. Hát tényleg a 7. gólját szerezte, és mivel eladja a labdát a magyar csapat, ezért az egyenlítésért jöhet most a Metz együttese.
19: Pedig hármasban most azért változtatott az Eto, hiszen nem Lagerqvist van, hanem Breistől, aki fizikálisan jóval erősebb, és gondolom ez nyilván ennek szól, Gyuri, nem?
21: Igen, próbálja megtalálni a megoldást azokkal az egyéni párharcokkal szemben, Per Johansson, amiben alul maradt eddig a Győr, és azokból a párharcokból találták meg Buktitot.
19: És megint megtalálták Buktitot, és Szakó meg megtalálta a labdát! És a felső lét aztán Szakó kezéről.
20: És aztán jelzi neki a szerb játékvezető, hogy
19: kedves, belülről kell el...
20: Mit visszaadják a Metznek? Kilépett vele Szakó? Nem, szerintem Szakó... Azt mutatja, igen, de Szakó azt mutatja, hogy azt látta, hogy az övé kell, hogy legyen a labda, és ami miatt megakadtunk, az az, hogy Szakónak ugye szokása elindulni. Tegnap a Brest ellen volt olyan, hogy 12 méterre volt az ellenfél kapujától, és volt némi nemű félreértés, de aztán végül is a labda a Metzé maradt, és Hatadu Szakó Buktit ringyengejtését, mint a lepkét úgy húzza le Christiansen, le a szérre, Hagmann zicserben, Natali Hagmann élete utolsó mérkőzésén 23 perc alatt 4 gólt szerez. Micsoda sportemberi nagyság ez?
19: Hát egyébként én meg azon gondolkodtam, hogy azért Szakó hirtelennyiben fogott 3-at egymás után Buktitnak. Tehát azért ez biztos, hogy benne marad.
20: Megnézed, létszű?
19: Hát egyelőre itt azt írják, hogy 36 védés 20 lövésből, de egy picit le van maradva az EHF-nek a rendszere, mert nem 15-14, hanem 16-14 jelen pillanatban.
20: Vámos Petrának a közbelövését most nem tudja védeni, szóval félig meddig örülünk, félig meddig szomorkodunk. Vámos gyönyörű góllal jelentkezik itt a döntőben. Elver, Christiansen, Hauser, Hagmann. Gyuri, egy fél mondattal csak Hagmannról szól. Ez, hogy 20 perc alatt 4 gól életen utolsó meccs, erre valami jelzőt mondj kérlek.
21: Óriási sportemberi mi voltját ma is bizonyítja.
20: Na és akkor Elver vajon mit tud bizonyítani? Vagy Jörgensen mit tud bizonyítani? vagy Hauser. Hauser-nek nem sok minden, de fogották fel a vatja, lecseréltettük Bunzent, ez egy jó hír, és az meg pláne, hogy Novotna elsőre közelem volt ehhez az átlövéshez. A labda ugyanis jön a kapu jobb oldalába, középről, 9 méterről, ő meg megy a kapu bal oldalába. Ezt úgy szokták mondani felénk, hogy elmegy Gyufáért.
5: Így van, 7 védésnél jár egyébként Szakó, 3-nál Bunzen. Maradjon is nagyjából meg ez az arány, és akkor nem lehet igazán komoly bajunk. Lábon lövi most, ha jól láttam, talán Borg volt az.
20: Igen, Borg volt az.
5: Dülfert és egy időkérés Emmanuel Majonától. 5 percnél valamivel több, 5 perc, 11 másodperc van hátra. Az első félidőből 17-15. Nem elkiabálva, Gyuri, de egyelőre nem érzem azt a 2 óra különbséget, amivel többet pihenhetett a Metzi együttes.
7: Nem, én se tapasztalom. Nyilván ennek az egyik oka is az, hogy Stanko és De Paula kezdő volt.
5: És Hákman is, mert ugye tegnap Hovden többet játszott azért jelentősen.
7: Három friss ember, de itt ilyenkor annyira magasan van az adrenalin szint, hogy ennek nincs jelentősége, főleg egy ilyen mély keret esetében, mint a Győré. Nem,
20: de a keret annyira mély, hogy most oldalra nézek, és tehát azért ilyenért nem, hogy összetennék az emberek a kezüket, szóval Toszt, Szemerei és Szakó beszélgetnek annak a kis Évának a társaságába, akiről szerintem Skopjéba elnevezik a világ legrosszabb terét, mert hogy az ő nevét nem akarják soha többet meghalani, az biztos. Tehát négy, ha nem vagyok, hogy mondjam, elfogult, akkor extra klasszis, ha egy picit lehetek idehaza elfogult, akkor világklasszis jelenlegi vagy egykori kapus beszélgetett. Hát mi ez, hogyha nem bő keret vagy megfelelő mélység?
5: Egyébként nem csak Bunzent, hanem Valentinit is lecseréltette. Hát Petra kezéből, Vámos Petra kezéből meg kicsúszik a labda, Szakó pedig megint felrohan sokodik emberként, ilyen. De végül aztán elég rossz paszt adott Christiansennek. Christiansen meg mondja, jó van, akkor nyugi, megállunk, és Breistor is lekocog, Christiansen meg egyelőre nem, Granvo pedig kihúzódik De Paula, erre úgy látszik, Majonád ezt találta ki, hogyha De Paula pályán van, akkor meg kell őt állítani már 11-12-13 méterre a kaputól. Christiansen le a szélre, Hagman, Christiansen ez bele elnézte és bele rongyolt az előtte lévő védőbe, úgyhogy jöhet megint a Metzi együttes, azért itt volt hiba, és 7-a hatoznak, igen, mert hogy jön Augustin, a másik beálló, mert hogy ott van már Buktit is, és ott van Vámos Petra, ott van Borg, és ott van Axtér, gyorslábúak elvileg.
20: Nincs elég bajunk az egyik beállóval, most még hoznak egy másikat is a nyakunkra, hát Buktit ott volt, sajnos megint meg lehet játszani. Hát ha jól számolom, azt mondja, hogy ez a 8. gólja. A Metzi gólok felét egymaga Sara Buktit szerzi, extra világklassz is. Robog az MVP cím felé, hiába, hogy volt egy-két rontott lövése itt a döntőben. Reméljük, hogy lesz is még Buktitnak, de tehát nem, tehát ami extra klassz is, azt el kell ismerni, tehát ott a mellébeszélésnek helye nincs.
5: Jörgenzen eladta a labdát, Vajoka megy végig vele, és megfogja Szakó! De oldalt ment ki sajnos a labda. Nem, mert hogy oldalt ment ki, csak hogy Bazsokához hozzáért a Szakóról kipattanó labda, és Szakó most ünnepelteti magát.
20: Elképesztő. Nagyjából tömören és röviden így lehet összefoglalni Hatadu Szakó teljesítményét. Hát ezt is nagyon megérezte egyébként Per Johansson és vagy Kis Éva, mondjuk úgy, hogy győri szakvezetés, hogy Szemereivel kell kezdeni az elődöntőben, és egy francia csapat ellen, meg a francia kiválósággal, Szakóval kell kezdeni. Jörgensen mutatja, hogy a hármas számú figura jön a plusz 2-ért. De Paula, hát ez alig a hármas figura, hogy ő középről elindul, aztán átcsúszik jobb átlövőbe. Egyébként Novak a lábai között a kapuban rázsolta a labdát, de sívszó után már Jörgensen, De Paula, ez most sajnos nem volt jó, középről 9-ről jobb kézzel a balansót célozza, és a Metz kapusa leér, 2,5 perc van hátra az első fél időből. Dobott a helyére jön Vámos, az egyenlítésért támad a Metz.
5: Bor kezében a labda, ő nézett körbe, hogy milyen figurát játszanak, aztán Axtért választja.
19: Axnél nem teszi oda Vazsokának, Borg pedig egy-egybe bemegy és kap egy 7 méteres hiába véd Szakó. Én azt gondolom, hogy ez nem is lehet kérdés. Megverte a vele szemben lévő győri játékos, és jön a 7 méteres. Azért Lilu Borg is szépen felnő a feladathoz, és a 7 métereshez pedig érkezik Albek Anna. Hát láttuk azt, hogy buktit után általában ő lövi. A 7 métereseket vele szemben Szakó boxállásban helyezkedik elsőre, és ezúttal azonban nem volt esélye. Megint egyenlít a Metz, és hát 1 perc 40 másodperc még hátra van az első félidőből, 17-17 a mérkőzés állása, és azért itt ezen a mérkőzésen a kézilabda minden szépsége is megmutatkozik.
20: Levakarhatatlan ez a csapat. Mondjuk nem nagyon lehet ezen csodálkozni, tényleg azért rutinosak is, jók is, de na, legyenek hátrányban 30 perc után, ha kérhetjük, 60 után meg aztán pláne. Jürgensen egy az egyben, le a szélre, Fodor Csenge visszajött, Fodor elindul befelé, ott középen volt egy nagy lökés, na azért gombele fölborítja Fodort, jön az első félidő utolsó perce. 29.00-nál nem állítják meg az órát törlés miatt, hanem gyors pályatakarítás, és akkor mehetünk tovább. De Paula! Egy kritikus helyzetben elengedett lövés De Paulától. Novotnát sajnos kezdik fölhozni a győri játékosok. Van hátra 40 másodperc az első fél időből. Annyira bejött a Metznek ez a 7-6, hogy maradnak is a 7-6-nál.
19: Így van, hát meg kéne próbálni labdát szerezni és használni ezt az üres kaput, mert azért Novotna messze nem olyan gyors, mint Bunzen, azt hiszem, hogy talán akkor finoman fogalmaztam. Borg vámos belemegy ott a darálóba, meg

0: és azok, de továbbra is kiemelném azt, hogy Grandrő egyezik, hogy most is, ami által helyzetbe tud kerülni Buklit, azt kéne elvenni, mert a Metz elvette Bruna de Paulának a területét, nem tud úgy megérkezni, egyezni, és mi ezt nem tudjuk, nem jól csináltuk, nem hatékony a védekezés, hogy Grandrőtől elvenni a területet, tehát óriási helyek vannak védekezésben, beragadunk mélységbe, amikor visszajöttek 7-6-ba, akkor is megtalálják, mert egyszerűen nem találjuk a távolságot a jól cselező játékosokkal szemben.
1: 17-18, tehát az Eto Metz BL döntő állása a szünetben a Szóval stúdiói.
2: Cseszegi Balázsnak, Németh Kornélnak és Marosán Györgynek köszönjük szépen. A pontos idő 18 óra 36 perc, következnek a hírek.
3: Élő sportközvetítés a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban.
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. 5 civil halálos áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő buszmegállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Ezen kívül orosz drón csapódott a csernobili atomerőmű közelében lévő kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására kialakított létesítménybe. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette és 5 megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött, agyonlőtt egy 35 éves embert. 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Szimpátia tüntetést tartanak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A szervezők hangsúlyozzák, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok mellett. Magyar Péter közleményében kínosnak nevezte, hogy a tüntetésen körülbelül 400 ember vett részt, szemben a rendszerváltást akaró milliókkal. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekülti státuszáról a hatóság. Korábban 2 egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. A pedagógusokat köszöntette pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg a 31. Aldi női futógálát a Budapesti Városligetben. A szervezők szerint a nevezők közt kiemelkedő volt a fiatalok aránya, de sokan voltak a 60 év fölöttiek is. Volt családi futás, ahol a férfi hozzátartozók is sajthoz állhattak. Emellett idén először tartottak esélyegyenlőségi futamot, amelyet fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt teljesítettek. A rendezvényen adományokat is gyűjtöttek a mozgásjavító óvoda új terápiás helyiségeinek létrehozására. Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A Nébih a világnap alkalmából azt írta,

0: az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Végül az időjárásról: napos idő várható, holnap általában kevés fátyol és gumoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt, hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Élő sportközvetítés a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. A fél időben tehát a Győr csapata hátrányban a Metz ellen, 18-17-re vezet, ugyanis a francia együttes a címvédő Győr ellen a női kézilabda bajnokok ligája döntőjében. A bronzmérkőzésen a Csesemel Bukarest 32-26-ra verte a Brest együttesét. Irány az MVM Dome, ahol Szabó Szilvia várja, hogy megszólítsam. Szilvi, tiéd a terep, bárki van ott, és tudsz vele beszélgetni, akkor nyugodtan.
3: Így van, szia Laci, és Szilágyi Zoltán is várja, hogy megszólaljon itt nálunk a Debrecen vezető edzője. Hát Zoli, igazi kézilabda ünnep, és egy nagyszerű színvonal itt a mérkőzésen.
4: Igen, nagyon színvonalas mérkőzés, nagyon taktikus csatát láthatunk, és ez mindenféleképpen jó, akár azt gondolom, hogy laikus szemmel is, és a szakemberek is nagyon élvezhetik ezt a mérkőzést. Mind a két csapat kiválóan felkészített, és látszik, hogy mikre próbálják, mik azok a súlypontok, amire próbálnak fókuszálni, és egy nagy taktikai csata, és a Metzet csak dicsérni lehet, hogy mennyire jól tartja magát, és azt gondolom, hogy kiélezett kemény találkozó várható a második fél időre is.
3: De ilyenkor figyeled, hogy az edzők mit húznak, és mivel próbálják meglepni egymást?
4: Pontosan, és ez pontosan egy edzői szemmerkőzés, hiszen mind a két vezetőedző nagyon jó, egyébként komoly lehetőségekkel is bír, és az még nagyon érdekes, hogy ezekkel a lehetőségekkel hogy tud élni, hogy mik azok a lépések, amik megtesznek, a szerkezetek, felállítások, nyitott vérekezés, 7-6, éppen melyik a szenzációsabb Rambo-Bukti párosnak a kapcsolata, és ezt folyamatosan építenek erre. Nagyon tetszik a Győrnek a bizonyos alapmozgásaiból való lebontások, úgyhogy kifejezetten élvezetes, egy nagyszerű színvonalú mérkőzés.
3: A Győrnek az lehet a legnagyobb feladat, hogy a beálló körüli védekezést megoldja?
4: Igen, tehát hogyha ezt nem tudja megoldani, akkor akadhatnak problémáik. Buktit szenzációs formában van, és látszik, hogy Rambo folyamatosan az egyegyezései után őt keresi, és egyszerűen nem találja a Győr az ellenszerét ennek. Hogyha ezt nem tudják megoldani, akkor ez egy nagyon kiélezett, végletekig kiélezett találkozó lehet, hiszen a Messznek még egyébként ezen kívül még nagyon sok fegyvere van, akár a gyors játékot tekintve, akár ugye itt még az Axternek az átlövő játéka még annyira nem is érvényesül, úgyhogy itt tényleg egy nagy kihívás ez. Viszont én azt gondolom, hogy a védekezése jobban összeáll majd a Győrnek, akkor szerezhet egy megnyugtató belőnt, amit végig tud vinni a mérkőzés végéig.
3: Viszont hogyha ilyen szoros marad, és a végjátékig is ilyen egy-egy gólon fog múlni, az kinek kedvez? A Győr jobban bírja ezt a feszültséget? Már csak a rutinja, a tapasztalata miatt is?
4: Én azt gondolom, hogy igen, ezt tegnap is bebizonyította a Győr, meg hát sajnos tudom mondani, a saját bőrünkön is tapasztalhattuk ezt többször, hogy ilyenkor Szakó aztán előhúz még olyan dolgokat, ami ugye a tarsolyból, ami tényleg egyedi és a klasszisra jellemző dolgok jöhetnek, de egyébként sorolhatnám a Győrnek az összeállítását, ez Lepaulára is jellemző lehet, Hauserre és így tovább. Én azt gondolom, hogy Győrnek talán az szól a Győr mellett, hogy megvannak azok az egyéni igazán komoly klasszis játékosai, akik ezekben a sorsdöntő szituációkban már komoly rutinnal bírnak, és már többször bebizonyították, hogy lehet rájuk számítani.
3: Zoli, te, mint Vámos Petra volt edzője, és mint magyar szurkoló is, illetve mint a válogatott másod edzője, az, hogy viszonylag keveset játszik Albek Anna is, és Vámos Petra is.
4: Igen, most, hogy őszinte legyek, igen, én azt gondolom, hogy ráadásul Petra nem is a saját posztján játszik, ráadásul védekezésben nem is szerepel. Bízom benne, hogy itt a második félidőben azért több szerepet fog kapni. Azt látom, hogy itt az előző mérkőzésen sem kapott sok, tényleg csak egy pár percet. Ez semmiképpen nem jó a válogatott szempontjából. Albek Anna azért támadásban komolyabb feladatokat kap, de azért nyilván én annak örülnék, hogy mind a ketten minél többet játszanának.
3: Zoli, egy utolsó kérdés, még a Debrecen nyerte az ifjúsági női bajnokok ligája döntőt, itt játszották ugye a finálét a lányok. Te mennyire vagy képben az U17-eseket, mennyire figyeled, és látsz olyan tehetséget, aki esetleg majd idővel ott lehet a felnőtt szinten is?
4: Igen, itt voltam a döntőn, és megnéztem, és végig szurkoltam, és nagyon örülök, és nagyon büszkék vagyunk a lányainkra, hiszen nagyszerű teljesítményt nyújtottak, és nagyon örülök neki, őket kevesebbet láttam az év folyamán, inkább az U20-as csapatunknak a meccseit látogattam többnyire, és nagyon örülök annak, hogy nagyon sok tehetséget fedeztem fel most is, akiből komoly lehetőség van itt a következő évben, úgyhogy örülök annak, hogy ez az utánpótlás csapatunk ilyen szinten működött, és elsősorban nem is arról szól, hogy most mi lett az eredmény, meg nyilván örülünk, hogy megnyertük, megnyerte a Debrecen ezt a döntőt, ez nagyszerű dolog, de utánpótlásban sosem ez a lényeg. Én azt gondolom azt, hogy itt játszhattak ilyen közönség előtt, ilyen atmoszférában, ez egy életre szóró élmény lesz azok számára is, akik esetleg nem futnak majd be akkora komoly pályafutást, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon örömteli.
3: Köszönjük szépen, stúdió!
2: Szabó Szilviának, valamint Szilágyi Zoltánnak, a Debrecen vezetőedzőjének köszönjük szépen, de megyünk vissza az MVM domba, hiszen a Győr Metz női kézilabda bajnokok ligája döntő második félideje hamarosan kezdődik. Csesszegi Balázs, Németh Kornél és Marosán György.
5: Hát annyira hamaros, hogy 2,5 perc múlva kezdődik hivatalosan, és már pályán vannak a csapatok, és ha már itt van Gyuri mellettünk, akkor talán megvilágítja azt, hogy hogyan lehet elvenni ezt a játékot, ezt az egyegyezést, és abból a bejátszásokat buktít felé.
6: Grandbourg a mélységben, hogyha kilépne a hármas véd és elvenni azt a területet, amiből ő elindul, lendületet szerez, akkor talán eredményesebben lehetne ezt. Hogy nyilván tudom, hogy a mai kézlabdában nagyon ritkán lehet látni azt, hogy emberfogást alkalmaz egy csapat, de talán egy-egy védekezés erejéig meg lehetne próbálni, mert Granbőtől indul minden, ő a meccs legjobbja eddig, ez egyértelmű, és lehet most elhetünk, hogy Granbő vagy Buktit, mert ha Granbő nem csinálná meg a helyet, akkor Buktit nem kapna labdát, természetesen rendkívül eredményesen játszik a francia beálló, tehát az ő kapcsolatuk, ami kulcs. Most akár azt úgy elvenni, hogy a labda köré és köréjük növelni a védők számát, tehát egy 2-3 ellenét kialakítani, és akkor szélességben ott hagyni Fodor Csengét 2-1-ben, vagy a jobb szélsőt Hágmán, ezek között lehet mérlegelni. Oda kell valamit adni azért, hogy ezt a párt kikapcsoljuk.
5: Aztán majd kiderül, hogy ez sikerül-e a második fél időben, de nyilván Majonád is gondolkodott. Hogyan gondolkodhat tovább Emmanuel Majonád, Gyuri?
6: Én szerintem, ha működik valami, akkor nem kell tovább vagy változtatni, tehát ő ezt fogja tovább csinálni, 7-6-ba, 6-6-ba erre a kapcsolatra épít, és ennek a, ugye majd reagál arra, hogy mit akar, tehát ezt el akarja venni a Győr itt a második felül, ez biztos. Mit fog érte adni cserébe? Ez a kérdés, és akkor majd arra fog a Majonád reagálni újra valamivel. Ugye itt, ami még fontos, volt 2-3 de Paula a lövés az elsvédő végén, Novotnának ezt az alsó területet, ezt a pattintott lövést próbálták, úgy labdát gólba jutatni, ez nagyon rossz. Novotnának ez egyetlen felület, amit nagy hatékonysággal tud védeni.
5: Akkor felfelé kell húzni a labdát.
7: Ami jól is ment de Paulának, itt annyiban azért vitatkoznék vele, Gyuri, hogy ezeknek a de Paula féle lövéseknek itt az első félidő végén a 4-ből 2 biztos, hogy ilyen kényszerlövés volt, tehát ez közelében nem volt se erőbe, se előkészítésbe, se semmibe, mint amit az elején láttunk.
6: Ez nem passzívnál volt, tehát nem kellett volna akkor elvállalni.
7: Hát akkor felelőtlen volt, igen, akkor így érünk össze. Na hát kezdődik a második félidő. A hangulat, én azt hiszem, hogy ugyanolyan jó, mint amilyen volt. Az biztos, hogy a sárgába öltözött Metsziek szektorában továbbra is, ahogy a meccs előtt is, a meccs alatt is, meg most is a legjobb a hangulat, de rázendítenek ebben a pillanatban a győriek is. Grandvó, Axnér és Vámos, ez a belső hármas most. A Metsznél a plusz kettőért jönnek a franciák, és Szakó a kapu mögül kapirgálja vissza a labdát, mert hogy középen Lagerquist volt, szabálytalan Axnér teszi Vámoshoz a labdát, Buktit lép ki a falból, Rambo, aztán most már Axnér, betörésből, ha nem megy be, akkor Szakó véregyet. Én azt hittem, hogy hetest fújnak, mert hogy volt egy kisebb szabálytalanság, nem tud kettővel vezetni a Metz, jön viszont az egyenlítésért a Győr, elvert, csímbe kapja a labdát, de aztán megmenti, és akkor most lehet felállt fal ellen támadni.
5: Lagerquist marad a beállós pozíciójában támadásban, és Hagman Dülfer csere van támadásban, azaz Dülfer védekezik, Hagman pedig ugye jön a szélre, ez a rövid oldali csere az Etónál, és hát most mondhatjuk, a gépuskalábúak vannak fönt, Hauser, De Paula, illetve Elver, és hiába forgolódik le De Paula, és Gyuri, ráztad a kezedet.
6: Nem az ítélete, hanem az, hogy Hauser nem megy rá az egy-egyre Zádival szemben. Tehát tovább ment a tengon belére, óriási terület maradt Hausernek a bal három védővel szemben. Azt ki kell használni.
5: Ott viszont akár be is vihette volna Hauser, és megint nem vitte be a lövőcsel, után inkább lepattintott a passzív az Eto'o játéka, most viszont lőni kell, ebből viszont gól van, és egy félmagas lövés, ahogy Gyuri mondta, nem lefelé ment, már gól lett, úgyhogy egyenlített az Eto'o 18-18.
7: És akkor jöhet a Metz együttese, Vámos, a két magyar közül most ő van fönn a pályán, Albeck Annán rajta a melegítő felső jelenleg. Axnér irányít a vendégek, de hát igen, vendégek. Buktit kilép a falból, aztán Grandó megcsinálja Lagerquist mellett. Vámos viszi be, kiharcol egy szabad dobást. A tűzzel játszanak a győri védők, előbb-utóbb megelégeli a két szerb játékvezető, és ezekre a hatos vonal környékén elkövetett szabálytalanságra, vagy szabálytalanságokra hetest ítélnek majd. Buktit felé a bejátszás, hárman csimpaszkodnak Buktiton, üggyel bajjal, de sikerül megállítani. Hauser letarolja Léna Grandbót, aki lennmarad a földön, most tud cserélni a Győr, Hagman le, De Paula be, és a Metzi játékos továbbra is lenn a földön, a törlő kislány már megérkezett, csak nem mossa föl egyébként a Metziek kiválóságát. Kijönnek videózni a játékvezetők azzal, hogy a Metzi játékos továbbra is eléggé ramajtnak tűnő állapotban bent. Kérdezi az orvosi stáb, hogy bemehetünk-e hozzá, elindulnak befelé, és akkor bemutatják vajon a videózás jelét, vagy sem. Azt hiszem, hogy most fogják bemutatni. Úgyhogy a szerb játékvezetőkhöz hasonlóan mi is várjuk a döntést. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy meg tudjuk nézni. Az első lassítás alapján semmit nem látunk. A második alapján viszont az, hogy Hauser arcon üti Léna Grandbót. A hétvége tanulságait figyelembe véve nem lepődés meg egy piros lapon. És Hauser elvesztése érzékeny veszteség lesz ám a Győr számára. A helyzet nem túlságosan jó. Egyáltalán nem biztos még, hogy ez piros lesz, viszont volt olyan kamerálás, ahonnan látjuk azt, hogy egyértelműen arcon üti, el is találja, találkozik sajnos Hauser keze a Grandvó fejével, úgyhogy én egyáltalán nem lepődnék meg, hogyha ez piros lenne, Gyuri.
6: Hát piros lap, most én is próbálom még annyiszor megnézni, meggyőzzem magam, hogy nem az, de nem tudom meggyőzni.
7: Hát ez piros lap. Igen.
5: Egyébként milyen jó helyzet, amikor az elnököd a csapat orvosa is, nem? Akár reklamálhat is, gyógyíthat is, keresik is Hauszert rendesen a szerb játékvezető hölgyet.
7: Most jön a helyi műsorközlő segítségével, illetve a helyi hangtechnika segítségével. Igen, nem halljuk a szerb hölgyet, hiába szeretném mondani. Igen, most viszont már igen. Igen, elkapta az arcát. 48.
5: Két perc. Hú. Azt mondom, hogy hú. Nem véletlen. Igen, azért a fügyszó.
7: A Metzi táborból jön a fügykoncert, és az a helyzet, hogy tegyük össze a két kezünket ezzel az ítélettel most. Hozzáteszem egyébként, Hauszérnek a második, tehát így is, úgy is nehéz helyzetben lesz. de hogy a hétvége eddigi folyamatait nézve, ez nevezzük nevén a gyereket, ez piros nap volt.
6: Nekem mindig azt mondják a játékvezetők, hogy nincsen, hogy hazai pálya a szabálykönyvben. Meggyőződésem, hogy van, én megkeresem.
7: Vámos Petro közben kihasználja az emberelőit, és Vámos góljával vezet újra a Metz együttese. Igen, egy ilyen nagyon faramúci helyzetben vagyunk, mert mindenképpen lesz kisebb vagy nagyobb okunk az örömre a végén, hiszen vannak magyar játékosok ugye a Metz együttesénél, hát azért az, hogy van magyar játékos, aki BL tud nyerni, ez egy óriási dolog lenne, de hát ha még ezt magyar csapat tenné meg, pláne. Na jön a Győr, Elver nem tudja megverni középen Gombelét.
5: És aztán egy szabad dobást azért kiharcol a győriek dán irányítója, Elver. Christiansen van bent, ahogy azt megszokhattuk, ha Hauser pihentetni kell, vagy ki van állítva. De Paula átlövi a túlszélre, Hagmannak passzív a győriek játéka, most már lőni kell. De Paula egyegyezni próbál. Ott Christiansen lő, micsoda sánc volt ez Granvótól, atyavilág. De legalább jöhet a Győr.
7: Na most Gyuri, ilyen sincsen, mint hogy a hazai pálya sincs leírva, de érzésre most egyértelműen a Metzet érzem fölénybe. Annyira megakadt támadásban a Győr, a Metziek meg ezzel a blokkal, tehát most eladja a labdát egyébként az Eto, hogy van benned valami ilyesmi, vagy tehát ezt nem tudom más, hogy ez optikailag érzésre, ránézésre.
6: Igen,
7: de most nem
6: van,
7: néz ki jól.
6: Abszolút, és nekem benne van az, amiről sokszor beszéltünk már, hogy nekem hiányoznak a klasszikus nagy átlövők a csapatokból. A Győrnél egy Amorim ilyenkor jött, fölugrott 10 méterről, és gólt lőtt. Most mindenki próbál bebújni, és nem találják a rés.
7: Vámos Petra találja. Két Vámos gól, és jön még Fodor Csengének egy kiállítás. Baj van. Az a helyzet, hogy 4 perc, 5 másodperc telik el a második félidőből, és a helyzet nem túlságosan rózsás. 2-vel megy a Metz, a labda pedig az Etónál.
5: És ember előnyben, kettős ember előnyben a Metz, Valentini is majdnem labdát csen Christiansen mögül, aztán végül visszarohan a helyére a padról beálló szélső Elver. Most valamit ki kell találni, például be kell vinni és be kell lőni 5-6 ellen is, úgyhogy 20-19-re felzárkozik az Eto, és közben Szakó visszaért. Vámos Petra ezen a mérkőzésen, amióta beállt a második félidőben, nagyon sokat tudott hozzátenni a Metz játékához. Nem véletlenül van ám így fönt Granvóval, Axnerrel, illetve Vámossal az Eto. Húha, hát igen, mondjuk amikor hármast védekezik Elver, akkor nem sok problémája lehet Buktitnak, fölötte bejátszották, ő pedig befordult, belőtte, de legalább már nem kettős az az ember hátrány.
7: Már csak 1 perc van a kiállításból, úgyhogy most jelen pillanatban hasonló létszámban a két csapat, annyi, hogy kapus nélkül a győriek. Nem szabad eladni a labdát, ez a legfontosabb. Most nem lenne rossz mondjuk gólt szerezni, az meg még jobb lenne, ugye? Tőfer lép ki a falból, de Paula, hát ha azt mondta Cseszegi Balázs, hogy a Győrnek van géppuska lábú sora, azért ez a Vámos Granvó Axtér 3-as is ugyanebben a ligába előkelő helyen szerepel, de Paula, nagyon fontos gól, az 5. gólja a brazilnak, egyre zárkózik a Győr, a címvédő viszont 20 másodpercig, 25-ig ember előnyben még a Metz. Granvó mehet tovább. Kétszer indulás reklamáltak, de mehet tovább. Vámos kezében a labda. Granvó, hát ez ilyen nincs amúgy. Buktit, én nekem már a kiállításoknál tartok, ahova tudom írni az ő góljait. Minden rublika betelt a neve mellett. A 11. gólja Sara Buktitnak, bődületes.
6: És ebből körülbelül 10-et kapott Granvóta, újra tőle kapta a labdát. Tehát ezt a párt nem tudjuk tördelni és elvenni, tehát ez hihetetlen.
5: Hát ez még emberelőnyből volt, ez talán annyiban még megengedhető, de Paulával szemben szabálytalankodik Vámos. Most győri szabaddobás, el is végezte ez Dülfer, de Paula egyegyezik, Hauser-nek készít elő, elmegy jobbra, Novotna a labda meg az ellenkező sarokban, 21-22 egyelőre üldözi az Eto kitartóan a Metzet, de lassan-lassan át kéne venni az erőnt, és labdát szerez, az Eto nem, Buktit élet még a labda, és egy szabaddobást azért még kiharcol a francia válogatott beállósa. ott van Lagerquist, illetve Dülfer között Buktit, Axter viszi rá a falra a labdát, és most ő játszotta meg Buktitot, aki fölé lövi, de kap egy 7 méteres, aztán fogja az arcát. Hát,
6: Grambo cselezett újra, újra
5: Buktit. Nem, ez Axter volt.
6: Axter volt, bocsánat, Axter. De ugyanúgy a hármas védőt megcselezi jobbra, és kettes-hármas közé pozícionált beállónak átadja.
5: Igen, még Axter nem tudom, hogy miért fogta az arcát Buktit, szerintem ezt ő se tudja, jön a Albek és Szemerei.
7: Magyar párharc tehát, és úgy, hogy Buktit a 22 meccsi gólnak a felét szerzi továbbra is 50% ilyen szempontból. A melyik kis folyamba harapjak most bele? Albek egy lövőcsel, Szemerei lába alatt bepattintja a labdát, Albeknak is hangolja, méghozzá itt a második félidőben, a döntőben a második, hát pont egy Albeknivel jobb, ez így olyan jól hangzik, csak kár, hogy pont az Eto ellen kell lesz mondani, hogy egy Albeknivel jobb a meccs, kettő gól a franciák előnye, ahhoz még sok van hátra, hogy drámai kifejezéseket kezdjünk el használni, de a kés, a képzeletbeli kés ott van az Eto torka környékén. Hagmanhoz le a szérre a labda, Elver gólt kell szerezni. Auszér meg eladja, aztán utána most nem tudjuk visszaszerezni. Ami az első félidőben ült és sült, az most befelé sül. Gombele szedi össze a labdát. Hát ilyen a mai meccsen még nem volt, de hogy őszinte legyek, a történelemkönyveket is igencsak el kell kezdeni visszafelé pörgetni, hogy komoly téttel bíró mérkőzésen olyat találjunk, hogy a Bajnokok Ligájában a Győr valaki ellen három gólos hátrányban. Axtér rongyol befelé, kiharcol egy szabad dobást.
5: Így van, Buktit kezében már a labda, ő fogja elvégezni ezt a szabaddobást természetesen. Stanko jött be védekezni a győrieknél, hogy Hauser pihenjen és ne kapja meg a harmadik két percet. Sajnos Grambo nagyon-nagyon simán talpról és hárommal vezet a Metzi együttes. Le a szélre Hagman. Én azt nem értem, hogy amikor megcsinálja az egy-egyeket, Hauser miért nem viszi be. Most lehúzunk megint Hagmannak, de nem volt jó az ütemű az a
7: teljes
5: lehúzott labda.
7: Teljes tanástalanság.
5: Így van, így van. Hát ez, erre utaltam azzal, hogy ott volt a lehetőség, ott volt a lövési lehetőség Hauser előtt, és nem vállalt el. Pedig valakinek most már kockáztatni kell, és az nem mindig De Paula legyen, mert akkor egyszerű lesz a Metziek dolga. Elver, De Paula, Elver Engombele mellett, Hauser ott megint nem vitte be. Bevitte viszont De Paula, aki be is pattintott a 24-22, és én egyébként most mindentől függetlenül, hogy bármennyire jól védett Szakó az első félidőben, a második félidőben lehet, hogy meghúznám ezt a kapuscserét is szépen lassan, mert most meg nem nagyon találkozik a labdával Hatadu Szakó, úgyhogy legalább egy kicsit pihenni, és jöhetne Zsófi, egy labdát védett a második félidőben összesen Szakó.
7: Bunzert visszahozzák ellenben a Metziek. Axtér, hát na, hogy most már megtalálja ő is a lövő kezét, meg a lövő formáját. Axtér bemegy, a földre kerül, behívják hozzá az ápolást, ez sok jót nem jelent Dülfer számára, azt, hogy 2 percre ugrik a történet. Azt mondja, hogy Dülfer, na Gyuri, azt mondtad, hogy nincs olyan, hogy hazai pálya. Egy korábbi játékvezető ismerősöm írt egy üzenetet, hogy most akkor van vagy nincs, döntsük el.
6: Én meggyőződésem, hogy van ezután a
7: igen, igen, után. Igen, annyi, hogy a Győrnek a negyedik kiállítása a meccsnél egy volt.
6: Ez mind az.
7: Szemerei! Ellenben oldalt ment ki a labda, Albek hetesét védi a jobb alsóból, kirúgja, oldalt megy ki a labda. Hát ezt mondtam az előbb, hogy melyik kis ujjunkba harapjunk bele, amikor magyar-magyarnak próbál az eszén túljárni. Szemerei védése után nem vezet hárommal a meccs, hanem kettővel, de a labda a sárga mezes franciáknál. Grandvo, Buktit, nyitok egy új edzőkönyvet, hogy Buktit góljait valahova tudjon majd írni, mert már Marosán György kezére húztam a strigulát most.
5: Szemerei marad és mutatta neki kísérve, hogy most maradjon is a pályán, egy kicsit muszáj megpihenni Szakónak is, és hát a Szemereit összekapja ez a védés, ez a 7 méteres védés. Hárommal, 22-25-re vezet a meccs, kevesebb, mint 20 perc van hátra, tehát még bármi történhet, de most már kellenek a gólok Hauser-től is, Hagmantól is, de senki nem viszi be, mindig csak De Paulára várnak, Zadiel szemben, Elverlő mellé lőtte csúnyán, úgyhogy nem is kellett ehhez még Bundzen sem, hogy védjen. És az a baj, amikor Bundzent visszaszokták hozni, akkor mindig el szokta kapni a fonalat. Nem akarom én itt az ördögöt a falra festeni, de most bizony-bizony bajban van az Eto. Axner, Granvo le a szélre, összeszedi a labdát Valentini. Axner, most kirobban a falból Christiansen, és legalább ütközik egyet Granvóval, és az Eto ember hátrányából még mindig van hátra 30 másodperc. Buktit, Granvo, Vámos, Granvo, ó, de szépen lőtte ki Valentininek, és Valentini be is pattintja. Hagman nem figyelt, hogy négyen vezet a Metz. Hát ezt már most már tényleg kellenek a bravúrok, kellenek a vagány megoldások, mert jelen pillanatban például a szélben
7: csak... Talán is, nem egyébként?
5: Egyébként,
7: Gyuri,
5: igen.
7: Gyuri, nem?
8: Természetesen.
7: Most egyébként kicsérjük Per Johanssont, de jelen helyzetben én nem vagyok európai mesteredző, de hát mire vár? Tehát ég a ház jelen pillanatban.
6: Nincs megoldás, tehát továbbra
7: hát
6: is
7: azért mondom,
6: egyetlen egy dolgot csinál a Metz, és arra nem találjuk a megoldást.
7: És nézd, mi látjuk, mondjuk a hallgatóknak, állnak tanástalanul Uros Bregárral beszélgetnek, és olyan, mintha fogalmuk nem lenne arról, hogy mi lenne a jó döntés.
5: Közben Zadit kiállították Elverrel szembeni szabálytalanságért. Buktit jön vissza így hármas védőbe, Emgombele pedig lement, mert azért így lassabb lett volna a védekezésű Buktit valamivel gyorsabb lábbal, mint Emgombele. Elver, ki rongyol rá, Granvo nagyon jól védekezik, nagyon jól is védekezik Granvo. De Paula EU egy-egyben viszont szépen ment, és tessék, itt van az a védés, amit mondtam, Buntzen pedig nagyon szépen megcsinálta az egy-egyet, ott volt a lehetőség, 26-22.
7: Na most ez sincs sehova leírva, és nem tudom, hogy bárki valaha erről tanulmányt készített, én csak az érzéseimre tudok most hagyatkozni, de az, hogy az első félidő vége előtt 2 másodperccel tudott gólt szerezni Buktit, és azzal vezetett a Metz először, az olyan lélektani fölénybe hozta őket, hogy egyébként tehát elképesztő ütemben vagy iramban mennek. Most éppen volt egy rossz bejátszás Buktit felé, de Paula viszont elhagyja a labdát. Miért nem kér időt Per Johansson? Mire vár? 17 perc van hátra a döntőből, 4-jel megy a Metz, és egyszerűen vár, és vár, és vár az Eto svéd mestere.
5: Labdavezetés közben elhagyta De Paul labdát, és azt gondolom, hogy sok mindent elmond a mentális állapotról, vagy hogy milyen mélyen van most az Eto. Végre egy ütközés, na, végre is egy belemenés, na, végre valamit csinált védekezésben, jött Breisztől, Valentini ott marad, és visszafújják. Hát komolyan 32 és fél centivel, és nem is hátrábról, hanem oldalról lőtte el labdát. Át, és belenyúl Valentini, és még Munzen is eléri, nem? De, azt mondja az alapvonalő, hogy elérte, ki tudta ütni Munzen a labdát. Én is azt gondolom,
7: ez
5: hogy egyébként beleért.
7: Annyira jelképes most, hogy tényleg, ha másért, nem csak azért, hogy ne ők örüljenek, hanem hogy lehessen valami hozzászólni. Hát tényleg, a következő támadásra bármi történik, ha gólt lő a Metz, ha nem lő gólt a Metz, nyomja meg azt a gombot, próbálja megrendezni a sorokat, mit lehet rajta veszíteni? Tehát amikor -4 van, na mindegy, Vámos. Jön Axner, egyébként annyira törvényszerű lesz, nézd meg, ezt akartam pont mondani, hogy előbb-utóbb jön egy Axner gól, nyomja már meg azt a gombot végre! Valamelyikőtök szólaljon meg, mert én olyat találok mondani,
5: utána mellette egyébként,
7: semmit.
5: És belement, hát nem hiszem el. Tényleg nem tudom, hogy Per Johansson miért áll a vonal mellett, és teljesen feleslegesen, most teljesen, én még ilyennek még nem láttam.
6: Mi történik?
5: Nem tudom, én ilyennek még nem láttam.
6: Lefagyva a buzzer mellett.
7: Ember, ott a gomb, nyom meg! Hát de tényleg, hát nézzük egymásra a kollégákkal, azt se tudjuk, hogy hol tartunk. Mi tudjuk, hogy hol van.
5: És a Jörgensen állapotában, na mindegy. Ott pedig simán belövi, mellé is nyúl talán Szemerei, 28-22. Tessék már megnyomni azt a gombot, hát legalább oda menni mellé. Elver, De Paula, Elver, Hauser, lőd be, nem, le a szél, azt is eladja. Hát...
6: A magyar edzői karból Szilágyi Zoltán van talán legközelebb a buzzerhez, bízok benne, hogy legalább ő beugrik a pályára és megnyomja. Tehát ezért elnézést, hogy ezt így élő műsorban mondom, ezért külföldi szakemberek nem biztos, hogy itt kell legyenek. Tehát ez a leblokkolás, ez hihetetlen, én ilyet nem láttam még kézlabda pályán.
7: Nem. Tehát igen, ez megmagyarázhatatlan. Balázs, ez nem furcsa, ez megmagyarázhatatlan. Tehát...
5: Hát most ugyanarról beszélünk, csak más szóval.
7: Igen.
5: Vámos! És ott egy védekezés legalább vele szemben, ha már buktitott nem sikerült megfogni ezen a mérkőzésen 45 perc, 52 másodpercig, de hát meg senkit, mert most már 6 góllal vehet a Metz. Itt már nem tudom, hogy le tud-e egyáltalán ennyire olvadni a Metz egyébként, hogy az Eto bármit is tudjon ezen csinálni, vagy le tud-e ennyire olvadni Majonád, közben Vámos fölélevi, már passzív volt a játéka a Metzi együttesnek. Vámos ott maradt, oda kéne vinni a helyére, rányok, például Elver. Aztán De Paula visszaért, Vámos Petra pedig még csak most... Hát egész egyszerűen annyira lassan, annyira semmit nem csinálhatott, és most oda sétál Per Johansson, és végre megnyomna az időt. Én azt gondolom, hogy körülbelül 4 góllal később, mint amikor kellett volna.
7: Minimum. Gyuri,
6: hát egyértelműen.
7: Mégiscsak te vagy az európai mesteredző. Valamit szólj hozzá,
6: kérlek. Nagyon jól tudjátok, hogy én mindig védem az edzőket, játékvezetőket. Tehát nyilván, aki dolgozik, az hibázik. Csak most itt ezt a dolgozikot nem láttuk. Tehát tényleg döbbenet, mert Per Johanssonról szerintem ember nem mondott annyi jót idén, mint én mondtam adásban.
7: Na jó, de ezt meg is érdemelte.
6: Így van.
7: Viszont az idefelé vezető út egy dolog, meg ez a hétvége, amit csinálnak, egy teljesen már olyan, mintha nem ugyanazt a csapatot néznénk. Igen. Olyan, mintha... Tehát az, amit idáig csinált a Győr, ellenállhatatlan, megverhetetlen, legyőzhetetlen, extra, csodálata, minden pozitív jelzőt el lehetett mondani. Ezen a hétvégén már a Brest ellen is vérrel, verítékkel. De hát itt, ami a második félidőben jön, az a teljesen értékelhetetlen és értelmezhetetlen Per Johansson részéről.
6: Sajnos egyet kell értsek ezzel, tényleg nem tudom, mi vezethetett ide, hogy ennyire, de konkrétan leblokkolt, látszódott, hogy
7: hát
6: üreges tekintettel
7: áll. Hát ilyen, meg ott állt a gomnál, hát egy vagy két támadáson keresztül ott állt, hát de ilyen, ne vicceljetek, már nincs ilyen.
5: 7-6 az Etónál, és ráadásul bejött Hovden, bejött Stanko, bejött Dál, a bal szélen ott van Christiansen, két beállóval a 7-6, hát valamit ki kellett találni, én szerintem ilyen összeállításban nem játszott még az Eto, egyébként most Valentini nagyon megrángatta Stanko mezét, szabad dobás, Stanko megpróbál egyegyezni, ezt meg, hát vagy belemenés, vagy belül védekezés.
7: Ez egy óriás ajándékfújás, mert ez belemenés volt. Gondoljunk abba bele, hogy 17 perc telik el a második félidőből. Ez alatt jött összesen 5 darab győri gól. Na most Hovden a 6. 47-06-nál. Elképesztő Hovden a találat szerzője. És akkor 23-28, 12 perc, 40 másodperccel a vége előtt mínusz 5-ről kellene csodát tenni az Etónak, a címvédőnek.
5: Úgyhogy ül a padon, Lagerqvist ül a padon, Hauser, De Paula, Hagman, Dülfer, ez Dülfer pályán van, bocsánat, Breister ül a pályán, nem Breister, ott van, Dülfer labdát szerez, Breister megindul, de Elver kapja, Breister el kell lőni, és... Ez csak egy szabad dobás. Hát azért vannak érdekes ítéletek is, de ugye ezt egy jó formában lévő csapat végigviszi és belövi. Dál is a pályán, aki eddig az előző támadásig egy másodpercet nem volt a pályán, úgyhogy hát most tőle várni a csodát, azért az megint nagyon furcsa lenne. A kipattanó labdát, a guruló labdát felszeri Engombele a 6-oson belülről, de Jörgensen lövése az olyan volt, mintha egy 13 éves kislány próbálta volna ellőni Gunzel lábai között a labdát. Se erő nem volt benne, se helyezve nem volt. Gyakorlatilag, bocsánat, nem is a lábai között, hanem a hasán keresztül próbálta Jörgensen belőni. A Jörgensen nem játszik semmivel sem jobban, de hát gyakorlatilag az Eto sem, mint tegnap. Axner végigviszi és belövi. Sajnos Zsófitől, Szemereitől sem jönnek a védések, úgyhogy ahelyett, hogy feljött volna az Eto 4-re, meg itt 6 a különbség. Elver, Stanko, Elver, Breistől kirobban rá Vámos Pet, Granier, bocsánat, és majdnem el is veszi tőle a labdát. Nem biztos, hogy cserélgetni kellene nagyon Breistől, inkább akkor küldjük be őt a falba, hogy magasan meg lehessen játszani, mert hogy ezzel is csak megy az idő, és most már az idő a legnagyobb ellenfél. Persze nyilván a meccsen kívül, meg saját magán kívül, mert amit most az Eto csinál támadásban, az tényleg egész egyszerűen, hát azt gondolom, hogy ki lehet mondani, minősíthetetlen, vagy legalábbis értékelhetetlen. Elver kap egy nagyot, kap egy kétperces kiállítást. Nyilván most a Metzi együttes, de hát eddig sem tudott az Eto'o az ember előnnyel mit kezdeni.
7: Így van, ez lesz a harmadik kiállítás a Metzi csapatból. Vámos, hogyha jól látom, így van. A magyar játékos jön le a pályáról, és akkor 49-11-nél áll az óra. Hát valami huszáros hajrá kellene. Francia csapat mutatott már egy csodát ebben a szezonban. Igaz, ez a második számú sorozat döntőjében volt. A Dijon, hát nem is tudom hány góla, 6-tal 7-tel égtek oda-haza. 21-9-re megnyerték a második félidőt. 9-re égtek, igen, 21-9-re nyerték a második félidőt, és behúzták az Európa Ligát. Hát valami hasonló csoda kellene most a Győrtől a francia Metz ellen. Stanko, a csoda első pici sziklája föl, csillan a remény sziklája, és a Stanko beviszi egy az egyben, 5-re hozza föl a címvédőt, 10 perc, 10 másodperccel a finálé vége előtt. Hát innentől kezdve mondanom sem kell, hogy jó védekezés, gól, jó védekezés, gól, jó védekezés, gól, jó védekezés, gól, és akkor még mindig mínusz egynél vagyunk, tehát ez a forgatókönyv azért viszonylag esélytelen, vagy kicsire ez esély, mindig meg kell tenni az első lépést. Borg kezében a labda, Stanko fogadja, Axner becsapja a Breistölt, mondom, Axner is ott, amikorra találja meg a lövő kezét, amikor a legrosszabb a helyzet. Az üres kapura gyors középkezdésből dől fel, Balázs,
5: Jörgensen,
7: köszönöm.
5: Jörgensen talál, de 30-25, az utolsó 10 percen belül vagyunk, és hát tényleg most Perjuánzó hozza Haushert is vissza, most Elvert ülteti a pad közepére, akkor most Elverre sem fog számítani támadásban. Amíg persze folyamatosan lövik a gólokat támadásban a Metziek, addig gyakorlatilag hiába találva az Eto'o, mert öttel vezet jelen pillanatban 30-25-re a Metzi együttes. Na végre egy ütközés Zadival középen dől fel. Én egy picit még majonádban bízom, mert ő szokott ilyen lefagyásokat egyébként produkálni, de hát jelen pillanatban olyan állapotban van ez a Metzi együttes, hogy én nem hiszem, hogy most bármi lesz, és le tudják húzni Granier-nek, Granier lövését végre két kézzel megfogja Szemerei, de kapott ott egyet talán Krisztiánzen, vagy Dülfer, Stanko bemegy és belövi, négy góra felzárkodik, és meg kell állítani az időt, mert kapott egyet az arcára Dülfer, és ott maradt a győri kilencesen. Úgyhogy most még őrérte is lehet izgulni, nem kapott, hanem összeütközött fej a fejjel, Granier feje, illetve Dülfer feje, úgyhogy sajnos lehet, hogy
7: Dülfer
5: is kimarad. Igen, koccanásos baleset, és nem cserbenhagyásos. Gyuri, mert látom, hogy valami méltatlankodsz.
6: Áll a játék, és ez egy jó alkalom, hogy az edző játékosokkal eszmét cseréljen. Perjuánzó egyedül áll és rajzolgat a táblájára.
7: De most az miért olyan nagy baj? A képzőművészet egy jó dolog egyébként. Ne legyél már ilyen rossz indulatú.
6: Igen, most Jörgensent odaívt, hogy azonnal mentsük.
7: Rajzolgassanak közösen.
5: Megnézzük, hogy mi az, amit majd kitalált Per Johansson, vagy éppen Krisztina Jörgensen. Hát Dülfert az biztos, hogy le kell cserélni. Ha más nem, akkor három támadás erejéig, mert ugye nem volt
7: az biztos, így van.
5: Progresszív ítélet. Úgyhogy...
7: Ne legyen komolyabb baj, mert jelen pillanatban ketten támogatják le a pályáról. Egy kicsit megszérülhetett egyébként.
5: Jön Fodor a bal szélre, mert eddig ugye Krisztiánzen volt. Jön védekezni Breistől, jön védekezni másik hármasban Lagerqvist, fenn van a pályán Krisztiánzen, fenn van a pályán Stanko, és Hofden a kapuban pedig Szemerei. Még mindig üres kapuval támad a Metz, és most megy vissza csak Bunzen, Borg, Axner és Zadi a pályán. A Metz együttesénél Szakó pedig elkezdett melegíteni. Zadi, Axner megpróbálja betolni a teljes győri védőfalat, szabad dobást kap a svéd, a másik svéddel, a Lagerqvisttel ütközve 4 gól a különbség, és 8 perc 20 másodperc van hátra a találkozóból. Zadi, Axner, Zadi, le a szélre, Granier, passzív. A bejátszás Borgtól nem jó, Zadi,
7: hány
5: megint
7: passz?
5: Essen.
7: Ne vicceljetek már, hány passz? Hát legalább
5: már elvették. Úgyhogy akár háromra is felzárkózhat az Eto'o 7 perccel, 8 perccel a vége előtt. A 7, a 6-ot még mindig nem adja fel. Oppa, ott egy becsúszó szerelés volt, és egy ütközés. Nem tudom, ki lépett ki Haushertre, hogy nem sokára kiderül.
7: Nem lennék meg, ha Vámos...
5: Valentini.
7: Bocsánat.
5: Valentini volt, aki kilépett, ő van lent a földön. Gyuri, szabad dobással folytatódik a játék.
6: Az jó ítélet. Szerintem rendben volt az ítélet. Játékvezetőkre nem lehet panaszunk. Talán amit hazai pályát meg lehet tenni, annyit megtettek segítségnek, de jól fújnak, korrektül fújnak.
7: Jürgensen, Fodor, jön be a szélről, Hauser, De Paul átcsúszik a jobb átlövő helyére, vissza a bal átlövő helyére, Jürgensen beállóba, bejátszás, csak szabad dobás. Nagyon nagyot küzdött Dál, és akkor jön megint a 7-6 elleni játék, jön Stanko. Stanko megy be a falba azonnal. Stanko kap labdát, Stanko ejtése! Jasa Stanko! Az ötödik gólja!
5: Hát talán mondhatjuk, hogy az Eto legjobb jegyek ezen a mérkőzésen.
6: Stanko kell a végjátékra, nekem az a megérzésem. Nem, Szemeli Zsófiának egyelőre még nincs az aurája, az a karizmája, ami egy ilyen végjátékban az kell, hogy megforduljon az eredmény.
7: Majonád időt kér, Stanko megveszi le a melegítő felsőjét, mert hogy mászta bele a Metsziek arcába, aurájába.
5: Agyába, bármennyiébe, csak mostantól egyszerűen nem szabadna gólt kapni. Hát ahhoz képest, hogy volt 5 a különbség, vagy 6? 6 is volt a különbség, most 7 perccel a vége előtt a 3, az még egy belátható távolság.
6: És ugye az időkérés után jött vissza, tehát ha nem is sikerül az, amit nem tudom, olyan sokat várunk az időkérésben, de legalább megtöri a lendületét annak a csapatnak, aki éppen meglép. És ugyanezt történt itt, és abban az egy percben megállt a játék, megnyugodott mindkét csapat, nem az volt, hogy pár perc alatt, gyakorlatilag 2 perc alatt átrohant a Metsz, és kialakította ezt a tetemes különbséget. Ezért hiányoltuk azt a bizonyos időkérést, mert azóta viszont ebben a mederben folyik a meccs, hogy a Győr lépked vissza.
5: És akkor nézzük, hogy folytatja ezt a visszafelé lépkedést. Az Eto'o Sakho jön egyébként a kapuba. Hofben, Stanko, Lager, Chris Breistől, De Paula és Fodor Csenge, Vámos, Axner, Granvo, Valentini, Granyi és Buktit, tehát a legjobb sorral, vagy a leggyorsabb sorával, és nagyon kinyitja a Győr a védekezést. Most nagyon kint, és egy mintha lábat ért volna Vámos Petránál, de egyelőre még mehet tovább. Granbo, Axner, ő próbál egyegyezni, ez lépési gyanús volt, rossz a passz, passzívnak kell ennek lenni már az. Granbo viszi oda a labdát, bepróbálja tenni a kezét 2-3-as védő között, egy szabad dobást még kap, talán még 3 passz is van, de lehet, hogy még 4 is. Granbo, Axner, jól védekezik Stanko, Granbo, Axner belement, így van, elvették, de hát tessék már észrevenni a labdát, kezd a Stanko. Na, akkor most lehet cserélni, és mindig van 6 perc hátra a mérkőzésből, és ha most 2 gólra feljön a Győr, akkor, és a 7-6 elleni támadójáték természetesen marad, akkor még azért reális szansz van arra, hogy a végjáték éles legyen itt a BL döntőjében, és ott, áj, de kár, de már előtte fújtak egyébként lényegében, mert annyira állt a francia védőfal, hogy az egészen biztos, hogy ők már hallották a sipot, amit mi itt fent azért nem. Stanko, De Paula, Stanko, Jürgensen, Hauser, Jürgensen, Hauser, hát ne kéne vinni, ne csak Stankóra meg De Paulára várjanak, hát valaki vállalja már fel a felelősséget. De Paula, hát ő beegyegyezi magát, és be is lövi! 28-30!
7: A 7. gólja Bruno De Paulának, 5-15 a végéig, Granbo, Sakho vin! Szabad dobás!
5: És lesz egy
7: jött Granbo, maradt lent, kapott egy nagyon nagyot, miközben mi nagyon megörültünk annak, hogy Sakho véd, De Paula valamit kokettál a játékvezetővel, Granbo pedig továbbra is lenne a földön, jön hozzá az ápolás, nézi a képszer játékvezető, hogy mi legyen, mennek videózni.
5: Hát ez sosem jó.
7: Ez sosem jó, de az előző videózásból jól jöttünk ki, mert hogy akkor megúsztuk, és Hauser maradhatott. Hogy most ki volt ott középen, aki odapakolt Granbónak, azt majd mindjárt megmondjuk, mert hogy hamarosan látjuk majd mi itt a helyszínen a lassítást, és természetesen tolmácsoljuk a kedves hallgatók felé. Na, hát az biztos, hogy Jürgensen és Breistől vannak ott. Breistől óriásit lök, Granvon, ez szerintem nem piros nap, hanem csak két perc, hogyha ezt nézzük, a kétkezes lökés, mondjuk levegőben lévő játékos elég rendesen taszajtott rajta, hogy így mondjam, látványosnak látványos, de a kétkezes levegőben lökés két kézzel az két perc szokott lenni. Number 14, a 14-es red card. Tehát erre behúzzák a pirosat, House szélére meg nem. Na, ezt Gyuri érted, ezt az ítéletet, hogy melyik miért lett az, amelyik?
6: Hát az előzőt nem szeretném ez piros kommentálni. Volt? Adható volt, tehát így a kettőt rakjuk viszont, hogy az előzőnél megengedőbbek voltak, most talán szigorúbbak, tehát igen. A kettőnek a találkozása. Most értse jól mindenkit is, és a hallgatók is, amit mondani fogok. A Jaukovics-Brnovics párosnál ez a negyedik percben történt volna. És nem biztos, hogy Granvöl és Axner olyan végan oda megy 7 méterre cselezni.
5: Igen, hát
6: erő. Folyamatosan fejjel előre cselezett, és bejárt rendszeresen oda a 2-3-as közé.
7: Nem a negyedik, a második percben.
6: Igen.
7: Vámos, Borg, ettől függetlenül kéne most egy jó védekezés, meg van a labda! Szakó jön le, valaki menjen be, kapus nélkül, kell most egy gólt szerezni, és akkor vissza lehet jönni egyre. Na most először van olyan hangulat itt az NBM Domban, amikor tényleg az az ember érzése, hogy ez a hangulat gólt kell, hogy érjen a magyar csapat javára. Haushér elindul, tovább teszi, de Paula egy az egyben Vámos mellett nem tudja bevinni a labdát. Győri szabaddobás, 1 perc 12 másodperc még a kiállításból. A labda nálunk, Stanko, Haushér, ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj kapu kifelé viszi, egy szabad dobás kiharcolt Császasz Tankó, és miután elvégezzük a szabad dobást, onnan marad majd még egyetlen passz. Igen, most kapja Haushér, egyetlen passzunk marad, szabad dobás. Valaki föl kell, hogy tegye Haushérnek, aki el kell, hogy lője. Tízről bele a blokkba, továbbra is áll a passzív. Kilőtte, kit lőtt ki? Gombelét. Gombelét kilőtte a falból Haushér. Gombeléhez kell jönnie az ápolásnak. Most itt nagyon sokan tüntettek a helyszínen. Nekik, akik tüntettek, üzenem, hogy egy ilyenbe egyszer álljanak bele, és akkor utána szerintem kevésbé fognak hangosan fütyörészni. Azért Haushér minden erejét, dühét, mindenét beleadta tízről, megsuhintotta elég rendesen. Higgyék el a kedves hallgatók, ez a labda nagyon nagyot tud ütni, meg csípni is.
5: Igen, de azt azért most már tegyük hozzá, hogy most már minden egyes esetnél ott vannak, ott maradnak a Metszi játékosok, ápoltatni kell. Szóval a fütyszó szerintem egy ilyen kumulált fütyszónak szól, nem ennek az esetnek, mert itt nagyon-nagyon eltalálta, de összességében egyébként tegnap a Brest is végig ezt játszotta, hogy abban a pillanatban, amint lehetett, ott maradtak a földön.
6: Így van, hát ők most próbálnak ezzel is, azért nem sok cserével játszotta le a meccset, és próbálnak mindent kihasználni a végjátékra, hogy pihentebbek legyenek. Továbbra is egy passza van a...
7: Na, Gombele le, Borg be, és Szakó a felező vonaltól passzívnál kell, hogy elvégezzen egy szabad dobást. Aki megkapja a labdát, neki lőnie kell. De Paula belemegy.
5: Hát onnan nem nagyon lehetett azzal mit kezdeni, sajnos.
7: Igen, hiába volt meg a megszerzett labda, nem sikerült emberhátrányból gólt szerezni, viszont 3,5-el a vége előtt, most már abban az időkorlátban vagyunk, hogy kell a jó védekezés, Borg nincs meg a jó védekezés, Borg talál be, Lilu Borgójával 3-15-tel a vége előtt, 3-mal megy a Metz, nagyjából egy gólt kaphat a Győr, és 4-et kell lőnie, de 1-et sem kéne kapnia. Lagerquist viszont elpuskázza az Itzert Bunzettal szemben, 3-mal a vége előtt, meccslabdája van a Metznek.
5: És ezúttal nem kapkodnak, vagy ezúttal sem kapkodnak. Ezen a meccsen azért Majonád is jól meccsel, odafigyel, nem kapkod, ő sem cserélget, össze-vissza, azt jön most középre Borg, a bal átlövő, Lámos Petra pedig a jobb átlövő pozíciójában. Borg a helycsere, Axner lefordulna Lagerquistről, megfogja a labdát, Szakó szabad dobás a Metzieknek. Most már gyakorlatilag lassan-lassan ott tartunk, hogy mindenáron labdát kéne szerezni, és futni, nincsen lehetőség arra, hogy szinte felépített támadásokat játszol az Eto. Borg lövése, Szakó viszont megfogja, még maradt remény, mondjuk úgy, hogy a hosszabbításra, mert azért három gólt ledolgozni, láttunk már ilyet, de három gólt ledolgozni, és mondjuk még egyet hozzátenni, azért nagyon nehéz lesz. Szakó, Stanko, bocsánat, De Paula, az pedig akár 7 méteres is lehetett volna egy 5 méteren való védekezésért, és jön az utolsó időkérés, 2 perc 7 másodperccel a vége előtt Per Johanssontól, aki megint Krisztina Jörgensennel beszélget. Gyuri, mi a megoldás jelen pillanatban, mert most már bravúr kell, és nem egy, hanem három, vagy hat, három támadásban, három meg védekezésben.
6: 10 másodpercen belül kell góllal befejezni, és akkor marad egy minimális esély a döntetlenre védekezésben. Hát nem faltolni, hanem hibára késztetni, tehát meg van labdát szerezni, és egy idő után pedig fel kell kínálni az Itzert és Szakóra rábízni, hogy legyen akár szélről lekészíteni, szélre őket befejezni, és abból kell a kapus bravúr, abból indulni. Nem lehetetlen, ahogy te is mondtad, de csodával határos, amit csinálni kell sajnos.
7: 11 darab győri gól a második félidőben mindösszesen, és ha jól számolom, akkor jól mondtam, 11, ugye? Hiszen 17-18-al fordultunk, így van, 13 Messi találatfordulás óta gólt kell szerezni, hamar kell gólt szerezni. Hauser kezében a labda, Hauser bejátszása, megvan a gyors gól, ide már ideál, neki is van már gólja a BL döntőben. 2 perc van hátra, a hátrány 2 gól.
5: És most aztán nem rohan, természetesen a Metz, és 1 perc 40 másodperc. Most már labdát kell szerezni, ki is megy a győri fal, szinte 9 méteren mindenki. Borg, Axner, Vámos, érdekes, hogy nincsen Grambo a pályán, Borg. Hopp, az egy lépési gyanús volt, Vámos, Borg lecsúszik Hauserről, és megfogja Szakó, megfogja Axner lövését, Zitzerét, és akár egy gólra jöhet fel az Eto, de gyors gól kell. Jörgensen, megint 7 a 6-ozik az Eto, Stanko miért jön le, hogy visszamenjen Szakó, ja értem, akkor nincs 7 a 6, csak Szakó azért jött, hogy minél előbb lehessen cserélni, de áll minél előbb jöhessen. Jörgensen, De Paula, Hauser, De Paula, hát nem lehet most már passzolgatni le a szélre, Fodor nem tudja bevinni, 1 perc a hátra. Jörgensen, hát ez mi volt, hát belement, hát beletotyogott. Jörgensen jövőre lehet, hogy BL győztet csapatban fog játszani, mert a Metz gyakorlatilag 1 perccel a vége előtt, 50 másodperc a vége előtt, 2 góllal vezet, és BL győztesnek mondhatja magát. Tegyük hozzá, teljesen megérdemelten, és Jörgensen meg ott futtatja a pályafutását.
7: Kijönnek egész pályára a győriek, Valentinit adjuk föl, Szakó védi ugyan az Itzer, de oldalt megy ki a labda, fél perc a hátralévő idő, Granier pedig nem siet sehova, extázisban a Metzi tábor, 20 másodperc van hátra itt az MVM Dómban, Zádi kezében a labda, Lagerquist megállítja, Szakó még hergeli az övéit, tehát ez Puxitól egy eladott labdával együtt is lehet, hogy csak szépségtapasztra lesz jó. De Paula végigviszi, De Paulát megállítják egy szabad dobásért cserébe. Itt a vége, Husel Véle. Sporttörténelmi pillanat az MVM Dómban. Először bajnokok ligája győztes, a francia Metz együttese. A végeredmény Eto Metz 29-31. A címvédő szenzációsan kezdte a mérkőzést. 2, illetve 3 gólos előnyben is volt az első félidőben. Tehát nem nagyon sikerült megállítani Léna Grand volt, illetve a vele szenzációs játék kapcsolatban lévő Sara Buchtitot. A franciák kiválósága, aki amúgy a Győrben folytatja majd a pályafutását. Az első félidőben 9, összességében 12 gólt szerzett. ezen az összecsapáson, pont Buktit góljával, az első félidő utolsó másodpercében szerzett találattal. Először a meccsen 18-17-nél vezettek a franciák. A második félidőben aztán olyan lefagyás jött, elsősorban a győri kispadon Per Johansson részéről, amit nagyon-nagyon nehéz lesz megindokolni, illetve megmagyarázni majd utólag, hiszen a különbség 18-18-nál még egyenlített a Győr, és 21-22-nél is mindösszesen egy gól volt a differencia. 22-28-nál mínusz 6-nál kért időt Per Johansson. Onnan ugyan még kapaszkodott vissza a győri csapat, de természetesen Buktittal nem sikerült mit kezdeni, meg Granvóval sem, úgyhogy két magyar biztosan nagyon boldog itt ma az MVM Domban, Vámos Petra, illetve Albek Anna, hiszen ők a BL győztes Metz együttes.

0: mert várta. Természetesen nem kell elvenni az érdemet a Győrtől, hogy ideig állított és hogyan játszott az egész évben, viszont ezen a hétvégén csalódás volt mindannyiunk számára az ő játékuk, és leginkább a védekezés, ami fantasztikus volt. Eddig teljesen ebben a két napban ez csődöt mondott.
1: A szó pedig a stúdióé.
2: Cseszegi Balázsnak, Németh Kornélnak és Marosán Györgynek köszönjük szépen. Maradunk az MVM dombon, azonban Szabó Szilvia kapja a szót.
3: És Hajdú János áll velem szemben, aki láthatóan nagyon csalódott, hiszen Jani, te Győrben dolgozol, tehát nyilván a győrieknek szurkolt. Az első fél időig úgy látok, hogy minden rendben van, aztán a fordulás után mi történt?
4: Egyetlen probléma volt ma szerintem, a beálló körüli védekezést nem tudtuk megoldani 40 percig. Luktit 12 gólt lőtt, és mellette még 5-6 gólt lőttek azzal, hogy a zárását vagy a játékát kihasználták. Utolsó 20 percben a György megtalálta azt a védekezést, ami a Buktit ellen kell, és onnantól kezdve majdnem sikerült, tehát egy gólon múlott, ott egy zicsert belövünk a végén, akkor lehetett volna döntetlenre menteni és tovább játszani. Hát jó játszott a Metz, jó játszott, hihetetlen beálló teljesítmény, de a külsők is jó játszottak. Jó csapat nyerte meg a BL-t.
3: Ugye a Metz eddig mindegyik elődöntőjét elveszítette. Tegnap megnyerte, és ráadásul most megnyerte a döntőt is. A Győr viszont tegnap is azt láttuk, hogy hátrányból kellett felállni. Tegnap sikerült, ma min múlt szerinted?
4: Csak ezen. Én csak azt látom, hogy csak a beálló. Hát 12 gólt lőtt, nagyon sok ilyen szinten 12 gólt lőni. Ezt nem tudtuk egalizálni, ez egyértelmű. Ezen múlt, kapus teljesítmény jó lett, lőttünk 29 gólt, az sem gond. Utólag lehet majd okoskodni, megnézni a meccset, hogy lehet, hogy tudtunk volna esetleg több indítás gólt lőni, mert amikor a Buktit gólt lőtt, akkor esetleg gyors középkezdésből lehetett volna gólt lőni, de nem tudom, meg kell nézni a videót. Nem erőltettük annyira gyors középkezdést, mint amennyire talán érdemes lett volna, mert a Buktit, amikor gólt lőtt, mindig vagy a földre esett, vagy utolsó ember volt. Ráadásul ők is 2-3-at cseréltek. Csak a beálló környéki munka az, amit szerintem 40 percig nem tudtunk megoldani.
3: Annak esetleg lehet örülni, hogy Szára Buktit jövőre a Győrben fogja ezt a tudását kamatoztatni. A másik, ami miatt talán te boldog vagy, hogy rendeztek egy női BL döntőt, három olyan magyar játékos szerepelt, Albek Anna, Vámos Petra és Fodor Csenge, aki egykor a Nemzeti Kézilabda Akadémián a te kezeid között is pallérozódott fiatalon. Szóval mekkora büszkeség ez neked?
4: Hát ez igazolja annak a rendszernek a életre valóságát, tehát az akadémiai rendszernek, hiszen Simon Petra szintén akadémiai rendszerben, a Ferencvárosból nőtt ki, Debrecenből is nőttek ki játékosok, Zsenekán is nagyon sokan lettek, Csíkos Duca, sőt, tudnám sorolni, legalább 25 olyan gyerek jött ki az akadémiákról, akik ma felnőtt válogatott keretében vannak. Remélem, hogy ezt azért látják, észreveszik, és tovább támogatják ezt a dolgot. Most nagyon örültem annak, hogy itt vannak, annak nem, hogy nyertek a Vámos Petráék. De hát tényleg ma a Jobbik csapat nyert, jobban játszottak, jobban kihasználták a lehetőségeket. Jó csapat nyert.
3: Köszönjük szépen, stúdió!
2: Szabó Szilviának köszönjük szépen, illetve Hajdú Jánosnak is, de maradunk továbbra is az MVM dómban, hiszen a három kommentátort, vagyis Cseszegi Balázs és Németh Kornélt, valamint a szakértőt, Marosán Györgyöt szólítom. Uraim, aki éppen kapja marja, de mit láttok éppen a győrieken, hogy milyen most ott a hangulat?
1: Hát teljes letargia.
5: Hát igen, de hát mi is lenne, aztán persze nyilván lehet, hogy már holnap más lesz, mert átgondolják a szezon, stb. Stb. Két hazai arany, egy BL ezüst, és nem azt mondom, hogy ezt elfogadták volna, ha felrajzolják, vagy megadják nekik a szezon előtt, de hát azért nyilván nincs nagy okuk a szomorkodásra most, hát egy vereség után nyilván az ember az nem boldog, főleg nem

0: boldog akkor, ha ez egy Bajnokok Ligája döntés, amit Kornél többször elmondott, hogy amilyen formában játszottak az év folyamán, ahogy legázolták az Odenzét például a negyed döntőben.
1: Hát mindenkit, aki szembe jött
0: velük. Aki abban az időszakban szembe jött, akkor jól játszott a Győr, most nem játszott jól. És azt gondolom,
1: hogy... És tegyük a szívünkre a kezünket, mert tegnap sem játszott
0: jól. Akkor az orosz rulettből sikerült azt a számot kidobni, amire szükség volt, most nem. És azért azt is mondjuk el, hogy ez a Met sokáig mérkőzés sem tudott nyerni a Bajnokok Ligája négyes döntőjében. És hát azért szépen lassan érett ez, mert azért kifejezetten jó csapatról van szó, és jelen pillanatban a számok ezt mutatják, a világ legjobb, vagy Európa legjobb csapatáról.
1: Ezzel pedig a világ legjobbja is. Egy személyes történetet remélem megengedtek, illetve a kedves hallgatók is. 2018 nyarát írtuk, és egy győri illetőségű ismerősömmel keveredtem vitába, és egy nagyon komoly fogadást kötöttünk, aminek komoly tétje is volt, anyagi értelemben vett komoly tétje. Az én állításom az volt, hogy Danyi Gáborral triplázni fog a Győr. Tehát, hogy megnyeri a bajnokságot, a kupát és a Bajnokok Ligáját. A kedves ismerősöm állítása az volt, hogy a BL-be esélye nem lesz erre a Győrnek. Nos, a mai napig Danyi Gábor az utolsó olyan edző, nem csak hogy magyar edző, hanem az utolsó olyan edző, aki triplázni tudott az egyébként világválogatottal, azóta is világválogatott kerettel, vagy nagyon extra jó kerettel, bomba jó kerettel rendelkező Győrrel. Csak hogy amikor ugye beszélünk arról, hogy magyar edző kontra külföldi edző, nyilván ez most egy friss élmény, Per Johansson és ez az óriási lefagyás, amit azóta se tudunk teljesen hova tenni, de tényleg ez ennél jobban semmi nem mutatja, hogy az a megállapítás sem igaz, hogy ezzel a kerettel nagyanyám is BL-t nyerne, mert ez itt innentől kezdve kiderül, hogy ez nem igaz, és hogy kell hozzá egy jó edző, és hogy azt egy magyar edző tudta legutóbb végrehajtani ezzel a csapattal, az azért ez egy nagyon nagy szó.
2: Hát az egyértelmű, ezt korábban is beszéltünk erről, hogy ilyen nincs, hogy magától is nyerne egy csapat, tehát egy edzőnek egybe kell, teljesen más dologra kell fókuszálni egy edző egy világsztárokkal teli csapatban, mint egy nem tudom én bemaradásért küzdő csapatban, de mindenképpen komoly edzői tudásra van szükség. Per Johansson is rengeteg nehézséget, tehát ne felejtsük el azt, amiről beszéltünk, hogy beálló nélkül hogyan játszott a Győr eddig, és ez szakmailag megoldani, ez nem volt könnyű. Akár itt a Final Four-ban is azért Dál nem tartozik abba a kategóriába, ami egy BL döntős csapat színvonala. Ezt próbálták itt is kompenzálni, nem sikerült, tehát voltak itt szakmai nehézségek, és nem egy világválogatottat irányít Per Johansson, de abszolút talán a legerősebb kerettel rendelkező csapatot itt a BL Final Four-ban, de magától ezek, le kell játszani ezeket a meccseket, ezért szép a sport.
1: Igen, és sajnos az is beigazolódik, hogy sosem jó ómen, amikor gyakorlatilag már egy csapatnak előre odaadják, hiszen ez a hétvége, ennek úgy mentünk neki ennek a hétvégének, hogy nagyjából most a riválisok közvetlen környezetéből nem tudom a hangokat, de aki egy picit is objektívebben akart értékelni, vagy jósolni, mindenki kivétel nélkül A-tól Z-ig bezárólag ezt a győzelmet odaadta mindenki a Győrnek.
0: Én őszinte leszek, én a tegnapi mérkőzés sokkal-sokkal jobban tartottam, mert a Brestel mindig killódott az Eto, és én ott különösen a végén azt egy kicsit csodaként éltem meg, hogy meg tudta fordítani. Most ez a Brest gyakorlatilag a második félidő közepétől, vagy éppen ahogy mondtad, Buktit utolsó góljától az első félidő végén, amivel átvette a vezetést, kézben tartotta ezt a találkozót, mentálisan nem esett szét, Majonádban sem bízhattunk, nem fagyott le, most lefagyott Per Johansson. Én azt gondolom, hogy minden edzőnek is, mint ahogy minden játékosnak vannak rossz mérkőzései, előfordulhat az ilyen, ettől még nem lett rosszabb edző, ettől még a két BL sikerét, meg az itthoni két jelenlegi címét nem veszti el. Én azt gondolom, hogy ha már próbáljuk, vagy próbálom valamilyen szinten pozitívan nézni ezt az egészet, talán újabb motivációt kapott ő is, meg talán az Eto játékosai is, a maradók, meg az érkezők is, mert azt azért ne felejtsük, hogy nem csak Buktit érkezik, hanem Thaler, Usfeld, Dejla is, tehát újabb variációk kerülnek majd Per Johansson pakliába, meg visszatér valójában Toft, Győri, Lukács, Viktória, Zeminko és Bratzet, és most a stúdiója szó.
3: Köszönöm szépen, de már is tovább megyünk Szabó Szilviához.
4: Hát Albek Anna nagyon boldog lehet ott a pálya közepén, de nem tudom, hogy a testvére Albek József mit érez akkor, amikor elmondhatja, hogy a húga a Bajnokok Ligája győztes.
5: Ez egy elég friss érzés, én azt mondtam tegnap, hogy nem szeretnék többet csinálni, de az előbb megint sírtam. Ilyetetlen érzés, én ezt el sem hiszem. Nem tudom szavakba önteni, mennyire jó ez. Hihetetlen, kifizetődik a kemény munka végre, amit ennyi év alatt beletett ez a lány, ez hihetetlen, ez számomra még mindig felfoghatatlan.
4: Jóci, te is kézilabdázó vagy, szóval szakmázhatunk egy kicsit. Mi történt itt a második fél időben?
5: Ahogy tegnap is mondtam, szerintem a meccsek megint lerohanták őket, illetve az egy-egyben való előszerzések és abból a továbbjáték nagyon jól mennek ki. Egy forgásból sokat játszott, beálló kicsúszással nagyon sokat egyegyezték a középső védőket. Nem tudom, hogy mi volt az oka, de ott az volt az oka, hogy nagyon-nagyon ügyesek egy-egybe. Meg tudták venni és abból gólokat szerezni. A védekezés meg megint nagyon össze volt rakva. Szerintem ez volt a kulcsa ma.
4: Elmondtad azt is tegnap, hogy láttad őket edzeni, láttad, hogy mi melót beletettek ebbe.
5: Igen, hát ez nem most lett megcsinálva, hanem egész évben, gondolom ezért dolgoztak, tudom, hogy ezért dolgoztak. Kifizetődik a kemény munka, én mindig mondtam, az összes sportolónak tudom üzenni, hogy aki kemény munkába beleteszi a kézilabdába is, és kitart maga mellett, meg bízik önmagába, akkor annak ez lesz az eredménye, mint a hugom ma megcsinált, ez hihetetlen.
4: Te nagyon jól ismered Annát, mi lehet benne most, és mekkora kőgördült le a szívéről, vagy mekkora büszkeség ez neki és a családnak?
5: Én ismerem Annát, látni a fején most is, hogy még nem is hitte el. Tehát ez még neki kellene fog egy óra, vagy másfél, hogy ezt elhiggye. Utána sírunk megint egyet, és utána meg szerintem bulizunk egy óriásit.
4: Jó ünneplés, köszönöm szépen, stúdió.
3: Köszönjük szépen, ismét az MVM Dóm kommentátori szekciója, Csesszegi Balázs, Német Kornél és Marosán György, jön a díjátadó.
0: Így van, már a ezüstérmeket veszik át a győriek, sőt most már a stábtagoknál járok Görbic Anita, a csapat elnöke is átvette már ezt az ezüstérmet. Gyuri, ha már soroltam, hogy kik térnek vissza, a jövő évi keret azért eznél variábilisabb lesz, mint volt. Kérdés, lehet-e ezt kezelni, ezt a bő keretet?
2: De természetesen lehet, az előbb emlegetett Danyi Gábor ezt nagyon jól meg tudta tenni, és hát itt Sara Buktit érkezése rengeteget fog jelenteni, én szerintem a Győr játékának. Ugye idén a sérülések miatt is hiányozott a beálló, de hát nincs olyan csapat a világon, ahol Sara Buktit ne férne be, vagy ne lenne első számú beálló. Fantasztikus képességekkel bír, ezt ma is jól mutatta. És hát Rusfeldeira pedig őt is ismerhetjük, az ő játék intelligenciáját szintén rengeteget fog jelenteni. Jörgenzent magasabb szinten fogja pótolni, mint amit idén képviselt szerintem.
0: Hát meg ne felejtjük, érkezik vissza Bratzet Buktit mellé.
2: Így van, főleg védekezésben fog az rengeteget jelenteni szerintem Kári Bratzet.
0: A győriek most levonulnak a dobogóról, és aztán lassan-lassan jöhet a aranyérmes csapat, a Metz együttese. A győriek ma Hagman, Lagerquist, De Paula, Breisler, Stanko, Dülfer, Jörgensen, Christiansen, Fodor, Dál, Hovden, Szemerei, Hauser, Elver, Toft és Szako összeállításban léptek pályára. Bofan Vetering a hétvégén nem játszhatott, de természetesen ő is ezüstérmesnek számít, mint Zákányi Janka, vagy éppen Keceli Mészáros Renáta, és a többiek Vargadalma a fiatalok közül, úgyhogy még néhány nevet érdemes érdemes volt felsorolni, és jön a Messi együttes: Bunzen, Valentini, Axner, Vajsoká, Albeck, Anna, Augustin, Laura Schneider, vagy ahogy korábban ismertük, Laura Flip, Engombele, Buktit, Granier, Granvo, Vámos Petra, Liluborg, Grász Zadi, Sabrina Novotna és Erár. Ez volt ma a 16-os csapat. A gólkirály pedig egyébként Henny Reisztad, aki nem nincs itt.
1: Módon, igen. Az Esbjerg ugye nem jutott el ide, ez egy olyan négyes döntő volt, azért erről nem esett szó itt most már közöttünk. Nem volt dán csapat például, tehát hogy azért másra mondjuk, volt két francia, így keretbe foglalták ezt a döntőt, mert az egyik a mezőny végére, a másik meg a mezőny elejére került. Ami kifejezetten örömtelés, azért jól látni, hogy a győri tábor gyakorlatilag hiánytalanul itt maradt az eredmény hirdetésre, és nagyon sokan megvárták még egyébként a magyarok közül, hogy jöjjön a Bajnokok Ligája győztese. Ugye most Henny Reisztadot, mint a gólkirályt köszöntötték itt a helyszínen. Reisztad, mivel ugye nincs itt, egy videóüzenetben reagált mindenre, és akkor most érkeznek majd a messziek. A torna a Bajnokok Ligája négyes döntőjének legértékesebb játékosa, az MVP pedig mély meglepő módon Sara Buktit. Tehát ebben én azt hiszem, hogy ez volt az egyetlen jó döntés, ami születhetett. Bárki más kapja, Granvo nem, Gyuri.
2: Így van, tehát ha lehetne megosztani, akkor Granvo és Bukti együtt.
0: Csak hogy Granvo messze nem játszott itt tegnap, mint ahogy, de Bukti tegnap is nagyszerűen játszott.
2: Megérdemelt Buktit említi, nem kérdés, de meg kell említeni Granvót is.
0: És szerintem Buktit ráadásul egyébként, ha jól számolom, akkor a torna gólkirálya is lett 20 találattal.
2: Beállóként elképesztő. Még hogyha heteseket is lő, de hát elképesztő teljesítmény.
1: Ugye a mai napig nem volt rontott lövése, ma azért Szakó egyszer-kétszer belekapott ott a Buktit féle kísérletekbe, tehát ellenállhatatlan volt. 9 gól az első fél időben, és tényleg továbbra is tartom azt az állításom, hogy az első fél idő legvégén szerzett gólja, ami lélektanilag nagyon-nagyon fontos volt, úgyhogy nem vezetett addig egy másodpercig se a Metz, és ott a szünetre, hogy ők úgy mehettek be, az adott nekik egy komoly lendületet a második fél időre, és ezzel a komoly lendülettel meg lehetőséggel tudott élni a francia csapat, amely, ahogy ugye említettem már korábban, történelmet írt, hiszen először Bajnokok Ligája győztes, először van francia győztes.
0: Így van.
1: Nem volt még ilyen korábban, azért ezt megint egy kicsit ízlelgessük, hogy akkor, amikor most szomorkodunk, akkor mennyire jó helyzetben vagyunk azzal, hogy Győrnek ugye van már 7 BL győzelme, a franciák egészen 2026-ig kellett, hogy várjanak erre. Most viszont az MVM-dóban lekapcsolódnak a fények, és kék-sárgára váltanak azok a fények, amelyek a hangulatvilágítást adják, a kék-sárga, a messziek színe. A messzi csapat egyelőre a saját tábor előtt várja azt, hogy jöhessenek a játékosok az aranyérmekért. Például Íj és Ferenc, a Magyar Szövetség elnöke, Mihály Víderen, ha jól látom.
0: Jól.
1: És ebben a pillanatban pedig a helyi műsor közlők jelzik, hogy lehet jönni Bunzennek, Valentininek és a többieknek. Hát ugye azt mondtam egy majdnem 2 órával ezelőtt, hogy biztos, hogy lesz olyan magyar, aki elképesztően boldog lesz itt az MVM Domban. Hát vannak, ugye most már hallottuk, hogy nem is csak 2, mert azért Albeck Józsefet, aki látta valaki ebben a szezonban a Plerben játszani, a Pler Budapestben, mindent látott rajta, csak azt nem, hogy tud sírni. De egy kőkemény emberről beszélünk. Na, ez a kőkemény ember az egyébként a húga egy kicsit, hogy mondjam, sikerült irányba tegye ilyen szempontból. Szóval a 2 magyar lány biztos, hogy extrán boldog, hogy extrán boldog, és bele se tudok gondolni, hogy számukra mit jelent ez. Én ott voltam akkor, amikor Metzben a Fradi ellen kivívták a lehetőséget, hogy jöhetnek ide, hát Albek Anna már akkor a könnyeivel küszködött. Ezek örömkönnyek voltak. Ezt most csak azért mondom, mert a kivetítőn pont őt látjuk, amikor ezt említem, és megint az örömkönnyeivel küzd, ugyanúgy, ahogy Vámos Petra is. És hát, amit Szabó Szilvia kérdezett, például Hajdú Jánostól, így nevelőedzőtől, szóval látni azt, hogy a gyerekei, a kislányok, nagylányok lettek, de milyen lányok, hát extra kettő közül, most BL győztes, a Fodor Csengétől Isten őriz, hogy bármennyi korábbi BL győzelmét elvegyük, szóval, hogy azért ez is egy extra különleges élmény lehet. Itt jelent az a válogatott számára, Gyuri, hogy a Metzi két magyar itt ezen a hétvégén tényleg extra játékpercekkel és olyan tapasztalattal gazdagodott, amit nem tudsz modellezni, amit máshol nem lehet megszerezni, csak és kizárólag itt és ilyen helyzetben.
2: Pont a ma reggeli műsorban beszéltem arról, hogy Majonádot kritizáljuk, miért nem cserélte Szemerei Zsófi tavaly, stb. Viszont rendkívül hálások is lehetünk neki, mert egy Albek Annát ad a válogatottunknak. Tehát Albek Anna, amióta kiment a Metzhez, ugrásszerűen fejlődött.
1: És látva Kluiber Katrin jelenlegi szezonját, ha drasztikusan nem változik a helyzet, ott csere lesz a jobb átadó.
2: Hát számomra már most egyértelmű jelen helyzetben. És erre, az ilyen lövőre van szükségünk, aki távoli zónából veszélyes védekezésben. Én azért szeretném...
1: Bocsánat, még, Gyuri, egy másodperc, csak azért, mert a Chloe Valentini kézbe veszi a trófeát, és 2026-ban női kézilabdában a BL győztes, a francia Metz együttese.
2: Így van, védekezésben jó lenne még előrelépjen Albek Anna, hogy elszegjem a gondolatomat, de gyönyörű a fejlődés, nagyon jó ívet fut, és ez kellett, hogy kilépjen a komfortzónájából, és elmenjen Metzre Majonáthoz.
1: És akkor, mivel a trófea magasban, a konfetti zápor pedig betakarja a pályát, ez azt jelenti, hogy az MVM Dóm, illetve a helyszíni stáb megköszöni remélhetőleg a kedves hallgató kitartó figyelmét itt az egész hétvégén. A kommentátorok, riporterek Jó András és Szabó Szilvia, a technikáért felelős Toman Sándor, na meg persze Csesztegi Balázs és Marosán György nevében is köszönöm tehát a megtisztelő figyelmet. Ez volt a 2025-2026-os szezon a Női Bajnokok Ligájában. Innen folytatjuk majd szeptemberben. Kellemes terap minden kézilabda barátnak, a szó a budapesti stúdióé.
3: Köszönjük szépen, de még egy kicsit maradunk a kézilabdánál, és akkor jöjjön egy olyan interjú, ahol azért örült az, aki éppen beszélhetett. Szörnyi Attiláról van szó, aki Albek Anna menedzsere, a riporter Jó András.
6: Hát első ízben gratulálok, hiszen Albek Anna a Bajnokok Ligája győztes lett. Elképesztő, milyen munkát rakott bele ebbe az egész évben. Nemrégében az édesapja szólott meg nálunk itt a Sportrádióban. Hát ő az elődöntő után elérzékenyült, hát most is azt mondta, hogy picit elérzékenyült. Mennyi munka van ebben?
7: Ebben az egész élete munkája benne van. Tehát az, hogy ideig eljut egy sportoló, igazándi volt tavaly. Tavaly még Mosonmagyaróváron voltunk, és Metzbe igazoltunk, és folyamatosan bízik benne menő az edzője, a csapattársai. Ez meg felfoghatatlan. A sportolónak a sikere, ennél nincsen jobb érzés menedzserként. Mint a sportolóink a topra érnek, a csúcsra érnek.
6: Csúcsra érnek, az teljesen egyértelmű. Hogyan néz ki a jövő Annának?
7: Van még szerződésünk a Metzzel, és már szerették volna, hogy folytassuk a hosszabbítást, úgyhogy de egyelőre most az ünneplés jön, úgyhogy van még szerződésünk.
6: Az egészen biztos, hogy érzi magát Metzben egyébként, mert azt látjuk, hogy teljesen kiteljesedett, tehát olyan megmozdulásokat láthatunk tőle, de hogy érzi magát Franciaországban?
7: Nagyon jól érzi magát, és még ennél is sokkal több van az Annában. Munka, tehát nagyon egymásra találtak, tíban az edző bízik benne, úgyhogy bízunk benne, hogy jövőre védekezésben és hármas védőként is látni fogjuk az Annát.
6: Te is ünnepelni fogsz velük?
7: Ezt még nem tudom, majd meglátjuk az este, hogy alakul.
4: Hát nem tudom elképzelni, hogy Petra mit érezett most.
3: Szörnyi Attilát hallották, Albek Anna menedzserét. A Metz csapata megnyerte a női kézilabda bajnokok ligáját, miután 31-29-re verte a Győr együttesét, így az Eto nem tudta megvédeni a címét. Köszönöm a figyelmüket a Kossuth Rádió hallgatóinak, további kellemes rádiózást.
8: Élő sportközvetítés a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban.
9: Kossuth Rádió hírműsora.
10: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. Ukrajna támogatásáról tárgyal Volodymyr Zelenszky Londonban. A találkozón a brit miniszterelnök, a francia elnök és a német kancellár is részt vesz. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette és öten megsebesültek. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel. Következnek a részletek. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet védelmük érdekében. Pete Hegseth azt mondta, Amerika meg fogja mutatni az utat, de a szövetségeseiknek válvetve velük kell tartaniuk. Közben az ukrán elnök Londonban tárgyal az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország vezetőivel Ukrajna támogatásáról. A találkozót néhány nappal azután tartják, hogy az orosz elnök visszautasította Volodymyr Zelenszky ajánlatát egy személyes találkozóra. A fejleményekre reagálva a 14. Leópápa a tárgyalásokat és a háború befejezését sürgette. A Szentatya hangsúlyozta, véget kell vetni az erőszaknak, mert túl sok ember élet vész oda.
11: Az enciklika üzenete az, hogy elő kell mozdítani a tárgyalásokat, amelyek legalább már megkezdődtek, ugyanakkor valóban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy véget vessünk az erőszaknak és a háborúnak, és megtaláljuk a megoldást.
10: Jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyarok jogainak rendezésében a magyar-ukrán tárgyalásokon. A megállapodás az oktatás, a nyelvhasználat és a nemzetiségi iskolák ügyében is változásokat hozhat. A kárpátaljai magyar közösség pozitívan fogadta a megállapodást, ugyanakkor óvatos, mivel korábban több ígéret sem valósult meg teljes körűen, mondta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke.
12: Az oktatással kapcsolatos kérdések és a nyelvhasználata, ahol voltak olyan abszurditások, például, hogy elvben lehetett az osztályban magyarul tanítani, viszont az iskola területén már ukránok lehet, hogy beszélnek egymással, vagy például az abszurditás, hogy egészségügyi ellátásnál csak sürgős esetben lehetett volna magyarul ellátni a betegeket. És a magyar iskola rendszernek a visszaállítása, legyenek új nemzetiségi iskolák. Erre ígéretünk van, reméljük azt, hogy ez teljesül is.
10: Közben már egy magyar Péter Volodymyr Zelenszky találkozó előkészítéséről is folynak az egyeztetések. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette és öten megsebesültek. A 35 éves merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött, a Cisjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. Két férfi súlyos, 3 másik ember pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba, az elkövetőt végül lelőtték. 12 ember sérült meg az Ohio-i Toledo városában tartott fesztiválon, amikor 2 fegyveres tüzet nyitott egymásra és a résztvevőket sebesítette meg. A sérültek közül 2 életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőket. Az Egyesült Államokban idén eddig 171 tömeges lövöldözést regisztráltak. Lehocki Zsuzsa beszámolója.
13: Pánik tört ki Toledóban, a nagymúltú Old West End zenei fesztiválon, amikor eldördültek a fegyverek. Legalább 2 lövöldöző volt, valószínűleg egymásra lőttek. 12 ember találtak el, 2 kritikus állapotban vannak, mondta a toledói rendőrfőkapitány helyettes. A lövöldözés idején több százan voltak az Old West End fesztiválon. Az ilyen jellegű viselkedést nem tűrjük el, és ha bárki hasonlót tervezne, tudnia kell, hogy a közösség gyorsan reagálni fog, hogy megakadályozza az ilyen magatartást, fogalmazott a városi tanács vezetője. Az Egyesült Államokban szinte minden héten történik valahol egy tömeges lövöldözés, amelyekben legkevesebb 4 embert meglőnek.
10: Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalat a NIS többségi tulajdonrészének megvásárlását. A MOL szerint a korábbi hosszabbítás óta előre haladtak az egyeztetések, az orosz többségi tulajdonossal, a Gazprom Neftel, az újabb 10 nap pedig lehetővé teheti a tranzakció lezárását. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter szintén bizalmát fejezte ki, hogy sikerül kompromisszumra jutni, de hangsúlyozta, Szerbia meg fogja védeni nemzeti értékeit.
14: Meggyőződésem, hogy kompromisszumra jutunk a részvényesi megállapodás kérdésében. Természetesen mindent megteszünk, hogy megvédjük országunk érdekeit a NISZ jövőbeli működésével kapcsolatban. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a tárgyalások jól haladnak, és sikerül kompromisszumot találnunk. Az még kérdéses, hogy a MOL és a Gazprom nyelv közötti tárgyalások hogyan, milyen eredménnyel és mikor zárulnak le.
10: Kétszer akkora mértékben nőtt a magyar lakosság nettó pénzügyi vagyona 2010 és 2025 között, mint az azt megelőző időszakban. Erről beszélt Jávor Balázs elemző a Kossuth Rádióban. A szakember hangsúlyozta, miközben a megtakarítások mértéke a GDP 115%-áról 137%-ra nőtt, addig a lakosság adósság állománya felére csökkent. Jávor Balázs hozzátette, ez alatt az időszak alatt az emberek készpénzben tartott vagyona stagnált, de nőtt az állampapírban tartott összegek és a vállalati részesedések aránya.
15: Legtöbb nettó megtakarítással a dán, a svéd és az olasz háztartások rendelkeztek, a GDP-nek több mint 200%-a, a legkevesebbel pedig a lengyel, román, szlovák háztartások. Ha teljes Európai Uniót nézzük, akkor jól látható az, hogy az állampolgáraikat elszegényítő kommunista diktatúrák a lakossági vagyont érintő pusztító örökségét a rendszerváltozatások után is több mint 30 évvel sem sikerült még leküzdeni. És Magyarország az uniós mezőnynek a közepén helyezkedik el, 12. a ranglistán, tehát semmi szégyenkezésre nincs. Okunk. Ebből nem látszódik a kifosztottsága a magyar lakosságnak a pénzügyi vagyon tekintetében.
10: Civilek tüntettek a Sándor palotánál délután Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint a többi állami intézmény vezető mellett, elutasítva a leváltásokra irányuló kezdeményezéseket. A miniszterelnök már többször távozásra szólította fel az államfőt, és miután Súlyog Tamás nem mondott le, Magyar Péter bejelentette, megkezdik az eltávolításához szükséges eljárásokat. A terv komoly politikai vitát váltott ki, ellenzői szerint az ugyanis az alaptörvény személyre szabott módosítását jelentené. Renge Zsolt, a tüntetés egyik szervezője hangsúlyozta, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok mellett.
16: Vannak olyan határok, amelyeket nem szabad hagyni, hogy az egyébként erős, demokratikus felhatalmazás és győzelmi mámor árnyékában átlépjenek. Ilyen fontos jogállami alapvetés a mostanában számtalanszor emlegetett fékek és ellensúlyok rendszere, amelynek talán a legfontosabb bástyái a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok. Álljunk hát ki mellettük bátran, magabiztosan, de békésen és méltósággal.
10: Orbán Viktor az esemény követően egy fotót osztott meg a demonstrációról, és azt írta hozzá, idézem, veled vagyunk, elnök úr. Magyar Péter is reagált a tüntetésre. A miniszterelnök egy korábbi Tiszás tüntetésről készült fotó mellé azt írta, magyarok milliói a rendszerváltás mellett versus 400 fő nézelődő turistákkal együtt a maffia bábjai mellett. A kormányfő azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy még mindig nem késő távozni. Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége, tessék választani, zárta bejegyzését Magyar Péter. A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, pedagógus nap alkalmából szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekeinkért és a jövő generációjáért dolgozik. Köszönjük, köszönjük, köszönjük, tette hozzá a kormányfő. A pedagógus napot minden évben június első vasárnapján tartják, Magyarországon 1952-ben ünnepelték először. Zalaegerszegen minden év június első vasárnapján tisztelegnek a holokauszt áldozatai előtt. A városból és környékéről több mint 3000 zsidót hurcoltak el 1944-ben, és csak minden tizedik ember térhetett haza, mondta Temesvári Tibor, a zalaegerszegi zsidó hitközség elnök helyettese.
17: 1221 zalaegerszegi és környéki, több mint 3000 zala megyei hittestvérünket hurcoltak el, közülük mindössze 10% tudott visszatérni, akik a zsinagógánkat se tudták fenntartani, így az önkormányzat tulajdonába került. Az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátja a zsinagógát, így rendezvényeinket ott meg tudjuk tartani.
10: Időjárás jelentés. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is kevés fátyol felhővel. Ma az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő zápor zivatar. Délután többfelé megélénkül majd a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű. Ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a Családi Sáv, benne az esti mesével. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Sie Gábor nevében is köszöni a figyelmüket a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallásra!
18: Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
19: 20. alkalommal nyitotta meg kapuit a Magyar Nemzeti Parkok Hete országos programsorozat.
20: Az élővilág változatossága, vagyis a biológiai sokféleség és az általa biztosított szolgáltatások védelme, tehát nem valamiféle hóbor, hanem saját életminőségünk és a jövőnk záloga.
19: Az év legnagyobb ökoturisztikai eseményének részleteiről holnap reggel 5 órától a Hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
18: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
21: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
18: Esti mese. Kedves gyerekek! La Fontaine állatmeséiből Mécs Károly és Szerencséjéva olvas fel.

0: A teknős és a nyúl. 70 kedve szaladgált a nyúl a mezőkön. Fülemet rá, futásban nincs, aki legyőzzön. Nos, ki áll ki velem, szólt. Kezdődjék a torna. Nagy szerényen a teknős. Megpróbálom, mondta. Te, kacagott föl a nyúl, volna hozzá merszed? Nem elég a hátadon házadat cipelned? Velem futna versenyt egy ilyen lomhajószág? Akkor is, szólt a teknős, vállalom a próbát. Körülállja a pályát a közönség. Rajta! Kocogni kezd a teknős. Nevet a nyúl rajta, párat ugrik, van már vagy fél pálya előnye. Buta teknős! Gondolja, csúfot űz belőle. Megáll, nézi gúnyosan, hogy izzad a másik, majd lehever, mintha ágy lenne csak a pázsit. Nyújtózkodik, huny szemmel fekszik hason, háton, s addig színlel alvást, míg elnyomja az álom. Az alatt a teknős csak lépked lankadatlan. Elcsoszog a szunnyadó nyúl mellett is lassan, s mire a nap az erdőfái mögé csúszik, holt fáradtam bár, de már a cél előtt kúszik. Hűsebb lesz a levegő, fölriad a nyúl rá. Rémültében fölugrik, nagyot rikkant, hurrá, s rohan! Késő. Így jár a 70 kedő néha. Henceg, s még a teknős is előtte ér célba.
1: A teknős béka és a vadrucák. Világot akart látni már végre a teknős béka, csak azt nem tudta, miként eshetnék meg a nagy séta. Nehéz a háza, lomha a teste, lassú a lába. Ha 100 évig megy, akkor sem ér el Amerikába. 2 vadruca élt a sűrű nádban lakása mellett. Nekik a teknős nagy bánatában annyit kesergett, hogy szívük végül megesett rajta. Sose sírj, mondták. Utazásodnak kieszeljük mi ketten a módját. Botot szereznek, az 2 végén a 2 ruca fogja. Középütt foggal jól kapaszkodni a teknős dolga. Azzal elindul a repülőgép, 100 ruca szárnyon, oly sebesen, hogy már is túljárnak hetet határon. Lássatok csodát, 1000s 1000 szem az égre néz föl. Repülő teknős, utasunk hízik a büszkeségtől. Van, aki fejét csóválja, teknős szállni, kilátott. Akkor nem lehet más, az a teknős béka királyott. Kevésségében barátunk ezt már szótlan nem állja. Az vagyok, király, kiált. De ahogy száját kitátja, elengedi a botot, s egy sáros tó közepébe pottyan. Ez lett az utazás és a királyság vége.
0: A városi és a mezei patkány. Palotában a patkány szép kövér. Bezzeg társa a mezőn ösztövér. Megszánja a kövér a soványot. Holnap, mondja, ebédre elvárlak. Szőnyegen volt terítve az ebéd. Falatozzák végan a pecsenyét. De hirtelen megzörren valami, a szomszédból lépteket hallani. Fut a gazda, a vendég utána, menekülnek a teremzugába, ott lapulnak a lyukban. Kérdezi a városi patkányt a mezei. Mi ez, pajtás? Bujócska?
2: A kocsi ment az utcán, hebeg a városi, pironkodva. Megesik gyakorta. Folytathatjuk, most jön majd a torta.
0: Ki sem mondta, valaki megint lép. A 2 patkány a lyukban ül ismét. A mezei azt mondja, köszönöm, jó ebéd volt, de nekem nem öröm. Holnap inkább gyere majd te hozzám. Nekem ugyan nincs ilyen dúsportám, nem tálalok pecsenyét szőnyegen, de amim van, nyugodtan ehetem.
1: A darazsak és a méhek. Gazdátlanul találtak egy napon egy lépet, s összevesztek rajta a darazsak és méhek. Miénk, miénk, zümmögték, zúgták mindenünnen. Kérték végül a dongót, ő döntsön ez ügyben. Dongó mester azonnal fontoskodni kezdett. Határnapot tűzött ki, tanukért menesztett, megtudni, ki mikor kit látott a sejtekben. Ez így vallott, az amúgy, de egyformán egy sem. Húzták, vonták a pört, már legalább 1/2 éve. Ráunt végül egy bölcs méh a sok fecsegésre. Ami méz a lépben van, romoljék nyakunkra. Elég volt a szóbeszéd. Itt éljen a munka. A dongó hát kimondta. Építsenek sejtet, s az nyeri a pört, kinek az új lépje teltebb. A méhecskék azonnal munkához is láttak. Kárva lottan zsibongott közben a darázshad. Tudjuk, darázs nem termel mézet. Rabol inkább. Jobb eltűnni, mielőtt kisül a hamisság, gondolták. És szóltak egy mézen rakott mének. Kell is nekünk egy ilyen ócska lép. Vigyétek!
0: A kakas, a macska és az egérke. Világlátni ment egyszer az egérke. A hegyen túl két állat jön feléje. Két lábon jár, szivárványlik az egyik, lába piros, feje búbja vereslik. Iszonytató! Bezzeg kedves a másik, bajsza alatt nyájas mosoly cicázik, a bundája, mintha volna bársonyból, s hozzá milyen gyönyörűen dorombol, szól magában az egérke. De édes, hajtaná is fejét már a szívéhez, de a másik egy rettentő trikácsol. Az egérke majd kifut a világból, szedi lábát, rohan lélekszakadva. Otthon lassan megnyugtatja az anyja, s hogy a béke elárad az egérkén, kérdi, mitől ijedtél meg szegénykém? Mindent elmond az egérke a mamának. Az fölsikolt. Ó, te csacsi kis állat! Macskát láttál, fölfalt volna a ravasz, ha nem riaszt el barátunk, a kakas.
1: A molnár, a fia meg a szamár. Szegény volt a molnár, s nyakán élt a fia. Egyetlen szamarát el kellett adnia. Hogy kényes bokáit kőbe meg ne zúzza, lábainál fogva fölkötik egy rúdra, vállukra veszik, és mennek a teherrel, a molnár és fia. Szembe jön egy ember, s elkezd hahotázni. Viszik a szamarat! Nem a csacsi hármuk közt a legszamarabb. Hallja ezt a molnár. Némi igazsága van a jó embernek, mondja. Mégse járja, hogy míg mi izzadunk, ez rúdon hintázzon. Coki szürke! Mennek. Fiú a szamáron, s csak úgy gyalogszerrel utánuk a molnár. Nőzd a lapajt, szól egy szemközt jövő polgár. Pöffeszkedik fönn a csacsiján, és hagyja, hogy gyalog kullogjon utánuk az apja. Így igaz, gondolja a fiú, leszállva maga helyett apját ülteti szamárra, s ő utánuk ballag. Szól megint egy ember. Nem szégyeli így bánni egy szegény gyerekkel, maga szamáron jár, s fia holtra fárad. Igaz, szól az öreg, s hátraint fiának, üljön föl mögéje. Így kocognak most már egy szamáron ketten, fia meg a molnár. Mennek egy darabot, jön valaki ismét. Nézzétek, kiáltja, milyen esze nincs nép, szerencsétlen jószág, hogy is nem sajnálják. Addig hajszolják, mint betörik a hátát. Leugrik a fiú, lesegíti apját, a csacsi vidáman ugrándozik. Hagyják, hadd élje világát, mórikáljon, fusson. Szaporán lépkednek utána az úton. Újra jön egy ember. Szavamra, kiáltja, úgy látszik a világ a bolondját járja. Urrá lett a szamár, kedvére poroszkál, s lóhol a nyomában fiastul a molnár. Erre már a molnárt elfogja a méreg. Bolond, ki megfogad minden szóbeszédet. Nem érdekel eztán senki fecsegése. Mától nem adok, csak a magam eszére.

0: A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
1: La Fontaine állatmeséiből Mécs Károly és Szerencsi Éva olvasott fel. Szerkesztette Marshall Éva, rendezte Gál Ernő. A hangfelvétel 1978-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
1: Benjamin László Kossuth és József Attila díjas költőt az illúziók szertefoszlása kemény önvizsgálatra késztette. Megrendült önéletrajzi költeményekben vetett számot sorsa tapasztalataival és tanulságaival. Néhány családi versében az a bölcs derű bujkál, amely a később gyermekeknek szóló képeskönyveiben és irodalmi paródiáiban is megjelenik. Benjamin László Kibékülés, Magyarország és Miért siratni című versét Sinkovics Imre, Császár Angela és Básti Lajos mondja el.
2: Az aszfalton feküdt egy odatévet sugárban összegömbölyödve, mint a sütkérező kutyák. Nem csak haja, szakálla, az arca is megőszült. Arra gondoltam hirtelen, hogy egész életében nem kívánt mást, csak ezt a sugarat, jó kis napocskát, meleg cipót, meleg lukacskát, tűrhető ágyat, kényelmes cipőt. Elnevettem magam, és odaszóltam neki. Öreg, melegszel? És a helyszínen, álmomban, azon nyomban kibékültem vele.
3: Ez itt madár. Két szárnya van, és napsütésben árnya van. S ha mély árnyal les rá az est, a holdba repül egyenest. Farkas ez. Horgas foga van, a gyilkolásra joga van, s a hóra vinnyogva terül, ha puskacső elé kerül. Korhadó csontot rág falánk dühhel a föld alatti láng, perzsel gyümölcsből árad a barlangi medve bánata. Vad hörgést ver fel a mocsár, dübög a kardorrú madár, öklel az óriás bölény, sárkánygyík dobban, ősi lény, halk léptek is halálhozók. Viperát bújtat a bozót, és nappalon és éjjelen vonít az ősi félelem, vonít a táj. Hazám ez itt. Nyeltem cseppecske fényeit, mikor bődülve elkapott és torkom felett átcsapott. Átzúgott homlokom felett, hogy törjek lakható helyet, vágjak vadont, szántsam szikes pusztáit, szabad telepes, és alányomva vállamat, emeljek szabad államot. S ha élni mégsem sikerül, halljak meg érte emberül.
4: Miért siratni azt, ami volt? És miért azt, ami nem lesz? Minden nap megszületünk, minden új munkánk, szavunk az utolsó. Már a föld bármelyik szülötte, ha csukott szemmel, csukott szívvel nem élt, látta s szenvedte a nemző kor haláltusáját. Vele pusztulva percről percre, és miközben itt pattantak az erek, roppantak a csigolyák, amott gyanútlanul gyürkőzött győzelemre új nemzedék, új Laokoón csoport. Nem félem a törvényt. Megvirradé holnapra is. Nekem csak az a gondom, hogy mára kiszabott dolgomat megtegyem még. Azt a szót még kimondjam. Azután hadd jöjjön a kígyó.

0: Benjamin László verseit Sinkovics Imre, Császár Angela és Básti Lajos mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Jókai Mortól származik. Becsületesnek lenni a legjobb üzlet. Jókai Mór a magyar irodalom egyik legnagyobb alakjának rövid mondata egyszerre hordoz életbölcsességet és erkölcsi iránymutatást. A becsület számára nem elvont eszmény volt, hanem a mindennapi élet legbiztosabb alapja. Úgy látta, hogy az őszinteség és a tisztesség hosszú távon mindig megtérül, még akkor is, ha rövid távon áldozatot kíván. A becsületes ember nem csak mások bizalmát nyeri el, hanem önmagával is elszámolható marad. Jókai üzenete ma is érvényes. A tisztesség nem veszteség, hanem erőforrás. Olyan érték, amely biztonságot ad, kapcsolatokat épít, és végül az élet egészét teszi megbízhatóbbá.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
5: Jelenlét. Roma kulturális magazin.
6: Dévli szarakáv tumén romali, noroksi szanatácsi buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A Független Színház azért jött létre, hogy a roma történeteket ne sztereotípiákon keresztül, hanem hitelesen, saját hangjukon meséljék el az alkotók, mondja Balog Rodrigó, a Független Színház alapítója. Az alkotó feladata, hogy segítsen átlátni a világ függönyén. Vallja Túró Zoltán festőművész, aki a képein egyetemes emberi érzelmeket és belső tapasztalatokat próbál megfogalmazni.

0: színház nem csak előadás, hanem közösség, identitás és lehetőség is lehet. Különösen azoknak a fiataloknak, akik ritkán látják viszont saját történeteiket a színpadon. Balog Rodrigó, mint a Független Színház alapítója, több mint másfél évtizede dolgozik azon, hogy a roma közösségek hitelesen, saját hangjukon jelenjenek meg a magyar színházi életben. Rodrigó munkájában kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás, az utánpótlás nevelés és az identitás kérdése. Nagy István riportja következik.
1: Beszélgessünk egy picit a Fűsziről, a Független Színháznak mi a története?
2: 2004, akkor már 7 éve voltam a közszínházi struktúrába, engem Kaposvárról importáltak Budapestre, kezdetben a budapesti Kamaraszínházba, aztán később a Bárkába, és milyen érdekes, hogy jogutód nélkül minden így megszűnt, még a színi iskolám is. Na de nem ez érdekes, hanem az, hogy jártam színházban, nagyon sok előadást néztem, akkor még rengeteg külföldi előadás jött Magyarországra, és rengeteg ország színházi kultúrájából lehetett merítkezni, tanulni. Azóta persze ez egészen megváltozott, de nagyon gyakran néztem ugye a magyar nyelvű előadásokat is, a magyar közszínházi struktúrában mik vannak, és akkor, amikor láttam egészen véletlenül roma tematikájú produkciókat, vagy ahol roma személyeket személyesítettek meg, jellemzően nem roma a munkatársak, akkor az esetek többségében szégyenkeztem. Tehát végtelenül sztereotíp módon ábrázolták a romákat, a roma közösségeket, és az a polgári értékrend, amit én gyerekkoromban hazulról hoztam, az, hogy tegyek valamit azért, hogy jobb legyen a holnap, az semmilyen szinten nem jelent meg. És akkor arra gondoltam, hogy a munkatársaim nem feltétlenül gonoszok, vagy rossz indulatúak, amikor ennyire sztereotíp módon ábrázolják az én közösségemet, hanem nincs ismeretük, nincs megfelelő ismeretük. Ugye máig egyébként ez van, éppen a napokban beszélgettem egy ismerősömmel, hogy szinte két narratíva létezik. Az egyik a kriminalizáció, a másik az áldozatiság. De ezzel mit kezdünk? Ezzel se a roma közösségek, se a többségi társadalom csoportjai nem tudnak semmit se kezdeni, ez nem visz előrébb. Na és akkor arra gondoltam, hogy szüksége lenne inputokra, hogy segítsünk nekik, hogy lehet úgy megjeleníteni romát a színpadon, hogy az sem tartalmában, sem formanyelvében ne sértsen roma embereket, roma közösségeket. Hogy aztán ez mennyire volt sikeres, és mennyire nem, azt nem tudom megmondani, egy biztos, ma Magyarországon a közszínházi struktúrában még annyira sem jelennek meg roma személyek, mint amennyire abban az időszakban, még ha sztereotíp módon is volt ábrázolva, és akkor amikor arról beszélek, hogy sztereotíp módon volt ábrázolva, akkor azt úgy képzeljétek el, hogy szinte csak a kriminalizáció működött. Hogy ha csak a Katona József Színház Cigányok című előadását említsem, ami 2010-es ügy, ott is, amikor a cigány férfi kér egy szál cigarettát, megkapja a teljes dobozzal, kimarkol belőle egy jókorát, nem egyet, majd a másikat zsebre teszi. És akkor ez a szebb része, a kellemetlenebb része, amikor kiderül, hogy mondjuk a roma lány azért terhes, mert valójában az apukájától terhes, és akkor ott a roma lánynak a leendő férje még jól meg is erőszakolja az apukájának a koporsóján a lányt. Hát persze, hogy kinyílik a bicska az ember zsebébe, és fölteszi azt a kérdést, hogy bocsánat, de hogy ugyanazt a színház történetet tanultuk. Ugyanazt a magyar beszédtechnikát tanultuk, ugyanazt a magyar művészi beszédet tanultuk, és ennek ellenére te, aki a pályatársam vagy, képes vagy ilyen módon megjeleníteni engem vagy a közösségemet? Na mindegy, szóval, hogy kezdetben még a támogató attitűd volt jelen, hogy csináld, de tarts tiszteletben mások méltóságát. Később már szólni kellett, hogy na ezt ne csináld, vagy ne így csináld. Most meg már nem is lehet szólni, mert nem csinálja szinte senki. Tehát, hogy ennyit fejlődtünk az elmúlt 20 évben.

0: Nem tetszett. Olyan értelemben nem tetszett, hogy amit mondtam az imént is, szerettem volna visszalátni önmagamat, az én kihívásaimat és az én értékeimet, de ez nem volt. Tehát, hogy ezt nem mutatták be. Helyette volt Anconai szerelmesek, bocsánat, kit érdekel az Anconai szerelmesek, az Arottnóti Színházba való. És persze lehet ezzel próbálkozni, és tiszteletre méltó minden, nem tudom, roma színházi társulat, bármilyen jellegű törekvése, amit csinál, egyáltalán csinál bármit, ez szerintem tök fontos. Na de hol vagyok én abban? És akkor arra gondoltam, hogy szeretnék létrehozni olyan előadásokat, ami a mai élő emberekről szól, és a mai élő emberek kihívásait helyezi fókuszba. Na most ugye ez nem egy túl szerencsés felállás, hiszen bármilyen történelmi kort tekintünk, azok az alkotók, legyen az író, képzőművész, és még sorolhatnám, akik a jelenkor, nem tudom, problémáiról, stb. Készítenek bármilyen produktumot, hát nem túl sikeres emberek, maradjunk annyiba. És akkor most finoman fogalmaztam. De hogy ez a része engem sem ennyire sem érdekelt. Tehát, hogy én benne voltam a közszínházi struktúrában, én abban jól voltam, léteztem, és egyébként meg azt gondoltam, hogy van szabad időm, és akkor hadd csináljam már azt, amihez nekem kedvem van. És akkor így indult el 2004-ben az első produkció, amit még OTP kölcsönből finanszíroztam. Nincs ezzel semmi különös, az van, hogy én nem tudtam, hogy léteznek olyanok, hogy pályázatok például. Vállalkozóként dolgoztam egy csomó helyen, és azt gondoltam, hogy fel kell lendítenem a vállalkozásomat, és ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz hitelt kell felvegyek nemes egyszerűséggel. És azt vissza kell fizetni, és lehetőség szerint termelni kell még pénzt, hogy aztán a következő produkcióba is bele tudjak vágni. És hát nagyon szépen lassan, nagyon-nagyon alulról építkezve odáig jutottunk, hogy eltelt 15 év, és megvásároltuk ezt a Füszinek mondott helyet.
1: Ami egy pici kis játszóhely is egyben.
0: A mi játszóhely is egyben, de nyilvánvaló lesz egy időszak, amikor már ezt is ki fogjuk nőni, akkor majd egy nagyobbat vásárolunk. Őrülten szerencsés voltam minden munkatársammal kivétel nélkül, és az van, hogy most nagyon nehéz nekem bárkinek a nevét mondani, mert attól félek, hogy ha valakinek a nevét nem mondom, akkor szomorú lennék, hogyha... De mindegy, hogy azért valamit azért mégiscsak mondok, szóval Lábán Kati volt az RS9 színház igazgatója, aki nagyon bátorított igazából arra, hogy nyíljon ki az én horizontom, és ne csak színészként képzeljem el magam. Korábban Csiszár Imre, Timár Éva voltak azok, akik nagyon durván formálták az én színpadi létezésemet. Talán Csiszár Imre egy kicsivel többet tett belém időben, energiában, abból a szempontból, hogy mondjuk ő rendezőt látott belém. Tehát, hogy ő mondta is egyébként, hogy jó, persze el lehet itt pohockodni, de azért egy ponton vegyél elő egy anyagot, és akkor kezdj el azon gyakorolni. Szóval Lábán Kati volt az, aki mondta először, hogy jöjjön drágám, csinálja. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon nagy bizalom egy színházigazgatótól, hogy azt mondja egy 21 néhány éves srácnak, hogy kezd el. Ezzel párhuzamosan nyilvánvaló mindent megadott, ami ehhez szükséges. Mármint olyan értelemben, hogy hely, meg nem tudom, infrastruktúra, meg egyebek. Szóval, hogy ezt soha nem fogom neki elfelejteni. Aztán jött, csatlakozott hozzánk egy közgazdás srác, úgy hívják, hogy Szelei Róbert, azóta ő már New Yorkban csinál egy táncstúdiót, meg különféle hollywoodi produkcióban dolgozik. Akkor még a kezdetekkor ott volt velünk Jász Berényi Gábor, színész kollégám, aki abban az évben, amikor megnyílt a Fűszín, nyitotta meg a Dantét. Szóval, hogy ez is milyen érdekes, hogy egyszerűen beleértünk abba, hogy legyen egy állandó helyünk, pont azért, mert felelősséget vállaltunk mások munkájáért, hogy az valahogy koncentráltabban, meg intenzívebben tudjon jelen lenni, és tervezhetőbbé váljonak a mindennapjaik. Most nem feltétlenül csak pályatársakról beszélek, meg kollégákról beszélek, hanem barátokról, és most idézőjelben rokonokról is. Tudnék, az is van, hogy azért rólunk már nagyon jó ideje terjed az, hogy nem feltétlenül egy munkaközösség vagyunk, hanem inkább egy baromi nagy család, egy összetartó család. Nekem azért ez vágyam is volt. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy nagyon sokan valahogy itt találták meg azt a közösséget, ahol egyszer csak jobbra fordultak a dolgok. Tudnék, az van, hogyha vagyunk 40-en, akkor a te problémád az már nem a tiéd egyedül, hanem még 39 másiké. Szóval, hogy én elve egy ilyen közösséget szerettem volna, és aztán itt is van. De hogy hozzáteszem, azért nem csak én vagyok ebben a buliban egyedül. Ehhez nagyon is kellettek munkatársak. Később aztán megjelentek a palettán fiatalok, akiknek a tehetséggondozásával kezdtünk el foglalkozni. Azt sejtettük, hogy problémás lesz színiiskolákba való betolása egy-egy fiatalnak. Nem szeretik felvenni őket sajnos. Tehát nem tudott Géza idejében még tehát ott változott a helyzet. Ott sokkal több roma származású fiatalt fölvettek, nem csak színész, rendező, mozgásrendező szakra, aztán ez megint visszacsúszott valahogy. Amit mondjuk én személy szerint nagyon sajnálok, és

Ezért is őrülten fontos a főszínben az utánpótlás nevelés kérdése. Tehát ha mi ezzel leállnánk, akkor kimaradna egy generációs rés, amit nem engedhetünk meg. Máig egyébként képezzük a fiatalokat, és ezek a fiatalok aztán becsorognak a felnőtt előadásokba folyamatosan. Egyrészt, másrészt meg hát nyilván energiát és sok más egyebet pakolunk, hogy legyen olyan fórumuk, ahol komolyabban tanulhatják ezt a szakmát, és nem csak néhány foglalkozáson keresztül. Bár mondjuk a kezdeti időszakban 2010-ben álltunk rá tehetségoldásra, a kezdeti időszakban hetente 5 alkalommal dolgoztak a fiatalok, pontosabban tanultak a fiatalok 3 órában. Szóval ez hetente 15 óra színészmesterség azért, ami ragadt tapad. Tehát, hogy ezek a srácok, amikor színiskolába kerültek, akkor egy volt munkakultúrájuk, imádták őket, és szinte azonnal elkezdték őket játszatni. Például Pesti Magyar Színi Iskola, aminek ugye a háttérintézménye a Magyar Színház. Pont azért, mert már annyi szakmai muníciójuk volt, hogy volt mi beletenni egy produkcióba. És a rendezők persze azonnal felfigyeltek rájuk. Ez egyébként máig így van. De azt is gondolom, hogy most azért nem mondok neveket, mert furcsa a mi szakmánk. Abban a pillanatban, hogy én azt mondom, hogy ő az én növendékem, abban a pillanatban mi van akkor, hogyha az éppen kimondott nevű növendék kapcsán valaki más, egy másik rendező is ugyanezt gondolja magáról. Gondolja azt, hogy őé. Jó? Én ezzel elégedett vagyok, ő csak jöjjön ki úgy abból az iskolából, hogy profi szakember. Egyébként meg úgyis hozzánk kerül, tehát vissza fog csorogni.

0: mi az, amit a Füszi adni tudott mindenféle értelemben.
1: Mondok egy példát, 2010-es évek, akkor még 1009 színházban játszottunk, vagy szabadtereken. Például nagyon szerettük a Gellért hegyet. Hát az egy 3 kilométeres színpad, az csodálatos volt. És hát azért a nézőinket nem kiméltük, tehát be is járattuk vele úgy, ahogy kellett. De nyilván mindig egy ilyen falusi közösséget modelleztünk le ott a Gellért hegyen. Tudod, kicsit olyan, mint amikor indiánusként játszol falun. Tehát, hogy valahogy ezt így nagyon sokan nem nőttük ki, tehát még benne rekedtünk ebbe az időszakunkba, ami szerintem nem baj feltétlenül, mert össze se lehet hasonlítani egy zárt kulturális térben, egy színház teremben, a Black Boxban készülő vagy bemutatott előadással, mondjuk egy Gellért-hegyi gasztrotúra színházat. Tehát, hogy a kettő nagyon-nagyon nem azonos. Egyébként én mindig szerettem a hibrid műfajokat a színházba, pont azért, mert tisztelem a Black Boxot, de már egy kicsit kivant, mert hogy hát uncsi. Tehát, hogy azért olyan nagyon újat mutatni, mondjuk meg őszintén, hát most mit? Mindent megcsináltak már előtted. Na, de nincs lenézve műfaj, mert hogy szükség van rá, kell, és a nézők jegyet vesznek rá, ergo van létjogosultsága, de amire én őrültem, büszke vagyok, és most érek erre vissza, hogy a 2010-es években meg lehetett számolni egyetlen kezünkön, hogy hány roma néző volt a nézőtéren. Egészen máshogy alakult a Füszibe. Tehát most arra már masszívan 50%. Ami szerintem azt is jelenti, hogy a roma középosztály már költ kultúrára. Nálam ez a polgár. Tudjátok, a polgár tartja el a kultúrát. Te, amikor megvásárolsz nálunk egy jegyet, akkor a pénzed tényleg arra megy, hogy abból biztos, hogy lesz a következő produkció. Ez ennyire egyszerű.
0: Tehát ez mindenképpen eredmény.
1: Ez mindenképpen eredmény. Eredmény még az is, hogy, és még egyszer mondom, nem mondom a nevüket, de hogy több olyan srác került a pályára, akik máig aktívak, és máig beszélnek róluk. Van, akinek több díja van, mint nekem például. És ez is eredmény szerintem.

0: Viszont fűződik a Füszi nevéhez egy olyan kezdeményezés is, amit úgy neveztetek el, hogy Roma Hősök.
1: Hát korábban már mondtam, hogy azok az előadások voltak nekem a mániáim, ahol a jelenkor kihívásai tudnak megjelenni. És ugye, mivel Magyarországon nem találtam ehhez partnereket, én muszáj volt egy kicsit kitekintenem. És 2015 volt az az év, amikor azt mondtam, hogy körbenézek Európába, és megnézem, hogy milyen roma színházi társulatok vannak, mely országokban. És akkor persze nyilván kezdetben még ilyen netes kapcsolatfelvétel történt, és hát Oroszországtól Írországig, tehát hogy tényleg minden országot körbejártam, és a még élő alkotókon keresztül kezdtem felgöngyölíteni a múltat. Ez egy két éves kutatómunka volt, azt gondolom, hogy őrülten nagy kaland volt az egész, mert hogy olyan alkotókkal találkoztam, akik ugyanúgy azt tartották fontosnak, mint én. Így akadtam rá például a bukaresti Gyuvli Pentársulatra. A Gyuvli ugye romániul nőt, vagy asszonyt jelent, és a Gyuvli Pen, ez egy, hát ezt Mihály Ladragan találta ki ezt a szót, de szerintem ez feministát jelent. Mindegy. Szóval egyébként meg így műfaját tekintve, meg ideológiáját, szellemiségét tekintve abszolút feminista típusú előadásokat hoznak létre. És akkor még hozzá hasonlóan megtaláltam például az íreket, a Michael Collins családot, akik mondjuk eléggé, ők azért a drámai nyelven beszélnek, és hogy az ír travelereket ért nagyon-nagyon súlyos traumákat próbálják feldolgozni. Az előadásokon keresztül a karavánokban utazó közösségekkel együtt. Mondok egy példát, jellemzően lakókocsikkal mennek az egyik településről a másikra, de ez nem azért van, mert imádnak utazgatni, hanem azért van, mert ma itt elfogy a meló, és átmennek egy másik településre, ahol van meló. És vannak ilyen lakókocsi karavánok, ahol van áramellátás, vízellátás, és akkor kvázi ott megpihennek néhány napra, vagy egy időszakra, majd mennek tovább. És egy alkalommal például leégett egy ilyen lakókocsi karaván. Volt egy elektromos zárlat. Ennek az volt az oka, hogy a hatóságok egyáltalán nem foglalkoztak ezekkel a pihenőhelyekkel tulajdonképpen. Meghalt tizenvalahány család. És ebből készítettek egy előadást, amit aztán utána ezekben a lakókocsi karavánoknak mutattak meg, meg a családoknak mutattak meg. És kvázi elindult ezzel egy gyászfeldolgozás ezzel az előadással. Egyébként a legtöbb előadásuk hasonló, gyászfeldolgozás tulajdonképpen. Kicsit olyan ez, mint így az archaikus közösségeknél, hogy körbeüljük a tüzet esténként, és akkor mesélünk egymásnak. Csak a mese nem egyirányú, hanem a tábortűz körül élők mindegyike hozzátesz valamit ahhoz a történethez. És Michael ilyen típusú előadásokat csinál a családjával. Egyébként nyilvánvalóan egy profi szakember, mert 40 más ír-traveler szervezetet tömörít még ezen kívül. Na, ők például kitiltották a nem roma kutatókat a köreikből. Mert amikor például probléma meghatározás volt Írországban, hogy mikkel néznek szembe az ír-traveler közösségek, akkor ugye az volt, hogy hát azért nem laknak házban, mert ez az életmódjuk, és ez a kultúrájuk. Hát bocsánat, ez nem igaz, ez egy butaság. Nem azért nem laknak házban, mert az kultúrájuk, hanem azért, mert nincs házuk. Tehát nem tudnak letelepedni, miről beszélünk. De ez most éppenséggel nem tudom, hogy erény vagy nem erény. Minden esetre ők azt mondták, hogy ha készül bármilyen kutatás, azt mi végezzük el. Nem a többségi fehér társadalom. Köszönjük szépen. Ezzel nincs mit kezdeni. Senkinek nincs mit vele kezdeni, mert ugye a többségi társadalom azt mondja, hogy hát miért nincs házuk? Hát telepedjenek le. Jó, ők meg azt mondják, hogy oké, de kihez pontosan? Ugye volt egy időszak Magyarországon, amikor őrülten divatos volt az integráció. Rengeteg pénzt pakoltunk társadalmi integrációs programokba, elfogadó programokba, IQL projekt, meg minden, te is más vagy, te sem vagy más. Blá, és ez csodálatos volt, de hogy fél munkát végeztünk, vagy még annyit se. Tehát arra már nem volt magyarázatunk, hogy miért fogadjuk el a másikat. Fogadd el, jó, oké, de miért? Nem tudom. Viszont a társadalmi integráció mellé nem helyeztünk gazdaságit. Hát bocs, ha nincs valakinek munkája, akkor extremitásokra kényszerül. Legyen az bármi, tök mindegy. Tehát nem stimmel a többségi társadalommal, soha nem fog stimmelni. Nem is tudtuk, hogy hogy kell ezt. Szerintem máig nem tudjuk. Fogalmunk nincs arra, hogy kell ezt csinálni. Az integráció kapcsán azért bennem fölmerült a kérdés, hogy jó, de hova is integrálódjam? Már elnézést. Mi van munka? Van szociális háló? Van olyan közösség, amiben lehet integrálódni? Hát nekem nem mondjátok, hogy van, mert nincs. Szóval, hogy ezek a típusú problémák érdekeltek engem, ezek a diszonanciák érdekeltek engem eltérő társadalmakban, és megtaláltam. És akkor most arra továbbra is 15 ország Roma Színházi Társulatával dolgozunk együtt, zömmel EU-s forrásokból, szerencsére az EU az együttműködésekre épül, és hát mi aztán együttműködünk egymással. És ennek az együttműködésnek hát rengeteg gyümölcse volt már, de az egyik nagyon nagy gyümölcse az az idei 8. Roma Hősök Fesztivál. Szerintem a Roma Hősök Fesztivál azért érdekes és azért izgalmas, mert teljesen mindegy, hogy megvalósítói oldallal találkozol, az biztos, hogy mosoly és derű fogad, és végtelenül nagy lazaság és könnyedség. Tényleg, amint beléptél a színházba. És van még egy másik, hogy a nézők is pont ebből adódóan ilyenek. Tehát mosolyognak, derűsek, és köszönjük szépen, jól vannak. Hát az van, Pisti, hogy egy ilyen társadalomban lenni.

0: művészet nem mindig válaszokat ad, néha inkább segít más szemmel nézni a világra. Túró Zoltán alkotásaiban az emberi érzések, belső rezdülések és személyes tapasztalatok jelennek meg úgy, hogy azok bárki számára ismerősek lehessenek. Festészetéről úgy gondolkodik, mint egyfajta közvetítő nyelvről. Az alkotó feladata, hogy a látható világ mögé is betekintést adjon. Mesélj egy kicsit, kérlek, hogyan kezdődött a művészi pályafutásod, mikor találkoztál először a festészettel?
1: Hát igazából mindenki gyerekkorában találkozik a vizualitással, mert szeret rajzolni óvodában is, mert ugye színes ceruzák veszik körül, és ugye az óvodapedagógusok is szívesen adnak kezükbe, ugye a kreativitás fejleszti a gyerekeknél a rajzolás, és én már akkor szerettem magam ezzel elfoglalni.
0: Egyértelmű volt számodra, hogy festőművész leszel, vagy gondolkodtál más irányzatokon, más pályákon is?
1: A tanáraim bátorítására, meg én is nagyon erős elgondolásból gondoltam már általános iskolában. Naívan még illusztrátornak készültem, könyvillusztrátornak, iskolai olvasmányokhoz szívesen illusztráltam olvasónapló formájában. Akkor még ez így volt, gyerekkori vágy volt, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni.
0: A családodban voltak művészek, vagy ez a te belső késztetésed volt, hogy te ezzel foglalkozzál?
1: Képzőszerte nem foglalkozott senki, mert hát ugye ez egy gyerekcipőben járt igazából, mint roma művészet. Felszabadító hatása volt Péri Tamásnak, akit meg kellene említenem, mint szeretett mesteremet, és Szent András István mellette. Előbb ismertem meg Szent András Istvánt, Kossuth Díjas festőművészt, egy fiatalkori barátság, mint egy bátyú, úgy néztem fel rá, ugye akkor már egy elismert művész volt. Ugye kerestem állandóan a találkozási pontokat, hogy hol tudnék vele találkozni, és ugye akkoriban volt ez a roma filmeket bemutató sorozat a művész moziba, amit a Romanoker, az akkori Romanoker szervezésében volt, és akkor elég gyakran mentem oda, és akkor ott tudtam vele találkozni, utána voltak ilyen beszélgetések. Ugye előtte egy roma gyerektáborban ismertem meg őt, meghívott vendég volt, lejött és rajzolt köztünk, meg beszélgetett velünk, és hát akkor is ugye hatással volt rám az ő erős személyisége. Igazából ők voltak az elődök, akikre felnéztem, és máig felnézek. De hát a művészetben rengeteg példát mondhatnék az egyetemes művészetben, akiknek példaképemnek, meg mesterémnek tekintek, bár nem ismertem őket, ugye. Jelenleg most Szunyogi András nagy mesterhez járok szabad iskolájába, ahol alakrajz tanulmányokkal foglalkozunk.
0: Ha már említetted Péri Tamást és Szent András Istvánt, mint mestereidet, példaképeidet, mit tanultál tőlük? Nagyon erősen érződik az ő hatásuk az alkotásaidon. Mi az, amit ők át tudtak adni neked?
1: Igen, a figuralizmus eleve az a szemléletmód, az az ábrázolásmód, a figuralizmus, az valahol rokon. Szerettem azokat a dolgokat beolvasztani, ugye ez náluk is így volt, hogy Szent András Istvánra hatott Péri Tamás, és fordítva, tehát ugyanúgy a reneszánsz itáli nagymesterek hatottak egymásról. Sokszor nehéz is volt megkülönböztetni egy-két ilyen iskolát, hogy melyik mester festette, melyiknek a hatására festette, mert ez divat volt, hogy sok témát feldolgoztak, mindegyik ugye beleillesztette a saját maga stílusát. Valahol mindegyik hatással volt egymásra, de mindegyik más volt. De hát ez benne a szép. Az itáli mestereket meg lehet ismerni. Tehát vannak stílusjegyek az iskolák, és térnek rá a Péli iskolára, ami ugye azt jelenti, amikor ezt mondjuk, hogy Péli iskola, akkor egy mesteriskolát vallunk magunkénak, ami közel áll hozzá. Ugye ez is tükröződik a művészek, a képzőszereknek munkájában is, hogy kicsit erőteljesebben szemléljük a dolgokat.
0: Milyen témákat jelenítesz meg az alkotásaidon, mennyire van rád hatással a cigány identitásod?
1: Hát annyiban van igazából elég erős hatással rám, hogy ugye megpróbálunk azokat a figurákat megtalálni, amik a keresztény kultúrában ugye rokon a romákkal, ugye a vándorlások, kiszolgáltatott élet, a harcok, ugye az mind benne van a képeimben, az Dávid sorozat, Don Quixote, igazából mindig a marginalitásból kifolyólag a rokon szálak, érzelmi szálak fűződnek hozzájuk, amik ugye a roma népességben is rokon, tehát mindig valahol kiszorítva vagyunk valahol a város szélén vagy falu szélén, és így jelenik meg az én munkáimban is.
0: Milyen technikákat, illetve milyen anyagokat használsz az alkotás során?
1: Nagyon szeretem az olajfestésnek a technikai módszerét. Sokszor több rétegben hordom fel a festéket farosra vagy a vászonra, de gyakran én sem tudom, hogy mi lesz abból, amit elkezdtem, lehet, hogy teljesen más lesz. Hónapokig jár a fejemben egy téma, hónapokig érdelődik a fejemben. Tamás mindig azt mondta, hogy nagyon erősen kell belőle látni, hogy mit akarok ábrázolni. Nagyon erős belső látás kell ahhoz, hogy amikor már leüljön, akkor tudja, hogy mit akar csinálni.
0: Hogy zajlik nálad konkrétan az alkotás folyamata?
1: Félig meddig ez tudatos, amikor egy téma beugrik, az ugye ez az ikletettség. Megtetszik valami, vagy olvasmányom hatására, vagy egy film hatására, vagy nagyon szeretem a Bibliát, neten szoktam hallgatni festés közben, és ezt hagyom magamba, figurákat, és elképzelem magamba, hogy az én ízlésemre formálva, én látásmódomra formálva, kicsit a művész, mintha egy függönyön átlátná a valóságot.
0: Mit szeretnél átadni a képeiden keresztül a közönségnek? A te belső világodat, vagy van egy társadalmi üzenet is esetleg, amit közvetíteni szeretnél tudatosan?
1: Igen, tudatosan próbálok ugye figyelmeztetni arra, hogy az emberi szépség itt van köztünk. Tehát a művészetnek az a célja, hogy feltárja azokat a dolgokat, ami az emberi létünknek a lényege. Szent András István mondta, a sírás, a nevetés, minden embernél egyetemes. Az öröm, a bánat, ez ösztönszerűen így van. És igazából e köré próbálom ezeket az ábrázolásmódot kialakítani, hogy mindenki számára érthető legyen. És ez úgy gondolom, hogy ez egyetemes.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásén Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra.
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, Néveri Igor vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. Az orosz hadsereg csapást mért több más célpontra is, ezekben a helyi hatóságok szerint 5 civil vesztette életét. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy Ohio-i utcai fesztivál közelében. Legkevesebb 12-en megsebesültek, 2 ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese szerint legalább 2-en lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök a választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőit is. Reagálta a Súlyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozícióféltést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Holnap startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolákban a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő városban, Athénban is érezni lehetett. A helyi hatóságok szerint a sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Napos idő várható holnap általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Hajnalban 11-17, holnap napközben 27-32 Celsius fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Viszont hallásra!
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
3: Ha azt mondom Tarzan, néhányan a rajzfilm figurára gondolnak, mások pedig az oly népszerű filmre, amelyben a majomembert Johnny Weissmuller alakította, az a színész, akinek a bölcsője még a bánáti Szabadfaluban ringott. De említhetem Lugosi Bélát, akiről meg rögtön az első Dracula film jut eszünkbe. A sort folytathatnánk, hiszen számtalan színész lett híres a tengeren túli filmiparban. Néhányukról éppen egy Budapesten nyílt filmtörténeti kiállításon is olvashatunk. Erről is szól mai műsorunk. Üdvözlöm Önöket, Verese Mese Gyöngyvér vagyok. Idén 10 éves Kolozsvár magyar gyermekkórusa. 10 évvel ezelőtt egy különleges kezdeményezés nyomán megalakult Kolozsvár magyar gyermekkórusa, amely azóta a város egyik meghatározó kulturális közössége lett. Már a kezdeti fellépések során nyilvánvalóvá vált, mennyi tehetséges gyermek él Kolozsváron és környékén, és a 10 év alatt az együtténeklés nem csak egy kiváló kórust hozott létre, hanem egy összetartó közösséget is, ahol az évek során számos mély és maradandó barátság született. Az elmúlt 10 évről, tervekről, közösségről Takács Aranka művészeti vezetővel Ferenc Ádám beszélgetett.

0: 10 éves Kolozsvár magyar gyermekkórusa az idén, az egész év erről szólt. Hogyan jött létre, milyen céllal?
1: Pontosan 10 évvel ezelőtt fogalmazódott meg nyomatékosabban, hogy úgy mondjam, a kolozsvári magyar opera igazgatójának, Szép Gyulának a fejében, hogy nem szeretne ő nyugdíjba menni úgy, hogy ennek az operának nem lesz egy gyermekkórusa, vagy egyáltalán, hogy létezzen egy olyan gyermekkórus, amelyik kiszolgálni tudja az opera repertoárját is, legalábbis azokat a részeket, amiket gyerekekre írtak, hiszen eddig mindig a felnőttek énekelték, az meg elég ciki volt egy ilyen komoly operaháznak. Úgyhogy azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne, és én meg azt mondtam, hogy hát én ugye azelőtt tanár is voltam, meg zenei szférából jövök én is, meg stb. Mondom, én megszervezem egy-kettőre, nem probléma. És végül is így kezdtük el, több mint 100 gyerek jelentkezett, már akkor sok gyereket vettünk fel, és elkezdődött az a folyamat, amely végül ugye túllépte azt a szándékát, hogy csak szolgálja az intézményt, annál sokkal-sokkal nagyobbá nőtte ki magát, annál sokkal fontosabbá vált nem csak az intézményeknek, ugyanis nem csak a Magyar Operával, hanem most már a Kolozsvári Állami Magyar Színházzal is együttműködünk. Most nem sokára, június 7-én egy Paul McCartney misében fogunk fellépni, tehát különböző meghívásoknak és felkéréseknek teszünk eleget, mert tudják az emberek, hogy megbízhatóak vagyunk, komolyak vagyunk, és nem csak egyiknek vagy másiknak vagyunk a gyermekkórusa, hanem Kolozsvár magyar gyermekkórusa vagyunk.
0: És akár egész Erdélye is, hogyha úgy tetszik, ugye turnézni is járnak. Ugye a 10 év alatt csak nem 400 gyerek fordult meg ilyen vagy olyan formában a kórus keretei között. Milyen volt a kórus közössége, akár hogyan fejlődött és mivé alakult?
1: Az igazság, hogy azon kívül, hogy pedagógusok voltunk mi is az elején, tehát a karvezetők is, meg én is, mint művészeti vezető, de hát annál jobban nem értettünk ahhoz, hogy mit jelent gyermekközösséggel foglalkozni, mint közösség, és úgy gondolom, hogy együtt velük fejlődtünk mi is, hiszen egymástól tanultunk, figyelmeztettek a gyerekek is, a szülők is, hogy ezt nem így kéne, vagy úgy kéne, és egy olyan kölcsönös tiszteleten és tényleg megértésen és együttműködésen alapuló közösség alakult ki, de úgy természetesen, mert mi mindig kérdeztük gyerekek, nektek is mondanotok kell, meg amikor dolgozunk, dolgozunk, mikor játszunk, játszunk, hallgatunk egymásra, figyelünk egymásra, és kialakult valahogy tényleg egy nagyon kiegyensúlyozott tisztelet, egy olyan munkamorál, amiben minden gyerek tudja, hogy na, amikor énekelünk, énekelünk, de amikor szórakozunk, szórakozunk, és akkor a kettőt nem keverjük egyáltalán, ezért az órák is ahhoz képest, hogy manapság milyen nehéz ugye gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozni, eléggé hagyományosan és szépen zajlanak, és minden mellett pedig Kolozsvár magyar gyermekkórusa tényleg egy olyan közösség, ahova ingyen bérmentve jöhet bárki, senkinek nem kerül pénzbe, első perctől is ez volt a cél, és ez be is bizonyosodott az évek folyamán, mert jöttek szülők, akik mondták, hogy hát mennyire fantasztikus ez a hely, mert hogy ők szegényebb családból származnak, és ez az egyetlen hely, ahova a gyereket hozni tudják, mert nem kerül pénzbe, de mégis egy szép helyen vannak, egy kultúrhelyen vannak, és hogy ez mennyire megváltoztatta az ők teljes családi életüket utóvégre, nem csak magának a gyermeknek a tartalmas időtöltését. Idővel nagyon szép barátságok alakultak ki, mi mindig arra vigyáztunk a gyerekek között, persze ezt is idővel tanultuk meg az első kirándulásuk után, hogy ha nem szabod meg a gyereknek, hogy mennyi a kiránduláson a zseppénz, akkor kialakulnak azok a különbségek közöttük, amik szociális különbségek, nem tudom, minek nevezzem, de hát olyan különbségek, amiket nagyon nehéz kontrollálni. Így, hogyha megvannak a szabályok első perctől fogva, hogy tényleg mindenki egyenlő, az egymásra való odafigyelésen alapszik, és így tovább. Tehát ezért lehet elmenni 6 éves kortól 18 éves korig sátorkirándulásra 70 gyerekkel, és haza lehet jönni jól és egészségesen.

0: Egész év a 10 éves kolozsvári magyar gyermekkorusról szól, számos rendezvény lesz, kiállítás, színházi bemutató, turné. Mivel készülnek erre az esztendőre?
1: Mi mindig nagyon sokat tervezünk, és bevallom őszintén, hogy nem mindig jöttek össze a terveink az elmúlt években, de ennek ellenére is több mint 130 fellépésünk volt 10 év alatt. Több mint 80 operában léptünk fel, és több mint 50 hangversenyünk volt szerte, itt-ott amúgy, sőt még Magyarországon is. Igen, az idei évben az egyik legfőbb célunk az, hogy a gyermekkórus weboldalát, ami utóvégre olyan lesz, mint egy tanulmány erről a gyermekkórusról, mert tényleg megpróbáltunk mindent összeszedni, sajtóanyagoktól, kiadványokig és mindenféle egyéb anyagokig, hogy felkerüljön a weboldalra. A weboldal alkalmával lesz egy kiállítás is a gyermekkórus 10 évéről, ez a kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesz. Utána pedig Novák Péterrel már elkezdtünk dolgozni egy musicalen, amelyet Csergő Domokos, az operában dobművész írt nekünk, a gyermekeknek egy musicalt, amelynek az a neve, hogy Fidibus Maximus csodaiskolája, és alig várom, hogy a színpadra tudjuk vinni Novák Péter, hogy velünk együtt akar dolgozni, egy óriási megtiszteltetés, és szeptember végén lenne ez a bemutató az operában, szeptemberben lesz egy könyvbemutató is erről a 10 évről, októberben pedig megy a valahol Európában musical székelyföldi turnéra, és ugye mindegyik gyermekünk szerepel benne, úgyhogy ezt a székelyföldi turnét egyúttal egy hálakirándulással fogjuk egybe vonni, egy kicsit szórakozni is fogunk a gyerekekkel, és konkrétan ezzel zárjuk az idei 10 éves évfordulónkat.
0: Eltelt 10 év, mit kívánna 10 év múlvára a gyermekkorusnak, hogyha bármit elképzelhet, akkor mi lenne az?
1: Elsősorban, hogy ugyanannyira szeressék a közösséget és a magyar közösségben való részvételt ezek a gyerekek, akik 10 év múlva már ugye felnőttek lesznek. Szeretném nagyon, hogy a gyermekkórus köré tényleg egy kórus mozgalom fejlődjön ki, akár egy kis tábor, akár nagyobb csoportok is, hiszen az együtt éneklésnek az öröme, azt nem lehet szavakba foglalni, mennyi mindent tud nyújtani egy ilyen közösségi élet, és egyre jobban érezzék a gyerekek azt, hogy mennyire nagy dolgot művelnek ebben a kórusban, és hogy ők mennyire teremtőek, és ők maguk váltak Erdély értékeivé azáltal, hogy ilyen dolgokat csinálnak.
2: 10 éves a kolozsvári magyar gyermekkórus, amely idén több rendezvénnyel is ünnepli a jubileumot. Ének után következzen a tánc. 7. alkalommal rendezték meg Nagyváradon az Infinite Dance Festivalt. A Szigligeti Színház 2 évente megrendezett tánc- és összművészeti fesztiváljára jeles magyarországi és erdélyi táncprodukció előadóit hívták meg. A Nagyvárad Tánc Együttes például a Madarak Voltunk című bemutatója mellett előadta Ingmar Bergman Suttogások és Sikolyok című filmjének nonverbális színházi adaptációját. A hivatásos társulatok mellett jelen voltak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem koreográfia szakára járó diákok is. Ionescu Nikolett összeállítása.
3: 14 évvel ezelőtt indította el a Nagyváradi Színház az Infinite Dance Festivalt. Azóta töretlen siker ez eseménysorozat. Számos tánccsoport érkezik Magyarországról, Erdélyből, fiatalok, profitáncosok. Több különlegességet is láthat a nagy érdemű egy-egy alkalommal. Kerekes Dalma a Nagyvárad Tánc Együttes tagozatvezetője.
4: Megmutatni a táncnak a sok színűségét, és azt, hogy különböző műhelyek hogy gondolkodnak egy-egy téma kapcsán, akár mozdulatban, perspektívát és egy összefoglaló képet mutat arról, hogy esetleg hol tart ez a szakma ma, hogy ki hogy gondolkodik egy-egy témáról. Én azt gondolom, hogy így, hogy megnézzük egymást, illetve olyan darabokat, amihez esetleg nem férünk hozzá sok egyszerűbben, csak így, hogyha elhozzák ide, akkor tanulunk, új élmény, frissesség, egy kicsit nyílik a látószögünk.
3: Ez egy hiánypótló fesztivál?
4: Azt gondolom, hogy igen. Nem is tudok olyanról, ami ennyire átfogóan nyúlna a különböző táncműfajokhoz és egy égiszalá. Hozná.
3: A Nagyvárad Tánc Együttes hogy viszonyul ehhez?
4: Izgatottan várjuk mindig, hogy érkezzenek hozzánk a különböző csapatok, és kíváncsian természetesen örülünk nagyon, mert tényleg, ha sikerül, akkor elég színes a paletta, és izgalmas előadásokat szoktunk látni. A Suttogások és Sikolyok egy régebbi előadásunk, tavaly Unit Erdélyre jelölték legjobb koreográfia kategóriába Györfi Csabát ennek az előadásnak a kapcsán. Nagyon jól fogadta a közönség, bárhova vittük, sikerült megmozgatni az országban is el tudtuk vinni Magyarországra, és én azt gondolom, hogy egy jól sikerült előadás ez. A téma nehéz téma, de hát, hogy ebből a témából azért készült már egy elég erős svéd film. Viszont ami különlegesen azt gondolom az, hogy ezzel a csapattal egy ilyen formanyelvben egy ilyen előadást tudtunk létrehozni, azt gondolom ez a legerősebb. A rendezőt Györfi Csabát elég régóta foglalkoztatja ez a téma, ehhez készült a szereposztás, ehhez készült minden köréje.
3: Mi az, amivel azt mondaná, hogy megérte ide eljönni? Makkai Árpád egyetemista.
5: Duda Évának a Frida Kahlo előadása mindenképp nagy nyomot hagyott bennem. Nagyon szerettem azt, hogy egy könnyen emészhető előadást láttunk ebbe a kortárs művészetbe, és Frida Kahlónak az életét, ahogy bemutatták, amit például kortárs táncszínházban nagyon ritkán látunk, hogy egy érthető történet és dramaturgia van végigvíve, amit nagyon fontosnak tartok.
3: Miért jelentkezett a koreográfia szakra?
5: Az Isten választotta nekem, nem tudtam elkerülni, akárhogy próbálkoztam, pedig próbálkoztam elkerülni, de szerencsére András Lóránt vezető tanárunk nagyon fontos szerepet játszott ebben, akinek a tudásom nagy részét köszönhetem, és nagyon-nagyon erős osztálytársakat tudtam kapni. Ide úgy jöttem, hogy alkotni szeretnék mindenképpen, az alkotás fogott meg, azért is jöttem ide, bár egész életemben táncoltam, de szerencsére olyan zseniális tanárokkal, mint például Bezsán Noémi, táncost is faragtak belőlem, szóval most itt van a kérdés előttem, hogy akkor hogyan tovább, merre fogjam az utamat.
3: Úgy gondolja, hogy táncművészként meg tudna élni?
5: Kötelességem táncművészként egy kicsit megismernem jobban magamat ahhoz, hogyha én koreográfus szeretnék lenni. Ahogy a tanárom mondja, a karmester is először megtanul hegedűn játszani például, azelőtt nem tudna csak úgy elkezdeni kalimpálni.
3: Mióta vesznek részt a fesztiválon? Bezsán Noémi egyetemi adjunktus.
6: Nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az első alkalom, amikor itt voltunk, de talán ez a harmadik vagy a negyedik alkalom, hogy részt veszünk. Mindenképp egy jó lehetőség a hallgatóknak, hogy bemutatkozzanak, hogy találkozzanak, hogy szakmai impulzusokat kapjanak, és szerintem ilyen szempontból fontos ez az esemény. Mindenképp jó az, hogy minél többféle műfajú és dinamikájú, stílusú előadással találkozzanak, és azon kívül, hogy felvételről látnak előadásokat, illetve ők is utaznak külföldre, mindenképp jó az, hogy ami a szomszédos környezetünkben van Magyarországon, azzal is találkozzanak, hogy lássák, impulzusokat kapjanak, inspirációt esetleg. Én azt gondolom, hogy mindenképp egy hiánypótló kezdeményezés, és ahogy így telnek az évek, azt látom, hogy egyre nagyobb érdeklődéssel és egyre nagyobb felkészültséggel érkeznek a diákok. Ez egy koreográfus képző. És elsősorban a táncszínház irányára fókuszál, András Lóránt a koreográfia művészete, mesterségtanáruk, és ezt kiegészítendő vannak táncműfajok az egyetemen. Plusz színészmesterség, rendezés, fény, látvány.
3: Mivel jöttek?
6: Most egyik diáknak a koreográfia művészete vizsgálóadásával, egy Csát Géza novella adaptáció, a Varázsló halála című mozgás táncszínházi előadás. Két évfolyam van, az egyik évfolyamon 8 diák, a másik évfolyamon 4 diák van, úgyhogy kis létszámmal dolgozunk, és ez lehetőséget ad arra, hogy egy családias, intim hangulatban, kísérleti műhely jellegű munkafolyamatokban tudjunk a diákokkal dolgozni.
2: Hetedik alkalommal rendezték meg Nagyváradon az Infinite Dance Fesztivált, ahol a kezdő táncosok találkozhattak hivatásos táncművészekkel és elleshették az előadásmódok csinyát-binyát, de a közönség is kiemelkedő produkciókat láthatott.
7: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
2: A Temesvári Magyar Házban megnyílt Gábor Zoltán képzőművész, Gyökerek fakulás metamorfózis című kiállítása. A tárlat a Temesvári Egyetem mesterfokozatát tavaly befejezett művész több mint 70 alkotását mutatja be, többnyire grafikai műveket, amelyek a kultúra, az identitás tematikáját dolgozzák fel magyar-román viszonylatban. Az alkotóval Lehőcz László beszélgetett.
8: Kezdetben nem tudtam, hogy mennyi munkám van. Most derült ki, hogy az elmúlt 7 hónapnak az eredménye igazából 72 darab munka. A munkák mindegyike a kultúrát, az identitás tematikáját dolgozza fel. A fő célom nekem ezekkel a munkákkal az, hogy egyfajta összehasonlítást végezzek a magyar és a román kultúra között, mert úgy gondolom, hogy bár nem a régi ellenszenveskedés van a két nép között, még jelen van, és ez megtörténhet azért is, hogy nem ismerjük teljesen egymásnak a kulturális identitását. És sajnos úgy gondolom, hogy a történelem fontos és tanít, viszont ott azért harcok meg ilyen-olyan dolgok vannak, és ez nem feltétlenül segít ahhoz, hogy letegyük a csatabárdokat. Pillanatnyilag többnyire a magyar kultúrával kapcsolatosan vannak alkotások, azzal kezdtem, még nem teljes, tehát ez egy ilyen kezdő kiállítás, úgymond ez még folytatódik.
9: Milyen módon próbálod megragadni ezeket a kulturális különbségeket?
8: Dokumentálok, olvasok, mostanság meséket is hallgatok, mert ugye népmesék szolgálnak bizonyos információkkal, ezeket használom, megfigyelem, hogy mi az, amit én ismerek, mi az, amit mi is tartunk, de ugyanúgy az erdélyi románok, vagy akár a Kárpátokon túli románok is milyen sajátosságuk van, mert például felfedeztem azt, hogy népdalokból, bizonyos székely népdalokból a mi kultúránkból azok elvesztek, viszont tovább éltek a románoknál, hogy átvették, és hát román változatban, de úgymond a mi népdalaink náluk tovább élnek, és természetes, hogy a globális szinten veszem is, akkor vannak hasonlóságok.
9: Ezek a motivumok jelennek meg az alkotásaidban?
8: Igen, a leírtak alapján plusz az én egyéni elképzelésem, meglátásom szerint próbálom őket ábrázolni. Próbálok kis színfoltokat is betenni, amit úgy gondolok, hogy megy az ősi néphittel is, de ugyanakkor a jelenlegi lobogókra is utal, hogy látszódjon, hogy itt ez a magyar fele, az a román fele.
9: Festészet szakon végeztél a Temesvári Nyugati Tudományegyetem képzőművészeti karán, de a mostani kiállítás legtöbb anyaga a grafika. Miért váltottál?
8: Szeretek új dolgokat kipróbálni. Festészeten belül is kevertem festészeti technikákat bizonyos grafikai technikákkal, viszont kipróbáltam a tusrajzokat, és most pillanatnyilag ezek a hajszál vékony vonalak azok, amik boldoggá tesznek, meg kielégítenek, ezért rajzolok mostanság többet.
9: De több technikát is kipróbáltál, mi minden látható még itt a falakon?
8: Vannak a falakon úgymond vegyes technikai munkák, ahol a tust kevertem akrilfestékkel, vannak kis munkák, amik szobrászati irányzatban mozdulnak, tehát kis kerámia szobrocskák installációnak nevezem én, mert szobrász nem vagyok, de mint anyagformázás és ebből valami térjáték készítés érdekelés alkalmanként festészet és grafika mellett szoktam ebben az irányban is próbálkozni. Ezek mellett vannak kimondottan természeti anyagokból, virágföldből, tojásból, virágokból kicsi ilyen-olyan kis sarkak, amik ugyancsak az akkori tudásra, az akkori ismerettségre vezetnek vissza. A kiállításnak van egy másik gondolata is, hát térgondolata. Az inkább egyfajta kritika és párhuzam a régmúlt és a jelenlegi világ között. Úgy gondolom, hogy van egy nagy mértékű egységesítés, ami szerintem kár, mert identitásválsághoz vezet, amik véleményem szerint okozhatnak háborúkat is például, és látjuk, hogy egyre több háború bontakozik ki jelenleg. Illetve úgy látom, van egyfajta tendencia, ahol lenézzük azt, ami a régi, nem tartjuk jónak, viszont az újaknál is nem minden megfelelő, vagy nem minden egészséges. Én úgy gondolom, hogy meg kell találni azt az arany középutat, és jelenleg nem vagyunk ezen az úton. Úgyhogy van egy ilyen háttérgondolata is, és azért vannak többnyire grafikák és manuálisan készített munkák, mivel hogy szeretném jelezni, hogy nem kell mindent képesíteni. Maradjon a humán.
9: Első egyéni bemutatkozásod a temesvári közönség előtt, viszont nem először állítasz ki. Többször a Bolya János szakkollégiumban megrendezett paralellák kiállításokon, illetve a Bánsági Magyar Napok keretében létrejött közös kiállításokon is részt vettél már. Hogy érzed magad temesvári művészként?
8: Jól érzem magam, még keresem az utamat. Úgy érzem, hogy még vannak lehetőségek, pillanatnyilag mindennel meg vagyok elégedve, azért vagyok itt. Dolgozom és várom, hogy mi történik. Az említett kiállítások mellett, hál' Istennek, még volt alkalmam számtalan kiállításra. Múlt novembertől kiállítottam Bukarestben, Budapesten, Bécsben és New Yorkban. Ott már digitálisan, de manuális munkákat, tehát kivetítették a festményeimet ilyen nagy panókra. Valamint volt otthon is Székelyudvarhelyen egy csoportos kiállítás, ahova három munkával jelentkeztem, az a három munka itt is megtekinthető, a lidérceket dolgozzák fel.
2: Gyökerek, fakulás, metamorfózis. Ez a Temesvári Gábor Zoltán kiállításának címe, amely a Magyar Házban látható. A gyökereket kereshetjük abban a tárlatban is, amely a budapesti Mai Manóházban nyílt nemrég. Címe: Felvétel. Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. A Nemzeti Filmintézet munkatársai standfotókat válogattak, hogy ezáltal is beletekintsünk a magyar filmgyártásba. A 125 év alatt megkerülhetetlenek a határon túli területeken alkotók, például Janovics Jenő, hogy csak az egyik legismertebb erdélyi filmrendezőt emeljem ki. Erről is beszélgettünk Kuruc Márton szenyor kutatóval, a Nemzeti Filmintézet munkatársával.
10: Janovics Jenő az erdélyi némafilmgyártás egy egészen üdítő kivétel a magyar némafilmek közül, hiszen hihetetlen mennyiségű standfotó maradt fenn az ő működésükből. Még a fényképészek nevét is tudjuk, hiszen a kolozsvári híres Donki fivérek voltak, akik ezeket a felvételeket készítették, úgyhogy az ő hagyatékuk elég szépen van reprezentálva a filmarchívumban. Nemrég egy könyvet is kiadtunk Janovics életéről, felhasználva ebbe a rengeteg archívumban lévő fotót, még eredeti üveg negatív is vannak ebből az időszakból és ezekből az erdélyi filmekből, illetve hát kölcsönvéve a különböző erdélyi magyar egyesülettől kezdve, azt hiszem a román filmarchívumból is kerültek elő Janovics fotók és olyan részletek, amelyek ezekből a filmekből valók, úgyhogy egy teljes képet kaphattunk a Janovics életműből. De itt a falon is megjelenek olyan színészek vagy alkotók, akik az elszakított területeknek a szülöttei, tehát olyanok, akik Erdélyből származnak például. Most azért mondtam pont Erdélyt, mert a magyar színjátszás tulajdonképpen Erdélyből jön. A legnagyobb színészeink mind erdélyiek voltak, vagy többnyire erdélyiek voltak. Rengeteg olyan filmet, vagy olyan filmből fotókat lehet látni, amelyek viszont a kommunizmus éveiben nagyon nagy számba jutottak el a magyar diaszpórákhoz, és ezáltal a magyar kultúra egységben tartásán dolgoztak. Úgyhogy ilyen szempontból is ezek nagyon fontos történetek. A magyar kultúrának egy nagyon kifejező és egy nagyon értékes darabja ez a film, ami az elmúlt évtizedekben került csak arra a helyre, ami őt megilleti, mert korábban tulajdonképpen nem kezelték a filmet olyan fontos kultúrtörténeti emléknek, vagy kincsnek, vagy értéknek, ami pedig megillette volna. Ezt egyszerűen kifejezi az is, hogy a filmarchívum is csak az 50-es évek végén jött létre. Addig az első 60 évről nem nagyon vannak éppen ezért emlékeink, vagy nagyon hiányosak a mozgóképes emlékeink, mert nem gyűjtöttük őket, nem volt ember, aki azt mondja, hogy egy filmarchívumot már pedig föl kell állítani.
2: Most, hogy így beszélgetünk a filmtörténet kapcsán, és megint Erdély került a középpontba az elszakított területeket illetően, el is gondolkoztam azon, hogy mostohán bánunk a többi elszakított területtel. Hol maradt Felvidék, Délvidék, Kárpátalja?
10: Én azt hiszem, hogy a Felvidék egyébként nagyon jól reprezentált a magyar filmben, főleg azokra televíziós alkotásokra gondolok, amelyek a 70-es, 80-as években forogtak ezekben a fantasztikus kastélyokban, de hát Várkonyi Zoltán is a nagy történelmi filmjeinek a stábjait oda vitte, hiszen ott voltak a legfantasztikusabb olyan külső helyszínek, amik nagyon jól tudták visszaadni a magyar történelmet, nagy Magyarország különböző históriáit és irodalmi emlékeit, úgyhogy ezek mindig rendre megjelennek, de alapvetően a legtöbb alkotó valahogy mégis inkább Erdélyből származott. Természetesen, ha a filmtörténeten végignézünk, akkor mindenhol születtek olyan magyar alkotók az egész Nagy Magyarország területéről, akik tényleg a világba röpítették a magyar tehetséget. Hát tulajdonképpen Peter Lorre is Rózsaegyen született a Felvidéken. Ő ráadásul nem is játszott magyar filmben, de magyarnak tekintjük, hiszen Löwenstein László volt a neve a születése pillanatában, de hát rengetegen vannak tényleg a Tátra környékéről is, akik valahogy ide származtak, aztán itt lettek filmesek, és tulajdonképpen soha nem felejtették el a gyökereiket. Ettől fantasztikusak ezek a filmek, ezért elképesztő a magyar filmnek a meséje, a története. Nem csak az egyes történetekre gondolok, hanem az egész regényes történetére a magyar filmnek, hiszen mindig hatalmas nagy küzdelmek árán tudta csak megvalósítani az álmait, de megvalósította minden alkotó, úgyhogy aki tudta többnyire, úgyhogy ez egy nagyon érdekes történet, maga a magyar film története.
3: Egyébként, amikor ön filmtörténettel foglalkozik, illetve önök egyáltalán az intézetben, akkor összességében nézik ezt a filmtörténetet, vagy éppen a történelmi helyzetből adódóan megnézik, hogy melyek az utódállamba szakadt alkotók, színészek, vagy az onnan eljövők, tehát felállítanak magyarul egy Trianon történetet is a filmtörténetben.
10: Uhatatlanul fölállítódik, ahogy az ember ezeket az anyakönyveket bogarásza, és nézi, hogy ki honnan jött, hol született, kikinek a rokona, hogyan került a filmszakmába, úgyhogy mindig nagyon érdekes ilyen történetek kerülnek elő. Ami nagyon izgalmas, hogy mi lett ezekkel az emberekkel, hiszen azért ez a nagy kataklizma, ami a második világháború volt, ugye előtte a zsidó törvények rengeteg embernek az életét alapvetően befolyásolta. A háború utáni időszak is, amikor eltávolítottak rengeteg embert a pályáról, hogy ővelük mi lett az ő sorsuk, hogyan alakult akár Dél-Amerikába, hogyan vándoroltak ki, rengeteg magyar filmes volt és és nem csak Páger Antal volt kint Dél-Amerikában, hanem rajta kívül rengetegen vették a vándorvotot, filmesek, alkotók, filmgyártásnak olyan katonái, akiknek a nevét nem is nagyon ismerik, vagy nem emlékszünk rá, de azért ennek ellenére elképzelhetetlen lett volna nélkülük a magyar film. Úgyhogy tulajdonképpen valóban így van, szétszóródtunk a nagyvilágba, és volt egy fantasztikus kiállításunk 5 évvel ezelőtt a Ludwig Múzeumban, ahol egy hatalmas nagy falon bemutattuk ezt a nagy hálózatot, hogy hányan spriccel Magyarországról el a nagyvilágba. Egy hatalmas nagy, több méter széles, talán 10 méter is volt az a hatalmas nagy grafika, amin ezt bemutattuk, és tényleg olyan volt, mint egy óriási nagy pókháló, hiszen mindenhova spricceltek a magyarok a különböző történelmi korokban, mert tele voltak tehetséggel, tetvágyjal és becsvágyjal, és ezért tényleg mindenhol a világban ott hagyták a névjegyüket. Tulajdonképpen brazil filmgyártást is egy Icsei Rezső nevű operatőr volt, aki megváltoztatta, de rengetegen mentek Németországba, rengetegen dolgoztak az USA-ban, a keleti parton, nyugati parton, majdnem minden amerikai filmnek a főcímén lehetett régebben találkozni egy-egy magyar névvel, úgyhogy a magyar géniusz tényleg nem csak a találmányok terén mutatkozott meg, hanem a filmművészetben is ott hagyta a nyomait.
2: 125 éves a magyar film. A budapesti Mai Manóház erre vonatkozó tárlatán számtalan határon túli, illetve diaszpórában élő művész is visszaköszön. Erről is beszélt Kurucz Márton szenyor kutató. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Pór István nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Veres Emese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
7: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
11: A következőkben Németh László, Aurél a Kékesre megy című írásának rádióváltozatát. Annak 5. befejező részét hallgathatják meg.

0: Emma bekukkantott a tótól szétágazó utakra. Megtett 200 lépést, de nem találta Aurélt. Visszafutott. Senki. S egyszerre egész határozottsággal érezte, hogy elkerülték egymást. Szegény fiú tővé teszi érte az egész telepet, s ő ott lézeng. Lélekszakadva rohant vissza a szálló elé. A lelke emeletén egy makacs hang kattogta. Szegény fiú biztosan türelmetlenkedik, de Len kétségbe esett gyanúsítások maradtak. A sétányra rohant, Aurél sehol. Talán a boly csacsiskodott. Talán nem is a halastónál, hanem a Szent László forrásnál kell találkozniuk. A boly a szálló oldalkapujánál áll, s a jégkirakodásra ügyel.
1: Mit mondott neked a gerendai úr? Hogy a halastónál várja a nagyságos asszonyt?
0: A fiú megzavarodik, és elmondja, hogy ő még reggel beszélt vele.
1: Hát nem akkor beszélt? Nem közvetlen azelőtt, hogy felmentem?
0: Az emelet hangja elhallgat. Radicsné a gyanú ördögeié.
2: Kicsalt a halastóhoz, és ő itt lebzsel a szálló körül. Zavartalanul akarnak találkozni. De mit gondol ez rólam, a kis pincsi? Lerohanok a teniszhez. Ó, ha most együtt teniszeznek, rögtön összekarmolom. De a pályák üresek. Merőlegesen tűz beléjük az augusztus déli nap. Legalább keserűek itt lehetnének. De nincsenek. Kitépték a kezeim közül. Elrabolták. Mit akarhatnak vele?
0: A karórájára néz. Fél kettő. Az ebédhez sétáló szívbajos nénik megbotránkozva nézik a loholó, magában beszélő asszonyt. Ó, Bortos, mondja egy nyugalmazott őrnagy. Más neve van annak, bólint vissza a felesége. Mit tegyen, ő is behúzódik a vendéglőbe. A húslevesben sok a bors. A rántott sirkén olyan a prézli, mint a homok. A forgókban véres a hús.
1: Pincér, ez ehetetlen.
0: A pincér megkérdezi, hogy hozzon-e másikat.
1: Ne fárassza magát. Tisztában vagyok ezzel a helyjel. Különben sem enni jöttem ide.
0: Valahonnan előbilleg a főúr, fizet, s már kinnál a vendéglő előtt.
2: Beszélni valakivel. De nem ismer senkit a telepen. Hopp, a postás kisasszony.
1: Kisasszony, nem jött pénzem?
3: Nem.
1: Ismeri keserűéket?
3: Azt a göndör kora ősz úri asszony gondolja.
1: Azt képzelj el. Csak tudnám, hogy hol vannak.
3: Keserűék. A kékesen. A tréner is velük ment, beszaladt bélyegért, mielőtt indultak.
1: A kékesen?

0: zokogással vegyes böffenések szaladnak föl. Vonítva, hörögve rohan föl a szobájába, azután a szomszéd szobába. A szoba üres, az ágyon Auriel sötét kék ruhája. Beleveti magát arccal az ágyba, s rángatódzik. Az ágy remeg, s az ablak is belerezzen a ritmikus rángatózásba. Besötétedik, amikorra magához tér. Nem akarja, hogy Auriel itt találja. Átmegy a szobájába, megmosdik, púderkéreg alá temeti vörös foltos bőrét, s lemegy a szálló elé. Még nem tudja, mit fog csinálni, de valami retteneteset. Hogy nincs nála semmi, amivel megölhesse őket, egyszerre mind a hármat? Idegesen sétálgat a kékesre vivő úton. Legjobb volna, ha az autó elé vetné magát. Látja magát, amint kihúzzák a kerekek alól, s ő megátkozza a lányt. Most szerest, ha tudod, nyomorult. Ez a kép meghatja egy percre, de már megint magán kívül van.
1: Nem, nem adom olyan könnyen.
0: Egy autó reflektora csap az arcába, megvakul, támolyog. Elébe akar ugrani, de a gép elrobogott már. Nem ők voltak, de ők is lehettek volna. Hogy röhögjenek rajta. Megfordult, szalad, bukdácsol, csak hogy elébérjen a szálló elé. Az egész világ hallatára mocskolja le őket. Megint egy autó. De ezek ők? S megint elkerülték. Féltértre esik, föltápászkodik, tovább rohan. Az autó lassít. 30 lépésnyire tőle megáll. A kocsik és a garázs előtt. Elébe egy testesebb nő száll ki. Azután sorra három fürge fiatal.
1: Auriel!
0: Auriel visszafordul. A hold fényinél is látni, hogy pipacsvörös.
2: Asszonyom, a mi ügyünknek vége.
1: Auriel!
0: Auriel örül ennek a gyengeségnek. Ő egészen mást várt. A szívtöréses hang meghatja kissé, de nem térte jó útra, s nem kell megvédenie a boldogságát.
2: Értse meg, asszonyom, nekünk nincs beszélnivalónk.
1: Nincs. A kerítők. Megetették a kerítők.
2: Nem tűröm, hogy így beszéljen. Érti? A kisasszony a mennyasszonyom.
1: A mennyasszonyod? A te mennyasszonyod? Te, öleb!
3: Nem tudom, mi jogon beszél így.
1: Nem tudod? Te, kerítő, nem tudod?
4: Na jöjjön csak!
0: Egy kar hátulról átfogja, s egy kéz a szájára tapad. Szegény radicsnét férfi izmok tanítják szendeségre. Úgy sétál ki a szállóval ellentétes irányban, mintha csak egy szerelmes asszonyka volna. A tréner az. Ez a legnagyobb szolgálat, amit a barátjának tehet. De radicsné nem tűri, hogy lefogják. Összeszedi magát, kiugrik a férfi öleléseiből, s neki zuhan az útszéli kavicskúpnak. Radicsnét lassan magához térítették. A tréner kísérte föl a szobájába. A nagy roham kimerítette, engedelmesen, szédelegve követte az erős férfi kart, egy áruló mozdulatot, egy hevesebb megjegyzés se tett. Fölvánszorgott a szobájába, beleesett az ágyába, s elaludt. A fiatalok átszaladtak a vendéglőbe, 10 óra volt, de talán haraphatnak még valamit. Keserűné nem ment velük, kifárasztotta a kirándulás, s a gondolatai is rendezetlenek. Hihetetlen, mi minden történhetik egy nap alatt.
5: Szegény Alíz, vele is mi minden történt, s milyen okosan viselkedett. Alapjában se kéke lány ez. Kedves, nagyon kedves, de próbálták volna meg őt az urától eltéríteni. Ölt volna, s mégsem enged. Ilyenek ezek a pesti csitrik. Olyanok az érzéseik, mint a homok, mint a víz, minden edénybe betölthetők. Tulajdonképpen lehetnék boldog, hiszen radicsnét elintéztük. Ugyan biztos telekürtöli a telepet, de kitörődik vele, különben is elutazunk. Szóljak Aurélnak? Nem, majd csak ráakadnak. Az anyjának is eszébe jut a költői neve. Az anyjának. De hisz az anyja meghalt. Mi van e mögött? Nem bóna Aurél állt a sürgönyön? S van-e még egy bóna Auriel csatádon? Nevetséges. Különben nem találtak egyet sem. De mi van akkor az anyjával, hogy mostohája van?

0: Mit érdekel egy mostohát Aurél örökösödése? Valamelyik anyai pózokban tetszelgő nagynéni becészteti magát így. Családban talán, de sürgönyön. Megkérdezem még ma este. Talán él az anyja. Egyik megoldás sem kielégítő. Mi lappang-e mögött? Le kellett volna mennem a vendéglőbe. A vacsora fölött megkérdezhettem volna, megtehettem volna. De legalább Alice-t figyelmeztethettem volna. Nem, minek rémítem magam? Rossz tréfa lett volna a sürgöny. De kit akartak megtréfálni? Lehet, hogy túl skrupulózus vagyok.
1: Föl akart állni, hogy megsétáltassa előérzeteit. De mégiscsak ülve maradt. Szervusz! Szólalt meg valaki közvetlenül a háta mögött. Te is itt vagy? Vontatott, hanyag orrhangján is átütött némi meglepetés. Amint látod, mikor érkeztél? Másfél órája. Nagyszerű. Egyedül? Nem, Lili is itt van. Meddig maradtok? Lili a színházi évad kezdetéig. Csöndre van szüksége. Én meg ma éjjel utazom. No-no. Az öregem hivat. Hát kibékültetek? Az öreget két hete megütötte a szél, s az ember ilyenkor nem ér rá haragot tartani. Szóval az izraelita árvaház hoppon marad. Úgyse volt komoly az egész kitagadás. Megtámadtam volna a végrendeletet. Szegény mama kerített nagy kázust belőle. Éjjel-nappal ott sírdogált az öreg ágy fejénél. Azt szerette volna, ha én a szomszéd szobában várom az atyai áldást. De ki tudja, mikor gondolja meg magát az ilyen öreg. S Lili idegei nem bírták Pestet. Szegény mama úgy látszik, még az elutazásom estéjén kicsikarta a döntést, mert engem reggel már itt várt a sürgöny. Úgy volt, hogy mink is tegnap este érkezünk, de 60-ban neki mentünk a báró kerítésének. A motor behorpadt, s ott rostokoltunk egy napot. Korom sötétben érkeztünk ide. Lili nem győzött sopánkodni. Különben a kaparóháznál majdnem elütöttünk egy marhát. Képzeld, kiáll az út közepére, és ott monologizál. Hogy micsoda pasasok vannak? Szóval az öregek nem harapnak. Nem. Soha ennyi apanázsom nem volt. A mama nem győzött tömni. Lili, tehát szalma özvegy. Talán egy hétig is. Udvarolhatsz neki. Dohány kell oda, fiam. No, nem tartalak. Keserűné ott ült a karosszékben, hallgatja ezt a cinikusan halálos ítéletet, hirtelen föláll és megfordul. Egy sportruhába öltözött, kissé hanyag, de elegáns, 25 év körüli zsidó fiatalembert lát. Mit törődik most az illemtudással és az előkelőséggel? Oda perdül a fiatalember elé, és az izgalomtól bedagadt torokkal kérdi.
0: Hogy hívják önt, uram?
1: A férfi eltátja a szemét. Nem érti, mit akarnak vele. Azután köteles udvariassággal válaszol. Róna Aurél.
0: Róna? Nem Bóna?
1: Nem, Róna. Feleli kissé türelmetlenül a fiú, s nem tudja, mit kezdjen ezekkel a rádöbbenő asszony szemekkel. Szolgálhatok valamivel?
0: Nem, semmi.
1: Feleli hirtelen keserűné, és elfordul.
0: Róna... Egész közönséges zsidó név. Akkor a címzésen nem is Bóna Aurél volt, hanem Róna Aurél. De mi lesz akkor Bóna Aurél?

0: Az ablak alatt bókoló vadgesztenye és az ablakban virrasztó méltóságos asszony ezt a második éjszakát is átvitatkozták. Soha ilyen izgatott párbeszédet.
1: A lányom jegyese egy fiatalembernek, akiről most már igazán semmit sem tudok. Ha nem volt igaz a sürgöny, igaz-e a Radicsné múltkori kijelentése? Csak ugyanolyan nagy vagyont hagyott ott a fiú, vagy hisztérikus művész hazugság ez is? Ha kitagadta az apja, ha volt miből kitagadnia, akkor még van remény. Befektetés, de kamatozhat. Döglött ügy ez. Egy fiatal ember, akinek az apja 2000 holdat ad összes, von ki, nem ilyen. Nem mondta el, hogy dolgozni fog, hivatalt vállal. Viszont az ujjai, a hosszú keskeny keze, ebben van valami úré. Az egész emberben van valami vattában ápolt, ez volt az első benyomásom is. Nem, ez nem egy kis házmester, vagy egy tizedik fizetésosztálybeli adótiszt gyermeke. Az északi tengeren nyaralt, s angol nevelője volt. A bóna birtok nem mese. De ha mégis az, vesztegethetjük vele a napjainkat? Maradjunk csatádon, ahol úgy is lehetetlenné tettük magunkat? Radicsné nem nyugszik bele a csata vesztésébe. Az az asszony ért hozzá, hogy megkeserítse az életünket. De az igazi bóna fiút kiengedhetjük-e a kezünkből? Beszélnem kell Aurellal. Egyszerűen megkérdezem, hogy miből akarja eltartani a lányomat. Félig meddig jegyesek, jogomban hozzá.
2: Alice!
0: Alice nyújtózik egyet, földobja magát, a paplan lecsúszik, s félig kitakarózva esik vissza az összegyűrt párnákra. Olyan, mint egy eldobott tulipán.
2: Alice!
3: Igen? Mi a holnap délelőtti programotok?
2: Program? Program, Aurél jön 9-re is, teniszezünk.
3: Ide jön?
2: Igen.
3: Beszédem van vele. Amíg vissza nem jövök, itt maradtok. Te is, Feri is.
2: Na, a cserkész bealudt. Voltak épp mi bajod is a kis gerendával? Tudod, hogy fogom őt hívni? Dudus. Olyan kis szopós.
3: Aludj még egyet.
0: Ez olyan kedveskedés, amit a kifőzdésné évente egyszer enged meg magának. Alice elkapja a megszelídült kezet, behúzza a párnái közé, ráfekszik és csókolgatja.
2: Te olyan okos vagy, mama.
0: S ebben a megnyugtató tudatban elalszik. A mama átsóhajt a kis szőke nyírott haj fölött, s eltűnődik, hogy valóban olyan okos-e ő. Vagy nem ő olvasta bónának a rónát? Ó, végzetes könnyelműség!

0: A kis pavilon előcsarnokában néhány összehajtott nyugszék áll. Kiemel egyet, s kiül a gyönyörű trombitás fa alá. Egy munkás hatalmas gumicsövet hurcol. A virágágyak fölött megindították az önműködőt. Egy-egy elkapott csepp, keserűné arcába csap, s nedves szellők hozzák felé a reggel illatnak nem nevezhető frissességet. Két lögdösődő fenyőfa válla közt a gajatető sötét tömege látszik. Aurél izgatottan ébredt, mint kisfiú, aki hosszú nadrágot kapott, s minél előbb meg akarja sétáltatni. Végig nyargalta már az egész telepet, s még mindig csak 8 óra. Hát, ha Aliz is fölkelt, milyen kedvesen elfecseghetnének. Lám, kit talál itt?
1: A méltóságos asszony ilyen friss. Gyönyörű reggel, nem de? Én is a reggelt szeretem legjobban. Aliz még alszik?
2: Igen, Aliz még alszik.
1: Amikor még szegény húgom élt, ó, akkor még nagyon kis gyerekek voltunk, minden reggel megfürödtünk. Volt a parkban egy tó, nem tó, inkább csak medence, abban fürödtünk. Igazán pompás volt.
2: Szép a parkjuk?
1: Igen, a kápolnási park nagyon szép volt.
2: Sajnálja, hogy nem látogathatja meg az apját?
1: Nem, furcsán hangzik, de sosem szíveltük egymást.
2: De a birtokot csak szeretné látni. Ott nőtt föl, ugye?
1: A birtokot? A birtok már nincs meg.
2: Nincs?
1: Elúszott. Még a tőzsdei Bessz idején. Oszkár bátyám a hibás. Nem volt állása és bankot alapított. A papa 8 milliárddal ragadt a kísérletben. Egészen tönkre mentünk.
2: És ön miből él azóta?
1: Én? Őszre az államvizsgát is leteszem, és állásba megyek. Különben is egy nagy regényen dolgozom.
2: Úgy, de csak nem gondolja, hogy abból fog megélni.
1: Nem, azaz, hogy mellékkeresetről is fogok gondolkozni. Én már mindenre képes vagyok. Tegnap óta az óriások erejét érzem. Aliz még alszik?
2: Igen, Aliz alszik. Aludni is fog, amíg ön el nem megy.
1: Hogyan? A tegnapiak után?
2: A tegnapiak után nem így kellene beszélnem. Ön volt olyan könnyelmű, hogy facérlétire a lányomat megcsókolta. Úgy viselkedett, mint akinek fedezete van. Csak nem képzeli, hogy én egy ilyen senkit az én Alizom közelébe engedek.
1: Asszonyom, ön durva materialista.
2: Lehet. Egyelőre azonban nincs több beszélnivalónk.
0: Kell-e mondanom, hogy ezen a délelőttön Feri is megkapta a hátralékos 2 pofonját. Az egyiket, mert csatát fürdőre bolondította a mamát. A másikat, mert a trénernek mindent kikotyogott. Csatád a legutolsó hely. Csak vénbanyák kuruzsoltatják itt az elnyűjt szívbillentyűiket. A tréner sötét alak, aki tőkét kovácsol a felsülésükből.
2: Ennek a kisdedósnak pedig megmond a magadét, de úgy, hogy a nevedet sem merje az újságban elolvasni.
3: Igenis, mama.
2: Reggel utazunk.
0: Aurél és Radicsné kibékültek. Gerendainak nem is kellett sokat könyörögnie. Ó, ő kiábrándult az emberekből. Mégiscsak Emma az egyetlen, aki jó szívvel van hozzá. Radicsnét megtörte az utolsó 2 nap. Öngyilkosságra gondolt, s Aurél első bűnbánó szavára a nyakába borult. Miért is olyan vak az ő kisfia? Hát nem tudja megkülönböztetni a szerelmet az otromba kalandorok érdekhajhászásától. S a révbeért Aurél elgondolkozik az élet fölött. Látja a tényeket, s nem látja a motívumokat. Látja a tetteket, s nem látja az okokat.
4: Mi volt ez a csodálatos nap? Úgy szökött föl az életből, mint egy gejzír. És nincs tovább. Keserűné anyai önzésétől még dühös lettem, de Aliz is lebunkózott. Komisz kis vipera ez a kékesi tündér. Hogy belém harapta a maga alattomos nyálát? Mit akar, masnit a nyakába, maga kis pincsi? Ezt mondta, és ez szíven talált. Mi történt ebben a leányban? Hát ennyire ezerféle az ember. Még itt érzem az oldalamban a tegnap előtti sétát, a testivel ingerkedő izmok csodálatos játékát,
3: s azok az édes macskavállak a karjaim alatt, hogy minden jó lesz, és hogy beszélt az angyalokkal, s ugyanez a száj harapott meg, Radicsné miatt. De a vacsoránál még ott pihent a lába szorosan a lábaim mellett. Ó, Elinald boldogság! És a rajongó fiatalok, az mi volt? Hát az egész nap tréfa volt? Ellenem dolgozó erők pokoli csínye. Amikor a trénerhez futottam, mit mondott az a szörnyeteg? A revű? A maga revűjéhez venni kell az előfizetőket. Csak bámultam. Meg azt mondta, ha új kötetet adok ki, annak már csak szarvak legyen a címe. Nem szatír szarvak, csak szarvak. Emma örülni fog, s egyel kevesebb zokogás rohamot produkál. Szegény Emma, mennyit szenvedett miattam, és milyen förtelmes voltam vele azon az estén. A szenvedéstől az ember egyre förtelmesebb. Keserűjék is elutaztak. Vajon mit visznek magukkal? Miféle emberi szorongás lappang az ő förtelmességük mögött? A tréner azt mondja, nem is méltóságos asszony, csak kifőzdésné. Ki ismeri ki magát? Ki ismeri ki magát az egész életben?
0: Valaki lekaszálta egy darab vást a mezőt, de nem hordta még be. Aurél odadől a hűvös szénarendre. Az arca kipirul, az ujjai izgatottan járnak. Ajkai közül meg-meghibbanó és újra kiegyenesedő mondatok erednek.
1: Ó, tettek, ti harapó véres ajkak! Mely titkos okok marnak veletek?
0: A gyöngyösi úton egy autó tülköl. Vajon kit visz az kékesre?

0: Önök Németh László, Aurél a Kékes Remet című írásának rádióváltozatát. Annak ötödik befejező részét hallották. Mesélő Tokai Csaba, Keserűné Sarolta, Földeáki Nóra, Radicsné Emma, Tankó Erika, Alíz Keserűné lánya, Kis Nikolett, Gerendai Aurél, Kerek Dávid, Halász Antal, Tóni, Gelányi Bence, Postás kisasszony, Círják Liliána. A felvételt készítette Jantyik Csaba, Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit, Kis Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.
2: Hófehér hajó úszott.

voltak, indultak sorra, és a fiú az ablakban áll, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák, hogyha férfi vagy, rejtsd el a könyvét.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Ukrajna támogatásáról tárgyal Volodymyr Zelenszky Londonban. A találkozón a brit miniszterelnök, a francia elnök és a német kancellár is részt vesz. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette és öten megsebesültek. 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés pátyol felhővel. Következnek a részletek. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet védelmük érdekében. Pete Hegseth Franciaországban azt mondta, Amerika meg fogja mutatni az utat, de a szövetségeseiknek válvetve velük kell tartaniuk. Közben Volodymyr Zelenszky Londonban tárgyal az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország vezetőivel Ukrajna további támogatásáról. Több lap is arra hívta fel a figyelmet, hogy a találkozót mindössze néhány nappal azután tartják, hogy Vlagyimir Putyin visszautasította az ukrán elnök ajánlatát egy személyes találkozóra. Barna Péter összefoglalója.
2: Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, Friedrich Merz német kancellárt és Emmanuel Macron francia elnököt fogadja Londonban, számolt be a The Guardian. A lap szerint a megbeszélés fő témája Ukrajna további támogatása és a béketárgyalások menetének megvitatása lesz. Az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország Kijev legelkötelezettebb szövetségesei közé tartozik. London és Párizs vezeti a hajlandó koalícióját is, amelynek fő célja Ukrajna fegyveres és pénzügyi támogatása mellett az is, hogy biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek egy béke folyamat részeként. A négy vezető azután találkozik, hogy Vlagyimir Putyin elutasította Volodymyr Zelenszky javaslatát egy négy szem közti találkozóra. Nem látom értelmét a találkozónak. Egyetlen dolognak lenne értelme, ha az ukrán fél leállítaná fegyveres erőinket elleni támadó műveleteit. Ennyi. Olyan megállapodásokra van szükség, amelyek nem 6 hónapra vagy 3 hónapra szólnak, hanem hosszú történelmi távlatban biztosítanak megoldást, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Nem sokkal később az ukrán elnök gyengének nevezte Vlagyimir Putyin reakcióját és hangsúlyozta, Moszkva folytatni akarja a háborút. Sajnos az orosz fél ismét a háborút választotta. Mindannyian hallottuk a mai válaszukat, ami gyenge válasz volt. Egyszerűen nem akarják befejezni a háborút, mondta Volodymyr Zelenszky. Miután az orosz elnök elutasította Volodymyr Zelenszky javaslatát, Ukrajna szombaton nagyszabású dróntámadást indított Szentpétervár és más orosz városok ellen. Az ukrán drónok miatt a krasznodári területen egy olajraktár gyulladt ki, míg Kronstadtban egy haditengerészeti bázison keletkezett tűz. A fejleményekre reagálva a 14. Leó pápa a tárgyalásokat és a háború befejezését sürgette. A Szentatya hangsúlyozta, véget kell vetni az erőszaknak, mert túl sok ember élet vész oda. Az enciklika üzenete az, hogy elő kell mozdítani a tárgyalásokat, amelyek legalább már megkezdődtek, ugyanakkor valóban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy véget vessünk az erőszaknak és a háborúnak, és megtaláljuk a megoldást, mondta 14. Leó pápa. Oroszország háborúja egyre nagyobb fenyegetést jelent az Európai Unió keleti országainak, jelentette ki Ursula von der Leyen, miután a közelmúltban 2 drónincidens is történt Romániában az orosz-ukrán háború miatt. A bizottság elnöke közölte, az EU jelentős védelmi beruházásokat hajt végre drónelhárító képességekbe, illetve a légvédelmi rendszerekbe, amelyek egy erősebb Európához vezetnek. Közben a normandiai partra szállás évfordulóján tartott megemlékezésen az amerikai védelmi miniszter felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet a védelmükért. Pete Hegseth nem szólt külön az ukrajnai vagy az iráni háborúról, de a szövetségek megerősítését szorgalmazta, hangsúlyozva, a nemzeteknek meg kell osztaniuk a terheket, és válvetve kell kiállniuk a szabadság védelmében. Amerikának vezetnie kell, és vezetni is fog, de a szövetségeseinknek ott kell állniuk mellettünk, válvetve a frontvonalban, amikor igazán számít, mondta az amerikai védelmi miniszter kiemelve, a béke csak erővel garantálható. Pete Hegseth egyébként már pénteken lemondta a részvételét a nyugati szövetségesek szombati ünnepségén, és közölte, az amerikai megemlékezésen vesz részt.
1: Jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyarok jogainak rendezésében a magyar-ukrán tárgyalásokon. A megállapodás az oktatás, a nyelvhasználat és a nemzetiségi iskolák ügyében is változásokat hozhat. Közben már egy Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozó előkészítéséről is folynak az egyeztetések. Jó Csaba beszámolója.
3: Az ukrán felet meglepte az, hogy a új kormány ilyen határozottan lépett fel a kárpátai magyarság jogainak érdekében.
4: Erről számolt be az M1-en a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics László úgy fogalmazott, jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésében. A KMKS elnöke úgy véli, a kárpátaljai magyar közösség alapvetően pozitívan fogadta a megállapodást, ugyanakkor továbbra is óvatos, mivel korábban több ígéret sem valósult meg teljes körűen.
3: Oktatással kapcsolatos kérdések és a nyelvhasználata, ahol voltak olyan abszurditások, például, hogy elvben lehetett az osztályban magyarul tanítani, viszont az iskola területén pedig a tanulók és a tanárok már ukránok lehet, hogy beszélnek egymással, vagy pedig az abszurditás, hogy egészségügyi ellátásnál csak sürgős esetben lehetett volna magyarul ellátni a betegeket. És a magyar iskola rendszernek a visszaállítása, legyenek új nemzetiségi iskolák. Erre ígéretünk van, reméljük azt, hogy ez teljesül is.
4: Brenzovics László hangsúlyozta, a magyar iskola rendszer a háború ellenére működik Kárpátalján, és a magyar szülők többsége továbbra is magyar iskolákba iratja a gyermekét. A rendezés legfontosabb eredménye a jogbiztonság megteremtése lehet, amely hozzájárulhat a magyar identitás megőrzéséhez és a közösség intézményeinek stabil működéséhez.
5: Óriási sikert értünk el.
4: Magyar Péter miniszterelnök korábban többször egyértelművé tette, ahhoz, hogy Ukrajna hivatalosan is megkezdhesse az uniós csatlakozást, vissza kell adni a kárpátaljai magyarok elvett jogait. A megegyezés tető aláhozásának része egyes hírek szerint egy Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozó is. Hamarosan Budapesten találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Legalábbis erről számolt be pénteken a Magyar Hang. Alap meg is kérdezte erről a budapesti ukrán nagykövetet. Sándor Fegyír azt mondta, tárgyalások folynak, de konkrét időpont még nincs. Szombaton a HVG-nek a külügyminisztérium is megerősítette, hogy folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében.
1: Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette és öten megsebesültek. A 35 éves merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött, a Cisjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. Két férfi súlyos, 3 másik ember pedig közepesen súlyos állapotban vitte kórházba, az elkövetőt végül lelőtték. 12 ember megsérült az Ohio-i Toledo városában tartott fesztiválon, amikor 2 fegyveres tüzet nyitott egymásra és a résztvevőket sebesítette meg. A sérültek közül 2 életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőket. Az Egyesült Államokban idén eddig 171 tömeges lövöldözést regisztráltak. Lehocki Zsuzsa beszámolója.
6: Pánik tört ki Toledóban, a nagymúltú Old West End zenei fesztiválon, amikor eldördültek a fegyverek. Legalább 2 lövöldöző volt, valószínűleg egymásra lőttek. 12 ember találtak el, 2 kritikus állapotban vannak, mondta a toledói rendőrfőkapitány helyettes. A lövöldözés idején több százan voltak az Old West End fesztiválon. Az ilyen jellegű viselkedést nem tűrjük el. És ha bárki hasonló tervezne, tudnia kell, hogy a közösség gyorsan reagálni fog, hogy megakadályozza az ilyen magatartást, fogalmazott a városi tanács vezetője. Az Egyesült Államokban szinte minden héten történik valahol egy tömeges lövöldözés, amelyekben legkevesebb 4 embert meglőnek.
1: 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. Az Ebola gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500-et. A WHO hangsúlyozza, hogy megfelelő ellátás mellett a betegség legyőzhető, csak hogy sokan továbbra is szkeptikusak, az álhírek pedig gyorsan terjednek, ezért a szervezetek tájékoztató előadásokat tartanak a közösségeknek, hívta fel a figyelmet Richard Lokudu orvos.
7: A lakosság körében még mindig vannak ellenállók, akik nem akarnak kórházba menni. Sokan csak akkor jönnek, amikor már túl késő. Ilyenkor előfordul, hogy azonnal vagy 24 órán belül meghalnak.
1: A vallásosság nem múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa Madridban, a mintegy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri szentmisén, amelyet úrnapi körmenet követett a belvárosban. 14. Leó csaknem egy hetes apostoli körúton tartózkodik a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalat a NIS többségi tulajdonrészének megvásárlását. A MOL szerint a korábbi hosszabbítás óta előre haladtak az egyeztetések az orosz többségi tulajdonossal, a Gazpromnyeftel, az újabb 10 nap pedig lehetővé teheti a tranzakció lezárását. Pálfai Csikó beszámolója.
8: Folyamatosan termelik ki az olajat a földből a NIS olajkútjai. A szerb olajvállalat az ország egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb cége, és az egyetlen, ami kőolaj és gáz feltárásával, valamint kitermelésével foglalkozik. Stratégiai fontosságú a balkáni ország üzemanyag ellátásában, de más országokba is jut az itt előállított termékekből. A magyar olajipari vállalat az elmúlt évekbeli legnagyobb felvásárlása lehet, ha megszerzi a stratégiai fontosságú üzemet. A tárgyalások pedig úgy tűnik jól haladnak, legalábbis erre utal, hogy az amerikaiak újabb 10 nappal meghosszabbították a MOL engedélyét a tárgyalások folytatására. A cél a NIS többségi részesedésének megvétele. A tárgyalási határidőt egyszer már meghosszabbították, de az szombaton lejárt. A magyar olajipari vállalat ugyanakkor közölte, hogy jelentős előrelépések történtek, ezért kaptak újabb 10 napot az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, hogy lezárják a tranzakciót a NIS jelenlegi orosz többségi tulajdonosával, a Gazpromnyeftel. A NIS felvásárlása azért is különösen érzékeny ügy, mert a szerb vállalat az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciók alatt áll. Washington 2025. októberében vezetett be korlátozásokat a szerb olajcég ellen, így a pancsovai kőolajfinomító működése és Szerbia üzemanyag ellátása is veszélybe kerülhet. A helyzetet az oldaná meg, ha az orosz tulajdonrész egy olyan befektetőhöz kerülne, akit az orosz, a szerb és az amerikai fél is elfogad. Ez lehet a MOL. A vállalat ezt januárban meg is erősítette. A MOL szerint a tárgyalások azóta jelentősen előre haladtak, és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a véglegesítést. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter szintén bizalmát fejezte ki, hogy sikerül kompromisszumra jutni, de hangsúlyozta, Szerbia meg fogja védeni nemzeti érdekeit. Meggyőződésem, hogy kompromisszumra jutunk a részvényesi megállapodás kérdésében. Természetesen mindent megteszünk, és a jövőben is mindent meg fogunk tenni, hogy megvédjük álláspontunkat, valamint mindenek előtt országunk érdekeit, a NIS jövőbeli működésével kapcsolatban. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a tárgyalások jól haladnak, és sikerül kompromisszumot találnunk. Az még kérdéses, hogy a MOL és a Gazpromnyeft közötti tárgyalások hogyan, milyen eredménnyel és mikor zárulnak le, fogalmazott a szerb tárcavezető. Jelenleg a szerb kőolajvállalat fő tulajdonosa a Gazpromnyeft, amely a részvények csaknem 50%-át birtokolja. A Gazprom több mint 11, míg a szerb állam mintegy 30%-os részesedéssel rendelkezik, a fennmaradó rész kis részvényesek és munkavállalók kezében van. Korábbi hírek szerint a magyar vállalat az üzlet megvalósulása után az oroszok több mint 56%-os részesedését vásárolná meg, a vételár pedig megközelítheti az 1 milliárd eurót. Belgrád pedig egy 5%-os csomag megvásárlásával növelhetni a részesedését, ami nagyobb beleszólást adna a vállalat működésébe. A felvásárlásnak azonban nem csak gazdasági, hanem komoly geopolitikai jelentősége is van. Elemzők szerint a NIS sorsáról hosszú ideig lényegében Alekszandár Vucic szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök döntött. A magyarországi kormányváltás után azonban Moszkvában is felmerülhetett a kérdés, hogy továbbra is a MOL legyen-e az orosz tulajdon részvevője. Az újabb amerikai engedély alapján azonban a felek június közepéig folytathatják a tárgyalásokat, és a MOL szerint ez elegendő lehet a tranzakció véglegesítéséhez.
1: Kétszer akkora mértékben nőtt a magyar lakosság nettó pénzügyi vagyona 2010 és 2025 között, mint az azt megelőző időszakban. Erről beszélt Jávor Balázs elemző a Kossuth Rádióban. A szakember hangsúlyozta, miközben a megtakarítások mértéke a GDP 115%-áról 137%-ra nőtt, addig a lakosság adósságállománya felére csökkent. Jávor Balázs hozzátette, ez alatt az időszak alatt az emberek készpénzben tartott vagyona stagnált, de nőtt az állampapírban tartott összegek és a vállalati részesedések aránya.
9: E legtöbb nettó megtakarítással a dán, a svéd és az olasz háztartások rendelkeztek, a GDP-nek több mint 200%-a, a legkevesebbel pedig a lengyel, román, szlovák háztartások. Ha teljes Európai Uniót nézzük, akkor jól látható az, hogy az állampolgáraikat elszegényítő kommunista diktatúrák a lakossági vagyont érintő pusztító örökségét a rendszerváltozások után is több mint 30 évvel sem sikerült még leküzdeni. És Magyarország az uniós mezőnynek a közepén helyezkedik el, 12. a ranglistán, tehát semmi szégyenkezésre nincsen okunk. Ebből nem látszódik a kifosztottsága a magyar lakosságnak a pénzügyi vagyon tekintetében.
1: Civilek tüntettek a Sándor palotánál, Sólyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett elutasítva a leváltásokra irányuló kezdeményezéseket. A miniszterelnök már többször távozásra szólította fel az államfőt, és miután Sólyog Tamás nem mondott le, Magyar Péter bejelentette, megkezdik az eltávolításához szükséges eljárásokat. A terv komoly politikai vitát váltott ki, ellenzői szerint az ugyanis az alaptörvény személyre szabott módosítását jelentené. Jó Csaba összefoglalója.
10: Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjem fel, mint a győztes párt listavezetőjét kormányalakításra, azt követően pedig távozzon a hivatalából.
4: Már a választás éjszakáján, majd az országgyűlés alakuló ülésén, és legutóbb hétfőn a Sándor palotában tett látogatásakor is többször lemondásra szólította fel Magyar Péter a köztársasági elnököt.
10: Felszólítottam a mai napon is Sólyog Tamást.
4: A miniszterelnök szerint Sólyog Tamás hallgatása, mulasztásai és döntései megtépázták a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. A kormányfő közölte, mivel az államfő nem mond le önként, haladéktalanul megkezdik az eltávolításához szükséges eljárásokat.
10: Az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
4: Sólyog Tamásnak május 31-ig szabott határidőt a kormányfő hivatala elhagyására. Sólyog Tamás a közösségi oldalán videóban jelentette ki, nem tesz eleget Magyar Péter felszólításának.
11: A lemondás lehetőségét a személyes életem szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva, arra a meggyőződésre jutottam, hogy ez nem adna megoldást.
4: A Fidesz szerint egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás, jelentette ki Gulyás Gergely.
12: Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja, nem az ígéreteit valósítja meg, nem a programját próbálja valóra váltani, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, ami alássa a magyar állam méltóságát, ami lefejezi a magyar állami struktúrában a legfontosabb közjogi tisztségek vezetőit, és olyan hosszú távú kárt okoz, ami messze túlnyúlik a saját kormányzat ciklusán.
4: Mostanap délutánra civilek egy csoportja szimpátia tüntetést szervezett Sólyog Tamás mellett a Sándor palotához, amelyen több fideszes politikus is megjelent, köztük Gulyás Gergely, Bóka János vagy éppen Pócs János. A demonstráción Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető helyettese azt mondta, Magyar Péter ultimátuma megcsonkítja a magyar alkotmányt és latin-amerikai diktatúrákat idéz.
13: Az égkék, a fűzöld, az ebura fakó, Magyarország kétharmadokat gazdagon termő földjén egyik kétharmad sem különb a másikánál. A magyar miniszterelnök pedig nem parancsol a magyar állam fejének, legyen az bárki, sem kegyelemben, sem lemondásban, sem az égvilágon, semmi, de semmi másban. Tartson ki, elnök úr!
4: A szimpátia tüntetés végén a résztvevők a tiszteletvirágait helyezték el a Sándor palotánál.
1: Orbán Viktor az eseményt követően egy fotót osztott meg a demonstrációról, és azt írta hozzá, idézem, veled vagyunk, elnök úr. Magyar Péter is reagált a tüntetésre. A miniszterelnök egy korábbi Tiszás tüntetésről készült fotó mellé azt írta, magyarok milliói a rendszerváltás mellett versus 400 fő nézelődő turistákkal együtt a maffia bábjai mellett. A kormányfő azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy még mindig nem késő távozni. Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége, tessék választani, zárta bejegyzését Magyar Péter. A kormány még ma jelentse be, hogy a migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre. Ezt közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt írta, ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni. Hiába terel Magyar Péter, ennek így kell maradnia a jövőben is. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, így reagált a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, aki mást állít, az hazudik és becsapja saját szavazóit is. A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, pedagógus nap alkalmából szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekeinkért és a jövő generációjáért dolgozik. Köszönjük, köszönjük, köszönjük, tette hozzá a kormányfő. A pedagógus napot minden évben június első vasárnapján tartják, Magyarországon 1952-ben ünnepelték először. Közösségi oldalán köszöntötte a pedagógusokat az oktatási és gyermekügyi miniszter is. Lannert Judit azt mondta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést. A tárcavezető hangsúlyozta, ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie.
14: Pedagógus napon ezért nem csak köszönetet mondunk minden pedagógusnak, tanárnak, óvodapedagógusnak és minden nevelő oktató munkát végző szakembernek, hanem azt is kívánjuk, hogy munkájukat olyan környezetbe végezzék, amely megbecsüli a tudásukat, tiszteletben tartja az autonómiájukat és valódi szakmai támogatást nyújt számukra. Köszönjük a munkájukat, az elkötelezettségüket és a jövő nemzedéke iránt vállalt felelősségüket.
1: A holokauszt áldozataira emlékeztek Nyíregyházán. A program a holokauszt emlékműnél kezdődött, majd gyász istentisztelettel folytatódott a Kótai úti zsidó temetőben. Az eseményt azért most tartották, mert 1944. júniusában fejeződött be a helyi zsidóság deportálása, számolt be Kühner Éva történész.
15: Június 6-a körülre elvesztette Nyíregyháza és környéke valamennyi zsidó lakosát. Őket először a gettóból a város környékén lévő tanyákra, gyűjtőtáborokba vitték, majd pedig onnan szállították őket tovább Auschwitz-Birkenauban. Egyébként a gettó területén 17,500 ember fordult meg, ebből 4,500 volt a nyíregyházi. Közülük nagyon kevesen tértek vissza.
1: Zalaegerszegen minden év június első vasárnapján tisztelegnek a holokauszt áldozatai előtt. A városból és környékéről több mint 3000 zsidót hurcoltak el 1944-ben, és csak minden tizedik ember térhetett haza, mondta Temesvári Tibor, a zalaegerszegi zsidóhitközség elnök helyettese.
16: 1221 Zalaegerszeg és környéki, több mint 3000 Zala megyei hittestvérünket hurcoltak el, közülük mindössze 10% tudott visszatérni, akik a zsinagógánkat se tudták fenntartani, így az önkormányzat tulajdonába került. Az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátja a zsinagógát, így rendezvényeinket ott meg tudjuk tartani.
1: Itt a krónika. A folyamatos ellenőrzések ellenére is sok problémát okoznak a lakott területen belüli gyorshajtók, akik saját és mások testi épségét is kockáztatják a felelőtlen vezetéssel. Csak a főváros 21. kerületében két hét alatt 805 szabálytalankodót mértek be a rendőrök. Hamarosan szigorúbb ellenőrzések és büntetések is jöhetnek. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már a parlamenti bizottsági meghallgatásán is beszélt.
17: A kormánynak fel kell lépnie a különböző közúti autóversenyzés notórius, életveszélyes, durva gyorshajtások ellen, és ennek a jogszabályi környezetét teljesen át kell alakítanunk, és azt gondolom, hogy inspirálódunk el például Ausztriától.
1: Újabb medvetámadás történt Székelyföldön, a Székelyudvarhelyhez közeli Ócfalván. Saját gazdaságától nem messze támadt rá a medve egy férfira, aki sérülésekkel ugyan, de ki tudott szabadulni a vadállat karmai közül. További részletek Jakab Endrétől.
18: Egy 55 éves ember támadott meg a medve, aki szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta a medve támadást. Lélek jelenlétének köszönhetően kitért a támadás elől, ezért medveharapás nyomokat nem találtak rajta a kórházban, így 2 órával a beszállítása után hazaengedték. Különben a helyi polgármester elmondta, hogy ebben az évben ezen a területen 4 medve támadás történt, szerencsére egyik sem volt halálos kimenetelű.
1: Magyar ízek, népzene, néptánc és közösségi élmény Torontó szívében. A 3. alkalommal megrendezett Hungarofest magyar fesztivál idén is megtöltötte a torontói Sankofa teret, ahol egy teljes napon át Magyarország kultúrája, gasztronómiája és hagyományai kerültek a középpontba. A rendezvény nem csak a magyar közösséget szólította meg, hanem azokat a más nemzetiségű kanadaiakat, akik közelebbről szerették volna megismerni a magyar hagyományokat. Boda Lázár Judit, a torontói Magyar Ház elnöke kiemelte, a népi kultúra Kanadában is élő és összetartó erő.
19: Nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt Toronto szívében van egy ilyen nagyméretű fesztivál minden évben, mint a Hungarofest. Ez nem csak arra esély, hogy a magyarok a környékről összejöjjenek, hanem az is, hogy más nemzetiségeknek is megmutathassuk ételeinket, kultúránkat, szokásainkat.
1: Július 1-én megnyílik a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dinókiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap. A biodómot külön díj fizetése nélkül lehet majd látogatni. A fejlesztése több mint 350 millió forintot fordít az állatkert, tudtuk meg Sós Endrétől, az intézmény főigazgatójától.
20: Ez egy óriási növényház lesz első körben, azért is hívjuk városi oázisnak, és a növények mellett lesznek állatok is, különböző helyeken, kisebb számban, mint a végleges program, de azt gondolom, hogy egy nagyon komplex élmény lesz az egész látogatás.
1: 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója. Petrovai László hozzátette, Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos ottalvós táborokban vitorlás klubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A szervezők ezzel a lehetőséggel szeretnék meghálálni, hogy a fiatalok a magyar identitást és a magyar oktatást választották.
21: Az a fontos ezeken a rendezvényeken, hogy magyarul tudnak beszélni, és azt látják, hogy a környezetük is magyarul válaszol. Mert sokszor ezek a diákok, akik a mély szorványban élnek, ők azt tapasztalják, hogy a magyar az a nagymama nyelve, vagy a tanító nyelve, vagy a lelkész nyelve, és nem érzik azt igazán, hogy ez egy élő, erős, illetve hát egy virágzó kultúra a miénk.
1: Több mint 10 000-en neveztek a 31. Aldi női futógálára a Városligetben. A résztvevők 7 táv közül választhattak és nevezhettek akár váltó, családi futásra vagy gyaloglásra is. Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője hangsúlyozta, ez a létszám európai szinten is számottevő.
22: A gyaloglás nagyon-nagyon-nagyon népszerű lesz, sokkal népszerűbb az előző években, sokan vannak 60 év fölött, tehát úgy látszik, az idősebb korosztály elkezd mozogni, elkezd gyalogolni, számukra ez a legtermészetesebb forma. Ami még érdekesség, hogy itt van az egész ország, több mint 700 településről neveztek.
1: Időjárás jelentés. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is kevés fátyol felhővel. Ma az északkeleti tájakon, holnap néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Délután többfelé megélénkül majd a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű. Budapesten 21 órakor 24 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik az irodalmi újság. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Ilye Gábor nevében is elköszön a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallásra!
23: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
24: 20. alkalommal nyitotta meg kapuit a Magyar Nemzeti Parkok Hete országos programsorozat.
25: Az élővilág változatossága, vagyis a biológiai sokféleség és az általa biztosított szolgáltatások védelme, tehát nem valamiféle hóbor, hanem saját életminőségünk és a jövőnk záloga.
24: Az év legnagyobb ökoturisztikai eseményének részleteiről holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
23: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
26: Hagyományos gazdálkodás, kézműves foglalkozások, egészséges életmód és a denevérek. És hogy mi közöttük az összekötő kapocs? Hát a Fehér Holló Egyesület és a Falusi Tudásháza Zalaváron.
23: A hely. Report műsor hétfőn délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
0: Egy, kettő, három.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madara tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
23: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Irodalmi újság.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa, és köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Tasi Annát, a Könyves Magazin főszerkesztőjét. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: És Szabolcsi Alexander újságírót. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
0: Azt is mondhatnám, hogy a Könyves Magazin újságírója, mert Anna ezzel kezdte itt a beszélgetésünk előtt, mert hogy stoppolják a jó újságírókat, ugye? Vannak páran a szerkesztőségben, és nem is véletlen, hogy létrejöhetett ez a gyönyörű kötet, ami itt áll előttünk a stúdióasztalon, Krasznahorkai út a Nobel-díjig, ez a kötetnek a belső oldalán olvasható címe, és rögtön az ő egyik fontos mondatával kezdődik a kötet: ne higgyenek el semmit abból, hogy az én könyveimet nehéz olvasni. Hát valóban ez egy olvasói félelem, hogy ilyen hosszú mondatokat meg tudunk egyáltalán érteni, és egyébként is valahogy úgy érezni, hogy ebben a világban, amikor azt mondják, hogy nem nagyon olvasnak az emberek, ezt én nem hiszem el, meg gondolom a hallgatók se hiszik el, és mi sem hisszük el itt a vendégeimmel, azért próbálkoznak az emberek a Nobel-díjasokat elolvasni. Kezdjük az előző Nobel-díjas írónkkal csak azért, nem mintha össze kellene őket hasonlítani, de szintén nem olyan könnyű olvasmány, ugye, akár hogyha csak a sorstalanságra gondolunk. Mi teszi a magyar írót Nobel-díjassá? Nagyon nehéz kérdés.
1: Nagyon nehéz kérdés, és ezt szerintem senki nem tudja megfejteni. Ráadásul ugye a Nobel-jelöléseket, meg magát a díjat egy ilyen misztikum lengi körül, tehát igen, hogy abszolút titkosítva van 50 évre, hogyha jól tudom, és abszolút egy ilyen titok lengi körül, hogy ki kapja, miért kapja, milyen országból, milyen régióból, tehát hogy gyakorlatilag megjósolhatatlan, mindig próbálkoznak azzal, hogy mint a, nem tudom, a focira, meg a lovas versenyekre a fogadóirodákban abszolút...
0: Hát fogadni bármire
1: abszolút,
0: lehet.
1: És ez így abszolút működik az irodalmi Nobel-díj esetében is, de teljesen lutri, hogy úgy mondjam, hogy melyik évben kikapja meg, legalábbis az olvasók számára minden évben szerintem meglepetés. Krasznahorkai neve nyilván felmerült mindig az elmúlt években, de hogy valójában esélyes volt-e rá, vagy hogy bárki számított-e arra, hogy meg fogja kapni mondjuk az olvasók körül, vagy a kiadó, a magvető kiadó szerkesztői közül, ez egy nagyon jó kérdés.
0: Alexandernek mi a vélemény erről a dologról? Nem szeretnék olyan lenni, mert jó, hogy mondta a focit, hogy mindenki ért hozzá és beszél róla, de közben senki nem tudja, hogy mi a lényeg, de azt hiszem, hogy azért az újságíró jobban látja ezeket a kérdéseket. Tehát mondjuk például önnek mikor tűnt fel Krasznahorkai, mint író természetesen?
2: Hát ez hosszúra nyúlik vissza. Én még egyetemen találkoztam ezzel az életművel.
0: Ez nem régen volt.
2: Nem volt olyan régen, valóban, de hát most én nem akarok itt fitoktatni ezzel, hogy most mikor volt, nem mikor volt, de hogy nem tudom, egy 5 évvel ezelőtt, de azért akkor is szerintem lehetett már azt kicsit érezni, hogy az olvasók nehezebben nyúlnak Krasznahorkaihoz, de ez itthon szerintem az olvasás szempontjából egy tök érdekes kérdés, hogy ki hogyan olvassa, mit olvassa, melyiket veszük elő, ugye a Sátántangó, mint egy nagy mű ott áll előttünk, egy nagyon fontos mű, és akkor ha az életmű kicsit későbbi könyveit veszük elő, akkor meg kicsit más hangoltságú művet kapunk. Tehát, hogy nagyon sok irány van a krasznahorkai életműben, ahol be lehet lépni, és ezt szerintem a kiadványunk is nagyon jól mutatja. És azt gondolom, hogy olvasója válogatja, hogy hol lép be ebbe a krasznahorkai életműbe. Vannak nehézségei, vannak kihívásai, vannak nagy vállalásai ennek az életműnek, de hát nem véletlenül kapott Nobel-díjat. Tehát azt hiszem, pont ez a távolság és közelség, ami körbelengi az egész Krasznahorka életművet, az, ami az olvasói pozíciónkat is meghatározza, hogy van valami, ami egy ilyen éteri távolság benne, és van valami ilyen természetesség is benne, ahogy ebbe be lehet lépni.
0: Jó, hogy az egyetemet említette, mert az ember általában ott találkozik olyan szerzőkkel, művekkel, ami aztán egyszer csak lehet, hogy Nobel-díjas lesz, de akkor még valahogy csak a tanárnak a jó ízlésén, vagy a figyelmén múlik, hogy mit ad a hallgatónak a kezébe. És még egy pillanatra azért csak kertészre visszatérve, én emlékszem rá, hogy a sorstalanság az egyetemen elő se került, hanem a Nyomkeresőt olvastuk valamiért. Uh-huh. A Sátántangó azért érdekes itt Krasznahorkai esetében, ugye, mert hogy film is járul hozzá, a megértést az nagyban elősegítheti.
1: A megértést, meg a népszerűséget,
0: meg a
1: szerintem,
0: népszerűséget,
1: ugye erről
0: persze
1: is sok szó esik a kiadványban, hogy ugye melyik volt előbb, vagy hogy minek a sikere segítette még jobban felemelni a másik művet, tehát hogy a regénynek a népszerűsége tett hozzá ahhoz, hogy a Sátántangó film ekkorát szólt, vagy a Tar Béla hát adaptációja, ez jó kérdés, hogy lehet-e adaptációnak nevezni egy 7,5 órás filmet, de hogy az a film emelte fel még jobban, és irányított rá még nagyobb figyelmet a krasznahorkai regényre. Erről is sok szó esik például a kiadványban. De még egy pillanatra visszautalva az előző témára, hogy csak így összességében azt így elmondanám, hogy ugye az egyik célja szerintem a kiadványnak az, hogy megerősítsük azt, amit krasznahorkai László mond az első idézetben, hogy nem kell félni tőle, tehát pontosan ebben szeretnénk mankókat, támpontokat adni az olvasónak, hogy szerintem, ha bárki elolvas, ha nem is kronológikusan az egész szöveget, de így belenéz a kiadványba, én nem hiszem, hogy van olyan, akiben ne keltse fel az érdeklődéset, meg a kíváncsiságot, hogy így akkor ő is meg szeretne próbálkozni ezeknek a műveknek az értelmezésével, mert tényleg nagyon sok segítséget adunk arra, hogy hogyan értelmezze, hogyan olvassa, hogyan fordítson figyelmet ezekre a legendásan hosszú mondatokra.
0: Egyébként egy súlyos könyvről van szó, most ahogy a kezembe fogom, ennek az is az oka, tehát nagyon szép kiállítású kötet ez, hogy sok kép is van benne, meg nagyon figyeltek arra, hogy szóval jó minősége legyen ennek a kiadványt, mond mindig Anna, de hát
1: könyvet is mondhatnánk.
0: Könyvet is mondhatnánk, és most ugye az ünnepi könyvhét következik.

0: az e-mailre, hogy ez most történik, és mit kell csinálni, még sose voltam ilyen helyzetben, mit csináljunk. és azt hiszem, ott októberben már elindult ez a gondolkodás, hogy akkor ezt hogy kell feldolgozni.
1: Mert akkor nem is telt el olyan nagyon sok idő, tehát nem, hamar létrejött ez. Az. Hát ahogy egy könyv előáll, azért az sokkal több idő szokott lenni.
2: Hát sok-sok hónap.
1: Nagy volt a lendület, ez biztos, abszolút, ahogy mondja
2: Alexander. Meg a motiváció, meg a lelkesedés.
1: De nem akartam magába folytani.
0: Nem, de hogy is. Azt hiszem, volt egy nagyon jó helyzetfelismerése a könyvesnek, hogy a Nobel-díj miatt nagyon nagy figyelem fog irányulni Krasznahorkaia, nagyon sokan fogják vásárolni a könyveket, és valami segítséget, támpontot, kedvet még lehet ebbe adni az olvasóknak. Tehát szerintem a kiadványunk célja főképp az, hogy az emberek, akik most elkezdtek érdeklődni az életmű iránt, azok hogyan tudnak még jobban ebben elmerülni. És azt hiszem, a következő nagy lépés az márciusban volt, mert februárban beszélgettünk arról, hogy én kiutazom Bécsbe, ahol a krasznahorkai hagyatékot őrzik a Nemzeti Könyvtárban, és én és Valuska Gábor, a fotósunk, kiutaztunk egy nagyon megtisztelő és nagyon ijesztő feladatra, hogy átkutassuk a krasznahorkai hagyatékot. Annyit kell róla röviden tudni, hogy ott őrzik az összes kéziratot, a Sátántangó eredeti kéziratát, a Tar Béla 94-es filmjének a forgatókönyvét, több mint 2000 levelet, fotókat gyerekkortól időskorig, tehát nagyon nagy anyagról beszélünk, sőt, még naptárak is vannak évre lebontva, tehát meg lehet nézni, hogy 86-ban Krasznahorkai László a naptárában mit írt fel bizonyos napokra, tehát hihetetlen. Az én személyes kedvencem, amiről sajnos nem tudok beszélni, mert Krasznahorkai külön kérte, hogy ez se a kiadványban, sehol ne legyen, tehát ne beszéljek a naplóiról, de annyit szerintem elmondhatok, hogy nagyon részletes naplói vannak, amiket ott lehet látni. Egy egészen más oldalát szerintem lehet ebből megismerni. Nekem különösen személyesen nagyon nagy élmény volt, tehát hogy ha nem kell eljönnünk Bécsből, és nem kell munkát csinálni, mert ott maradtam volna még olvasni, mert annyira érdekes, és csak még hozzáteszem, hogy ezt bárki, aki elmegy Bécsbe, és van olvasójegye a könyvtárba, az nézheti, elolvashatja, tehát hogy ezek íratrendszerző dobozokban vannak, ezt bárki megnézheti, és igazából én csak biztatnék embereket, mert nagyon-nagyon izgalmas.
1: És biztosíthatjuk a szerzőt, hogy nem beszéltünk a naplóiról. Na, de minden esetre azt viszont elárulta, hogy személyes kapcsolat fűzi össze a szerzővel, meg gondolom Anna is találkozott vele. Mennyire folyt ő bele ebbe a munkába?
2: Itt azért azt megemlíteném, hogy mi ugye, tehát a könyves magazin adta ki ezt a magazin, de magának a kiadványnak a főszerkesztője ez a Valuska László volt, és a felelős szerkesztője Rúforsója, akik most nincsenek itt, tehát hogy így nagyon nagyban ők látnak rá erre, szóval azt én nem tudom, hogy a szerző úr ebben így nyilván tudott róla, gondolom, de hogy erre én így nem látok rá, hogy ő ebben mennyire vett részt. Az tény, hogy néhány nappal ezelőtt volt a könyvemutatónk, és maga Krasznahorkai László kitette a Facebook oldalán az eseményt, hogy mindenkit szeretettel vár, de ennél többet sajnos nem tudok erről. Hogyha még, ugye volt ez a kérdés, hogy hogyan állt össze, arra szívesen kitérek.
1: Persze, legyen
2: kitérek.
1: Szíves, igen, kérem szépen.
2: Itt ami fontos szerintem, hogy négy részből áll a kötet, és itt tényleg arra fókuszáltunk, és fókuszáltak a szerkesztők, hogy gyakorlatilag a gyerekkortól, tehát a gyulai gyerekkortól egészen a Nobel-díjig, a jelenig vonuljon végig abszolút a történet. Vannak benne viszonylag nehezebben fogyasztható, azt így nem mondanám, hogy ne ijesszek el senkit, de hogy abszolút vannak ilyen nagyon komoly szövegek, de azok is abszolút olvasóbaráton vannak megírva egészen színes, szagos, informatív cikkekig, ami főként így a Nobel-díj jelentőségéről szól. Az én cikkem például arról szól, hogy kik azok az író óriások,
1: akik
2: nem kaptak sosem.
1: Ezt pont ott tartok itt a lapozgatom közben, és ez nagyon érdekes,
2: abszolút,
1: mert még jobban fölemeli a dolgot, hogy
2: igen, és nem is gondolnánk rá, tehát, hogy nem tudom, Tolstoyt, vagy Proustot, vagy Virginia Woolfot mindenki úgy emlegeti, mint a legnagyobb írók egyikét, de valójában sosem kaptak. Ennek is nyilván megvannak az okai, ott röviden kifejtem, tehát van, amikor arról van szó, hogy egyszerűen a zsűri mást keresett, más irányt keresett, és az íróknak az életműve főként utólag lett ilyen nagyon nagy értékű, és irányult rájuk nagyon nagy

0: figyelem, de van, amikor nagyon gyakorlati oka van, tehát azt hiszem Prusznál gyakorlatilag az lehet az oka, hogy itt nem fejezte be akkor a szöveget, amíg életben volt, és ugye posztumusz Nobel-díjat nem ad a zsűri.
1: Jó, hát lehet az is, de hát ugye mi meg mindig arról beszélünk magyarok, hogy ezt a magyar nyelvet ugye nem beszéli senki, nehéz lefordítani a magyar irodalmat, tehát ahhoz képest nagyon érdekes, hogy a világnak most már két írónk is tudott olyat mutatni, amit mindenki ért.
2: És azt hiszem, ez az, hogy kevesen beszéljük a magyart, vagy hát világszinten, igen, vagy tekintetben, és én pont ezt gondolom, és nem önálló ötlet, csak annyit krasznahorkaiztunk az utóbbi időben, hogy valakit a rám ragadt az a gondolat, hogy igazából a Nobel-díjig a fordítókon keresztül vezet az út. Igen. Tehát rengeteg fordítója van Krasznahorkai Lászlónak, sokukkal van is interjú ebben a kiadványban, és nagyon, tehát hogy nélkülük ez az egész nincsen. Nyilván Tarbéla nélkül sincsen, igen, tehát hogy erről már beszéltünk, igen, részben. Azért itt a Sertántangó csak kicsit visszautalva, film, regény, egybefügg az egész, nagyon nehéz szétszálazni, úgyhogy...
1: Igen, hát a fordításon nagyon sok minden múlik, de nyilván azon is, hogy vannak olyan úgynevezett elődíjak, ugye, amik megelőzik, és ezt meg kell valahogy kapni, és az anélkül nem... Ez tényleg igaz? Vagy ez is a legenda része?
0: Hát, jó kérdés.
1: Hogy a Booker-díjat meg kell ahhoz kapni, hogy valaki egyáltalán a Nobel-díj előszobájába
0: igen,
1: jusson.
0: Csak ugye ezeknél a díjaknál, a legtöbbnél az van, hogy egyrészt könyvek kapják, tehát hogy igen, nyilván van, ami az életművet díjazzák, de azért a gyakoribb az, hogy regények vagy könyvek kapják ezeket a díjakat. Másrészt ugye a legtöbb díjnál azért végigmegyünk ezen a nyilvános folyamaton, hogy mindenki tudja, hogy mi a hosszú lista, ki a zsűri, mi a rövid lista, és a Nobel-díj esetében tényleg teljesen vakon van az olvasó, de akár a szakma is szerintem, aki nincs benne a Svéd Királyi Tudományos Akadémia belső körébe, teljesen vakon tapogatózik, hogy ugye arról is sokat beszélnek, hogy most, hogy Krasznahorkai László megkapta, Nádas Péter nevét szokták még emlegetni, hogy talán ő a következő, de hogy most lehet arra esély, hogy akár néhány éven belül újra egy magyar kapja, vagy hogy van-e abban egy rendszer, hogy akkor most nem tudom, 10-20-30-40 évig Kelet-Európára nem néznek rá, nem tudom. Mm-hmm. Tehát ugye ez is teljesen random, vagy véletlenszerű.
1: Nádas is szerepel a kötetben, úgy láttam, jól láttam? De csak egy fotó van róla?
0: Van szó róla, igen, pont erről, az ja, esélyekről, uh-huh, meg ugye Nyári Krisztián irodalom történésznek van egy cikke, szerintem pont az ő szövegében van a Nádas Péter portré, amiben végignézi, hogy a titkosítás után, hogy kik is azok valójában a magyar szerzők, akiknek a neve felmerült, akiket jelöltek, vagy akiket az olvasók nagyon szerettek volna, de sose kerültek az esélyesek közé. Azt hiszem, pont ebben a cikkben szerepel a Nádas Péter fotó.
1: Egyébként Krasznahorkai László nehezen megközelíthető ember? Mennyire, és most nem a Nobel-díj utáni mondjuk esetleg megváltozásáról, nem hiszem, hogy megváltozott ő ettől, de hogy mennyire kell zárkózottnak lenni, vagy mi történik a szerzővel, amikor egy ilyen elismerésben részesül, megváltozik tényleg a személyiség, vagy muszáj neki máshogy viselkedni? Nem nagyon szerepelt tudnilik azóta ugye a magyar közönség előtt.
0: Sőt, az utolsó nyilvános beszélgetése, de átadom a szót, bocsánat.
2: Én is ezt akartam mondani, hogy a 2017-es Margó Irodalmi Fesztiválon volt az utolsó nyilvános beszélgetése, uh-huh, és ennek a leírata szerepel ebben a kiadványban, ez teljes egészében nem jelent meg korábban, uh-huh, és szerintem azt is elmondhatjuk, hogy Krasznahorkai valamennyire belenyúlt ebbe a leíratba, uh-huh, tehát hogy ez egy átdolgozott változat, de teljes egészében az eredeti hangulatában telik. Nagyon nehéz erre válaszolni, mert annyiban, tehát hogy természetesen mi nem találkoztunk vele személyesen. Én az utóbbi fél évben nagyon sok helyre követtem már, legutóbb elmentem Szegedre is, mert fellépett Miklós Szilveszterrel egy performance-ban, felolvasott. Ugye most 16-án a MOM Kultban fog majd felolvasni a Magvető Kiadó eseményén. Hát ez egy hosszú út volt, szerintem 17-től máig. Én azt látom kicsit, hogy most újra itt van, vagy hogy újra aktívabb talán, ha lehet ezt mondani. De nehéz erre mit mondani, mert mi nem tudunk konkrétan sem.
1: Meg ő egyébként is egy világutazó.
0: Meg ez a könyveiben is végigkövethető, ez a világ iránti nyitottság, meg a különböző kultúráknak a megismerése.
1: Hát pont amikor a díjat kapta, akkor mi itt a Rádiószínházban, a Kossuth Rádió Rádiószínházában egy olyan művét, már annak rádióadaptációját adtuk, amelyben a kínai tapasztalatai, illetve hát élményei hatására írott könyvéből készült. Nem most készült a hangjáték, már jó 20 évvel ezelőtt, vagy 15, nem tudom, nem, inkább 20. Egészen különös élmény volt, úgy, hogy ismertem is ezt a szöveget újra hallani. Szóval valahogy egy ilyen díj, és ezt szeretném itt kinyökörögni, hogy visszavezet bennünket az olvasáshoz. Tehát akkor jobban odafordítjuk a tekintetünket olyan könyvekre, ami lehet, hogy egyébként ott volt a polcon, de nem nagyon vettük le. Tehát, hogy van ennek egy ilyen társadalmi hatása is, hogy így mondjam?
0: Szerintem igen, és remélem, hogy igen. Tehát, hogy mondjuk az eladási listákban abszolút azt lehetett látni, hogy miután bejelentették a Nobel-díj győztesét, akkor megugrott a krasznahorkai könyveknek az eladása. A Sátántanul szerintem így vezette a toplistákat, akár a kereskedelmi kiadóknál, akár magán, vagy könyvkereskedőknél, akár magánál a magvetőnél. Szóval abszolút szerintem kapkodták őket, csak ugye... igen, pont ez a fontos szerintem, hogy ugye a krasznahorkai könyvekhez kell egyfajta lelassulás, egyfajta olyan típusú figyelem, amitől talán elszoktunk, akár a mindennapi gyors világ miatt, akár a közösségi média hatása miatt, akár amiatt, hogy nagyon sokan szeretnek könyveket a cselekmény miatt olvasni, amivel szintén nincsen semmi baj.
1: Hát a sztori nagyon visszatér.
0: A sztori abszolút, biztos, igen, és itt is van sztori, itt is van humor, itt is van irónia, de azért egy nagyon nagy figyelmet és elmélyülést és lelassulást igényel, de megéri szerintünk.
1: És hát pont nem véletlen az se, hogy itt a kötet végén azt írja, hogy szeretne krasznahorkait olvasni, de nincs rá ideje, hát akkor itt a hangos könyv. Mert hogy egy hangos könyv is járul ehhez, igen, a kötethez, erről is beszéljünk azért. Ki mondja a szöveget, mi az értelme a hangos könyvnek. Ugye hát az teljesen más, mint amit itt a hallgatók ismerhetnek a Rádiószínházban, melyet adaptációk hangoznak el. A hangos könyvnél viszont pontosan el van olvasva minden mondat.
2: Bocsánat, közben végigazán gondolkodtam az előzőhöz. Igen. Akartam közbeszólni, hogy van egy olyan anekdotám, hogy két hete voltam fodrásznál, és mesélte a fodrászom, hogy ő nem igazán olvas, de azért néha igen, de most látta, hogy van ez a krasznahorkai, ő még nem ismerte előtte, de most megvette a könyvét, és elkezdte olvasni, mert annyira érdekelte. Uh-huh. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon apróságok, de hogy szerintem abszolút van egy olyan érdeklődés az emberekben, igen, hogy oké, ki ez a Nobel-díjas, én tudni szeretném, igen, bele akarok olvasni. És ugye ott van a másik, a hangos könyv, arra reagálva, hogy azt hiszem annyira, most erre nehéz mit mondani, de hogy a saját tapasztalatom, ez is, én is úgy dolgozom, hogy ilyen célorientáltam, hogy ezt is meg kell csinálni, azt is meg kell csinálni, és így folyamatosan dolgozik tovább az ember, hatékony akar lenni, és ennek a hatékonyságnak ugye van egy olyan része, hogy jó, de közben tudok valamit hallgatni, tehát tudok főzni, és hallgatni egy krasznahorkai könyvet. És azt hiszem a hangos könyv valamilyen szinten válasz a figyelem zavarra, vagy az olvasás kérdésére, mert autóvezetés közben, persze nem olyan hangosan, hogy halljuk a forgalmat, vagy ne halljuk a forgalmat, takarítás közben szerintem ez egy válasz lehet arra, hogy ma kicsit az okos eszközeink elveszik a figyelmeinket, de én attól függetlenül mindenkit bíztatnék arra, hogy a könyv akár a hangos könyvvel együtt olvasva, mert az egy teljesen más élmény, egy másfajta elmélyülés.
1: Meg hát vissza tudunk menni, ugye? Tehát még egyszer elolvasom azt a mondatot, hogy,
0: igen,
1: hogy visszalapozok, ami ugye hangos könyvnél kevésbé, de hát azért van annak haszna, tehát nem véletlen, hogy most már majdnem minden fontos kiadvány fel is olvastatnak valakivel. Ki olvassa a szöveget?
0: Máté Gábor, úgy tudom, ez a Voice-nak a, igen, kínálatában található, és Máté Gábor a krasznahorkai magyar hangja. Tolmácsolója. Igen.
1: Igen, és hát ne várják azt, hogy egy CD legyen benne, mert már nem ott tartunk, hanem egy QR-kóddal lehet hozzájutni a hangos könyvhöz. No, hát nagyon szép ez a kötet, sok kép is van benne, nem csak a fejezetek szerzői is szerepelnek képpel, hogyha jól láttam, majdnem mindenhol. vagy nem?
0: Nem hiszem egyébként, de valahol igen, de mindenképp meg, hogyha ilyen sokat beszélünk a Külcsínről, akkor mindenképp megemlíteném Polgár Diákos művészeti vezetőnknek a nevét, mert gyakorlatilag ő egy ilyen társszerzőként vett részt a minden munkafolyamatban, tehát hogy van, amikor így a tartalmat jó értelemben a képi világhoz igazították, vagy sok minden függött attól, hogy akarjuk, hogy kinézzen, és Ákosnak tényleg fantasztikus ötletei voltak, akár a bécsi hagyatékos út kapcsán, hogy ott tényleg olyan exkluzív fotók kerültek be, amihez aztán a tartalmat úgy igazítottuk, hogy így együtt nagyon jól működjön.
1: Igen, és ez is olyan szép régi szokáshoz igazodik itt, hogy például reklámozza a Nyári Margó Fesztivált. Régi könyvekben van ilyen, hogy egy-egy reklám is belekerült a kötetbe, ami főleg később lesz nagyon értékes ettől. No, hát igen, nem véletlenül beszélek azért a Külcsínről ennyit, mert hogy azt is gondolná az ember, hogy ezzel a fiatalokat is célozza? Tehát, hogy azért jobban, de nagyon figyelemfelkeltő például a borító is vörös-fekete színekben pompázik, tehát hogy mondjuk a könyv héten is, hogyha kirakják majd ott a standokon, hát szembe ötlő. Tehát hogy volt ilyen cél is, ugye, hogy azért ez felkiáltó jel legyen.
0: Szerintem abszolút, és talán kortól függetlenül, tehát hogy tényleg az olvasót tartottuk szem előtt, hogy neki legyen egy nagyon fontos, fogja a kezét gyakorlatilag ahhoz, hogy hogyan igazodjon el Krasznahorkai világában. Nyilván a Sátántangorról nagyobb, vagy több szó esik, mint a többi könyvéről, de azért mindegyik könyvéből adunk egy kis ízelítőt, hogy mit, miért, hogyan érdemes olvasni, mit mondtak róla akkor, amikor megjelent. Szóval fiatalok, idősek, szakmabeliek, szakmán kívüliek, szerintem tényleg sikerült egy olyan nyelvet vizuálisan is, meg szöveg értem, vagy a szöveg szempontjából is találnunk, ami nagyon széles célcsoportot tud megszólítani.
1: És vajon hány regényét olvasták vendégeim a szerzőnek?
0: Hivatkozunk a korunkra, én a Sátántangóval vagyok témában.
2: Én is a Sátántangót és az Ellenállás melankóliáját olvastam.
1: És aztán gondolom, hogy ebbe belekerül az ember, akkor nem abszolút, bírja, igen. Nem bírja feledni.
0: Meg szerintem ezzel sincs semmi gond, tehát hogy tényleg azért nagyszabású szövegek, vagy aki nem ebből a szakmából érkezik, tehát hogy szerintem nagyon sokan voltunk olyanok a Nobel-díj meghirdetése után, vagy voltak olyanok, akik kezdtek ismerkedni, vagy próbálták behozni a lemaradást, hogy miről is van szó, és nincs ezzel semmi gond szerintem, tehát nagyon sokan vannak így az országban. A lényeg az, hogy elkezdjük.
1: Ezt mondjuk a kedves hallgatóknak is ajánljuk, inkább azt mondom, és figyelmükbe ajánljuk ezt a kötetet is, és talán jó az, hogyha először ebben ismerkednek meg, és utána kezdenek bele mondjuk a krasznahorkai életműbe, mert nagyon sok támpontot ad tehát ez a gyönyörű kiállítású kötet, amelyet a Könyves magazin adott ki, és a könyvhéten is gondolom, hogy bőven elérik a hallgatók, akik most hallottak erről először, kapható a könyvesboltokban.
0: Így, igen.
1: Igen, most volt a bemutatója egyébként hétfőn, tehát nem olyan régen tudhatunk róla. A Három Hollóban.
2: Igen.
1: Igen, ami azért most egy nagyon felkapott irodalmi szempontból fontos központ.
2: Igen, rengeteg irodalmi esemény van ott, és hát mi is úgy, vagy ott akartuk tartani, és szerintem nagyon szép teltházat csináltunk, nagyon szépen nézett ki, hát csak arra tudnék hivatkozni, hogy hát ez a fotókon, az utolagos fotókon is nagyon szépen lett.
1: Sokan voltak.
0: Igen, jól sikerült.
1: Na hát sok sikert kívánok a továbbiakra is, meg a könyvnek is legyen sok sikere, most nem csak az ünnepi könyvhéten, hanem hát bármikor, ugye, amikor egyszer csak eljut az olvasókhoz. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönjük a meghívást.
1: Máskor is nagyon szívesen látjuk önöket, mert hiszen a Könyves magazinnak más kiadványa is lesznek. Most éppen egyébként mire készülnek ezután? Mert ez már itt van az asztalon.
0: Abszolút, meg mi, tehát főként ugye egy online magazin vagyunk, szóval most így arra fókuszálunk, folyamatosan frissülő tartalmaink vannak irodalmi témában, és akkor ilyen egy-két kiadványt szoktunk évente kiadni. Most a további tervekről én még nem tudok semmit mondani, de online mindenképp elérnek minket bármikor.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönjük szépen.

Tasi Annát hallották, a Könyvesmagazin főszerkesztőjét és kollégáját, Szabolcsi Alexandert, aki újságíró a Könyvesmagazinnál. Mindketten szerzőként szerepelnek ebben a kötetben, amelyet most a mai irodalmi újságban igyekeztünk bemutatni önöknek. Kedves hallgatóink, ezzel az irodalmi újság végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő, Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben FM 87,6. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozó kezdődött Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár egyeztet a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól Volodymyr Zelenszkijvel. Az ukrán elnök a tárgyalások előtt megerősítette azt a hírt, hogy nemrég beszélt Roman Abramovics orosz milliárdossal, és megüzente az orosz elnöknek, hogy Ukrajna nem adja fel a medencét. Hozzátette, Kijev ugyanakkor kész tűzszünetet kötni a jelenlegi frontvonalak befagyasztása mentén. Rakétákat lőtt ki Izraelre Irán. A zsidó állam légvédelme mind a négy perzsa rakétát megsemmisítette az ország északi része felett. Az izraeli hatóságok gyülekezési tilalmat rendeltek el, az óvóhelyek előkészítésére szólították fel a lakosságot, holnapra pedig tanítási szünetet jelentettek be. Közben délelőtt az izraeli légierő ismét a libanoni síta Hezbollah terrorszervezet állásait bombázta Beirutban. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok mellett. Magyar Péter közleményében kínosnak nevezte, hogy a tüntetésen körülbelül 400 ember vett részt, szemben a rendszerváltást akaró milliókkal. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérő akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott, 468 000 forintos bírságot szabtak ki rá. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében továbbra is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Egyedülálló szarmatakori település részletet tártak fel a Bács-Kiskun megyei Vaskút határában. A Tűr István Múzeum régészei egy építekezés előtti ásatás során lakóházak alapjait, egy kutat és több füstölő kemencét is feltártak. Az 500 négyzetméteres kiemelt jelentőségű védett régészeti lelőhelyen használati kerámia tárgyakat is felleltek. Az irányi nyelvű lovasnomád szarmata népcsoport időszámításunk után a második században lakta be a mai Alföld területét. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, zivatar nem kizárt. A hőmérséklet a hajnali 11-17 fok után, napközben 27-32 fok között alakul.
0: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
2: Hagyományos gazdálkodás, kézműves foglalkozások, egészséges életmód és a denevérek. És hogy mi közöttük az összekötő kapocs? Hát a Fehér Holló Egyesület és a Falusi Tudásháza Zalaváron.
0: A hely. Riportműsor hétfőn délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Kalendárium.
3: Idén is lesz Duna Karnevál nemzetközi kulturális fesztivál június közepén a fővárosban. Stúdió vendégünk Vince Andrea, fesztivál igazgató. Rátonyi Róbert Operett Fesztivál Veszprémben és a Család ellen nincs orvosság című darab premierje a Békés Csabai Jókai Színházban.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 56-70.
4: Hogyan lett a müncheni Szabad Európa Rádió a hidegháború egyik legfontosabb információs fegyvere? És mit jelentett azoknak, akik a vasfüggöny mögött kerestek kapcsolatot a külvilággal? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
0: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Hagyományos katonai értelemben vesszük a támadást, akkor szerintem kizárt, hogy Oroszország megtámadná Európát. Mert Európa jóval erősebb. Még a NATO nélküli Európa is NATO-val együtt meg összehasonlíthatatlanul erősebb, mint Oroszország, mindig is az volt.
6: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel, a Mediaklikken és a YouTube-on.
0: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Nyár előhavában, június 7-én, ebben a hónapban első alkalommal jelentkezünk. Ajánlom is műsorunk témáit a következő órára. Az egység fontosságát hirdette. Nemzetközi elismerést kapott Alekszov Ljubomir, a szerb közösség volt szószólója. Folytatódik a nyelvtanulásra ösztönző tehetségprogram. A szlovák nemzetiségi iskolák felsőseit támogatják. Lélekhez szóló dallamok és énekek. Visszatérő vendégek koncerteztek a békéscsabai román ortodox templomban. 20 éve működik a horvát Prvid-szigeten a művésztelep. Alkotásaikból most Budapesten láthatnak válogatást. Nem csak a felmenőktől, hanem Dél-Tirolban is tanulta a harmonika játékot a baranyai Pappert Gábor és lánya Anna. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket. A következő szűk egy órában tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Kreszta István.
1: Paulik Anton szlovák nemzetiségi szószóló az országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájában június 1-én a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának álláspontját ismertetve elmondta, hogy a bizottság tagjai a tervezet elsődleges céljával egyetértettek, a takarékosság szükségességét elfogadták. Ugyanakkor, mivel egy szószóló mandátumát országos listán szerzi, nem egy területi egységhez vagy egyéni választókerülethez kötött, javasolják, hogy a nemzetiségi listán mandátumot szerzett képviselőket és a nemzetiségi szószólókat a Budapesten lakhellyel nem rendelkező képviselőkkel azonos módon kezeljék.
0: Taggyűlés tartott május 27-én az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata budapesti székházában megrendezett ülésen elfogadták a szövetség 2025. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. A résztvevők áttekintették az új kormány megalakulásával kapcsolatos közös feladatokat, és egyeztették a közeljövő terveit. Emellett Gugály János szószólóvá választása miatt a megüresedett alelnöki pozícióra Kozma Györgyöt, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnökét választották.
1: A pozsonyi régió mutatkozott be Budapesten a szlovák intézetben május végén. Északi szomszédunk Kis-Kárpáti régiója a turisztikát, kerékpározást és a gasztronómiát kedvelőket is várja nyáron. Pozsony is számos fesztivált kínál, és a magyarok körében népszerűek a történelmi rendezvények. Erről már Szonya Jelinková, a szlovák turisztikai képviselet vezetője beszélt Bencsik Jánosnak.
2: Közös nem csak a folyónk, ez a főváros valaha közös volt. Tudjuk, hogy itt koronázták meg 18 királyt és királynőt a Habsburg családból. Tudjuk, hogy mikor 1526-ban megjött a Mohácsi vész, akkor kellett valahol egy parlamenti főváros, és az Pozsony volt. Máma is nagyon sok magyar jön a koronázási menetre, ami július 24-26-ig fog zajlani a fővárosba.
3: Kit koronáznak meg idézőjelben az idén?
2: Minden évben a meneten azért valakit megkoronázunk, és az van tervben, hogy Mária Teréziát fogjuk megint koronázni. Mikor koronáztuk utoljára Mária Teréziát, akkor Habsburg Georg Ottónak a fia ott volt a koronázáson, a jezsuita templomba, Pozsonyba. Most a menet fog menni a főtérre, és ott lesz a koronázás. Úgyhogy kell jönni, meg kell nézni, és örülni kell biztosan olyan dolgoknak, amit találunk Pozsonyba, mert közösen megyünk tovább Európába.
0: Május 29-én látogatást tett a Szegedi Nemzetiségek Házában dr. Gyenei Laura, ombudsman helyettes asszony, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos helyettes, Purosz Alexandros görög nemzetiségi szószólóval, valamint a Nemzetiségi Szövetség elnökasszonyával, dr. Lippai Halasi Barbarával megvitatta a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetét, az érdekképviseleti feladatokat, különös tekintettel a nemzetiségeket érintő választási szabályokra, majd lehetősége volt megismerni a szegedi nemzetiségi szervezetek együttműködő munkáját és az úgynevezett szegedi modellt.
1: Román filmnapokat rendeztek négy békési településen május végén és június elején. Gyula, Batonya, Kétegyháza és Mékerék közönsége két nagy sikerű román produkciót tekinthetett meg. Tudor Giorgio Libertate Szabadság című filmjét, valamint a világhírű teniszező Iliana Stase életét bemutató Nasti című dokumentumfilmet. A rendezvény több magyarországi román intézmény és szervezet együttműködésével valósult meg.
0: A Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata június 12-én pénteken rendezi meg a 19. Országos Horvát Zarándoklatot az egykor horvátok lakta Drávamenti Réf faluban. A program gyalogos zarándoklattal és a zarándokok megáldásával indul Felső Szent Mártonból. A találkozó központi eseménye a 11 órakor kezdődő Szent Mise lesz.
1: A csipke bűvöletében címmel nyílt kiállítás májusban a Budapesti Szlovák Intézetben, melyen bemutatkoztak a csetneki divatmárka megálmodói, azok a gömöri alkotók, akik a csetneki csipke hagyományát kortárs formában értelmezik újra. Az alkotások többféleképpen idézik meg gömör textil hagyományait és a divat szépségét, ugyanakkor betekintést engednek a divattervezés világába is. A kiállítás június 16-áig tekinthető meg a Rákóczi út 15 szám alatt.
0: A pécsi August Sénová Horvát Klubban folytatódik a nyári koncertek a klubban programsorozat. Június 12-én a Misina zenekar lép fel, a szabadtéri rendezvény ingyenes.
1: A Batonyai Szerb Általános Iskola 8. osztályos diákjainak ballagási ünnepségét jövő pénteken, június 12-én délután 3:30-tól rendezik az oktatási intézményben. Idén 9 tanuló búcsúzik el.
0: A Bárka Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja idén június 13-án várja az érdeklődőket. A Feneketlen tónál táncázzal, kulturális és gasztronómiai programokkal reggel 10 órától este 10 óráig. Újbuda a város egyetlen szeglete, ahol 13 nemzetiség él, így a nemzetiségek ünnepének a kerületben nagy hagyománya van. További részletek a fesztiválról a Facebook oldalon olvashatók.
1: Június 14-én Dusnokon mutatják be Tamaskó Eszter, te édesajkú Rácfalu, Dusnoki történetek című kétnyelvű kötetét. A könyv a magyarországi rácshorvátok életéről szóló történeteket, fényképeket és visszaemlékezéseket tartalmaz. A szerző célja, hogy megőrizze a helyi közösség kulturális örökségét.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, nemzetközi elismerésben részesült Alekszov Ljubomir, a szerb közösség közelmúltban nyugdíjba vonult korábbi szószólója. A Vukovár és környéke önkormányzatainak közös tanácsa, amely egy szerb szervezet ismerte el a magyarországi és horvátországi szerbek együttműködése területén végzett, több éves kiemelkedő munkásságát. A díjátadó ünnepség után Mándig Predrák kérte mikrofonhoz a kitüntetettet.
1: Nyilván minden jó szó és minden elismerés jól esik az embernek. Nem számítottam rá, megmondom őszintén, hogy éppen a horvátországi közösség lesz, aki megköszönni a sok évtizedes közösségért végzett munkámat. Ezek szerint van, aki ezt jónak értékeli, és hát nagyon örültem. Függetlenül attól, hogy ki kapta meg, vagy hányan kapták meg, ha az ember megkap egy ilyen plakettet, egy ilyen elismerést, annak nyilván örül. Itt ez az elismerés több ok miatt is került talán én hozzám. Egyrészt ugye mi évtizedek óta együttműködünk, hisz valamikor egy ország nemzetiségét alkottuk, aztán most ugye két szomszédos országban élünk, tehát nem csak a geográfiai, földrajzi közelség köt minket össze, hanem ugyanazok a feladatok, problémák vannak, illetve jó magam, illetve a magyar kormány segítségével itt megújult egy kereszt és Vukovár környékén, ami mindenképpen fontos az itt élő ortodox szerb nép és az itteni hagyományok megőrzése érdekében.
2: Ez a kereszt a valamikori optánsok emlékére lett emeltetve, azoknak az emlékére, akik éppen Magyarországot hagyták el az első világháború után.
1: Az első világháború utáni zavaros lakosságcserék idején került egy nagyobb létszámú szerb közösség az akkor formálódó Jugoszlávia területére, avval a vágyal és szándékkal, hogy itt a saját anyanemzetükkel együtt élhetnek egy országba. Nyilván a történelem alakulása mást hozott az ő életükben is, de ezt a keresztet ők emelték, és mindenképpen a kereszt az mindig méltó jele egy közösség életének, illetve a keresztény hagyományoknak is, és itt én nagyon örülök neki, hogy ezt a magyar kormány is felismerte, és nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogatta. Így mondhatnék úgy, hogy Magyarországnak köszönhetően áll ez a kereszt most Vukovárnál.

0: Az Országos Szlovák Önkormányzat Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítványa szakmai díjakról dönt, egy közösségi és jogi támogatóirodát működtet, és a hazai szlovák fiatalokat is támogatja. A felsőoktatásban tanulók a budapesti szlovák szakkollégium munkájába kapcsolódhatnak be, míg a tehetségprogram azért jött létre, hogy az általános iskolásokat ösztönözze arra, hogy valamelyik szlovák gimnáziumban folytassák tanulmányaikat. Az alapítvány múlt heti kuratóriumi ülésén Bencsik János kollégánk járt.
1: A legfontosabb talán az, hogy az úgynevezett tehetségekért program folytatódjon. Mi a célja ennek a programnak? Az alapítvány titkára Lázár Erika.
2: Minden évben kétszer kerül kiírásra ez a felvételi felhívás, amelybe a szlovák nemzetiségi általános iskolák 7.-8. tanulói jelentkezhetnek, akik vállalják azt, hogy maximum 2 évig dolgoznak ebben a programban, mentortanárukkal együtt, szülőbeleegyezésével, és teljesítik azokat az ösztöndíj szabályzatban előírt feltételeket, amelyek közül az egyik legfontosabb az, hogy elérik a 4 átlagot, illetve szlovák nyelv és irodalomból minimum 4 átlagot, és megírják, elkészítik fél évente a beadandó feladatokat, versenyeken vesznek részt, bekapcsolódnak a nemzetiségi életbe ott a helyi közösségekben, és ezt leigazolja az iskola számukra, vagy országos versenyeken díjakat nyernek, bekapcsolódnak. Tehát azokat a gyerekeket karolja fel ez a program, akik a szlovák nyelvtanulást az általános iskola 8 év tanulása után szeretnék tovább folytatni szlovák gimnáziumban. Ugye erre 2 gimnázium nyitott, mégpedig a budapesti szlovák tannyelvű gimnázium és a Békés Csabai 2 nyelvű szlovák nemzetiségi gimnázium, tehát oda várjuk a tanulókat. A tanulók az ösztöndíjat akkor kapják meg, hogyha a gimnázium igazgatója szeptemberben igazolja azt, hogy tanulói jogviszonyt létesítettek az iskolával. A mentorok pedig a 2 éves munka után akkor is megkapják a munkájuk után járó ösztöndíjat, hogyha a tanuló megváltoztatja a szándékát, és esetleg nem iratkozik be a gimnáziumban.
1: A mostani kiírásban meddig jelentkezhetnek az érdeklődők és hol?
2: A nyári kiírás az június 30-a a határidő, tehát 2026. június 30-a, és közzétesszük az alapítvány honlapján, ez az mszk@slovaci.hu, a Ludove Noviniban, és e-mailben elküldjük a nyelvoktató és a 2 nyelvű iskoláinkba is, tehát felhívjuk az igazgatók, a pedagógusok figyelmét arra, hogy ilyen lehetőség van.
1: A budapesti szlovák szakkollégium felhívást tett közzé a mai napon. Milyen céllal? Rágyánszki György igazgató.
3: 10 férőhelyünk van Budapesten a szlovák iskola épületében, 2 ágyas szobákban, saját fürdőszobával, és ide várjuk szlovák nemzetiségi hallgatók és leendő budapesti hallgatók jelentkezését. Nem elvárás a szlovák nyelvtudás, sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy tartozzanak a közösségünkhöz, és érdeklődjenek a nyelvünk és a kultúránk iránt, és bármilyen szakos hallgató jelentkezhet a kollégiumba. Ettől függetlenül természetesen örülünk annak, hogyha leendő pedagógusok, szlovák szakosok is jelentkeznek hozzánk, de az ajtónk az mindenki számára nyitott.
1: Elsősorban a lakhatás miatt jelentkeznek, gondolom én, de nagyon fontos a közösség. Milyen programokkal várják a hallgatókat?
3: Az a tapasztalatom, hogy alapvetően első körben valóban a lakhatás miatt jelentkeznek, de amiután jobban megismerik egymást a hallgatók, akkor igénylik azt, hogy ennek a közösségnek akár a későbbiekben is a részesei maradjanak, és ezt igyekszünk elősegíteni. Egyrészt szakmai programokkal, tehát amikor a kollégiumban mondjuk előadókat hívunk, vagy elmegyünk egy tanulmányi útra, de azt veszem észre, hogy olyan kis mikroközösségek jöttek létre a kollégium falain belül, hogy ők akár elmennek külön nyaralni, tehát hogy a szabad idejüket is együtt töltik, nem csak a kollégiumi foglalkozásokon találkoznak.

0: A békéscsabai román ortodox hívők, valamint sarkadi, gyulai és pusztaotlakai vendégeik május 17-én a húsvét utáni 6. vasárnapon a Szent Liturgia után egy koncerten is részt vehettek. A rendezvényt a békéscsabai Szent Anna Ortodox Kulturális Egyesület szervezte, a város román önkormányzatával együttműködve. Szorina Lupsa és Adrián Gurőu aradi énekesek koncertje után Bauer Ádám kérdezte a csabai templom parókusát, valamint Poyendán Gergőt, a békéscsabai román önkormányzat egyházi ügyekért felelős képviselőjét, aki egyébként maga is énekelt. Az egyik előadott dal éppen szülőfaluja, Mékerék ismert dallama volt.
1: Bucurie mare pentru mine personal și pentru biserica aceasta pentru realizarea ce am înfăptuit-o.
2: Nagy öröm nekünk, hogy Andrei Gurău szólista, aki teológiát végzett, és aki pár éve még itt, a mi templomunkban is énekelt egy ideig, most visszatért, és megörvendeztetett minket egy szép koncerttel. Romániában van neki egy zenekara, amellyel népzenét játszik. Most is énekelt volna az egyházi énekek mellett népdalokat. Az eső azonban megakadályozta, hogy a templomkertben legyen a koncert, és ezért itt bent a templom falai között főleg egyházi dalokat adott elő Simona Lupsa énekesnővel. Az idén még bepótoljuk, ami most elmaradt. A nyáron vagy valamikor az ősszel megint eljönnek, hogy a szép román népdalokat is elénekeljék nekünk.
1: Vom face o ediție extinsă încă în vara aceasta. Vom avea din nou oaspeți.
2: Mondja Aurel Raul bătrân, atya, a békéscsabai román ortodox templom lelkipásztora.
3: Nagyon örültünk, hogy ilyen sok hívő érkezett hozzánk, és bízom benne, hogy ez a tendencia, ez a jövőben is látható lesz. Valójában ugye a Szent Anna Román Ortodox Kulturális Egyesület szervezésével, illetve természetesen a román önkormányzat együttműködésével kettő vendégünk volt, Szorina Lupsa, illetve Andrei Gurău. Nagyon szép egyházi énekeket adtak elő, ugye teljesen a cappella, és tényleg a legfontosabb énekeket hallhattuk. Tényleg mindenkinek szívéhez szólt, és a hívőkön is lehetett látni, hogy együtt rezdülnek a fiatalokkal, hiszen a nagyon fiatal énekesekről beszélünk, 22-24 évesek még.
2: Igazából most beszorultunk a templom falai közé az időjárás miatt, és egyébként meg ha kint lett volna ez a koncert, minikoncert, akkor meg népdalokat, meg világi dalokat is énekeltek volna, de most a helyzet megkövetelte, hogy ezeket a szép egyházi énekeket és ortodox dalokat hallgassuk az előadásukba, de azt hiszem senki nem bánta.
3: Abszolút, szerintem még úgy is fogalmazhatnék, hogy talán jó, hogy így alakult, hiszen szerintem a lélekhez szóló dallamok, énekek, elsősorban ugye az egyházi dallamoknak a megismerése a hívők számára szerintem fontos szempont, hogy egy picit belelássunk ebbe az irányba is. Aztán a jó idő érkezésével egy picit ki tudunk kacsintani a világi zene felé is. Természetesen ugye itt is azért hallhattunk ugye nagyon szép keserves dallamokat. Ugye a André Mékeréki dallamot is énekel.

0: mondta, hogy lesz folytatása ennek, éppen azért, mert most csak a templomban tudtak énekelni a vendégek, és valamikor a nyár folyamán, vagy az ősszel, de mindenféleképpen 2026-ban még vissza fognak térni, és akkor egy nagyobb koncertet is fognak adni Békés Csabán.
1: Hogyha minden szépen alakul, akkor egy picit vidámabb énekek is felcsendüljenek, hogy egy picit más embereket is megszólítsunk. Reméljük és bízunk benne, hogy ez is meg fog valósulni.

0: túlsó part címmel nyílt Budapesten kiállítás, amely a horvátországi Prijedor szigetén működő Charlotta Lavanda művésztelep keretében jött létre. A tárlatot az S4 kulturális központban Szentgyörgyvölgyi Gábor, Budapest 5. kerületi önkormányzat, emberi jogi nemzetiségi egyházügyi és kulturális bizottságának elnöke, valamint Mladen Andrić, Horvátország magyarországi nagykövete nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a művésztelep nem csak híd Horvátország és Magyarország között, de emellett Horvátország természeti és kulturális értékeit is bemutatja. A megnyitón Krunoszláv Agatić harmonika művész muzsikált. Pavlekovics András a kiállítás kurátorát, Faltis Robertát, valamint Lukács Máriát, az 5. kerületi horvát nemzetiségi önkormányzat elnökét kérdezte.
1: Éve van ez az alkotótábor. Tulajdonképpen egy-két emberrel indult, de hát most már úgy van, hogy tényleg százan is vagyunk egy nyáron, több turnusban, és különböző tematikával. Van egy ilyen általános művészeti tábor, aztán van külön grafikusoknak, meg van sejemfestő, és ami a jó benne, hogy mindjárt lehetőségünk nyílik kiállítani is. Tehát ott helyben készült alkotásokat helyi kiállításon tudjuk bemutatni, ami nagyon inspirál a résztvevőknek. Prijedor szigeten, Vodicével szemben. Prijedor, a horvátok körében nagyon ismert sziget.

0: aki még nem járt arra, nem nagyon tudják, és ami a varázsát adja többek közt az, hogy egy autómentes sziget. És ez egy olyan szabadságot biztosít, azt gondolná az ember, hogy autó nélkül nem lehet élni, de le kell tenni az autót, és ott sétálni kell, és látni, és érezni a természet közelségét.
1: Lukács Mária az 5. kerületi horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke.
2: A túlsó part volt a kiállítás címe, ez Nagy László verséből adódott, és hát ugye szó szerint lehet érteni ott a nyári alkotótábor helyszínén, Pörvic szigetén Horvátországban, mert egy szigetnek bármelyik oldalára megyünk, annak minden oldalának van túlsó partja, és hát szó szerint is meg természetesen átvitt értelemben is érthető. A túlsó part ez esetben véleményem szerint most azt jelenti, hogy azok az alkotások, vagy az alkotások egy része, ami ott született, az most itt van Budapesten egy kiállítóteremben kiállítva.
1: Hogy kerültek önökhez a képek, illetve a művészek?
2: A Lipótvárosi Horvát Önkormányzatnak, vagyis hát az 5. kerületi Horvát Önkormányzatnak már 16 éve nagyon jó kapcsolata van a Sárlotta Lavanda alkotótáborral. Az alkotótábor vezetői minden évben rendeznek Pörvic szigetén Horvátországban 4 hetes alkotótábort, minden hétnek más tematikája van, és az ott született alkotásokból, és azoknak az embereknek a munkájából került kiállítási anyagunk közgatásra, akik szeretik Horvátországot.
1: Lipótváros egy igen színes kerület, hiszen 11 önkormányzata is van, ami még jobban színesíti. Önök mit adnak, illetve mit kérnek az önkormányzattól?
2: Hát igen, 11 nemzetiségi önkormányzat létezik az 5. kerületben. Mindenkinek megvan a saját adottsága, a saját kultúrája, és annak megfelelő szervezi a programjait. Mi szeretünk együttműködni nem csak a budapesti horvátokkal, hanem szeretjük integráltan kezelni a programjainkat és annak szellemében megszervezni, hogy nyitott legyen bárki számára.
1: Nem csak az S4-ben, hanem több galériában is kiállítottak, kiadtak fotóalbumokat, és így egy örök emlék marad.
2: Ugye tavaly volt 15 éves jubileuma, úgymond az együttműködésünknek a Sárlotta Lavanda alkotótáborral, amikor a retrospektív kiállítást szerveztünk, és ez alkalommal egy nagyon szép képzőművészeti albumot is kiadtunk.
1: Az elnök asszony naplójában milyen rendezvények, események, tervek szerepelnek még az év végéig?
2: Most nyáron mi is pihenünk egy kicsit, de hál' Isten önkormányzatunk az támogatásából nagyon sok program megvalósítására van lehetőségünk. Van őszre már programtervezetünk.
1: Volt egy pályázatok is fiatalok számára. Anyanyelven kellett alkotni.
2: Irodalmi pályázat jelentettünk meg általános iskola felső osztályai számára, gimnazisták számára és egyetemi felsőoktatási intézményben tanulók számára. Sajnos nagyon kevesen írnak anyanyelven költészetet, szép irodalmat, esszéket. Nagyon kevés pályamunka érkezett be, de azért sikerült 2 nagyon ügyes középiskolás lány díjaznunk, és ezből mindenki vonja le majd a következtetést, hol kell ráörösíteni arra, hogy minél több fiatal anyanyelven írjon verseket, szép irodalmat, egyebeket.
3: A kiállítás az S4 kulturális központban, a Semmelweis utca 4 szám alatt, Budapest 5. kerületében június 13-áig látogatható. Több mint 150 alkotást tekinthető meg.

0: Családi muzsikálással zárjuk mai adásunkat. A Papper család kertjéből mindig zeneszó hallatszik, vagy a harmonikák hangját hallani, vagy a rádióból szólnak a sváb dallamok. Pappert Gábor és lánya Anna együtt muzsikálnak, és lassan az egész országban ismerté válnak. Arnold Krisztina nemrégiben ellátogatott a zenész család otthonába, nem csak az eddigi koncertélményekről, de a jövő terveiről is beszélgettek.
1: Itt vagyunk Szálka mellett, egy nagyon-nagyon szép környéken, egykor egy sváb település volt, innen származik Pappert Gábor. Hogyan jött a szeretet, a zene szeretete, illetve a harmonika?
2: A szüleimtől és a nagyszüleimtől, főleg a nagypapától, aki nagyon szerette a sváb zenét, és mindig hallgattuk a német rádiót annak idején, amikor gyerek voltam, emlékszem még a rádióra is, amin fogtuk, még talán meg is van valahol. Ha nem a rádióban, akkor pedig az autóban kazettán, mert akkor már volt kazetta, és ezeket valahogy sikerült összegyűjtenie, és mindig ment a sváb zene benne.
1: A harmonika hogyan jött önnek?
2: Hát az egy szerelem volt első hallásra, hogy úgy mondjam, mert nagyon megfogott a hangja, amikor a zenében meghallottam. Mindig kerestem a hangját, hogyha csak fúvósok voltak, akkor is kerestem, mikor szólal meg a harmonika. Egy nagyon komplex hangszer, a jobbkéz és a balkéz játék különböző, de mindenféle zeneszámot el lehet vele játszani, és egy komplett hangszer, tehát önállóan is megállja a helyét a zene világban.
1: Zeneiskolában tanulta, vagy egyedül?
2: Egyedül is, volt egy zenetanárom, de nem zeneiskolai keretek között, ezt most így át utólag sajnálom, de hát akkor ez adta a sors. Nagyon sokat tanultam magamtól, CD-kről, kazettákról, gyűjtöttem kottákat. 1990-től már megalakulásuk óta játszom a Szálkai Német Nemzetiségi Kórusnak, és ott is nagyon sokat tanultam öreg svábasszonyoktól. Az, amiket ma is játszunk, számokat van, vagy 100 dal, amit játszunk.
1: De nem csak a magyarországi német népdalok szerepelnek a repertoárban.
2: Igen, nagyon kedvelem az Oberkleiner muzikot, a szlovén számokat, főleg most, hogy kumbus harmonikán is játszunk a kislányommal, Annával. Onnan is tanulunk, külföldről tanulunk, külföldi tanárunk van, szoktunk online órákat venni tőle, de most már harmadik ízben sikerült kimenni hozzá Jobb-Dél-Tirolban egy intenzív kurzusra, ami nagyon sokat segít. Sok számot is tanulunk, de nagyon jó benyomások vannak ott. Nagyon jó érzéseket hozunk haza.
1: Nem csak egy, és nem csak két harmonika van itt a háztartásban.
2: Hát igen, körülbelül 14 sikerült most már. Mondhatom, hogy egy gyűjtemény, bár nem gyűjteménynek indult, hanem hát ugye az ember egyiket szerzi a másik után, és nem ad el egyet, akkor csak szaporodik. De hát ugye megvan az én kezdőharmonikám is, amin kezdtem, aztán az már nagyon öreg, és már van másik is, amin jelenleg játszom. Aztán elkezdett érdekelni a gombos harmonika, akkor volt, hogy kaptam is, mert tudták, hogy szeretem, és hogy tudok talán valamit vele kezdeni, mert adott esetben az ott család, akitől kaptam, az nem, mert hogy találták, és hogy viseljem gondját én a harmonikának, így jött egyik a másik után, és hát amikor a kislányom is elkezdett harmonikázni, akkor ugye ezek a harmonikák neki nem voltak jók méretben, mert nehezek is, nagyok is, ezért akkor kellett neki gyerek harmonikát vásárolni, és hát ez van mind a kettőből, játszik billentyűs harmonikán is, zongora billentyűs harmonikán is, meg gombos harmonikán is most már, úgyhogy így megszaporodtak.
1: Jött a rengeteg felkérés. Milyen a színpadon állni a kislánnyal együtt?
2: Hát ez egy hihetetlen jó érzés, meg lehet, hogy el is érzékenyülök közben megint. Igazából úgy volt, hogy Anna azért kezdett zenélni, hogy ne legyen apa egyedül a színpadon. Aztán most már úgy van, hogy én megyek vele, mert hát az Annára nagyon kíváncsiak az emberek, mert egy nagyon tehetséges kislány, és egyre többet szerepelünk a színpadon, minél többet vagyunk, annál természetesebb egy színpadon való szereplés, bár ő azt mondja, hogy a életében nem izgult még. Ez egy nagyon hálás adottság. Nagyon szeretetteljes környezet vesz mindig körbe minket, bármerre megyünk, és nagyon szívesen megyünk sokfelé.

0: Papert Anna vagyok, és 8,5 éves vagyok.
1: És miért szeretsz te harmonikázni, mondd csak?
0: Hát, hogy nagyon szép a hangja, és nagyon jó vele játszani.
1: Na és mi a kedvenced? Van már kedvenc nótád?
0: Igen.
1: Na és melyik az?
0: A Lucia cukfárt a gomboson.
1: És milyen az, amikor a színpadon állsz?
0: Nagyon jó érzés.
1: Nem izgulsz?
0: Nem.
1: Mindig tapsolnak, azt szereted?
0: Igen.
1: Na és hogy van a gyakorlással? Mennyit kell gyakorolni? Naponta? Egy kicsit?
0: Igen.
1: Most nyáron is?
0: Igen.
1: És ez hogyan zajlik akkor? Nézed a kottát, vagy hallgatod a zenét? Hogyan gyakorolsz?
0: Hát, amíg nem tudom pontosan a dalt, akkor kottából nézem. Ha már tudom, akkor fejből játszom.
1: És mit szeretnél egyszer? Nagy harmonikás leszel? Nagy leszel?
0: Nem tudom még.
1: Na jó, de akkor visszajövünk, és megkérdezem még egyszer. Jó lesz?

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júniusban az első nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak Alekszov Gyubomir volt szerb szószóló elismeréséről, a szlovák fiatalokat támogató lehetőségekről, a békéscsabai román ortodox templomban rendezett koncertről, a horvát Charlotte Lavanda művésztelep budapesti kiállításáról, valamint az egyre nagyobb sikerrel harmonikázó Pappert családról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Nemzetiségi Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel jó estét kívánok, hír összefoglalóval folytatódik a Kossuth Rádió műsora, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Jávor Miklós. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris hűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény, nem sérült meg senki. Az orosz hadsereg csapás mért több más célpontra is, ezekben a helyi hatóságok szerint 5 civil vesztette életét. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozó kezdődött Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár egyeztet Volodymyr Zelenszkijvel a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. Az ukrán elnök a tárgyalások előtt megerősítette azt a hírt, hogy nemrég beszélt Roman Abramovics orosz milliárdossal, és megüzente az orosz elnöknek, hogy a Donyeck medence feladása nem lehet a békeszerződés része. Hozzátette, Kijev ugyanakkor kész a tűzszünetre a jelenlegi frontvonalak befagyasztása mentén. Újabb iráni drónokat lőtt le az amerikai hadsereg a Hormuzi szoros térségében. Amerikai közlés szerint a 2 pilóta nélküli eszköz veszélyt jelentett a nemzetközi tengeri forgalomra. Az amerikai középső parancsnokság hangsúlyozta, hogy továbbra is készen áll az iráni támadások elhárítására. Néhány nappal korábban már 4 iráni drónt megsemmisítettek ugyanebben a térségben, majd iráni radarállomásokat is támadtak. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben 1 ember életét vesztette, és 5-en megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött. Agyonlőtt egy 35 éves embert, a Cisjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy ohiói utcai fesztivál közelében. Legkevesebb 12-en megsebesültek, 2 ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese azt mondta, hogy egyenlőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket. A rendőrtiszt szerint legalább 2-en lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és több állami intézmény vezetőjét is. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok mellett. Magyar Péter közleményében kínosnak nevezte, hogy a tüntetésen körülbelül 400 ember vett részt, szemben a rendszerváltást akaró milliókkal. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekülti státuszáról a hatóság. Korábban 2 egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikol Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. A pedagógusokat köszöntötte pedagógusnap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videó üzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csak nem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. 150 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója. Petrovai László hozzátette, a Gárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos ottalvós táborokban vitorlás klubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A Metz nyerte a női kézilabda bajnokok ligáját, miután a budapesti döntőben a francia együttes 31-29-re legyőzte a Győri Etót. A Metz csapatában Vámos Petra 4, Albek Anna pedig 3 góllal vette ki a részét a győzelemből, amely a francia klub történetének első BL sikere. A bronzérmes CSM Bukarest lett a román csapat 32-26-ra nyert a Brest-Bretagne ellen. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Norvégiát az Európa Liga alapszakaszában Kecskeméten. A találkozó 98 percig tartott, a magyar csapat legeredményesebb játékosa a 12 pontot szerző Ciclavics Dávid volt. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet hajnalban 11-17, napközben 27 és 32 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végére értünk. A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is búcsúzik Önöktől Jávor Miklós. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánok!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Mai éjjel a Kossuth Rádió legizgalmasabb történelmi tárgyú adásait hallgathatják meg újra. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.
2: Kovács Mihály neve mindenki számára ismerős, és igazából senki nem ismeri. Egy újra felfedezett és egykor elfeledett Jászkun huszár. Majdnem azt kell, hogy mondjam, jó 100 évvel ezelőtt fedeztük fel, hogy a 18. század végén volt egy huszár ezredes, aki nagyon-nagyon kalandos életet élt, az amerikai függetlenségi háború hősi halottja.
3: Kovács Mihály Karcagon született 1724 körül. Katonai karrierje fiatalon 1740-ben közhuszárként kezdődött a Habsburg Birodalom Hávor huszárezredében. Élete néhány rövidebb megszakítással katonai szolgálatban telt 3 állam hadseregében 1779 májusáig. Amikor, amint imént Végső István történésztől hallottuk, az észak-amerikai függetlenségi háborúban halt hősi halált. Ki volt Kovács Mihály ezredes, ez a félig ismeretlen, félig ismerős katona? Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
4: Karcagon született, sok mindent tudunk, de nem tudunk eleget Kovács Mihályról. Nem a hagyományos módon építi fel a katonai karrierjét, tehát nem a Habsburg Birodalomban, hanem a Habsburg Birodalom egyik ellenségénél, vagy ellenfelénél, Poroszországnál.
2: Még a pontos születési dátumát se tudjuk.
3: Végső István, történész, levéltáros.
2: Ez az 1724, ez az egyik katonai iratból, amit ő bemondott. Nincsenek meg az anyakönyv iratai Karcagnak. Ő református vallású volt. Nagyon fiatalon lép be a Hávor féle huszárezredbe, 1740-ben. Ez egy magyar ezred volt, a Habsburg birodalomban. Ebből az ezredből lép át aztán, ugye tudjuk, hogy volt egy redemció a Jászkunságba. Ez az önmegváltás, amikor önkormányzatiságot kap a Jászkunság, de cserébe állandóan ezredet kell fenntartani. És ebbe a Jászkun ezredbe lép be Kovács Mihály is, és az örökösödési háborúban még a Habsburgok mellett harcol, de aztán később valóban Poroszországba távozik. Poroszország egyébként angol szövetségben van. A Habsburgok ellen kezd el harcolni. Kovács Mihály egészen sikeres. Most azt mondanánk, partizán hadműveletekhez szokott ilyen szabad csapatot vezet gyakorlatilag. Róla is nevezik el ezt az egységet, a poroszok, de ezt nagyon gyorsan megunja. Valószínűleg nem is érzi azt, hogy ez olyan nagyon huszáros lenne, hogy neki is harcolnia kell, meg kell támadnia az ellenséget, amikor éppen pihenő van. Nem tetszett neki valószínűleg ez az egész dolog, és vissza akar térni a Habsburg birodalom területére. Azonnal le is tartóztatják természetesen. Ki magyarázza, hogy őt megzsarolták, hogy őt elfogták, ő a hadifogságba esett, és nem volt mit tennie, frontharcot nem végzett. Tehát végül is elengedik egy idő után. Ekkor meg is házasodik. Sáros vármegye Alispánjának a lányát, Szényei Franciskát vett el. Ez egy nagyon rövid életű házasság. Egy gyermek születik, de és 3 éves korában elhunyt, nagyon gyorsan elhidegül a házaspár, és Kovács Mihály Szászországba költözik, és ott kezd el a lengyel emigrációval kapcsolatba kerülni.
4: De még mielőtt költözne és kapcsolatba kerülne, az 1760-as évek végén vagyunk, nézzük meg ezt az idáig eltelt időszakot. Mi indítja arra ezt a Habsburg hadseregben szolgálatot teljesítő katonát, hogy elhagyja a Habsburg hadsereget és porosz szolgálatba álljon? Van valami fajta dokumentum erre? Vagy a történelmi helyzet valamiféleképpen a kutató számára ad támpontokat?
2: Igazán kalandvágyó ember lehetett. Látható, hogy egy igen megosztó figura, tehát ő nem nagyon találja a helyét szerintem. Pont azért, mert hogyha valaki ilyen jászkunsági területen születik, azért annyira a Habsburgokat nem kedveli. Tehát ő nagyon szívesen ment át szerintem, és ez egyébként ez, de nem volt egy kivételes dolog, azért ez nagyon sűrűn előfordult ebben a korszakban, hogy azért a huszárok jönnek, mennek, itt szolgálnak, ott szolgálnak. Én azt gondolom, hogy neki volt egy olyan lelkisége, hogy ő szívesen harcolt a katolikus Habsburgok ellen.
4: Az 1760-as évek vége, porosz szolgálatba áll.
2: Egyre kevesebb az információnk a 70-es évek elején vele kapcsolatban. Valószínűleg keresi is a helyét, neki ott is marad a vagyona egyébként porosz területen. Özvegyének onnan kell majd visszahozni a vagyonát. Kovács Mihály elkezdott kiépíteni magának egy egzisztenciát, ami nem feltétlenül a hadsereggel kapcsolatos. Elkezd mezőgazdasággal foglalkozni, próbálja megvetni a lábát, de hát ez egy végzetes dolog, hogy összefut úgymond a lengyel emigrációval, és még végzetesebb, hogy az 1770-es évek közepétől egyre több információt kapnak a korabeli újságokban az európaiak arról, hogy az amerikai kontinensen vannak államok, amik el akarnak szakadni a brit koronától. A Bécsi Diárium, a Pressburger Zeitung újságok, ezek heti szinten közvetítenek. Konkrét hadi jelentések is jönnek egy idő után azzal kapcsolatban, hogy 1776-ot követően George Washington milyen hadműveleteket hajt végre, tehát igazi haditudósítások érkeznek be, de akár holland meg francia lapokból is, és Kovács Mihály így értesül arról például, hogy Benjamin Franklin, aki az Egyesült Államok egyik alapítóatja, magának a függetlenségi nyilatkozatnak is ugye a szerzője, amely gyakorlatilag az amerikai alkotmány. És 1776-tól kezdve nyilvánvalóvá válik szerintem Kovács Mihálynak, hogy neki valami keresnivalója lesz itt, és meg tudja, hogy Benjamin Franklin ugye Franciaországban diplomataként keresi a szövetségeseit Európában, és gyakorlatilag egyfajta katonai toborzást is végez, és ezért Kovács Mihály Benjamin Franklinnek 1777. januárjában ír egy latin nyelvű levelet, leírja, hogy nem beszél se angolul, se franciául, latinul és németül tud kommunikálni, úgyhogy ne haragudjon meg rá.
3: Részletek Kovács Mihálynak a franciaországi Bordóban 1777. január 13-án az amerikai függetlenségi háború egyik vezetőjéhez, Benjamin Franklinhez írott leveléből. Milyen tisztelt uram! Szabad születésű és magyar nemzetiségű vagyok. Külföldi országokban, legfőképpen Poroszországban nevelkedtem. A katonaság legalsó fokától őrnagyi rangig emelkedtem. Ez nem a szerencsének vagy a kegynek köszönhető, sokkal inkább a hadierénynek és a leglelkiismeretesebb fegyelemnek. Megtanultam mindazt, ami az újoncok kiképzéséhez szükséges, járatos vagyok a katonai alakzatok és a hadmozdulatok irányításában is. Semmit sem kívánok olyan lángolóan, mint oda elindulni, ahová engem a hadi szükség szólít, azért, hogy ott nagyságodnak és az egész nagyra becsült kongresszusnak örök engedelmességben éljek és halljak. Fabrici Kovács Mihály.
2: 1777. januárban írja ezt a levelet. George Washington elé is terjesztik ezt, hiszen ő ugye a kontinentális hadseregnek a parancsnoka is. Ő neki örökké gyanús maradt Kovács Mihály. Szemben a lengyel ezredessel, Pulaszkival, aki viszont egyértelműen Washington kegyeibe kerül rögtön. Pulaszki viszont folyamatosan ajánlgatja Kovácsot Washingtonnak, hogy higgye el, hogy ez egy rendes katona. Lehet, hogy rossz a híre, hogy itt szolgált, ott szolgált, poroszoknál is szolgált, hadburgoknál is szolgált, hogy egy kicsit olyan gyanús, meg a lengyel emigrációval is kapcsolatban van, meg miért ír a Benjamin Franklinnek egy levelet, úgyhogy Washington nem nézte jó szemmel Kovácsnak a múltját, és ezért van az, hogy inkább a lengyel ezredesre bízza az amerikai lovas hadsereg megszervezését. Kovács Mihály nagyon-nagyon kiemelkedik a magyar huszárság történetében, már csak azért is, mert mi Magyarországon őt az amerikai lovas hadsereg megteremtőjének is tekintjük, ami csak egy féligasság, mert azért voltak ott mások is, maguk az amerikaiak is úgy gondolták, hogy nem csak Kovácsra kell ezt bízni. Kovács Mihály társa, akivel egy nagyon jó ismerettség mondható, Kázsmiás Pulaszki, lengyel ezredes, ő ismertebb egy kicsivel. Ugye róla is nevezik el a légiót is, Pulaszki légió. Gyakorlatilag rábízzák valójában magának a lovas egységnek a vezetését, de Kovács Mihály az, aki konkrétan a kiképzést elvégzi, a szabályzatokat megírja, tehát ő az, aki az alapot megteremti. A csatákban viszont Pulaszki az, aki vezeti ezt az egységet, amit azért ne túlozzuk el, nagyon szépen hangzik ez a dolog, hogy van egy ilyen egység, amit egy lengyel és egy magyar is vezet gyakorlatilag, de ez egy nagyon kezdetleges kis egység, egy ilyen 160 főből áll, de úgyhogy van neki gyalogsága is. És ez a kezdete gyakorlatilag az amerikai lovas hadseregnek.
4: Van-e Washingtonnak egyéb oka is arra, hogy Kovács Mihálytól esetleg tartson, vagy gyanúsnak találja? Szolgáltat-e okot arra Kovács Mihály?
2: Tevékenységével semmiféleképpen az, hogy nem beszéli ő se a nyelvet, egyébként maga Pulaszki se beszéli jól az angol nyelvet.
3: Végső István, történész, levéltáros.
2: Ez egy nagyon vegyes társaság is ez a légió, ez az első lovas egysége a későbbi Amerikai Egyesült Államoknak, mindenféle nációk Európából. Washington egy kicsit mindig gyanúsan tekint erre az egész egységre. A kongresszus megszavazza, hogy ez működhet, megszavazza a parancsnoki tisztséget, megszavazza azt, hogy a Kovács Mihály ezredes írja meg ezeket a szabályzatokat, ő legyen a kiképző tisztát, úgyhogy ilyen szempontból szorul háttérbe gyakorlatilag Kovács Mihály, hogy Washington nem igazán hisz neki, nem igazán értik az ő múltját, hogy hogyan lehet ő Habsburg birodalom alatt valójából a szabadság harcosa. A lengyeleket értik, mert ők ugye el vannak nyomva. Ő náluk világos a képlet.
4: Méghozzá úgy világos a képlet, hogy a lengyelek három európai nagyhatalom folyamatos, akkor már mondhatjuk, hogy folyamatos szorításában élnek.
2: És ezen a három nagy hatalom az oroszok, a poroszok, illetve maguk a Habsburgok is, és ilyen szempontból világos, mindenki számára világos, értik Amerikába. A franciákat is értik ilyen szempontból, akkor még Amerikába harcolnak ugye a királyság ellen, és ugye maguk az amerikaiak is a királyság ellen harcolnak. De az, hogy Kovács Mihály a porosz király szolgálatában harcol egy másik királlyal szemben, az nem a független szól. Egy kicsit úgy is tekintenek rá, mint egy zsoldosra.
4: Ettől függetlenül lehetőséget kap. Mennyiben él ezzel a lehetőséggel?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon. 1777 tavaszán érkezik meg Bostonba, és onnantól kezdve folyamatos vezénylés alatt áll ugye ez az egység is, aminek nagyon szép vörös zászlója van. A mai napig is újra varják, különböző emléktáblavatásoknál is fel-fel bukkannak ezek a kicsi kis vörös zászlók. Megkezdődik a vezénylés, olyan csatában is harcolnak, ahol vereséget szenvednek, olyan csatában is harcolnak, ahol győzelmeket aratnak, de pont azért, mert a brit is úgy gondolják, hogy nem alkalmas az amerikai terep a lovasság bevetésére, ezért aztán komoly eredményeket lehet elérni ezzel, hiszen összezavarják ezáltal a gyalogságot, gyorsabban tudnak átcsoportosítani erőket ezáltal az amerikaiak, és hát Charleston is úgy készül, hogy igazából esélye nincsen a város lakosságának, meg az ott állomásozó amerikai alakulatnak, hogy megvédjék azt egyébként akkoriban egy nagyon-nagyon fontos település Dél-Karolinában, gazdaságilag is. Az gyakorlatilag akkor a délnek az egyik legfontosabb kikötő városa, a leggazdagabb emberek ott élnek, tehát hogyha az elvész, akkor gyakorlatilag a dél elvész. Nem véletlenül vezényelnek oda minél több egységet, és az északiak, Washington pont ezért is rögtön oda vezényli, mert ez egy gyorsan mozgatható, gyakorlatilag szabad csapat Kovács Mihály egysége, és így kerül 1779 tavaszán Kovács Mihály Dél-Karolinába, Charleston védelmébe. Azt azért tudni kell, hogy előtte két hónappal még majdnem tripla annyian voltak egyébként abban a lovas szabad csapatban, de mire leérnek, addigra megfeleződik.
4: Vajon miért?
2: Hát a fegyelmezetlenség miatt leginkább. Főleg a gyalogság az, amelyik nem jól viseli, illetve hát nyilván ők azért lassabban is tudnak mozogni. A lovasokat azért maga Kovács Mihály egyébként összetartja, tehát pont ezért ő egy ilyen nagyon fontos személy, mert én azt gondolom, hogy őre mindenféleképpen hallgathattak a katonái, mert érezték, biztos kezekben vannak, akkor ő már ugye 50 év fölött van. Tehát egy tapasztalt katonán.
4: Vannak-e arról információk, hogy az Egyesült Államokban hogyan nézett ki egy kiképzői tevékenység, vagy konkrétan ennek a bizonyos, mint már tudjuk azóta, az amerikai hadsereg lovas alakulatainak a kezdetét jelentő egységnek a kiképzése? És ebben Kovács Mihálynak milyen szerepe volt?
2: Ez elég egyértelmű, hogy nyilván az, aki a lovasságban jelentkezett, annak már volt valamiféle előképzettsége ennek kapcsán.
4: Emberünknek kétféle képzettsége is lehetett, a Habsburg birodalmi hadsereg, illetve a porosz király hadserege. Európa két jó felkészültségű hadseregéről van szó.
2: Azt tudjuk, hogy van egy nagyon ellentmondásos adatunk, amit főleg Pulaszki lengyel ezredes állít, hogy maga Kovács Mihály már a Habsburg birodalomban is kiképző tiszt Pulaszki konkrétan a szepességet jelöli meg. Nem is biztos, hogy annyira elrugaszkodott vélemény, hogyha azt vesszük, hogy Kovács Mihály valóban Sárosból házasodik. Elképzelhető, hogy azon a területen ő valóban mozgott, tehát volt egyfajta elképzelése szerintem, és ennek a háttértudásnak is köszönhető, azt gondolom, hogy Kovács Mihály szívesen is vállalta, hogy akkor jó, akkor nem ő fogja ezt a lovas egységet vezetni, bár azt gondolom, hogy ő ezért kezdte magát ajánlgatni, hogy amit a poroszoknál csinált, tud egy szabad csapatot vezetni, de amikor látta, hogy van egyfajta komoly bizalmatlanság, főleg George Washington részéről, akkor ez volt a második opció, hogy ezt felajánlja, hogy akkor rendben, akkor ő kiképző lesz, és Pulaszki legyen a szabad csapatnak a parancsnoka.
4: Miképpen működött ez a Pulaszki és Kovács Mihály ezredesek által vezényelt amerikai alakulat?
2: Egyértelmű volt, hogy kellenek kisegítő erők ez a lovassághoz, hiszen a terep mai napig nem alkalmas. Nem véletlen az, hogy például az amerikai polgárháborúban nem igazán vetik be a lovasságot, tehát ott is elsősorban a gyalogság és a tüzérség az, ami bevethető a terepnek. Én is most így helyben is megismerhettem. Ott is egyértelmű volt, hogy a lovasságnak nem sok keresni valója van itt.
4: Azzal együtt, hogy a hadtudományok főszabályként hozzák azt, hogy a háborúkban a döntő erő a gyalogság.
2: Egyértelműen, és ezért is kellett magának a lovas hadseregnek is, hogy legyen ilyen egysége. Majdnem, hogy azt mondanám, hogy azért is szervezik meg így Kovács Mihályék, hogy legyen gyalogság, mert hogy elsősorban a washingtoniak abba hisznek, hogy itt most vagy tüzérséget alkalmazunk, vagy pedig egy ilyen verekedős, összecsapásos, testközeli harcokban tudunk előnyomulni. És ebbe hisznek a britek is. Tehát, hogy nekik is nagyon kevés lovas egységük van a kontinensen, és ők is ebbe hisznek, vagy tüzérség, vagy egy ilyen közelharc, és akkor el fog dőlni a csata. Tehát valaki biztos, hogy meg fog futni előbb-utóbb.
4: Hogyan alakul ennek a Pulaszki és Kovács Mihály által vezetett egységnek a sorsa? Majd, hogy nem a működés legelején hatalmas csatába kerülnek, Charlestonnál, Dél-Karolina.
2: A keleti parton, az északi területen is már vannak csaták, de a legnagyobb csata valóban, meg a legnagyobb megmérettetés itt vár rájuk. Tehát, hogyha ezt elveszítik, akkor dél elvész egyértelműen. 1779. május 8-án érkezik be ez a Pulaszki légió Charlestonhoz. Nincs nagy megkönnyebbülés a charlestoniakban, tehát látják azt, hogy hát ez egy ilyen szedetvetett kis 160 fős egység, hogy fognak ezek minket megvédeni. És pont arra jó egyébként, hogy elterelő hadműveleteket is tudnak végezni, pont azzal, mert hogy gyorsan mozognak, délről északra tudnak komoly manővereket véghez vinni, és maguk a britek is egy kicsit megzavarodnak ebbe, hogy fogják akkor ők végrehajtani a városnak az egyértelmű elfoglalását. Az amerikaiak követnek el hibákat, tehát például egyértelmű, hogy magukat a tengerjáró hajóikat nem tudják megvédeni, ahhoz túlságosan iszonyatosan jó a brit flotta, ami megjelenik, de ezeket nem süllyesztik el. Sikerül olyan manővereket végrehajtani, ami tényleg összezavarja a britteket. És ez az egyik ilyen manőver, hogy észak felől jelenik meg a Pulaski féle légió Kovács Mihály vezetésével, tehát nincs ott a lengyel ezredes, tehát ezt rá meri bízni Kovács Mihályra, és ott van egy komoly támadás. Ennek a területnek egyébként, hogy ez hol történt, ennek van egy komoly vitája, mert hát ez ugye sajnálatos mondom, ez Kovács Mihály halálának is a helyszíne.
3: A lengyel Pulaski ezredes 1778 márciusában 68 lovasból és 200 gyalogosból álló légió szervezésére kapott engedélyt a kongresszustól. A légió toborzásában, szervezésében Kovács Mihály már mint ezredes jelentős szerepet játszott. Toborzási nehézségek, váratlan rajtaütés okozta veszteségek, kényelmetlen téli szállás jellemezte az elkövetkezendő időszakot, amikor a távol levő Pulaski helyett kizárólagosan Kovács intézte a légió ügyeit. 1779 tavaszán az amerikai hadvezetés a légiót a Dél-Karolina fővárosát Charleston-t fenyegető angol hadsereg ellen rendelte. Május 11-én megtörtént az első összecsapás. Kovács Mihály ezredest halálos lövés érte. Nem világos, hogy a légió gyalogságának vagy lovasságának élén-e. Hősi halálával Kovács Mihály beváltotta az 1777 elején Benjamin Franklinnek írott levelében tett fogadalmát. Hűség a halálig. Írta Urbán Aladár történész a Századok című folyóirat 1983. évi 6. számában, amelyben ismertette a Pókapivni Aladár adatait is felhasználó Zahar József történész 1982-ben megjelent könyvét, melynek címe Kovács Mihály ezredes élete.
2: Nincs meg a sírja, nem bajtársia Kovács Mihály temetése, a brittek temetik el, és sajnálatos módon csak sokkal később kezdik el felderíteni, hogy hol is temethették el.
3: Részlet Pókapivni Aladár írásából. Nagy Magyarország, Budapest, 1939. május 15-e. A magyar Kovács Mihály hősi halálából az amerikai magyarságra háromló örökség erkölcsi értéke felbecsülhetetlen. Amikor tehát az amerikai magyarság Kovács Mihály ezredes emlékezetét ünnepli és hősi halálát méltatja, akkor saját magát értékeli és emeli fel, mert Kovács Mihályra minden magyar, minden időkben büszke lehet.
2: Volt egy kisfiú, aki később Charleston orvosa lesz. Ő az, aki esküszik arra, hogy tudja, hogy a Huger Street környékén volt ez a sír. Ide teszi mindenki a mai napig is a Kovács Mihály halálának a helyét. Most voltak olyan kutatások, amik azt mondják, hogy egy pár utcával lehet, hogy lejjebb volt ez az esemény. Én azt gondolom, hogy a Huger Street, illetve a Hampton Park az Kovács Mihály halálának a helyszíne. Ebbe az elterelő manőverben Kovács nem hazudtolja meg önmagát, jó huszár az egysége élére áll, halálos lőtt sebet kap. Azt kell tudni, hogy az amerikai hadsereg akkor kezdetlegesebb puskákkal van felszerelve, mint a brit előtöltős puskákkal, míg a britek hátultöltős sokkal gyorsabban fel lehetett tölteni, ilyen puskákkal vannak felszerelve, tehát nagyon gyorsan a gyalogság tud reagálni ezekre a lovas manőverekre is. Ennek ellenére maga a csata végül úgy dől el, hogy maguk a britek inkább visszavonulnak, mert látják azt, hogy ezzel nem fognak ők bírni, hogy nekik mindig mindent le kell reagálniuk, inkább visszavonulnak, és egy másik döntő csatában kezdenek el gondolkozni Georgia állam területén. Charleston megmenekülése attól, hogy a britek elfoglalják, ez gyakorlatilag megmenti a déli részeket, hiszen az egyik legnagyobb kikötővárosról van szó, a leggazdagabb városról, gyakorlatilag dél fővárosáról beszélünk, az akkori államnak a fővárosáról. Ilyen szempontból egy nagyon döntő csata, és az, hogy ilyen önfeláldozóak ott a légiónak a katonái, többek között ugye Kovács Mihály is, egyértelmű, hogy eldöntötte a csatának a sorsát és a briteknek a visszavonulását.
4: 1779. május 11-e a Charlestoni csata Dél-Karolinában. Kovács Mihály halála. Tudjuk, hogy Kovács Mihályra ott helyben nemzedékek óta emlékeznek. gyakorlatilag a halála óta. De Magyarországon feledésbe merült hosszú időre, és vajon feledésbe merült-e az amerikai függetlenségi háború történetében? Vagy megemlékeznek róla?
2: Pont azért, mert ilyen viszonylag rövid ideig harcol, tehát 2 éven keresztül szolgál az amerikai hadseregbe. Van is kultusza, meg nincs is kultusza. Bocsánat, egyértelműen van kultusza. Az ottani hadi akadémia a gyakorlóterét is elnevezi róla, mert pontosan tudják, hogy ez egy nagyon fontos ember volt.
3: Végső István, történész, levéltáros.
2: Nyilván az amerikai hadsereg történetében ő egy kiemelt személy. Nem biztos, hogy tudják, hogy milyen nemzetiségű, tehát én olvastam olyan forrást is, ahol hollandnak, lengyelnek is írják. Nem is tudják leírni a nevét.
4: De a tetteiben biztosak.
2: A tetteiben biztosak. Egészen 1925-ig a magyar közvélemény szinte semmit nem tud erről az emberről. Pivány Jenőnek, az amerikai magyar történelmi kapcsolatok egyik fáradhatatlan kutatójának köszönhető, és ő cikkez először az amerikai magyar névszavában, hogy egyébként volt egy ilyen Jászkun huszárember, és hogy erről nem is tud a közvélemény. És innentől kezdve kezdődik meg ennek a kutatása, Póka Pivényi Aladár és Zakar József, és később egy washingtoni református lelkész Vasvári Ödönnek köszönhető az, hogy egyre többet tudunk Kovács Mihály múltjáról, vannak hazai kutatások, vannak amerikai kutatások. Amerikában is annyira kevés minden maradt fönt, hogy gyakorlatilag ilyen kis cetliket, ahol rá van írva az ő neve, azt úgy számon tartják. A Benjamin Franklinnek írt levele, amit 1777-ben írt és felajánlotta a szolgálatait, azt például a Philadelphiai Filozófiai Társaság őrzi.
3: A Karcagi Kovács Mihály Társaság és a Karcagi Múzeum ébren tartja az amerikai függetlenségi háború hősi halottja Kovács Mihály ezredes emlékét. Pintér Zoltán Árpád pedig a 21. században is kutatója a Jászkun huszár életének.
2: Az amerikaiak nagyon megőrizték az ő emlékezetét, és amikor visszajön a Szent Korona egyébként Magyarországra 1978. januárjában, akkor állítólag az amerikai küldöttségnek van egy ilyen kívánsága, hogy ők szeretnék a Kovács Mihálynak valami emléktábláját vagy szobrát megkoszorúzni, mert biztos, hogy Magyarországon is számon tartják, és akkor nagyon nagy zavarban van Karcag. Ott egyébként az 1920-as években alakul Kovács Mihály Társaság, mert felfedezik maguknak azért a jászkunok is Karcagon. Tehát 1978. januárjában a társaság, meg akkor ott a múzeum elkezd hirtelen mozgolódni, hogy itt akkor gyorsan kell egy emléktáblát csinálni, mert az amerikaiak mit fognak szólni, hogy nincs egy emléktábla se.
4: Ők hoznak nekünk koronát, mi nekünk meg nincs emléktáblánk se.
2: Nincs emléktáblánk, pont az amerikai lovas hadsereg egyik megalapítójának, úgyhogy gyorsan gyártanak egy táblát, az a tábla ma már nincsen kihelyezve, úgy tudom, hogy a Karcagi Múzeumban van. És maguk az amerikaiak egyébként visznek is Karcagról el földet, azt nem tudom pontosan, hogy hová, de őnekik ennyire fontos, hogy földet is vigyenek arról a helyről, ahol maga Kovács Mihály született.
3: Kovács Mihály ezredes, a félig ismeretlen, félig ismerős katona.
1: Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.
3: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Egyszer volt.
3: Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. Consummantum est, beteljesedett. Június 4-én egy erős lelkű és acélszívű magyar keze aláírta azt a békét, amely méhében viseli az új háborút. Ne hintsünk hamut a fejünkre, ne gyászoljunk. Emlékeztessük a világot június 4-ére. Ez a dátum még felrobbantja Európát. Amit a Trianon palotában aláírtak, az egy hitvány rongydarab. Ezt a békét mi sohasem fogjuk betartani. Az 1920. június 5-én szombaton Kiskunhalason megjelent Halasi Újság vezércikk részleteit hallották, amelyek utaltak arra, hogy az előző napon, június 4-én a Párizs melletti Trianon kastélyban a Magyar Királyság által aláírt, az első világháborút az ország szempontjából lezáró, tragikus feltételeket tartalmazó trianoni békediktátum egy újabb nagyháború politikai robbanó anyagát hordozhatja magában. Ez a felismerés bizony bravúros és sajnos beteljesedett történelmi tisztánlátásról tanúskodik. A Halasi Újság 1920. június 5-i számának címlapja azonban szomorú példákat szolgáltat a történelmi tisztán nem látásra is. Néhány részlet más írásokból, például egy névtelen felhívásból. Kunok, a békeszerződést a kormány aláírta, a szerződés semmis, senkit sem kötelez. Készüljön mindenki új harcra. Egy másik írásból. Feloszlatták a szabadkőműves páholyokat, végre megtörtént. Újabb írás címe és első mondata. Zsidómentes majsai országos vásár. Zsidótól vásárolni vagy zsidónak eladni tilos. Megint másik cikk. A gyümölcs és főzelékfélék városi értékesítési lehetőségeiről. 1920. június 5-én egy átlagos magyar város. Egy nappal a trianoni békeszerződés aláírása után. Milyen volt ez a város, Kiskunhalas, a szerződést megelőző és az azt követő néhány esztendőben? Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Milyen karakterű város Kiskunhalas a 19.-20. századfordulóján? Az első világháború kitörése 1914 előtt.
2: Kiskunhalas egy igazi jászkunváros, csak a dualizmus időszakában integrálják Pespilisolt Kiskunvár megyébe.
3: Végső István, történész levéltáros.
2: Agrárvárosról beszélünk, ennek ellenére már a pénzintézetek is, egyéb más gazdasági szervek is létrejönnek. Van egyfajta modernizáció a környéknek az egyik legfejlettebb városáról.

0: Milyen a lakosság gondolkodásmódban, világlátásban, értékrendben?
1: Nagyon vegyes a kép, hiszen a külterületi lakosság nagyon nehezen él meg, de az értelmiségi elit nem elhanyagolható, hiszen pont a század forduló környékén egyébként 4 Magyar Tudományos Akadémia tag is él, hanem is folyamatosan a városban, nyelvészettel, irodalommal, történelemmel foglalkoznak, Szász Károly, Sziládi Áron, Túri József, Gyárfás István, illetve a könyvtára is egészen nagy, a református gimnáziumnak 110 ezer kötetnyi. Maga a Magyar Tudományos Akadémia is ugye a védoltalma alá veszi később ezt a könyvállományt.
0: 1918-ban ér véget az első világháború ősszel november táján.
1: Tájékozódnak a halasiak, a gyásztáviratok folyamatosan érkeznek, bevezetik a jegyrendszert, egyre több a megszorítás, a férfiak nem térnek vissza, a munkaerőhiány van, egyre több a hadi özvegy, a hadi árva, és egyre nagyobb az elkeseredettség is.
0: Mi történik a háború utolsó esztendejében a várossal?
1: Már 1914-től érkeznek egyébként menekültek, sőt hadifoglyok is vannak, de vannak például olasz internáltak is, akiket Fiuméből internálnak Kiskunhalasra, tehát, hogy nagyon gyorsan szembesül a város azzal, bizony nagyon nagy gondok is lehetnek. 1918-tól kezdve pedig a leszerelő katonák egyre többször megjelennek a határban, próbálnak élelmiszerhez jutni, alkoholhoz jutni, ezért aztán vannak lövöldözések, vannak gyilkosságok is, egyfajta bizonytalanság is lesz az emberekben. Van egy közigazgatási válsága is egyébként a városnak, de a közellátási problémákat is nagyon nehezen tudta a város feldolgozni.
0: Érzékenyebb történelmi pillanatban és lélektani pillanatban találkoznak az indulatok és a gondolatok Kiskunhalas társadalmában. Az 1918-as háborúzárás, a 19-es tanácsköztársaság és a Magyar Királyság határaival kapcsolatos információk hatására.
1: Több mint 200 kilométerre van a történelmi Magyarország határa az első világháború kirobbanásakor, és egyszer csak ugye már a pádovai fegyverszünetnek köszönhetően
0: 1918 ősze.
1: Novemberre, igen. Egészen felhúzódik, és 30-40 kilométerre kerül a várostól a határ. Jönnek a rossz hírek, jönnek a menekültek, hiszen megvan a félelem, hogy a Felsőbácska után a szerbek akár Kiskunhalast is elfoglalhatják.
0: Érzékeny tehát a pillanat, és mi történik akkor, amikor az aláírásra kerül sor 1920. június 4-én Trianonban? Hogyan reagál a város?
1: Tudták, hogy délután 4 óra után fogják aláírni a trianoni békeszerződés elismerése egyrészt annak, hogy elveszítettük a háborút, és hogy ugye ezek a határok ott és úgy fognak húzódni.
0: A Magyar Királyság nem egyenlő félként ült a tárgyalóasztalnál, tulajdonképpen tárgyalás sem volt.
1: Valójában semmilyen szinten nem próbáltak minket bevonni. A későbbiek folyamán már ugye Aponyék már gyakorlatilag csak meghallgathatták azt a békeszerződést, amit előre megírtak.
0: Gróf Aponyi Albert, magyar küldöttség vezető beszédének részletei Párizsban 1920. január 16-án az első világháborút lezáró békekonferencián a győztes hatalmak vezetői előtt.
2: Tétovázás nélkül nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek úgy, amint önök szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani, hazám számára lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlannak látszanak. Ha Magyarország abban a helyzetbe állítatnék, hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának, legyen-e öngyilkos azért, hogy ne halljon meg. Nem titkolhatjuk el megdöbbenésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága miatt. A többi háborút viselő nemzettel, Németországgal, Ausztriával és Bulgáriával kötött békefeltételei minden esetre szintén szigorúak, de közülük egyik sem tartalmazott olyan a nemzet létét érintő területi változtatásokat, mint azok, amelyeket nekünk akarnak megszabni. Magyarország számára ez azt jelenteni, hogy elveszíti területének 2/3 és népességének majdnem 2/3 részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól megvonják a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételeit. Felmerül a kérdés, elvek és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különleges szigorúságot Magyarországgal szemben? Önök kimondották egykori ellenségeiknek, a központi hatalmaknak a bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Ám legyen. De ez esetben a megtorlásnak, úgy vélem, arányban kellene állnia a bűnösség mértékével, És mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és már a létét is veszélyeztető feltételekkel, azt lehetne hinni, hogy az összes nemzetek közül éppen Magyarországot tekintik a legbűnösebbnek.

0: 1920.
1: Június 4-én délután a halasiak már készültek arra, hogy megemlékeznek erre a gyászos békére, és a busuló kuruc szobránál gyülekeztek.
2: Végső István, történész levéltáros.
1: Ott már elhangoztak beszédek is, nyilván arra is már fölhívták a figyelmet a gyászos békeszerződés kapcsán, hogy ezt meg kell majd változtatni, ez nem maradhat így.
0: 1920. június 4-e a trianoni békediktátumot aláírják. A város 5-én mire ébred? Nyilván a történelem szele megcsapja.
1: Kiskunhalas határvárossá válik pillanatokon belül. Június 4-e után még egyébként nem az a határvonal van, ami később kialakul, vagy a mai határvonal. Ugye nagyon közel van még a szerb megszállás Felsőbácska miatt, tehát Kiskunhalas most 10 kilométerre esik ekkor még a határ, ezért aztán a felsőbácskai hírek nagyon fontosak a halasiak számára, főleg a szabadkai híreket, de az, hogy mi van Mélykúton, mi van Jánoshalmán, Bácsalmáson, ezek nagyon-nagyon fontosak, mert maguk a szerbek majd csak 1921 nyarán fognak kivonulni onnan.
2: Halasi újság, 1920. június 9-e. Szigorú statárium. Simonyi Semadám Sándor miniszterelnök a következő hirdetményt bocsátotta ki. Tilos a közrendet veszélyeztető minden csoportosulás, felvonulás vagy gyülekezés, továbbá a jogosulatlan fegyverviselés és katonai vagy más hatósági jellegű formaruha jogosulatlan viselése. A rendfenntartása felett a rendőrséggel karöltve a katonai karhatalom is őrködni fog.
1: Nagyon érzékenyen érint mindenkit az, hogy a menekültek is hogyan érkeznek be, és mi van a menekültekkel. Kiskunhalason van vasútállomás, és vannak vagonlakók is.
0: Ők hogy kerültek oda? Mikor? Kik ezek az emberek?
1: A vagonlakók már a 10-es évek végén is érkezhetnek az ország területén belül, ugye megindul egyfajta migráció, annak köszönhetően, hogy az utódállamok hűségesküt várnak el, főleg a köztisztség meg a tisztségviselő. Ezáltal a vasutasoktól kiemelten. Na most a vasutasok azok, akik a leginkább ellenállnak egyébként ennek, és hát természetesen nem csak vasutasokról van szó, tanítókról, jegyzőkről, értelmiségről, munkásokról is, olyan emberekről, akik nem kívántak az utódállamokban élni. A jelenlegi tudásunk szerint egy olyan 350-450 ezer közé tehető azoknak a száma, akik ekkor érkeznek. A későbbi... Hát 1918 és 21 között érkeznek Magyarország területére, ezáltal Kiskunhalasra is természetesen, hiszen vasúti csomópont Kiskunhalas és Szabadka nagyon közel Kiskunhalashoz.
0: A város őslakosai, az 1910 előtti társadalom tagjai miként reagálnak? Van-e egyáltalán tovább lépési lehetőség? Az élet újjászervezésének lehetősége? Itt a rengeteg menekült, itt vannak a háborúból visszatért volt katonák. Nem kaotikusak egy kisé a viszonyok?
1: Nagyon zavaros a helyzet, és itt, hogyha a vagonlakókra gondolunk, végképp az az érzésünk, hogyha elolvassuk a korabeli iratokat, illetve a korabeli médiát, hogy bizony... Azt gondolhatnánk, hogy a vagon lakók felé megnyilvánul egy ilyen nagyon komoly szociális érzékenység, és mindenki próbál rajtuk segíteni, de sajnos nem így van. 1920 májusában, tehát még a trianoni békeszerződés előtt tudjuk, hogy közel 120 ember él egyébként a halasi vasútállomáson 18 vagonban. Többségük délvidékről érkezik, tehát a szerb megszállás elől menekül. Nagy valószínűség szerint annak is, akik román területről, Párciumból, Erdélyből érkeznek. Én igyekeztem ezeket kutatni, ezeket a személyeket. Általában olyanok érkeznek mondjuk Kiskunhalas városába is, meg gondolom a többi városba is, ez volt a tendencia, hogy akiknek van valamiféle kötődése is a városhoz, mondjuk a szüleik éltek Kiskunhalason, vagy ők maguk mondjuk ott érettségiztek a városban, vagy esetleg ott is születtek, gyakorlatilag visszatérők voltak. Legalább a 60%-uknak volt valamiféle kötődése, és ezért érkeznek Kiskunhalas városába.
0: És mégis a kiskunhalasi társadalom szolidaritás képessége viszonylag alacsony.
1: Pontosan ez főleg 1920 telén nyilvánul meg, amikor a sajtó már nagyon vészharangokat kongat, hogy mi fog történni ezekkel az emberekkel ott kint a vasútállomás területén. Nincs élelmük, nincs lakásuk, pedig többször fölhozza a sajtó, hogy itt azért az emberek többségének azért lenne lakása, lenne felesleges szobája, amit oda tudna adni. Nagyon sok halasinak azért volt plusz háza, lakása. Én azt gondolom, hogy itt nem csak 120 főről beszélünk, itt valószínűleg sokkal több ember ember érkezik ide be. Tehát voltak, akiket el tudtak helyezni a lakásokba, de mindenkit mégsem. Én azt feltételezem, hogy ez a 100-120 körüli embernek lehet, hogy ők pont abba a kategóriába estek, akiknek nem volt már rokonságuk, vagy nem volt olyan jó ismerettségi körük, csak mondjuk oda jártak iskolába. A lakáshivatal vezetősége például többször lemond ebbe az időszakba. Nem bírják a munkát, nem bírják a feszültséget, ami folyamatosan érkezik nyilvánvaló módon a menekültek részéről, a vagonlakók részéről, meg mondjuk a sajtó részéről is.
2: Halasi Újság, 1920. szeptember 25-e. Senkinek sem kell a lakáshivatal. Nem hiába keservesen megy a vagonlakók és a menekültek elhelyezése Halason. A lakáshivatal is mostoha gyermeke a városházának. A tehetséges Földvári Balázs vezette egy ideig a lakáshivatalt, s amikor látta, hogy nem bír vele zöldágra vergődni, egy tartalmas memorandumban fejtette ki módozatait, amelyekkel a lakás mizériákon lehetne segíteni. Ezt a memorandumot ad acta helyezték. Faggyas Áron nyilvántartót bízták meg a lakáshivatal vezetésével, de úgy látszik, neki sincsen ínyére ez a háládatlan megbízatás, ezért azt javasolta a tanácsnak, hogy egy menekült tisztviselő kirendelését kérjék az Alispántól. A menekült, mint idegen, nagyobb bátorsággal nyúlhat bele a darásfészekbe.
0: Segélyezési akció, akár helyben, akár a vármegyében, akár az országos irányításban megfogalmazódó, érzékelhető volt a Kiskunhalason. Akár a kiskunhalasi bajba jutottak, akár a kiskunhalasra érkezett bajba jutottak körében.
1: Segélyakciók, illetve gyűjtés folyamatosan van. Mind az egyházak megpróbálják segíteni, mind a nem túl jó anyagi kondíciók között lévő önkormányzat is igyekszik segíteni, de hát ez nagyon kevés. Ne feledjük el, hogy itt azért vannak, akik a háborúból visszajönnek, vannak hadi özvegyek, tehát velük is kell foglalkozni, és valójában ugye elsősorban az önkormányzatnak vagy az egyház községeknek elsősorban sajátjait kell segíteniük, és nem feltétlenül első körben a menekülteket. Rengetegen válnak munkanélkülivé, földön futóvá, és ne feledjük el azt is, hogy aki mondjuk nem vagomba kerül, hanem mondjuk a délvidékről menekül mondjuk a rokon családhoz, azokat is segíteni kell. Tehát a hatásfok az igen alacsony, hiszen bár sikerül azért 1920 telén a vagonlakók számát sikerül a felére lecsökkenteni, de azok, akik kint maradnak a vasútállomáson, azok valami szörnyűséges állapotok között maradnak ott.
2: Kiskunhalas helyi értesítője, 1921. december 7-e. 29 vagonlakó van Halason, a rendőrség lefoglalja az üres lakásokat. A Népjóléti és Munkaügyi Minisztériumnak rendelete alapján az üresen álló lakásokat, lakrészeket december 13-áig a rendőrségnél hivatalosan be kell jelenteni.
0: Milyen módon igyekezett a kiskunhalasi társadalom, akár a város vezetői, miképpen igyekeztek a helyi viszonyokon enyhíteni? Voltak-e elképzelések, voltak-e lehetőségek? Akár a személyes példamutatás is sokat jelenthetett.
1: Valóban volt személyes példamutatás, és azt gondolom, hogy a halasiak végül is a 20-as években igyekeznek felkarolni ezeket az embereket. Menekültekről az 1923-24-es évig beszélhetünk. Ugye azt is tudni kell, hogy a trianoni békeszerződés is meghatározza azt, hogy vannak optánsok, olyan személyek, akik ugye magyar állampolgárok a történelmi Magyarország területén, ők eldönthetik, hogy magyar állampolgárok lesznek, vagy az utódállamoknak az állampolgárai. Ez nyilván befolyásolja azt, hogy lehet ezeket az embereket integrálni a későbbiek folyamán a városba is, meg magába a magyar társadalomba is, meg a magyar közigazgatásba. Úgyhogy ezek nagyon súlyos jogi helyzeteket is előidéznek. Előfordult még az is, hogy például amikor bejönnek a zsidó törvények, akkor nagyon sok embernek igazolnia kell, hogy ő nem hontalan zsidó származású személy, hanem az állampolgárságát nem rendező menekült volt annak idején. Vegyünk egy-két pozitív példát abból, hogy mi lett jó néhány menekült, illetve vagonlakó. Mégiscsak megtalálható megtalálta a számítását Kiskunhalason. Ne feledjük el, például külön városrészek is alakultak ki a városban, pont annak köszönhetően, hogy próbálták segíteni a vagonlakókat. Elsősorban a vasutasok települnek be, az úgynevezett bükkönyös, például Bakos Mihály, MÁV segédtiszt, aki a Holtmarosról érkezett. Ő a későbbiek folyamán egészen magas társadalmi pozícióba kerül, hiszen a református presbitériumnak lesz a tagja, 11 gyermekéből mindegyik le tud érettségizni a helyi gimnáziumba. Aztán ott van Csiszér Tamás, aki Csíkszeredáról érkezik a családjával, ügyészségen, hivatalban dolgoztak, és a lánya pedig egy nagyon fontos alsószállási tanyaiskolában és az Alsóvárosi Általános Iskolában volt meghatározó tanítónője a későbbi Kiskunhalas városának. Domonkos Sándor rendőrkapitány kiskunhalasi születésű volt, de ő maga az egyetemet Kolozsváron végezte és Szabadkán szolgált, és később Kiskunhalasnak rendőrkapitánya is lett, és ő maga is menekült volt. Nagyon fontos személy a mai napig is láng oszlopa a helyi oktatás történetnek, Gulyás Sándor, aki pacséri születésű volt, délvidékről érkezett, és ő lett a református gimnáziumnak az igazgatója a két világháború között, és csak az államosítások idején váltották le. Akkor természetesen mint jugoszláv kémet is egyébként üldözték, és hát a család egy részét öngyilkosságba is taszították. De ott van Hangodi István, Segesvárról menekült, kántor volt, meg is választották már 1920 őszén kántornak, a kiskunhalasi római katolikus egyházközség, és ő maga már a 20-as években 64 holdas külterületi birtokon gazdálkodott. Sikerült neki azért azt gondolom talprálnia, sőt 1932-ben a Halasi Gazdasági Bank felügyelőbizottságában találjuk. Akiről nem is gondolnák a kiskunhalasiak, Nagy Cirok László, aki maga is ugye kiskunhalasi születésű, Kalotaszegről, más állítások szerint Kalota Szent Királyról jön vissza, ott körjegyző volt egyébként, ő is visszatér a városba 1919 után, anyakönyvvezetője lesz a városnak, de néprajzkutatója is egyben, 1950-től pedig a város első múzeumigazgatója is volt. Polgár János tanár volt, Szarajevóból menekül Kiskunhalasra, és később ő lesz a polgári leányiskolának tanítója, és az evangélikus egyházközségnek a kántora.
0: Érzékeltethető, hogy hány százaléka sikeres ezeknek az életút vagy karrier történeteknek? Milyen hatásfokú volt? Akár a társadalmi befogadás és segítség, akár pedig a központi segítség ezeknek az embereknek.
1: 20-30 százalék biztos, hogy megtalálta a számítását Halas városában. Én azt gondolom, hogy ez egy szép arány.
0: Miképpen befolyásolta az 1920 utáni néhány évtizedben Kiskunhalas karakterét és továbbélési képességét, modernizációs képességét az a megpróbáltatás sorozat, amelyet 1920 Trianon hozott?
1: Az, hogy Kiskunhalas határváros lett, az egy új helyzetet teremtett a város számára is.
2: Végső István, történész levéltáros.
1: Az új helyzet az nagyon sokszor negatív, de hozott azért sok minden pozitívumot is. A vámőrség, a pénzügyőrség is oda települ. Eleve egy rangot is ad természetesen a városnak. Az, hogy 1932-ben katonaság települ a városba, ez is egy rangot ad. És az, hogy már készülődik országvilág a második világháborúra, még kettő alakulat betelepül és új laktanyák épülnek a város területén, jól mutatja, hogy nem csak határváros, hanem katonavárossá is válik. A menekültek révén értelmiség is érkezik, az, hogy lesznek új városrészek. A település lélekszámát növeli, 1941-es népszámlálás alapján már 33 ezer fős egyébként a település. Az, amelyik 20 ezres volt még csak Trianon idején. A 20-as évektől kezdve a különböző revíziós, illetve irredenta gyűlések, szervezetek megjelennek a város területén, illetve maguk ezek a Trianonnal kapcsolatos emlékezések egyébként nagyon jól mutatják azt, hogy akik ezeken részt vettek, akik ezeknek hangadói voltak, nagyon sokszor pont a vagonlakók, a menekültek közül kerültek ki, akiknek vagyonvesztéssel járt gyakorlatilag Trianon. Mindenkinek fáj Trianon, aki magyar, ez egyértelmű. Pártpolitikától teljesen függetlenül mindenki úgy gondolta, hogy ez nagyon igazságtalan, de az, hogy súlyozottan kiknek fájt igazán, és kiknek volt ez nagyon fontos, nagyon jól látható helyenként, hogy itt a családi kapcsolatok, az, hogy elveszítették a földbirtokot, elveszítették az ingatlanjaikat, ez még nagyobb befolyásoló erővel hatott. Ezáltal Kiskunhalas azért mégiscsak kiemeltebb volt az irredentizmus, illetve a revízió szempontjából. Mindig megtalálták a helyenként radikális szervezetek a helyüket a városban, mert hogy voltak olyan személyek, akik ezt szívesen támogatták, és nagy elánnal támogatták. De voltak józan gondolkodású emberek is, akik pedig bíztak abban, hogy nem minden áron szerezzük vissza a területeket, és nem kötünk nemtelen szerződéseket, háttéralkukat. Voltak reálisan gondolkodó kiskunhalasiak is.
2: Kiskunhalas Trianonja. Egyszer volt. Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozó kezdődött Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár egyeztet Volodymyr Zelenszkijvel a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakétagyártást fokozását sürgették. Közben az ukrán elnök hangsúlyozta, megüzente az orosz elnöknek, hogy a Donyeck medence feladása nem lehet a békeszerződés része. Rakétákat lőtt ki Izraelre Irán. A zsidó állam légvédelme mind a négy perzsa rakétát megsemmisítette az ország északi része felett. Az izraeli hatóságok gyülekezési tilalmat rendeltek el, az óvóhelyek fel előkészítésére szólították fel a lakosságot, mára pedig tanítási szünetet jelentettek be. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Hétfőn startol a Suli a strandon program. Ma országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátra lévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolákban a tanárok matematikát, környezetismeretet, természettant, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A német Alexander Zverev nyerte a férfi egyéni versenyt a francia nyílt teniszbajnokságon. A világranglista harmadik Zverev 3-2-re nyert az olasz Flavio Cobolli ellen, és pályafutása első Grand Slam sikerét aratta. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet hajnalban általában 11-17, napközben 27 és 32 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Száz éve történt. Új világrend születik.
2: Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
3: Ez a fajta figyelem, ami az akkori Kultuszminisztérium képzőművészeti főiskola részéről ide irányult, ez a Szentendrei művésztelepnek is a státuszát kezdte felemelni.
2: Idén 100 éves a hazai képzőművészet egyik legfontosabb bölcsője, az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep. A centenárium alkalmából a művészetmalom 3 épületszárnyában egy egyedülálló nagyszabású jubileumi kiállítás nyílt, amely egy évszázad ikonikus, sőt ritkán látott vagy most előkerült remek műveit gyűjti egybe. Hogyan változtatta meg a történelem a telep sorsát, milyen rejtélyeket őriz egy korabeli archív fotó, és hogyan él tovább a kert különös varázsa a műtermek falai között? Tartsanak velünk!
0: 100 éve történt. Új világrend születik.
2: Szentendre új élete, a trianoni határokkal Nagybánya is elszakadt.
3: Azt gondolják, hogy az országhatáron kívülre került nagybányai művésztelepet majd itt pótolni kell. De ez nem volt igazából az alapítók célkitűzések között.
2: Változások időszaka. Ha az egyik ajtó bezáródik, kinyílhat egy másik.
4: A várost gazdaggá tevő szerb kereskedő réteg ereje, gazdasági ereje ugye megfogyatkozott, és ez a változás az, ami aztán a 20-as évek történéseivel összeérve más pályára állította a várost.
0: 100 éve történt.
2: A Szentendrei Művésztelepet bemutató kiállítás az egykori tüdőszanatórium épületeibe elsőként beköltöző 8 alapító mester örökségétől indul, és egészen a ma is ott alkotó generációk munkásságáig ível. Bodonyi Emőke kurátor, művészettörténész, a Szentendrei Ferenci Múzeum muzeológusa.
5: Ez is a kiállítás koncepciója, hogy itt egybe fogad minket az a 8 alapító, akik 1926-ban megalapították a Szentendrei Művésztelepet, és az egy archív fotó, aminek a jelentőségét nem tudom hangsúlyozni, hogy hogyan maradt meg, kinek a birtokában, ki készítette a fotót, de sikerült úgy digitalizálni, hogy ilyen nagyméretű, ember nagyságú fotók legyenek, akik fogadnak minket szimbolikusan, és a kiállítás grafikusával, Hajtó Gábor tervező grafikussal kitaláltuk, hogy mindegyik figurát külön kivágunk, és elhelyezzük a kiállításban, és szimbolikusan ők kísérnek minket.
6: Rozgonyi László volt, aki fogadott minket, ugye, tehát, hogy beléptünk az előcsarnokba.
5: Nagyon jó megjelenése volt, egy magas, pakonbartos, jóképű férfi volt, állítólag bomlottak érte a nők, de állítólag ő sokkal visszahúzódóbb és szerényebb volt, és aki pedig szemből fogadott minket, az Jeges Ernő, akinek nagyon jó fellépése volt, nagyon jó tárgyalókészsége, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy nagyon jó kapcsolatot tudtak létesíteni akkor a fogadó polgármesterrel, dr. Starzsinszky Lászlóval.
6: Hogyha nem lett volna nagy háború, nem lett volna, nyilván az ember ilyenekbe bele gondol, akkor valószínű, hogy a Szentendrei Művésztelep élete is másként alakul, lehet, hogy nincs is, mert hogy akkor Nagybánya az ugyanúgy Magyarország része maradt volna. Szentendre akkor jóval szegényebb lett volna ön szerint?
5: Történészként mi nem szeretünk találgatni, hogy mi lett volna, ha...
6: Van, aki meg nagyon szeret.
5: Van, aki meg szeret, igen, múltkor én is hallgattam egy ilyen beszélgetést. Viszont egyet tudni kell, hogy ez a trianoni békediktátum, ez nem csak az ország sorsát írta át, és nem csak a nagybányai művésztelepnek a jelentős, mert ugye országhatáron kívülre kerül Nagybánya, de visszatérve az alapítókra, itt nagyon sokan még a világháború ideje alatt kezdik el a főiskolai tanulmányaikat. Közülük többen, tehát például a Pándi Lajos vagy a Bánoszki Miklóst elszólít a katonai szolgálat. Amikor visszatér például Pándi Lajos a frontról, már a tanára, a mestere, Ferenczi Károly halott. Picit már törést okoz az ő pályakezdésükben, ami aztán majd befolyásolja a művészeti eszméiket.
6: Ők 8-an amúgy Nagybányán mindannyian jártak, járhattak?
5: Nem mindegyikük járt Nagybányán, viszont nagyon kötötte őket Nagybányához az, hogy amikor ők a főiskolára járnak, akkor már nagybányai mesterek tanítanak. Tehát már ugye tanít 17-ig Ferenczi Károly, már ott van Réti István, aki majd állt fogja venni a Ferenczi Károly tanítványait, és ott van Iványi Grünwald Béla, és mind a hármuk valamilyen módon szerepet fog játszani az ő történetükben, mert a Réti István is támogatja, sőt jelen van a Szentendrei Művésztelep első kiállításain, illetve azon a városi ünnepségeken, ahol mégiscsak úgy beszélnek a Szentendrei Művésztelepről, hogy az meg pótolni fogja a nagybányai művésztelepet, és az Iványi Grünwald Béla pedig az 1928-ban létrehozott Szentendrei Festők Társaságának az elnöki tisztjét ellátja egészen 1940-ig.
6: Miért éppen Szentendre? Azért, mert hogy a természeti érték az itt van, nagyon szem előtt, meg azért is, mert hogy közel volt a fővároshoz.
5: Nagyon prózai oka van az egésznek, tehát így utólag mindegyik...
6: Akkor egyik se, amit mondtam.
5: Igazából a véletlen. A véletlen, mert akkor még nem értékelték úgy a városnak a történetiségét, az itt maradt építészeti örökséget, mint egy picivel később. Egy nagyon
3: egyszerű dolog volt, ugyanis a képzőművészeti főiskolán volt egy reform, hogy megváltoztatták az oktatást a nagybányai művészet elvei alapján. Tehát megszüntették például a gipsz szobroknak a másolását, és aktuk után, a természet után kellett festeni. Bevezették a kötelező nyári művésztelepi gyakorlatokat. Valamennyien járnak ezekre a főiskolai nyári művésztelepekre.
6: Kébezbergi kultúrpolitika amúgy nagy támogatója volt a művésztelepeknek.
3: Amikor a Szentendrei művésztelep alapítás egyáltalán szóba jön, akkor nagyon nagy figyelemmel kíséri az akkori kultúrpolitika és a sajtó is ennek a művésztelepnek a létrejöttét, mert azt gondolják, hogy az országhatáron kívülre került nagybányai művésztelepet majd itt pótolni kell. De ez nem volt igazából az alapítók célkitűzések között. De ugyanakkor viszont ez a fajta figyelem, ami az akkori kultuszminisztérium képzőművészeti főiskola részéről ide irányult, ez a Szentendrei művésztelepnek is a státuszát kezdte felemelni. Viszont ami még nagyon fontos ennek a művésztelep alapításnak a sikerében, hogy itt volt egy elképesztő nyitott szellemű, vállalkozó kedvű polgármester, a dr. Starzsinszky László.
6: Ez sokat jelentett, ugye?
3: Nagyon sokat. Viszont maguk az alapítók is elképesztően jól tudták a saját érdekeiket képviselni. Hivatalosan is intézték a művésztelep ügyeit. És 1951-ig működött ez a társaság, és utána tulajdonképpen átkerül az állami kezelésbe a művésztelep. És innentől fogva egy picit függenek attól a művészek, hogy milyen döntés születik.
6: A művésztelep 100 évéről szóló kiállításban arról is képet kap a látogató, hogy 100 évvel ezelőtt milyen volt ez a Szentendre, hogy hogy nézett ki.
3: Igen.
6: Hiszen ezek az emberek nagyon szerettek a természetben kint festeni, és nagyon szerették ezt a tájat, nagyon szerették a szentendrei képet megmutatni.
3: Ők alapvetően tájképfestők voltak, és itt találtak egy olyan természeti környezetet, ami szorosan, szervesen összeépült a várossal. Ezen a falon például olyan képeket helyeztünk el, ahogy megfestik nem csak a környező tájat, hanem mindig a környező természetbe helyezik el a városképet. Csak egy kicsit később kezdenek bemenni azokba az apró kis szűkebb utcácskákba, aztán amit viszont újra megszeretnek, és a legkülönböző módon festik meg az itt megforduló művészek.
2: A jövő héten innen folytatjuk, most lapszemle következik a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
7: Éhezési világrekordot akar felállítani a bécsi koplaló művész. Bécsi tudósítónk jelenti. Kedden fogja betölteni Michelli bécsi éhezőművész az üvegkalitkában koplalásának 50. napját, és akkor beírja az új világrekorddal. Teljesítménye abban válik ki minden eddigi koplalástól, hogy Michelli az üvegkalitkában könyveket olvas, leveleket ír, minden nap tornászik, és egyáltalán nem dohányzik. Ezzel be akarja bizonyítani, hogy milyen téves az az orvosi felfogás, amelyet bécsi orvosok vallanak, hogy ilyen hosszú időt csak akkor lehet koplalással kibírni, ha a test teljesen pihen és szellemi foglalkozástól is egészen tartózkodik az ember. Andrássy nem megy el a legitimista zászlóbontásra. Károly József gróf június 6-án vasárnap Székesfehérvárott beszámolót mond, amelyen több legitimista vezető személyiség részt vesz. Aponyi Albert gróf, aki jelenleg Gyöngyösapáti kastélyában pihen, még nem döntött arról, hogy részt vesz-e a fehérvári beszámolón. Andrássy Gyula kijelentette munkatársunknak, nem utazik el. Amennyiben Aponyi mégis elhatározza magát, hogy részt vesz Károly gróf beszámolóján, akkor ott értesülésünk szerint a belső béke feltételeinek megteremtéséről fog beszélni. Radnai az opera programjáról. Az Operaház igazgatói szobájában ma délben 12 órakor Radnai Miklós igazgató fogadta a budapesti napilapok zenekritikusait, akiknek beszámolt az idei évadról és nagyjából ismertette a jövő évi terveket. Beszámolójában az igazgató megemlítette, hogy tekintettel az ősszel történt leépítésre, számos nyugdíjazásra és elbocsátásra, az operaház művészi munkája az idén különösen nehéz volt. Mindamellett, bár későbben kezdődött az idei évad, mint más években, 153 operát adtak elő az operaházban. Nagyon kívánatosnak tartaná Radmai igazgató, ha végre megszűnnének az évről évre való szerződtetések, és ezen a téren is visszatérnének a békebeli állapotok.
2: Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Hogyha meghalljuk Szentendre nevét, akkor leginkább a macskaköves utcák, a rengeteg turista és a pezsgő művészeti élet jut eszünkbe. De mikor lett ilyen ez a Dunaparti kisváros? Időutazásra hívjuk most önöket az 1920-as évekbe, egy olyan viharos átmeneti korszakba, amikor Trianon traumája után a korábbi szerb vezetésű falusias település kétségbeesetten kereste a jövőjét. Erről is mesél a Szentendrei Képtárban látható Vissza a jövőbe című tárlat Szilágyi Zsófia kurátor, Ferenci Múzeum.
6: Közhely, de amúgy nagyon igaz, hogy a nagyháború az nagyon sok mindent megváltoztatott. Települések életében is rengeteg változást hozott. Lehet azt mondani, hogy Szentendre életében is a háború, a 20-as évek az egy óriási változást hozott. Most ez a változás, ez talán a legjobb szó.
4: A kiállítás kapcsán is kicsit óvakodtam attól, hogy ilyen nagy ívű általánosító következtetéseket vonjak le. Pont azért, mert azt gondolom, hogy ehhez egy mélyebb kutatásra és hosszabb időre lenne szükség. Nyilvánvaló az, ami az 1918 után történt az országban, és aztán ugye a trianoni trauma az természetesen meghatározta Szentendre életét, és nyilván közvetve a város történetében a nagy törést nem feltétlenül ez az időpont jelentette, hanem ugye a 19. század végi filoxéria járvány, illetve a 20. század elejére már egyértelmű változás, hogy a várost felépítő és a várost gazdaggá tevő szerb kereskedő réteg ereje, gazdasági ereje ugye megfogyatkozott, és ez a változás az, ami aztán a 20-as évek történéseivel összeérve más pályára állította a várost.
6: A változás különben azt is jelenthette, például, hogyha azt nézzük, a Balatont ebben az időben kezdik ismét felfedezni, akkor például a Mátrát nyilván már nem volt olyan könnyű elmenni a tengerpartra, mint ahogy az Trianon előtt meg lehetett tenni. A magyarországi fürdővárosok is ebben az időben, Hajdúszoboszló ebben az időben lendülnek fel, ebben az időben találják meg a gyógyvizet, még hogyha nem is azt keresik. Tehát Szentendrének is egy másik arca lesz érdekes.
4: Igen, ez így van. Tehát ebbe a Trianon utáni vákumba, amikor ugye az ország turisztikai szemlélete arra koncentrált, hogy akkor a belföldi turizmust, a belföldi értékeket fedezzük fel, és találjuk meg azokat a helyeket, amelyekre érdemes turizmust építeni. Ez abszolút beleillik a szentendrei történetbe. Ugye mind a Duna, mind a Pilis egy olyan természeti szuperadottság, amit ekkor kezdenek el felfedezni.
6: És akkor a 20-as években lehet azt mondani, hogy már erre van egyfajta tudatos építkezés is?
4: Igen, mind a 20-as éveknek mind a két polgármestere, dr. Antolik Arnold és dr. Starzsinski László is szeretné a turizmust bevonni, fellendíteni és arra építeni. Kezdhetjük azzal, hogy parcelláznak is elkezdenek villák épülni, kezdhetjük azzal, hogy talán a közlekedés, mint olyan egyre inkább középpontba kerül, és annak a fellendítését vagy megoldását tervezik, arról folyik a diskurzus, de nyilvánvalóan, és akkor most kapcsolódjunk a 100 éves művésztelephez, nyilvánvalóan Starzsinski Lászlónak az a pozitív támogató hozzáállása, ami a városban megjelenő 8 festőművészt felkarolta, az pontosan ugyanebbe a történetbe illeszkedik, tehát ő abszolút egy ilyen PR vagy turisztikai szempontból tartotta érdekesnek és fontosnak azt, hogy legyenek itt festők, akik megfestik a város látképét és viszik a hírét a városnak.
6: Mit szóltak ehhez az itt élők, akik lehet, hogy ehhez a nyüzsgéshez, ehhez a sok emberhez, akik megjelennek itt Szentendrén, nem voltak hozzászokva?
4: Ezt nagyon nehéz rekonstruálni, nyilván vannak töredékes visszaemlékezések, valamennyit meg is jelenik a kiállításban, de ezt igazából nehéz rekonstruálni. Én azt gondolom, hogy majdnem minden esetben szoros gazdasági érdek volt az, hogy egyre több ember jött ki nyaralni, kiadták az ingatlanjaikat, akármilyen vacak ingatlanok is voltak, de mégis lehetőség volt arra, hogy egy-egy szobát, egy-egy házrészt kiadjanak. Nyilvánvalóan a vendéglősök számára ez egy pozitív változás volt, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból ezt a lakosság, amelyik a városban élt, és amelyik ki tudta használni ezt a lehetőséget, ők üdvözölték. Nyilvánvalóan az, aki napszámosként dolgozott, a megmaradt, vagy újra éleszteni próbált szőlőben és gyümölcsösökben, őket kevésbé motiválta ez a szempont.
6: A kiállításnak az a címe, hogy vissza a jövőbe. Az 1920-as években megyünk amúgy vissza. Miért a 20-as évek jelentik a jövőt?
4: Nyilvánvalóan ez egy jó cím olyan értelemben, hogy reflektál, tehát hogy eszébe jut az embernek ugye egy ilyen film is, vagy egyáltalán egy kicsit attól, hogy ilyen paradoxon, attól mégis figyelemfelkeltő, de azt gondolom, hogy sok szempontból hasonló problémák maradtak, vagy sok szempontból mondhatjuk azt is, hogy bizonyos szempontból ugyanott tartunk, mint akkor. Tehát még mindig arról gondolkodunk, hogy hogyan lehet a közlekedést fejleszteni, hogy hogyan lehet a turizmus élhető módon a városban megoldani, hogyan lehet ehhez alkalmazkodni, hogyan lehet a városi lakosság igényeit és a turizmus igényeit összeegyeztetni. Akkor is arról volt szó, hogy a hévvel mi legyen, és most is erről van szó, akkor nyilvánvaló kicsit furcsa érzés egy kutató számára, hogy szinte szó szerint lehetne idézni azokat a pro és kontra érveket a 20-as évek napilapjaiból, vagy hetilapjaiból a 2020-as években is.
6: Van egyfajta háború előtti boldog békeidős korszak. Nyilván ott voltak mellette a nyomortelepek is, de most, hogy csak a kirakatról beszélünk, meg erről a kicsit csillogásról, villogásról, akkor talán, mint hogyha Szentedre a 20-as években jutott volna el oda, mint ami volt Nagyváradon annak idején, a Pece Parti Párizsban, ahol ott voltak a költők, írók, itt meg megjelennek majd a festők.
4: Szerintem itt több különbség van. Egyrészt Nagyvárad egy város, egy nagyváros. Szentendre ezekben az években, 10-20-as években azon gondolkozik, hogy most városként fejlődjön tovább, hogy maradjon nagy község, hogy merre induljon el ezen az úton. Nincsen gimnáziuma, nincsenek városi intézményei, ugye a kiállításban is kiemeltem, ugye a 20-as évek közepén, 23-ban, illetve 26-ban épül meg a Városháza, ami pont ezt szimbolizálja, hogy amellett döntöttek, hogy akkor városként tovább. Szentendre ebben az időben egy lepukkant, falu-szerű kisváros volt, amely nyilván őrizte az egykori gazdag időknek a nyomát, ugye itt voltak a templomok, de épp kiürültek a templomok. 20-as években nem volt városi lap se, tehát a Szentendre és vidéke pont ott ebben az időszakban éppen nem működik.
6: Tehát, ez tényleg nem Nagyvárad.
4: Úgyhogy ez nem Nagyvárad, és ami nekünk nagyon nehéz, és látszik, akkor is küzdöttek ezzel, és azt gondolom, hogy ma is a Budapest közelség, ami egyszerre pozitív adottság, de egyszerre egy nagyon nagy nehézség is, mert hogy túl közel vagyunk ahhoz, hogy itt Budapesttől független művészeti élet, irodalmi élet bármi kialakuljon, nem is volt meg ehhez a polgári réteg.
6: De jelentős szerb lakosság volt még ebben az időben?
4: Már nem annyira, és a háború alatt ugye a szerbek, mint ellenségek szerepeltek a közbeszédben, és nagyon sokan elmentek Szerbiába. Tehát már a szerb lakosság is megfogyatkozott, nyilván azért is ürültek ki a templomok, és lettek fölöslegesek.
2: A jövő héten innen folytatjuk, most ismét lapszemle és Szalóczi Pál a Magyarország napilap 100 éves híreivel.
7: Jobb világítást Budapestnek követeltek a Világítási Bizottság mai ülésén. A Főváros Világítási Bizottsága ma délelőtt tartott ülésén tárgyalta a gáz és elektromos művek 1925. évi zárszámadását. A tanácskozáson Buzát János alpolgármester elnökölt. Rózsa Károly, a gázművek vezérigazgatója elmondotta, hogy a gázművek üzleti politikájának irányát a törvényhatóságnak kell megállapítani. A gázművek Kispesten is terjeszkedni akar. A háború alatt kénytelenek voltak a gázt magyar szénből előállítani, és ennek következtében az összes gázmérő 85 darab tönkrement. Ezeket mind pótolták. Sajnos Budapesten van már az egyetlen gázgyár, ahol még mindig 3500 kalóriás a gáz. A közvilágítás terén is többet kellene tenni, ám bár el kell ismernie, hogy a múlttal szemben némi haladás történt. Az nem elég, ha valaki bejelenti, hogy ez vagy az a városrész rosszul van világítva, és akkor megcsinálják, hanem részletes programot kell kidolgozni a világítás javítására. Nem engedik be Erdélybe Ravasz László püspököt. Zavarok az új erdélyi püspök Makai Sándor beiktatása körül. Az Erdélyi Egyházkerület június 19-ére tűzte ki Makai Sándornak, az újonnan választott református püspöknek a beiktatását. Az eredeti tervek szerint a beiktatást Ravasz László, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke végezte volna, de a román kormány váratlanul megtagadta a püspök beutazási engedélyének kiadását. Sulyók István Királyhágó melléki püspök szintén akadályozva van a beiktatáson való megjelenésben, és így nem tudni, hogy az ünnepség hogy folyik majd le. Aradi tudósítónk jelenti. Simon János, aradi munkás, néhány hét előtt a Maros partján bestiális kegyetlenséggel megölte a feleségét. A gyilkosságot a szeretőjével, Cank Annával együtt követte el. Azóta bujdokolt, míg tegnap Temesrékáson rendőrkézre került. Aradra hozták őket. A rendőrség előtt a gyilkosságot beismerték. Simon azzal védekezett, hogy a feleséget támadta meg, s önvédelemből ütötte meg, azonban a gyilkosság nem volt szándékában.
0: Száz éve történt.
2: A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, a műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-ja készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió Kazincbarcikán, FM 97,7. XX. századi történelem Horváth Szilárddal.
1: Valószínűleg Tildi mellett foglalunk állást. Célszerűség szempontjából jobb volna, ha Tildi miniszterelnök maradna. Mert vele lehet dolgozni, a legértelmesebb kisgazda, és tényleg baloldali demokrata. Nagy Ferenc nem olyan értelmes. Sokkal jobban alá van vetve a reakció befolyásának. Ő jobban megfelelne tehát elnöknek, mint miniszterelnöknek. A baj csak az, hogy a kisgazdapárton belül a helyzet úgy alakult, hogy ha nem Tildi lesz az elnök, akkor ez kifelé a bal szárny vereségét jelenteni. A kommunista Révai József mondta ezt az államfő személyéről 1946. január 23-án a Magyar Kommunista Párt országgyűlési képviselőcsoportjában, mi pedig Tildi Zoltán kisgazda politikusról, egykori miniszterelnökről, köztársasági elnökről beszélgetünk, Szerencsés Károly történésszel, Horváth Szilárdot hallják.
0: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
1: Eléggé sajátos ez az idézet. Révai József dicsérőleg beszél a legnagyobb politikai ellenfél, a kisgazdák egyik politikusáról. Ráadásul állást is foglal. Nekik Tildi kell, és nem Nagy Ferenc. Miért van ez?
2: Nagyon bonyolult szituáció volt 1945 vége, 46 eleje. A választásokon a kisgazdapárt nagy abszolút többséget kapott, és ebből nyilvánvalóvá vált, hogy a miniszterelnököt és a napirendre kerülő államforma váltás után a köztársasági elnököt is a kisgazdapárt fogja adni. A baloldali blokk pártjainak, főképpen a kommunista pártnak állást kellett foglalni, hogy ki legyen az a kisgazda, és számukra Tildi Zoltán volt a megfelelő személy. Nem hiszem, hogy azért, amit itt Révai mond, hogy baloldali, vagy értelmesebb, vagy bármilyen más kisgazdáknál, hanem azért, mert Tildivel valóban együtt tudtak dolgozni. Tildi azt a stratégiát követte, hogy a kommunista párttal a végsőkig együtt kell működni, mert ez egyben azt jelenti, hogy a megszálló Szovjetunióval is együttműködünk. Neki tehát az volt a véleménye, ha a kommunista párttal szemben bármi nemű ellenállást tanúsít a magyar kormány vagy Magyarország, az egy forradalom. Mégpedig forradalom a szovjet megszállókkal szemben, és ő ezt semmiképpen sem akarta kockáztatni, mert tisztában volt vele, hogy az oroszok, a szovjetek akár egy nap alatt is bevezethetik a szovjet rendszert Magyarországon.
1: Ha Tildi nem engedelmeskedik a kommunista párt befolyásának, akkor más lett volna a magyar demokrácia? Lett volna magyar demokrácia 1948-ban?
2: Én még mindig csak azt tudom mondani, hogy igen, az esélye meg lett volna. Így nagyon az esélye sem maradt meg az állandó meghátrálással. Ha ez a politika elkezdődik 45-ben, mint ahogy nem kezdődött el, tehát a markánsabb, határozottabb polgári keresztény politizálás, akkor talán a nemzetközi helyzet alakulásának függvényében egy finn vagy osztrák típusú menekülésre lett volna lehetőség. Ennek ellentmond, hogy ez a cseheknek sem sikerült, de ott egy jóval erősebb kommunista párt volt, viszont nem volt szovjet megszállás, tehát ezt nehéz eldönteni, de amelyik nemzet nem hisz önmagában, nem harcol a jogaiért, az csak vesztesen kerülhet ki a történelemből.
1: Tildi Zoltán nem annyira fiatal már 1946-ban, ugye 1889-ben született Losoncon, Felvidéken, és bizony már nagyon komoly politikusi előélete volt. Az, hogy a kommunisták szívesen dolgoztak vele, éppen ebben a politikusi előéletben keresendő?
2: Biztosan egy része igen. Tildi demokrata meggyőződésű magyar politikus volt. Én nem kategorizálnám, hogy baloldali vagy jobboldali, egyébként a kisgazdapárt magát baloldali titulálta 45 után. Tulajdonképpen jobboldali párt nem is létezhetett. Két választáson is már megjelent. Ő volt az egyetlen kisgazda képviselő, akit egyéni kerületben választottak meg. Országos hírnévre tett szert az a választási küzdelem, amit ő vívott. 36-39-ben van az utolsó választás. Volt egy ismertsége. Ugyanakkor állandóan kompenzálnia is kellett, mert 19-ben a felesége apját kivégezték, amiatt, hogy részt vett direktóriumban, és a neve szerepel akasztási jegyzőkönyveken. És hát, mint minden politikus, ő is nagy örömmel fogadta a 38-as első bécsi döntést, a Felvidék visszatérését, elismerte ebben Horthy Miklós kormányzó szerepét, és ő mondta 38. augusztus 8-án, amikor az egész országgyűlés kitelepedett Székesfehérvárban az ellenzék nevében a beszédet, a második honalapítónkról. Szóval sok minden lehetett abban a dossziéban. Nekem meggyőződésem, hogy minden kis gazdavezetőről volt ilyen dosszié, amellyel zsarolhatták. Ebbe újságcikkek, beszédek összeszedték. Azért tudom ilyen határozottan állítani, mert egy megmaradt, B. Szabó Istváné, és amikor B. Szabó István nem úgy politizált, ahogy azt elvárták volna a kommunisták, akkor a dossziét átküldték az éppen itt idézett Révai által a kis gazdapártnak, hát hogy utasítsák rendre. Valószínűleg ez a múlt valóban ránehezedett Tildi politikájára, viszont hát ő azért 44-ben az ellenállás politikai részének is vezetője volt, a Magyar Front vezetője, tehát volt egy ilyen nimbusza is, és a kis gazdapártban úgy tűnt, hogy megingathatatlan a vezető pozíciója. Tildi 45-től 48-ig politikai tevékenysége arról árulkodik, hogy minden kritikus pozícióban, minden kritikus ponton a kommunista párt, illetve a baloldali blokk elvárásai szerint működött, és ez minimum gyanúsá teszi a dolgot.
1: Mondhatjuk azt is, hogy kriptokommunista volt, tehát titkos kommunista volt, vagy ő nem ebben a kategóriába tartozik. Ugye tudjuk, hogy szinte minden pártban voltak a kommunista pártnak beépített emberei. Ő ezek közé tartozott, vagy nem?
2: Egyértelműen nem. Tehát ő nem kriptokommunista volt, hanem reálpolitikus. Meggyőződéses demokrata volt, azok közé tartozott, és ebben helyesen látott, aki azt gondolta, hogy az oroszok nem mennek haza. Ugye a kis gazdapárt másik része, Súlyokék, Nagy Ferencék is abban bíztak, hogy a békeszerződéssel hazamennek, és az valamikor 47-re legkésőbb megtörténik, és akkor érvényesíthetik a kis gazdapárt többségét. Tildi mondja is valahol, hogy ez a nemzedék nem fog megszabadulni az oroszoktól. Én úgy gondolom, hogy Csehszlovákiát, Magyarországot, Ausztriát itt Európa közepén talomba tartották. Különben nem engedtek volna szabad választást se Csehszlovákiában, se Magyarországon. Máshol nem engedtek. Hát Lengyelországban nem engedtek, mert kellett az út a német irányba. Romániában nem engedtek, mert kellett az út a Balkánra. Hát ez a 2-3 ország volt, amely a nagy világméretű kérdések eldöntésében kis apró pontocska volt, és esetleg alkutárgya lehetett. Hogy aztán így jöttünk ki belőle, hogy már 47-ben elkezdődött ezeknek az országoknak a szovjetizálása, és 48-ra lényegében be is fejeződött. Az világtörténelmi összefüggésekben vizsgálandó. De nem szükségszerű, hogy így történt, és ilyen szempontból az is fontos, hogy a kis gazdapárt miképpen politizált ezekben az években. A 45-ös választásoknál Budapesten volt egy törvényhatóság, és a kis gazdapárt nyerte meg. És utána Tildi belement egy alkuba, hogy ne legyen szabad választás. Tehát, hogy közös listán induljon a 4 kormánypárt, tehát a baloldali pártok plusz a kis gazdapárt, és tulajdonképpen szabotálják el a szabad választást. Ebbe belement. Benne volt egy olyan érzés, hogy ha győzünk, sőt nagyon győzünk, az maga egy pofon a kommunistáknak, a kommunistákon keresztül

0: A kormányalakítás, a belügyminisztérium átengedése a kommunista pártnak, a gazdaság irányításának átengedése a kommunista pártnak, a gazdasági főtanács létrehozásával. Aztán a magyar-szovjet gazdasági egyezmény, ezt Gerő írta alá Moszkvába, teljesen felhatalmazás nélkül, de Tildy elfogadta. Magyarország gazdaságilag teljesen kiszolgáltatottá vált a Szovjetuniónak. Tehát a leglátványosabb mégiscsak azt hiszem, hogy az államforma megváltoztatása volt. Ugye ez egy 1000 éves államforma volt, a magyarság fennmaradásának a legfontosabb záloga volt ugye az, hogy államot tudott alapítani, ellentétben sok más néppel, és ez az állam őrizte meg a rokontalan magyarságot egy óriási szláv és germán tengerben. És hát ennek az államformának a megváltoztatása kérdéses volt, hogy hogyan lehetséges. Én azokkal értek egyet, akik ha már fölmerült a kérdés, akkor ezt csak is népszavazással lehetett volna, mégpedig a szuverenitás helyreállása után. Na most tudjuk, hogy a szuverenitás valamikor az 1990-es években állt helyre, de a parlament, illetve ezek a koalíciós pártok ezt keresztül vitték, és ebben Tildy élen járt, mert ambíciója volt a köztársasági elnöki tisztségre. Ő és a felesége felnézett Hortira és a feleségére, vágyott egy olyan szerepre.
1: Nagy Ferenc kisgazda vezető, akinek a legnagyobb esélye lehetett volna a köztársasági elnöki posztra, vállalta, hogy a kisgazdapárt képviselőcsoportjának 1946. január 29-i ülésén bejelenti a párt politikai bizottságának határozatát, és egyúttal ő maga is javasolja Tildy Zoltánt a párt elnökjelöltjének. Ahogy én láttam című 1965-ben megjelent visszaemlékezésében erre így emlékezett vissza.
2: Beszédem alatt a megdöbbenés és meghatottság érzései váltakoztak a képviselőkben, s mikor azt mondottam, hogy a magyar köztársaság fejlődése nem kezdődhet azzal, hogy a lerongyolódott és szenvedő nép feje fölött a vezetők viaskodjanak, mint sokszor történelmünk során, hanem szeretnék példát mutatni a demokrácia egész jövendőjére a tekintetben, hogyan kell tudni gyakorolni a lemondást, amikor a nemzet érdekei ezt megkívánják. Képviselőtársaim percekig tombolva ünnepeltek. Beszédem befejezése után a képviselői értekezlet sok tagja sírt, és egyhangulag kimondották, hogy Tildy Zoltánt jelölik köztársasági elnöknek.
3: Köztársasági elnökként neki kellett aláírni a törvényeket, mégpedig azokat a törvényeket is, amelyekkel lassanként felszámolták a magyar demokráciát. Jóvá hagyta ezeket a törvényeket, vagy volt olyan, hogy tiltakozott és nem írta alá?
0: Sajnos nem volt. 14 napon belül ki kellett hirdetnie. Nagyon gyenge volt a köztársasági elnöki jogkör, igazán ezzel élni nem nagyon lehetett, főleg úgy, hogy ugye Magyarország nem szuverén, és itt volt még egy szövetséges ellenőrző bizottság Vorosilovval, és itt volt még a szovjet megszálló hadsereg, az két külön dolog. Az ő lehetőségei nyilván nagyon korlátozottak voltak, de szimbolikusan természetesen megtehette volna, de nem tette meg. Tehát nem tette meg a Hóhér törvény, a 46-7-es törvény esetében, sőt, azokat, akik ellenezték ezt, segített kitessékelni a kisgazdapártból, Súlyog Dezsőt és másokat. Tehát ilyen típusú ellenállásáról nem tudunk, inkább együttműködéséről a nagy koalíciós válságoknál. Leányfalun volt egy villája, hát nem az övé volt természetesen. A Szorg családé volt. Sokan már ezt is kellemetlennek tartottak, hogy egy idegen villába beköltözik a magyar köztársasági elnök. Ott pártközi értekezeteket tartottak, és ha a Nagy Ferenc miniszterelnök, vagy a párt valamiben nagyon elhatározott volt, például mondjuk, hogy tartsanak önkormányzati választásokat az országban, és ez nagyon nagy feszültséget eredményezett, Nagy Ferenc lemondással fenyegetőzött, akkor Rákosék mindig kimentek Tildyhez, citálták Nagy Ferencet, és Tildynek volt annyi tekintélye, vagy befolyása, vagy eréje, hogy a pártjának ezekre a vezetőire hasson, egészen addig, míg a pártot szét nem verték, és ezt is tétlenül nézte, sőt, akik ezt meg akarták akadályozni, a már előbb említett Bészabó István vagy Fejfer Zoltán, ezeket kvázi kiüldözték a pártból Tildy határozott közreműködésével. Fejfert majdnem, hogy idiótának nevezte, azért, mert ragaszkodott volna a 45-ös program. programhoz. B. Szabót megfenyegették. Nem ellenállásról beszélhetünk, hanem inkább együttműködésről a baloldali blokkal. Ennek alapvető oka az volt, hogy így látta megőrizhetőnek legalább részben a 45-ös parlamentáris rendszert. 47 elejére a kisgazdapárt 58%-ból 41%-ra küzdi le magát ezekkel a szalámi szeletekkel. Ő valahol itt érezte a helyét a kisgazdapártnak, talán

0: ez alatt is, valahol 35% körül, mert úgy gondolta, hogy ha többségben vannak, akkor állandó lesz a kommunista párt agresszivitása. De úgy gondolta, hogy kapják meg a hatalmat, de maradhasson meg a parlamentarizmus, a kisgazdapárt, uram bocsá, ő maga is, mint köztársasági elnök, egy esetleges más nemzetközi szituációra, amikor érvényesíthetik a parlamentarizmus lényegét. 47 elején a kisgazdapárt főtitkárát elhurcolják a gulágra. A köztársasági elnöknek egyetlen szava nincs ez ellen. Utána magát a miniszterelnököt megbuktatják puccsal. Tilinek egyetlen szava nincs. Rögtön kinevezi a puccs kellős közepén az utódot, Dinyést. Még nem mondott le Nagy Ferenc Svájcban, amikor már kinevezi az utódját, tehát ilyen értelemben részese volt ennek az akciónak. És hát az utolsó lépés az volt, hogy előrehozott választásokat, tehát azt az állapotot, ami kialakult 1945-ben a választásokon, ezt likvidálni. Ez volt Rákosiék fő célja. A köztársaság elnöki jogkörben az volt, hogyha a parlamenti képviselők 2/5 írásban kezdeményezi, akkor Tildi a köztársasági elnök feloszlathatja a parlamentet, de nem volt kötelező feloszlatnia. De ő ezután a helyzet után, tehát amikor a párt szét van verve, az élén már egy Dobi István van, aki viszont kriptokommunista. Tildi úgy látta, hogy itt van az alkalom arra, hogy a kisgazda pártot a maga helyére helyezzék, ne legyen állandó belső feszültség, ne legyenek ezek az állandó tüntetések, támadások a kisgazda párttal szemben, hanem próbálják meg kisebbségben, de kormány végvinni a dolgokat. És ezért asszisztált tulajdonképpen a kékszédulás választásokhoz is. A magyar történelem legnagyobb választási csalásával szemben sem volt egyetlen kifogása sem.
1: 1948 elejére a Magyar Kommunista Párt minden esetre a demokrácia felszámolásában elér oda, hogy már nincs különösebben szükségük Tildy Zoltánra. Miként távolítják el az útból?
0: Fölhasználják a magyar-szovjet baráti szerződés megkötésekor, még helyén van az iskolák államosításakor, és benne volt a puccszerűen végrehajtott államosításban is. Tehát ehhez még felhasználták, de amikor ez megvolt, és lényegében a fordulat megvalósult, akkor ő is rákerült azoknak a listájára, akikre már nem volt szükség. Ez egyébként megszívlelendő tanulság minden ilyen úgymond reál politikusnak, hogy nem lehet megőrizni. Nem lehetett megőrizni a 45-ös parlamentet se. Tanulság ez Nagy Ferencéknek. Azzal a politikával, ahogy ők politizáltak. És nem lehetett megőrizni a parlamentarizmus egyetlen elemét sem. Tanulság ez a Tildy és a hozzá hasonló reálpolitikusnak, ha szabad ezt így mondani, persze némi gúnnyal, vagy Dínyi és Lajos féle reálpolitikusoknak, akik világosan tudták, hogy mi lesz, ameddig lehet, addig csinálták és élvezték az előnyeit.
2: A BBC magyar adásának Vas Zoltán, a Rákosi féle kommunista vezetés egyik tagja nyilatkozott 1982-ben arról, hogy miként számolták fel a kisgazdapártot, és miként távolították el Tildy Zoltánt.
3: A legnépszerűbb vezetőjüket, Kovács Bélát, a párt főtitkárát, azzal vádultuk meg, hogy árulója a magyar nép ügyének. Olyan népszerű volt, hogy nem tudtuk magyar bíróság elé állítani. Akkor mi a szovjet hadsereghez fordultunk, hogy ők tartóztassák le a Kovács Bélát. Elhurcolták, és 10 évet töltött a Szovjetunióban. Nagy Ferenccel, a kisgazdapárt vezetőjével és a miniszterelnökkel úgy folytattuk, hogy szabadságon volt Svájcban. Megküldték neki a Kovács Béla vallomását, hogy az ő árulásában a Nagy Ferenc is részt vett. Kovács Béla után most már el volt intézve a szalámi taktikával a kisgazdapárt második legnagyobb vezetője is. Maradt ekkor még a köztársasági elnök, aki kisgazdapárti volt, a Tildy letartóztatták, mint kémet, a vejét, az egyiptomi magyar nagykövetet. Azzal, hogy ottan kiszolgáltatta a magyar állam titkait az ellenségnek. Tildy azonnal kénytelen volt lemondani. Szóval a kisgazdapárt igazi vezetői megszűntek létezni, jöttek a úgynevezett baloldaliak, akik legtöbben ugye a kommunista párt titkos tagjai voltak.
0: a fejét, Csornoki Viktort, egy nagy kémper volt, és halálra ítélték. Ki is végezték, persze közölték Tildivel az ítélet előtt, hogy ki fogjuk végezni, ez már ez az időszak. Teljesen nyilvánvaló volt számára, hogy egy szűk rokonságában lévő ember, aki kémkedés által lett megvádolva, és ki is végezték, így nem maradhat köztársaság elnök, és nyilván egy alkú, egy utolsó alkú jegyében lemondott köztársaság elnöki tisztségéről. Az alk másik része nyilván az volt, hogy szabadlábon maradhat, igaz házi őrizetben. Így hát 48-tól 56-ig házi őrizetben volt a feleségével együtt, és az se kellemes, mondjuk egy villában volt természetesen, nem ugyanaz, mint a Gulágon, ahol Kovács Béla volt, vagy a börtönben, ahol sok kis gazda végezte, vagy szabadságpárti. Így érkezünk el 56-ra, amikor a történelem még tartogatott számára egy nagyon fontos szerepet.
1: Hát egy pillanatot tartogatott neki 1956. október végén és november elején, ugye ő tagja Nagy Imre kormányának.
0: Nem is akármilyen tagja, meghatározó tagja a polgári oldalról, de tulajdonképpen így mondhatnánk, hogy Nagy Imre, a másik oldalán Kádár János, ezen az oldalon pedig Tildy Zoltán.
1: Ugye mert... a miniszterelnök helyettes.
0: Tildy nagyon fontos szerepet játszott mindvégig, benn is lakott a parlamentben, ő jelentette be a többpártrendszerű választást, igyekezett befolyásolni az eseményeket, tanult a hibáiból, vagy nem tanult a dolgokból, nagyon nehéz ezt megállapítani, mert egy ilyen kiélezett szituációban mégiscsak vállalta ezt a szerepet, holott az oroszok akkor is itt voltak, és ezzel nagyon is tisztában volt.
2: A BBC magyar adásában 1957-ben egy egyetemista emlékezett vissza, a kisgazdapárt 1956. október 30-ai újjá alakulására.
4: Általában, ha a kisgazdapártban valamit el akartak érni, és valami nagyon fontos volt és sürgős, akkor erre hivatkoztak, hogy hát Tildy úr akarja, vagy Tildy úr üzeni, vagy ő parancsolta. A Tildy névnek volt tekintélye.
5: Nem volt visszahatása annak, hogy Tildy egészen 49-ig tolta a kommunistáknak a szekerét, és aztán 56-tól kezdve újra kezdett cikkeket írni kommunista újságokban?
4: Ennek ezekben a feldúlt napokban a mi részünkről nem is lehetett olyan nagy jelentősége. Szinte egy nimbuszként hatott a Tildy név, vagy a Kovács név, ezzel csendet lehetett csinálni, és sok mindent el lehetett érni.
1: Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy Tildy reálpolitikus, ennek minden árnyoldal együtt. 1956-ban itt egy forradalom van, itt van a szovjet hadsereg, nyilvánvaló mindenki számára, hogy Magyarország része ennek a szovjet rendszernek. Ennek ellenére Tildy szerepet vállal.
0: Ez forradalom volt. Ritka a magyar történelemben. Nem valami rendszerváltás, hanem egy forradalom volt, hogy magával ragadta az embereket.
1: 67 éves volt akkor Tildy.
0: Akkor is magával ragadta. A másik pedig az, hogy ő végig hazafiként tekintett magára. Csak ezt a politikai utat választotta, és szerintem ez a hév oda vezetett, hogy felülbírálta azt a politikát, amit korábban képviselt. Ez a használni vágyás tulajdonképpen valami bűntudat is lehetett emögött, hogy most ebben a történelmi szituációban valóban idősen mégis vállalta ezt a radikális fellépést. Nem újságokba, nem üzengetve, nem messziről, hanem a dolgok legsűrűjébe. Szoros összefüggést érzek az egész életpályával. Nagyon sokféle ez a pálya. Mint hogy mennyi magyar politikus. Én most gondoljunk Bajcsi Zsilinszky Endrére, vagy Eckhardt Tiborra, amelynek vannak csúcspontja és vannak hullámvölgye. Ugyanúgy, mint Nagy Imrének, hogy ez a nemzet 56-ban még képes volt magával ragadni reál politikusokat is, sőt, még kommunistákat is. Ez az 56-os forradalom hihetetlen egyedisége, nem csak a magyar, a világtörténelemben.
1: Minden esetre 1956 és az 56-os szerepvállalása azt is eredményező Tildy számára, hogy bár egész életében nem kerül be börtönbe, csak házi őrizetben van ugye egy darabig, de 56 után börtönbe kerül Kádár börtönébe.
0: Ez a jellemző. Kádárék tudták, hogy idős, tudtak mindent, talán már azt is, hogy ki kell majd engedni, de hogy le kell ültetni, hogy tudjuk hol a határ, azt a kisgazda Tildy Zoltánon keresztül tudatosítani kellett a néppel. Ezért a Nagy Imre perbe vették be, és 6 évet kapott, de 59-ben már kiengedték, fű alatt nem nagy dobra verve. Kádár számára ez volt a fontos, hogy aki ott volt és túlment a határon, az megkapja. Érdekes a másik sorsa, Kovács Béláé, aki papírnak a kormány tagja volt, de nem ért oda, őt meg bekényszerítik a kádári parlamentbe, 58-ba. Hát ez a kettőség, mi nagyon jellemző Kádárra, és ebben a két sorsban is, és hát végül mind a kettő tragédiával végződik, mert Tildi is 61-ben meghal, és Kovács Béla is rögtön képviselői megválasztása után. Szóval nehéz körülmények között kellett volna helytállni a kis gazdapártnak és a magyar polgári keresztény tábornak. Sokszor említettük Súlyokék útját, a konfrontáció, emigráció, életfogytiglan volt ez a reálpolitika, annak vége lett 48-ban, Kovács Béla pedig a gulágon. De azt mondta Nagy Ferenc, amikor Tildi halálát megtudta, hogy ő volt köztünk az első, és minden idegszálával azért dolgozott, hogy Magyarországon demokrácia legyen, és a parasságot valahogy felemeljék. Nem éreztek a kisgazdapárt nagy részében ellenszenvet Tildivel szemben. Az az érdekes, hogy 56-ban is ő volt ott, és lehetett ott. Mert például más pártokból ugye föl sem merülhetett, hogy 45 és 48 között fontos szerepet vállalt politikusok kerüljenek oda.
6: 20. századi történelem.
1: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Tildi Zoltán egykori kisgazda politikusról, miniszterelnökről, köztársasági elnökről beszélgettünk Szerencsés Károly történésszel. A műsor munkatársai voltak Bényi Csaba, Schwarz Nóra, Szőlősi Éva, Török Anna Mária, Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk, köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a budai várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és több állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében kínosnak nevezte, hogy a tüntetésen körülbelül 400 ember vett részt, szemben a rendszerváltást akaró milliókkal. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek a helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például 2 egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Lövöldözés volt egy utcai fesztiválon az Egyesült Államokban. Ohio államban legkevesebb 12-en megsebesültek, 2 ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese közölte, hogy egyenlőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket. A rendőrtiszt szerint legalább 2 lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 1000-et. Római kori sírokra bukkantak a horvátországi Vinkovcsiban egy építkezés során. A régészek eddig 46 temetkezést tártak fel az egykori római kori nekropolisz területén. A legkülönlegesebb lelet egy sírkamra, amelyben 30-nál is több ember maradványait találták meg. A feltárás során a többi között üvegkorsók, üvegpoharak és más a második századból származó használati tárgyak kerültek elő. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság monakói nagydíját. A Mercedes olasz pilótája sorozatban 5. futamgyőzelmét aratta. A dobogó 2. fokára a Ferrari-s Lewis Hamilton, a 3. pedig Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája állhatott fel. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet hajnalban általában 11-17, napközben 27 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.

0: A Gutenberg galaxis, tám még a hősöké, de a Marconi konstelláció, a tévékorszak már vitathatatlanul a hírességeké. Az utókor egyszer majd bizonyára kasszát csinál arról, hogy akkor mi most nyertünk-e vagy veszítettünk. De vegyünk egy példát. Itt van például M.M., a nagyon szőke, a nagyon domború, a formatervezett és a kábítóan dögös Marilyn. Annak idején képeivel teleragasztották a kamionok vezetőfülkéit, és kitapétázták a gyári öltözőszekrények ajtaját belülről. Kamaszkorunkban képzeletben az ágyába bújtunk, mint ahogy szívesen odabújt volna fél Amerika meg Európa összes híresség kandúrja. 60 éves volna, ha élne.
1: Hát nem 60, hanem 100. Marilyn Monroe hétfőn töltötte volna be a 100. életévét, de persze csak 36-ot élt szegény. Még ma is felfoghatatlan, hogy hogyan lehetett valaki annyira szép, mint ő, és hogyan lehetett annyira nyomorult, olyan nagyon-nagyon boldogtalan. Persze a filmvilág a buta szőke szerepét szabta.